Jótékonysági felhívás következik. Sziasztok, Dieter vagyok. A Kolalokából Berlini tudósítója. Szép időben, vagy rossz időben, de mindig nagyon fontos, hogy Magyarországon szólhasson egy ilyen adó. Ezért adom 1%-át a Tilos Rádiónak. Add te is, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1-800-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Én, de én akkor is fenntartom, hogy
1: pont és Hanna, bocs, mondjad.
2: Ja, hogy csak még egyszer visszatérve, Csupó Gábor volt a vendégünk, és rendkívül jellemzőnek tartom egyébként, amikor megkérdeztett tőle, hogy mi a véleménye az országról, meg hát, szemete, és azonnal ugye az első és normális reakciója az volt, hogy hát igen, hogy szoktam vásárolni cégéket, meg nézem a filmeket, és hogy ez annyira jellemző.
3: Jó, mert el vagyunk butulva itt a politikában.
0: De el vagyunk, hát nem szabad ezt letagadni. De nem az, hanem hogy
3: a jobb lelkünknek, hogyha még egy kicsit anyázunk.
0: De mennyire érdekes egy magyar embernek Amerikában Magyarország, az egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nem érdekes, és pont az a fontos jelentés ennek a mondatnak.
3: De nem érdekes, persze, vagy olyan tekintetben a politika nem érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogy egy csomó ember az a dolgával foglalkozik, az értelmes.
0: Igen, de én már elfelejtettem,
3: és azt mondja, hogy amikor politikával kell foglalkozni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az a forradalom, akkor van, amikor a nép csak, elkezdi.
2: Hogyha csak azt nézed meg, hogy mondjuk ezt az egész kájeurópai régióra ránézel mondjuk a térképre, és egy rendes, szép térképen ilyen tarka-barka, hát világot nem látsz igazán sehol, csak itt sok-sok pici ország, sok-sok pici és mindegyiken belül ugye rengeteg hatalmas egó, amelyik valahogy, és ugye az is érdekes, hogyha megnézed azokat a nagy portrékat, amik a Unióban készülnek, és akkor hogy feszített a 36 ember mondjuk egy ilyen külügyminiszteri értekezlet, vagy miniszterelnökén. Szóval, hogy annyiban mindenféleképpen igaza van, hogy nem ez lenne az első és a normális reakció.
0: Jó, de most ne haragudj, majdnem egy hónapon belül két normális életvitelű ember volt a vendégünk, hát először is megdöbbentem Orsos László Jakabon, aki kisimult ábrázattal boldogan, és azt mondja, sokat dolgozom, érzi meg a sárga irigység öntött el, hogy olyan élethelyzetbe került, pedig cigány, tehát, hogy az élet értelmes és visszaigazolt. Akkor itt volt a Csupó Gábor, bizonyos szempontból
2: Dresch,
0: azért mondom, hogy hozzuk a pozitív példákat közül, pedig folyamatosan arra gondolok, hogy lehetetlen ez a lelki állapot, amiben vagyunk, amelyben magát a létet utáljuk, mi magyarok. És azért a példának okáért ő tudja, hogy mi történik velünk lelkileg. Érted, mondjuk tudja a művészeteken meg a zenén keresztül, ugye rájön erre, de nem tudom, ki van a vonalban.
4: Sziasztok! Én Ági vagyok. Nagyon jó volt múltkor az Orsossal is a műsor. Én 94-ben kimentem egy fél évre, csak Európában, egy másik országban.
2: Melyik
4: Olaszországban.
2: Ja, hát
4: és akkor teljesen úgy mentem ki, hogy úristen, akkor majd én itt felveszem a kapcsolatot lapokkal, és majd küldök tudósítást, meg mit tudom én, és tartom a kapcsolatomnak. Kimentem, és néhány héten belül annyira... Jó, akkor megvettem, és remegő térdel olvastam az újságot, amikor itt a választás volt. Az már tavasszal volt. De egyébként olyan szinten nem érdekelt, szóval nem pillanatokon belül kikapcsoltam.
2: És ki is ürült a szervezetet?
4: Igen, hát nem, aztán visszajöttem, aztán persze teljesen.
2: És nagyjából mennyi idő egy kellett ahhoz, hogy újra visszarendeződj?
4: Szóval heteken belül.
2: Nekem belül. Ez volt Brazíliával, és ott 3 hónapig tartott ki a...
1: Igen, igen, Brazília 3 hónap, az igen, nagyon erős.
2: Igen,
1: igen, kérünk igen, helyeket, igen, ami igen, 3 hónapnál jobb, mint igen, Brazília.
4: Aha. Na szóval nagyon érdekes volt, pedig az itt van egy köpésre már, mint Olaszország, és
1: már az is segít, már igen, az is segít.
4: Igen. Jó.
1: Köszi a rossz hülye és jó hírt egyszerre.
2: Hát igen, én sokszor szorgalmaztam egyébként, hogy olyan nemzeti rehabilitációs programot kellene meghirdetni, amikor azt pénzelni az állam, hogy
1: tudom én,
2: igen, hogy minden hónapban
0: ezzel
2: családnak kifizetnék az utazását, és akkor ez lenne a rekreáció.
1: Rekreációs vonal.
5: A szülészet.
1: Szülészet,
5: menjen, hát amikor szültek, új gyerek érkezik, és akkor...
1: De mi most nem értjük,
6: ritkán szülök.
5: Hát ki Brazíliában is ritkán jut ki, nem? vagy minden napon el?
6: Nem, oda nem. Is.
0: Hogy azt mondod, hogy járjuk szülészetre, és akkor utána 3 hónapig jobb?
5: Hát nem azt mondtam, hogy járj el, nem folytott a lakszel, mint valami mérszaporulat ellenőrző, hanem amikor ez volt, akkor így gyerekek annyira nem érdekes semmi az égvilágon. Hát
0: de most mi nem tragédiába utazunk, hanem lágy, puha jó érzésekben.
5: Miért tragédiai születés?
0: Nem úgy, akkor úgy gondolom, nem a tragédia, hát azért az egy
6: elég... A gyereknek.
0: Igen, az nagyon érdekes mozzanatok vannak benne.
5: Csak így feldobtam, nem kell, hát jó, oké, mondjuk egy kiutazás, hát sokkal kevesebb életmódváltásra jönnek el, de nem kell kiutazni, hanem el is megteszi.
0: Jó, oké, mint a megoldást elfogadtuk, jó. Mert ott van a 220 is, érted, egy kicsit bedugod az ujjad, utána legalább 3 hónapig jó. Tehát én, de nem csak, mert amikor Martikónak mondtam, hogy én egy kicsit gondolom azt is, hogy ez rettenetes, hogy ez a paradigma fönnmaradt, amikor apámék beszéltek arról, hogy ki kéne menni. Hát ez egy nagyon régi ilyen szlogen családokon belül, ki kéne menni. Hogy azt gondoltam, hogy egyszer el fog fogyni ez a mondat. És aztán nem fogyott el nekem, főleg most, hogy itt a csupó itt volt, hogy hát ezt én még mindannyian egy kicsit elszúrtuk, hogy nem mentünk ki. Erre mondja a Martinkó, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. De érted, ez engem, hogy is mondjam, a reményben nem is érdekes, hogy a jéghegynek lába van. Mindig azt gondolod, hogy csúcsra futsz.
3: De tényleg szeretnénk, hogyha és ebben a hallgatók segítenének egy abszolút sikertelen amerikai magyar sztorit hallani, de úgy, hogy olyan, tehát, hogy aki tényleg 20-25 évig volt sikertelen Amerikában és
0: igen.
3: Magyar,
0: igen, egy
3: nem is kell, hogy hazajönjön. Egy ilyen online-ka meg...
6: Én két ilyet is ismerem. Most nem járultak hozzá.
0: Olyat, aki hozzájárul.
3: Szeretnénk véglényekkel beszélni, hogy a kicsit az igaz, tehát, hogy bennünk is a remény visszaköltözöm, hogy nem tudom, nem mondjuk el azt majd 20 év múlva, hogy én bárcsak mentem volna.
0: Bárcsak
3: mentem volna ki. Még 12 évesen is, hogy aki...
2: Hát valószínűleg egyébként a legtöbb családban, és mondjuk az én apámnak ugye, szóval hogy ott is megvolt a családban a történet, hogy ő 46-ban ment ki Dániába, illetve hát ilyen csere hát oktatásra, és akkor hát az első feleség az dán is volt, és ott is maradhatott volna, de aztán hát ugye visszajött valami
0: okra. Visszajött.
3: De
0: rengeteg magyar férfi tett.
2: Nem, ez 46-ban a nemzeti parasztpárt
3: volt egy egész egy
2: fiatal paraszt fiúkat küldött ki, hogy megtanulják, hogy milyen is egyébként a korszerű hát mezőgazdaság, és akkor mondjuk apám megtanul dánul 3 hónap alatt, és aztán szóval ő az életében ebből aztán elég, hát sokat is hát profitál, de mondjuk egy percig nem fordult meg a fejében, hogy ott maradjon hala, tehát ugye annyiszor lett volna lehetősége, már aztán utána, mint a skandináv tolmács, hát rengetegszer járt.
0: És te nem bántad soha?
2: Hogy itt dehogy is nem. Hát azért minden...
0: Martinkó?
3: Ja, hát én nem bánok semmit.
0: Nem? De nem. Radikális vagy.
3: Nem azért... Nekem jó itthon.
2: Nem azért rendkívül érdekes, hogy a
0: nő, Ági,
2: hogy
0: a Ági, igen, pakodik
4: meg. Ja, hogy a van kedve olvasni, én ezt nem akarom, te olvasd.
2: Jó, mindjárt elolvassuk.
4: Jó. Kemmel,
2: Jó, majd elolvassuk, jó. Csak hogy ahogy azt akarom mondani, hogy a nővérem most mindegy, hogy az EU-ban dolgozik, ott lett tulajdonképpen hát ugye hivatalnok, és az unokaöcsém az ugye ott kezd el hát egy új életet. 13 éves fiú, és az egy éve vannak ott, de már érezne a dimenzió különbséget, ami egyébként itt lett volna belőle, meg ami ott lehet.
0: Akkor él a kérdés, ezt mondom, hogy ez szerintem ijesztő.
2: Szóval mindenféleképpen azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azt a fajta bezártságot, hát akár szellemi, hát akár érzelmi bezártságot, amit ami itt rátelepszik az emberre, azért hát időről nem, időre
0: az a probléma.
2: Meg kellene szüntetni, már csak azzal is, hogyha elmész mondjuk egy hétre, átmész a határon, az
0: igen,
2: már segít.
0: Igen, de a provincializmusodon nem segít, ugye nagyon helyesen kérdeztétek, vagy mondtátok nekem, hogy milyen hülyeség, hogy kérdeztem, hogy mit tud a magyar politikai életről, holott ugye az a legnagyobb probléma, hogy akármilyen is a politikai életünk önmagában provincialista az a kérdésfeltevés. Tehát egy nemzeti nagyság, ami 93 ezer négyzetkilométer, se biztosít arról, hogy nem vagy provinciális. Ugyanakkor ugye az Orsós avval a nagyon érdekes és szinte forradalmi reformkori és Széchenyi gondolattal jött, hogy a gondolat maga az eredeti és magyar. Ugye, hát és arra is ugyanezt tud mondani, hogy igen, igaza van, nem lehet nem hinni ezt, mint a Pascal fogadásféle elméletében, hogy egy gondolat eredetisége annak magyar voltában megragadható, másrészt pedig azt tud mondani a magyarra, hogy provinciális. Hát én azért csap ki a szél, mert nem gondolnám a Csupó Gáborról, hogy nem egy teljesen tipikus magyar ember. Érted? Csak valószínű, hogy szorgalmas, tehetséges, tehát olyan tulajdonságokat is rögzít és ötvöz magában, ami itthon föllelhetetlen, vagy nem
3: jó, tudom. Hát ezért sokat beszélt a szerencsére, nyilvánvalóan az
0: ezekben hiszel, nem ennyire. Ezekben a szerencsében.
3: Nem, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok. Én nagyon egyszer az apámmal ezt így végig töltött, hogy Miskolcon születtem, és aztán Debrecen, és nem tudom, amit sem, és az apám még folyamatosan költöztek. Ez egy nem jellegzetes dolog Magyarországon belül, hogy így ez a folyamatos. Azt hiszem, ők talán hétszer, mert ők talán Kecskeméten
0: kezdték.
3: Nem, hanem hogy ezek a váltások, ezekből mi gyerekek mindig jól jöttünk ki. Nem is éreztük azt, hogy nekik egzisztenciát újraépíteni, stb. De mi gyerekként tulajdonképpen mindig profitáltunk belőle, akár már rövid távon is, hogy ez a fajta ilyen mozgalmasság volt. És akkor ő is jött ebben a dologgal, hogy hát igen, de azért ebben nem volt ennyi tudatosság, amennyit én így visszaírok ebbe a történetben, nagyon sok szerencsés ilyen együttállás volt, hogy éppen akkor úgy működött a dolog, és hogy, de hát nyilván az is kell egy intelligencia, hogy ezt a helyzetet, amihez már csak aztán kis szerencse kell azokat a helyzeteket előállítani. Úgyhogy én ilyen tekintetben nyilván hiszek, vagy de én nyilván a szerencsét lehet másnak is nevezni. Tehát,
0: azért mondom, több hibát követtem el, mert azt mondja bizonyos gondolkodás, hogy a szerencse nem más, mint a rálátó távolság kicsinsége, mert onnan szerencsének látod, hogy kicsit hátrébb mész, azonnal látod az okokozati rendszert. Ezért volt ugye rossz a másik kérdésem is a Csupóhoz, hogy vajon hogy látja magát a pályaíven belül, mert valószínű ott nincs is ilyen. Tehát, hogy nem történetileg fogalmazódnak meg a dolgok, hanem valamilyen ilyen...
2: Az itt és most. Ja,
0: az itt és most, a jelen valóság pillanatában, és ezért ugye szerencsésen alkalmazkodik a dolgokhoz, mert kompatibilis a jelennel. Szerintem ahogy az albán politika nem tudja megértetni magát Párizsban, hogy miért ragaszkodnak annyira a nemzeti létükhöz, ugyanúgy nem tudja szerintem ez a szerencsétlen provinciális magyar szellem kifejezni a kontabilitását.
3: Mert minden energiája ebbe a kifejezésben vagy megy el, ahelyett, hogy ugye csinálná,
0: a dolgát. Mondok egy példát ebből nekem.
3: Tehát, hogy ahelyett, hogy csinálná a dolgát. Tehát nyilvánvalóan akiket így pozitív példaként felsorolunk, ők egyszer csak abban a helyzetbe kerültek, hogy végre a dolgukat csinálhatták, azt, amihez értenek, és azt nagy energiával és nagy szorgalommal csinálták. És ez ők, nekik elmondta azt a történetet, tehát nem az, hogy magyar vagyok, és ebben és ebben és ebben foglalkozom, hanem csak és kizárólag az van, hogy ezzel foglalkozom, és egyébként meg mellékesen nyilván ebből a produktumból látszik az a dolog is, valamilyen íz, vagy valami felhang során, hogy az valószínűleg az van valahogy kötődik ehhez az országhoz, vagy ez a kultúrához.
0: És na jó, de pont tudod, azért mondom ezt a Velencei Biennálét, mert rajzfilmes összefüggés van a téma között, ja, hogy mi a világ felé egy olyasmit akarunk animálni, ami szerintem, kérdezem Csupó Gábor, szerintem nem is érdekli. Érted? Tehát ahogy a világ felé megmutatjuk magunkat, az is provinciális, mert nem tudunk másból kiindulni, mint csak a saját október 23-i történetünkből, ami nem is történet
2: igazából. De mondjuk azért ellenpéldának fel lehet hozni mondjuk az oroszokat is, amelyik nép ugye hát nyilván nagyságrendileg más, de azért akkor is valami olyan belső szorongás van bennük, amitől
0: a csupónál dolgoznak, mert oroszokkal dolgoztak.
2: Igen. Ja. Na, kulturális ajánló, Vedres Ágika fotókiállítása megnyílt, és március 10-ig látható. A címe az Arany Disznó, ez a numero egy Chinese restaurantban van, kínai magyar gyors büfé, a cím, azt nem tudom, ott van, igen, azt mondja, hogy 7. kerület király, 6. igen, 6. kerület Király utca 70. A címe a kiállításnak az Arany Disznók orrukkal már a csengőt nyomják.
0: Na, akkor üljön ide az Ági, és megkérdezzük a
2: négy percben, hogy mi is ez az Arany Disznó, mert nem is igazán értünk a kínai asztrológiához.
0: Hoztál verset.
7: Az a Károly. Nem, mert nem volt az a Károly, de nem, azt én a Károlynak megtartom ezt a dolgot.
2: De szép kínai blúz van rajtad.
7: Igen, mert jöttek a webtévések forgatni, és beöltöztem nekik.
2: Disznó.
7: Na, az aranydisznó, ugye, az nagyon érdekes. Az aranydisznó már rögtön ugye el van írva a pestésbe, de most korrigálnék. Tehát nem 60 évenként, nem 600 évenként, tehát én már ezt így nem fogjuk megérni csapatostul ezt a következő kiállítást. Arról van szó, hogy ugye, mint nálunk is a zodiákus, ugye 1-től 12-ig, itt is a kínaiban 12 évenként, 60 évenként, és ez a 600 évenként, amire igazából nem tudnak válaszolni, hogy miért 600 évenként jön el az aranydisznó, na de hát ismerjük, hogy van ugye a disznó, a kígyó, a tégris, a stb. Arany, na de azért, mert ugye mindegyik jegyhez tartozik 5 elem. A föld, a fa, a víz, a fém és a...
2: És a disznó.
7: Nem, a disznó elvileg most fém év van, de ez aranydisznó. Most ami még érdekesség, hogy én ezt pontosan tudtam, hogy a tűzkutya évet írtuk például 2006-ban, és 2007-ben jött el az bizonyos aranydisznó. Most a kínaiak erre már tepernek, ha szabad így beszélni, hogy fogalm... Jó, teperés van. Nagy boom lesz, baby boom, mert gyerekgyártásban vannak a kínaiak, lévén, hogy ők már azt is tudják, hogy akik ebben az évben születnek, tehát fiúk, lányok, azok a legszerencsésebbek, legboldogabbak.
0: A legjobb jegy az összes millió ember fog születni, és
6: azt mondja, hogy elnézem Kínát, az esélyes.
7: Na, szálljon be mindenki, nyugodtan lehet mindenki. Mi most már ezt tudjuk, és ezzel a tudattal kell gyereket gyártani, illetve érdemes most nősülni, házasodni, stb. Tehát minden jó. Az összes jegy, tehát hogy mondjam, az összes jegy közül a disznó az, amelyik minden jegynek a pozitívumát hordozza magában. Így
2: sose hittem.
7: De pedig így van. Tehát
0: akkor jó évünk lesz.
7: Abszolút.
0: Azt mondják a gazdaságkutatók, hogy nagy szóra lesz.
7: Nem igaz, mi már tudjuk, hogy nem. Aha, ez így lesz. Okay, és mindenkinek boldog
0: lesz. Hát ez az első jó hír.
7: Igen, és a másik dolog, ugye az érdekesek, hogy Budapesten ugye, hát legalábbis én nem ismerek disznókat. Tehát el kellett utaznom vidékre, legközelebb vidéki ismerőseimhez, rokonaimhoz Dömsödre, aztán tovább kellett mennem Adonyba, ami hát a másfél órás út távolsági busza.
2: Iszlám országokban nem engedett.
7: Hát most ezt igen, hagyjuk, de most nekünk most szeretni kell a disznót, és meg kell érteni őket. A fotókon is ez látható. Ez egy 10000-es sertéshizlada, és itt szeretnék külön köszönetet mondani dr. Stász Károly ügyvezetőnek, és Becker Robi állattenyésztőnek, aki végig kalauzolt, tehát ha szagos lenne, vagy illatos lenne, mind a 10000-re. Nagyon érdekes. Itt a fotón... Hát most ez még fel, nincs feldolgozva, mert ott van még a magyar mangalica, ott van még a csüngő hasó kínai, hát szóval van még itt dolog.
2: De most ez ugye fénykép, nem a húsiparban.
7: Nem a húsipar, és erről ne is beszéljünk, mert én, viszont sikerült egy illetőt, hogy is mondjam, csak megtérítenem.
0: De mit látok a kiállítás?
7: Hát menjetek el, és nézzétek meg, malackák lesznek, de olyan malackák, hogy azt mondjátok, hogy örökbe szeretnétek holnaptól fogadni egyet.
0: Azért annyira örülök, hogy ez pénteki műsor, és van benne magazinos jellegű.
7: Szombaton és vasárnap is nyitva van a kínai étterem, szóval lehet menni. Tehát kínai étteremben nyílt, kínai a téma, és a kínai... Hát most már csak fotókon.
0: Most az nem veszik.
6: Utolsó telefon, amit felveszünk.
0: Utolsó telefon.
8: Hát szervusztok.
7: Malacos vers,
2: Karcsika?
7: Rögtönözzél?
2: Malacos vers.
7: Azt szeretnék hallani.
8: Nincs a malacos versem. Amerikához, Hollywoodhoz van egy Nietzsche idézetem, Szabó Lőrinc fordításában.
2: Mond versformában, lehet?
8: Versforma, ez versforma.
7: Igen.
8: Tehát ez teljesen Amerikára vonatkozhat, én szerintem, érzésem szerint, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy mikor kell ezt elmondanom, de ennek most jött el talán az ideje. De nagyon-nagyon másra is vonatkozik. Na, a címe az, hogy Csillagerkölcs. Kiszendelt csillagpálya vár, mit neked? Csillag, a homály. Zúgját üdvözölten a mán, nézd túl idegen nyomorán, fényhazád a nagy messzék, ne tűrd meg a részvéd bűnét. Parancsod csak egy, tiszta légy. Ugye milyen kegyetlen? Hát talán ezért állnak egy ilyen gazdagon.
0: Károly, hagyd tanítsuk meg valamire. Tök jó volt,
8: szóltam
0: a gondoknak, hogy utána zene, és rádumáltál.
8: Hát erre nem lehet mit dumálni.
0: Elbasztad az végét.
8: Még valamit, megengedtek egy kis gondolatmenet a provinciáról. Magyarországon. Mindig a szélén voltunk minden birodalomnak.
6: Szélén.
8: Hát a római birodalomnak a szélén voltunk, szélén geopolitikailag. Szélén voltunk a kereszténységnek, szélén voltunk a orosz birodalomnak, és most is szélén vagyunk valaminek.
6: Hát így jártunk.
7: Egy összefüggést a végére, Karcsika.
8: Nem értettem, elnézést, Ági.
0: Semmi.
2: Köszi, szia.
7: Sziasztok, Vici Röfi.
2: Még meg a Tilos honlapon remek fotókat láthattok. Akár a Honti és Hannáról is, de a Tilos Mikulásról láthattok, celebekről, ja, arról még nem láthattok.
7: Média
6: a főoldalról.
2: A tévében, de az még üres, de minden esetre nézzétek meg a főoldalon a galériát. Jövő héten is jövünk, szavaztok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

0: Őszológiai gyakorlatok. Írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem. Tollam, s füzem, meg a csillag, aki vezem. Én közben csak következem. Hus, és ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utol se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnan kiszáll a gyönge lélek, míg orvosságot nem vettem ben, kanalasat elüldögélek. Ám bátor fakókosztom van, nem sírok sóhajtosztomban, sőt pille-pille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámba, szabadság, szerelem a számba, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na, egy őszológián az ember kinéz, és dől a vers rakásra. Fogom és megírom, ó, te szép miméz, is meg vagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek, szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újjé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből, s húzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházam nyájas, reszkető, meg-megereszkedő salétrom sárga ház. Egy omlatag dús hasfalán a vadszöllő érrendszere, egy elvirágzott haskötő, szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád, nadír, zenit, te dőzső lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszó le mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, út nyári bél. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig elfog telve, a körözött, a finom főzelék, vagy épp az elme. Kisbögre ősz, avarcsorom, legyek gépparkja, őrzománc. Az élet hús, és gyorsan elbüfé, veres körmével föl le dobrokol, mert jön érte a róka lelkű féri, hágómén, nagyseggű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenékig. Míg él az ember, folyton incseleg, az osztályon bár csöppet sincs meleg, hajszál híján kihűltem. Rám csomózták a pizsamám, és mint a tejberizsa máma déltől, egy tömbben ültem. Tűbe fűzve, mint az Isten, szike pumpa, feshigany szál, doktor hideg, műtőlámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Előcsörgök a vállamon. Kopasz vállap egy kázubonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét blisszírozó varró leányka forma felhő, hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűz, fakó remény, elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére, körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál, jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom, s a habzó szálkás deszkastégén rugózok én el, pápon dekli, egy kömény maga röppenése, mely a világot nem érdekli. Parázslani sóvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég, aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég. Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Ó, vérveres klub délutánok gombócágyűr zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánuk, ki freccsent mennyi endeje. Semmi mása, senki mása, károm lássa, Isten lássa, szegény dumpfnak magom lássa. Mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap. Csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. Ó, ti csöppet sem nikotin sárga, kórház trafiki őszök, izzik a fák szarvas bőrnadrágja, s a horkanások oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyúl, répát, ropit, vagy avarillat. Én ezt szeretem mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a bősze. Mint a disznó vissza dögönyzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi espresszó, cappuccino, semmi fino, potyaleső bácsink álma beűzi, mint kávépor az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalok, ám bár ideiglen, géz a gélben vagy gyalog, élten élni nagy dolog, tiszta kár, hogy meghalok, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness, nincs más a halló és látóterembe, csak a papír is, rajta kis grafitnez. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benné, ha még a nyár. Úgy hussan által, miképp egy beöntés, mely a beutatnak fejenként kiár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgyis csak leletolnigától, az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kehét sírva pumpolok, miképp most lickom el a pizsamától, büfés néni, ne dobjon el magától, csárdásos kezi csokkolom. Egy háromlábú apáca futott utánam éjjel, volt nála nyalók, a bélyeg.
1: Kisfiú,
0: kiabálta. Sütni való öcsikénk, kiabálta. Hogy hívnak? Nem mondtam meg. Azt mondtam, Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfekvője. Te is ír a hold, van rá nincs oka, véndedóvók oszlopcsarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedőn meglássa. Ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen, hajnali sírás, ó. Első sugárát távolsági buszon a hajnal épp préseli magát át, dubusom, gurgulánt robajjal ingyulladásán, mint a nyíl, korzodil. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónapszámra senki abban. Csak az őszül egyedül, fütyörész is elterpeszked rúdhűtő szekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se ránt. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantyán rúg, mint vad, bivaj. De várjátok csak, cifra kentagálják. Azért a víz az úr. Odafönt már vadludaznak, és az utazók elutaznak. Csak a rigók reggeliznek, nem boláznak, nem biliznek, már a nap is kisütőben, az udvar mély hűtőben. Kimulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van. Te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigán. Te láss el engem orvosiglan, ne ám, doktor hideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sejhaj nem éden, mint zsebórában összebújt rugó. Az életem úgy élem, beteg társak jertek, ketyegjetek vélem. Bensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat, sértetten elketyegnek, s a szív, az őszi gipszónat, csühögő meg-megálló, elrágcsálom a csipszomat, pizsamás, bús daráló. Nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a csipsz, mit enni számba, kezem tőmbe. jobb szeretnék lenni, már a temetőmben. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél, kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se, melltartó őszi rónán, peder hegyesre, gyürkél laposra, elment a posta. Egy körte szőre nőhet-e? Ezt kérdezem egy bő hete, bár nem tudom miért érdekel, hogy írnom is le kell. Másrészt ez azt is fölvette, hogy hát egy körte ölhet-e? Úgy értem, persze túl a tényen, hogy nő lesz őr a fényen. Na is, ha sörte nőne rajta, na is, ha lompos nagy kövér, az őszi éma főnövér, vonul fejét lehajta, de én jól látom holdos szűz inát, anélkül, hogy elnagyzolom, bármikor le is rajzolom a putyinát. Minden toaletten csendül, papír egy szálka se lendül, éled az esti domestos, nincs kosz, ne félj. Fagylalt kötény, szalonkabát, műsorán Chopin és Schöller, a szél kifújja a rossz dohos ballon szagát, ha őszi allék burvát járja föl le, nyelve és ujja. Az undok bélmosás után, melyet rám rót főorvosom, keresztutam rovoms után, mit sajna össze is fosom, de az vesse rám első kövét, aki nem fájlalná e diétát, s nem ringatná el az övét, miképp Jézus piétát. Takarod okosa jobb a helyzet, eléggé marad a fentebb jelzett kálvária, mert a tegnapi napon süttyomban két zsák kis gipszet elfogyasztottam. Na ja, csokisat. Mi sajnos gyomortükrözéshez használatos, míg nővéreim, magyar proletárok nézték a vadangyat. Hely pillangó, pillangó, ha folyton szalonnát eszel, magad is egy nagy disznó leszel, röfförészel, szárnyalógol, siába eszel pillangót, nem segít el hely a dolgon, az egészség nem vice versa, az őzzakóján mennyi sárga folt, egész álló éjjel borsót abrakolt, sárga borsó vére nézlek szótlanul, békés barna lombok hasmenése hull. A Pista bácsi jön, megy és mondja, most meg mi van, drótom ki van, varjon az asszony piros zászlóból, mint klotgatyát. Hordja el, tán a tűzoltók, munkásőrök pucája őszi éjjel, izzik a galagonya, csattog a závár, a Pista bácsi nappali foga.

zuhanyrózsa nélkül foly rám az élet? Elhussanó regények kényai már, költés nékem őrlemény rímtár, virágok hajj, te nő nyár, és te hím nyár, nem érdekeltek. Ti őszológiában oly jártas bamba kertek, ti tarkatűrt pojácák, ti kékre, zöldre vertek, kik híg azúr között nagy nyögtömben hevertek. Szerbusztok immár! Trotzden Béla, tiroli zakóban járt ránk, mint az Isten, minden gimnáziumi cigaretta úgy szagú, s májkrém a szájcsók, ezt tudni kell, szól a tilinkó. Tiroli zakód, az őszi ég, az őszi ég, micsoda csillagokkal ég, micsoda csillogó lukak verik az apró nyálukat, nap és hold, hím és nő csiga fogja magát a kocsiba, se szerte vont ezüst batár, a szemhatár. Az értől az óceánig szegény vénám körülállom, rongyos kutya, egy pungányi vatta pompon se elég rád, Duna Delta. Te jó cukor, te jó csoki, ki olvadsz holdas éjjelen, te lelki és te comboki, naponta légy jelen, kávés csészénben reggelen, te háti és te homloki, te kender és te len, kiért elomlok én, az vagy nekem, dumpf-e, kenyér. Egy rongy, rima, timsós teste, kéne reggel, kéne este, csúszson engem, hája rengem, masírozzon tarkón engem. Őszi reggel, könnyű súlyú tejföl, kifli végünk, dumpf beutalt kejföl, és járj, fel ma költő, fel ma versre, lelkem repül, mint a virsli, vágyódva egy büfés társra, semmi másra. Álmodtam éppen, lenge, édes álmot, és szándékosan felköhögött, mint egy slájmot. Büfés néni torkába a holt por belerekedt, és bizony kiköhögi olykor a gyerekeket. Terhes anyák üstöllést, hagyjátok a füstöllést. Merő rémbolt volt az éjjel, jött és engem kergetett karszallaggal engedéllyel, hogy megsüthet, megehet. Én futottam fél pucéron, fülem, farkam lefektek, aztán túllőttek a célon. Megfogtak és megettek. Ahogy sütöttek kórteremben, hát nem egy bicikli teremben. Jaj, de nehéz élni. A rúdján, mint egy tünemény, véné, habos sütemény, ül a büfés néni. Ha megyek visszaváltani, álmomban megkérdezem, hurcem eltartót büfés néni, mert nekem itt a két kezem, tiszta sejem, meg lehet nézni. Bocsássál meg, ha zavarom. De mondani ezt nem merem. Magától értse meg nekem, ahogy nézem, cici ügyetlen, csomó flakonnal az ölemben, mint kólanász a zavaron. Nővéreim, ti vad angyalok, ha folytatás van, mehetek gyalog a kútvölgyibe, hová a király. Csak neki nem csak pucércsésze jár, nem csak a hivatalos gyárilag szaros,

0: csak neki tussolóján virít a rózsa, és van papírja, lehúzója. De erre valók a TB kártyák, erre valók a rőzse dalok. Kitörlöm én, helyti vadangyalok, nővéreim, magyar proletárkák. Odállt a fehér padon, nem ül senki, csak a kedvem. Van rajta egy sötét balon, ott ül ebben, hol vadul, hol szelédebben, hol árad, hol elapadom. Sötét balon ül a kedven, és a padon. Kanári sárga helikopterek, istennők, büfésnők, zörgő lengetek, kik lángolyakkal már lelengetek a fákról, lassan, tömegesen, az értelemre merőlegesen. Ebéd után kávét melengetek. Madár tejlett az osztályon, nem is kimondottabban ócska, ami csak inger szemszájon, 8 kanál vékony napocska, mondjuk levében szerte ázott, de még annál is folyósabb, és tetejéről fájón hiányzott haldokló hattyunk a tojásrab. Jelzem, bizonyos P. bácsi bögréjét csurompuposáig kellett rakni. Ő élvezze ki mindannak kéjét, amit csak egy madártej tud adni. Ki tudja, ha nékem ilyen jobbom lenne. Én is kiélveznék biztos a helyembe. Kórtermeinkből száll a csoki gipszpor. Hasig lobog az ősz barhent ruhája. Lejéve fűrjel, csalogánnyal. Mély park, fülig van madárral. Kékítőt old az ég, vizitkor. Nem zerge a haraszt, ha a szél nem fújol, ha szeretsz egy araszt, pizsamámba bújol. Az avar a gondnokságnak folyton bezavar. Bezzeg, ha a fákról söprű hullna is lapát, nem ez az izgága a lombkosz? Megoldaná a problémát. Jő az este, tompa dárda, át meg át, verdesi az esőcseppek fátyolát. Áll az esőben Kródi Gyula, zárva az összes gyógyiroda. Nemrég történt egyszer, szegény Jézuskának a faszpilátussal kis feszkója támad, mi csinálja, lefejelje? De ha nem egy verekedős, majd elhúzott szerencsére, mi megkaptunk kemény tojást. Árva orcán belétek fúrom immár, ti száraz könnyek, forró vacakok, ti tejszínhabba forgó kukacok, ti hű ebebbek megcsalt vágyaimnál, elsziszenő szerelmes űrgiliszták, borítsátok rám égi tálatok, hisz minden este bál van nálatok. Itt lenn az ember gyorsan alkonyul, lecsapja, mint egy baseball sapka siltjét, és már sötét van, akárhova nyúl. A mély fasorba lelkem belerémül, amint a sír, a büfé szája zárva. Vadkesztenyék, ti értek halk pürémül, ragyogjatok rám, burdé kis király. Két zsömlémet, egy kiflimet sétáltatom, mint egy himet, más azt úgysem sétáltati, étkezdében holtsütéskor beszállnak a konyhalányok. Béki holdfény rontok rájuk, tőlem nem kell sikongatni, csak viccelek. Egyszer éjjel azt álmodta, vezetett egy repülőt, de egy kicsit elkapkodta, és bizonyos férj belelőtt, benzinszagú vére folyt a hátán, főse vette, sőt, elegánsan kiugrotta, melynek folytán zárnya nőtt. Ó, őszi kikerics, ó, űrtartalmi ég, fekszel a fűbes fával, nem szép, ami szép. Már a nap is lemenőben, a vérnyomás egy büfésnőben, kötött tarkóját nincs ki meglazítja, nem mondja neki alkony vagy ilyesmi, és nem fogja a raktárban kilesni, ahogy betétjét igazítja. Csörög-morog a gyönge elme, a márga szürke gyöngykavics. Én gyöngy vagyok, melyet lenyelve más szempontból a garat is. A gondolatom gumitalpon, nem ilyen kényszer félcipősen, szalad a kerti úton halkon, szalad csodáron és velősen, nem ilyen kényszer pizsamása. Nem, kérném szépen és alássa, a szív nekem nem lételem. Bizonyos szemét sose lássam, a kert mélyén az elmúlás van, hol búvok, büfés nőtelen. Fél uzsonnányi mosolya, a fogszabályzó intim ketrecében, kiflis szivárvány, fölragyog nékem az örökíró kicsi nyál, belemártja, ír egy verset, miért, költő mit csinál? Járó beteg az ontológián, a létipar, a végtelen bezár, hűs gyermek pisszoár, ácsorogtom a csillagok alatt. Azt álmodtam, púpozott kanál, Nescafé voltam nagy hújával, helyjel, jött a nővér. Miért éppen feketében? Mert engem vitt zuhanyozni, gyászzenekarral, állami tejjel. Szép mézvirág, jó nézni rád, piciny bödön, mely sírba dön. Ziháló forró kofferek, herpeszben ég a rózsa ajkuk, mennek magányos csapatokban a csúszós és nyikorgó szabadság, gyógy és strandfürdők felé. Döcög a rakott szoknya rajtuk, s meleg, sikolytó orkándzsekik járnak nekik. Orvosilag fáj és feszül az ínyuk, múlt heti ifjúsági magazinjuk rejti a nagy alakú retikül, amely jut osztályrészükül a virágos fürdősapka mellett, s zöld alma szappan. Egy őszi légy ma megbolondult, cicanadrágot húzott és zajos fésűjével sétálni indult, mert a halál oly illatos. Kiáltozott és ordinári molesztálta a vendégeket, akkora volt, mint egy kanári, papucssal kellett agyondobálni. Csak úgy nyekett. Mint egy derűs orángután mágnes patkóba léptem, négy égtáj széjjel rángatán, itt csipszezek középen, a két kezem kitárt irány, tűvérző lombesésben, pirgek pörgök magam után, mágnes patkóba léptem. Izlalok egy másnis állat, melynek neve önsajnálat, s a konyha szárnyon szeppenten lesem a vértelen nagy combokat sétáltató bús konyhalányokat. Én önnön marhám, önnön hentesem, ki nem segíthetsz büfésné, te sem. Nem jár világ kedvébe, büfés néni elege van, kirakja a lófasz táblát mindenkinek sekkébe. Itt van az ősz hús egy-kettőre, maró, sötét cseppel tele, mint kéményseprők zsebkendője vonul az ég cseppel fele. Repül az ősznek szarva tőgye, torkomig csükk a bőnye le, bárnátaimnak szárnya nőne is, elrepülhetnék vele. Hisz életemnek semmi jója, lehull az este vasgolyója, kisülget kémény és kalács, de én nekem nem sül ki, ó jaj, csak szám előtt a vipla sóhaj, s kályhám ölén a puszta rács. A kulcs lukandó néma éjjel, reám szökkent a szégyen, a harisnyája résén, büfésnőm kilesém én. Pirosra néztem szememet, de mit tegyek? Se nem hord, se nem szeret. Egy kórház büfé vitrinébe égek, vak minyonok közt, e-papírra és jégkrémre várva, szégyen lobogó hattyú az orcám, löknek tolongánt, sorra kerülnek engem. Kirúgom a kunyhóm ólát, ide a legjobbik kólát, aranyvirág miért mond nemet, és miért extra sorban állat büfésnő létre engemet, a büfében sej engemet. Lábam kőből, fejem kábul, sárga csikóm, fakó lovam, porcelánodon aláhull, hello uram, fakó lovam én de facto rád támasztom, és a hideg porcelánon sárga csikóm alá csurran, néném asszony. Március idusán Táncsics cipőjéből színésznők ittak, amíg csak tudtak, kiket a lovak elé fogtak, azok se nyafogtak. Sőt, a költők édes teleszájjal járnak, benne sebbel, lobbal, égett vasaló zsinórral, régi bakelittal, csoki koporsóval, hogy este felé egy vasárnap a rohadt alma végett. Szaros vasárnap délutánok, titeket úgy utálok, nincs büfé, ügyelet se, köptetőm egy nyelet se, melyre vágyom, s eldobható kólás flakon lefölgurul az ágyon, csendes pihenő alakom. Te szelíd sivatag, puha dűne, nem fog rajtad hétköznap ünnep, te a kórház szőke hajója, köpenyedben a lenge porban, úszol két ciciteve a laborban, te szép higiéné, kornilonka, puku tevéné. Az őszológiában olykor gyakori a névváltoztatás, ki tudja miért. Az idő doktor Takony Tihamér, de úgy mutatkozik be, Takoni. És félrehívja azt, ki félreérti, bár ki merné félreérteni, ránéz és már remegnek térdei, hogy ne őt szúrja ki az Istenért. Az idő csak megy, gúnyos, lakoni, kushadnak mind a fűben, mint a baltak. Na most mi van, ti bamba, beutaltak? Frissen kiáltsátok, hogy Takoni! És nincs apellát völgyön is hegyen, dörög a kórus, mert ez így megyen. És ráfelel a visszhangos bakony. Noteszomba belecsuktam egy kis törpét éjszakára, mise törpét, ott zakatol, gyufavarró, kiskönyvíró, liliputi írásszabó, kisiparos cserebogár Imre. Kórházai kopaszpark erdőben meddőhányók állnak eredően, meddőhányók, mutassátok híven, mely oldalon konzerv dobok szíven. Mira vize, mira vize, diaré, összevize, összevize, és beszaré. Lágy göngyölegjük csörgetik a lombok, itt van az ősz, már két rekeszt traubító csütörtököt mondok, és kinevet egy durva szekeres. A nyers erő mit ér pedig, bolondok? Kánkán csomó büfésném ne keres. Ragd neki szét, aki egy pondrok, de szekurigyban sikeres. Nagy ház a világ, rossz a gondok, ne kérdezd hát, hogy miért szeres, amért a szoknyakorca gombot, amért a málló őszi lombot, csak mert szemem szám véreres, amért májust az óvszeres, azért szeres. Gőgök mérges trombitát, a természet züllött zörög, de mikor lefekszek, és egyéb nyugtalan lombú csipszek, meg kekszek, egyszer egy pilóta torkomra ment, noát. Én szerettem magát, meg a nugát. Bele vagyok hazám, törődve a sprőd avarba, mint egy koffer, melyet a szívem térde ütver, szamára dobját őszről őszre. Az élet jön-megy, mint a gólya, de az én pakkom költözetlen, de púpom s szárnyam öltözetlen, felszabdalta az ősz ollója. Befűz megint az obligát bú, legkisebb fokomon is átbú, rám tevegel, s én tarlok ott, mint kerti bábú, aki a farszín holdra bámul, lengő tekel. A kós hordóban nyúlfül hosszú árnyak, sétám rovom a vörös kórházkertben, ég is kutellák kissé összeverten, fennröpködő zománcok, égi pillék, mindazt ziogják, én már messze szálljak olaszba, ám bár nyíregyháza is szép, csak az embert ne hagyja a reménység, mi nő és nő, mint gránátalma fákon, s fanyarkorom lesz fönn a barna ágon, melyet leráz a puffanó sötétség. Leeresztett melluszoda vagy őszi ég, szellős légkombiné, szemúszom innen és oda, a könnyem sarkig ég beléd sejem csoda. Feljön a hold, nagy lefolyója messze ellát, mint aki jól végezte dolgát. Azt álmodtam, hogy gyógy és fölkenőcs, hogy kötparasztok mofettát pipálnak, hogy kénnel élt és halt meg minden ős, s a kis puják mézesként inhalálnak. Lobog batárunk forró sárga ház, az űri hévben horkoló salétrom, s mert fürdőn fokról fokra nő a láz, ég s föld között már készen áll a létrom, száz punga csillag pezsg és sistereg, tessékelnek a fürdőmesterek, és én forgolódom itt csak eltemetve, az éjszabban, mint a fing, a medve, és még a fürdőjegyem se találom. Ez az álom. Ó, kertem, vadvidékem, mit vetkeztetben ad rádam a hatalmas úr, a lógó öltöny nadrág sós, jódos farzsebében ücsörgök éppen, amikor benyúl értem. Útra kelünk, megyünk a gőzbe, izzadva, sírva, kergetőzve, csak ami jár, beutalatlan fakultatíve, hidegebb édecs uzsonnát víve, dúlnak a csókos ütközetek. Kis nagybetű is jártán nékünk, akik az élet héján élünk, kifogyatollal, szerelmesen, hazafelé, ha szála búszunk, egymás kólába belehúzunk, és büfézünk az őszi avaron. Mint kis piros, mint sóhajvalagú, mókásan világos piros, meg annyi angyal bikini, mert máma uszoda volt, mennek a napköziből haza a légi tehénkék, klór és pinácska szagú, mennek az alkonyattal. A Hádész termálfürdőben vajon mikor kell surlóden? A Szent Mihály víziló mikor nyikor? Uram, hadard be őket is a híg gyönyörbe, mint a copfos kislányokat, kiket a plébi nagy nevettükben összefogdos, vagy mint egy fújva letegedző, bordásfal forró, intim torna edző. Hadard, uram, be néha-néha őket, bizonyos egészségügyi nőket. Segreverősdét játszanak a lombok, saját dugámban nem tolongok, szemem mágia rakása lángol. Kibújok méltatlan rossz pizsamámból, amit kivert a félsz, e nagyhatalmú só, egy osztály, sőt egy világbajnoka. Megnézhetsz majd az Eurosporton, ahogy csak kiférek a torkom. Cogito ergo sumo. Gecim, Dumpfendre tulajdona nem szanatóriumi tárgy. Gecim, te forró pádlikám, sejem halál szökő kutam. Egy holdvilágos éjszakán betöröm véled a tévé képernyőjét. Ezen a fürdő furcsa esten, hol nyikorgat a zárórámi vágy, e lombok fúdta önfelett nyugágy, tejném és vajnám, bánnám is én, ha ezer évvel becsapna szőrös parizerével, csak mondott büfésnő a dajnám volna, ő ápolt, s én az ápja, szekuritja és istápja, ki boldog, hogyha díványára vont, sors, nyisd nekem masszás szalont. Ó, ember és büfés, de nagy, felöltözött, lágy trágya vagy. Fodrásztól jövet az a sok gesztenye purdé, hogy kopogott hideg hajlakon, hideg daueren. Ó, mahagóni bukósisakok, körömcipősök, orkánka bántak, de rá se rántak. Nyikorgó kosaras melltartóban igyekezett haza meghatóan, egy őszi estben mind ahány kató van, s Erzsébet, s Mária, utazni kellett. Automatába beraktam a poharam, mosolyogtam, kivettem a poharam, belenéztem, benne voltam, fekete-fehér, Nestlé, útlevél. Egy teáskanállal Szent János bogarat, világítson éjjel, amikor bagarol, két kezem ügyébe rakom a poharat, mibe kapaszkodjam, amikor kiürül. Egy őszológus fél cipőbe jár, csak meg fél kabátba, fél s negyed balomban. A túrt avar a pizsama alá csap, és mesztelen bokánnyal intj a nyomban. Az őszológiában egy a napszak, s e délután és este közti sávban a szívig ér az édes rothatag szag, hol andalog a lélek elmúlása. Az ember felnő, felnő és lelappa, még rá se lép egy gyűrött irkalapra, már kucorodhat össze mint hiában, kezében ernyő, fején nyúlkalapja, s a kórház kert, a nedves kurta mappa reácsukódik lassúdan és puhádan. Ma sajtos tészta lett, mint mámoros harabdány női haj, mit konyhalány nagy sebbel hátradob, és úgy aranylott a kevés olaj, mint egy sohaj, amelyre sajt is omlett. Ha torkigérő boggal érkezel, foggal kötöm ki, mint a farkasok, színspiritusban alszunk éjszaka, csúszkálunk piros tamburán. A hunyt szemed mögött te szürke kis veréb, ki mind Emmanuel, ti előtt papagáj, összeszorított lélek, színes ceruzával a hunyt szemem mögött, befűtenélek. Ha megy a bankba, nem néz rám, szinte föllök, nagy nyeregmarta combok, nagy jégipari tüllök, alatt belényilalva vidám bicikli küllök, de hogyha én kihűlök, ott fog majd sírni, a bankba. Szökőkutak, ti parkok bús bidéi, sikulcsatok-e kongó őszi éjjé kollektív fürdőszobában, magány ceruzák. Ifjú szőke lépcső voltam, jártam rajtam fel alá, kánikulában köpenyek alatt, nem volt korlátom, belém tettek egy liftet, többet nem láttam, beleszorultam, itt az ősz, elborultam. Mint eltévedt és meghökkent fiúcskák, halk hangon sírdogálnak a szelek, rőt ékszerboltjuk zörgetik a csókák a kórházkertben, melyet átszelek. Az őszológián az jött divatba, hogy minden tréfás délutánon kigurítják a babpumpát a napra, majd két vadangyal fülig alányom, következtükben fölfúvalkodom, és sírdogálnak bennem a szelek a seprűhort a belső udvaron. Repülnék, ám a sorsom visszanyom. Téged, szabadság, eleresztelek, zavarva lelkem, bomló luftbalon. A déli nap ma gyúlott és heves, az ínyvicsorgó őszi égen, a pattanásán viccesen lecsorgó lebbencsleves. Na-na, majd madártaj az én eleségem, e helyt, hol sajnosan lakom, pizsamám új a földig ér, szögdelve nézem ablakomból, ahogy a lombok ravatal a tombol. merett klottfényben áll az aszfalt, hullák alatt terítik így az asztalt. Sose jön vonat, felbakolt őrház, őzbakolt felház, kesereg a vasutas, mindkettőnek szőrös lába, egy sincs benne tévé, besüt rajta hold, kovászos ilonkánk, sütős vasaló, hely, haj, nincs benne a szabályzatban semmi, ami jó. Jó lenne végre valami, valami jó kis, valami nyári kolbász, téli szalami. A forró ölfa itt is nyitton jajgat. Kásztor János és Sósné itt nem különben üzekednek. A vér se alávalóbb a papírvattán, csak be kell hozni vagy beküldetni hozzátartozóval, de épp úgy rendelkezésre bocsátja nővérünk alapos okkal, vagy köhögéskor nem különben. Ha jajgat a forró ölfa nyitton, Kásztor János és Sósné. B levesemben dől a vér, én már nem udvarolok sajna. Halk combok alatt, aki becsapott parizerrel, szalad velem egy főnövér a Szent Mihály lován, kis bajca leng, akár a tenger, egy szál központi fűtéses köpenyben, hogy fut a szajna. Az alkony göngyölegje ott zörög gyöngy öledbe, egy nagy túró buszon, kólás üveg, skutella, forró szerbuszom. Zárás előtte bogja húsbolt, ajkám még alvadt déli rúzs volt, a számban mélyen beledúdolt, szép emlékek vér aláfutása, kedélyemnek az alagút ássa, ami szokása, szép tor lesz, nagy büfé, F. májjal, rizsleves sodó, datojakása. Egy őszi disznó bő hasából, a hold zsigerek magasából, ha rád szakad a tiszta kékség, ha felhasad e bélszalonna, s a lélek habzó szélbe lobban. Bélmosó nőké a reménység. Meghalt szegény WH-né, ordítozott WH-val, benne csinálj te baba vénység, hiába egy-egy vasárnap zengett a kórház. Vágytál és étel, két próbatétel. Az én fogmosó poharamba sokat nézek magamba, eszegek vattát, iszogok könnyet, egyezek kávémba ceruzát, fehéret, feketé, tarkát. Ölelő karom árván, nyitásra várván, emelgetem kitárván, csak el ne repüljek, mert akkor, ha jövel, pont nem leszek sehol, hanem elrepülvel. Ezért aztán ezennel, egyik szabad kezemmel megfogom a büférácsot, a másik csak repkedgessen, ám bár nehogy úgy tűnessen, hogy én rá-rá legyintek szerelmetes kedvesemre, pláne lófaszt intek, amit nehogy zokon venne, s dafke ki se nyitna. Ó, be nehéz várni! Elszáll a csöpnyi alkohol a rúmos megyből, s a medve barna alkony óla, üres egyből. Aranypapírját már a nap mindet lehányta, s a gondos ápolónk az éj nagy szodésztában ráharap, lesz gurranó kacagda, nőnap, sejehé. Az Eurosporton 3 óra tájban, mikor a nővér tátott szájjal alszik, kis öregember golfozik magában, nem túl ügyes, bár lohol és igyekszik, kifakaf néha, bele-bele rúg villanyszervíz kocsijába. Ilyenkor felhorkan a nővér, Isten barna papírzacskója. Én ujjam májkrém libidóm, de cakkos féme éle megvág, konzervnyitó bácsi följön a konyháról, nagy van neki, lőcsei fehér ember. Jézus Máriám zenit, s nadír, csak a nullám kerekedik, hiába is tárogatom madárszárnyú fiókomat. Hát én mivel etesselek? Hát én nekem ki a fasírt? Mint a széklet elrekedek, összecsukom tárogatóm, Isten hozzád üres papír. Meleg van, mint a zsírszalonna tüzében úsznék, bírja volna, sejem volna, mégis kitöpörtyű. Én nékem már a földi ház kicsi, ha feldobom, a felhők talpmasszázsa, egy hernyóbársony tömpe gyászkocsi vesz kezelésbe, marka, mint a mázsa. Roppant kezéből csüggök majd alant, s bár félek kissé, nehogy eleresszen, himbálóztomban zengek, mint a lant, szemüveg, lázlap, kis bajuszka, dresszem. Szép déli báb az őszi délután, gurul velem az égi ágyú talpon, s ha kérditek majd fülbesúgva halkan, az ott kezedbe úszó sapkatán, én odavágom néktek vérfagyaltan, há, csak a skalpom.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.

az angyal habja. Mi 2000-ben nem élünk, szegénykém. Ékeli Zoltán. Lám, élünk 2000-ben, s túl lesz lám élve ezredünk, e jó kis ezred, bévül sűrű dúlt szesz, kívül papír és indigó, s mint plafon felé vágtató dugó mögött az angyal habja, múlt lesz jövendőnk, nem nagy durranás. Talán majd összerakja más. Egy bőrön repülő. Átirat 81-ből P, NAK, MEC. Vagy ki tudja már. Vékony kötek papír 10 forintos, elcédulásodóban. Cirka 15 éve fektetem ezt az összerakhatatlan verset. Az én időmből elég sok idő, egy nylon dossziéban tárolom, akár a tüdőröngent, sárgás emlékkönyvi vonatfüstöt. Vagy a keleti, vagy a nyugati, innen nézve kicsikét mindegy, pályaudvar. Egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, ötemeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdő, szuszogó nyárral, császárkörte permettel teli csarnok. Ama P, nem én, nem én, múrisan kapkodja a lábát. Mossák a peront fabulonnal, csúsznak a műanyag talpú cipők, és mintha egyenest a forró keramitba szállna alá a nap, olvadnak a sínek. Akár bele is nyomhatná a hüvelykujját, mindenki belenyomhatná a hüvelykujját 81-ben tökig a renyhe alkonyatba, lenne riadalom, PB, tabukizás. Nem nyomja, nem nyomom. Ki, ha nem én, hanem tűnődni hirtelen, akár erdőben mások vagy nyoma. Nehéz ma helyből távolugrani, motyogja maga elé, s ki neki fut, a rossz műbőrcipőkben lapjára eshet, mint egy félmosoly. Aztán ültében elragaszkodik P, ki egy bőrön repülővel vonatra száll a rongyos kéziratban, egy hosszú és mély gyors vonatra, melynek beláthatatlan eleje, vége, bár tán csak archivált időnk túl mákos és havas. Lépcsőket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsút intő, homlokával pindúr, üveggolyókat izzadó kalauzt, majd megmoccan a sok-sok tonna vas, reszketni kezd, halk szamovársóhajjal elindul, és ideje, mint egy kenhető és boldog kockasajt, betelvén kihúz a csarnoké alóla tőkehúspiros szerelvény. Nicht hinauslehnen. Nicht? Hová hinaus? A kívülünk a bent? A kéziratban éppen bent hiányos. Hogy mit keres? Ki mit e verspanoptikumban? Az ok hiányos épp. Hogy miért e forró céltalanság? Mitől törődik végül el bőröngyét átölelve P? Mi végre nyomja szét az ablakon tekintetét? Hogy mit keres e cirkulárison? E körbeérő lüktető szerelvény peronzatán, a naphanyatló prémes félhomályban, hol tengerparti kis hotelszobák gyulladt szemekként futnak versenyt véle. Bár leggyorsabban most fut a vonat, és minden sürgöny pózna véle egy irányba. Haladni 81-ben így alternatív. Bocsánat, jó felé megyek? Hová tart, kérem? Látja, épp ez az, motyogja B. Vidám parki tikettet mutogat a kalauznak, Dodge-emre szól, tudom. De hát az óriás kerék felé ma nincs vonat, motyogja P. És hogy nem megy sehova. Majd mély lukak a kéziratban,
követhetetlen változatok peronra, pére, pékre, nosztalgiára, folytonos költözködésre, guanó repülésre, vagonról vagonra vadul harmonikázó alagutakon cibálja át famadárházát, csak akad végre valami hálós étkezőkocsi ebben a cintányérban, fülkék, kusettek, mind meg annyi kaptár, viasz kenyérrel, viasz csirkecombot, viasz családok szemlesütve esznek, viasz neonszitál sovány viasz festetlen életükre, és minden fülkében mind meg annyi P izeg mozog, nem én, nem én, és nem ő. Mindegy ki már. Ne szólj szám és személy, hogy ogja P. Ha egyszer sajtkukacnak végleg itt maradtál, mi önmagából, mint a önnön húsán fúrja át magát a malomkerék bamba éjszakában. Hát, hagyd az aviatikát. Egy bőründ repülő, amiről nem derül ki immár soha semmi. Fejem fölött sokáig semmi sem forog, csak a bőrönd, kinyitva, csukva, mint a tompa szárnyam. Egy furcsa érintésű kézirat, motívumok, melyeket csontig elszívtam, elhasználtam. Hajdani Szent János bogarak, csíkszigetek az ablakében, egy kocka sajtnyi rádió Hongkongból, reszelős Mickey Mouse ária, és valami rímhívó pincérnő, P szerint bizonyos Mária Szamovária, ki fahamuthoz távoli tálcán vodkás paharak félholdjával, dekoltázzal, tengeröböllel, lobogó tea tükrével, borostával, és a bőre alatt vékony, cincorgó zene szól, mint egy egérke. Zögykölődnek P vulkán fíberén. Nem áll, hogy ezzel ügynököl, de má, kisasszony, hiszen a holdra szállás apró fáján utazunk, szegény Armstrong makettjén kismadárkorából. Nem érzi, hogy néha-néha szárnya nő? Nem én, mondja a nő, nem én, ha becsinálok sem, mondja, bazd meg. Majd érdesen sípolva elalszik, tálcája földre hull, pirog, szamócalekvár, albatrosz velő. Aztán csak a hamu szuszog a keramita, a bezárt repülőkből szivárog lassan a kondenszcsík, s csönd van, mint egy csigában. Mázsás nyári derengés, szemüveges, fekete, szinte a testi stréberségig finom ember imbolyog át a csarnokon. Kár a gőzért, én úgy se leszek többet az Úristen bérkocsi zsírja, eléggé sajnos, uram, motyogja P. Soha se üljön tangó harmonikára, zsugja a szúrós ember, mert az a hosszú, nyívó sóhaj a végé. Itt fut ki a mákos és havas film. Csörömpölve kinyit a resti. Versemnek hőse erre ébred. Bőröngye alatt megtapogatja ázott nadrágját. S vacog a hányingertől. Megint egy padon éjszakázott. Drótváz zöld. Gyászollak Lajos, Gerber a 20 szál. Drótváz zöld, október 19-14 H, fizetve. A nézésed még szétragyog, még szétgurul a sóhaj. Kopogásod még én vagyok, kórházruhád, hűs lázlapod, a mankó és a hónai. A távolságot itt hozom egy kocka sajtnyi rádióban, de mozog lábam, két kezem, beszélek, tehát vétkezem, hol tér van és idő van, s hiába ráz az okogás, ha tovább élek nálad, hisz a világon semmi más nem fogja, mert a semmi más nem fogja vers halálod. Merlin Gerlever. Ezek hideg saláták, mind ügyesség,
Gundel Imre. Jobb, ha bár itt te tollas gerlever, senyer, seveszt, hogy el ne szabja már is, keres valami exkaliburális örökírót, s ha nincs, hát térdre er. Lehet a szárnyas, fényes klotrever alatt arany a lyuk és a fonális, hogyha a gomb 14 sor banális, csak maskarádé, zsúr és nem zsiger. S mert örökírót nincs hol venni, Merlin, tinten penődöm, síkos fineliner, helyére szánkál minden elkevert rím, hideg szonettem íme itt hever, s csak vár a grára imbisz és gigerlin, hogy jön Babics, s bepójál Berliner. Nyár, néma film. Ma bolyhos csönd a nyár, keringő vatt a zápor. Válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától. A cintányér, a dob, a síp, a kasztanyét, cihát lobogtat érte, párdunyha tulpihét. Meleg szél szórja szét, prüszkölve és kacagva. Vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacak fa. Bár kormos és vörös szemed az éjszakától, s nem látottál-e boldog fehér erdőt a fától, szeretnek, mind szeretnek. Hajlong a kába rost, majd fognak és kifőznek irkába papírost. Vedlik a nyár szívem, lenyergelt vatta póni. Na bumsz tarára, bum, hát nem fogsz folytatódni. Pofozgatsz, mint a szél, cihát és tolbabát. Na bumsz tarára, bum, nyitsz ugróiskolát. Kis ródlizú anyák, kis kölykök szája kapkod. Mi hát a fulladásod-e sürgő vattahathoz? Az ugra-bugra hóhoz, egy nyári néma filmen. Mind elmegyünk, na bum, ma épp te mégy el innen, hol forrón és puhán kering a vattazápor, s válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától. Dalszöveg. Zsákkal, ha tükröt borítok elébed, s zizzen az arcod, nem te vagy, s nem én. Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez, egy habzó ég van mélyén és tején. Hát mi tartoznék, mond a szövegéhez, s mi dallamához zúzott üvegén. Gugolj közel, de akárhonnan nézzed, nincs egyrészt látvány, s másrészről a fény. A dallam nem változtat szövegén, külön sem ez, sem az nem posztulálja, darált egész, mi úgymond költemény, és nincsen onnan két rét nézni rá, ha egy test az ég, s az izgő őrlemény. Dallam s szöveg precíz tükör darája. Medvendel. Körbe hullámzik némán a porondon. Régen ki kellett volna vetnie, de húz, csak húz magába folyton. Bezár a tisztás szív középre, rossz táncosát egy madár hanglemez. Magamra hagy és nem ereszt el, forgok velem. Szép házi őrizet. Süket köröket sarkam a teraszra, kicsi pumpáját nyekteti az asztma, tátva a szám, és nem szól senkinek. És legbelül kaparászok ezzel a verssel. Az a fényes a kaszahúgy, legnagyobb édes vizem egy szegecsebb csillag körül, helyben fut, karcol, mint a tű. Mókus bugdácsol át a sétaúton, a kerti székek hippodrom galopp, póni lóvázak egy törpe múzeumban.
Roszog a park, sógósodik. Összegyűlnek a koalák, majszolgatják a nápolyt. Legbelül minden hasznosul. Légszomj, allé, kopás, kavics. Ilyenkor gyűlnek össze félni. Lombósak, lomhák, belégzéssel fütyörésznek. Húj! Bár állandóan napsütés volna, mondják, és épp csak rádobott gyapjú kabátka az este. Mi lehet a szemükön az a táska? Mi lehet más, mint látványhordozásra, raktározásra kísírott titok? Telemorzsáznak a limlom emlékeikkel, elmedvésedik már a kezemben az írás. Indigó és fecskemész a körmem alatt. Kezem a korlát kőrvörös revén, mint rossz kovács és szuszog a parázs, és szárnyam nő az úszóguminát. Ez egy posztfeszt a fürdőlevél, iszappakolás az alkonyatról. Azt tartja össze kissé, hogy vagyok. Dajkálkodnak a medve liliomban. Bundájukban reszket a törpe csontváz, királyné szoknyája vérborbolyák. Belefúrom a fejemet a parkba. Nem sír, és nem bolond. Legnagyobb édes vizem. Ki mondja majd, hogy szemed volt a szád. Volt a szád. És lelkem tisztásán már elhiszem.

dombfix, dobogó medvehagyma. Fúrják a fejüket a parkba, harmat nyilall a kavicson át, kaparász a cipőm, barazsam, cigarettám. Hát belehal a szájunkba a holdfény, kamerád. Titkos, reves bauxit volt az ajka, egy tárgy, amelyben annyi hasad a szép van. Minden völgy tál, füstpuha tál, gálic halál a kotorékban. Elmegy a nap Ausztráliába, One Two Airlines, a rókaránton háttal, foncsoratlan. Egész 24 órát napsütés legyen, és épp csak nevető vállagyapjú az este. Nápolyi membrán, mondja is, nevet rajt. Egy pónilak, tébláb uzsonnatáska. Dajkálkodik a medve liliomban. Átfut az allén egy vékony ecset, sete kaligram a napszállatról. Azt tartja össze, hogy vagyok. Bátrak, mutánsok, szépek és nagyok. Félnek a koalák a denevértől. Vastag sapkában járnak és füles, egy kedves lomha gyapjú holmiban. Óvodástáska az oldalukon, 37 éve készülődnek felvonulásra, és egy jotta harmatjuk sincs transzparens. Nem sír, súgják, és nem bolond. One, two, elrepül Ausztráliába, ahol a struccok élnek, bálagóják, és a vállukon gyapjú kabátka. Belefúrom a fejemet. Nem is lesz holdvilág, súgják. Nem is. Korlát revét se ütve át, oly óvatos. A tátott szája nem szól senkinek. Körben van, súgják. Mégis vége van. Hullámzó szcéna illatot sodor, és ellapul, hogy végül prése lett. Süketté hallgatott lakrekviem, tasaklakó. Est hajnalok.

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

0: Édes jó Lajosom.
1: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
0: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
1: Én? Kérdezd meg te!
0: Én nem merem. Nem merem.
2: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagyúrhoz.
0: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek.
3: Tessék!
1: Mit mondtam? Semmit.
2: Majd meghalljuk. Itt az anyu.
0: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Lajosom. Hát ő úgy értette, hogy te azt mondtad, szőrnagy.
1: Ez csak valami félreértés lehet. Én azt mondtam, hogy ha kedve tartja, akkor az őrnagy úr... Nem így mondta.
4: Biztosan. Te mindig tudod, mit hogyan kell mondani, édes jó Lajosom.
1: És te? Te mit nézel így rám?
2: Meg szabad mondanom? Én nem tudom, hogy az apu most így mondta-e vagy úgy, de azt észrevettem, hogy máskor, ha ideges vagy fáradt, esetleg szomjas, nagy ritkán mondott már ilyeneket.
1: Milyeneket?
2: Zúristen! Ezt például biztosan tudom, hogy tetszett már mondani.
4: Érdekes, most úgy így hallom, már nekem is úgy rémlik.
1: Lehetetlen, talán régen a vasútnál. De mióta tűzoltó lettem, mindig vigyáztam a szép magyar beszédre, mert tudom, hogy ácskálódóak az emberek.
4: Ágikának teljesen igaza van. Egyszer engem is úgy hívtál. Zedvig.
1: Zedvig? Ho-ho-ho. Talán Hedvig, de úgyse, édes jó Mariskám. Hát...
4: Zedviget mondtál. Csak persze már elfelejtetted.
0: Eredj be, kövelj meg, és kérj bocsánat.
1: Azt aztán nem.
0: Nekünk csak egy fiunk van, édes jó Lajosom, és jusson eszedbe, hogy mit kellett küszködni a szegény ember fiának, amíg tanítót nevelhetett a gyerekét.
2: És majd jönnek a hidegek, a nagy orosz hidegek, a hóviharok és a fagyhalál, és majd jönnek a hóban kúszva a partizánok, az övükben kés van, a szájukban kés van. És nem is kell az apunak bocsánatot kérni.
1: Na.
2: Csak tessék kiigazítani, amit mondod.
1: Na,
2: tessék, menj!
1: Adjál csak Mariskámat! Nem kell engem tolni. Magamtól is be tudok menni.
0: Na, hála Isten!
2: Anyu, kérem, szabad valamit mondanom?
0: Mi az, kislányom?
2: Én csak nem mertem szólni, pedig hallottam, hogy az apu mit mondott.
0: Mit?
2: Nem őrnagy urat, nem is szőrnagy urat, még csak nem is zőrnagy urat. Az apu azt mondta, te keléses segegű.
4: Micsoda? Segegű?
2: Keléses, azt még megértem. De segegű? Van ilyen szó? Hegedű. Azt már hallottam. De segegű? Úgy hangzik, mint egy átok.
0: Miket beszélsz te? Miket hallasz te? Romlásba viszel mindannyiunkat.
2: Segegű. Ez valami rossz.
0: Felejtsd el! Megértetted? Felejtsd el!
2: Vigyázz, jönnek!
5: Mi az, Mariskám? Mit állnak itt? Mit búsulnak? Egy ilyen kis bicsaklás miatt? Vagy talán történt valami?
2: Jaj, dehogy! Milyen tisztelt őrnagy úr!
5: Akkor nem... lássuk munkához! Minden perszirká! Most nem is tudom, a kedves tóth úr velünk tart, vagy sem?
1: Hát, ha tetszene szorítani egy kis helyet, megköszönnék.
5: Hát, hogy ne szorítanák! Mégpedig, ha megengedik, akkor most én venném kezelésbe ezt a margóvágót. Ágika, odaül, Tóth úr pedig az én helyemet foglalhatnál.

0: Te nem evesd ki apádat.
1: Hát, ez nem nagyon szép.
2: Ugyan lett, mint egy krumpli.
3: Mindegy, kérem. Nem a szépség a fontos, majd ez is megjön, csak ki kell várni az idejét. Az a fontos, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, mozog a karunk, mozog a kezünk, múlik az idő. Hogy érzik magukat?
2: Mi nagyon jó!
3: És a kedves Tóth úr,

0: Ányóra, 11 múlt, és Tótéknál még ég a villany, pedig Tótó 9-kor szokott lefeküdni, és közben jött neki egy tábori lap. Lássuk csak, mit ír. Sötétedéskor, amikor legfenyegetőbb a partizán veszély, az őrnagy úr szórakozásra, társaságra vágyik. Ilyenkor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmosság legkisebb jele, különösen az ásítás nagy mértékben fölidegesíti. Kár volt a levelekkel manipulálni. Most úgy érzem, azért is én vagyok a felelős, a túl, amitől Isten őriztem, elásítanám magát. Nem kell mindjárt a legrottabbra gondolni. Ő szokott nyújtózkodni, szokott nyögni is, de ásítani, pláne egy őrnagy előtt, nem. Ezt a lapot is eltépem, de nem lesz semmi baj.
1: Kérem szépen, nem is tudom hány óra, de remélem, ha aludni akarnak, szólnak.
2: Hát bizony, ha már az alvást tetszett emlegetni.
3: Aludni még mit nem.
4: Én azt hiszem, még sohasem voltam ilyen friss.
1: És a kedves Tóth úr?
2: Mit tetszett mondani? Ja, én kérem, szeretettel, én nagyszerűen meg vagyok.
3: Csak a milyen tisztelt őrnagy urat féltjük.
1: Sajnos rossz alvó vagyok.
2: Ettől az éles hegyi levegőtől még a súlyos álmatlanságban szenvedő vendégeink is elálmosok.
1: Nekem az se használ. Én legszívesebben reggelig vágnám a dobozokat.
2: Még csak 3:45.
1: De ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
5: Kedves Tóth, én tudom, mi a hát.
1: Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hallengen, Tóth!
5: Csak nem álmos.
2: Igen.
1: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászlóa irodára.
4: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászlóa irodára.
1: Mit szól hozzá, kedves Tóth? Mi volt ez?
4: Mi volt ez?
3: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
2: Ásítottam.
4: Ásított?
3: Azt mondta, ásított.
1: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő, hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
3: De hiszen ő nem álmos, milyen tisztelt őrnagy.
1: Hát akkor miért ásított?
4: Apu, miért tetszett ásítani?
2: Nem. Nálam tudnélik az ásítás, nem az álmosság.
1: Yeah. Hanem miért? Talán ásítani, és azért ásított, mert jól érzi magát?
3: Bizony.
4: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem nathás, passziózik.
1: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
4: Isten őriz!
3: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
1: Hát akkor... Dobozoljuk!
2: Engem tetszett kérdezni.
1: Bizony.
2: Megmondjam az igazat.
1: Hát persze.
2: Én...
6: Lajos.
2: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
1: Akkor lássunk hozzá!

0: fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
1: Nagyon sajnálom.
0: Igazán kellemes időtöltés volt.
2: Rég volt ilyen szép estünk.
0: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolásnak.
3: Meg lesz, őrnagyú. Szép álmodat.
0: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
3: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
4: Lajos, hol vagy?
3: Nézd, kislányom.
5: Apu.
3: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
5: Most mit csináljunk? Kivigyük? Vagy itt vesünk neki ágyat? Fölbírjuk őt emelni? Anyu! Anyu! Anyu, na hát! Ő is elaludt itt a dobozok között. És már én is úgy érzem, mintha le akarna ragadni a szemem.
6: Alszanak, alszanak, hadd aludjanak. Egy vörös keresztes sürgöny érkezett, nézzük csak. Sajnálattal értesítjük, hogy Tóth Gyula zászlós tábori posta 707/7 az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Úristen, mit tegyek? Ébresszem? Ne ébresszem őket. Ki a megmondhatója? Tanácsa. Nincs kitől kérnem, mert a községben mindenki félbolondnak tart. Nagy tévedés. Mert az ugyanigaz, hogy félbolond vagyok, de nem úgy, ahogy hiszik. Nekem ugyanis a másik felem bolond. Más szóval, még ebben a kegyetlen háborús időben is megpróbálok segíteni a községbelieken. Hát ezért, és mert a kedves Tóth urat annyira szeretem, ezt a halálhírt darabokra tépem, amit az emberek nem tudnak, az nincs.
4: Agiko,
2: tessék!
3: Gyere ide, kislányom.
2: Itt vagyok, anyu.
3: Hallgass meg, mit írtam Gyulánknak. Kedves egyetlen fiam Gyula, épp egy hete, hogy a mélyen tisztelt őrnagy úr itt üdőzik nálunk. Ez alatt Istennek hála másfél kilót hízott. Már nem álmodik rosszat, téged pedig oda vesz majd maga mellé a zászlói irodába, ahol biztonságban leszel. Így mondta?
2: Így.
3: Sajnos egy kicsikét rákapott a doboz csinálásra, úgyhogy estétől reggelig abba se bírja hagyni. Ágika meg én csak bírjuk valahogy, de apádnak szegénykének nehezére esik ehhez a virasztás. Álmosságában néha az se tudja, hogy mit csinál.
2: Azt kéne megírni, hogy mi történt tegnap.
3: Az most következik. Tegnap is, amikor leesett egy doboz, bemászott érte szegénykém az asztal alá. Ilyenkor tudod, mindig megszokta csiklandozni Ágika bokáját. Sajnos a nagy álmosságában tévedésből az őrnagyőr bokáját csiklandozta meg, aki megharagudott, és abba hagyta a dobozolást, pedig még meg se viratt. De azért ne aggódj, már csak egy hét van hátra, mi pedig örülünk, hogy biztonságban vagy. Sokszor csókol szerető anyád. Na, Ágika, írd alá.
2: És Ágika.
3: Na, most pedig szólj az őrnagy úrnak, hogy szeretettel várjuk az esti dobozolásra. Én pedig hívom apádat.
4: Lajos!
3: Hol vagy, Lajos? Ne aludj! Gyere elő szépen, édes jó Lajosom.
1: Itt vagyok.
3: Na, ülj le szépen, húzd ki magad. Miért tartod a szemed becsukva?
1: Azt hittem, nyitva van.
3: Hol az őrnagy úr?
2: Nem akar kijönni.
3: Mit nem akar kijönni? Nem akar, vagy dobozolni sem?
2: Dobozolni sem.
3: Szentséges szűzanyám, csak nincs megsértve.
2: De!
1: Fogadjunk, hogy megint velem van megakadva.
3: Jaj, nekem! Apádra van megsértődve az őr nagyúr?
2: Igen.
3: De hát miért? Mit csinált apád?
1: Szerintem még mindig az a bokacsiklandozás bántja.
3: Na, hát mondd már, kislányom, hát mi történt?
2: Én azt nem merem elmondani. Vagy mondhatom? Szóval, az történt, hogy amikor az apu bemászott az asztal alá, bokán harapta a mélyen tisztelt őrnagyurat.
1: Mit csináltam én?
4: Ugyan már, apád nem harap.
2: Nem.
1: Hát ez hallatlan.
3: Jó.
1: Mi az? Hát miért csóválod a fejed? Miért csészed? Nem tudsz beszélni?
3: Csak arra akarra kérni, édes jó Lajosom, hogy légy egy kicsit elővigyázatosan.
2: És máskor, hogyha valami leesik, az apu ne csináljon semmit, majd én lemászok érte.
3: Ez így nagyon jó.
1: Megbolondultatok? Én a könyökömmel lelöktem egy dobozt, bemásztam érte, felhoztam és kész.
2: Ez igaz. De azért, ha nem tetszik haragudni, az apu egy kicsit sokáig időzött az asztal alatt.
3: Ez igaz. Még nekem is feltűnt.
1: Talán aludtam egy kicsit, de harapni nem haraptam meg senki.
2: De azért, ha szabad valamit mondanom, az emberek nem szoktak ok nélkül megsértődni. Lehet, hogy az apu úgy csiklandozta meg az őrnagyúr bokáját, hogy azt harapásnak is fel lehet fogni.
1: Itt megáll az ész. Ti azt hiszitek, vagy azt akarjátok velem elhitetni? Hogyan kérem? Soha életemben nem haraptam meg senkit.
3: Ez így van.
2: Hát az apu nem is olyan ember, de azért, ha nem tetszik haragudni, amiért ilyen dolgokkal hozakodok elő, bizony máskor is előfordult már, hogy az apu minden ok nélkül furcsa dolgokat csinál.
1: Én? Például mit?
2: Például tavaly tavasszal, méghozzá a vasárnapi korzón, vérig tetszett sérteni Tomai főtisztelendő urat.
1: Ez valami pletyka lecs.
2: De hiszen ott sétáltam az apuval, és majd a föld alá süllyedtem. Mert igaz ugyan, hogy az apu egy szép dicsértesség a Jézus Krisztussal üdvözölte a főtisztelendő urat, de közben egy olyan alfricskát adott neki, hogy majdnem lerepült a kalapja.
1: Mit adtam, orfricskát? Nevetséges. Megengedem, hogy talán el akartam hajtani egy legyet az orráról, de megfricskázni a plébános urat. Mondd meg te, Mariskám, hát ilyennek ismersz.
3: Én igazán nem hiszek el rólad semmiféle buta pletykát, de azt tudom, hogy a plébános úr néhány napig hűvösen fogadta a közönség.
1: Képzelőtök, ez csak véletlen lehet.
3: Véletlen, véletlen. Neked minden véletlen. Az is véletlen volt, hogy egyik napról a másikra elbocsájtottak a vasúttól?
1: Ezzel hozakodsz elő. Mintha nem tudnád, hogy a piskolti állomásfőnök azért bánt el velem olyan csúnyán, mert a lassú felfogású unokaöccsét akarta behozni tolatási rendezőnek.
3: És kellett a hely, mi? Ismerem már ezt a mesét. Csak hogy nem így történt, hanem az történt, hogy az olasz császár, az a csöppis aranyos Viktor Emánuel itt járt vendégségbe Magyarországon. És az történt, hogy a főméltóságú kormányzó úr meghívta a kicsi császár Bölényre vadászni. És az történt, hogy az állomás személyzete éjjel-nappal meszelte a falakat, mázolta a padokat, ültették a muskákat.
1: Ennek semmi köze.
3: És amikor már minden szépen ki volt csinosítva, és a vágány mellett felsorakozott az egész vasúti személyzet, az állomás főnöktől le a két tollatási rendezvény.
1: Nem vagyok kíváncsi.
3: Hagas! És abban a pillanatban, amikor a külön vonat keresztül száguldott az állomáson, az egyik tolatási rendező, aki pedig te voltál, akit az a szegény, szerencsétlen kicsi császár soha nem bántott, letoltad a nadrágod, és a lehető legsértőbb módon a hátsó feledet mutattad a külön vonatnak.
1: Őrület, vagy te, vagy én, vagy mind a ketten, csak álmodjuk az egészet.
3: Álmodjuk, nem álmodjuk, fütyülök rá. A fiadra gondolj, a mi fiunkra. Akit megvesz az Isten hidege, ha be nem mész, és bocsánatot nem kérsz a milyen tisztelt ön.
1: De miért kérjek tőle bocsánatot?
3: Amiért elvesztetted a józan eszedet, bemászál az asztal alá, és boká haraptad a fiad jót.
1: Nem értem, nem értem. De jól van, jól van.
2: Ja.
0: Jó estét, itt vagyok. Ne fárassza magát, kedves Tóth. Nekem elég az a tudat, hogy jobb belátásra jutott. Nem történt sem. De mielőtt dobozolni kezdenénk, kijelentem, hogy csak akkor vagyok hajlandó hozzálátni, ha ez mindnyájunknak egyformán örömöt okoz. És ha már ezt a kis félreértést sikerül tisztázni, elvárom, hogy a kedves Tóth úr továbbra is ilyen őszinte legyen. Mihelyt kifáradt, megmondja, másfelől viszont ameddig dobozolunk, addig szívvel lélek. Na tessék, még be se fejeztem a mondat.
1: Mi baj, ma? már megint.
0: Ezt én kérdezhetném inkább. Történt valami?
1: Semmi a világon.
0: Mert ide nézett balra a hátam mögé.
1: Ja, úgy, berepült egy lepke.
0: Milyen lepke?
1: Két sárga folt van rajta, meg egy piros.
0: És maga dobozolás közben lepkékkel foglalkozik?
1: Épp csak oda nézett?
0: De közben arra gondolt, hogy jó volna utána menni, megfogni, agyonütni. Így történt, vagy nem így történt?
1: Honnan tetszik gondolni?
0: Nézzék, Tóthék. Én élek, halok a dobozolásért, de így, ahogy eddig csináltuk, ez nem mehet tovább. Ha közben mindnyájan másra gondolnak, akkor ez teljesen hiába való előpocsékolás. Hagyjuk is abba, kér.
4: Jaj, nekem, hát miért hagynánk abba?
0: Értsék már meg! Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz, és akkor úgy járnak, mint az előbb a Tóth úr a piros pettyes lepkével. De csak itt, a maguk vendégszerető házában jöttem rá arra, hogy ennek egyetlen orvossága van, mégpedig a dobozolás. Értik már a gondolat menetet?
2: Világos, mint a nap!
5: Én még itt-ott nem értem.
1: Én is csak itt-ott.
0: Mindegy, nem is fontos, hogy most, amikor úgyis kisé nehezen forog az agya, megterheljük ilyen elméleti okfejtésekkel. Maradjunk a dobozolásnál. Hogy csinálták az én ideérkezésem előtt?
2: Akkor a kartonokat én vágtam, és az anyu hajtogatott.
0: És a kedves Tóth?
1: Én csak úgy levegőztem.
0: Ez a baj. Most pedig én egymagam vágom a kartonokat, maguk pedig hárman végzik a hajtogatást, illetve csak végeznék, de kevés a karton, aminek az az oka, hogy azelőtt egy volt egy ellen, most pedig én vagyok egyedül három ellen. Így aztán maguk csak unatkoznak, bóbiskolnak, és hagyják elkalandozni a gondolataikat.
2: No.
0: Nézzenek meg engem! Amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Most pedig elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Szinte azt se tudom, mi a háború!
4: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
1: Igen, Mariska.
0: Ez pedig nagyrészt a dobozolásnak köszönhetem. Higgyék el, már fölébredéskor alig várom az estét, hogy végre hozzáláthassuk.
2: Én is,
4: meg ő is, ugye, édes jó Lajosom?
1: De még mennyire?
0: Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő, valami tiszta szépség, valami örök nyugalom. Dobozolni a legjobb a világon.
2: Jaj, hogy ez mennyire így van!
0: Néha elábrándozok rajta, milyen jó lenne, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető lesz az egész emberiség.
2: Ha lehetne,
0: persze,
2: Isten!
0: Persze, úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan gömbölyűt, amilyen a sajtjuk. A franciák olyat, ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is. Persze, ha már legyőztük őket, szabad lenne dobozokat csinálnia. Persze, csak kicsiket, mint a gyufás katuja.
2: Jaj, ha én ezt megérhetném.
0: Na, ez nem lesz hamar. De ha sikerül, ha győz ez az eszme, akkor az egész emberiség áldani fogja nevünket.
2: Őrnagy úr, kedves őrnagy úr, tessék megengedni, hogy kezet csókoljak a kedves őrnagy úrnak.
0: Na, azt nem engedem, csak így a homlokomon. Álmok, álmok, gyönyörű szép álmok. Remélem, kedves Tóth, most már megértette, mi a bajom ezzel a margóvágóval.
2: Hát ezt igazán nem nehéz megérteni. Az a baj, hogy a mi margóvágónk kicsi, és az őrnagy úr ezért nem tud bennünket utolérni.
0: Nagyszerű! A maguk kislányának olyan az esze, mint a nap! Na, kedves Tóth úr, a többi már gyerekjáték, ugye?
1: Hogyne.
0: Gratulálok, és mi a teendő?
1: A teendő... Nem tudom.
4: Ne tetesd már magad, édes jó Lajosom.
2: Apu, kérem, tessék rám nézni, mit mondtam az előbb?
1: Hogy ez a margóvágó kicsi.
0: Nagyszerű. És ebből mi következik?
2: Igen.
1: Semmi.
2: Jaj, jaj, milyen az apu?
0: Nem szabad így beszélni. Ő erre rá fog jönni a saját erejéből.
4: De tessék megengedni, hogy egy kicsit hozzásegíts.
0: Azzal csak neki jártunk, Mariska, mert sebet ejtünk az önérzeté. Nézzetok, ha szűk a csizmája, mit csinál?
1: Mindjárt. Akkor sántikálok.
2: Apu!
0: Ne erőltessük, ne sürgessük. Talán én el is fordulok, mert a jelenléten feszélyezi őt.
4: Édes jó Lajosom, neked most gondolkozni kell. Várj csak, megmasszírozom a fejedet. Jó?
1: Finom.
4: Tudsz gondolkozni?
1: Az a baj, hogyha gondolkozni kezdek, mindjárt az az érzésem, hogy valami nekem akar jönni.
4: Húzzuk arrébb a bútorokat?
1: Nem, a bútorok akarnak nekem jönni.
4: Hát mi?
1: A fal.
4: Fal? Menjünk ki a kertbe.
1: Nem az a fal. Amelyik nekem akar jönni, az itt van a fejemben, bent.
0: Na, kedves Tóth, széna vagy szalma?
1: Sok minden eszembe jutott, mélyen tisztelt őrnagy úr, de sajnos egyik sem volt az igaz.
0: Szabad tanácsot adni? Csak nyugodtan, kényelmesen gombolja ki a zubbonyát, kedves túl.
1: Kérem, őrnagy úr, azt hiszem, nekem most dereng valami.
0: Már is? Nagyszerű. És mi volna az a valami?
1: Sajnos nem az jutott eszembe, amit vártam, hanem valami egészen más.
0: Talán ne zavarjuk. Próbálja meg újra, kedves Tóth.
1: Hát kérem, hát ez a margóvágó kicsi.
2: Igen.
1: Most, mintha valaminek kibontakoznának a körvonalai.
2: Igen.
1: Bocsánat, kiment a fejem.
2: Jaj, Lajos! Nem lehetsz te olyan fáradt, hogy egy ilyen semmiség ne jusson az eszedbe.
0: Hagyja, Mariska! Nagy dolog a muszáj, ő erre rá fog jönni. Vegyen egy rukkot, Tótó.
1: Hopp, vigyázat! Na. Jön már!
2: Igen?
1: Megvan, rájöttem!
2: Igen?
1: Őrnagy úr! Mariska!
2: Igen?
1: Ha ez a margóvágó kicsi, akkor egy nagyobb margóvágót kell csinálni!
0: Kedves Tóth! És meg is tudná csinálni?
4: Ő ne tudná, igaz-e, édes Lajosom?
1: Igaz, őrnagy úr! Holnapra kész leszek vele! Gratulál!
4: Édes jó Lajosom, hogy dolgozik? Már nappala sincs, már éjjele sincs. És nekünk nincs egyebünk, csak a remény. Gyulám, drága Gyulám, csak te légy meg nekünk. Csak te gyere az a kisfiam.
7: Ki az? Tessék!
8: Jó estét, kedves Tótné.
7: Mit kíván, Gizini nagyság?
8: Hoztam egy kis sültalmát, és ha nem veszi tolakodásnak, szeretnék beszélni az őrnagy úrral.
7: Igen, hát ez lehet. Őrnagy úr, kérem!
9: Tessék!
8: Tessék neki megmondani, ki vagyok én.
7: Ő a Gizi Gézáné.
9: Mit parancsol?
8: Jaj, kedves Tótné, kérdezze meg, nincs kedve egyszer benézni hozzá.
7: Hát, hogy tessék egyszer benézni hozzá.
9: Az nem fog menni.
8: Csak egy negyed órára.
9: Negyed óra, ha nekem annyi negyed órám volna.
7: Hallotta.
8: Mondja meg neki, kérem szépen, hogy hozzám nem csak gyantaszedők járnak, mert amit én csinálok, az nem szatyorkötés.
7: Amit ő csinál, az nem szatyorkötés.
9: Ezt te is.
8: És ugye, hogy itt járt egy őrnagy, és fumigálta a munkakörömet. Pedig van még szakmai tisztesség is a világon.
7: Azt mondja, van még szakmai tisztesség.
1: Megértem én magát, asszonyság. Nekem itt és nem csak magánál voltak éppen vizitel nem illenék. De mikor? Mikor? És mit szólnának a kedves tóték, ha én akár egy negyed órára itt hagynám őt?
3: Úgy bizony.
1: Tudnélik, a világon a legfontosabb dolog a jelenlét. Ott lenni mindig, mindenütt ott lenni. A fronton már alig várják a katonáim a visszatértemet. Néha megpróbálok arra felé nézni, ahol a zászló olyan fekszik. Na, hát ez csak olyan vágy. Őszintén sajnálom, asszonyság, de az ember nem lehet egyszer itt is, meg ott is.
3: Őszintén sajnálja.
1: Hanem fogadja ezt a fényképet, szerény kárpótlásom.
3: Fogadja, asszonyság, szerény kárpótlásom.
8: Kiszögezhetem.
3: Kiszögezheted?
1: Hát persze.
8: Az ágyam fölé is.
3: Az ágya fölé is?
1: Akárhová, ez mindig magára
8: köszönöm
1: néz.
8: Köszönöm szépen.
3: Köszöni szépen. A viszontlátásra.
5: Elkészül! Megvan!
3: Ja.
5: Anyu, anyu, hozzuk a margóvágót!
1: Hadd lássa! Bum! Már a hangja is nagyszerű. Gratulálok, Tóth úr, ilyennek álmodtam.
10: Köszönjük szépen, őrnagy úr.
1: Próbáljuk ki, lássunk hozzá, nevesztegessük az időt. Csatárlánc, Tóth úr majd adogat, én bevagdosom a kartont, Mariska, Ágika hajtogatja a dobozokat.
3: Igen.
1: Hajta! És milyen szép, komoly hangja van neki. És mekkora pengéje. Egy borjút ketté tudna vágni ez a gép. Fürgében, kedves Tóth, most három kartont vágok egyszerre. És viszi!
5: Az én apumnak aranykeze van!
1: Talán még négy kartont is elvisz az agy.
5: Hát tessék négyet belefogni!
1: Nem lesz az sok. Na várjanak! Most négy kartont teszek bele. Úgy viszi, mint a bajat! Mondják, Tóthék, nincs kedvük énekel!
5: Énekem van!
3: Nekem is!
1: És a kedves Tóthnak nem hallom a hangját.
10: Hogy van-e kedvem énekelni? Persze. Ha kivolnék aludva, és nem kötszeres dobozt kellene hajtogatnom, de így megmondhatom őszintén.
3: Hát persze, csak gondolj a fiunkra.
10: Hát akkor tehogy sincs. Nekem is nagy kedvem van énekelni, mélyen tisztelt őrnagy úr.
1: Én mától kezdve 3-4.
11: Én mától kezdve csak te rólad állom.

0: sem csak írted reszket. Én ezt a drága percet végélek elfeledni nem fogom.
1: Kedves tóték, mondok maguknak valamit. Amikor ennek a nagyszerű margóvágónak fenyegető döngése közepette, mindnyájan belemerülünk a dobozolás munkájának magasztos örömébe. Ha megengedik, akkor most megpróbálok ötöt befogni.
2: Nem lesz ez egy kicsit sok?
1: Illetve mielőtt hozzáfognánk, még azt szeretném mondani, hogy eddig Mikulic hadnagy volt a szobatársam, de mihelyt visszaérkezem a frontra, a maguk kedves Gyula fia kerül a helyébe. Ez azért előnyös, mert az iskola épületet, ahol lakom, kettőzött őrség veszi körül.
2: Köszönjük szépen, kedves őrnagy úr!
3: Mi soha, de soha nem fogjuk tudni eléggé meghálálni.
2: Apu! Apu!
1: Hol van a kedves Tóth?
4: Hol vagy, édes jó Lajosom?
2: Talán csak lecsúszott az asztal alá.
1: Kerítsék elő!
4: Az asztal alatt nincs. Lajos!
3: Kimegyek, megnézem. Olyan álmos szegényként, talán azt hitte, hogy bejön. Pedig kiment.
4: Lajos! Hol vagy? Lajos!
5: Mariskám, mit kiabálsz? Miért az utcán keresed az uradat?
3: Én őt mindenütt keresem, de sehol se találom. Csértesek a Jézus Krisztus. Szerintem elbújik.
5: Mindenki máskor is el szokott bújni.
3: Amióta a dobozolást csináljuk.
5: Hát ebben a békés egyházközségben már mindenkinek kibillent az esze. Ma délelőtt értem küldött Leonhard, luxemburgi herceg, hogy mit évő legyen, mert meggyőződéses kommunistának érzi magát.
3: Szegénykém, és mióta?
5: Reggel még kutyabaja se volt. Lovaglás közben történt a változás.
3: Talán a rázástól. És mit tetszett neki tanácsolni?
5: Egy forradalmárnak langyos fürdőt. De neked se lesz könnyű tanácsot adni, mert nem csak a vendégedre kell tekintettel lennünk, hanem az urad érzékenységére.
3: Hiszen ez az! Ez az! Még az asztal alatt is a vendégünk lábát harapdálja.
5: Hiú ő, nagyon hiú. Nem lehetne egyszerűen odakötözni a székhez? Akkor biztosan nem szökik meg.
3: Nem, ez azért nem jó, mert ha sokáig ül, akkor egy helyben elalszik a drágám.
5: Hát, akkor kössetek a nyakába csengő. Véletlenül van is egy tartalék minisztráló csengő.
3: Csengő? Olyan lenne, mint egy kis bárányka. Jó, csak attól félek, hogy a csengő idegesíteni fogja az őrnagyurat.
5: Hát akkor mi? Te hallod ezt? Te horkolsz, Mariska?
3: Én? Jaj, dehogy.
5: Hát akkor meg ki?
3: Hát én nem tudom, én azt hittem, hogy a főtisztelendő úr.
5: Ugyan, Mariskám! Már te se tudod, mit beszélsz. Na, gyere szépen, elindulunk a hang után.
3: Jaj, nem, arra nem, az az űrnagy úr szobája.
5: Innen jön a hang.
3: Ó, az nem lehet. Olyantől nem tesz, mert úgy fél az űrnagy úrtól, mint a tűztől.
5: Nézd csak! Kinek a csizmája lóg ki az őrnagy úr ágya alól? Húzd csak meg!
3: Igen.
5: Hű, de nehéz! Húzd meg a bal lábát!
3: Húzom!
5: Hó! Rok! Na, mit mondtam? Ő az! Ébredj, fiam!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Hogy kerülsz ide, édes fiam?
6: Ablakon áll.
5: De miért?
6: A szobán nem jöttem, hát mert ott volt az őrnagy úr.
5: Vagyis józan megfontolással, épésszel az öt érzékszerved birtokában? Hagyj minket magunkra, Mariskám, fiam.
3: Igen.
5: Jó. Beszélj.
6: Mit csináljak? tessék elhinni. Küzdöttem ellene. Hiába. Napok óta kísért egy vágy, egy mindennél erősebb vágy, hogy bebújjak valami alá.
5: Mi alá?
6: Az majdnem mindig. Akárhol vagyok, csak azt lesem, van-e közelben megfelelő búvóhely. Tudom, hogy nem szép tőlem, de most is mi alatt a főtisztelendő úrral beszélget. Alig bírok ellenállni a kísértésnek, hogy be nem ásszak a reverendája alá.
5: Fiam, fiam, egy ilyen szép szál egészségesen. Nézd, fiam, most fölemelem a reverendámat. Ha könnyít rajtad, nem bánom, mász be egy kis időre alá.
6: Nem mondom, jó volna, jaj, de jó volna, de inkább nem. Félek, hogy a kísértés egészen elhatalmaskodik rajtam.
5: Látod, ez illik hozzád, ez a beszél.
6: Jaj.
5: És most mit hívők legyünk? Háború van, az újságok nap mint nap, csapataink győzelméről írnak, de mi mégis félünk, rettegünk valamit. Miket beszélek? Szedd össze magad, fiam! Gondolkozz! Próbáld megmondani, mi bánt! Talán az könnyít rajtad egy kicsit.
6: Főtisztelendő úr, engem három dolog bánt.
5: Mondd!
6: Először is. A kedves vendég úgy kívánja, hogy a homlokomba húzzam a sisakomat, amit nevetséges és szabályellenes.
5: Ez? És?
6: Aztán szeretek néha nyújtózkodni, és közben azt szeretem mondani, jaj, anyám, jaj, drága jó édesanyám, miért hagytál el engem?
5: És?
6: A harmadik panaszom az, hogy estétől reggelig, amikor aludni szeretnék, dobozokat muszáj hajtogatnom, és ráadásul énekelnem is kell.
5: Énekelni? Remélem nem zsoltárokat.
6: Világi dalokat, főtisztelendő úr.
5: Ez a bajod? Ez fáj neked? Gyere csak, Maricskám!
2: Igen, csertesi.
5: Kár, hogy nem hallottad. A háború kellős közepén vagyunk, amikor más ember az életéért reszket, vagy éppenséggel a halottait siratja. Ő meg csip-csup panaszokkal áll elő, pedig hálát adhatna az Istennek, amiért hozzátok vezérelte a fiat parancsnokát. Vedd innen, látni se akarom!
2: Tessék velem, mit csináljak vele?
5: Neki nem pap kell, neki nem Isten kell. Neki idegorvos kell.
2: Elviszem Cipriani professzor úrhoz. Talán ő segít.
5: Igen. Ő nagyszerű ember, világhírű orvos. Menj, menj békével, fiam. Háború van, mindnyájan szenvedünk miatta.
2: Köszönöm szépen, édes Lajos.
6: Köszönöm.
5: Isten veletek. Mit mondhattam volna? Mit tehettem volna érte? Istenem, atyám, te, aki a szívekbe látsz, te tudod a legjobban, hogy a legszívesebben én is bebújnék valami alá.
3: Jó napot kívánok, méltóságos professzor úr! Elhoztam a férjemet. Tessék őt megvizsgálni, nincs-e megrongálódó az idegrendszer.
7: A tűzoltó parancsnok úrnak? Azt én kötve hiszem, asszonyság. Üljön le. Maga pedig, kedves Tóth, szintén üljön le.
3: Hát miért nem ülsz le, édes jó Lajosom?
7: Csönd! Eszerint maga most ül, kedves Tóth?
8: Ülök, professzor úr.
7: Helyes. Akkor álljon föl.
3: Most meg leülsz?
7: Hallgasson. Minden rendben van, kedves Tóth. Eszerint maga ugyebár fölállt. Mellesleg, meg tudnám mutatni, hogy hol van föl?
8: Egy kicsit gondolkoznom szabad. Tudom is már, professzor úr. Sehol.
7: Kitűnő megállapítás.
3: Jaj, édes jó Lajosom.
7: Asszonyság, maga ne szóljon bele. illetve fogadja jó kívánságaimat a kedves férje kitűnő egészségnek örvend.
3: Ő? Hát hogy tetszik tudni ilyet mondani, hiszen most is össze-vissza beszél, azon kívül bemászik az asztal alá, és harap. És valami fal is van a fejében.
7: Fal? Milyen fal? Vakolt?
9: Igen, bár némely helyen már le van patlogva.
7: Érdekes, érdekes. Olyan van nekem is. Be akar omlani?
9: Nem, nekem akar jönni.
7: Jó pofa fal lehet. Tudja, mit kell csinálni? 5 colos elsőrendű fenyőfa póznákkal aládúcolni, és nincs semmi baj. Maga pedig vígan táncolhat asszonyság, és legyen büszke a kedves férjére. Ami az idegrendszerét illeti, ő egy vasgyúró. Most pedig sétáljanak haza.
3: Milyen tisztelt professzor úr, hát hogy menjek vele haza? Hiszen tetszik tudni, hogy ki a vendégem, és ez az ember ahelyett, hogy kedvében járna, össze-vissza áshítgat, átkukucskál a feje fölött, és állandóan elbújik, mint egy gyerek.
7: Az én klinikai praxisomban az efféle tünetek mindennaposak. Manapság, asszonyom, aki meg tudja mondani, hogy mi van fönt és mi van lent, arra viszont én merem rámondani, hogy beteg. Csodálkozik? Pedig minden kornak megvan a maga jellemző vonása, amiénké éppen a fogalomzavar. Volt már úgy, hogy az emberek kutyafejű isteneket imádtak, vagy zsigerekből jósoltak, de azért ők sem voltak elmebetegek. Na, kedves Tóth, ha szabad kérnem, álljon föl egy percre. Vagyis, hogy pontos legyek, üljön le. Nagyszerű. Mit gondol, kedves Tóth? Milyen magas maga?
9: Én az átlagosnál magasabb növésű vagyok.
7: Nagyon helyes. És az őrnagy alacsonyabb termetű magánál?
9: A mélyen tisztelt őrnagy úr, nekem legfeljebb a vállam úr.
7: Sejtettem. Manapság minden őrnagyocska azt hiszi magáról, hogy fontos személy, és vérig sérti, ha egész nap föl kell néznie a házigazdájára.
3: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
9: Hallom. De mit csinálja?
3: Gyulánk életéről van szó. Legalább erre a pár napra nem tudnád összehúzni magad egy kicsit?
9: Nem megy. A test magasságomon sajnos nem tudok változni.
3: Hát tetszik hallani? Ezt teszi velünk. És egy apára, aki a fiát a biztos halálba küldi, még azt tetszik mondani, hogy nem beteg.
7: Pedig már az, hogy a test magasságát ilyen világosan látja. A lelki egészség legbiztosabb jel. Mostanában, asszonyság, úgy szólván, senki sem ismeri a saját testméreteit. Ez épp olyan kortünet, mint a fogalomzavar. A kistermetűek óriásoknak hiszik magukat, aki pedig a többinél egy fejjel magasabb, az mindenáron kicsinek szerette látszani. Ezt a pár centiméteres különbséget kellene valahogy kiküszöbölni, és nem lenne semmi baj. Az volna a legegyszerűbb, asszonyság, ha Sámlira állítanák az őrnagyot.
3: Jaj, nem! Esetleg leesik a Sámliról, megütheti magát, ami az egész üdülését elrontaná, és kockára tenni a fiunk életét.
7: Akkor nincs más hátra, mint hogy magatót mondjon le a kényelméről erre a kis időre.
9: Én inkább jobban kihúznám magam, és még magasabb lennék az őrnagy úrnál.
7: Nem, nem, nem, nem. Maga akkor lenne csak alacsonyabb nála, ha némiképp berogyasztaná a térdízületét.
9: Hogy én berogyasszam a térdízületemet?
7: Az magának megcsekottyan, kedves Tóth.
9: Mit fognak szólni a községbeliek, ha meglátják a tűzoltó parancsnokukat berogyasztott lábbal?
3: Ne a hiúságodra hallgass, hanem a fiadra gondolj, édes jó Lajosom.
7: De efelől megnyugtatom. A mai világban az emberek, még az épelméjűek is, elveszítették a szemmértéküket. Még ha térden kúszni látná, az se szúrna szemet senkinek. Sőt, még tisztelnék is. Ki minél kisebb, annál tekintélyesebb.
3: Legalább próbáld meg, édes jó Lajosom.
9: Megpróbálom. Mert a fiam életéről van szó. Így jó lesz.
7: Nagyon jó, nagyon jó.
9: Mert ha muszáj, még rogyhatok lejjebb egy kicsit.
7: Semmiképpen. Ennél többet a világ legkisebb őrnagya sem kiválhat magától. Inkább azt nézzük. Tud-e így járkálni?
3: Igen, majd én belekarolok.
7: Nem kell, nem kell. Elmegy ő szépen. Na, Induljon, Tóth! Egy, kettő, bal, jobb. Egy, kettő, nagyszerű, még mélyebbre. Egy,

0: Nem fáradtak el, kedves Tóti?
1: Nem, egy csöppet sem, őrnagy úr.
2: Ilyen friss még nem voltam soha.
0: Mondja csak, Mariska, mi történt a kedves férjével?
1: Jaj, nekem, valami rossz?
0: Épp ellenkezőleg, nekem úgy tűnt föl, ami persze tévedés is lehet, mintha a kedves férjének termete megkisebbedett volna.
2: Igazán? Na hát, miket tud csinálni az én apunk?
0: Talán csak optikai csalódás, de nekem úgy tűnik, hogy ő legalább egy fejjel volt magasabb, amikor megérkezt.
1: Hát, az bizony lehet.
0: Nagyon kellemes változás. De lehet-e az, hogy ő az idő múltával tovább zsugorodott?
2: Hát bizony, aputól kitelik.
1: De hogy beszélsz? Apád nem zsugorodik. És azt hiszem, hogy az őrnagy úr is téved. Ő alacsonyabb lett ugyan, de azért van.
0: Például most is itt van. Mert én, mintha nem látnám. Olyan kicsi mégse lehet, hogy észre ne vegyem.
2: Apunál nem lehet tudni. Ő, ha valamit a fejében...
0: No, várjanak, abba adjuk a munkát. Névsort olvasok. Akinek a nevét kimondom, azt mondja, jelen. Mariska?
2: Jelen.
0: Ágika?
2: Jelen.
0: Doutú? Miért sír, Mariska? Csak nem halt meg a férje.
1: Nem, rosszabb annál. És most azért sírok, mert nem lett volna szabad félrevezetnem a miért tisztelt őrnagy urat.
0: Hogy félrevezetni?
1: Úgy, őrnagy úr, hogy én nem bírok hazudni. Inkább megmondom az igazat. Őrnagy úr, kérem szépen, ő nincs velünk.
0: Nincs?
1: Nincs.
0: Hanem hol van?
1: A budiban.
0: A budiban?
1: Igen, a budiban is berigliszte magát, és nem hajlandó kijönni semmi pénzért. Ez a tiszta igazság, őrnagy úr.
0: Na nézzék, nekem is feltűnt, hogy egész délután zárva volt a budi, és hiába kopogtam, nem nyitották.
1: Én is hiába kopogtam, őrnagy úr.
2: Az abu néha makacs tudám lenni.
0: Eszerint a kedves Tóth úrnak el van rontva a gyomra?
1: Nem hazudok, kutya baj a gyomrának.
0: Puszta kedvtelésből ül azon a helyen?
1: Nem hinném, mert soha nem járt még oda puszta kedvtelésből.
0: Majd én kiszedem belőle, hogy mi piszkálja az orrát. Maradjon! Négy szem közt akarok vele beszélni. Ne kövécseljen! Mi az, truccolni akar vele? Ne tegyen úgy, mintha megnémult volna, mert pontosan tudom, miben töri a fejét.
3: Ez tévedés, őrnagy úr. Ilyet ne is tessék rólam feltételezni.
0: Pedig így van, maga itt forral valami. Ül, és töri a fejét.
3: Jaj, de hogy inkább kinyitom, őrnagy úr. Tessék, nem forralok én semmit, hiszen napok óta nem fog a fejem.
0: Hát mit csinál itt?
3: Semmit.
0: Lárifáj. Akkor meg minek bezárkózni?
3: Mélyen tisztelt őrnagy úr, esküszöm, hogy napok óta nem jutott az eszembe semmi.
0: Nem gondolkozik?
3: Szó sincs róla. Én csak elülök itt, mert nem háborgat senki, zümmögnek a bogarak, és ha beriglizem az ajtót, mintha szegény jó anyám ringatna a karján.
0: Hát miért nem szól? És miért áll föl? Parancsoljon, kérem, foglaljon helyet. Sőt, mondok valamit. Mi most szépen megkérjük a kedves feleségét, hogy nyisson egy üvegsört.
4: Igen, már is hozom.
0: Nehogy úgy vegye, kedves Tóth, mint aki akarnám túrni. De nem akadna ott még egy kicsi hely?
3: Akadni akad, és nagyon megtisztelő. Foglaljon helyet, őrnagy úr.
0: Köszönöm.
3: Sajnos, szűken vagyunk egy kicsit.
0: Ugyan már nem számít.
4: Itt a sör!
0: Isten éltese, kedves Tóth!
3: Egészségére kívánom, őrnagy úr.
0: Kellemes hely.
3: Csak egy kicsit primitív. Jába, vidék, az vidék.
0: Ez a helyiség úgy, ahogy van, az én kívánalmaimnak tökéletesen megfelel. Kedves egészségére!
3: Viszont kívánom.
0: Milyen jó itt. Én a maga helyébe ki sem mozdulnék innen.
3: Nem is nagyon kívánkozom el.
5: Nagyon megértem. Mi ez a susogás?

0: kistót. Mondok valamit, helyett a tocskám.
1: Totocskám.
0: Azt mondom, ne énekeljünk valamit.
1: De mit?
0: Na, Gaudeamus Egitur. Hörömné!
2: Gaudeamus Egitur, Jovenes dum sumus. Gaudeamus Egitur, Jovenes dum sumus.
3: Összeburulva egymást átkarol. És hogy totocskámozza az őrnagy ura az apádat? Jaj, Gyulám, hogy ezt nem láthatod. Sose hittem volna, remélni sem mertem volna ezt a barátságot így kettőjük között. És már csak két nap van hátra. Másfél. Édes jó Lajosom, most már csak ezt az egy napot bírt ki. Nem is egyet, csak ezt az éjszakát kell még átdobozolni. Még két óra, még egy, még 10 perc. Agika!
4: Igen?
3: Öltöz! Lajos!
5: No.
3: Kikísérjük az őrnagy urat a buszhoz. Itt a sisakod. Húzd a szemedbe, de úgy, hogy utoljára húzod. Siessünk, jön a busz!
4: Már itt is vagyunk!
1: Higgyék el, kedves tóték, nekem semmi kedvem el utazni.
3: Hogy elrepült ez a két hét? Igaz, édes jó Lajosom?
1: Magával nagyon elégedett vagyok, kedves Tóth, csak arra vigyázzon, hogy vissza ne essen a régi hibáiba.
5: Nem.
3: És csókoljuk a fiunkat, és tessék átadni neki ezt a kis pitét.
1: Átadom, Mariska. És ha egy ilyen nehéz percben tréfához volna kedvem, azt mondanám, szép volt, talán igaz se volt. Menni kell. Igazán nem voltam a terhük.
3: Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg.
1: Isten velük, Tóti!
3: Viszontlátásra, őrnagy úr!
4: A viszontlátásra, őrnagy úr!
5: A viszontlátásra, őrnagy úr!

0: Igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
1: Elment. Tessék, karoljon belém az apu.
2: Nem karolok senkibe. Menjünk haza.
3: Még én mindig jött egy elkallódott lap. Szegény Gyula, lássuk, édes szüleim, tudják, mi jár a fejemben az a nap, amikor megszökött a mi kis mókusunk, a Micu. Mi gyerekek bőgni kezdtünk, te édesapám azt mondta, ez a buta mókus is szabad akar lenni. Még a szeretetünk se kellett neki. Milyen nagyszerű mondás, azóta én is rájöttem, milyen nehéz jónak lenni, illetve, hogy a jóhoz rosszat is kell tudni tenni, mert mindenki egyszerre jó meg rossz, és a körülményektől ilyen lesz-e vagy olyan. Csak azt nem tudom, milyenek legyenek ezek a körülmények, erre nem bírok rájönni, talán csak azért, mert még túl fiatal vagyok, és nem ismerem jól az életet. Négyen voltak, hárman vannak, pedig én mindig a páros számokat szerettem. 2, 4, 6, 8. Szegény Gyula, Isten segíts, eltépem ezt a lapot is.
0: Megjöttünk. Itthon vagyunk.
1: Itthon vagyunk, és egyedül vagyunk.
0: De mondok valamit. Hagyjunk mindent úgy, ahogy van, és feküdjünk.
2: Hogy is ne? Előbb rendet csinálunk. Ágika, hord el ezeket a dobozokat, én most megfogom azt a nagy dög margóvágót, ne segítsetek, ezzel én akarok elbánni.

0: Anna.
1: Hova tetted édesanyjaimat?
0: Levittem a májvák mögé a kertbe. És mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni, este fogunk vacsorázni, éjjel aludni fogunk, és mindent úgy csinálunk, mint azelőtt.
1: Úgy lesz, ahogy te akarod, édes jó Lajosok. Hozhatok egy szivart?
0: Hozhatsz.
1: Milyen szép este van. Ágika, adj tüzet a párnak.
2: Tessék, apu.
1: Késő van. Nem vagy álmos?
0: Érdekes. Most nem. Inkább nagyon jól érzem magam. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
2: Nyújtózkodni akar az apu. Végre valahára. Tessék hozzálátni.
0: Jaj! Anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el? Jaj!
1: Az őrnagyúr.
3: Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
1: És tényleg ő az.
3: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
2: Én nem is tudom.
0: Én se tudom.
1: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
3: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre. Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
4: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
5: Az hova lett, kedves tót?
0: A margóvágó. Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertbe mélyen tisztelt őrnagy úr.
5: A kertbe a gépet? De mint? És hova?
0: Csak ide, a májvághoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
3: Na, menjél, mutassa az utat!
0: Első a vendég, őrnagy úr.
2: Nem menjek segíteni, apu?
5: Nem.
0: Ott maradsz, ahol vagy.
1: Istenem, uram!
2: Anyu!
1: Csönd! Jaj, nekem!
2: Anyu!
1: Csönd!
2: Anyu, kérem!
1: Hallgass már!
0: Na, mi az? Miért álltok itt?
1: Mi csak te rád vártunk.
0: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
2: Apu, kérem.
1: Hallgass. 3-ba vágtad, édes jó Lajosom.
0: 3-ba? Nem. 4 egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tette?
1: De jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
6: Fiam! Fiam!
1: Édes, egyetlen kicsi fiam.
7: Mindig azt hittem, ami nincs, az nincs. Ne háborgassuk vele a délőket. Tévedtem volna, hiszen Tóték Gyula fia sincs már, és mégis jönnek egyre, jönnek a sürgönyök, meg a tábori lapok. Alig győzi az ember összetépni. Hát ez meg mi? Valami okmány. Jegyző könyv felvétetett a 8/26-os tábori kórházban a néhai Tóth Gyula zászlós tulajdonát képező ingóságokról, az összeírást Kincs Károly, hadnagy végezte el Korodi I. és Bogolászi őrmesterek jelenlét.

0: Hát, az öreg is van, Bobonyán is van.
1: Mocka, gyövök ide, azt akkor lettem itt.
2: Öreg, az álmos komor. Ténylegesen öreg. Ide gyött és aztán itt is volt. Ja. Normális. Ha mire céloz ezzel?
3: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Hol tilos, fiam? Hát itt aztán tényleg nem szabad.
3: Ja, hát mert csak, hogy itt van ez az FM 90.3, ezért.
2: Na pont ez a tilos. Igen, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
4: Tilos.
2: Tilos, nem szabad.
4: Mégis van.
2: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálunk.
1: Ha, adószám. Adószám, nem?
2: Na, ezt öreg, ezt bogarássa ki.
1: Jó Méta van, megmondjam, adószám. Jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
2: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de?
1: Aztán meg a 2.
2: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
3: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
2: De mit a fiam? Micsoda?
3: 1%.
2: Hány száz? Mennyi sok száz?
3: Hát én nem száz, csak 1%.
2: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
3: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárunk, jó?
2: Az igaz? Na,
5: ez az...

1912. április 5-én születtem Budapesten, egy Damjanich utcai bérházban. Nagyon szép csecsemő voltam. Mihelyt megláttam a napvilágot, állítólag a bába letépett édesanyám kebeléről, betekert valami törölközőbe, meleg koratavaszi nap volt, és kirohant a körfolyosóra. Kiabálni kezdett, hogy fiú, fiú, Isten áldotta, szép kisfiú, stb. Sorra nyíltak ki a gangon az ajtók, jöttek ki a lakók, néztek engem, és örvendeztek. Ez volt életem egyetlen felhőtlen sikere. Ettől kezdve az én sorsom merő dekadencia és romlás. 3 éves koromig laktunk ott, ez egy csúnya pesti bérház, ismerjük mindannyian. Szürke, rideg, kopott, öreg, semmi pátosza nincs. Megjegyzem, pátoszom, nekem sincs. Észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Ázott keramit, zsírban fonnyasztott hagyma, repedésekből kivirágzó vakolat, és szerény mennyiségű macskapisi szagából. Titrálódik össze, mindenütt ugyanabban az arányban. Nemrég elmentem oda, azzal a céllal, hogy érezzek valamit. Beléptem, itt szült meg anyám, ehelyt vettem először lélegzetet, itt láttam meg a napvilágot. Nem éreztem semmit. Úgyhogy levontam a tanulságot, hogy vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak születnie, aki büszke akar lenni a szülőházára. Ez én nekem nem sikerült. Apám patikus volt, az örkénypatika fogalom volt Pesten, apám is fogalom volt Pesten, tudni, ő egy mixát, sőt, krúdi hős volt, egy szenvedély megszállottja. Én azt hiszem, ez a típus végleg kiveszett. Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem ivott, tehát nem voltak nőügyei, csak bement az éjszakai helyre, és akkor francia pezsgő mindenkinek. Fizetni szeretett. Ő még a közös hadseregben szolgált, a monarchia idején, mint gyógyszerész. Egyszer Bécsbe helyezték. Ott is az első dolga az volt, hogy a tisztársait elvitte a Rónáher nevű híres mulatóba. Már most tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, de apámnak egyáltalán nem volt. Ő a harangkongást nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni. Mégis bécsi tisztek, magyar nótát nekünk, mire a Rónáher híres frakkos szalonzenekarának a karnagya hátrafordult, entschuldigung, itt nem játszunk magyar nótát. Apám fölállt, elővette a szolgálati fegyverét. 12 tükröt körben belőtt. Büntetett. Rögtön sürgönyzött a nagyapámnak, hogy ő ott ül a Rónáherben, fogyasztott 12 velencei tükröt. Ennyi meg ennyi koronára volna szükség. Hát így mentek el a családi patikák egymás után. És mindig, amikor egy patika így elment, akkor a másik nagyapám, anyai ágon, a Pető nagypapa, az is egy gazdag család volt. A Pető egyszer gyárak a Felvidéken. Vett egy újabb patikát az én apám. Aminek meg is lett a logikus következménye, apám lassanként meggyűlölte az apósát. Hiszen mindig ő mentette meg, valóban a végén a nevét nem volt szabad kiejteni otthon. És ő még Österreicherként született. Hát a családi hagyomány szerint a német nevet a família Mária Terézia, vagy talán II. József idején vette föl, tehát amikor a birodalomban élő zsidókat német név felvételére kötelezték. Csak hát kiegyezés után nagyapám magyarosítani akarta ezt a kimondhatatlanul hosszú nevet. Leült, gondos mérlegeléssel kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet. Ez nem csak a hasonló csengés miatt kell, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvarratni. A fehér nemű. És Bölcs Páter familiászként útnak indította, akkor már egyetemi hallgató apámat Szolnokról Budapestre, menj el fiam a belügyminisztériumba, be kell adni a névváltoztatási kérelmet. Apám meg is érkezett, a belügyminisztérium helyett egy vendéglőbe ment, ahol mintegy 48 órát maradt, és olyan emelkedett hangulatba került, hogy elfelejtette ezt a nehezen kiválasztott nevet. Vissza a vonatra, átkozta a sorsot, a körülmények szerencsétlen összejátszását.
Bámult ki az ablakon. Rossz kedve volt. A szerelvény beállt egy kis állomásra, ki volt írva nagy betűkkel örkény. Tetszett neki. Leszállt, ott helyben bevárta az ellenvonatot, visszajött Budapestre, beadta a névváltoztatási kérelmet. Én pedig az elemi iskola sikeres abszolválása után a budapesti piarista gimnáziumba kerültem, ami az ország egyik legjobb hírnevű iskolája volt, és méltán, tehát aki ott végzett, abból valami lett. Azt is mondhatjuk, hogy a Hortikor egyik káderiskolája volt. Hetedikben baleset ért engem az iskola épületében. Megbuktam. Magyar irodalomból buktam meg, ami egy író múltjában ritka gusztusos szeplő. És nem valami adit lobogtató lázadások miatt kerültem én szembe vaskalapos tanárokkal. Én készületlen voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt. Tényleg van valami, amit csak egy szerzetes rendi iskola tud nyújtani a diáknak, a tanár ráér. Önképzőkör, tanulókör, lelkivizsgálat. A lelkivizsgálat majd minden esetben oda kulminált, hogy szüzességet fogadtattak velünk. Nem lesz szép fénye a szemednek, ha a bujaság bűnébe zül lesz István, mondta nekem az osztályfőnököm. Én valóban 18 éves koromban léptem át ezt a határt, amit egy törtebb szemfényű gyerek sokkal hamarabb át tud lépni. Hogy mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 9 orvost, mérnököket, több katonatisztet, egy háborús bűnöst, és 1945-ig 17 halottat. Mi jártuk a magyar lateinerek haláltáncát és a környező néhány évfolyam, ha pedig azt nézem, hová vetődtek a fiúk. Hát nincs világrész, ahol ne volna követünk. Itt volt például a szivar. Tudom, hogy minden osztályban van egy szivar. Nos, köztünk ő volt az első, aki a szigorú tanári intelmek ellenére nem féltette a szemefényét, hanem a megfelelő helyen, gondolom apai tőkével, elkövette a főbűnök legbájosabbikát. És emlékszem, hogy amíg dicsekedett, az Ádám csutkája rettentően kiállt és föl alá járt, mint egy motor. Egy teljes esztendeig éltem abban a szent meggyőződésben, hogy aki arra vetemedik, amire a szivar, annak ugyanígy ki fog nőni az Ádám csutkája. És föl alá fog járni, mint egy motor. Vallásos voltam. Annyira, hogy ma is, ha nem is vallásos, de hívő léleknek tartom magam, ami azt jelenti, hogy én egyházi szertartáshoz, dogmákhoz, struktúrákhoz nem kötődöm. Át tudom magam adni egy zenés mise szépségének, de hát ez az élmény mindenki számára nyitott. De kétségtelen, hogy van, amiben érvényes ez a gimnazista kori hit, mégpedig az, amit már az egyházatyák ismertek és megnevezni érdemesnek tartottak. Az eredendő bűn fogalmát alkotva meg. Én egy gyógyíthatatlanul bűntudatos alkat vagyok. Tudom, honnan származik, hát abból a töménytelen tilalomból, amivel a világba, a családba való beilleszkedésünk során találkozunk. Már most, minthogy e tilalmak ellen lázadtam, mindig erőt vett rajtam az önvád, amikor megszegtem őket. És ezt az állandó rossz lelki ismeretet, amivel én együtt élni kényszerülök, mondjuk így házi használatra, azzal magyarázom, hogy az ember mégiscsak a világegyetem legmagasabb rendű jelensége. Tehát, hogy én emberként élhetem végig az életemet, az adósságot jelent. Valakinek, valaminek. Ez az én szememben csak elnevezés kérdése. Ha nem szeretném kerülni a nagy szavakat, azt mondanám, embernek lenni feladat. De én szeretem kerülni a nagy szavakat. Megfogadtam, hogy nem beszélek osztálytársakról, úgysem érdekel senkit, már azokon kívül, akikkel együtt érettségiztem volna. De egy nevet még muszáj. Krazsóf Kajetán. 5. hozott egy békát az iskolába. A béka természetesen elugrott, brekegett, illetlenül viselkedett. Soha nem lesz belőle semmi, Krazsóf, mondta a görög nyelv kiváló országos hírű tanára, miközben kizavarta őt a teremből. Ugye teljesen fölösleges mondanom, hogy mi lett a Krazsófból.
görög nyelv kiváló országos hírű tanára lett. Csődöt mondott minden jóslat. Hát én rögtön érettségi után, előző évben történt magyar bukásom ellenére, a barátaimmal, akik mind írónak éreztük magunkat, összedobtuk, ami kis pénzem volt, és létrehoztuk a Keresztmetszet című lapot. A beköszöntőben rögtön közöltük, hogy a magyar irodalom mindeddig smafu. A Vándor Lajosék kicsi szegényes szobakonyhás lakásán volt a szerkesztőségi óra valamelyik délután, mikor a szülők nem voltak otthon. Nos, itt szerkesztettük írásainkat lapunkba. Ez az a szakasz az életemben, ahonnan kezdve én valamiféle kettősségben élek. Itt arról volt szó, hogy volt pénzem. Nekik nem volt. Az, hogy az ember író legyen, ez a vágy azonnal és törvényszerűen sodorja az ember ebbe a társaságba. Mit mondjak erről? Nem volt kabátjuk. Nekem volt. Nem egy. És ezek az én barátaim lettek, befogadtak. Nálunk otthon nagyon nagy élet volt, tehát az akkori világ előkelőségei, tábornokok, bárók, püspökök, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorákat kell elképzelni. A barátaim meg, ha egyáltalán tudtak vendéget hívni, láttam, hogy a szendvicsen hajszálvékonyra vágják a parízet. Persze, hogy ez megindít az emberben valamit a világról. Tehát ez a kettősség, ami az egész életemben végigmegy, a dolgoknak a mindig kétfelől való közelítése, színe visszája. Ez itt elkezdődött én bennem. Természetesen én a szüleimmel nem szakítottam soha. Nem lehet egy szerető szülővel azért szakítani, mert gazdag. Első házasságom szintén fiatalkori. Kibe szerettem bele? A húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele. Kölcsönös, viharos, égigérő. Nagy szerelem volt. Hamar összeházasodtunk, szintén gazdag család. Akkor volt a Kozulics nevű olasz hajótársaságnak egy ilyen kedvezményes tengeri útja, hogy nászutasok ketten egy-eggyel mehettek, hát tényleg olcsó volt, pengőben befizettünk. Földközi tengeri, ha jól emlékszem, 4 hetes körutazás, a Róma nevű 33 000 tonnás luxushajó. Indulás előtti este édesapám behív engem magához, azt mondja, foglalj helyet, fiam. Akartok gyereket, vagy nem? Én zavarba jöttem, köztünk jó viszony volt, de szemérmes viszony, tehát én érzelmekről apámmal nemigen beszélgettem, mondtam, hogy hát nem tudom, nem gondoltunk el, persze, hogy gondoltunk rá. Felnőtt férfi erre gondol, fiam. Itt most nálad? Akár. Apám, ha itt most nálad gondolok erre, hát itt most talán még, mintha nem akarnék gyereket. Apám arca fölsugárzott, éreztem, édesfiam, hozattam is én neked Amerikából valamit. Fölnyúlt a szekrény tetejére, levett egy dobozt. Nem volt nagy, ekkora volt. Vörös masnival át volt kötve. Én nem mondok semmit, van benne használati utasítás, és ha azt betartjátok, semmiféle nem várt események. No, jó utat, köszönöm szépen. Kihátráltam a szobába. Behajóztunk a Rómára. Luxushajó, 2 uszoda, teniszpálya, kaszinó, éttermek, minden, ami kell. Mi persze harmadosztályon voltunk a legkisebb kajütben, de ez oly mindegy, ha az ember fiatal, szerelmes, mégis nászutas Rómát. Első este a legjobb étterembe vittem a feleségemet, gyertyafény, pezsgő. Majd lementünk a kajütbe, ahol várt minket ez a doboz. Kedvesen foglald el magad, van egy kis dolgom, már is kinyitottam. Következő tárgyak voltak benne. Volt benne először is egy hófehér celluloidból való rendkívül gusztusos ilyen mozsár. Aztán egy keverőlapát. Továbbá egy szivattyú. Gondosan beosztások rajta 10 vagy 20, nem emlékszem pontosan. Kétféle végződést szereltek ki ehhez a hatalmas pravaszhoz. Egy elkeskenyedőt, mint a rendes injekciós fecskendő úgy nézett ki, nagyobb volt, és egy kitágulót, mint a kacsa segge. Felváltva lehetett rá applikálni. Volt egy
óriási tubus, mint a fogpaszta kupakkal, ebben volt a hatóanyag és a használati utasítás többnyelvű tankönyv. Vastag. Életem, gyújts rá, van egy kis olvasnivalóm. Olvasol most, drágám apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Az angol nyelvű utasítást nyitottam fel, ami oldalakon keresztül köszöntött, hogy a témába vágó legjobb terméket választottam, hiszen ennek a használata nem csak tökéletesen megbízható, de roppant egyszerű is. Nem lévén egyébről szó, mint arról, hogy én ebből a tubusból, ebbe a mozsárba belenyomok egy egységnyit a keverőlapáttal, mint egy 15 percig erőteljesen. Keverem a masszát, ami, ha nem tartok szünetet, dús habképződést fog eredményezni. És utána nincs más hátra, mint a keskenyebbik végződés segítségével a nyert dús habot egy erőteljes mozdulattal a szivattyúba felszívni, végződést levenni, kacsa seggét rátenni, azzal aztán a megfelelő helyre szintén egy erőteljes mozdulattal a nyert dús habot betolni, és utána a természet ajándékait boldog önfeledtségben és a felelősség nyomasztó súlya nélkül. Nagyon diszkréten volt fogalmazva, hogy miért vagyok én a hajón. Életem, járj egyet a taton! Kiraktam az órámat, nyomtam, vártam, kevertem. Én egy tapasztalt patikus fiú voltam. Gyerekek, ezek nem hazudtak, ez egy korrekt amerikai cég. Én egy olyan habot csináltam. Ekkorát. Kezdtem felszívni, akkor jött a sétájából a feleségem. Fúj! Mi ez? Drágám apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Védj szépen pizsamát. Itt a perc. Ő egy gyönyörű szép asszony volt, egész késő öregkoráig, magas, erős, nagyon szép nő. És ez egy kicsi harmadosztályú kajüt. Nekem elő volt írva egy mozdulatsor, rövid leszek, nem fértem így hozzá. Mit volt mit tenni? Kinyitottam a kajüt ajtót. Az így nyert helyet felhasználva. Csak hát a folyosón jöttek, mentek az emberek. Este 10 óra volt, a hajón voltunk. Már ismertek, köszöngettek, buonasera. Benne volt a kezemben, természetesen. Hamar került egy pincér, hogy ő elviszi. Non, grazie. Végeredményben ezért jöttünk. Éjfél tájban kiürült a folyosó. Én a kicsit fáradt habot zsupsz. A megfelelő helyre juttattam, végre becsaptam az ajtót, és akkor neki láttunk jövetelünk tulajdonképpeni céljának. Ez nem váltotta be hozzáfűzött és kölcsönös reményeinket. Ugyanis ez a hab, ez ott volt. Nem akarok és nem fogok részletekbe menni. De mi mindannyian tudjuk, hogy ennek a dolognak mégiscsak van egy ilyen dugattyúszerű mozgása. Amitől ez a hab felé lett, és kezdett kijönni. Szeretném, de nem tagadhatom el, hangja is volt. Mint amikor egy gőzmozdony így tolat. Én a nász éjszakámon másodpercek alatt szűntem meg férfi lenni. Hát ezt a tolatási jelleget nem szerettem. Kuporogtam azon az átkozottul keskeny kajutágyon, apámra gondoltam. És akkor a feleségem elmosolyodott, és azt mondta, édesem, most ne gondolj a papára. Most gondolj rám. Lecsavarozta a kajutablakot, a keletkezett, derék magasságig szilárdan álló habot. Kihajtotta az óceánba. Utána dobta az egész készüléket, az elúszott algír felé. Csináltuk úgy, ahogy kell. Mikor hazajöttünk, apám, mégis férfi, érdeklődött. Mondtam, sokat emlegettünk. Felejthetetlen perceket szereztél, köszönöm. Ez egy páratlan hatású medicína, add el bárkinek, aki használja, amíg él nem lesz gyereke.

Tilos Rádió. Kártakarót hallottátok, és benne folytattuk az örkény emlékműsorokat a jövő héten. Folytatja Mácsai Pál is. Jó hallgatást!

0: Honti Hana, 24 óra!
1: Bolmár nem sok.
0: Ma alig van.
1: Valentin nap. Van hajnali három.
0: Zombik. A zombik napja.
1: A zombik. Tegnap voltak a zombik, nem? Vagy ma nem, is zombik?
0: A Valentinok a zombik.
1: Pénteken van farsang, nem? Két pénteken keresztül.
2: Farsang. Mi? Már lemaradtunk egy farsangról? Ja,
1: persze. A most. Sőt, kettőről is. Ja. Előző pénteken is farsang.
3: De nem, most van még a farsang időszak?
0: Húsvét.
1: De nem, elvileg farsang van, tehát, hogy
3: volt
1: mindegy, tehát, hogy igen, Honti Hanna van, Omikron van a pult mögött, és a vendégeink fes, friss, fiatal emberek hajnali áromkor.
0: Hol olvastad ezt a szót, ezt a fes?
1: A szemükön.
0: Ja?
1: A szemükből és a tokájuk állásából olvastam, hogy ezeket, hogy mennyire friss, frissek és fessek. Név szerint itt van, mondhatom úgy, hogy az Imagy Core, illetve az Imagy Show-ból Bobby és Cash, vagy, tehát hogy ezt használhatom?
3: Persze.
1: Nem jogvédett meg ilyenek?
3: Nem.
1: Jó, oké, illetve a Game Day iroda képviselő ügye Gergő és Imi van közöttünk. Szerbusztok, srácok!
2: Sziasztok!
1: Az első dolog, hogy bírjátok a hajnali hármat, hogy
0: iroda? De mi az, hogy iroda van? De már mi az, hogy iroda vagytok?
2: A névválasztás ez a legutolsó dolog volt, amit kiválasztottunk egy műsorunknak. Tehát, hogy Game Day az alap volt.
4: Az se volt alap.
2: Nem, de hát mindig, igen, jogos.
4: De az úgy volt alap, hogy nem tudtuk, hogy az alap.
2: Igen.
4: Mert ezt a csatornát elkezdtük tervezni egy majdnem évvel azelőtt, hogy elindítottuk. És tényleg úgy voltunk fel, hogy akkor már minden megvan, meg lesz, hogy mivel csináljuk az adásokat, minden. Első adás mikor megy ki, majd vasárnap, és ez egy pénteki napon még azon veszed észre magad, hogy nincs nevünk. Be kéne foglalni a domaint.
0: Bejutott eszetekbe.
4: Igen, de hogy akkor volt két napunk logót csináltatni ehhez, meg stb. És így mi legyen, és rájöttünk, hogy Gergő mindig Game Day-nek hívja azt, amikor van egy kis időnk pihenni, meg játszani. És akkor Game Day. És mi legyen ez? Aztán nem akartam kivenni a szádból a szót, és utána elkezdtük pörgetni, hogy hát igazából ugye mi egy hét egy játék, próbáljuk majd egy kicsit ilyen kvázi intézményesített keretek között, akkor ez már egy vállalkozás, ez egy cég, ez akkor ennek kell, hogy irodája legyen, akkor ez egy Game Day iroda.
0: Majdnem, mint az offshore cégeknél. Igen.
2: Hasonló logika.
4: Annál több munkát végzünk.
1: Igen, tehát ugye kezdjük ott, hogy ugye amikor ti ezt megalapítottatok, tehát nektek akkor kellett lenni egy közös pontnak, tehát hogy valahol kellett találkoznotok, valahol el kellett ezt indítani, nem úgy van ukmuk-huk, hogy összeülünk és műsor gyártunk az internetre, tehát hogy nem gondolom, hogy alkalomattán az instant közepén jutott az eszetekbe.
2: Nem. Kellett, hogy tábla óva rajzolgatunk, és kihúzzuk az ötleteket. Úgyhogy még az egyetemen így órák után bennmaradtunk, és akkor ott írogattuk fel, hogy mi az, aminek mindenképp lennie kell benne, és mi az, amit hajlandóak vagyunk elengedni. Úgyhogy onnan indult az egész szervezés, de hát aztán az iroda maga az én lakásom, ahol összegyűjtöttük a konzolokat, meg a gépet, meg ilyesmi, és akkor az lett ott a munkahely. Úgyhogy ilyen szempontból megtartottuk ezt a koncepciót, hogy egy helyen összejövünk, és akkor kreálunk valamit.
1: És ezt mindenkihez idézem most a kérdésemet, ez mennyire munkahely? Mennyire munka ez, amit ti csináltok, akár mint a lakásod, akár mint ez a projekt, amit internetre való műsorgyártás alatt értetek, ez mennyire számít nálatok munkának? Tehát a munka alatt azt értem, hogy na, fel kell kelni, be kell menni.
0: Ő utálja a munkáját, és ebből az alapjelentésből kérdezi, hogy ki is utáljátok el.
3: Ugye nálunk ez azért más, mert ugye van egy két oldal a dolognak, ugye van az Imagy Show része, amit ugye nap mint nap ugye én összeállt egyek magunknak, plusz ugye van az Imagy Core, ugye amiből képződött ez az egész szó, és ugye az emberben mindjárt klipeket csinálunk, tehát vannak olyan emberek, akik elvárnak nekünk egy színvonalat, egy minőséget, egy klipet, egy produktumot, amit majd ugye indíthatnak ugye a zene, hát ahova csak akarnak, tehát nem rajtunk múlik. Tehát kvázi nekem beérni a melóval nagyon rövid idő, tehát ez tök jó, mert egyébként tuti elkésnék, és
1: te is otthon dolgozol azért?
3: Igen, mert ugye
0: most
3: már átalakult a lakás, van egy szoba, amit abszolút átalakultottunk, egy ilyen stúdióvá, green screen, meg minden háttér már van, meg csak erről szól az a szoba, tehát az csak erről híres most már, hogy ugye gyakorlatilag ott ugye tudunk stúdiózni akár, tehát stúdió felvételeket csinálni, majd nem zenét, hanem konkrétan ilyen videókat, Illetve, hogy ott vágunk, ott mi ez a brainstorming akár, hogy, vagy ha jönnek hozzánk, hogy megbeszélés egyben, akkor ott van egy exkluzív környezet, leülünk szépen.
0: De összegyűjtöttetek pénzt, vettetek 4 GoPro kamerát, és vagy hogy kívül?
3: Nem, mert az ugye ez a forgatás rész, az abszolút ez ugye ettől független a testvérától. Ez már sokkal régebbre nyúl vissza, és abból alakult ki ez, hogy én egy ilyen netes online karriert is elkezdtem el építgetni, és ez a klipesdi, meg ezt, hogy forgatok, ez onnan indult ki.
1: Igen,
3: kvázi.
1: Ezt akartam, hogy ezt válaszod a podcast, hogy mi igen. Az alap,
3: hát az alap az abszolút az Imagy Core nevezetű dolog volt, ez 2012. novemberére tehető vissza.
1: Ez tulajdonképpen micsoda ez az Imagic Core? Hogy tudnád definiálni magatokat?
3: Hát egy forgatócsoport, én tudnám mondani. Tehát szerintem ez a legjobb szó talán rá, hogy volt egy zenész ismerősöm, nemzetesen a Funkadeli, hogyha szerintem lehet nevesíteni, Kivezi Feri, és beszélgettünk még egy fél évvel rá való nyára, hogy mi az a dolog, amivel így ki lehetne rukulni, mert én grafikával foglalkoztam, ahova el lehetne még ebbe a világba. Tehát is, hogy a mozgókép az, tehát mindenki néz videókat. És ez abszolút olyan közeg, amit így meg lehet kvázi még nem is lovagolni, hanem úgy be lehet még kitörni talán. És mivel én szeretem a grafikákat, elindultam erre, ugyebár erre a területre is.
0: Mi, elkezdett tanulni?
3: Hát igen, így magamtól.
0: Jó, csak hát így hogyan?
3: Igen, abszolút. Tehát én nem értettem hozzá, de így bevállaltam az első klipemet, és így valahogy megszületett végül is. De mivel ismertem ugye ezt a termékcsaládot, így nem volt olyan nagy váltás, és így kialakult ebből az, hogy utána ugye az ismerettség révén, ugye hogy mégis egy zenész, ugye volt egy-két olyan ember, aki szeretett volna ilyen dolgokat. Illetve utána jött a Kobi, ugye, aki most nincs itt, de ugye vele csinálják ezeket a dolgokat, neki alapból van a zenei szférában nagyon sok ismerőse, tehát vele alapból könnyebben nagyon sok embert ismer, és így azért tudjuk így a léptéket fölvenni a megrendelőkkel, kvázi. És ez volt ugye az alapütemterv, hogy ugye ez a klip dolgok, hogy ugye ennek is vannak ugye lépcsőfokai, hogy nyilván van egy olyan szféra, amit nem tudsz megütni, mármint egy kezdő zenész nem tudja kifizetni egyszerűen, mert nem tudja. És van az, ami nagyon-nagyon az a legalja, ami tényleg ez a mobiltelefonnal, mert tényleg megnézed, és tudod, hogy egy dzsuva az egész. És ezt a kettő közé belőttük ezt a dolgot, hogy azért, aki már szeretne jobbat, de még a legjobbat nem tudja megfizetni, de azért mi már azért tendálunk a felé, hogy azért mindig innoválunk, meg megteszünk azért mindent, amit tudunk a dolgainkban, hogy azért a legjobbat hozzuk ki a projektekből. És az évek azért szerintem minket igazolnak, hogy azért elég szép dolgot el tudtunk.
1: Hány éve csináljátok?
3: Hát ugye 12, most már második, harmadik éve lassan is tudom már. Nem tudom, mert telnek az évek egyebek, és így én nem is ezt figyelem, hanem az, hogy
1: ez folyamatosan megkeresítek ezeket a munkákat, tehát ez nem tudom, hogy...
3: Abszolút. Hát ugye gyakorlatilag egyikből a másikba, a projektekbe haladunk, és így ez a háttér, nem is háttértevékenység, ez a főtevékenység, és mellette van ugye az a YouTube-os történet, ami így köré szövődött, ha mondhatjuk ezt így.
1: Csak ezt te nektek is vágyad volt, vagy fél is, hogy nektek az internetre kell valami gyártani?
3: Ez egy jó kérdés, nem? Mert én is látom, hogy YouTube-osokat, meg csinálnak ilyen videót, olyat, és...
1: Ugye, mert egyszer már erről beszéltünk itt,
3: igen.
1: Nem tudom, mikor voltatok itt nálunk, ugye
3: nem nagyon meleg volt a randuszom.
1: Igen, és nagyon sokan voltunk, nagyon akkor sokan is, voltunk. Igen. De így szűken igazából, mert nem tudom, ki hallgat éppen, aki azt is hallott, és ez már tuncsi lesz.
0: De hogy kérnek föl a melóra? Egyszerűen hogy találnak meg? Hogy igen,
3: hát,
0: hogy?
3: Hát azért most már szerintem van egy bizonyos körben egy kvázi hírünk is, hogy azért
0: hogy a híretek viszi el?
3: Persze, azért megrendelők alapján azért terjed az embernek a... Meg hát azért szerintem egy minőséget képviselünk, amit tudják, hogy ezek mi vagyunk. Tehát egy olyan képi világ megjelenítés, ami hozzánk köthető, és aki ilyet szeretne, az nyilván megtalál minket. Mi lehet, hát a megrendelők alapján ők az egymásra.
0: Jó, mert azért mondom, hogy ott találnak meg, akkor van már egy vizuális világotok, amit választanak.
3: Igen, abszolút. Hát főleg van egy ilyen vizuális világunk, mert azért követjük mi is ugye a kortársainkat, és azért látható az, hogy sokan merre mennek, vagy mivel nem törődnek, és mivel alapból törődünk, ezért ugye kirívó az, hogy nekünk van egy olyan megjelenésünk, ami egy bizonyos képi világ, amit mondjuk egy olyan filmesebbnek hívunk, ez egy ilyen vezérszó mondjuk úgymond, És sokan bizonyos dolgokat egy videó utómunkálásán nem vesznek még figyelembe, na mi ezt igen, és nekünk ez az elényünk, hogy nekünk van egy olyan adóászunk, hogy sokan egy bizonyos lépést kihagynak, és mi ezt megcsináljuk. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem tudják, hogy pont a legutóbbi ilyen felkérésünk volt, hogy kértek egy bizonyos klipet, hogy ezt leforgatják nekik, de hogy az utómunkát nem tudják megcsinálni, és így ültünk, hogy ezt nem tudják megcsinálni, hát jó, erre jöttetek. És kész. És ennyire egyszer a dolog, hogy az, hogy valakinek egy kamerája, az önmagában nem túl sok dolog, tehát azután még kell ezzel foglalkozni. Egyrészt az utómunka, és mi azért foglalkozunk, hogyha kész van a klip, azzal is ugye a Kopinak elég sok, vagyis hát vannak kapcsolatai ilyen média szegmensekkel is, ugye az így az átfutását is azért nézzük, hogy hova jut el az egyik projektünk A-ból B-be, tehát nem ér ott véget, hogy mi leforgattuk, hanem mi azért szeretjük azt látni, hogy ez a mi gyermekünk, tehát azért az nekünk fontos, mint referencia, mint mi, hogy az hol jut el.
1: Nálatok,
2: Gergő,
1: mi az az alapeszencia,
2: amitől
1: ti ezt elkezdtétek és
2: kamerát rakottok? Hát, játékos téren azért eléggé tömött a YouTube ilyen pillanatban, tehát hogy az általában a játékos közeg az kifejezetten technikailag művelt, úgyhogy le tudja gyártani a saját műsorait. Amit mi próbálunk képviselni, meg ami nekünk ilyen alapvetés, az az, hogy minőségi, meg esztetikailag elemző tartalom, ez relatíve ritka. De az a helyzet, hogy talán még amerikai szinten is, tehát hogy kevés ember szeret ezzel ilyen szinten foglalkozni. PewDiePie a maga 30x millió feliratkozójával az nyilvánvalóan hasít, de ő nem elemez, tehát hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy mitől jó egy játék, mitől művészet egy játék, hanem hogy mitől vicces. Úgyhogy mi ennek a másik oldalát próbáljuk megfogni, hogy mitől érték egy játék, egy igazán semmilyen tömegjáték, az miért hasonlítható egy igazán semmi tömegfilmhez, és hogy melyek azok az alkotások, amik viszont művészi magaslatokba is tudnak törni. Úgyhogy a Game Day irodának szerintem így ez az alapvetése, ezt az értéket megtalálni.
4: Ezt segítünk válogatni igazából, mert annyi játék jön már ki, hogy követhetetlen. És ami közönségünkön látszik is, hogy az idősebb korosztályt, idősebb alatt értem ezt a 18 kötőjel 35-öt, és
1: az
4: nekik... Hát játékos... Persze. Ebben az a meglepő számunkra, hogy igazából akik már ilyen 90-es években elkezdtek játszani, akár már középkorúként, vagy velünk egykorunk, az még játszik. Viszont ugye neki lehet, hogy van már feleség, gyerek, nagy munka, stb. És egyszerűen fontos, hogy mire ne pazarolja el az idejét. És tök jók azok a visszajelzések, hogy hú, srácok, nagyon örülök, hogy ezt megmutattátok, mert akkor ezt ki fogom próbálni, mert amúgy nincs időm játszani. Vagy kaptunk egy csomó olyan e-mailt, hogy hello, 2 éves a kisfiam, a feleségem szeretne játszani, de nem tudja, hogy mivel. Milyen olyan konzolt tudtok ajánlani, ahol gyerekjáték is lesz majdnem sokára. Nekem valami lövöldözős, de az asszonynak is valami táncolós. Tehát, hogy... És megírják.
2: Kapjuk a képet, hogy vettek egy Wii U-t, és
4: ott a családra együtt. Ott a karfán a baba is mellett a dolgok lepakolva. Igen. Múltkor nekem ezek még mindig nagyon szürreális, meglepő pillanatok, amikor egy étteremben eszel, és így megáll az asztal mellett egy ilyen 35 éves srác, és ilyen mosolyog vagy, nagyon jók vagytok, tetszett a múlt heti, csak így tovább. És ez köpni nyelni nem tudok. Jó érzés.
1: És alapvetően...
0: Hadd támogassam meg őket.
1: Jó, támogass.
0: Hartyándi Jenő barátom 20 évvel ezelőtt azt mondta, hogy Baki, csináljuk azt, hogy mi megmondjuk páran, hogy mik a jó filmek, és ez egy fesztivál lesz. Mondom, ez az ötleted? Azt mondja, igen. És a Győri Media Wave Fesztivál az úgy lett nagyon híres, hogy tényleg megmondtuk minden évben, hogy mi a jó, és elhitte a világ. Ez két dolgot kellett tenni, minden anyagot megnéztünk becsületesen, tehát nem lehet kamuzni. Jó, nagyon sokan, hát pont ott az információ hatalom, hogy birtokolod az anyagot. Más kettő, hogy hát jó döntéseket próbáltunk hozni. És csak mondom neked, hogy Párizstól Kínáig mindenhova meghívtak minket. Tehát ha azt mondja nekem a Jenő, hogy érted, hogy szinte őrült gondolat, nem? Hogy úgy válik értékké a munkátok, hogy referenciát válasz arra vonatkozólag, amit mondasz. Na jó, jó, csak mondom, hogy igen, ez működik, csak tényleg hitelesnek kell lenni, tehát nem lehet kereskedelmi érdekeket összekeverni, például ebben az esetben, igen.
2: Nem, abszolút.
0: A függetlenség az végtelen fontos egy vélemény kimondása.
4: Arra vagyunk a legbüszkébbek szerintem, mert teljesen önerőből megy az egész, és ugye hát itt kinek a kezébe vagy elvileg, hát a kiadók kezébe, igen, hogy megkapd idő előtt a játékot, megkapd ingyen a játékot.
0: Már belenyúl a dologba.
4: Már belenyúlna a dologba, és szerencsére mi nem tapasztaltuk ezt velünk, nem, senki nem közeledett még úgy felénk, hogy most ezt ki kéne próbálni, és azért milyen jó lenne, hogyha mi jókat mondanák róla, mert a csatorna kezdetétől úgy működünk, hogy én bárkinek pofátlanul megírom, hogy hello, ezek vagyunk mi, kíváncsiak vagyunk erre a játékra, légy szíves, adjátok oda. És mindig csak egy játékot kérünk az adott kiadótól. Nem azt mondjuk, hogy figyelj, akkor írjál fel a listádra, és akkor az összes játékot kérjük az egész évén. Mindenkinek megmondom, hogy minket mindig csak egy adott játék érdekel, azt kérjük, ha odaadjátok, fogunk vele foglalkozni, ha nem, keresünk másikat. Tehát, hogy szerencsére nem az van, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, mindig van ABCD tervünk, jó, AB mindig, kettő általában egy hétre. Az egyiket sikerül összehozni, sikerül, ha nem, most név nélkül csak egy példa, hogy tavaly évvégi játékot nagyon sok helyen díjazták, hajkuráztam 4 héten keresztül, és már kollégák, az újságíró kollégák mondták, hogy srácok, mindig nem adták oda, nem érem el, nem válaszolnak, nem érdekli őket, stb. Figyeljetek, én odaadom a konzolomat, odaadom hozzá az én példányomat, játsszátok, és azt mondtuk, hogy állj, a kiadó nem adja oda, akkor mi nem fogunk vele játszani. Most nehogy már én csináljak idézőjelesen reklámot egy olyan terméknek, amit oda se akarnak adni, azóta más játékokat elemeztünk, és időközben érdekes módon a kiadó is észbe kapott. Persze, megkaptuk.
2: Persze. A játék az egy kifejezetten fiatal művészeti ág, és ilyen szempontból nagyon nagy igény van az ízlés meghatározó egyénekre. Tehát, hogy még nincsen egy ilyen alapkifejlett ilyen filmes elit, aki, hogyha oda tüsszent, akkor ez a film már fontos van ilyen szempontból. Tehát ez a színházban, a filmben ugyanúgy megvan, a zenében is talán. De játékban még nincs, és így az a lényeg, hogy minden megkapja kellő figyelmet. Így még nincsen ilyen elvárás. Lesz egyszer, én egészen biztos vagyok benne, hogy már úgy fogják osztani a játékokat, hogy na, esetleg talán, hogyha te a mi kezünkre játszol, akkor igen. Most jelen pillanatban még az is csoda, hogy
0: tiszta állapotok.
2: Igen, igen, ez a fiatalságának tudható
0: be. Jó, hát ez el fog múlni,
2: igen.
0: A rózsaszín laptopot szólalt meg.
1: Nem tudom, hogy csinál önmagát, hogy újraindul, meg ilyen fura dolgokat csinál hajnali 3-kor, tehát hogy nem
2: részt akar venni.
1: Bírom követni lényegében. Arra akartam amúgy kitérni veletek kapcsolatban, hogy ezt akkor te is mondod, hogy önfenntartó az irodalmi állatok, tehát hogy emellett akkor ti mit csináltok, mert ugye a kérsel mondta, hogy ők mivel foglalkoznak emellett, ugye az is filmes dolog, tehát ti miben életek ki a nem perverziót, vagy szintén perverziót, nem tudom, ki mit csinál.
2: Ez egy ilyen kicsit fura dolog, mert még mindig úgy tekintenek a YouTube-ozásra, mint egy ilyen hobbi témára, vagy mindig úgy, hogy jó, ezzel el vagy, és amúgy mit csinálsz? Ez nyilvánvalóan ilyen pillanatban már nem a helyzet. Tehát, hogy ez mindenképpen egy olyan szakma, amit céltudatosan űzni kell, üzleti hátteret kell neki teremteni, és vállalkozni kell rá. Úgyhogy ilyen szempontból ez abszolút az életünk része, bár én helyet nem beszélek, de hát emellett nyilvánvalóan az ebből következő projektek azok, amik, vagy az ebből kinövő projektek azok, amik életben tartanak minket, és amik így fejlesztenek kreatív szinten is, tehát ugyanúgy reklámfilm, audiovizuális content internetre, netes promóció, tehát hogy ez a világ, amiben benne van most ilyen pillanatban a YouTube-ozás, ez egy eléggé nagy világ, amire kifejezetten sok igény van, de kevés ember csinálja professzionálisan. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy mi meg tudunk vágni ugye egy kontentet, hogy az érdekes legyen, és izgalmas legyen, és megosztásra kész legyen, ugyanúgy egy reklámfilmet is hasonló elmélettel kell feldolgozni. Úgyhogy ilyen szempontból kapjuk a megkereséseket, ilyen szempontból tartunk előadásokat, és ilyen pillanatban ez az, ami mozgatja ami üzleti háttér életünket is. Hogy hogyan lehet internetes kontentet úgy gyártani, hogy az megosztódik, az izgalmas, érdekes, és az akár egy brandet is tud képviselni.
4: Ja, van egy Gergő halmaz matematikaiul, van egy Imi halmaz, a metszete a Game Day iroda, meg hogyha néha beugrok, akkor a hírügynökség, meg egy-két közös projekt lehet az a videóklip kisfilm, bármi, de egyébként meg ugyanezt csináljuk a saját kis halmazrészünkben is, videózunk, kreatívot gyártunk, vágunk, operatőrködünk, amire szükség van. Tehát a YouTube az az most még a YouTube, de igazából ugyanaz, csak más a felület. Én ahhoz,
1: egy platform,
4: az egy
1: platform.
4: Az egy ugyanolyan platform, én nem is tudom, valahol sikerült nyilatkoznom, hogy én úgy tekintek most a YouTube-ra, mint 96-7-ben a Kert TV-kre. Tehát, hogy addig volt valami, a Királyi TV, aztán meg jött a kinyílt a világ, rájöttek az emberek, hogy úristen, nem csak egy csatornát lehet nézni, vagy kettőt, hanem van sok más is, és én meg tudom keresni magamnak. Na most ez ugyanakkor a robbanás, csak most már még szabadabban ki tudod választani, most már nem csak azt választod ki, hogy mit akarsz nézni, azt is kiválasztod, hogy mikor akarod megnézni, meg itt van akkor gaming téma, kiválasztod azt is, hogy te kitől akarod hallani azt, amire kíváncsi vagy az adott játékot. Tehát szerintem ez az evolúciónak ez a lépcsőfokán tartunk éppen.
1: Ez lényegében ugye az internetre való műsorgyártás, ez ugyanolyan platform, ez az új média ág. Lényegében azt látjátok ebben, van akkor a potenciál benne, hogy mondjuk tehát kiszorítja akár nézettségben, használtságban más médiumokat?
2: Ez már most is így van. Én úgy gondolom egy szinten. Viszont mindenképpen a szabadságnak akkora értéke van, hogy az talán a nézettségét is felül tudja múlni. Tehát, hogyha valakinek egy olyan ötlete van, amit mondjuk cenzúráznának, vagy ami mondjuk nem állna meg a helyét tévén, felmegy internetre és tud generálni magának egy tökéletes közönséget, aki lehet, hogy mondjuk nem reklámpénzben nem annyit hoz, mint egy tévén, viszont megveszi az összes pólót, támogatja, pénzeli, PayPal, amit akarsz. Tehát, hogy ha így könnyörtelenül üzleti térre helyezzük a hangsúlyt, még akkor is lehet versenyezni, szerintem. Amerikában mindenképpen talán.
4: Ott igen, és a vicces az, hogy ide jártunk a szomszédba, Szent Király utcába, egyetemre, és a legjobb, hogy amit mindent elmondtak, hogy mi az, ami nem működik a tévében, az működik a YouTube-on. Gyors vágás, ilyen effekt, olyan effekt, kiabálsz, szétvágod a saját mondatodat, elképesztő, és nem az, hogy működik, ezt ez szeretik. Próbáljál meg egy olyan műsort csinálni YouTube-ra, hogy te vágatlanul beszélsz benne 3 percig. 50 másodperc után fognak elkapcsolni. Nem elég gyors, nem elég informatív, nem elég pörgős, nincs egyedisége. Tehát nagyon aranyos volt, mikor így kész lett a Google Ground, és így mutatták, hogy tök jó, van itt egy stúdió, majd lehet ide jönni bárki, YouTube-osnak, akár már menőnek, akár most feltörekvőnek, hogy lehet ezt használni, és akkor ott van bent egy kis dohányzóasztal, meg 2 szék. És akkor mondtuk, hogy na ez az, ami nem működik az interneten.
1: Mondjuk egy pici ellenpéldával hadd éljek az asztal túloldalába, hogy valamilyen szinten ti ellenpélda vagytok az irányban,
3: mert ti ezért, mert amit, de igen, mert amit ők mondanak, ez abszolút így van, csak ugye én pont emiatt csinálom azt, amit én csinálok, mert nyilván van aki ugye ezt fogyassza, és van az, én pont ezért csináltam ezt az imagisós történetet, hogy azt a részét ragadtam ki az egészből, amit senki más kvázi nem vállalt be, hogy amikor abba hagyja a dumálást, én azt fölveszem. És van ez olyan réteg, aki viszont mint aki megnézi ezt a való világot. Vagy...
1: The behind the screen.
3: Igen. Tehát, hogy mi van akkor, amikor te lenyomod a kamerát, tudod? Tehát tök hétköznapi dolgok, és persze az én is azért figyelek arra, hogy azért érdekesebb legyen a dolog, így tudat alatt is akár, de mégis azért sok olyan dolog van benne, ami sokaknál nincs benne. És az azért jó, mert én is voltam, amikor néztem másokat, és úgy kíváncsiatom, hogy de mit csinálnak, amikor kikapcsol, értem? Beszél, oké, elmondta a kis világát.
1: Ez az, amikor a hírek után tudok, még egymás felé fordulnak, mert esetleg dumálnak, és mi a tökömről dumálnak, tényleg ez végszerű.
3: Azért ott még történnek dolgok, értem? Megbeszéli, hogy hazajött a melóból, mit tudom én, és lehet, hogy ez nem egy olyan érdekes dolog, hogy ettől nem bírsz aludni, de valakinek igen. És ez is egy olyan dolog, ami szerintem van egy bizonyos terennek is a dolognak, aki viszont erre ízel, hogy hát de mit csinálnak, érted? És azért csak megnézem, hogy mi van már megint, érted? Hát én megnéztem 3-at, és akkor hát a 4-et se hagyom ki, meg hát tudod, tényleg megvette, vagy nem? Vagy elmentek oda végül, vagy... És így van egy ilyen érdekessége a dolognak.
1: Valóság sója.
3: Hát gyakorlatilag ilyen. De épp az, hogy nem valóság, ez az antivalóság, mert minden, ami valóság, én mellőzöm. Mert senki nem esik ki, gyakorlatilag unalmas is lehet, de valóságos, mert ez a valóság, mert valóságban vannak olyan részek, amit nem töltesz ilyen izgalommal.
1: Tehát ilyen real valóság.
3: Igen, abszolút.
4: És megint ott tartunk, hogy az unalmas része már nem mehetne le tévében.
3: Igen.
4: Semmilyen tévében.
3: Nem kompatibilis, viszont pont ezért kompatibilis a nettel, mert valaki meg ettől van oda, és amikor én is mondom, hogy hát ezt majd így megreformálom, és akkor jaj, ne, hát én azt szeretem, amikor te kimész kávét főzni, és csomóan mondják, hogy jó, megint kávét főzöl. Most akkor

0: Másra még nagyon elején járok, de fejlődök minden, úgy oldottam meg, mert egy ilyen jelenleg úgy látom, hogy ha minden héten kiadok egy kis apró részletet, attól megmarad a YouTube-os, hogy ez gyorsan, fogyasztható, könnyen, de aki mégis úgy szeretné, hogy tényleg ez a kereskedelmi tévés, annak ott van hóvégén, megnézhető az egészet 40 percbe is.
1: Tehát a 40 perces anyagodat szépen ledraboltad?
0: Igen, azt egy hónapra tökre be lehet osztani, hogy
1: és ezt a beszélgetésként kezdjük el, hogy gyorsan rád keresek közben. A Talkman
2: úgy kezdődik.
0: Talkman. Ébe Talkman Bobby, és akkor talán kiad.
3: És egyébként ez amerikai szinten is abszolút érzékelhető. Nincs olyan late night show jelen pillanatban Amerikában, aki nem gyárt külön YouTube exkluzív klippeket, amik akár 17-8 percesek is lehetnek. Nyilvánvalóan valamilyen szinten a nyugat az a példaadó, meg ők viszik a zászlót, és hát ott is az van, hogy ugyanúgy a Colbert, ugyanúgy a Daily Show, ugyanúgy a John Oliver, mindenkinek van külön web-exkluzív klipje, amit fel kell tenni, mert ezzel is pörgeti a saját nézettségét. A tévé egyedül már nem elég, az már nem létezik igazából.
4: Érdekes, igen, a tévé meghalt, képzeljétek, olyan furcsa dolgokat lehet tapasztalni, hogy igazán jó művészi filmeket, sorozatokat már csak a netre csinálnak, mert a tévé már nem bírja elviselni se adásidő, se pénz, költség. Ez az adásidő, ez nagyon érdekes dolog. Mindent a reklám tett tönkre. Mondjuk azt, hogy a Led Zeppelin még 7-8-10 perces számokat csinált, mert nem voltak kereskedelmi rádióadók, amik 4 percen beadják a reklámot. A tévét tönkretette a 20-22 perces ilyen sem. És annál a művészet mindig erősebb, hogy egy forma tönkretegye őt. Valóban szerintem már hideg lakásokban éhező nyugdíjasok néznek már csak tévét.
0: Hát ez kávé. Igen. De erre pont a legjobb példa a Netflix, ami erre épül, hogy ott vagyok, le tudom darálni egybe az egészet, csak netkához.
1: Azért definiáljuk így később este, hogy mi az a Netflix, de nem biztos olyan
0: a pár. Hát a Netflix az egyfajta előfizetői szolgáltatás, nem is egyfajta internetes, nem is tévécsatornát ad, hanem bármikor megnézheted azt a sorozatot, amikor akarod, és nem úgy van, hogy minden héten jön egy rész, hanem megvan adva, hogy április 27-én kijön a House of Cards második évada teljesen. És azt te úgy osztod be, hogy akarod, akkor nézed meg, amikor akarod. És ez szerintem a legjobb ötvözete a, mondhatni így, a online tévézés, a YouTube-nak, meg a tévének.
3: Igen, mert azért benne van a tévé, tehát hogy ez egy videótékaként is funkcionál olyannyira, hogy vannak ilyen filmek, amik kifutnak, és így után már nem elérhetőek. Nyilván az semmiben nem kerülne nekik ott tartani, de mindig az is hír, hogy most már az eredeti Home Alone az most kifut, és egy hét után már nem lehet kapni.
4: Kicsi szorongás.
3: Ugyanúgy, mint a videóték, így van, és akkor megint felpörgetik. Tehát egy tökéletes hír a kettő között. És pont ezért a legfrissebb platform, ami most már annyi pénz generál, hogy saját sorozatokat csinálnak, amikor ebből.
2: És nem is akármilyeneket.
0: Hát most már Marvel.
3: Már Marvel filmek.
1: De miket csinálnak most?
3: Daredevil jön most ki.
0: És elég jó minőségbe tűnik a első képek meg trailerek alapján.
3: Rengeteg díjat nyert. Orange is the New Black, meg a House of Cards. Tehát egy nagyon-nagyon szépen koncepciózusan felvesznek olyan ötleteket, amiket mondjuk egy tévé az nem tudna kihasználni, mert hát az nem eléggé szerkesztett meg, az nem az én szájézem szerint van. A House of Cards első szezonjában a Fincher, meg ki tudja még, tehát nagy rendezők váltak szerepet, ugye egy-egy részre lerendeztek, mert annyira izgalmas volt az egész dolog, és be is vált.
0: És ez, bocsáss,
4: Fincher több részt is rendezett benne.
5: Csak visszaugranik ez is arra a 10 perces Led Zeppelin jelenségre, hogy kaptunk megkeresést, hogy hát mondjuk tévé átvenni a Game Day irodát, milyen király lenne. És akkor mondtuk, hogy köszönjük szépen, nem. Hát, hogy tévé, kábel tévé. Nem akarok reklámozni, nem emlékszem, hogy ki, de hogy kábel tévé, srácok, heti adás,
4: egy kis pénzért tettek volna titeket.
5: Így van, és mondtuk, hogy itt nem. És kérdezték, hogy de miért nem? Mondtam, hogy azért, mert ha van egy A játék, amiről én azt mondom, hogy erre 4 percet érdemes szánni, nem fogok belőle meghatározott 22 perces műsort csinálni. Vice versa, vagy hogy kell mondani. Ha van egy játék, ami megérdemel másfél órát,

0: nem fogom levágni 22 percre. Tehát ezért ez jobb
1: igen, nekünk. Nem sok ismerős van, nekem is volt hasonló, hogy ugyancsak egy kereskedelmi tévés megkeresés, hogy egy hasonló formátumban hogy el tudnának helyezni, de én úgy voltam, hogy nekem az meg nem pálya, mert én nem azért csinálom, hogy megszabott keretek között produkáljam magam, hanem azért csinálom, mert ez azért olyan, mert én így gondolom, hogy ez ilyen. Tehát, hogy mert én ilyen vagyok, ilyen az életem, és én az életemet osztom meg emberekkel, mert úgy gondolom, hogy ez akár...
2: Nagyon sokáig nem fogják érteni, hogy miről beszélsz.
3: Igen. Nem feltétlenül, azért nekem volt egy ilyen csatorna a hírűnökség terén, akik megkerestek, hogy jó, akkor ugyanezt, ugyanígy, hetente egyszer, és akkor megkérdeztem, hogy és beszéltek az egyik részben az abortuszról? Hát azt nem kéne, mert az olyan érzés, akkor viszlát. Köszönjük szépen. Ez teljesen egyértelmű volt, hogy nem.
4: Lesz egy undorító kérdésem mindenki felé lényegében. Van-e az a pénz? Motiválhat-e mondjuk, amikor már tényleg olyan szintű, hogy főműsoridő, mit tudom én, a legnagyobb kereskedelmi csatorna?
2: Nem idióták, ha azt mondom nekik 100 millió szerint, kiszállnak az adásból, és nem látjuk többet egymást.
1: Én erre azért tudok neked nem mondani, hogy megszerzem máshogy ezt a 100 milliót, ennyire egyszerű.
2: Majd szóljon.
4: Mi akkor jobban leszünk a
1: szépen. Nem azért, nem. Ez nem, azért nem motiválna, mert az, hogy eladjam a formátumomat, ez könnyű lenne, meg tök jó lenne, mert itt van. De más is meg tudom azt a 100 milliót szerezni, és inkább úgy szerzem meg, és addig azt sem a pénzre.
2: Körülbelül, meg figyelj, kapna 100 milliót, azonnal meg kéne változtatni a mindent, amit eddig csinált.
4: Ezért volt Gányó a kérdés?
2: De nem az eddiget, onnantól mit csinál? Tehát érted, még 100 millió forinttal se tudod ki tehát pontosan önmaga a tevékenységnek megszüntetéséről szól azért a pénz.
5: Aztán a havárok ebből mennyit kapnak? Utána jön a szereplői,
2: igen. Figyelj, igen.
3: És még a logikus kérdések között sincs szerintem annyi, ami megérni, mert nyilván nem, mindenki azt gondolja, hogy ugyanez a siker lesz tévén, nem. Ami benned érdekes, meg ami miatt te működsz, az abszolút más, mint ami
2: igen,
3: a betévén
2: nem megy. Nem az a felület, igen.
3: Nem, tehát az, ahogy Stolbuci levezet egy való világot, vagy ahogy ahonnan bárki csinál egy ilyen late night show-t, az olyan képességeknek a tárháza, amire én soha nem tudnám feltrenírozni magam. Tehát az egészen más világ a kettő. Nem lehet átültetni, annak ellenére, hogy sok ember szeretné, hogy az így legyen, aki mondjuk reklám, órának akar reklámot venni a Facebook oldalon, mert hogy akkor fiálok ennyi pénzt, és akkor posztolj ki egy óra reklámot. Nem, mert ez nem így működik, de ez egy nagyon hosszú folyamat, mint megértik sokszor.
0: Volt ilyen megkeresés, látszok. Mi lenne, ha ennétek, miközben játszotok? És akkor az nem olyan direkt reklám, csak hát azért mégis
4: a sárjákban. Bocsánat, de reflektálva, tehát hány kritikus mondja azt, hogy nem, reklám lényegében tényleg ott van benne a pofádba, a nem tudom, elmennek így hirtelen a Pepsi mellett, mellett.
0: És is mondtuk, hogy srácok, mi nem eszünk, miközben játszunk, te is szája nem lehet beszélni.
2: Én szoktam.
1: Zsíros kezem, hogy játszani.
5: Még a kontrollert rossz utána megfogni, de...
0: Persze, nem, de érzitek a lényeget. Tehát vannak ilyen agyament...
4: De olyan kaja lett volna ez mondjuk, amit tényleg teljesen abszurd, hogy eszem mondjuk egy jó pacsapökölt.
3: Nem, de abszurd, hogy eszem bármit. Tehát, hogy ez egyszerűen annyira idegen ez a fajta világ, ami mondjuk egy barátok közben teljesen elmegy, hogy akkor ott valaki valamit rákcsál. Ez teljesen más, de felfoghatatlan egy internetes személyiségnek, hogy valami ilyesmit csináljon.
4: Mondjuk egy image show-ba el tudnám képzelni valaki ezt így, mert azért ez egy egész nap felvétele.
3: De az egy hibrid műfaj is.
4: Igen.
1: Ebben a környezetben persze, de náluk persze, hogy nem.
4: Tehát a kedves pontra keresett fel inkább az image show-ba, majd esznek.
1: Igen, mert náluk már én sem tudom elkezdeni. Látnám őket, és így esznek, és nézni, hogy mit csinál, érted? Mert tényleg nem az a formát, és nézed, és így már mint néző nekem leesne, hogy itt valami nem jó. És már ott valahogy így bukna a dolog szerintem. És a netes közegben ez nagyon...
4: Valljuk be, hogy olyan furán nézni ki azt, hogy most ennünk kell, de nem akarunk is így...
3: Meg poén szinten se. Persze, tehát hogy itt azért mindenképpen meg kell tartani, hogy szponzorok vannak, de mindenki organikusan épül bele a műsorba, még organikusan épül bele a formátumba. Tehát, hogy senki nem gondolja azt, aki nézze mondjuk egy amerikai youtubert is, hogyha van egy szponzorált műsor, akkor az ördögtől való, hanem nyilvánvalóan valakinek enni kell valamiből. Tehát ez egy természetes dolog. Ha organikusan beleépül a műsorba, ha valami olyasmit kapok, amit nem kapnék még, de a szponzoráltan megkapom. Tehát vannak ilyen alapértékek, meg ilyen alapszabályok, szabályok, amiken, hogy az ember átlép, akkor lehet az egy étel, lehet az egy ruhamárkötök, mindegy, kilóg a sorban.
2: Kivétel, ha a Tarantinónak hívnak, és a ponyva regény elején hosszan értekeznek, és az az utolsó mondat, hogy Big Burgerben nem voltam.
0: De a legtisztább az lenne, hogyha tényleg azt tudnánk mondani, hogy srácok, ezt a mai műsort a XY támogatta, mert ugye azért tőlünk nyugatabbra, megint ezt kell mondani, ez annyira normális, mert ott, itt felfogják az emberek, hogy hát nem a levegőből szedjük mi se a kenyérre valót, hogy tényleg ilyen alapvetően fogalmazza, és...
2: De gazdagabb a kis.
0: Itt van a fordítottja van. Tehát, hogy az, voltunk egyszer konferencián, médiakonferencián, ahol egy kedves kislány, mint a nem tudom milyen XYZ ABCD generáció képviselője, büszkén mondta, hogy ők már nem néznek tévét, csak YouTube-ot, de azt is csak adblockerrel. Mert neki még nehogy megjelenjen az a kis kiixelhető reklám se. Mert hogy menjenek a francba. És én tényleg ártatlanul föltettem a kezem, hogy de amúgy te szereted azokat a YouTube csatornákat, amiket nézel? Persze. Neked mennyibe kerül az a YouTube csatorna? Hát hogy értem? Mondom, mennyit kell fizetned azért, hogy a YouTube csatornát nézd? Hát az semennyi. És mondom, és ezt tudod, hogy akkor a kedvenc YouTuberednek azt a 13 fillért is kiveszed a zsebéből, hogy hát ő ebben mondjuk annyira nem gondolt bele, mondtam, jó, én meg csak kérdeztem.
3: És ennek egyébként megvan a túloldala is, tehát hogy maga a közösség, meg a kultúra is nagyon allergiás erre. Például mi játszottunk játékokkal, amiket szeretünk játszani, és már ott is felmerült, hogy jaj, hát srácok, na most adtátok el magatokat. Eddig néztem a játék sorozatokat, eddig oké volt, de ez valószínűleg ez bérelt volt. Többiek nem fizettek, ezért fizettek. Tehát egy kicsit azért fél így a társaság, mert valamilyen szinten a korrupciónak a jele az, hogyha valaki bemen egy szponzorba.
4: Igen, előbb akartam cáfolni erre a magyar szponzor bemutatás szokásra. Tehát, hogy én, mint hátul meg húzódó kis felhasználó ebben a szférában, tehát aki elég gyakran néz azért magyar videókat, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a szférában nagyon bele van, akiről úgymond lehet tudni, mert fel is vállalja, hogy ő ezért mondjuk külön bevételt kap, vagy akármi, ő nagyon undorító módon bele is nyomja a fejünkbe. Tehát, hogy szerintem én, mint felhasználó, ezt tudom mondani, akár a kibekkelésre, akár a korrupciós félelemre, hogy azért, mert elege van nagyon sok embernek abból, hogy pofátlanul bele van tolva a fejedbe, hogy oké, mondjuk például van külön erről egy videó. Tehát érted, ennyire bele van tolva a fejedbe, hogy külön csinál erről csak egy videót, hogy na, van most ez a mit tudom én?
2: Mondd már példát.
4: Nem akarok.
2: Azt mondom, hogy kérlek, nincs olaj. Nézegeted, de most már mondjad.
4: Van Béla. Béla, van ki csatornája, mindenféle videókat csinál. Bélát egyszer csak megkeresi, mondjuk egy játékvideókat csinál. Megkeresi egy játékot kiadó cég. Mondjuk,
2: Kalasnyikov 47. Igen.
4: Az a lényeg, hogy azért pluszba kap pénzt, hogy ez a kis Béla csinál egy külön videót arról, hogy na gyerekek, van, mit tudom én, az xy.hu, és akkor itt tök jó játékok vannak, ilyen játék, olyan játék, vegyétek meg, itt, meg itt. Nem máshol. Itt, meg itt vedd meg. Sőt, még van konzoltisztító, meg monitortörlőkendő, amit akarsz, játék, itt vedd meg. Azt, hogy így. Tehát, hogy nekem
3: ez egy tévés reklám. Az az, hogy amit most leírsz, az egy tévés reklám, hogy mennyire íze.
4: Ahogy ez a YouTube-os, vlogos, köntösbe.
3: Ez rosszul van előadva. Ez rosszul van előadva. Egy YouTube-os az úgy adja elő, és az úgy is van, hogy srácok, hogyha támogatni akarjátok a műsort, akkor regisztráljátok ide. Egyrészt, hogyha az én nevemmel regisztráltok 10%-ig kedvezményt, tehát ők is kapnak valamit, másrészt pedig ezzel a műsort támogatjátok, hogy még éljen egy hónapig. Tehát ez egy nagyon nagy különbségek vannak, hogy egy youtuber az olyan nyilvánvalóvá teszi, hogy neki ez egy pozitívum, neki ez a műsor támogatja, stb. És kedvezménnyel jár. Tehát, hogy ilyen szempontból nem ugyanazok a megállapodások, mint tévében, és így sokkal, hogy is mondjam, tehát kedvezőbb a hangulat bármilyennél.
0: És én könyörgöm, bocsánat, most te.
5: Köszönöm, hogy átadta. volt ugye nyáron ez a kimittúvos dolog, ugye, a Gergő zsűrizett is. Igen. Ott volt az, hogy a más videósok fel voltak háborodva, hogy betört a kereskedelmi tévé a YouTube-ra, és én mindegyiknek így megmondtam volna, hogy haló, most a kereskedelmi tévék is a reklámba jönnek, és a legtöbb ilyen YouTuber, hogy nekik így fellázott, hogy de szar, mindegyiknek van partner szerződése, és ugyanúgy a reklámból jön neki a bevétel.
4: Nem, én nem ezt akartam mondani, amikor, akkor mondok egy egyszerű példát, ami mindenkinek átérezhető, volt egy olyan időszak, most nekem valamire elmaradoznak, néztem egy videót, mondjuk egy zenés videó, 4 perc, bruttó 4 perc, ugye, mint az előbb Bakitól hallottuk, mondjuk egész klippel együtt 6-7 perc egy videóklip, és az elején oké, kibekkelem 3 másodperc, don't worry, oké, megyünk tovább, és a közepén random módon, érted, de mondjuk én mosogatok, éneklek, fel van hangosítva, a jazzes Feka Csajszőt nyomja, énekelek a konyhában, tak, és reklám. Ah, nem tudom, milyen túlsfürdő, tudom, olyan habos lesz.
3: De ilyen nincs.
4: De van,
3: nem 4 perces, mi az műsornál nincsen.
4: De rövid, 20 zenében.
0: Nem, van most már egy pipa, hogy te beteheted az anyagot közepébe is, vagy a végén.
1: Nem, akár egy percet berakadsz egyébként, sőt, fél percet.
3: Hány összöny.
4: Rohadt idegesítő, érted, hogy jön, hogy Agatha Franklin, tü-tü-tü, és nyomod, és akármi. Egyszer csak jön a túlsfürdő reklám. És meg kell várni, még ki tudod bekelni, és aztán
2: visszatudod. Az, amikor azt mondják, hogy pornó.
4: És ez a pofátlan, érted?
1: Te mondd azt, hogy
2: az ez.
4: Igen.
2: Jé, azt hittem, hogy személyesen nekem szó.
4: Ja. Persze,
2: ez
4: ilyen közös.
2: De
3: itt megint a kommunikációról van szerintem.
1: Ezt akartam mondani, igen, van ez a...
3: Hogyan közvetít?
1: Igen, van ez a Béla, ez azért adja elő ilyen nagyon rosszul, mert már bocsánat, de nincs róla tudomás, hogy ezt nem kell tálalni, mert nincs... Tehát ő egy olyan ember, hogy XY jött akárhonnan, nincs arról tudomás, hogy ezt marketingileg nem így kell tálalni. Azt úgy lehet tálalni, hogy ezt a kávés, akár micsodát eladom neked, hogy te nem tudod, hogy eladtam neked, de te akarod ezt a kávés.
3: Igen, azért itt azért megállapodásukban is különbség van, tehát hogy nyilvánvalóan egy YouTuber nem mondhatja azt, hogy jaj, hát felvettem ezt a pólómat, jaj, de szeretem ezt a pólót, tehát nyilvánvalóan vannak olyan szabályok, ami tévén elmegy, itt meg nem. Tehát a kommunikáció egy szint, a másik pedig az, hogy YouTuber nem feltétlenül vállal be olyan dolgokat, amikor őszintén véleményez valamit, vagy úgy tesz, mint hogyha véleményezni, pedig nem is ez a véleménye.
4: Keresztkérdés. Amikor mondjuk videót gyártatok, körbenéztek, hogy ne legyen reklám megjelenítés mondjuk a háttérben? Mind a kettőtöknek releváns szerintem, tehát hogy...
3: Én a hálószobámból közvetítem, ott nincs sok reklám.
4: De hogy mondjuk ott körbenézel, hogy ne legyen olyan, ami mondjuk tömegtermék, vagy bármit, hogy ne maradjon ott egy dezodor, vagy bármi, nem tudom, mennyire használod azt a polcot,
0: ami
4: arra
0: volt példa. Persze.
3: Az old spice.
0: Tehát ez egy random bent marad, mert neked az személyes környezeted, és otthon vagy. És benn marad a képbe.
4: Tudom,
3: mi az?
0: És a műsornak kb. A 10 perces gameplayből a beköszönésbe látszik meg az elköszönésbe 30-30 másodpercig, és tényleg, és az egész összes komment arról szól, hogy na most
4: mindenki rákap.
3: Így van, sőt, volt olyan, hogy még egy nagyon korai adásom, hogy viccet csináltam abból, hogy a filmben nagyon sok volt a termék megjelenítés, és hogy én is elkezdtem megjeleníteni a Nescafét meg a Boci Csokit, és emberek komolyan elhitték, hogy engem szponzorál a Boci Csoki, amikor még volt 500 nézőm, és nyilván van a Boci Csoki, hát lesz a rengem.
2: Az ősi emberi tulajdonság az irítség.
3: Igen, de ez megint a hisztériának a példája, tehát hogy ennyire félnek az emberek.
4: De akkor figyelnetek kell?
3: Persze.
0: Uh-huh. Igen.
3: Persze. Sajnos.
4: De akkor nem azért, tehát hogy teljesen másokból akartok erre figyelni, hogy ne kapjatok rá olyan kritikákat, vagy mutogatást, vagy azért, mert mondjuk, tehát hogy támadó jelleggel a trollok miatt, vagy amiatt, a hit miatt, hogy ne gondolják azt, hogy nektek az direkt van, mint mondjuk egy filmben a Pepsi.
2: Igen.
0: Így van, pont, köszönöm szépen, is. Pontosan, nem kell.
2: Mindenki, igen. Elég arra a celep, hogy eladja a tévébe azt a terméket.
0: Ez meg a kedvencünk tényleg, amikor a tök irreleváns dologgal keresnek meg, hogy srácok, nem akartok? Hát napszemüveget. Nem.
3: De hát annyi nézőtök van, meg annyi elérésetek van, a számok azok rohadt jók, ilyen számokban vagyunk érdekeltek. Nem. Mi meg nem. Úgyhogy ez igen, ez egy jó, ilyen balanszírozó játék.
2: Jó, mindig megy ez a szabadságjáték, mindig, és ez egy folyamatosan igen változó terep. Hát a képzeljétek el a finn világ esetében, ahol celluloid volt, micsoda borzalmas nagy hatalma volt elvileg egy producernek, hogy azt nem adok több anyagot.
5: Igen, igen, igen.
2: És ennek ellenére is mindig voltak szabadságharcosok, akik olyasmiket forgattak le, mint teljesen mindegy, bármire gondolod. Most már szinte a technológiával például ez eltűnt, nem?
5: Teljesen.
2: Na jó, de ez
0: nem volt mindig.
2: Kézzel, Yashizoru Ozu, a japán rendező, az bolond volt, az japánból, az méterre kiszámolt az egész filmet. Így le volt írva, hogy 25. méternél befordul Jikinji asszonyba. Tehát azért mondom, hogy most már azért a technológia mérhetetlenül alátok feküdt.
1: Ez az egész... mindig jó egyébként, tehát ez a fajta szabadság, az én érzékelem, hogy a jelenkori, akármit nevezik művészeknek, ez olyan fajta teret ad, hogy nem érzik ezeket a határokat, ami nem feltétlenül jó. Mert azt mondjuk, hogy hát te bármeddig ráérsz, meg azt csinál, amit akar, és az nem feltétlenül így van, mert azért valamelyre csak haladunk, nem? Tehát Lajos...
0: meg kell tanulni bánni a technikával azért, hogy ne csesz ki saját magaddal. Én még a mai napig is nem vagyok olyan gyakorlott gameplayben, mint a Gergő, tehát amikor játék közben kell okosakat mondani, nem az általa megírt, megszerkesztett, szépen 55-ször átrágott kritika jön, és simán ugye 10 perc, 8-10 perc egy megvágott anyag, hát ha annak 60 perc a nyersanyaga, akkor ott izzadunk ám rendesen. Gergőnek már megvan az a rutinja, hogy csinál mondjuk simán 25 perc nyersanyagot, és abból van meg a készanyag. Én már eljutottam erre a 35-40 perces nyersanyagot kell csinálnom ahhoz, hogy egy gameplayt össze tudjak tenni. Pont azért, mert nincsen korlát, nincsen határ. Elindítod, hát ezt nem sikerült jól elmondani, nekifutok még egyszer. És akkor már nekifutsz már 63-szorra. És ott van a...
2: Milyen érdekes, hogy mondtátok így, a filmben is kb. 10-szeres ráforgatást használtak. És így mondtad a számot, akkor is a 10-es ráforgatás jövök ki végül is, hogy igen, 60 percből lesz 6 perc.
0: Körülbelül.
3: Igen, az idő a legnagyobb ellenség.
2: Igen, csak milyen vicces, hogy tök mindegy, hogy van anyagod, nincs anyagod, akkor is kb. Ennyit.
0: Minket ostorral ütött, imádott Fekete Ibolya, aki mindig fölhívta a figyelmünket arra, hogy gyerekek, oké, hogy dokumentumfilm, de akkor is gondoljad, hogy valahogy nekünk még filmre kellett venni, hát elfogyott. Ne vegyél föl mindent, gondold át, tervezd meg. És ő igaza volt, emlékszem, de annyira belégett az agyamba, megnézte az egyik fél éves vizsgámnak a nyersvágottját, és mondta, hogy jó, animikém, ez jó lesz, azért még itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt kéne a ritmuson, meg stb. Meg figyelj, volt neked a nyersanyagodban az a jelenet, amikor azt mondja, hogy Ibolya idézte, és utána megkérdeztem, hogy Ibolya, basszus, 4 óra nyersen volt, és még a másik 13 osztálytársnak is 4 óra nyersen volt.
2: Nem is ateista, biztos.
0: És nem is, mondta, hogy jaj, Imikém. Azt mondja, szerinted nekünk volt ilyen technológiák? Nem, mi leforgattunk valamit, mindig a leges legelejétől végig kellett nézni a szalagot. Ő annyiszor végignézte, hogy ráállt az agya arra, ő nyersanyagot fejből tudta, és mind a 14 főnek az osztályunkból fejből tudta a 4
2: órát. Mert ráadásul a Grünvalszkék mesélték, hogy a filmrendezők, operatőrök, akik kézzel együtt tanultak, ennyi eszük volt néha a magyaroknak, hogy fotóval kezdték. Tehát nem is a mozgóképpel, hanem az állóképpel, és a... Tehát Sáros, mert Sáros Sándor, aki a világ legnagyobb operatőrrel, 3 éven keresztül kompozíciót állított. Elég jó sikerült a Szimbád. Érted? Tehát, ha ezt gyakorlod, akkor szinte így rááll az egész. És
4: akkor mondjuk egy természetfotósnak a kitartása, a kompozíció keresztül.
2: Nem, hanem, hogy a Fekete Ibolya a fotó memóriája annyira kialakult a hosszú évek alatt, hogy lát egy képet, nem felejti el.
0: Így van.
3: Ez a hatékonyságnak a különböző mércét, az ugyanúgy, ahogy nekünk le kell gyártanunk egy kritikát, mert 2 nappal később már irreleváns, hogy mit mondunk bármiről, 1000 oldalon van. Tehát ugyanúgy, hogyha az ember egy filmszalagot néz, akkor azonnal rá kell állnia, hogy az a pillanat megvan, mert különben egy hónapokig bányászhatják el az anyagba az értéket.
4: Fontos amúgy, hogy első...
1: Nálunk egyébként ennek a metódusnak tovább halad, ugye mivel én vagyok a... Ugye én meg a Kobi csináljuk ezt a kvázi Magic-ort, én vagyok a technikai része, tehát én forgatom, én veszem föl, én állítom be a
6: Olyat,
7: amit ő nem tud. Uh-huh. Viszont ő az, aki megkapja a nyersanyagot, de az összeset, az elejétől jön, leül és végignéz. És így kiszemezi. Na ez 06-tól 03-ig Martin, ez ettől eddig nagyon jó, ezt megkérdezzük tőlem, hogy ez szerintem jó.
6: Tudod, editet csinálj vele.
7: Igen, valami. Tehát ő így editál nekem, és akkor így leülünk, utána vágom, azt, és akkor, na akkor nézzük végig, elkezdjük szemezgetni uh-huh. az anyagot, és akkor ezt nézzük meg, kiszemedjük, és úgy szedjük össze az egész dolgot. Tehát, hogy egymás keze alá dolgozunk, és ezért tud az olyan jól működni, uh-huh. mert tényleg ilyen gondolatban is már annyira együtt vagyunk, hogy mutatja, hogy ez szerinte jobb, és hogy ez, és akkor hát ő is ezt gondolta, csak azért megkérdezte. És akkor így tényleg, hogy ő tudja a nyersanyagot kívülről, én ugye leforgatom az egészet, ő koordinálja, hogy mi az, amit ő szeretne látni, egyebek, én megcsinálom, és átnézzük. És hogy ez az, hogy én mondjuk lehet, hogy nem tudom annyira a nyersanyagot, mert én nem azt a részét figyelem, hanem más, viszont ő aztán teljesen tudja, és aztán mutatja nekem, messzörök, és a végén ott van a tudom, tisz, és kész.
6: Munka megosztás. Visszatérve, hogy mennyire fontos, bár szerintem irreleváns a kérdésem, de azért rátérek, hogy ebben az internetes szóval mennyire
2: azt mondod,
6: fontos.
2: Hogy irreleváns a kérdésem.
6: Igen, mert lehet, hogy más választ adnak, mint
2: én számítok. Mondjuk az RTL-ben, ne csináld ezt.
6: Lehet, hogy más választ.
2: Egy irreleváns választ kérek akkor. Jó, folytasd.
0: Talán
8: releváns tartózkodás.
6: Igen, jó, az lett volna igazából. Köszönöm szépen. Annyi a kérdésem, mennyire fontos, hogy elsők legyetek egy produktumban?
0: Hát nyilván.
6: De nem tudom, hogy mondjuk ezt valaki megcsinálja már, akkor ez mennyire cinkes neked, mit tudom én, a harmadik negyedének a
0: válaszolj hírügynökségként, aztán én válaszolok
3: indíjrodat. Nekem vannak kollégáim, akik nem feltétlenül, sőt, biztosan nem konkurenciát képviselnek, akik mondták nekem, hogy muszáj neki kirakni egy nappal előbb a kritikát, mert különben összehasonlítják a kettőt. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg az van, hogyha bármennyire is határtalan az internet, nyilvánvalóan kultúrközegek vannak, és hogyha valaki mind a kettőt nézi, akkor összehasonlítja, mert jobb dolga nincs. Úgyhogy muszáj, amilyen gyorsan csak lehet kitolni az anyagot, és az, hogy én megnézem a filmet szerda csütörtökön, és kirakom a rész szombaton, az egy lustaság, az egy szörnyű renyhesség, és ez a szakmai szempontból elfogadhatatlan. Ez rengeteg idő.
2: Igen.
3: Bizony, tehát, hogy én ilyen
2: ott ülök és várakozok.
3: talán menjünk. Igen, és akkor talán a vasárnapi mozizást még elkapom, de hogy a szombati randit már nem. Úgyhogy ez ilyen szempontból nyilván ez különböző faktoroknak a beszámításával egy döntés, de abszolút fontos. Percre mérik, hogy mi az, ami érdekes.
0: Game Day iroda szinten nem fontos nekünk legalábbis. Ez részint a saját döntésünk, részint fizikai képtelenség konkrétan. Azért, mert akkora, hát olyan széles a játék tárháza, hogy van olyan játék, amit kipörgetsz 10-12 óra alatt, és van olyan kaland és vagy szerepjáték, amit meg 200 óra kipörgetni. Ketten vagyunk, hiába kapjuk meg mondjuk 4 nappal megjelenés előtt. Nincs az az Isten, hogy végig tud játszani. Szokták kérdezni, hogy miért nem játszunk MMORPG-kkel, ugye ez a Massive Multiplayer Online RPG-kkel. Igen, miért nem játszunk ezzel, és így mondjuk, hogy srácok, azért, mert nincsen egy farzsebe 400 óra. Hogy ezt beletoljuk gyorsan, aztán elmondjuk a véleményünket. Tehát ilyen szempontból a Game Day irodában nem annyira fontos a megjelenés. Amikor olyan játékot teszt, amikor van lehetőségünk, akkor az éppen kijövővel foglalkozunk, hanem akkor a tarsolyban lévővel.
3: Igen, meg mondjuk egy játék, az 16 ezer forint. Ez egész más, mint az ember belül egy moziban, mert nincs jobb dolga. Tehát ilyen szinten azért megvan, meg hát persze, hogy az MMO-kkal van például ez a szituáció, hogy én nekem 2000 órán van a WoW-ban, érdekelne a véleményetek. Na, azt nem kapod meg soha! 3000 óra volt benne van, és tudok neked valami újat mondani, az nem fog megtörténni ez a helyzet. Ez nyilvánvalóan már, és a filmekben ez nem
6: így. Mondjuk egy sorozatnál már lehet, hogy vissza akarok csatolni, tehát hogy mit tudom én, egy 10 évados sorozat, amit te még sosa láttál, és akkor na, ezt most akkor léci, mondd el, akkor te nem hiszem, hogy le fogsz ülni egy péntek délután, és letárad a 10 évadot, amit valaki valóban 10 éven keresztül nézte.
3: Hát ez egy 10 évad nem, de nekem voltak szörnyű napjaim, akkor ilyen
2: 10 évados sorozatot belenéznél tényleg, tehát az Onedin családról beszélünk. De mindjárt gondolkodok 10 éves sorozatokon.
3: Mondjuk a Scrubs, ami 11 szezon, a hivatalos számolás szerint, lehetne 13 három is, de azt nem fogadjuk el. Az például generációkat növesztett fel, vagy és a többi, tehát ez elnyomott férfiaknak a bibliája az a
6: sorozat. Hát és akkor a sorozat, ki vagy doki, aki nem tudom, 50 éve megy, tehát...
3: Az, igen, az tipikus, hogy na, lesz valamikor, de ne hülyés ki, mert újra kezdték az egészet, és csak 11 szezon. Nem. Nem, nem.
6: Ja, amúgy 50 éve megy a sorozat. Uh-huh. Tehát, hogy azért ezt hozzá kell tennie.
3: Nincs is róla sok kritika.
6: Nem véletlen. Amúgy még egy jó a játékokra visszatérve, hogy mondjuk van egy ilyen hosszabb játék, mondjuk vegyük egy ismertebbet, mondjuk a posztát. Tehát azért nem egy olyan rövid játék, amit úgy ukmukfuk kiviszel mondjuk egy óra alatt, hanem azért mit tudom én, attól függ milyen állapotban vagy, de azért egy nap, két nap, tehát több időintervallum azért ezt kibekelni. Mennyi időt szántok egy ilyen játékra, ami, tehát hogy mi az a pont, amikor azt mondjátok, hogy jó, most már alkothatunk róla véleményt, most már ismerem annyira minden csinyen binyet, hogy el tudjam mondani róla, hogy ez egy jó vagy egy rossz játék.
3: Attól függ, hogy mi az, amire helyezel a hangsúlyt. Tehát nem olyan, mint egy filmnél, ahol minden egybe kell venni, hogy kb. Az élményt feltérképezd. Mondjuk egy GTA, aminek a sztoria alul fejlett, az a mechanikával foglalkozó, a karakterekkel foglalkozó, stb. Ezt fel lehet fejteni egy, mint egy 8-10 óra alatt. De egy Bioshock Infinite, aminek a történetének az utolsó 3 perce az, ami után fekszel a padlon, és halkad nyiszítesz, ez egy konkrét történet, megtörtént velem, az fantasztikus volt. Ott nem lehet azt mondani, hogy jó, hát érdekes volt, lövöldözős volt, ez jó volt. Rész. Nem, mert nem tudod, hogy mi az, amitől igazán üt. Tehát tényleg minden játék az maga újra definiálja a saját szabályait és az értékrendszerét. Úgyhogy ilyen szempontból sokkal kiszámíthatatlanabb szerintem, mint egy film.
0: Műfaja válogatja egyébként. Van egy jó kis autós játék, a kedvenc olasz visszerelőnkkel, például a 8-as rész, direkt nem mondom a nevét, bárki tudja. Most azért nem kell a gomba kupától a csillag kupáig mindent 3 csillagra megcsinálni, hogy tudjad, hogy az egy mennyire jó játék. Mert elég vele egy 4-5 órát szórakozni, és elküldeni egymást a kedves édes anyukájába, mert ezek a játékok tönkreteszik a barátságot, miközben határtalan szórakozás 3 évestől 93 évesig. Tehát, hogy ott például nem kell kijátszani mindent, de ahogy a Gergő mondja, hát ahol meg igényli a történet, ott az van, én emlékszem, a kedvenc példám az amikor ott zombultam, mert meg voltam csúszva játékkal, a végigjátszással, és ott zombultam a Gergőnél a tíf előtt, és reggel 9-től...
2: A zombulás ez, hogy esik le az arcod darabokban.
0: Igen, ott reggel 9-től este 10-ig ültem a monitor előtt, és játszottam végig, és...
2: De kaját nem is vettél magadhoz semmit, vagy...
0: Az reggel 9-től este 10-ig
5: azt támogatták,
0: nem? Kijátszottam egy ültőhelyemen a játékot, és arra emlékszem, hogy ott nem emlékszem semmire, arra emlékszem, hogy a Gergő jött-ment, az alatt ő fölvette a heti részét a filmről, és meg is vágta, és ki is rakta. Én meg nap végén örültem, hogy ez az... ki van játszva.
2: 10 órán át játszottál.
0: Igen, és tök vicces, nem rossz szájízzel mondom, meg még véletlen se sajnáltatom magunkat.
6: Magába csak... Magába szívott?
0: 10 órán. Ezt akarom mondani, hogy ezzel a gaming újságírással az a probléma, és ez bármelyik kolléga, például a kedves Dave barátunk a GameStar-tól, akivel most forgattunk, alá tudja támasztani, hogy amikor le kell ülnöd, és határidőre kell játszani. Uh-huh. Messze nem olyan élvezetes, és akkor igazából nem is azt kapod meg a játéktól, amit nyújtani tudna. Mert már nem tudod befogadni. Nem, agyilag már nem vagy azon a szinten, hogy minden olyan kis apróságot észrevegyél, jól vegyél, hanem csak gyerünk, átégok.
2: Hát igen, szabadság helyett feladat, igen.
0: Igen, az feladat, és ezt próbáljuk meg elkerülni. Több, kevesebb sikerrel.
3: De néha be kell csúszni.
6: Mondjuk egy Sims-el próbálkoznátok?
0: Nem, azt mondjuk direkt, hogy vannak olyan játékok, eleve nem megyünk neki, amiben sok száz órát kell beletolni, nem megyünk neki, hülyeséget nem akarunk mondani, és csak azért, hogy legyen arról egy adás,
6: ez mondjuk azt tipikusan, amit ki tud pörgetni egy rövid idő alatt, mert effektív. Tehát ha nem megyünk el a szélsőségeig, hogy az UFO-t összerakod az apácával és belefulladtad a medencébe, akkor lényegében ezeket a szélsőséget leszámítva, amit karakter csinálás, házcsinálás, élet
3: Ez a probléma a Sims-el egyébként, hogy ezt egy Excel táblázat alapján lehet kritizálni. Tehát pontosan tudod az adataidat, pontosan tudod, hogy mit lehet benne csinálni, és mit nem, mi az innováció, mi az újítás, milyen a grafika, ránézel egy darab képre, és kritizálni tudod eredménnyel, és valósághűen azt a játékot, mert az már nem egy játék a szó szoros értelmében, nem egy történet, egy interakció, az egy ilyen változók, amiket manipulálni tudsz.
0: És ez a kedvenc példánk, pont az ilyen játékok, arra a sok nézői javaslat, felvetés, brainstorming, hogy szerintetek nem-e lenne jó-e valami olyan játék?
6: Nem, már a kérdés tetszik.
0: Valami olyan játék, aminek így te írod a történetét végig. És akkor nem tudjuk, hogy elmondani, nem, mert az a Sims. Leülsz, és te írod a történetét, és azt mondja, hogy de én olyan, nem játszok. De hát azt írod te. Tehát azért szoktuk mondani, hogy igen, azért nem kell az, hogy egy játékban például a történetre 100%-ig ráhatásod legyen, mert ugyanúgy meg van írva dramaturgiailag, mint egy nagyon jó film. Most képzeljétek el azt a helyzetet, 400 ember ül a moziba. Hú, szerintem most ennek meg kéne halnia, és ott tényleg úgy folytatódna, hogy valaki elképzeli. Hát az összes többi ki lenne akadva.
3: Persze.
0: És természetesen nem az lenne a végeredmény, amit a rendező meg az író megálmodta.
6: Már mondjuk ezért nagyon vagányos lehet egy interaktív mozit megcsinálni.
0: Nagyon béna lenne.
3: Hát igen. Meg az alapvetően bármilyen másmilyen művészeti kapcsolatra felhúzható, tehát ez a könyv versus film, hogyha jaj, a könyv nyilván jobb, mert az én fejembe játszódik, és én tudom elképzelni. Nem tudom, hogy kinek milyen fantáziája van, nekem nincs olyan, mint egy Oscar díjas
6: tervezője,
3: tehát nem tudom azt mondani, hogy az én szörnyem az jobban néz ki, mint a te szörnyem.
6: Nem az ego, hanem a közösség. Tehát a moziban egy bizonyos tömeggel járok, attól, hogy nem ismerjük egymást, felvethetne mondjuk egy olyan kérdést, hogy akkor erről hogy döntünk mi közösség? Meghalljon, ne halljon meg?
2: Egyetlen egyszer.
6: Jó, mondjuk ez nem megvalósult,
5: hogy itt
6: a kérdés
5: kérdés. Mindenki nyomja meg a nyomógombat most.
3: Nem sikerült.
2: Egyszer megtörtént a mozi történetében, és ott voltam azon a vetítésen, Derek Jermen megvakult. És kitalálta azt, hogy 90 percig kék vásznat fog vetíteni, és alátumált. És beültem egy moziba, mi több százan voltunk, és ott ült 300 ember, nézte a kék vásznat, akár hiszed, akár nagyon jó volt megcsinálva a hang, tehát azért belenyúlkált a dolog, audiális, mindenki más filmet látott. Pedig ugyanazt a vásznat néztük, és itt van az abszolút alternativitás, de csak szerintem így lehet ezt megoldani, igen, semmilyen más, más módon, hogy figyelj, kihúzok neked, ha nagyon nagy szükséged van rá egy fehér vásznat, és akkor álmodj rá valamit.
3: Igen, mert azért a túloldal ennek megtörtént, az interneten volt egy ilyen kísérlet, hogy Pokémonnal volt, meg Super Mario-val lejátszották, rendkívül egyszerű játékok nyilván alapjaikban, hogy bárki, aki felment chatre, az beírhatott egy parancsot, hogy mit adjon. Uh-huh. Yeah,
5: uh-huh.
3: Egyik játékban sem jutottak el a második.
2: Ez más?
5: Én úgy hallottam, a Pokémon kiátszották.
3: Irányítva. Tehát ott is megvolt ugyanúgy, ahogy az ember beszél a fehér vászon mellé, megvolt az irányított szabályrendszer, és az alapján valahogy el lehetett indulni, de az első kísérlet a Pokémonnak konkrétan a kezdőképernyőn, hogy merre menjen a karakter, merre tegye meg az első lépést.
2: Nagyon jó, már itt elemeltettek. Jó, hát örülünk az anarchiának, a pusztulásnak már 4 óra van csak hátra 24 órákban.
6: Bizony.
2: És abban bízakodunk, hogy az összes hallgató még fönn van.
6: És aki az elejétől végig, igen, velünk vannak. Srácok, nektek nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a hajnali órában.
2: És mindig tájékoztassatok, hogy hol tartotok a karrieretekbe, jó?
6: Tényleg egy kis ajánlóval mondjátok be, hogy hol lehet akkor rátok keresni, hogy hol lehet a ti munkásságotokat követni. Ugye a Léknál itt mond még egyszer, hogy ez hol lehet.
5: Hát nekem a Talkman, ez a neve, de hogyha oda írják a Talkman Bobby, BY, akkor ott kijön. Most nekem ez a fő irányvonalom, ez az életem, ennek élek, és ezt
7: az image is van, és mindig fél.
5: Nem,
7: tehát így nagyon futtatja már a gyerek. Nem, hát ugye van az Imagi Show rész, ugye Imagi Show, és ugye a másik az Imagi Kor, az ugye Imagi Core, ugyanaz a kettő csak a show, mert a kor változik.
6: Az autisták.
7: Rá kell keresni, azt megtalálja az ember. Ha valaki nagyon keresni, megtalálja, úgyhogy nem, annyira nem kezd.
6: Mellé ütni.
7: Persze.
3: Mi meg a Game Day iroda vagyunk.
0: Meg Hollywood ügynökségünk néha. Meg most már görbetükör.
3: Ennyi.
6: Így van, arról nem is mondtál egy szót se.
3: Majd következőek, ha jövünk.
6: Hagyjad, háromra jöttök legközelebb is, csak mondom.
2: Egy hosszú vágás most.
6: Elvágtál? Jaj, de jó.
2: Mi van? Jaj, jó reggelt kívánok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, most itt nagy nehezen beállítottuk a gombokat. Ma a diszkriminációhoz kapcsolódó tematikus programok vannak, meg azt hiszem még egy jó ideig, de tulajdonképpen ezt úgy is lehetne fordítani, hogy az esélyek és az esélyegyenlőség, úgyhogy megpróbáltam úgy zenéket válogatni, összeszedni. Nem tudom, hogy ennyire hallatszik ez, egyelőre úgy látom, hogy nem teljesen megy ki a hangja ennek a történetnek, de hát biztos majd még egy 10 perc alatt az összes zsinót be tudjuk állítani, szóval mindenkinek jó reggelt kívánok, és ha sikerül, akkor itt most egy olyan dalt szeretnék játszani a Caravan Family-től, ami valamilyen módon azért kapcsolódik ehhez a mostani történethez. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek!

Na, jó reggelt kívánok mindenkit, nagy szeretettel köszöntök. Most egy kicsit itt a gombokat igazgattuk, nem tudom, hogy mennyire hallatszik, csumára föltoltunk itt mindent. Ma ugye az hangzott el, nem tudom, hogy az előző műsorokban mennyire foglalkoztak ebben, mert kiskocsiból ültem és nem tudtam hallgatni a tilost, hogy diszkrimináció. Én házi feladatként megkérdeztem a telefonba, hiszem tegnap este, meg talán előtte is, amikor beszélgettünk, hogy vajon az esélyek is beletartoznak-e ide, ne adj Isten a kisebbség, vagy valamilyen hasonló módon a nagy átlagtól, a többitől eltérő olyan helyzet, olyan emberi szituációk, amelyek mindig a nagy sodrásból egy picit félrehúzhatóak kimaradtak. A mi életünkben azért elég sok ilyen volt, többek között, hogyha belegondolok a 90-es évek elejére, ugye Szolnoki Jóska, Pece nevén Szokó, Buzás Misi, aki a kisutazást készítette Szokóval, még főiskolás korában találkoztam a Győrben, a MediaWay Fesztiválon, és aztán később ő elkezdett filmezni. Most már talán azt lehet mondani, hogy egy ismert filmrendező, Németországban él, azt hiszem, épített kis házat, parasztházat, és a Buzás Misivel, a Szokóval együtt a 90-es évek elején Aszódon, az Aszódi Fiújavító Nevelőintézetben például több éven keresztül csináltunk filmes táborokat. Ezek olyan táborok voltak, amelyeken koedukált formában, ugye egy zárt intézettől beszélünk, 18 év alatti gyerekek találhatóak meg ezekben a szinterekben, általában valamilyen bűncselekmény, kábítószer, prostitúció vagy valamilyen erőszakos cselekmény miatt fiatal korúakat gondoznak itt. Van az Aszódi intézetben, legalábbis abban az időben, belső foglalkoztató, asztalos műhely, kőműves szakmával, más tevékenységekkel foglalkozó helyek. Ez egy nagy régi intézmény, de alapvetően ugye ez egy fiú javító nevelő intézet, és mi a 90-es években egy kísérletbe fogtunk, amely az ország különböző hasonló feladatú cégeivel, de nem csak a javítónevelőben létező gyerekekkel, hanem nevelő otthonos fiatalokkal is megpróbáltunk létrehozni egy olyan munkát, vagy egy olyan terápiát, ahol a filmet, mint terápikus eszközt, hozzátartozóan a zenét, a hangokat, a rádiófelvételeket, mint terápikus eszközt, vagy mint önkifejező eszközt próbáltuk használni, és az Aszódi Intézet igazgatója, Szarka Attila, Bolentics Anna, Radoszáv Miklós abban az időben nagyon sokat segítettek, nem nagyon volt ennek előzménye, és azt hiszem, hogy későbbiekben nem is nagyon folytatódott ez a fajta munka. Tehát abban volt különleges ez az Aszódi filmes tábor, hogy bent az intézményen belül, ami egy őrzött terület volt, mi kaptunk egy, mondjuk úgy egyszerűbben, egy körletet ágyakkal, belső foglalkoztatóval, és ott az intézeten belül 10 napon keresztül egy koedukált csoporttal dolgoztunk. Ugye a koedukált csoport az azt jelenti, hogy fiúk és lányok, és az előbb mondtam, hogy ez egy fiú javító nevelő intézet volt. Most többek között azért azt kell sejteni, hogy a 18 év alatti korosztály, és főleg az a réteg, aki akár önhibáján kívül a családi körülmények miatt belekerül olyan szituációkba, aminek a következményeként javítónevelő intézetben tölt el egy bizonyos időt, hát mindent lehet ezekre a gyerekekre mondani, de azt úgy kevésbé, hogy mondjuk vallásos életmódot folytatnának. Tehát azért volt ennek mondjuk úgy buktatója, amikor elkezdtük ezt a kis munkát, hogy a lányokat és a fiúkat 10 napig egy körletbe összezárva, még akkor is, hogyha Szokó, akkor is, hogy a Buzás Misi ott van, és ők ugye szívós csávok, tehát feltételezzük, hogy a 10 napot 3-an beosztva éjjelente ilyen ügyeletben ott töltjük a körletben, hogy ne legyen valami baj. Tehát elég veszélyesnek ígérkezett annak idején ez a munka, hogy mennyire lesz sikeres, hogy a lányok azok az Esztergomi intézetből
jöttek, Fótról is voltak gyerekek, az ország különböző, azt hiszem 7 területéről delegáltak az intézetek gyerekeket. Mi, nekünk csak annyi volt a kérésünk, hogy ne legyen semmilyen vizuális előképzettségük, és ne legyen semmilyen szűrő, ne az történjék, hogy az adott intézet a, mondjuk úgy, hogy a legjobb tanulóját küldi el, hanem akinek van kedve egy ilyen játékban, munkában részt venni, azok jelentkezhessenek, és azt hiszem egy-egy tábor az 10-11 fővel működött. Ugye mi azt gondoltuk, a Szarka Attila igazgató úrral egyeztetve, akinek az első javaslata az volt, hogy a csoportvezetők, tehát mi hárman kapunk rendes tanári szobát, és akkor normálisan tudunk aludni, ugye mind a hárman horkoltunk, tehát gondolva erre az esetre van egy tanári étkező, ahol tudunk enni, és a gyerekek pedig, gyerekekkel a foglalkozásokat délelőtt, délután, este folytatgatjuk. Nekünk az volt a kérésünk, hogy hadd töltsük ezt az időt együtt a gyerekekkel, tehát minden olyan szabály, ami a gyerekekre vonatkozik, azokat a három mondjuk úgy generátor az ugyanúgy élje meg, és ugyanúgy legyen együtt. Ennek az volt az oka, hogy azt feltételeztük, hiszen előtte voltak már ifjúsági táboraink, nem is egy, nem is kettő, a közgáz vizuális brigáddal, Cabán Gyurival, Gancer Sanyival, Pálos Gyurival, sok táborunk volt Novák pusztán, ami Győrtől nem messzire van, egy kastélyban, ott is sokszor voltak hátrányos helyzetűek, Erdélyből nagyon sok diák, tehát volt valamilyen tapasztalata már ennek a munkának. Ugye ezek a KVB-s táborok, ezek azért sokszor 30-40 fős nagy filmes, fotós táborok voltak, tehát sok mindenen átmentünk már, de ideérkezve ehhez a kísérlethez végig az volt a félelmünk, hogy vajon a javítóintézetben élő fiatalok, úgyhogy nem tudnak rólunk semmit, nem foglalkoztak sem filmmel, sem fotóval, sem zenével, mennyire lesznek megnyithatóak, aktivizálhatóak egy ilyen közös játékban, mert nekünk az volt ugye az előképünk és a célunk, hogy ne egy dokumentumfilm anyag készüljön el, ahol mondjuk akár a Szokó, akár a Buzás Misi, vagy akár a Szőke forgat a gyerekekkel, hanem a film, a zenei anyagok, azok olyan eszközzé tudjanak válni az ott lévők számára, akik a csoportban vannak, amellyel a maguk problémáit, a maguk történeteit végül is el tudják mondani, meg tudják fogalmazni. Ez a telefonom valahol, csak nem tudom, hova tettem le a kabátom. Egy svéd zeneszó benne. Ez is mutatja, hogy élet van. Igen, nem halkítottam le, tehát ez nekem egy rossz pont. Visszatérve ide, hogy a filmet mint terápiás eszközt úgy éreztük, hogy akkor tudjuk jól használni, hogyha természetesen a döntések és az alkotási folyamatoknak a lehetősége is a résztvevők számára át van adva. Ez azt jelenti, hogy akik odaérkeztek a táborba, mi azt feltételeztük, hogy ők a 10 nap alatt fognak önálló filmet készíteni, ők lesznek a színészek, a vágók, az operatőrök, a zenei szerkesztők. Ez ugye nem sok minden állt rendelkezésre, mert ami kis CD-tárunk volt, abban az időben úgynevezett HI-8-as technikákat lehetett amatőr szinten használni, volt egy kameránk, volt egy asztali vágó cuccunk, és ezeket elvittük oda, a mikrofonok, ilyesmik, és ugyanúgy ebben a körletben volt minden elhelyezve. Mert nem volt erre állami támogatás, tehát még egy nagy veszélyhelyzet volt, hogy hát most mi magunk között vagyunk, tehát nyilván elmondhatom, hogy nagyon féltünk, hogy szétlopják a cuccokat, amíg alszunk 10 nap alatt. Hát tegyem hozzá, hogy ezek a félelmek, ezek nem igazolódtak be. Nagyon sokféle táborunk volt előtte is, még akár olyan, ahol mondjuk úgy, hogy Budapest bizonyos kerületeiben jó körülmények között élő fiatalok érkeztek le valamelyik táborban, és ott sokkal több apró tárgy tűnt el a normális körülmények között élő fiatalok táborában, mint mondjuk itt
mert itt egyáltalán nem vittek el semmit a gyerekek, vagy nem tettek tönkre. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sikeres, nagyon jó eredményekkel zárultak ezek a munkák. Ugyanakkor végig, amíg együtt dolgoztunk, nagyon kétélű, vagy nagyon ambivalens volt az érzelmi hozzáállásunk. Egyrészt azért, mert mind a hárman tudtuk azt, hogy a gyerekek bármilyen jó filmet, bármilyen jó munkát készítenek, ők a saját büntetés végrehajtási rendszerükbe, vagy a saját szubkultúrájukba kell, hogy visszaérkezzenek. Tehát nagyon veszélyesnek éreztük azt, hogy mondjuk kinyílik egy kapu, felgyullad egy fény, majd a 10 nap elteltével a továbbiakra, ha esetleg sikeres egy ilyen tábor, semmilyen megoldási képletünk nem volt, hogy vajon ez hogyan kamatoztatható utána a hétköznapokban. Ez végig bizonytalanságot okozott, másrészt pedig visszatérve arra, hogy mind a hárman 24 órában együtt voltunk a gyerekekkel, ugyanazokat a körülményeket próbáltuk megélni, ez pedig azért volt fontos ebben a közösségi munkában, mert arra gondoltunk, hogy valójában, ha vallomások, önértékelések, identitáskeresés történik itt ezekkel az eszközökkel, a filmes eszközökkel, akkor talán egy dolog hitelesítheti az alatt a rövid idő alatt a közös munkát, és segítheti azt, hogy ezek az emberek lelki értelemben megnyíljanak, az, hogy ugyanazokat a szabályokat próbáljuk mi is átélni, elfogadni, tehát ugyanúgy babfőzeléket ettünk, ugyanúgy ezeket a lisztes leveseket fogyasztottuk, és ugyanazokat a közösségi tereket, tusolókat, WC-ket és mindent ugyanúgy használtunk, tehát mi nem is mentünk ki a 10 nap alatt ugyanúgy az intézményből, tehát nem mentünk el este sörözni, és aztán viszont, hogy na, összevágtátok-e az anyagokat. Több ilyen tábor volt, és emlékszem, hogy talán a második vagy a harmadik tábor alatt történt az, hogy egyszer éjjel fölébredtem, és az, amitől féltünk, hogy a cuccokkal valami pont éjszaka előfordulhat, hát az fölébredés után beigazolódott, mert azt láttam, hogy ezek a szállásaink, a szobáink, amelyek egy közös térbe nyíltak, hasonló elrendezésű közösségi térről beszélek itt, mint a Tilos Rádióban, ilyen nagy üvegablakok voltak, ahol be lehetett látni, de aránylag puritán üres termek voltak ezek a helyek. Szóval azt lehetett látni, hogy az éjszakában egy nagyon picike kis lámpa ebben a közösségi térben világít, és talán 3-4 nagyon csendben matatnak ott ebben a teremben, a kamera állványomban, valaki ül az üres tér közepén. És aztán ahogy kilopakodtam, hogy vajon mi, mert erről nem volt semmilyen egyeztetés, hogy mi fog történni ott a kis tárgyakkal, és mit csinálnak a gyerekek. Igazából meg kell valljam, hogy tulajdonképpen hallgatóztam, akkor egyértelművé vált, hogy egy pici parányi dokumentumfilmet forgatnak az egyik fiúval, aki cigány származású volt, és talán 17 éves, és ez a fiú nagyon nehéz körülményekből, nagyon nehéz családi történetekből érkezett oda a saját büntetés végrehajtási intézetén keresztül ebbe a kísérleti táborba, és ő ült szemben a kamerával, és Istenről, a félelemről, a halálról, a születésről beszélt. De ez volt az egyik olyan, mondjuk úgy, hogy óriási élmény, vagy nagy rácsodálkozás ezekben a történetekben, mert azért valljuk meg, nem gondolta az ember, hogy alapvetően a 18 év alatti korosztállyal és ezekkel a kiválasztásokkal ezekben a helyzetekben feltételezhető lett volna, hogy kis mini filozófusok érkeznek ide, és ezek a mini filozófusok fogják elmondani a fontos dolgokat nekünk, vagy nektek, majd a leendő nézőknek. A későbbiekben ezek a dokumentumfilmek, kisjátékfilmek az akkori magyar televízióban és az ifjúsági műsorokban láthatóak voltak. Nemzetközi fesztiválokat is nyertek a fiatalok. Olyan EU-s
ma már ezt mondanánk, hogy olyan EU-s ifjúsági fesztiválokon, ahol egy mondjuk egy holland, vagy egy norvég, vagy egy svéd gyermekcsoportnál 20-szor jobb technikával készítették a gyerekek a filmjeinket. Itt ugye az aszódiaknál volt egy darab kameránk, vagy két kameránk, volt egy darab mikrofonunk, és volt egy kézzel vezérelhető vágóasztalunk,

filmjében asszisztens gyakornokként dolgozó emberke volt az aszódi tábor után nem sokkal. Talán most Franciaországban él a Peti, esetleg a Grácer Petinek a barátai hallgatják a Tilost. Néha ez is előfordul. Most kaptam nem olyan rég egy üzenetet Svájcból, ahol ugyanígy hiszem a második csoport egyik résztvevője, aki talán Fóti volt, a Fóti csoportból érkezett oda. Ő azt hiszem táncművész most, és sikeres ember. Ő jelentkezett, és ő köszönte azt, hogy annak idején a Rap című filmet elkészíthették. Úgyhogy én most, ha esetleg a Tilos hallgatói közül vannak olyanok, akik a Grácer Petit ismerik. A Grácer Peti ugye Pécsről került oda ezekbe az intézeti helyzetekbe. Neki ugye az a beceneve, vagy Töki. Úgyhogy a Grácer Petinek szeretnék akkor innen erre a régi történetre ide kapcsolódva, vagy az ismerőseinek küldeni egy dalt. És aztán még egy picit megyünk majd tovább ezekben az esélyek, vagy diszkriminatív történetek mesélésében. Szőke András vagyok, ez a Tilos Rádió, és a Grácer Petinek küldenék egy dalt.

Hát szóval jó napot kívánok, ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és egy régi aszódi történetet mesélt el, amihez kapcsolódóan Grászner Peti neve is fölvetődött. Peti Budapesten is utána sokat előfordult, sőt többek között Kazalkarcsi bátyámmal is dolgozott együtt. Kumbélám, ez nem konzervadás, itt vagyok, ne kavarjál már, most megjelenték körülbelül egy 20 perccel ezelőtt, bár elkezdtük hamarabb az adást, és már kezdesz írni, hogy Bandi, ez konzervadás. Bélám, nem konzervadás, hanem beszélek régi történetekről. Jaj, Béla. És Kazalkarcsi bácsi a maga módján, ő is pécsi volt fiatal korában, meg most is visszajár Pécsre. Attól függetlenül természetgyógyászattal foglalkozik, meg csontkovács, meg minden, meg életművész. Ő végül is ugyanúgy kapcsolható ide, ha jótékony értelemben akarjuk meghatározni a diszkriminációt, vagy az esélyeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a maga módján ő is mindig ezekre a dolgokra odafigyelt, mert a fiatalokat maga köré gyűjtötte, és talán a legfontosabb az, hogy ehhez nem egy szakmai háttér, vagy nem egy jegyzett papírokkal igazolt történet volt a legfontosabb eszköz, hanem a folyamatos véleménycserélés vagy gondolkodás. Tehát aszódra is egy kicsit visszakanyarodva, nekünk semmilyen csoportterápiás papírunk, semmilyen szociális munkási végzettségünk nem volt. Még azt is megkockáztatom, hogy filmes bizonyítványunk sem, mind a mai napig, mert azt hiszem, hogy sem a Szokó, sem a Búzás Misi, sem én nem végeztünk filmvészeti főiskolát, vagy most már az egyetem. Nem jártunk a színvészeti főiskolára színész szakra, bár a Misi is nagyon sok helyen játszott színészként, bábszínészként is, hanem hát amit hozott az élet, amit tanultunk az életből, azt próbáltuk összerakosgatni, és a legfontosabb ezekben a csoportterápiás helyzetekben, ezekben az identitás keresésekben az volt, hogy legyenek személyes párbeszédek, legyenek beszélgetések, legyenek kommunikációk. Ugyanúgy, amit most például, ha megnézzük a Tilos Rádiónak a nem földi sugárzáson keresztül hallható kommunikációját, hanem mondjuk a számítógépes rendszerét, és ahhoz kapcsolódva a chat.tilos.hu részét. Ez gyakorlatilag egy, hát régen úgy hívták a 70-es években, hogy te meg én klub, egy magányosok klubja, ahol ugye a különböző álnéven jelentkező hallgatók kommunikálgatnak. Van, aki azért, mert munkanélküli, nincs dolga, van, aki azért, mert dolgozik, de úgy dolgozik, hogy közben megteheti, hogy hallgasson adásokat, és az ide visszatérő, szinte törzs vendégekkel beszélgessen a maga módján. Nyilvánvalóan az ilyen kommunikációs forma, ugye itt egy írott formáról beszélünk, az kialakít egyfajta versszerű szerkezetet, más jelnyelvet, hogy úgy mondjuk, tehát akár, hogyha valaki véletlenszerűen érkezik ide, akkor talán egy csomó kódot nem tud értelmezni, mert mondjuk nincs benne ebben a folyamatban, és ezért érvényes a témakörökre is, amelyek nagyon sokszor nem is kapcsolódnak az adott élő adás mellett párhuzamosan futó párbeszédi rendszerhez, hanem önállóan, mint egy élő kis folyam, a közösség átalakítja, mozgatja mindezt. Elképzelhető persze, hogy az adott pillanatokban, az adott napokban, hiszen ez 24 órában azt hiszem folyamatosan működik, a struktúrálatlanság miatt, de ez egy nagyon fontos, hogy is mondjam csak, szabályrendszere ennek a fajta formának, hogy bármikor tudjon hömpölyögni. Ez hozhatja sokszor azt, hogyha valaki távolról érkezve szegmentáltan beletekint egy ilyen dialóg sorba, akkor azt mondja, hogy értelmezhetetlen, ami ott történik, értelmezhetetlen, amiről beszélnek a csetelők.
De ez utána, ahogyan a hullámmozgás, vagy ahogyan a szétszoródás elve és összesűrűsödés elve működik, utána aztán időnként pedig nagyon fontos beszélgetések, nagyon fontos kapcsolatok, kapcsolódások is létrejöhetnek. Például, hogy egy adott álnéven jelenlévő hallgató egy másik csatornán keresztül felfedi az álnevét, és aztán egy másik álnevű hallgatóval másutt már egy felelősségteljesebb helyzetben további kommunikációt folytat, és ezek az emberek már akkor esetleg a saját nevükön, vagy a saját személyes találkozójukkal egy mélyebb rendszerű kapcsolati formát létrehoznak, ami nyilván ezen a szinten az elektronikus médiában és az internet világában most egy nagyon szabályozott formanyelvben nem tudnak egy másik szűrési szintre átérkezni. De ez nem biztos, hogy baj, mert ebben a mai világban ahhoz képest, hogy mennyire kevés lehetőségünk van a csoportos együttlétre, mégiscsak a jelenlétével, level a párbeszédes jelenlétével mégiscsak egy fontos terápia, hogy úgy mondjam, a csetelés, ami most is zajlik az interneten. Mivel nincs messze tőlem, ezt azoknak a hallgatóknak próbálom mondani, akik ugye autókból vagy lakásokból a rádióantennával hallgatják a műsort, ők, és esetleg nincsenek rákapcsolódva az elektronikára, ugye nekik is kell segíteni, hogy ne legyenek diszkriminálva. Ilyesmiket lehet látni, hogy doki, korrekt elemzés, Géza, én meg nem hallottam osztrák étteremről Finnországban, Kumbéla, mi dolgozunk, igen, tehát ő megsetőt, Maci, de azért figyelünk ám Bandi, Tolsztoj, Géza, ugye tudod, hogy vazok a dolgok, tehát itt már van egy úgynevezett jelnyelv, amikről még nem hallottunk, nem feltétlenül, közben ugrik, elkezdtek írni, Pausz néni megjött, értelmezhetetlen, hömpölygő chat folyam, mely mindenkit elragad, Tolsztoj mondja, hogy Bandi, szoktál, ezt már nem bírom kiolvasni, valamit nézni, Géza, Béla, de én tudom, csak érdekelni, hogy hol van, tehát ő valaki mással beszélget, Tolsztoj, csókolom, mélyen tisztelt Pausz néni, tehát ő már Pausz nénivel kommunikál, Zé, Halihó, Maci, Bandi, most a csát falról beszél, egy mosolygó fej, Tolsztoj, Géza, a Hamburg sugárúton Helsinki belvárosában, megint valaki másról beszél, Kumbéla most már erőködik, egyre többet ír, hogy beszéljenek róla, mélyen leittasodtunk minden egyes találkozásnál. Hallgató 942 mondja, ugye itt van az, amit az előbb jeleztem, hogy álnév, Bandi, tudja az igazi neveinket? Ez egy kérdője. Tolsztoj, a rohamos Taliról másik történetben van benne, Maci, nem, doki, terápia, és egy mosolygó fej. Hallgató 184, belépett, nem tudjuk már mit fog csinálni. Tolsztoj, ha nem, Kumbéla mi nem, Kumbéla nő nem, B. Ildikó, kérdezd meg tőle, megint belépett valaki, utána doki azt mondja, hogy legjobb, mikor felolvas, Vejkó, jó reggelt, Bandi bácsi, Tolsztoj nem tudja az igazi neveinket, Géza, Béla, Tolsztoj az király, bár még arról se hallottam. Szóval ezek így mennek folyamatosan, ezek az üzenetek. Nyilvánvalóan ugye, amelyekben időnként kapcsolódnak a műsorokhoz a hallgatók, a közösségi létezésük a legfontosabb, és ezért említettem az előbb Aszódot, mert ott azok a 10 napos együttlétek feladatként annyit próbáltak, hogy is mondjam, létrehozni, hogy az önértékelésüket, az önmegismerésüket segítették azoknak az embereknek, akik nem biztos, hogy a saját létezésük miatt kerültek azokba a kritikus helyzetekbe, ami miatt a büntetés végrehajtás rendszerében kellett egy vagy másfél évet eltölteniük. Tehát itt próbáltam valamilyen módon egy régebbi mesével kapcsolódni ez a történethez. Kumbéla itt valamilyen meséről ír, mindjárt megnézzük, addig viszont énekeljen nektek a Soma. Ma diszkriminációról, esélyekről beszélünk, így végül is Soma Mamagése is bele került ebbe, és az esélyegyenlőségekben természetesen, hogy egy kicsit tálaljam még az akusztikus térképet, itt van
csoki kutya is, aki kint az előtérben figyel, jelez, őt hallhattuk itt a háttérben vakkantani. Úgyhogy most csoki kutyának is küldeném ezt a dalt.

Ez a Tilos Rádió, és a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik. Hát megpróbálok egy kicsit így a régebbi emlékekben kutatgatni. Egészen vissza kell menni valamikor 69-70-71, 70-es évek eleje környékéig, meg a Szentesi Köztársaság téri általános iskola parkjához, Szentesre és Vásárhely felé, hogyha abban az időben ugye úgy hívták azt az utat, ami kivezetett azt hiszem Hékét felé, hogy Lenin út, ennek a környékére, és ha Szentesi általános iskolai éveket megpróbálom fölidézni, akkor végül is található kapcsolódási pont a mai tematikus programokhoz. Mi a Homoki Nagy Béláné tanítónéninek voltunk az osztálya, ő volt az osztályfőnökünk, a Homoki Nagy Béláné tanítónéninek azt hiszem a rokona, a Homoki Nagy István készítette a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című nagyon szép természetfilmet az 50-es években, de hogy ők milyen kapcsolatban lehettek, azt akkor abban az időben nem sikerült felfedeznem, mert Homoki Nagy Béláné végül is ott élt Szentesen, ő volt, ami nagyon határozott és fegyelmező tanárnénink, és a Homoki Nagy István, azt pedig gondolom, hogy valahol Budapesten éltet, hiszen ezek a filmek, ezek a híres filmek, ezek itt Pesten készültek az akkori nagy klasszikus filmiparban. Annyit tudok, hogy a Homoki Nagy Béláné tanítónéni volt, aki először megbüntetett, mert a Szabó Ildi az szitta a tanítónénit, és akkor én egyetlen egyszer ott a Köztársaság téri általános iskola előtt a téren adtam egy pofont a Szabó Ildinek. Azt hiszem Szabó Ildi most az igazgatója a Szentesi Művelődési Háznak, de ez már egy nagyon régi történet, és ha jól emlékszem, akkor ő, a Szabó Ildi is ugyanabban az osztályba járt, mint amelyikben én. Ilyen fa padok voltak, ilyen lejtős padok, amik így vas szerkezetekkel voltak összecsavarozva, oda kellett kis táskáinkat fölrakni, és későbbiekben emlékszem, hogy nagyon szerettük ezeket a padokat, mert fölül volt tolltartója, egy ilyen kis vájat, ami bele volt köszörülve valahogy ebbe a pad felületbe, meg tintatartó rész is volt, és amikor már sokkal modernebb körülmények voltak, akkor a csoki papírok, azok ilyen alumínium felületek voltak, és azt hiszem, hogy a sportszeletnek a csoki papírját, hogyha ilyen grafittöltőtollnak a végére rá söndörgettük, de ez csak a Csíksanyinak volt, mert ezek nagyon drága tollak voltak, de a Csíksanyi nagyon rendes volt, mert például ő hozott először az osztályba be narancsot, meg pikszalámit, mert az apukája párbizottságon dolgozott, és ezzel a tollal el tudtunk készíteni egy olyan alumínium formát, az volt ennek a neve, hogy atomkukac, amiben golyóscsapágyból kiszedett kis golyót, hogyha elhelyeztünk, és a másik oldalát is ugyanígy bezártuk, mint egy ilyen kapszulát, akkor, hogyha a pad tetején lévő toll vájatba elhelyeztük az atomkukacot, úgy, hogy a csapágy golyó lefelé nézzen, tehát kiegyensúlyozza ezt a kapszulát, és a mutató ujjunkkal meglöktük ennek az alumínium formának a tetejét, akkor az atomkukac folyamatosan, ahogy a golyó benne ide és oda elkezdett mozogni, szépen, lassan, nagyon jól láthatóan és élvezhetően levándorolt egészen az ölünkbe, és ebben nagyon jól lehetett játszani. Ugyanakkor ezek a grafit töltőtól betétek, ezek nagyon jól használhatóak voltak például papírgalacsinoknak a köpködésére is, de ez egy másik történet. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy ugyanebben az osztályba járt Lakatos Zoli. Lakatos Zolinak volt egy bátyja, Lakatos Jancsi. Lakatos Jancsi nem ebbe az osztályba járt, és Lakatos Zoli is lehetséges, hogy már bukott, amikor velünk az alsó tagozatot elkezdte, de mi nagyon jó barátságba kerültünk. Ez az az időszak volt, amikor Homoki Nagy Béláné tanítónéni mellett talán volt egy rajztanárunk is, már nem emlékszem, hogy hívták őt, és azt tudom, hogy talán másodikos általános iskolás lehettem, amikor ugyanilyen nagy fegyelmezések voltak, de mivel a tanítónénik ismerték apámat,
én nem is tudom, hogy valahogy kiderült, hogy a Makai Pék, aki nem messzire élt meg, lakott a Pólya utcától, ahol mi laktunk, meg apám a Makai Pékkel is jobban volt, mert a Makai Péknek a felesége, az például a kenyérgyárat üzemeltette, mert pártag volt, és gondolom, hogy ezért toleránsak voltak magával a férjel is, mert ő viszont a Makai hídnál a Kurca parton egy maszek pékséget működtetett, üzemeltetett, házi kenyérrel, rendes nagy kézzel rakott kemencébe, és aki nem a kenyérgyárba járt, hanem komoly kenyereket szeretett volna enni, azok a Makai Pékhez jártak, és nekem, mivel apám ismerte a Makai Péket, sokszor tanítási idő alatt is lehetőségem volt rá, hogy akár Homoki Nagy Bélánénak, vagy a másik tanítónéninek óra alatt elmenjek ilyen úgynevezett segges kenyérért, a földi kenyérért, ami a Makai Péknél készült. És olyan is előfordult, hogy végül is a Lakatos Zolival együtt mentünk el. Azt tudom, hogy nem csak ilyen feladataink voltak, hanem a Homoki Nagy Béláni tanítónéninek ilyen nejlonharisnyái voltak, abban az időben kezdett ez nagy divat lenni, és a nejlonharisnyákra az a jellemző, hogyha szövet kosztümszoknyákat hord az ember fölötte, akkor, és ráadásul még ezek a régi olajos padlók, meg régi fa katedraasztalok vannak, és ezek az előbb említett iskolapadok, azokhoz támaszkodva gyors mozdulatoknál a nejlonharisnyáknak a szeme nagyon könnyen felszaladt. És nekünk úgynevezett nem hivatalos feladatunk, deszantos feladatunk is volt sokszor, hogy Lakatos Zolival elmenjünk a Köszesektéri Általános Iskolától nem messzire, körülbelül 400 vagy 500 méterre lévő maszek szemfelszedő lakásba, azért nem mondtam, hogy bolt vagy üzem, mert ez egy belső udvaros háznak a Kurcaparton az utolsó kétszobás talán bérleménye lehetett, ahol emlékeim szerint nem csak az volt a fontos, hogy mi vittük a bezacskózott női harisnyát, Homoki Nagy Bélány tanítónének a női harisnyáit, hogy azt ki kell cserélni, és az előtte két nappal elhelyezett, már megjavított harisnyát hozzuk vissza, hanem azt hiszem, hogy itt egy olyan családhoz kellett mindig megérkezni, ahol talán az anyuka egyedül nevelhette a gyermekeit, és úgy emlékszem, hogy akkor ebben a családban tulajdonképpen két lány gyermek élt, ebben az egy vagy két szobás pici lakásban. Most visszaemlékezve azt hiszem, hogy hasonló lehetett ez az élettér, mint a 8. keletben, ahol laktam, a Sárkány utca 12B földszint 3-as lakás, ami ugye 19 vagy 21 négyzetméteres kis lakás volt, tehát a szemfelszedő az itt lakott a lányaival, és mivel ezek kis lakások voltak, nagyon sokszor mi a belső udvarban kint várakoztunk a rózsalugas mellett. Volt azért egy-kétszer, hogy a jobb, melegebb májusi időszakokban az ablakok nyitva voltak, és mi a Lakatos Zolival néha be tudtunk nézni, mert a két lány már egy felsőoktatási intézménybe járhatott, és ők emiatt volt, hogy délelőtt is otthon voltak, és ilyenkor mi még ugye jóval a felnőttkor vagy a pubertás előtti időszakban voltunk, de már indulásra készen arra, hogy majd egyszer felnőttek leszünk. Tehát nekünk akkor az úgynevezett felvilágosítás vagy tapasztalás elsősorban a szép női nem szempontjából, ezek a nyitott ablakok adtak segítséget, miközben mi csak a nejlonharisnyára vártunk, tehát ezeken az ablakokon benézve itt láttam először női melltartót, itt láttam először harisnyatartót és női átöltözéseket is, de ez megint csak egy mellékszála ennek az egész történetnek, hiszen sokkal fontosabb, mert a diszkriminációról és az esélyegyenlőségről szólnak a mostani tematikus programok itt a Tilos Rádióban, hogy én Lakatos Zolival nagyon jó haverságba kerültem. Nekem Lakatos Zoli nem egy cigány kisfiú, hanem Lakatos Zoli, meg az ő bátyja, Lakatos Jancsi jelentette. Két barátot. Már csak azért is, mert az én édesapám, Szőke András, ugye 4. házasságban születtem, sokat dolgozott, mert fel kellett építeni az új házat, 64-be kezdte a szemapám azt, hogy megépített családi házunkat, édesanyám ott értek, tehát mind a két ember, szinte azt mondhatom, hogy három műszakos volt, és apám emellett még fúsizott is. Tehát ez az alsó tagozatos időszak is, amikor kisdiák voltam, azt jelentette, hogy sokszor az iskola végeztével, a napközik befejeztével is, mondjuk például az őszi időszakokban, téli időszakokban,
egyedülivé tette az ember életét, otthon maradtam, és nagyon rossz volt kisgyerekként ott abban a nagy házba ülni és várni, hogy majd apám még 11 órakor vagy 10 órakor hazajönnek. És mivel azt hiszem mind a két szülő nagyon nyitott volt, anyám is, apám is, munkás emberek voltak, vagy nem volt idejük ebben foglalkozni. Ha én azt kértem, hogy el szeretnénk menni Lakatos Zoliékhoz, akkor megengedték. Úgyhogy sokszor tulajdonképpen Lakatos Zoliék szüleinél vacsoráztam én, és ott játszottunk, beszélgettünk, és ha apám végzett esténként, éjszakánként, akkor jött a bicikliével, és onnan szedett föl, és akkor vitt haza a Pólya utcába. Tehát kimondható tulajdonképpen egy nagyon jó barátságban éltünk Lakatos Zolival is, Lakatos Jancsival is, olyannyira, hogy például szentesen abban az időben, megint csak azokat a szakkifejezéseket szeretném használni, amelyeket az időszakra vonatkozónak használtak, a szentesi cigányság az szintén ezen a Lenin úton kifelé haladva az erőtakarmánygyárral szemben volt egy áforkút, és az áforkút mögött volt egy mocsarasabb terület, onnan azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, talán délnyugati irányban, akkor még megvolt egy szélmalom, és a szélmalom mellett lehetett egy tanya, ahol Kosta József, aki Párizsban tanult, híres festőművész, neki volt ott, ha minden igaz, a tanyája, aki nagyon nagy szegénységben halt meg, ma híres és nagyon drágán megvásárolható hagyatékból származó festményei vannak. Ugye ő az alföldi festészet egyik híres mestere, többek között a nagybányai iskolához is tartozott, szóval a Kosztának volt egy elhagyott tanyája, apám még azt hiszem egyszer a konyháját festette is, és ettől visszább az áforkút mögött a mocsaras lész mellett volt a szentesi cigányputri sor. Ez úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen kis hosszú utcácskák voltak, de nem sok, talán 2, 3 vagy 4, ahol vályokból vagy esetleg téglából is nagyon közel egymáshoz kis házak voltak építve, és erre a közösségi rendszerre az ott a jellemző, hogy szinte minden az itt lévő utcákban történt. Az emberek kint ültek a házak előtt, a tárcsás mosógépek ott voltak használva, és nem bent a lakásban, jó időben, és igazából, hogyha az ember az áforkút mögött bement ebbe a cigányputi sorba, már nem vagyok benne 100%-ig biztos, de az utca nevek talán ilyenek voltak, hogy Dankó Pista sor, söttörö-röttörö, akkor egy másik városba, egy másik közösségbe érkezett. A rossz nyelvek azok azt mondták abban az időszakban, hogy ide a rendőrség sem nagyon mer bemenni, mert ahogy elérjük ennek a rendszernek az elejét, és beérkezünk a szentesi cigányputrikhoz, akkor ott egy egészen más világ fogad bennünket, más szabályrendszer. Én ide is bejárhattam, mert Lakatos Zoli és Lakatos Jancsi rokonai, azok itt ezen a részen nagybácsik, nagynénik itt éltek, úgyhogy ezekről is nagyon jó emlékeim voltak, ahogy játszottunk, és esetleg ottani, mindezett ma azt mondanánk népi kajákat is fogyasztottunk. Mindez az emlék csak azért vetődött föl, és azért szerettem volna ezt nektek elmesélni, mert visszatérve végül is Homoki Nagy Béláni tanítónénihez, nekem volt egyszer egy négy szemközti beszélgetésem bent a tanári szobában, bár ő nagyon szerette apámat, azt hiszem műfogsora volt, és amikor nagyon feszült volt, akkor előre-hátra mozgatgatta a fogait, és akkor ilyen pengeszerű lett a szája, de ő egy nagyon jó tanítónéni volt, és ő behivatott engem, meg kellett állni az íróasztal előtt, és mondta, hogy ő tulajdonképpen nem ért egyet azzal, hogy én, a Szőke Bandi, a Lakatos Zolival barátkozom. És akkor hallottam először azt a kifejezést, vagy erről a témakörről egyáltalán beszélni valakit, hogy nekem azért nem szabad barátkoznom Lakatos Zoliékkal, mert Lakatos Zoli cigány származású, és amúgy is van a rokonságban olyan, aki most a büntetés végrehajtásban tölti az idejét. Én mondtam, hogy
nekem mindig jó volt ott lenni náluk, és még azt is megjegyzem, hogy lehetséges, hogy volt ennek egy érzelmi kapcsolódása is, mert hogy Lakatos Zolinak az anyukája, az kicsit hasonlított az én anyukámra, de Homoki Nagy Bélánét ez nem igazán érdekelte, hanem mondta, hogy ő, mivel aránylag középszintű tanuló voltam, tehát nem voltam nagyon rossz tanuló, Lakatos Zoli pedig sokszor bukásra állt, ő ezt nem helyesli, hogy én a Lakatos Zolival barátkozzam, és azt is elmondtott, hogy azért, mert cigány származású. Hát ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke rádiózik, és szeretnék nektek most akkor egy zenét lejátszani. Mindenkinek szép napot!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívuson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

álmaimban szenvedélyen megfagyott hullámainak jégbörtönébe zárva látom Jadvigát, mely fagyott viszont ő maga bocsátotta miránk. Közönye s lehangoltsága végtelen esői, avagy a szívéből való kivettetés fagykorszaka? Mindegy. A veleje az, hogy végképpen megrekedtem vele. Bénít minden csalódás és mozdulatlanságot parancsol a szembesítő ütközést ellenző józan ész is. Ami legbelül van, mégis szétfeszít. A csupasz idegek készülnek szétpattanni. Az elnehezült lélek e tartó és feszítő sodronyai. Határozni, változtatni, tenni kell valamit. De őt lehetetlen bevonnom bármibe is. Együtt képtelenség bármerre is lépnünk. Egyedül muszáj. Az egyik út, mely szemem előtt kelleti magát, az elcsavargásé. Hogyha se így nem kellek, se úgy nincs én rám szükség, akkor fütyüljek nőm várandóságára, betegségeire, utóbb a gyermekgondozás, illetve saját testi talpra állítása és lelki hányattatása körüli ezer küzdelemre, vegyem a kalapom és az utazótáskám, s lélek furdalás nélkül vágjak neki a kalandozásnak. Akad egy-két, ha nem is kitaposott, de már járt ösvényem. És ott kínálkozik még sokszor annyi ismeretlen is, melyek bízvást csalogathatnának felfedezésük izgalmával, vagy édes bűneik csábításával. A kalandozó csavargás gondolatával hosszan eljátszottam. Részint, mert elvágyódom a magam életéből, részint olvasmányaim fantázia birodalma is kecsegtet. Legújabban két kalandor, a hajós és a vörös batáron utazó élményei ragadtak magukkal. Ezt választani és megtenni mégsem merem. Legalábbis egyelőre. Vagy csak egy kevéssé merném, magyarázhatóan röpke ideig alkalomattán. Ám lehetőleg úgy, hogy se sok fáradozással és pénzzel, se a hoppon maradás kockázatával ne járjon. Mert összetépázott magabízásomnak ez nem válna javára. De sokat gondolok mostanában a másik, az ellenkező útra is. Amiről csak annyit, hogy ez ugyanúgy döntések, mozdító lépések sora volna a tovább így nem igen tűrhetőből, ám befelé. Talán a kihegyezetten befele való összpontosítással kezdődne. A léha vágyakra, a veszteségekre és fájdalmacskákra rá se figyelő, erős önfegyelemmel és magam uralással. Majd a ma régi húsvét éjszakájéhoz hasonlatos belső felszabadulás útján juthatnék el nem csak a teljes megbocsátás, a külső sérelmektől védett odabenti béke és a bölcsen belenyugvó derű állapotába, hanem abba a szeretettel átitató kegyelembe is, mely aztán magát szülve folyton újra soha ki nem fogyna. A húsvéti kegyelemtől abban különbözne, hogy ennek tétje és célja nem Jadviga visszahódítandó szerelme volna, hiszen annak sorsa egyedül csak nőmtől függ már, hanem az ennél szélesebbé és mélyebbé válható szeretet. Elég misztikus ez így, és nekem még a kellő képességem és elszánásom sincs meg, úgy például alig ha menne, hogy kétségekkel tűzdelt Isten hitemet meg ne szilárdítsam. Visszatérő vágyat érzek mégis arra, hogy magányos kiúttalanságomban ez a kegyelem emeljen az ölébe, örökre. És azt már eldöntöttem, ki fogom gondolni, hogy életemben milyen gyakorlati lépések sorát kell meghatároznom ahhoz, hogyha rászánom magam, elindulhassak ezen az úton. Erről most csak ennyi.
február 20. De hát, ha ugyanoda vezet mind a két út. A külvilágba, asszonyűzésbe elkalandozó kanyargó ösvény ugyanúgy, mint a fohász befelé mélyülő útja. Nem lehetséges, hogy az, aki ágyról ágyra bolyong, s a bőr illatából, a fogak csattogásából, a húsok hullámveréséből, tenger ízéből remél páros megváltást, egyszer csak combokat széttárva s betérdepelve közéjük megérzi, hogy imazsámoly az a nő is, hogy kévágyó húsból való oltártérdeplők az asszonyok, hogy a női test ez a párás hullámzóan eleven márvány kolostori kőpadlattá lesz, amelyre bűnbocsánatért könyörögni vetjük rá magunkat, hogy a szenvedély új és új megtestesüléseibe mélyeztett vágyak, a belőlük kicsikart, szétszaggató beteljesülések mind a test áldozásai, fohászai a megváltásért? És vajon elképzelhetetlene, hogy amint a két út egybefut, bekövetkezik az örök bolyongás és űzött kivetettség átkából való föloldozás, ugyanúgy, mint az odabenti megkönnyörülés? Lehet-e remélni a kint és a bent, az érzéki vágy és az irgalom, a férfi és a nő egyé olvadását a vezeklés párnáján, a megváltó szerelem imazsámolyán? Én még nem láttam imazsámolyt. 1917. március 28. Egyelőre, bár merném azt írni végleg, elhalasztottam mind az elcsavargó, mind a sztoikus ösvényekre való készülődést, mert éppen a Jadvigával közös utunk fölött kezdett megint kisütni a nap. Futtában írok, ezért csak azt, hogy az egybeolvadó ölelésig ugyan még nem jutottunk el, de szinte minden egyebet, ami régi harmóniánk ölel, melyen a legragyogóbb áldás kicsi fiunk, aki mind több és több örömöt szerez nekünk. Csak nézhetném, mikor édesanyja szoptatja abból a dús, páros krizantém kebléből, de Jadviga ezt sose engedi. Április 6. Mamovka, aki az utóbbi időben rákapott sajnos Zelenák testi fenyítésére, ma úgy megkorbácsolt a szerencsétlent, hogy orvost kellett hozzá hívni. Az öreg roncsokot én voltam kénytelen diszkrécióra kérni, ami rendkívül kínos volt, hiszen az eset jellege letagadhatatlan. S a doktor szerint a dolog valaminő rendezése nem tűr halasztást. Már csak önvédelemből is, hisz ne adja Isten, hogy anyám fiacskánkban tehessen kárt. De Marcikát változatlanul imádja. Noha az utóbbi időben nem igen engedtük unokájához. És akkor meg ez váltotta ki őrjöngő tébolyát. Szégyenünket már a faluban is suttogják. Megjegyzem, sehogy se lett rendezve a dolog. Úgy maradt, csak még rosszabbul. Még 13 évig otthon. Csak annyi, hogy egy idő után már nem is jártunk mi gyerekek a régi házban, csak anyussal néha, mikor muszáj volt, hogy Mamovka lásson minket. De féltünk, különben sose értettem, hogy gyűlölte Zelenákot, hogy verte, de akkor az meg miért maradt ott nála? Vagy ellenkező? Jegyzett még. Május 4. Mióta kitavaszodott, Jadvigám, mondhatom így, elbűvölően édes én velem. Arcomat simítva kért türelemre még, mondván, hogy milyen drága is vagyok neki. Olyannyira boldogító ez, hogy megint csak teljesen belé szerelmesedtem,
más nőt elképzelni se tudnék. Ám ismét avval a fölkorbácsoló kínzatással jár, hogy kivált a közelében persze, alig bírok sóvárgó testemmel. Ezért bizony igen lehangolt, amikor arra kért, most, hogy már elválasztotta melléről a kicsit, engedjem el a szanatóriumba, vízgyógykúrára, mert erre úgy érzi szüksége van még, és akkor újra egészséges is a régi lesz megint. Mit tehettem? Jó képet vágtam a dologhoz, amit ő csókokkal köszönt meg nekem. Lábjegyzet. Van bizonyos vármegye monográfiám, ami még lesz emlegetve. Na és vajon ki ír abba pont erről a szanatóriumról? WF, a jó kis kedvelt helyszínről. 1917. május 12-e. Hiányzik a feleségem. Nem tudom, más kinevetne talán, hogy több mint 2 éves házas létemre nem örülök, ha elmegy 1-2 hétre az asszony. Na de mi köztünk most volt születőben az egymásra találás megint. És ez iránt oly fölhergeltségben hagyott itt éppen, hogy elutazásának így nemhogy örülni nem tudok, de kis hián megtébolyodok. Hogy lépnék, valamiért nyúlnék és odahagyom. Hogy félbeszegem nervózus mozdulataimat. Hogy neki kezdenék valaminek, de sóhajtok, legyintek, és mégse. Vagy ha kitör ez idebentről, falhoz hajítom, ami kéznél van éppen, és leroskadok nejem vánkosát ölelni, szagolni. Máskor, ha Anci nem látja, kisfiam pólyái alá dugva fejemet kutatom a gyereken, Jadviga szagát. Bőrén, húsán az anyjáét tapintom, markolom, csókolom. Hogy a jó Úristenbe, avagy a kénköves ördögbe nem lehet egy kurta fél órát, vagy csak egy elgondolkodásnyit meglenni nyugton nélküle. Anélkül, hogy Jadviga ötöljön eszembe, marjon a szívembe, sóvárgó altestembe mindig. Miért nem hagy gondolkodni, dolgozni, bármi mást élvezni, ha csak rágondolva is vele levésen kívül? Én nem tudtam, hogy létezik ez, miről csak olvastam eddig. Hogy nem ír, hogy nem hív,

az ilyesmi. Valami fontosat vár az úr? Nézekor rám váratlanul, a hivataloskodása mögül kikandikáló részvéttel. Azt mondom, fontosat. Még ezt a kisasszonyt sose láttam. Új lehet, de most az a jó. Kérek tőle egy blankettát, meg a közhasználatú kalamárisba tintát, mert hogy be van száradva. Lábjegyzet, most sincsen benne sose. Jegyzet vég. Önt bele ez a szőke loknis, de igen ügyel bajja. Már oda is szólok, hogy majd inkább magam, de nem hagyja. Tessék, nyújtja, parancsoljon az úr, megvan szerencsésen. Na, akkor elkezdem a szétgörbet tollal. Drága angyalom, csak magára gondolok. Aztán összegyűr. Adok, dadogja ekkor a gondos lélek az ablak mögül, kire most fölnézek, és látom, hogy bám. Adok, azt mondja, másikat. És oda nyújt, vagy hármat. Jadvigám, kedves, sürgönyözzön, hogyha ez se lesz jó. Odaírom csak, hogy holnap estivel érkezem, és kész. Vagy azonnal jöjjön, mert nevetséges vagyok. Már egy kandi szemű kis loknis előtt is. Majd legyintek, s fölkelek. Majd inkább máskor, másképpen magam. És sietős köszönettel kioldalkok. Jaj, de hát mit tehetek? Bolondság is írni. Vonatra szállok és megyek. Ugyan, meg vagyok én kergülve, csak a számjár. Legyek magamhoz őszinte, félnék én attól, hogy oda menjek csak úgy. Mostanában igen rosszul alszom. Fölriadok, kimegyek, bejövök, olvasni próbálok, de nem megy. Még szerencse, hogy Marcika Ancinál lett már elhelyezve a hátsó szobába. Az imént ittam megint, pedig nem is esik már jól. Ide beszúrtam csillagjelölést. Kilöktem az ölemből Jadviga párnáját, és fölkeltem az ágyból, mert csak dobáltam. A nő testére kívánkoztam, de úgy, hogy még a gatyát is le kellett tolnom. Annyira szorított és dörzsölt. Nem volt maradásom benne. Mondhatnám, hogy nem fértem a bőrömbe, hisz úgy tartom, ez a mondás e félében szenvedőtől származhat csak is. De félre most ezzel, mondtam magamnak. Ahogy erős elhatározással rántottam le a dunyát égbe vágyó alfelemről. Fölállok, kimegyek és iszom inkább, mint hogy megint a magam erejéből keressek gyatra s hamis boldogulást magányos testemnek, amit szégyelhetek csak utána. Most a pohár mellől nézve le az asztal pereme alá, figyelem lábom közt azt az elevenséget, mint egy kis állat. Ivás és írás közben éreztem visszakúshat, de hogy ráfigyelek, megmocorog megint. Egy eleven maga mozgó állat ez én bennem, és mintha önnön külön életét élné. Mindazonáltal engedelmeskedik is nekem, de olykor meg elindul, ha nem is akar, hogy szinte fékezni is lehetetlenség. Egyet nem tudok. Ilyenkor ő is arra az egyetlen nőre, vagyis a benne való combja közire vágyik. Mert ha csak vágyni tud, és gondolni nem, már pedig ez az agyatlan erre hogyan volna képes, akkor nem is emlékezhet rá, hogy itt volt, de most elutazott egy asszony, aki nem téveszthető össze mással, s aki távolból is megborzongat egy testet, vagy a maga effélére csökött érzékeivel is emlékszik tán mégis az érintésre, ahogy az együgyű tenyér is ráismer arra bőrre, avagy nélkülem ilyesmire nem képesek,
Balga vé.

mert olyan tán még sincs, hogy valaki öntudatlanul, mint mondják, csak megy a fasza után. Viszi az ilyen férfi bizony, tolja előre maga előtt, és nagyon is tudja hová. De nekem nem kell más. Oda akarok menni és belefeküdni az ágyba, ahol ő alszik most már nyilván. Ölelni vágyom, álmában, ébren, akárhol is van. Ám e percben tarkon ver végre a mostanra már gondolni mert gondolat, hogy mitől is félek. Hát, ha csaló hazugság az egész szanatórium a vízgyógykúrával, hanem e percben is a Winkler franci karjában hever. Ide írom cédulára, hogy a csillagjelöléstől kezdve ezt az egészet én egyszer kitéptem a téma miatt. De hát minek, ha nem téptem össze, és itt van. Különben ez az oldal azért is nevezetes, mert életemben először kukkantva ebbe a naplóba ide nyitottam rá. És mint egy féreg televény látványa csapott az arcomba, hemzsegte a zsinórírások tekeredő kukacai. Akárhova lapoztam, viszonyogva és mohón. 1917. május 21. Nagyon fölkavart ma délelőtti látogatom. Volt tanyásnénk, Hulinánél jött sírva, hogy Jóska fia elesett az olasz fronton. Özvegyet és két árvát hagyott maga után. Megtenném-e, hogy írok hadi árva ellátáshoz kérvényt? Amúgy sincs már egy betevő falatjuk, a menye és a gyerekek most együtt nyomorognak velük, az öregekkel, akiket pedig mi kergettünk ki a tanyáról. Épp csak ezt nem teszi hozzá Uli nagyanya. Megírtam a folyamodványt, és szóltam Gregornak, mérjen ki nekik 4 zsák búza. 1917. július 2. Tegnap este bevégezte munkáját Melinda tanyán a libatépő asszonycsapat. Blahov nyanya verbuválta őket, mikor Cvalinga tanyásné megüzente, hogy próba kitépésnél már nem vérzik a tok, ezért neki lehet látni az első tépésnek. Hulina nyanyának is szóltak. Ma pedig a hazaszállított tollal a kiskonyhában újra tömték a következő ágyneműket. Gregor mérlegelése. Első mérés. 5 párna, pehely. 13 kiló, 20 deka. Második mérés. 4 párna és 1 dunnácska. 14 kiló. Harmadik mérés. 5 párna, pehely. 16 kiló. Negyedik mérés. 2 dunna, pehely. 18 kiló, 20 deka. Ötödik mérés. 1 dunna, pehely. 7 kiló. Hatodik mérés. 2 derékkaj, toll. 26 kiló. Hetedik mérés. 1 derékkaj, toll. 12 kiló. Nyolcadik mérés. 2 párna, toll. 6 kiló, 40 deka. Összesen 112 kiló, 80 deka. Pehely és toll lett tépve a 160 libáról. A régi tollat Gregor holnap viszi leadni Klein Samunak. A szeptemberi tépésből majd az újat adjuk el. Jadviga maga tömte újra fehér hímzéses párnájának ciháját, finom pehely tollal. 1917. október 8. Eljár mellőlem az én feleségem. Lassan 5 hónapja nem írtam ide, szinte semmit. És csak azért, mert röstellettem ebbe az írásba adni e mondatot, melyet jól tudom formálhatnék másképp, és biztosan meg fogom még magyarán is írni, de most épp ez a fogalmazási formátum segít abban, hogy leüljek és ide tárjam
amivel oly irdatlan hosszú ideje gyötröm magamat, vagyis ő engem. Jegyzet. Ebből az időből apus bent hagyott itt néhány cédulkát. Azt hiszem a Gregortól, mert más nem lehet. Aki fölfirkált neki néhány gazdasági dolgot, hogy tudja. Úgy látszik, hogy apus ilyenekből szokta a naplóba jegyezni, ami neki fontos volt, de nem sokat. Ezek a cédulák. 1917. május 29-én Adamik Kovácsnak 100 korona, hogy kontóba beszámítja. 1917. augusztus. Vettem menekült kocsit, Mihalkótól, 200 korona. Schlesinger kapott a húsért 50 kiló. 1917. december 18. kukorica el lett adva igazolványra. 50 korona mázsája, Melindáról szarvasi gazdáknak 116 mázsa csövesen. 1917. évben, január 5-én Cvalinga Mihály, béres, kapott 325 kiló búzát, 125 kiló árpát, 6 kiló sót, 14 kiló szalonnát, 3 liter kását, 3 liter lencse. Még kapott március 28-án még 325 kiló búzát, de tartozott 74-jel, azt levontam, 28 kiló szalonnát, meg még 5 kilogrammot. Jegyzet vége. Szóval, hogy eljár. Itt hagyja napokra, s a nyáron megesett, hogy hetekre itt hagyta kisfiát az Ancira, és elutazik. És bármiképp is fedezze, mert tapintattal adott nekem módot, és ezt nem gúnnyal mondom, mert nem a hazugságot, hanem a fölkínált kímélést látom benne, hogy higgyek az önkéntes és rendszeres vöröskeresztes nővérszolgálati kötelem fedőfoglalatosságának. Tudom már, amit tudok. Lábjegyzet. Hallottam, hogy az első világháborúban divat volt, hogy aki ráérő hölgy akart, lehetett kórházba menni vöröskeresztesnek. De anyus háború után végzett még tanfolyamot is, és néha vállalt a szanatóriumnál tüdőgondozó nővérszolgálatot, vagy kijártak összeírni, stb. De azért elég sokat járt. Na most már visszanézve persze, ki tudja, hogy hova. Lábjegyzet bezárva. És papírra vessem-e, mert biztos-e, tudom-e tényleg, vagy mégis hazudik az ezernyi egybevágó látszat. Erre sajna oly kevés a remény, hogy le kell írnom, ha már neki duráltam magam. Jadvigám, megcsal engem. Méghozzá az én hajdan volt cimborámmal, Winkler Francival. Nem másnak írok, nem kell hát egyebekre, e lapokon tekintettel lennem csak is önmagamra. Így magamat kímélhetem is a részletektől. Az apróra való föllajstromozása alól mindannak, ami a réges-régi gyanúmat ténnyé változtatta. Hát nem is sorolom már a szembeötlő jeleket, hisz oly szánalmasan nevetséges már az aféle lelket furdaló eshetőségeknek a latolgatása, majd elvetése, s rakoncátlan kis ördökként való mégis előbukkanása, mint amit példának okáért a 915 adventjén való követéses gyanakodásról írta. Nevetséges. Hát olyan nevetséges, ahogy megnyugodta. Nőm igazat mondott. Abba a házba ment, ahol Sárosi Irmus lakik valóban. Na jó, mondom erre most. De már hogy zárná ki azt, hogy nejem Francihoz is betért? Mi több, hogy az Irmus Jadvigának ebben cinkosa is lehetett. Valamint, hogy utána Francinál, ismerős orvosok révén pedig a szanatóriumi doktorszobában, vagy a vendéglakosztályban, meg hévízen, és az ördög tudja még hol, pásztorórákat nem múlathattak volna. Múlattak bizony, mit tagadjuk magunk elől.
amit már tudunk. Mert megvallhatom, leselkedtem továbbra is, és kérdezősködtem, újkori kenőpénzecskék segítségéhez folyamodva, de erről most csak ennyit. Ugyancsak nem fecsérelek tintát a sehová se vívő kínlódásaimra, s a magam sajnálatra, amik úgy kihúztak már megint vagy fél évet maguknak az életemből, mintha most pedig erre szóló hadiparancsot kaptam volna, hanem a kiútról inkább. Kiút? Nevetséges ez is. Kiút a bajokból? Tán soha nem vezet. Amiket erről még tavaly elmélkedtem, ma nem érnek semmit. Nincsen kiút. Kigázolást legfeljebb a puszta tovább élés felé lehet lelni. Hozzáteszem, 1000 velejáró gyötrelmen át. Na de ki ígérte itt, hogy az élet útja fájdalomtalan lesz? Lábjegyzet. Valami szólás mondása lehetett ez neki. Fölismerem, mert ugyanígy mondta nekem is apus. Mikor egyszer olyan 13-14 éves voltam, és kimentem hozzá Gregor tanyára, mert már rég nem láttam. És panaszoltam iskolai, meg mindenféle sorsomat neki. Hát úgy valahogy furcsán vettem én tőle, mikor fölhúzta a vállát, hogy ki ígérte, hogy az életúton nem lesz fájdalom. Lábjegyzet vége. Nem elége, hogy mégiscsak az életen át vezet. És rábeszéltem magam, olykor ez is legyen elég. Nem, mintha nem kívánt volna nem lenni inkább az ember. Jegyzet. Na persze, nem lenni. Mikor katyvasz van, fölakasztani magunkat, fölfüggeszteni az élet útjáról a lépést. Hát ehhez egy típus kell. Én is például, ha olyan lennék, már biztos ízelget volna ez nekem, de nem ízelget. Pedig lehetett volna mikor. Például egyszer a bizonyos álnászúti nő miatt az önérzet és becsületérzésem olyan orvtámadást kapott, hogy például akkor. De hogy őszinte legyek, nem. A másik eset, mikor gyalázatos csapdába löktek muszájból. De erről majd. És hiába, hogy mászkáltam folyton a padláson a csábító gerendáival, én nekem azok nem vonzottak kötelet sose. Dacára, hogy az volt magának osztatni mindig nyakában a kötél. Viszont a lelkembe, ott soha, mert szerintem olyan egészséges féle lelkem van. Jegyzet vége. De mit tagadjam, nem vagyok én se olyan bátor, se olyannyira elfhű, hogy csak úgy valamely végtelen keserű elhatározásból beleugorjak a sötét semmibe. Nagy szavak, de mit bánom én, így volt, vagy legalábbis így éltem át. Elhatároztam, hogy jobb hiány élni fogok tovább. És innentől következett magamnak erővel való lehiggasztása, hogy elgondolhassam, mit tegyek, kipróbálhassam, mivel mire megyek, hogy rossz sebet sztoikusan, hanem a legközönségesebb haszonelvűséggel mérlegelhessem, mi segíti, teszem azt, hogy reggel rendben fölkeljek, és csináljam egész nap a dolgom, és mi gátolja ezt. És ide mindjárt be kell azt is vennem, nem egyedül a magam erejéből jutottam el eddig, ahol mégiscsak életben, olyan, amilyen, de életben vagyok, hanem éppen bajba taszítom Jadviga segítségével. Mikor félre se lehetett érteni többé, miről is van szó, már csak a zsigereimet agyon gyalázó örökös testi elutasításokból is kivehettem, hogy szeretője van. A nyomozásaim folytán egyébként nem tudtam volna már rég. Azt gondoltam,
Most akkor legjobb volna békében eltávolodni, végleg. Úgy, hogy ez se a gyermeken, se rajtam ne ejtsen gyógyíthatatlan sebet, és már csak az a kérdés, miféle formát is öltsön ez az elválás. Nyugalmat erőltettem magamra, és azt terveztem, eldöntöm, hogy a tanyára húzódok ki, vagy valami tartós teendő ürügyén városba menekülök. Hogy kikötöm, mennyit lehetek együtt a fiammal, hogy elrendezek vagyon és pénzügyeket, mindezt higgadtan Jadviga elé tárom, és minden jót akarva neki és magunknak csendben elvonom magamat mellőle. Olyan formán, hogy gyermekem ne érezzen nagyobb szakadást, mint amit én éltem át, apácskám tömérdek utazása miatt. Ő hozzá nőmhöz ellenben többé érzelmi közöm ne legyen. De míg e tervig eljutottam, oklokon mentem persze. Végig próbálva minden lehetségest, gyanakást, kérdőre vonást, ordítozást, kérlelést, lerészegedést, apátiát, egyformán haszontalan volt minden. Ő se nem tagadott, se be nem ismert semmit, azt ismételte csak. Jaj, ne gyötörjön, hagyjon engem békében már. És bezárkozott, és sosem engedett magához. Én pedig újra és újra rá kellett ébredjek, hogy minden csalódásomnál, átkozó haragomnál, kivált pedig megtiport méltóságom maradék öntudatánál. Százszor erősebb bennem továbbra is a szerelmi vágy, ő iránta. Mondtam magamnak, ebbe csak beletébolyodni lehet. És már a végső órán, ekkor kényszerítettem magamra mégis a fentírt, higgadt terveket. Összeszedtem erőmet, hogy bejelentem mindezt. Nem megbeszélni akartam, hanem bejelenteni pusztán. Szárazon, szenvedételen. Hát, nem úgy sikerült. Szemrehányás és félelem is átütött az előre készített mondataimon, meg a szenvedélyem is. Végül pedig arra kanyarítottam a dolgot. Határozza el magát ő, hogy kit választ, és milyen életet akar. És akkor egy előzetéstől rettegő árva szomorúságával tekintve rám, két kezébe fogta arcomat, és könnyezve némán csóválta, csak csóválta szó nélkül a fejét. Aztán bement a szobába. Utána mentem, hason fekve temette karjaiba arcát, és onnan szólalt meg nagy sokára, igaza van, kergessen el, én már elkároztam, és egyre csak fúrta be magát a párnába. Jadviga, próbáltam emelni a karjánál, ne beszélj így. Miért ne? Hát nem igaz? Támaszkodott föl, de most se rám nézett. Úgy bíztam benne, hogy én arra születtem. Hát én azt hittem, hogy majd az én hozzám tartozóknak megszépítem, hogy megkönnyítem az életét, és csak boldogtalanná teszek mindenkit. Csak szenvednek én tőlem. Nem, drágám, hát hiszen nem csak. Én jó akartam lenni. Ez az egy, ami akartam lenni. Az akartam lenni, amire édesanyámnak nem maradt ideje. De megbuktam, elvesztem, nem lettem jó. Nem tudok szerető, hű asszony lenni. Nem vagyok képes társnak odaállni a választott ember mellé, hogy támogassam, vagy hogy munkálkodjak valamin, ami hasznára lenne bárkinek is. Hogy úgy szeressek, ahogy kell. És képtelen vagyok jó anyának is lenni, pedig én mindent meg akartam adni a gyermekemnek, ami nekem nem jutott. Mégse vagyok ott a kisfiam első nevetésénél, első szavánál vagy lépésénél. Nem várom ki. Keveset mosolygok rá. Még ő is untat és nyugtalanít. Tör ki belőle, és sírva borul le megint.
De vagy csak keseredbe pihenned kell, próbálom simogatni. De megint fölül, s könyvben ázó arca még inkább eltorzul, és szeretőnek se vagyok alkalmas. Nem tudok se szenvedélyes lenni, se reményt kelteni, húzza el száját gúnyosan. Még ígérni sem, nemhogy arra tudnám elszánni magamat, amire folyvást bújtogatva vagyok. Hát mire vagyok én akkor jó? Jadviga, ne, csillapodj, mondogatom neki, de ő csak annál inkább. Feleségnek, anyának, birtokos nénak, szeretőnek egyformán rossz vagyok, emeli meg a hangját, és most föl kell az ágyról. Elindul a szobában, és ostorozza magát tovább. Boldogtalanságot zúdítok csak mindenkire. Hivatásom nincsen, szellemi munkálkodásra módot nem találok, segíteni, gyámolítani, tanítani nincs erőm és tehetségem. Amit valaha tudtam, itt azt is elfelejtem. Ami tetvágy, tudásvágy, boldogításvágy, még buzgott bennem, az mind kiapadt. Roskad le a székbe. Elsapnyultam, kiszáradtam, és nagyon elfáradtam. Haszontalan vagy. Miért kell magadat minden szörnyűnek elmondani? Fiatal vagy, szép, erős. Jaj, hagyja ezt, hagyja. Fölösleges vagyok. Kezd föl alá járni megint. Nyugtalan vagyok, ingerült, és szétszakadok. Kiállt föl. Szétmorzsolódok a lelkiismeretem terhe alatt. Ülj le, kérlek, és... Hát micsoda képtelenség? Torpan megváratlanul. Hát hogy lehetne már szeretni engem? El is ámulok, hisz én rég mondtam neki ilyesmit. Hát miért hallom én ezt folyton, hogy szép vagyok, jóságos, gyönyörűséges, az egyetlen szeretnivaló vagyok? Hát ki hinné el ezt az én helyemben, ha olyat látna maga körül, mint amit én látok? Az őrlődést, a széthullást, a szenvedést? Hát tudom, ha nem látom is tudom, a távol létemben őrjöng, tör, zúz, a fejét veri a falba, a ruháimat, a dunnáimat veri, mintha bennük volnék, a párnámat folytogatja. Nem szoktalak, képzeletben sem, esküszöm. És újra csak azzal gyötör, és Jadviga megint nem én rám néz, hanem a függöny szárnyak közt ki a sötét ablakon, hogy szánjam rá magamat végre. Kiről beszélsz? Meredek rá elképedtem. És ahogy rám tekint, visszazuhan mellém, és mint valami álomból jövet borzong meg, rádöbbenek, hogy nem róla. De ő nem felel. Meg kell tőlem szabadulni, tartja el magától a kezét, és tégolyultan ismétli hadonászva, meg kell én tőlem szabadítani mindenkit. Nem, ti csupán hiszitek, hogy rám van szükségetek. Ti csak a rögeszmétek rabjai vagytok, aminek a neve az én nevem, Jadviga. Mit akartok ti én tőlem? Hisz én arra alkalmatlan vagyok. Elkárhoztam. Szabaduljatok tőlem. Átkarolom, leültetem, nyugtatni próbálom, és akkor a nyakamba borult zokogva. Jaj, Andriska, meghalni szeretnék, csak higgy el. Kérve, kérem, szipogja később, hagyjon magamra most. Azon az éjszakán megint csak majd megvesztem. Úgy sóvárogtam a szerelmére. És eldöntöttem, hogy még várok. Nem fogok beszélni a válásról tovább. Bizakodni kezdtem. Hát, ha remélhetek még, ha kigyógyul abból a tébolyból, hogy megnyugszik és visszatér hozzám. október 10. Nem jegyeztem föl sokáig semmit egy másik dologról se. És ez a Szilágyival való esetem.
mely a bevonulás előtti nyártól fogva ragacsosan nyúlik alkalomról alkalomra, hogy mindmáig se tudom magamat leválasztani róla. És amire gondolnom, igen vegyesen zavaros érzésekkel jár. Még tavaly, 16. januárjában volt, hogy meghívatta magát disznótori vacsorára hozzánk. Csendőrünkkel evel a marha melák Mahannal üzent, hogy itt lesz dolga, és estére átjönnek, mert hogy hallotta is, hogy vágunk. Na, erre aztán át kellett rendezni mindent, mert úgy volt, hogy kint lesz az egész ölés a Gregornál. Lábjegyzetem arról, hogy mikor kicsi voltam, mindig ezeket a disznóvágásokat szerettem, amik kint voltak a Gregor tanyán. Akkor a sztari már előző délután kivitt minket, és élesítettünk késeket meg bárdokat. Úgyhogy én tekertem a forgó fenőkövet, ami alul vízbe ért, vagy felváltva Marcival. Jöttek Melinda tanyai béresek is már este, mert hajnali kezdéshez ott is aludtak. Ha volt jó hó, még be is fogtak szánkáztatni. Akkor neki kezdtek hagymát, meg fokhagymát pucolni, és ment az iszogatás. Mende mondázgatás, nótázás, vicces ugratás. Mi Marcival kuckóban aludtunk, de volt, hogy többen még a földön is bundán. Reggel pálinkáztak, folyt megint az ugratgatása egymásnak. Egyszer vagy ötöt leszúrtak, és mikor Gregor bement a konyhába, gyorsan behúzták az egyik disznót az istálóba, a jászol alá, betakarva szalmával. És a helyébe tettek a négy disznó test mellé egy rossz talicskát, és azt borították be tüzeléshez szalmával. Mindenkinek volt egy disznója pörzsölni, és az öreg Gregornak hagyták a talicska disznót. No, az alá gyújtott, és mekkorát nézett, hogy disznó helyett talicska ég neki a szalmája alatt. Hú, jebem vám, káromkodott, hogy bassza meg. Na de az nem elég, hanem hogy hova veszett a nyoma a disznónak. Milyen disznónak? Hát aminek itt kéne lenni, mert ötöt vágtunk. Azt mondták neki, hogy sztari, te sokat felöntöttél a garatra. Duplán néztél. Állj-e hát, ne nézzetek ti marhának, és meg kellett neki keresni. Hát már mindent feldúrt, amire megtalálta. Nagy nevetés lett. Mi nekünk meg Marcival kis tüzet gyújtottak, és mi azon abáló villával letépett disznó körmöket sütögettünk, azok voltak nekünk a kis malac pörzsölések. Jegyzetem vége. A sok munkáért, mert négyet vágtunk, a vacsora is a cselédségnek lett beígérve. Blahovnyanyának, Zelenáknak, Cvalingáéknak, akiket nem tudom, jegyeztem-e már, hogy a Hurináék helyett vettünk föl a szöllősi tanyára, na meg Csúvár Ancikának, aki nejem friss szolgáló lánya volt 16 vízkeresztje óta. Külön-külön, de Jadviga is, Mamovka is egyformán örült, hogy ebből kimaradhat. Noha Mamovkám a maihoz mérve jó állapotban volt még akkor. Magam azért kimentem volna legalább a vacsorára. De most akkor haza is hozni lakomának valókat Blahovnyanyával és Ancikával egyetemben, hogy legyen ki süssön, főzzön, tálaljon, és hívni keresztapámékat is. Mamovkánál lett terítve a régi házban. Ez az a régi ház, ahol most én vagyok. Még 1856-ban apusom György apácskájának az apja, Osztatni János dédapám építette, mert vésett írással a mestergerendára fohász feliratban írva szlovákul,
lefordítom, hogy ezt a házat építette Isten segedelmével Osztatni János 1856-ban. Keressétek a mindenhatót, amíg megtehetitek, mert eljön majdan az idő, hogy mind a hányunknak távozni kell. Máj napig is megmaradt kinézetre, csak nagyapám falasztatott utcai fronton coklit égetett téglával. Utcára nézve van három szoba, középen nagy tágas szabad kéményes konyha, utána hátsó szoba, ebbe lakok fűtési szempontból. Elől most üres, hideg és maradék bútor van. Oroszlán lábú szekrények, ovális 12 székes asztal, stb. Letakartam por ellen lepedő nejlonokkal. Hátul még háromféle kamra jön. Egy padlásra menő munkóvá kamara, vagyis lisztes és élelmiszereknek, kettő magazin nevű magtár kamra, és három szalonnás kamrának nevezett füstölteknek, kolbásznak. Ház alatt majdnem végig alápincézés húzódik. Felső pince téglás boltozatos vakolt, hátsó pedig gerendás és plafonpadlózott, úgynevezett takarmánypince, répának, stb. Udvari melléképületben három részes nyári konyha, hátul gazdasági szerű épületek, 4-5 tehénnek való egyik istálló, 5-7 lónak másik. Hosszú faléces góré tégla emelésen. Alatta is disznóul és külön is, mert 4 akol összesen 30-35 disznónak elég. Utána polyvának való plyevinyec és nagy széna és szálas takarmány szín, egy kocsi és hintószín, egy cséplőgép szín, és még egy szükség és egyébnek való szín, vetőgép, ekék. Utcai kapuig az udvaron keresztül kocsi bejáró van, mintás égetett téglával rakva. A kapu két tornyocska szerű téglaoszlop, íves faragott kapuszárnyak szintén, csak már eléggé rogyva. Fölül meg bádokból virágmintás kivágott, hajlított dísz. Részben letört, mert rozsdás. Ív közepén, a tetején részből van egy forgatható zászlócska, belevésve az építési évet 1856. Lábjegyzet bezár. Szilágyi kapitány pedig hatalmasat evett. Kivált a szármából, amely tót hagyományszerű disznóölési töltött káposzta. A szármát Blahovny anya szokta főzni, de úgy ám, hogy mamovkám az utolsó sószórásig felügyeli a kezét, mert olyannak kell lenni annak a szármának, amilyen őnáluk a szülői házban Racskóéknál volt. Paradicsomlében, alaposan besavanyított fejkáposzták levelébe csavarva, se túl zsíros, se túl száraz darált húsból és borsos ricskásából kevert töltelékkel. És mind egyforma, mind egy kis gyermekököl tartozik lenni. Anyám egy egész nagy fazéknyit is képes kibontatni és újra tekertetni Blahovny anyával, ha a szármák ízét vagy méretét makulátlannak nem találja. Na de arra azt mondom, jó, hogy ennyire felügyel rá, a szárma nekem is a legkedvesebb étkem. Van, aki tejfölözi, szerintem az vétek ellene. Szilágyi úr 8 káposztapójásig meg se állt, de meg se szólalt. Utána dőlt csak hátra, hogy elismerően csettintsen mamovkámra, aki persze, hogy nem hárította az érdemet Blahovny anyára. Frissen sült kolbászunk se volt alávalóbb, habár mi túl erősre csinálni nem szoktuk. A kapitány ábrázatán elemben látszott, hogy ő nem bánta volna. Erre én előadtam azt a kedves anekdotát, elnézést kérve a vendégtől, hogy előbb tótul, mert ennek a mondásnak így dukál, miszerint az egyszeri muhájéknál
Ez csak egy olyan csúfoló név, hogy Muha, ami azt jelenti, hogy légy, mert amúgy Istványék. De van család, akit úgy mondanak, hogy Blaha, az meg Bolha. Csak azok nem vágnak disznót, mert Bolháéknak se kutyája, se macskája. Az egyszeri Muháéknál, akik fenemót zsugoriak voltak, olyan erősre keverték mindig a kolbászt, hogy abból, kivált, ha még forró volt, a vendégek nagy kínok közt is alig tudtak enni, és azt a keveset is csak posztojáci, egy dubka júci, állva és láb dobogva bírták elfogyasztani. A kapitány hahotázott, veres zsíros bajszát mókásan kunkorítva még meredekebbre, de Jadviga történetemen s a vendég röhögésén untan viszonyogva a csillára emelte a szemét, és más se nevetett. Szófukar keresztapámra nézve Szilágyi bárdolatlanul oda is vetette, mi van, hogy oly kedvetlenül esznek, mint valami halotti toron. Lábjegyzet, mondjuk úgy, hogy kedvelni nem nagyon lehetett Racskó Jani bácsiékat. Én rám meg valahogy úgy néztek mindig, mint egy hulladék rongyra. Sosem adtak kicsi koromba semmit. Jegyzet bezár. Zavaromban ekkor úgy próbáltam mentegetni keresztapámékat, hogy őnekik mondom, inkább szlovákul megy jobban a társalgás. De ebben nem csak a krszni, hogy egy rosszalló tekintetét vontam magamra, hanem Szilágyi nehezményezését is, amiért figyelmeztettem, hogy ő miatta nem érzi otthon magát, a rokonsága maga szokott módján. De ami fő, zsilipet nyitottam így a kapitány kérdezősködésének. Mert aztán más se érdekelte, csak hogy miként is van nálunk ezzel a szlováksággal. Kik beszélnek anyanyelvükön, kik nem tudnak, vagy nem akarnak magyarul szólni. Hogy viselkedik ebben a gazdatársadalom, és miképpen a pornép? Hányan adják a szlovák evangélikus iskolába gyermekeiket? Van-e ok a nemzetiségi elégedetlenségre? És így tovább. A javát már a kisasztalnál kettesben borozva tárgyaltuk meg, mert közben Jadviga, Erka unoka húgom kotnyelességétől zavarva, keresztmamával kezdett beszélgetni. Mamóka pedig kipróbálta a konyhán, hogy esik neki parancsolni az újonc Ancikának. Én számadatokat mondom, nem tudok, azt jobban csak a direktor, meg a tisztelendő úr ismeri, de hát mi sokkor beszéltem neki a nyelvhasználási szokásukról. Na de például, hogy kik? Mit, hogy kik? Hát, hogy akik, mint keresztapám, Racskó, ugye János, igen. Nem szívesen nyitják a szájukat magyar szóra. Mondom például az öregebbek, meg hát a tudatlanabbja, aki nem vett még kezébe magyar újságot, és nem forog hivatalos körökben. Mert itt a zsidó boltos is inkább szlovákul szól a vevőhöz, ha úgy látja, hogy az jobban fekszik. Amiként mondom, Csernyik, a falu végi szatócs is, ha kell, cigányul kérdi, hogy mit kérsz, mert oda jár hozzá az egész roma telep. Lábjegyzet, Csernyiket még én is ismertem. Borzasztó öreg volt, már a pultra is támasztotta magát. És nála mindig nagy klubélet folyt, meg politizálás. Fél decis törkölyök itt fogyasztva. Lánya is segített, aztán ő vette át a kenyérért sorbaállási időkben már, mikor névsora volt, hogy ki jogosult. De akkor már nem mehetett a ládán ülési iszogatás, politizálgatás, az ember csak sorban állva hallhatott mindenféléket mondani, hogy a kurva Isten rakja ide meg oda ezeket, stb. Mikor pedig júj, nem szabadott az úgynevezett esztendőkben, lábjegyzett vége. Hagyjál engemet a cigányokkal,
szólt rám nyersen Szilágyi. Én a nagy szlovák öntudatúakat kérdeztem. Nagy szlovák? Hát, na, jól van, mondja enyhültebben. Érdekes dolog ez. Engem pedig lenyizgat a kérdés. Gyere majd be a jövő héten. Esetleg föl is írhatsz addig ezt-azt, hogy mit írjak föl. Miért nevetett a képembe közönségesen a kapitány? Te a féle firkász ember is vagy, tár rosszul tudom. Megmondtam csak a vállam, mire ő már is egyébre terelte a szót. Hát akkor immel ámmal csak bementem pár nap múlva Szilágyi kapitányhoz. Ő mindjárt, hogy na, hol a följegyzés? Mondom, nem írtam én semmit se, hát mire kíváncsi. De nem letingerült, hanem körülményeskedve a tudtomra hozta, hogy hát mint a féle hatáskörileg ő alá tartozó ügyről, egyebek mellett nem ártana neki többet tudni a nemzetiségek ilyen-olyan kívánságairól, panaszairól. Már csak úgymond az orvoslás módjának kiókumulálása véget is. Mert hogy mégiscsak háború van. Nem értettem ezt, miért keveri ide. Ő értelmes emberekkel azt mondja, mindig szívesen dugja össze a fejét, mert jó tanácsokra hallgatni neki nem derogál. Apáddal is eleget beszélgettünk ilyesfélékről, tette hozzá nyomatékul, mert hogy én még mindig tanácstalankodni látszottam. Habár azt mondja, hajdanában inkább ezekkel a aratós sztrájkoló vörösökkel gyűlt meg a bajunk. Nem mintha a csőcselék hőbörgésétől mostanában nem kéne majd tartanunk. Egy szóval, hogy vegyem komolyan ezt a dolgot. Mint aki benyújtja a számlát. Én segítettem neked, pajtikám, most ezt te tartozol viszonozni nekem. Lábjegyzet. Ami igaz, az igaz. Bárhogy is nem tetszik, de itt azért valami volt, valamiért. Nem úgy, mint a fejlődés magasabb fokán, mikor már sútba lett dobva még a hocinesze is, ami régen még a legsvihákabb kupecnél is megvolt, még ha át is baszott, jegyzett vége. Némi vesződtség eljár, mondja Szilágyi, de ennyi időt csak tudsz én rám szakítani. Nem is a fáradozás, próbálok oldalazni, csak hogy mit tudok én mondani. Nem ismerem én annyira az ügyeket. Vannak ott ugye, akik jobban benne vannak. Én nekem pedig te nagyon is megfelelsz, és éppen te kell lesz, na. Fektette két tenyerét asztalára a kapitány. Már is kezdhetjük akkor azzal, hogy kik azok, akik, ahogy mondod, jobban benne vannak. Bátortalanul és találomra kezdtem nevek sorolásához. És mindjárt hozzá is fűztem, én egyikről se tudok semmi különösebbet, csak hogy hát büszkék a szlovákságukra. Ilyesmi. A kapitány avval bocsátott el végül, hogy leckét adott. Legjobb lenne, ha elkezdeném odaföntről. A bírónál kezdve. Családról családra, sorolva föl a falu krémjét, és két hét múlva az első húszról, arra két hétre a második húszról elmondanék mindent, amit tudok. És addig utánuk érdeklődve megtudok. Hát, különös egy feladat volt. Nem is kevéssé éreztem kintban magamat. De utóbb eltűnődtem, hogy e félékről, mint amolyan adatokat gyűjtő falukönyvírnok is számot adhatnék. Olyasmit kéne, hát följegyeznem, amit nem szégyelnék. És teszem, mint helyi társadalmunk leírását, akár egy labban is közzé tehetnék. Na meg, hát ha előre lendíthetjük valóban is a szlovákság ügyét. Ebben is lehet bíznom. Valahogy így próbáltam fölfogni én ezt a dolgot. Ezért legközelebb rövid családtörténeteket adtam elő Szilágyinak. Szerintem eléggé színesen. Az én nekem közelebbi ismerteken túl, főleg olyanokat,
amiket Gregortól, meg Rosza Pali barátomtól hallottam. Mert ő velük kettejükkel beszéltem is az előző napokban. Cédulán ide tűzöm még, hogy egy ilyen föntemlített falukönyvírnokkal én egyszer találkoztam a Gregor tanyán. Jött be a tanyára egy vékony görbe kis emberke, és mondja Gregornak, adjon Isten bátyám, mennyit áld az az öt tehén? Egy sajtár fehéret, meg vagy négyszer annyi sárgát. Hogy? Mert csak az egyik ad tejet, a többi négy az ökör, most az csak húgyozik. Ja, pardon, olyan 30 holdja van, ugye, bácsi? Kérdezte Amasz tovább. Nekem csak egy. Hogy? De az is csak, ha tiszta éjszaka van, és nincs beborulva. Elég az hozzá, én úgy összecimboráskodtam ezzel az emberkével, hogy segítsek neki, mert nem akar lebőgni. Mondom, és miért jött olyan kérdésekkel, mintha tudná, hogy ő a falukutató csapat vezetőjével jött mi felénk, és az diktálta neki, hogy azt mondja, ahogy megyünk a tanya felé, mindjárt látjuk az istáló méretet, hogy hány ló, meg tehén, abból a birtok nagyságot ki lehet satszolni, stb. Így. Hát, mondom, okos egy ember lehet, de mégiscsak tévedés, mert ez az öreg Gregor nem a gazda, hanem csak a főbéres, és több tanyánk, meg sokkal több földünk van. Ja, hát jó, de ő eléggé nem ismerős paraszti dolgokban, hogy elmondanék pár dolgot. Mondom neki, de ha nem haragszik, az úr ugye zsidó. Hát erre úgy elszégyenlette magát, hogy én is zavarba jöttem. Este Bornál is panaszolta, hogy mikor először hozta őt ez a messziről is minden tudó falukönyvíró a falukutató fiatalok közé, akkor bizony összesúgtak, hogy mit keres itt köztünk ez a horgasorú zsidrák. És én akkor úgy melegséget éreztem ő iránt a kicsit, hogy így nem röstelte megmondani a panaszát, hogy ő is ki van túrva, mint én is, mindenhonnan, meg hogy ő is kicsi és vékony dongával rendelkezik, mint én. Csak én nem merek szívfájdalmakat kitálalni, pedig már majdnem odasúgtam neki, hogy ha hiszi, ha nem, én is részlegesen zsidó vagyok, de erről egy szót se többet. De aztán mégsem mertem. Ő meg esküdözött, hogy akkor is meg fogja nekik mutatni, és leírja a parasztság életét, főleg a szegény summások nyomorát, de én segítsek neki. Na, akkor elvittem ide-oda. Utána nem tudom, íródott-e valami. Viszont én meg nem tudtam, mire fölesküdözni neki, hogy mit mutatok meg, kivallani, hogy én legjobban vasútállomási főnök vágynék lenni. Cédula vége. Amikor két hét múlva nekiálltam volna mondani a soron következő családneveket, a kapitány közbevágott. Na de ezekből nem mind jár el a paphoz. Nem, vagy hát én nem tudom, vörösödtem el. De Szilágyi már is sorolni kezdte. Kik voltak ott előbb a Huruska sertéskupecnél, azóta meg két ízben is a Baszovszkinál. Épp csak az én nevemet hagyta ki. De hogy tudja, ott voltam, azt értésemre adta, mert aztán úgy, mint akinek magának is ott lett volna a helye, csak nem volt rá érkezése, kezdte kérdezgetni. Ki miket mondott, mi történt, említésre méltó. És ímmel ámmal adott válaszaim nyomán mégiscsak fölfércelt magának újabb ismeretfoltokat az innen-onnan már eddig összeszerzettek mellé.
majd elégedetten csapta össze jegyzetei mappáját, hogy na, legközelebb majd folytatjuk innen. Utána vagy 3 hónapig nem történt szerencsére semmi. Egyszer bementem, de nem tudott fogadni, új találka pedig megbeszélve nem volt, hát megkönnyebbülten álltam odébb. Már bíztam is benne, hogy meguntatán ezt a hóbortos faggatózást. Mikor egyszer a Mahannal mégiscsak üzent, hogy másnap reggel vár. Rövid volt, el is kellett sietnie, annyit hagyott csak meg, hogy másnap este menjek el Bacovszky tisztelendőhöz. Pénteken pedig ezügyben látni akar. Hiába vetettem ellene, hogy hívás nélkül illendőnek se tartanám, nem érdekelt. Tegyem, amit mondott. Tudtam persze, hogy miféle összegyűlésről van szó, mert hazudtam én azt, hogy nem is hívtak. A szlovákok estéje különben hasonló volt az előzőekhez. Az utána való hónapokban pedig követte még 2, így már nem is emlékszem, melyiken mi volt. De másnap mindig el kellett mondanom Szilágyinak, apróra. Ha érdekli, érdekli, vontam vállat, mert engem bizony nemigen izgatott az egész. Könyökömön jöttek már ki Bacovszky dagályos, kígyó tekergésű frázis mondatai a Matyica hazánk, népünk, földünk és nyelvünk iránt keberünkben lobogó szeretetről és a hűség eltéphetetlen kötelékeiről. Matyica, ez anyácska haza. Szlovák országanyú. Hallottam, hogy viszont a németek faternak hívják a földjüket. 1917. október 11. Most erről az egészről azért fogtam lejegyzésbe, mert tegnap előtt is összejöttünk. Csak ez alkalommal, eltérve az előbbiektől, meglehetős titokban már. Mindenkinek csupán egy valaki szólt, senkinek se szabadott említeni, még otthon se, tetejében szokatlan helyen is volt a gyűlés, nem másnál, mint barátomnál, Rosszapalinál. Szilágyi nem tudott róla, legalábbis nem üzente, hogy menjek. A Mahannal küldött levélkében szokott. Ezért gondoltam, hogy tán el sem megyek. Így nem is fogok tudni az egészről semmit. Ám de én értem, maga Pali jött el, és hogy kifogással próbálkoztam, mindjárt elkomorult. Ne tegyem ezt vele, hát ő most a házigazda, nagy megtiszteltetés, Bacovszky pedig külön a lelkére kötötte, hogy én is ott legyek. Elég az hozzá, tegnap rendkívül konspiratíve az lett a tudomásunkra hozva, hogy tapogatózó tárgyalások vannak folyamatba téve a mi területi nemzeti vezetőink is, de arról azt mondja, egy szót se senkinek, bizonyos pozsonyiak közt. Lábjegyzet. Szlovákul először Presporoknak hívták. Aztán, mielőtt elkeresztelték Bratislavának, állítólag, hogy Vilzonovónak akarták nevezni Trianon után, hálából a Wilsonnak a béketárgyalásért. Lábjegyzet vége. A pozsonyiakkal egyek vagyunk abban, hogy velük együtt várjuk a mi népünk megváltó messiását. Kicsodáját nézünk mindegymásra. És akkor Bacovszky először beszél a cseh és szlovák államért küzdő Masarykról, Benesről, Hodzsáról és Stefanik tábornokról, ki francia emigrációban senyvedve harcolt az igaz ügyért. Tisztelendőnk itt jelentőségtelten halkítja le hangját, és közelébb hajol hozzánk legbensőbb híveihez. Közel már az óra, és meghatottan nyel, és vesz levegőt. Midőn végre erős nemzetté kovácsolván bennünket, országot alapítanak nékünk.
Hú, a mindeni. És aztán még valami, hogy az, ami legfőbb törekvésünk, hogy a háború végeztével kikiáltandó államhoz azt mondja, mint különálló, de nagy többségében szlovákság lakta terület,

Míny idelen, ennyire távol ő tőlük. Ízlelgetem meg mégis az ötletet, ha már látnivaló, hogy azt a mi bölcs szavaiért is tisztelendő urunk nem tréfának szánta. Mert elsőre persze úgy vélekedne az ember, hogy mi nekünk, a szlovák anyanemzettesttel határos érintkezésünk akkor se lehetne, ha a szabolcsi tirpák lakta sávot hosszan nyújtanánk le délre, a magunk nyelvi területeit pedig erősen túlozva húznánk föl északra. Na de hát, ha valamiképpen mégis. Ám bár eléggé merész egy idea. Akad is mindjárt egy alkalmatlankodó, aki nem azért, mintha a tisztelendő úr nem domborította volna ki a dolgokat szépen, de hogy ő mégse tudja, jól fogta-e föl, hogy hát úgy tetszik a tisztelendő úrnak érteni, hogy mink, hogy Szlovákiához? Kicsoda, micsoda volt testvérem a Jézus Krisztusban te neked az apád és az anyád, he? Csap le a szerencsétlenre Baszolszky. Hát nem szlovákok voltak? De hát igen. Na hát akkor, hol van akkor a te nemzeted anyateste, mi? Melynek tápláló csecsére, mind valahányan? S a szónál úgy az asztalra sújt, hogy azon mód belénk fagyasztja a kuncoghatnékot, hisz csilingelve remek bele az összes pálinkás pohár is, mi itt egytől egyig reá kívánkozunk, s ővele összefornunk, ami a leghőbb óhajunk, nem így van? Dehogy nem, mondja rá elsőnek rossz a Pali, és utána többektől hallik helyeslőleg a morgás. Egyéb se nyugtalanít mostanában engem, szól komoran Jankó bácsi, bár csak a bajusz alá. Sokszor már elaludni se bírok anélkül, hogy a nemzettesthez legalább ne képzelném odatolni a seggemet. Kis híján hangosan röhögünk föl Szvetlik Pistával, aki másik oldalról szomszédja az öregnek, így ő is hallja. Ám e törekvéseinkhez az előkészületeket, néz ránk ekkor szúrós tekintetével Baszolszky. A legszigorúbb titoktartás közepette kell folytatnunk. Megértettük? Hol van, gondoltam, akkor én is ehhez tartom magam. De talán szerencsém is lesz, hogy a találkozó ügyében úgy néz ki, nem kell Szilágyihoz mennem. Jelek szerint jól el lett konspirálva az összejövetel valóban. Bejegyzés. Ennél a résznél az jut eszembe, hogy én alig láttam nevetni apust. De hogy úgy látszik, azért jó cimbora társaságban néha-néha ő is elröhécselt. Csak mi velünk gyerekekkel otthon nemigen. És mesélni se szokott úgy, hogy a régi dolgokról, pedig szinte vágyódik az ember magának olyan fent említett Vajasdi Jankó bácsikra, akik mindenre tudnak mondani vicceset elkeseredés ellen. Az ember hányszor rá volna szorulva, főleg, hogy ő maga legyen olyan. De ha nem, hát nem. Rossz a Pali bácsi tanítom, apusnak barátja, mindig azt mondta a nevetgélőknek, hogy fiacskám, nem akkor vagy humoros, hogyha te nevetsz, hanem ha a többiek. De én nem nagyon tudok többiekkel nevetni. És én rajtam se röhögtek, ha úgy mondva, hogy vicceset mondtam, csak ha nem akartam, hogy röhögjen, akkor viszont igen. Úgyhogy én csak magamba tudok nevetgélni, ha valami eszembe jut. És akkor Pali bácsi szerint biztos nincs nekem humorom. Múltkor is náluk kártyáztunk, és Pali bácsi egyik barátja dudorászva benyögte, hogy fából van a vasutasok bakancsának talpa. Akkor az talpfa, felelt rá a másik. És madzog a húzója.

Mondta a harmadik, és röhögte. Pedig én szerintem teljes értelmetlenség, és nem vicces. Főleg vasutasok kontoljára röhögni. Bejegyzés vége. Tegnap volt október 17-e, a magyar naptárban Hedvig napja, mi nálunk pedig Jadvigáé. Illendően felköszöntöttük őt karomon ülő Marcikámmal együtt. Nejem örülni látszott, de semmi több. Nevenapját még sose sikerült ágyban ünnepelnünk. 15 októberében a fronton voltam, tavaly ilyenkor éppen friss gyermekágyas volt a feleségem, most pedig? Hát erről jobb nem is beszélni. 1917. október 26. Piacon hallom, hogy a Baromvásártéren, hol a napszámosok is árulni szokták magukat, napok óta elszánt és mind növekvő csődület beszéli morogja egymásnak baját. Elfogyott már az a kevés aratókeresmény, soknak egyáltalán nem is jutott, és nincsen hónapos vagy egyéb alkalmi munka se. Kivált a hadba hívottak feleségei, özvegyei hangosak, már a pékeknél meg a kereskedőknél is az árak és a munka és élelmiszer hiány miatt. Hát, hogy ne volna őnekik bajuk, ha egyszer a gazdáknak is van épp elég. Számos gazda családfőnek is katonának kellett menni, így földjeiken kinkeserben folyik csak a munkálkodás. Az igavonó is fogyatkozik, bérest fogadni se bírnak úgy, mint azelőtt. A termések is rosszak, tetejébe csak srófolják fölfele az adókat, sarcokat, és kezdenek rekvirálni marhát, disznót, gabonát, mindent. Harcoló katonáink, s itthon maradott ellátatlanjaink ellátása végett, azt mondja, de nekem is igen erősen megcsappannak saját tartalékai. Ezért hát még a gazdák gondja meg nem oldódik, addig a szegény embernek se jut. Október 28. Olvasom Gárdonyitól a hosszú hajú veszedelem aglegény elbeszéléseit. Ezekben Kiki arról a nőről mesél, aki miatt sose nősült meg aztán. Élvezetes, csak épp a hősnők legtöbbike túl zsenge, gyermeklányka bimbó. Harmatosak, butuskák, szeszélyesek. A cím után én a végzetes asszonyt, a valóságos hosszúhajú beszedelmet is vártam volna. Jegyzed be, hogy én csak az egri csillagokat olvastam, de ott a vica nekem leányideálom volt. Nem butus, hanem bátor, aki hősiesen szerette Bornemissza Gergelyt. Olyan lányt álmodoztam én is, hogy patakban fürdeni, mint gyermek, együtt fölnevelődni, szeretni és elvenni feleségül, mikor eljön az idő. Jegyzet vége. 1917. december 13-án Rosza Pali meséli el nekem, mert a piacon járt, hogy meglátta mamovkámat. Amint rongyos pórasszonyok hevesen perlekedő csapatához csatlakozott, kik útjukat fenyegetőleg a pékség felé vették, hogy kenyeret követeljenek. És ott az unger pékre éppen anyám támadott rá 10 körömmel, olyasmiket ordítván arcába, hogy te tőled éhen dögölhetünk, te piszkos, csaló, feketéző zsidó. Ám unger se hagyta magát, öklét rázta, hogy maga akar éhen halni, vénszipirtyó, hát maga nem is babonás. Luca napján lábát se tehetnék ki az utcára. Aki mégis másnak a házába beront, bottal kell kiverni, mert boszorkány. Elfelejtette? Na, itt az lehet,
hogy azt mondja, Luca napkor asszonyi dologtiltó hiedelem volt, mert én is a szokáskönyvben olvasom, ami van nekem. Eddig én Lucára csak a Luca székét tudtam. De hogy állítólag nőknek nem lehetett menni utcára, se sehova, és aki mégis ment, az bottal volt engedve hazáig kergetni, mert boszorka. De férfinak szabad volt utcán sétafikálni, és ha egyedülálló magányos asszony e napon behívta a férfit, akkor a szerencsét hozott. Na gondolom, pláne ha, na. Gúnárnak meg Luca napon fokhagymát kell adni, hogy vérmes legyen. Lehet, hogy besétáló férfinak is? Mert nem tudom, hogy ez a vérmes, ez az-e, hogy jobban megizélje a tojókat. Lábjegyzet vége. Úgy kellett aztán a segédeknek leválasztani Ungerről az örjöngő mamovkát, akire viszont most az asszony nép rontott rá, hogy mit akar ez itten. Csak cetutáta bohatá tucsná svinja, hajt is rágy domov, dostanješ pomije, telko že sa aj zadusíš. Szó szerint, hogy mit akar itt ez a gazdag kövér disznó. Meg erigyélte hazafelé zabálni, kapsz annyi moslékot, hogy még bele is fulladol.

0: mille se esutaa.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Otesz és Vorek.
1: Kerta karua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Táncoló tűzliliomok. Wordsworth verse Szabó Lőrinc fordítása. Sétáltam, mint felhő, melyet szélhajt céltalan könnyedén. S egyszer csak egy sor, egy sereg aranyvénnyel elé. A tópartján, a fák alatt ringtak, táncoltak álmatak. Ahogy csillaggal a tejút ragyog, sunyorog mindenütt, a szikrázó kis öblöt úgy körül lobogta ünnepük. Lángszirom, táncos, büszke fej, hintázott ott vagy tízezer. Tűztánc volt a tó is, de ők túltündökölték a vizet. Költő éjtársaság előtt csak boldog, s vidám lehetett. Néztem, nem tudva még, hogy mi gazdaggá tett a kép. Mert ha merengő éjeken lelkem most önmagába néz, gyakran kigyúl belső szemem, mely a magány áldása, és megint veletek lobogok, táncoló tűzlilium. Lélektől léleké. Állok az ablak mellett éjszaka, a mérhetetlen messzeségen át, szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött te fél. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Ki tudja, mennyi ezredét vált. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem. Mi ősbúd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Jaj, barátság! És jaj, szeret! Jaj, az út lélektől, lélektől! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant van.

liilektyy liileki. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magán, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg. Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Újhaj, barátság! Lélektől lélekig. Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, és a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, és ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, és szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom. És csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az ele. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

0: ajándék. Nem igaz, hogy nem lehet bátor édes beszédre száll. A miattad olyan áhítat pársonyos úrról, hogy sértetten az északi csillag elfordul fejemtől csikorogva. És íme, ha én vagyok én, ha vérem, ha leheletem újra enyém, ágbogas gimként karácsonyian megindul hozzád az ének. Ajánlom lármátlan iramát kitárt kapuidnak. Ajánlom a káprázatot, mert a havakban lezuhanó nap lázbábjaival telepillagom ágabogát. Tört, se revolvert nem kötök rá, lerontottam régen dühöm címerét, csak jó emlékből koholt cicomát küldök, ajánlom nyaram inait, remek ölelésre a sugallatot, nagyfejű rózsán egy puli haját, ajánlom neked földrengéses arcom, egy megmenekült mosolyát. Rege a tűzről és játszinkról, részlet. Ne rejtőz, ne rejtőz, apám a beregben. Jövök ide énekeddel, torkodból vettem. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Berek éjjeledből búj ki pogány fajta. Itt süt a nap, ide gyere, bánataim atya. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Új királyka nem vagyok, nem szentöklű István, aki téged halas vízzel keresztelni kíván. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Nem indulok ellened, kalodával, karddal, vaskobakos lovagokkal, papos zivatarral. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fejteni a márványkövet, hókafehér fejjel, haskérgeddel fölemelni szentegyházat nem kell. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fiad van itt, a nagyobbik, májad mitől reszket? Csak a csikó lovam szárnya csapkodja a berket. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Egyedül van iszonyú annak, aki itt ül rajta. Tenyeremben szívem sajog, fejedelmi alma. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Árdeli hold az én mellem, a homlokom új nap. Űzött vesém két üstökös, a fogam csillagzat. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Ne akart, hogy ríjak, mint fia oroszlán. Ó, a havas fejedet fordítsd hozzám. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Makacs szívemet az élet a tiédhez kösse, mert a halál csak a csontot egyezteti össze. Haj, rege, rege, rege, haj, rege rajta. Fogsorod alá, anyám, az évek aknácskáikat sunyin beásták. Homoltak szádban a márvány bástyák. Csavarták hajadat csuklóikra, gyöngyház forgóit forgatták kínra. Az évek, mama, az évek. Az ég tornyában himbáltak téged. Kihallgatták a szívverésed. Elmerítettek a csendvizében. Kihallgatták a szívverésed. Páva álmodra fegyverük dörren, sikolyod volt ruganyos ágyuk, zsoldjuk a könnyed. Édesanyám, ne nézz utánuk. Fájdalmas asszony, fájdalmak orma, málnás hegyoldal, itt vagy kifosztva, összetaposva. Tagjaidat már hóharmat szívja, aranylankáid barnával, kékkel, vas feketével vannak beírva. Ó, te ki voltál? Jaj, te mi lettél? Miért is születtél te árva? Te Isten kislány! Tisztább vagy te a pilléző hónál. Koldusabb annál, ki mérget kortyol, s lilán a halál szelében kószál. Mindent megadtál, nincs számadásod. Vallásod és az iszonyú Isten, me a kulpáros vagy könyörgésre ne kényszerítsen. Tartozol te a mélynek, rengeteg éhes elemének, s a harcnak nem lesz vége. Ébreszt a törvény új létezésre, te halhatatlan. Zsendülsz és pendülsz ezer alakban, veled a kín is halhatatlan. Játszintva, csülkök vernek, csipkefa, lángok dőzsölnek benned. Ablak vagy anyám, biztos bezúznak, hát ne siess, ne kerekedj útnak, elkapom a szoknyád, visszahúzlak, visszarántlak. Még a trombéták aranycsordái bársonyban méláznak. Nem hív semmi, nem küld senki, csücsülj szelíden, s én, mint álmomban, hiszem van erőm varázsoláshoz. A versem érted kiáltoz, okádok sziklát. A trombitákat lapítom puffadt aranyhüllőket, halálangyalok fuvalkodhatnak, dühös kutya appehely dunyhákat, szívem széttépi őket. Hallgassatok ide dolgok, növények, bajszövevények, jaj vetemények. Hallgassatok ide bolond plakátok, végzések, idézések. Kis széken itt ül, az ég alatt aláztatásba búzsadt az én anyám, Vas Erzsébet. Bántani tilos, mert elmegy, elszáll zengve, ahogy menyecske sörénye a csendbe. Serénység, vad kötelesség, virradatkor mennydörgő ostor. Anyámat ne riaszt, harmadban rohadj el sudarastól. Üres vödör, hordó, ödönök, kongó, vagonok, ne ordítsatok a mamára, gurulva távozzatok. Elég volt. A robot elég volt. Már a gurulva távozzatok. Elég volt. Elég volt. Elég volt. A robot elég volt. Verejtékéből tömörödve akár a jégfényes alpesek sóhegyek ragyognak körülötte. Ó, te szomorú, ide hallgass! Kékeres bokáthoz leborultam, sírok helyetted, háborgok érted, megfeszülök érted haragomban. Akarom, ne zokog, akarom, sugarasodj. Mosolyoddal, mint aranycsipesszel, fiad a porból egy csillagra tedd fel. Te anyám, te! Minden varázslók döbbenete. Örömöd engem elhoppol, iszonyatból, árnyakból, de a jajod, meggyilkol. Téged a zsarnokság ármány szüntelen igyeztene. Neked a sárga árvácskák is rettentő tigris fejek. Ó, a rémület örök hazád lett, abból kilépned aranypecsétes vízum, anyám nem adatott meg néked. Mert nem elég, hogy a bánat beárnyékol. Őrli békédet csillagok, malma molnár a téboly. Kerúbok, szeráfok, zendülő angyalbrigádok. Máriánál is tisztábbat, szebbet miért nem imádtok?
1: Miért nem óvjátok anyámat? Karddal, törrel sikongva, mint a vívók, víjatok a piszkos erőkkel. Nem, nem. A mennyei karhatalom süket és vak lett. Fegyverek, hárfák, oda már. A legenda leved lett. Korhattól seprű szárnyat rágnak a molyok lárvái. Édesanyám, az égbeliektől mit lehet várni? Se az ég, se a föld kardokat érted nem terem. Pedig te vagy a szépség, te vagy a munka, értelem. Tűzhelytől ki a mezőbe, vissza el, füledbe a létezés jajgat, anyjának ő követel. Nélküled a csíra lehervad, kobakos nem lesz a mák, a káposzta fejek lazák, mint a babakoponyák. Fogát a tengeri nélküled sohasem mutatja meg. Napvilágban a napraforgók, nélküled vakszeműek. Lámpával tojásokat röntgenezel, fiasake. Itatod ajkaddal, hogyha lankad a pici csibe. Sírsz, ha meghal, sírsz, ha a süldőt az Orbánc öli, ha a barackfa abortál, ha az ég szétdöncöli jéggel a tündéri búzács a tengerit morzsolja el. Sírsz, és egy kicsit meghalsz a halálhoz édesedel. Jársz a temetőbe, jó barátnőid a sírkövek, nem bántanak ők, hogy szellők és méhek zöngenek. Sírtól nem félsz, ott pihensz a boldogság békjóiban. De élni, remélni, kell viaskodni, te boldogtalan. Az édesekért, csak az édesekért nem bűvöl meg a halál. Mellett havában hízzanak, pirosodjanak, mint a korál. Rágják le Mirtusz koszorúd levelét, s a viasz csecseket. Mártír, neveled szépre, akiket méhed a világra vet. Tudom én, a te ösztönöd szentebb a precíziós műszernél, vész ellen hirtelen cselekvő jós. Lerántasz engem a fűbe a fütyülő golyók elől. Röpköd a forgács, a nyárfa kékezüst vére ömöl. Szavannáján a riadalomnak, akár az anyakengurú, lényeddel figyelsz. Kötényedben fülel a legkisebb fiú. Tudom én, a te idegeidet végtelen évezredek pengetik, és ha te félsz, az ősejt is veled rezeg. Tudom én, a te gondod végtelen, dicsőség néked, anyám. Holnapok tejút ágya, te dicsőség néked, anyám. Verdüni katona temető csupa tőr a te szíved, anyám. Viharaimban csoda szivárvány, dicsőség néked, anyám. Iszonyú erőmnek bázisa, dicsőség néked, anyám. Légy velem a bánat idején, hogy meg ne lágyuljak, anyám. Igazsággyanánt szemét dombot, soha se öleljek, anyám. Ha a halálban megelőzlek, ne síros engem, anyám. De élni akarok, élni a te dicsőségedre, anyámat.

Hiába valók. Mit él a tett, mit nem akarnak? Miért nem teszed, amit akarnak? Mit ér a köd, melyben követnek? Mit ér a fény, ha nem követnek? Dobverés. Pereg a föld, pereg szünetlen. Pereg az óriási dob. Míg lesz, mit az ember hirdessen, az is lesz, ki dobolni fog. Atomvízió. Tüskéssé vált a bőröm, hajszálaim szegek, a neve nincsen, döngön tapossa lelkemet. Csillagok csontja pattan, por kavarog a kor, világnyi léghuzatban szellőzik a fakol. Megölte őt a háború, őt ölte meg a háború. A háború megölte őt, őt a háború megölte, őt a háború ölte meg, megölte a háború őt, őt megölte a háború őt megölte. A háború milliókat. Nyár. Piros vagy, tápláló vagy és meleg, ó nyár. Bevallom, hogy te éltetsz engem, kedveseimet is te élteted, és illatod él minden idegenben. Az ősz fanyar, és a tél keserű, a tavasz meg életlen, de te édes lágy vagy és forró belű, mint hosszúbélű cipó, amit mohón szorít szívéhez, ha hozzájutott felnőtt és gyerek. Boldog a szám, mely betelten majszol ma, s vigyázón, mint kapás a kenyeret, hogy el ne vesszem belőled egy morzsa. Érzem, hogy erősít és javít a te időd, és ijedezve nézem, hogy oly gyorsan fogynak el napjaid, mint a kenyér az éhesek kezében.

kék üvegnyár. Kék üvegnyár, és lent a Balaton kék üvegrétje. Hol vagy? Mindenütt élet, erő, fény, csorgult méz a fűt a tőkén. Ó, hány így forró napon jártunk itt, nem is sejtve. Mi nagyon teremtjük egymást. Fejed itt feküdt, most még átnézek rajta. Által ütköd kép húsodon fű. Fájdalom és sóvárgáshoz, s fektet csak ide, s tiltakozás, a szív bolond hite, hogy nincs sehol, nincs többé sohasem a vár, hogy ami jó, mind veled éljem, édes megszokottságom, drága mérgem, vagy hogy te oszd meg kétségbeesésem. Egészség. Te szítottad legjobban azt az érzést, hogy jó lenni, hogy élő tűz vagyok, hogy otthon a mindenben, áthalok a kezdetbe, tudatom vágyva néz szét, s mohón issza a nyugodt egyetértést a harcos részek közt, az a titok nyílt általad, melytől nevet kapott egykor valami világnagy egészség, mit sok-sok együtt te egymagad adtad, mit sok-sok alig te tetőzve, vagy csak képzeltem, mindegy. Minden nőt miattad szerettem, mindre futotta belőle. Nem is érzek most sem eget, se földet, mindenek szíve, mindig nélkülözlek. Szárnyra kelt hangszerek, drágám, de jó volt milliárd ideg lázhálójában zsongó szerveid gyönyörét, az élet ős titkaid benned és érted, általad s veled érezni, kapni, mikor megerett lélek és test, és csordult és telibb és zengőbb volt, mint a mestereik keze alatt szányra kelt hangszerek. Bejó voltál, mindenség burka. Rajtam s befájt elhagyni húsodat viharban és napfényben, bármikor akar. Mindig rám csukódhattam. De mi vagy? Mi vagy most? Szó, név, semmi, gondolat, legédesebb és legborzal. Tavaly még. Szép volt tavaly még.

Balatonfödvár. Mekkorát nőtt füzes nád fűbokor. Az idegen villából némi rom van csak, s mint új őserdő lepi gyom a kertben, hol még háborúban oly komolytalan kockáztattuk komoly tisztességünket. Ajtón, ablakon zár volt s redőny, s ma alig jelzi nyom, hogy boldog szállás volt valak. Neked sincs nyomod, mint harc düheit úgy túltak benne csöndes napjait. Magam járom rejtekünk útjait, rom s bozót mint tele kísértetekkel. Együtt vagy az eltűnt idegenekkel, akkor jó itt. Gyom, nőj be, rom, temes el.

kitől kérdezzem én azt, mi vagyok én, miért jöttem én, mi ez az én itt létem? Néztem alkonyatot a Balaton arcán, a hullámokat láttam, vér volt a víz színe, mintha oda öntötték volna a férfi vért, s mint sajgó szenvedés, olyan fényes volt. A hullámok meneteltek, a hullámok egymás után, egymás előtt, egymás mellett. Olyan hosszú, komoly sorokban, mint a nemzetek omlását mesélő versek. Tihany oly szürke zöld volt, Tihany temploma oly sárga-fehér, mint az ember álma emlékben. Én is megkérdeztem volna hangomon, hová mentek ti hullámok, hullámok, mint megkérdezték már más magányosok naplementébe borult homlokukkal. S ha kiszakadt volna szívem, akkor sem feleltek volna, nekem se a hullámok, a hullámok. Hallgatózott a part, hallgatózott a füstös, lángos ég, lerogyva. Hallgatóztunk, de a hullámok úgy mentek, mint a némák, akik nem tudnak szólni, csak zokogni. Elmentek és jöttek, és elmentek, s szomorú, szomorú, szomorú volt ez a végtelenség. Holdfényes nyírfát láttam. Holdfényes nyírfát láttam, néztem havak rogyását, a cinketollát láttam, újó füttyét füleltem, hallgattam messze mennydörgését tavasszal, ősszel. Fehér ökröt meg sárgát láttam mezőn merengni, a víz szövését néztem, napcsillagjait abban. Szagolgattam virágot, virágot tapogattam, virágos zászlók húztak felettem fönn az égen. Úgy múlok én el innen nehéz arany szívemmel. Én mindig emlékszem majd fűszálra, harmadcsepre, lepkére, aki nyáron szállott, mint néma álom. Emlékszem, emlékszem majd, én ezt el nem felejtem, bármere lengek majd, vagy ha úszom, nem tudom hol. Mélázom, el nem fogyhat belőlem a csodálat, de gyönyörű, de boldog ünnepre voltam hívva. Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könny? Más-más hangon miért szól a férfi-női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább. Talán lát egy tavaszt itt sárgán

0: halatan. Zúg, harsogató tegnap óta, így harsog, háborog most már tavaszig. Nem nyugszik bele egy pillanatig, hogy oda a nyár, így tiltakozik. Forog, zokog, mint nyűgös csecsemő, mint megbékíthetetlen szerető. Ne nyugodj bele rosszba semmibe, locsogja ajka, verivad szíve.
1: Széchenyi higgyat.

Kettős öröm. Egy. Horgászok lapja. Örömmel közöljük sporttársainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány 10 dekás zacskókban minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgász feleségek nagy örömére igen egyszerű. Forró vízbe dobva 5 percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után körülbelül másfél órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jó voltából a horgon 4-5 óráig is kitart, és keszegezéshez garantált sikerben alkalmazható. 2. Keszegek lapja. Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgász galuskájára még sokunknak örömünkre szolgált, most újabb tésztát hozott forgalomba. Ezt a csemegét tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhető. Ha csöndes a víz, 4-5 óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietsége kapkodásra. Keszegek, figyelem! Ne húzódozzunk, ne féljünk az újtól. A horgász tarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséget!

Tas Péter vagyok. 37 esztendős. Meglehetősen fáradt ember. Költő vagy mi az ördög, az engem ma már nem érdekel. Távol élek mindentől, mindenkitől. Egy-két könyvet, egy-két hitet, s a napi boromat és pálinkámat tűröm meg magam mellett. És vallomásokat akarok tenni, minden kényszer nélkül. Vallomásokat és meglátásokat küldök azoknak, akik az ilyesmit szeretik. Én a magyar pimodáról akarok írni most. Arról a kényszerről, mely a tatáros magyarokat, ha egy kicsit zsenik, beleviszi az ivásba. Csokonai Vitéz Mihály unokájának érzem és tudom magam. Egy-egy versében babonásan megérzem azokat a szavakat, amelyek csak dőzsölés után pattanhattak ki egy lázas és meggyötört idegrendszer pöröly munkájából. Ó, ez nagy és titkos tudományom nékem. Szavakon, agyakon, szellemességeken és régi írásokon is megérezni a hajdani italmámort. Talán kissé bizarr ez a bevezető írásprogramnak, de megsejteti, hogy mikről, kikről és hogyan akarok szólni. Az alkohollal, érzésekkel és versekkel élő ember a szeszélyes impulziók szeszélyes beteg akrobatája. Néha fegyverszünetet tart a lelke, máskor zúgva, mindent elöntve indul meg, mint valami kiszabadult mesefolyam. Mintha már is meg tudtam volna mondani, hogy körülbelül micsoda a magyar pimodán. Az alkoholhotel, ahová lift nélkül kerülünk föl, s ahol felséges lelkek virulnak, vagy hervadnak el, mielőtt a virulásba belefoghatnának. Kétfajtájú mámora van a bornak. Az első mámor olyan, mint akárkié, aki tud inni. Kitüzesít bennünk minden örömhajlandóságot, s nagyon hatalmasak vagyunk. Ezután jön a hajnali vagy nappali alvás, furcsa sok ébredéssel. Fejünket feszítik, s ha fölkelünk, maga vagyunk a nyugtalan és megszemélyesült figyelés. Össze tudjuk kapcsolni a legantipódikusabb ideákat. És mikor alkonyul, egyszerre csak akárhol járunk, nyugtalan agyunkat, szívünket befogja a mindenség. Ez már egészen művészérzés. És ilyenkor szeretem csak Homéroszt, és ilyenkor tudom úgy elképzelni Michelangelót, ahogyan illik. Hangsúlyozom, ez másnap este jön. Ez a legnagyobb emberi érzésképesség. Ez szinte a legnagyobb titkokat is kiadó, eláruló, egy vagy két óra. Ehhez nincs közvetlen köze az alkoholmérgezésnek. Ez az idegeknek perverz bűvész mutatványa. És ez a csoda? Éppen ez az érdekes. Ezért tudom én úgy érezni Csokonait, mint egy eleven. És ezért tanulságos ez a példátlanul tanulmányellenes tanulmány. Ez órákban szoktam én érezni azt, hogy az élet nem titok, nem rejtély, nem csoda. Gyermekesen egyszerű. Az élet nézni való és érezni való. Mindenben benne van a szépség és a béke. És minden fölött vagyunk mi, akik ezt érezni tudjuk, képesek vagyunk. Ilyenkor van teremtőkedve az embernek. Kutatok fájdalmaim fekete ládájában. Mi is volt a legfájóbb az én fájdalmaim között, melyek sohasem voltak író fájdalmak, de amolyan igaziak. Az asszony nagyon kellett, mindig kellett. Meghalni könnyebben tudtam volna az asszonyért, mint a művészetért. Az asszony gonoszságáért csak a halált állapítottam meg, mint medikamentumot. A művészet életet és dacot parancsolt, ezekhez pedig mámor kellett. Csak ne került volna napi parancsnak közénk, közém és a művészet közé a pénz. Megöl a disznófejű nagyúr. Éreztem, megöl, ha hagyom. Vigyorgott rám, és ült meretten. Az aranyon ült. Az aranyon. Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot én simogattam. Ő remegett. Nézd meg, ki vagyok, suktam néki, és meglékeltem a fejemet. Agyamba nézett, s nevetett. Vadvágyak vadkalandorának tartalán, s
térdre hulltam. Ott a zúgó élet partján voltunk, ketten voltunk, alkonyodott. Add az aranyod. Aranyod. Engem egy pillanat megölhet. Nekem már várni nem szabad. Engem szólítnak útra, kére, titokzatos hívószavak. Nekem már várni nem szabad. A te szívedet serde védi. Az én belsőm pekély, galád. Az én szívem mégis az áldott. Az élet marta fel, a vágy. Arany kell, mennem kell tovább. Az én jaktomra vár a tenger. Ezer sátor vár énre ám. Idegen nap, idegen balzsam, idegen mámor, új leány. Mind énre ám vár, énre ám. Az egész élet bennem szihál. Minden mi új felém üget. Szent zűrzavar az én sok álmom. Neked minden álmod süket. Hasítsd ki ház aranycsügyed. Már ránk szakadt a bús vakeste, én nyöszörögtem. A habok az üzenetet egyre hozták. Várunk, van-e már aranyod? Zúgtak a habok. A habok. És összecsaptunk. Rengett a part. Húsába vájtam kezemet. Téptem, cibáltam. Mint hiába. Aranya csörgött, nevetett. Nem mehetek. Nem mehetek. Ezer este múlt, ezer estre, a vérem hull, egyre hull. Messziről hívnak, szólongatnak, és mi csak csatázunk vadul. Én s a disznófejű nagyúr. Elég öreg és elég antipoéta vagyok ma már ahhoz, hogy megkönnyítsen engem a másokért való sírás. Siratom magamat természetesen mindenek előtt, mert farizeus az, aki magánál mást különbnek és szánnivalóbbnak tart. De siratok mindenkit, akinek érzései parancsolók, hatalmasabbak az embernél, s nem könnyülnek könnyel vagy káronykodással. Siratom őket, testvéreimet, akik voltak, élnek, s eljövendők, s akik a Pimodán hotelbe jutnak. De még több sírással siratom azokat, akiknek még ez sem fog megmaradni, s meghalnak vagy megbolondulnak szárazon. Befejezem a magyar Pimodánról kelt furcsa írásomat. Dokumentumnak így is dokumentum, és én dokumentumot akartam adni. Fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson, ki az az egy, nem osztozó labdaverő boldogságot? Ki az az egy, ki ne játszik?

Őkevár. Szeretem lányos szeleid, én szőke városok. Kibontott hajó éjjeleid a felhővámkosokon, hullámzó szerelmeim ragyogását a szélrátszaros. Szerelemváró nyírfáid, fehér sikolyát, mennyekbe vándorló jegenyék fasorát, s amivel fiadat te megáldod, a porfelleg glóriát. Szeretem dűlő utakon bújdosó bánataid, s a keréknyomokon a szelek szimataid, amikor keresik egeid lelehunyt távlataid. Ez a táj tanított szeretni hazát. Ez a por mutatott arányaidra, világ. Itt lett rokonom a 3 milliárd. A sors ide visszasodor, s fölötted a vágy kikitár, ahogyan aranyosan a por tetőidre szitál, s fészek felett ölelőn kinyílik a szárny. Szeretem lányos szeleit, én szőke városom, szerelmeim ragyogását a szélrászta rozson, s kibontott hajú éjjeleid mindig szeretni fogom.

Anna Blandiana, úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk, hogy bölcsen jöjjünk, hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban, hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk, s hogy mehetnékünk támadt. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk, éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe, gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni, ringatva altatnának, s mi szépen tűrnénk, mind kisebbé válva, olyanná, mint a szőlőszem, mint a borsó, mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjelek. Az ember, ha már megmarad, elámul, majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszállt. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később iskolák pad után, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk. Ágyainkban nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt. Ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatavalján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem penekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja, várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad ebédtelenkor humusz talaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk, mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal, nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra céltérünk,

Új könyves polcom köszöntése. Minden kísér, semmit sem vesztek végleg, amíg e falak oltalmában élek, új utcákkal szaporodik-e város, hol Krúdikor Babilonnal határos, és Goethe úr könyv palotája mellett fiatal bolgár gondozza a kertet, az angyalokkal énekelő Giotto harangszavához Eliot a motto, fehér falán az újabb gondolatnak, évezredes freskó nyomaik laknak. Minden kísér, se kíséretet kérem, a múlt testét bennük kezemmel érem, kik egymás ágya szélén sosem ültek, egyetlen lelki korba elkerültek, s itt altatnak, és éltetnek, és várnak, zenéikkel üzennek a halálnak, míg viselem, hogy őszöm megelőzze, Kant, Kölcsey és Eminescu ősze. E készenlét sosem üres, s nem árva, világokból világot hoz világra. A hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek. A költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak,

0: Lloyd László. Tűz. Tűz, te gyönyörű, dobogó, csillagerejű, te fűtsd be a mozdonyt, halálra hajszolt, hogy fekete magánya ne legyen néki teher. Tűz, te gyönyörű, ihlet, mindenség gyökerű, virágozz a vérző madárban, égest, hogy a sorsot kimondja, nem a hamuvá izzó csontja, virrasztó igéje kell. Tűz, te gyönyörű, jegeken győztes örömű, ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra, lélekben szakállasodva, hűlve latoló józanságban, ahol áru és árulás van. Öltöztes tündérpirosba, röptes az örök tilosba, jéghegyek fölé piros bálba, ifjúság királya. Tűz!
1: Kányádi Sándor, portja után. Álltam sokáig az elágazásnál. Szédítő utak már-már nem is földiek csábítottak. S jó volt felszállnom is, égi magasból látnom azt a tenyérnyi helyet, ahol torony iránt kell tovább vernem az ösvényt.

Bertolt Brecht, Sötét időkben. Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők? Ritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat! Szilágyi Domokos, Beethoven. Egy süket kornak muzsikál egy süket ember. 200 évre elhalhatóan. Emberek, ha akad köztetek, ki meghallja süket korok muzsikáját, viaszt a fületekbe, mint Odüsszeusznak. Bizony ez már feltétlen reflex nálatok. Mint a hajósam az árbóchoz, álltok korotokhoz kötözve, mert jaj, mi lenne a világból, mivé lenne a világ, ha megjósolni mernők? Zenét hallgatok 200 évre visszamenően, hallgatok jóslatokat, és jaj, százszor jaj, már jóval születésem előtt megjósolták a múltam. A hangversenyterem kitágult, mindig elárvulunk egy kicsit, ha növekszik a tér. Beethoven karnagy úr, hát nem hallja, hogy mást fúj az emberiség. A karnagy urat figyelmezteti, s lelép, pedig nem volna szabad elhinnie. Semmi. Most csöndben, s hétköznapian, s egymásnak őszinte hittel hazudván egybegyül mindenki, akit a süket muzsikus hallani tanít. Király László, a hosszú úton. Miért választottad ezt az utat, vándor? Nem választottam, szembe jött velem. Tudod, hogy végtelen ez az út? Tudom, de nem türelmetlenkedem. Hallottad, micsoda vadak várnak rá? Hallottam, s széttépik, aki vétkes. Hogy tudsz ilyen nyugodtan menni mégis? Menni jó, s illik az örök léthez. Mindent meggondoltál, vándor, a halált is. Azt is. Kell hozzá nyugalom, erő. Félelmetes vagy, bocsáss meg a faggatásért. Nem tesz semmit. Jó utat, szembejövőt.

0: a hűség versei. Szívemben a földvérző szíve dobban. Szomorú, de szeretlek egyre jobban. Szavaimban századunk szavareszket, félek, hogy füled mellett elereszted. Tépdestem és forgattam ecsetem, mert nem tetszett egyetlen színesem, és eközben egész vak este lett. Ne csodáld, ha sötétre festelek. Csókolgatnak téged a csillagok, csókol a nap, a hold, és te hagyod. Jaj, ne hidd, hogy mind csak téged szeret. Megcsókolnak ők minden porszemet. Hű vagyok, mint északhoz a hideg, mint délhez a napfény, narancs, dió. Mint kényelemhez a keletiek, s nyugathoz a civilizáció. Mint a tavaszhoz hű az áradás, a nyárhoz a 40 fokos meleg, vagy mint az őszhöz a vörös varázs, s a tél azokhoz, kiket eltemet. Ha nincs senkit, hát itt vagyok én, ebed. Verj és uszíts, járj velem réteket, vadász velem, ha idődből telik. Őrzöm házad, álmod, emlékeid. S ha valaha elveszítenéd magad, füttyencs egyet, s már visszahoztalak. S ha megvesznék, és kezed megmarom, ne hívj Sintért. Te dorongó vagyok. Keresheted, hiába keresed a csillagot, mely egyszer leesett. Százszor lehullott, mégis fennragyog az én egemen a te csillagod. Ahogy az ág szerette a szelet, melyben ketté tört, úgy szerettelek. Tanulgatlak több mint egy éve, tudlak is már, csak nem betéve. Szép lecke vagy, talán a legszebb. Felmondalak a fellegeknek. Felelek belőled, felajzott a te földön túli földrajzod. Recitálom angyali nyelved, tündéri és vad történelmed. Bölcseleted báját kitárva, rátérek geometriádra. Egy tudat alatti halk hang szól a párhuzamos vonalakról, s a szám végül rólad beszámol, mint irracionális számról. Cikázom, mint sötét pont föl, le, de mint körhöz, körben a görbe. De hozzád mindig visszatérek, te legvonzóbb köre a térnek. Jobbat tudnék gyűlölni nálad. Szemem szebbeket megutálhat, tudnék megunni okosabbat, hazudtam már hány igazabbnak. Nem mint aki csatában forgott, de mint ki dinnyehére lépett. Oly félszegen estem el érted. Ha nem azért, hősként mosolygok. Hát, egy évig harcoltam érted, és más csókolt meg. Nem várt kitüntetés, egy csók. A helyét úgy mutogatom, mint ordóját az ócska zubbonyon a hős, aki hitvány érmet kapott, s érzi, nem éri meg a holnapot.
1: Gyónás, gyónom a mindenható éjszakának, és Isten helyett neked, kedvesem, hiszek benned, szeretlek és szolgállak, és ünnepeid megünnepelem. Törvényeid betartom, nem vitatlak, a szívemet tudom, jól ismered. Nem vétek én ellened, csak miattad, kért halni, és ölni ismered. És ölni ismered. És ölni ismered. És ölni ismered. És ölni ismered. És ölni. Életem érted víg pokollá válik, és testem tűzben ég, mint száraz ál. Felmutatlak, felvettelek, s szinte álom, súlyod olyannak találom. Töretlennek tiszta fényed, forgatlak, fél szemmel nézlek, s mint ki a porban kotorva aranyat lelt, olyan forma érzés fog elni a napnak, két ujjam közt felmutatlak. Sav vagyok, fémet feloldom, vadász vagyok, vezess sólymon, húsom vagy és én a csontod, zászló vagy, kezem kibontott, s csúcsra tűztem veled, látod a szerelmi szabadságot. Én már hozzám tartozó vagy, mint folyóhoz a futóhab, titkos órák vernek, tiktak, összegyűrlek, kisimítlak, s hallom, amint így szólsz, jól van, abb vagyok hát a folyóban, télben befagyok, s a nyárban elapadok az haszályban, áradok, ha víz árad, szakadnak már is a gátak, pusztul mi pompázom pangot, félreverik a harangot. Osztozkodás Margitomnak. A kenyeremet megosztom veled. Megosztom veled a keservemet. Veled osztom meg, mi szétpattam. Oszd meg velem az oszthatatlan.
0: Önarckép. Milyen régen rajzolgatom magam. A portrémon mindennek nyoma van. De különös. Mint szelidebben élek, a képmásom mégis egyre keményebb. Ruhák szimfóniája. Ahogy megyek a szeles hídon át, felfújja magát a vézna kabát, és a nadrágom két szára is lebeg. Kabát, nadrág, kifecseg engem. Sálom, az nincs. Még tavait hagyott. A nyakkendő félrecsúszott. Tadok. De alatta a szürke, szennyes ing zsörtölődik, hogy kilátszik megint. És a kalapom is perel velem. Mert mindenki előtt megemelem. A cipőm meg így recseg. Ostoba. Te nem taposol senkire. Soha.
1: Kérdőjelek. Szikráival mit szépít meg a szépség? Mi az, amit a jóság megjavít? A szeretet szelíd tüze kiérté, mit vonz a vágy, és miben hisz a szív? Mit remél a reménység rendületlen? A szabadság szárnya mitől szabad? A halál a halálra hol áll lesben? Az igazság mikor mond igazat? A közel hol ér vége? Hol kezdődik a messze? A kezdet mikor ébred? A vég mit fejezed be? Mibe kerül a semmi, és hány zéró a minden? A soha súlya mennyi? Öröke, ami nincsen. Hogyan viselhetne? Inget váltok, s közben agyamon átlobban, hogy életet én még soha nem váltottam. Bennem ez a kérdés mind izzóbbá válik. Hogyan viselhetném tisztán, mint halálig? Látszat nélkül, nem ragasztok vállamra szárnyat. Hólom alá nem nő uszony, nem álcázom magam madárnak, és hüllőkkel nem alkuszom. Az istenség látszata nélkül átkelek vizeken gyalog, és lecsenek az ég kékéből naponta egy-egy darabot.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: És most mit szándékoztok tenni? Firtatta egy csengő hang. Megfordultak. Betán összefont karokkal haragos tekintetet vetett rájuk.
1: Tessék!
0: Ámult vér. Varázslók lennétek, vagy mi a fene, nem? Pattogott a lány. Tessék! Akkor csináljatok valamit!
2: Mi küzdjünk meg ezekkel?
0: Sápadt el Széltoló.
1: Ki más?
0: Vért előre tulakodott.
3: Asszonyom, nem hiszem, hogy ön teljesen tisztában van azzal.
0: A tömlöc létsíkok át fognak ömleni a mi univerzumunkba, nem? Kérdezte Betán.
3: Nos, igen.
0: Mindnyájunkat fel fognak falni olyan izék, amik kocsányt hordanak arc helyett, ugye?
3: Nem lesz ennyire kellemes, de...
0: És maguk csak úgy hagyják, hogy ez megessék?
2: Ide figyelj, mondta Széltoló. Már nincs mit tenni, érted?
0: Nem lehet a varázsigéket visszagyömöszölni a könyvbe, nem lehet visszaszívni, amit már kimondtak. Nem lehet, de meg lehet próbálni.
2: Széltoló sóhajtott, és két virághoz fordult. Aki nem volt ott.
0: Széltoló szeme elkerülhetetlenül és szükségszerűen a művészetek tornyának talapzata felé fordult. Még épp idejében, hogy lássa a turista kövérkés alakját, kezében az ügyetlenül lóbált karddal eltűnni egy ajtóba. Széltoló lába meghozta saját döntését. Méghozzá, legalábbis józan esze szempontjából, az abszolút helytelen döntést. A többi varázsló csak nézte, ahogy elindult. Nos? Firtatta Betán. Ő legalább nekivágott.
2: Végül vért megszólalt.
3: Felteszem, akár meg is próbálhatnánk. Úgy tűnik, nem terjed.
0: De gyakorlatilag szóra sem érdemes. A mi mágiánk még megmaradt. Alig-alig,
2: protestált az egyik varázsló.
3: Akkor talán van valami jobb ötleted?
0: Szertartásos köntösük megcsillant az elképesztő fényben, ahogy a mágusok egyesével megfordultak, és a torony felé vánszorogtak. A torony belül üreges volt. Lépcsőjének kőből faragott fokait csigavonal mintában vakolták a falba. Két virág már több fordulót megtett, mire Széltoló utolérte.
2: Ne siess úgy, mondta olyan vidáman, ahogy csak tehet tőle. Ne vedd zokon, de az ilyenfajta meló a Cohen-féléknek való, nem neked.
0: Neki több hasznát vennéd? Széltoló fellesett a sugárzó fényre, ami a lépcsőház tetején lévő lyukból döfött lefelé.
2: Nem, ismerte be.
0: Akkor én pont olyan jól nem felelek meg, mint ő, nem, de már?
2: Elemezte a helyzetet két virág, zsákmányolt kardját csúoktatva.
0: Széltoló utána szökelt, olyan szorosan, amennyire csak lehetséges, a falhoz simulva.
2: Te ezt nem érted, kiabálta.
0: Odafönn elképzelhetetlen borzalmak várnak rád. Mindig azt mondtad, hogy nincs semmi képzelő erő.
2: Oké, ebben van valami, látta be Széltoló. Viszont...
0: Két virág lejött. Figyelj csak, kezdte. Amióta csak idejöttem, valami ilyesmire vágyottam. Úgy értem, ez egy igazi kaland, nem? Olyasmi, mint amikor a hős egymaga az istenek ellen küzd, igaz? Széltoló néhányszor szólásra nyitotta, majd becsukta száját, mielőtt a megfelelő szavaknak sikerült előkeveredni.
2: Értesz a kartforgatáshoz? Kérdezte elerőtlenedve.
0: Nem tudom, még sose próbáltam.
2: Te tisztára megőrültél.
0: Két virág félrehajtott fejjel nézett rá. Veled aztán érdemes beszélgetni, mondhatom, mondta. Itt vagyok, mert nem tudom, mi jobbat tehetnék. De te mit keresel itt? Lemutatott oda, ahol a többi varázsló cammagott fel a lépcsőkön.
2: És ők?
0: A torony belsejében kék fénylándzsa villant lefelé.
2: Az ég is zengett.
0: A varázslók beérték őket, borzalmasan köhögve és lélegzetért kapkodva. Mi a terv? Érdeklődött Széltoló.
2: Terv az nincs, válaszolta vért. Rendben,
3: Nagyszerű, mondta Szirtoló. Akkor hagylak is benneteket boldogulni vele.
4: Velünk jössz,
3: jelentette ki Panter. De hát én még csak nem is vagyok képesített varázsló. Kirúgtatok, emlékszel?
4: Ha megfeszülök, se tudok alkalmatlanabb diákot elképzelni,
3: vallotta be az öreg mágus.
4: De itt vagy, és jelenleg ennyi képesítés megteszi. Na, gyere!
3: A fény villant egyet, és kialudt. A szörnyűséges hangok elhallgattak, mintha megfojtották volna őket. Csönd töltötte be a tornyot. Egyike azoknak a bizonyos nehéz vészterhes csöndeknek. Abba maradt, hozta két virág a világ tudomására. Valami moccant. Magasan a vörös ég lyuk keretezte körében. Lassan hullott le, örögve, forogva, ide-oda csapódva. A fölöttük levő lépcsőfordulóra esett. Széltoló ért oda elsőnek. Az oktávó volt az. De olyan erőtlenül és élettelenül hevert a kövön, mint egy közönséges könyv. Lapjait meglengette a toronyban lengedező szellő. Két virág fellihegett Széltoló mögé, és lenézett.
4: Üresek a lapok, suttogta. Minden egyes lap patyolat.
3: Akkor hát megtette, mondta Bért. Felolvasta a varázsigéket. Méghozzá sikerrel.
4: Na hát, nem hittem volna.
3: De hallottad azokat a zajokat? Kételkedett Széltoló. Meg volt ez a fény is, az alakok. Ez nekem nem tűnik sikeresnek.
4: De hát, ha bármilyen komoly mágiába vágod a fejszéd, az mindig jelentős érdeklődést kelt bizonyos extradimenzionális körökben,
3: vetette ellen Panter.
4: Az ilyesmi csak arra jó, hogy a népet elkápráztassa, semmi másra.
5: Eléggé szörnyetegeknek látszottak azok ott fönn,
3: ráncolt a homlokát két virág, és közelebb húzódott Széltolóhoz.
4: Szörnyek? És ha szabadnak kérdeznem, hol vannak azok a szörnyek?
3: Pessegette el két virág ellenvetését Bért. De azért mind ösztönösen felfelé pislogtak. Nem hallatszott semmi. A fénykörben nem moccant semmi.
2: Szerintem menjünk fel, és gratuláljunk neki, javasolta Vért.
3: Gratuláljunk, robbant ki Széltoló. Ellopta az oktávót, titeket meg bezárt. A varázslók beavatott pillantással néztek össze.
2: Nos, igen, köszörülte torkát egyikük. Ha majd haladó szintig jutsz a mesterségben, fiú, akkor majd rájössz, hogy vannak olyan esetek, amikor csak a siker számít.
4: Az számít, hová jutottál, mondta Vért kereken. Nem az, hogyan utaztál odáig.
3: Nekivágtak a csiga lépcsőnek. Széltoló lerogyott, smogorván merett a sötétségre. Valaki a vállára tette a kezét. Két virág volt, húna alatt az oktávóval.
4: Hogy lehet így bánni egy könyvvel?
3: Zsörtölődött.
4: Nézd, egészen meggyűrte a gerincét. Az emberek állandóan ilyeneket csinálnak, hát fogalmuk sincs róla, hogyan kell egy könyvvel bánni.
3: Remekte Széltoló határozatlanul.
4: Ne aggódj, bíztatta két virág.
2: Nem aggódom.
3: Csak mérges vagyok, csattant fel Széltoló. Add ide azt a nyavajást! Végig kotorta elméje hátsó felét, ahol az ige felütötte volt sátorfáját.
4: Rendben,
3: acsarogta. Kimulattad magad, tönkretetted az életem. Most marsz vissza, ahova tartozol!
4: De én...
3: tiltakozott két virág. Az ige, úgy értettem, az ige, nem te, morogta széltoló. Na, gyerünk!
4: Nyomás! Vissza a lapra!
3: Addig bámult az ősi pergamenre, amíg kancsítani nem kezdett.
4: Akkor kimondalak!
3: Kiabálta. Hangja visszaverődött a toronyfalairól.
4: Csatlakozhatsz a többiekhez! És úgy kell neked!
3: Belecsapta a könyvet két virág kezébe, és felimbolygott a lépcsőkön. A varázslók már felértek, és eltűntek a szem elől. Széltoló utánuk csörtetett.
0: Fiúnak neveztetek, mi? Motyogta. Amikor majd haladó szintre jutok a mesterségbe, mi? Ahhoz képest, hogy évekig sikerrel hurcoláztam a fejemben a nagy varázsikék egyikét, anélkül, hogy teljesen becsavarodtam volna. Nem? De igen.
3: Ezt az utolsó kérdést minden szemszögből megforgatta.
0: De igen, igen, igen, igen. Nem hibbantál meg,
3: bizonygatta önmagának.
0: Nem hibbantál meg. Még akkor se álltál szóba a fákkal, amikor a fák beszéltek hozzád.
3: A torony tetején kiemelkedett a füllett levegőre. Arra számított, tűz feketítette köveket fog látni, amiket össze-vissza karistolt a karomnyomok, vagy esetleg valami még rosszabbat. Ehelyett hét varázslót pillantott meg Ármánt mellett ácsorogni, aki tökéletesen sértetlennek látszott. Megfordul, és kedvesen Széltolóra mosolygott.
4: Á, Széltoló, gyere, gyere, csatlakozz hozzánk, légy szíves!
0: Hát ennyi az egész, gondolta Széltoló. Hatalmas felhajtás a nagy semmiért.
3: Talán tényleg nem vagyok alkalmas varázslónak. Talán. Felnézett egyenesen Ármán szemébe. Lehet, hogy a varázsige okozta, ami annyi évi bentlakozás után hatott a szemére is. Lehet, hogy a két virággal együtt töltött időt ette. Mert az, hogy a turista csak is olyannak látta a dolgokat, amilyennek lenniük kéne, őt megtanította arra, hogy olyannak lásson mindent, amilyen valójában. De bizonyos, hogy még soha életében nem esett semmi olyan nehezére, mint belenézni Ármán szemébe anélkül, hogy rettegve elrohanjon, vagy a beleit is kiokádja. A többiek úgy tűnt, nem vették észre. Mozdulatlanul ácsorogtak. Ármánd megkísérelte a hét varázsigét elméjében tartani. Elméje ettől összeomlott, s a tömlöc létsíkok megtalálták az oly rég keresett lyukat.
0: Remek.
3: Butaság volt azt hinni, hogy a dolgok majd rágószerveiket és kocsányaikat lóbálva fognak kimasírozni az ég valamiféle hasítékát. Ez már elavult módszer, arról nem is beszélve, hogy túl kockázatos. Még a névtelen borzalmak is megtanulták, hogy haladni kell a korral. Csupán egy fejre volt szükségük ahhoz, hogy szabad bejárásuk legyen. Ármán szemei üres lyukak voltak. A felismerés úgy döfött Széltoló agyába, mint egy jéghidegkés. A tömlöc létsíkok olyanok, mint egy magánovi a felső 10 000 sarjadékainak, ha ahhoz hasonlítjuk, hogy a dolgok mire képesek egy rendezett világegyetemben. Az emberek rendre vágynak, és meg is kapják az egyet forduló csavar rendjét, az egyenes vonalak és számok megváltoztathatatlan törvényét. Esdekelni fognak a pokolért. Ármánd őt nézte. Valami őt nézte. És a többiek még mindig nem kaptak észbe. Képes lesz egyált

észre sem venni őket. Armand kinyújtotta kezét. A 8. igét, mondta. Add nekem. Széltorú elhátrált. Ez engedetlenség, Széltorú. Végül is a felettesed vagyok. Ami azt illeti, megválasztottak az összes rend legfőbb vezetőjévé. Tényleg? Krákogta Széltorú. A többi varázslóra pislantott. Mozdulatlanok voltak, mint valami szobor. Na, igen. Erősítette meg Armand kedélyesen. Méghozzá különösebb buzdítás nélkül. Nagyon demokratikusan. Nekem jobban tetszett a hagyomány, mondta Széltorú. Akkor még a holtaknak is volt szavazata. Át fogod adni nekem az igét. Mégpedig önként, jelentette ki Armand. Vagy bemutassam, mi történik veled, ha ellenállsz. A végén úgy is át fogod engedni, könyörögni fogsz a lehetőségért, hogy nekem adhast. Ha valahol, hát itt kell meghúzni a határt, gondolta Széltorú. El kell venned, mondta. Nem adom neked. Emlékszem rád, merengett Armand. Ha jól rémlik, csapnivaló diák voltál. Sose bíztál igazán a mágiában. Azt hajtogattad, kell legyen valami jobb módszer egy világegyetem működtetésére. Nos, most majd elválik. Vannak terveim. Mi együtt képesek, semmi mi. Szögezte le Széltorú határozottan. Add ide az igét. Próbáld meg elvenni, hátrált Széltorú. Szerintem nem tudod. Széltorú félreugrott, amikor oktarin tűz csapott ki Armand ujjaiból. A találattól bugyborékoló sziklatócsa keletkezett a köveken. Érzékelte, hogy az ige elméje hátsó felében meglapul. Érzékelte az ige félelmét. Agyacsöndes barlangjaiban utána nyúlt. Az ige döbbenten visszavonulót fújt, mint a puli a kergebirkával kerül szembe. Széltorú követte, dühösen keresztül toporzékolva tudatalattiának használaton kívüli parcelláin és belvárosi katasztrófa sújtotta területein, míg nem megtalálta egy halom megsemmisítendőnek nyilvánított emlék mögött kusadva. Csendes dacot harsogott felé, ám Széltorúnak dacolhatott. Hát ez az! Ordított vele. Amikor a nyakunkon a krízis, akkor mész és elrejtőzöl? Be vagy tojva! Az ige erre azt mondta, hogy badar beszéd, ilyen botorságot nem hihetsz, én egyike vagyok a 8-aknak. De Széltorú dühösen közelebb ment hozzá, azt kiabálva. Lehet, de tény, hogy igenis, ezt hiszem, és jobb lesz, ha eszedbe jut, kinek a fejében is vagyok, oké? Itt benn én abban hiszek, amiben csak akarok. Széltorú megint félrevetődött, ahogy a következő tűznyaláb átsűvített a forró éjszakán. Armand vigyorgott, és még egy bonyolult kézmozdulatot tett. Nyomás préselte össze Széltorút. Bőrének minden hüvelykje úgy érezte üllőként használatos. Térdre esett. Vannak ám sokkal rosszabb dolgok is, nyájaskodott Armand. Leégethetem a húst a csontjaidról, vagy megtölthetem a testet hangyákkal. Ahhoz is van hatalmam. Nekem meg egy kardom van, tudod? A hang elvékonyodott a benne rejlő kihívástól. Széltorú felemelte fejét. A fájdalom bíborködén át két virágot látta Armand mögött állni. A kardot richtig, pont fordítva tartotta. Armand kacagott, és megfeszítette ujjait. Egy pillanatra elterülődött figyelme. Széltorú mérges volt. Mérges volt az igére, a világra, minden dolgok méltánytalanságára, arra a tényre, hogy az utóbbi időben nem sok alváshoz jutott, arra a tényre, hogy nem tudott kristálytisztán gondolkozni, de legfőképp Armandra volt dühös, aki ott állt, csordultig mágiával, azzal a mágiával, amire

0: Széltoló mindig vágyott, de mind hiába, és nem tett vele semmi értelmeset. Felugrott. Fejével Armand gyomrába öklelt, és kétségbe esetten rácsimpaszkodott. Két virágot félretaszították, ahogy a köveken csúszkáltak. Armand vicsorított, és kimondta egy varázsige első szótagját, mielőtt széltoló vadul kaszáló könyöke belemélyedt nyakába. Véletlenszerű mágia kisülés pörkölte meg széltoló haját. Széltoló úgy harcolt, ahogy mindig. Ügyesség, vagy sportszerűség, vagy taktika nélkül, ám jelentős forgószél jellegű erőbedobással. A stratégiája úgy szólt, meg kell akadályozni az ellenfelet abban, hogy ideje legyen rájönni, hogy valójában széltoló egyáltalán nem ügyes, nem erős, verekedő, és ez gyakorta bevált. Most is bejött, mert Armand túl sok időt töltött ősi kéziratok olvasásával, s nem jutott elég egészséges testmozgáshoz meg vitaminhoz. Ugyan sikerült több ütést is bevinnie, de széltoló túlontúl elmerült az örjöngésben ahhoz, hogy ezeket észrevegye. Míg Armand csak a kezét használta, addig széltoló munkára fogta könyökét, lábát és fogait is. Ami azt illeti, győzelemre állt. Ez meg is döbbentette. Még inkább megdöbbentette, amikor Armand melkasán térdepelve és fejét buzgón csépelve a férfi arca elváltozott. A bőre úgy vonaglott és hullámzott, mintha hőfüggönyön átnézné, és Armand így szólt.
1: Segíts rajtam!
0: Egy pillanatig szeme félelemmel, fájdalommal és esdekléssel merett széltolóra. Aztán már nem voltak azok a szemek, hanem sok fazettás valamik egy fejen, amit csak akkor nevezhetünk fejnek, ha a szó jelentését a végsőkig kitágítjuk. Kocsányok és fűrészfogú lábak és karmok bomlottak ki, hogy leszaggassák széltoló testéről kevéske húsát. Két virág, a torony és a vöröség mind-mind eltűntek. Az időfutása lelassult, majd megállt. Széltoló keményen beleharapott egy csápba, ami az arcát akarta letépni. Ahogy a szkinnyában össze-vissza csápolt, kilökte karját, eltalált, s így el is tört valami forrót és vizenyőset. Ők figyelték. Elfordította fejét, s látta, hogy egy hihetetlenül nagy amfiteátrum pástján küzd most. Minden oldalon lépcsőzetes padcsalokból lények bámulták, lények olyan testtel és arccal, amiket kizárólag lidércnyomások gondos keresztezésével lehet csak előállítani. Elkapott egy pillantást, sokkal guztustalanabb izékről a háta mögött, óriási árnyakról, amik a beborult égre vetődtek, mielőtt az Armand szörny egy láncsa nagyságú fullánkkal újra rávetette magát. Széltoló oldalvást lebukott, majd körbelendült, két kezét egyökölbe szorítva, amivel pont nyomorszájon kapta a dolgot, vagy az is lehet, hogy a torán, és a kitinreccsenés roppant kielégítő zaja méltón zárta a felütést. Előre rontott, immár attól a félelemtől is üzve, mi minden történhetne, ha leállna. A kísérteties arénát megtöltötte a tömlöc lakók vartyogása, a zörejek valóságos fala, ami, ahogy harcolt, a fülét kalapálta. Elképzelte, ahogy ez a hang betölti a korongot, és csapást osztott csapás után, hogy megmentse az ember világát, hogy megőrizze a tűz kis fénykörét a káosz sötét éjszakájában, és hogy bezárja a hasadékot, aminál a lidérc nyomás közeledik. De legfőképp azért ütött, hogy a lény abba hagyja a visszaütést. Mancsok vagy karmok, fehéren izzó vonalakat véstek a hátára. Valami a vállába harapott, de ő meg talált egy sor puha csövet a hosszú szörcsimbókok és pikkelyek között, és alaposan megszorongatta őket. Egy tüskékkel horgazott kar elsöpörte, és meghempergett a smirgli jellegű fekete porban. Ösztönösen labdává gömbölyödött, de nem történt semmi. A vad örjöngő támadás helyett, amire számított, arra nyitotta ki a szemét, hogy a lény elsántikál a másik irányba, miközben különféle folyadékok szivárognak belőle. Ez volt az első alkalom, hogy valami elfutott széltoló elől. Utána vetette magát, elkapott egy pikkelyes lábat, és kitépte. A lény rácsipogott, és kétségbe esve csapkodott azokkal a nyúlványaival, amik még használhatóak voltak. De széltoló markolása lerázhatatlannak bizonyult. Összeszedte minden erejét, és egy utolsó, elégtételt adó mozdulattal csak kirúgta a lény még meglevő egyetlen szemét. És ezek után a teremtmény csak egy helyre menekülhetett. A torony és a vöröség visszatért a herreált idők kettyenésével. Amint újra érezte a kőkockák szilárdságát talpa alatt, céltoló teljes súlyával az egyik oldalra betődött, átgördült a hátán, miközben a lényt kartávolságra tartotta. Most! Üvöltötte. Mit most? Értetlenkedett két virág. Ja, oké! Minden szakértelem nélkül, ám erőteljesen megsúhintotta a kardot, alig pár hüvelykel hibázva a széltolót, és sikeresen beleállította a dologba. Fülhasogató zümmögés hallatszott. Mintha egy darásfészket zúzott volna össze, és a karok meg lábak zűrzavara cséphadaróként hadonászott kínjában. A lény még egyet gördült, sikítva és a kockaköveket csapkodva, aztán már a nagy semmit ütötte, mert átfordult a lépcső szélén, magával rántva széltolót. Néhány kőlépcsőnyit szortyogva lebukfencezett, majd egy távoli és gyorsan elhaló sikoltás hasított a feketeségbe, amikor végül lezuhant a torony mélyébe. Utoljára egy folytott robbanást lehetett hallani, és egy oktarin fényvillanást látni. Két virág egyedül állt a torony tetején. Egyedül, kivéve hét varázslót, akik még mindig helyzethez fagyottnak rémlettek. Összezavarodva letottyant, amikor hét tűzlabda emelkedett fel a sötétségből, s ugrott fejest a félrehajított oktávóba, ami ettől rögtön régi önmagának és sokkal izgalmasabbnak látszott. Ó, egek! Sóhajtotta. Feltételezem, ezek a varázsigék. Két virág! A hang mélyről jött és visszhangzott, és éppen csak fel lehetett ismerni, hogy céltolóé. Két virág könyv felé nyúló keze félúton megmerevedett. Igen? Mondta. Te vagy? Te vagy a széltoló?
1: Igen!
0: Felelte a hang, síri mélységgel zengve.
1: És van valami roppant fontos, amit megtehetnél nekem, két virág?
0: Két virág körbenézett. Kihúzta magát. Szóval végül a korong sorsa rajtam múlik, úgy bizony. Készen állok bármire, jelentette ki büszkeségtől dagadozó kebellel. Mit akarsz, mit tegyek?
1: Először is azt akarom, hogy nagyon figyelmesen meghallgass!
0: Válaszolt a széltoló, testetlen hangja türelmesen.
1: Figyelek! Rendkívül lényeges, hogy amikor elmondom neked, mit kell tenned, ne kérdezz vissza, hát azt meg hogy érted, vagy vitatkozz, vagy ilyesmi. Érted?
0: Két virág vigyázban állt. Legalábbis az elméje vigyázban állt, ha már a teste erre képtelen volt. Több tokáját is kitüllesztette.
1: Tettre kész vagyok,
0: nyilatkozta.
1: Remek! Akkor, amit tőled akarok, azaz? Igen?
0: Széltoló hangja a lépcsőház mélyéről szárnyalt fel.
1: Azt akarom, hogy gyere ide, és húzz fel, mielőtt lecsúszik a kezem erről a kőről!
0: Két virág szája szólásra nyílt, de sürgősen becsukta. Oda rohant a szögletes lyukhoz, és lebámult. A vereslő csillagfényben épp hogy csak ki tudta venni széltoló felfelé egyenesen rámeredő tekintetét. Két virág hasra feküdt, és kinyúlt érte. Széltoló keze úgy markolta meg két virág csuklóját, hogy azonnal nyilvánvalóvá vált, ha ő, mármint széltoló, nem lesz itten felhúzva, kizárt dolog, hogy a markolás bármiféle módon, kivéve a közös sírt, megszűnjék.
2: Örülök, hogy élsz, lelkendezett két virág. Pompás!
3: Én is, közölte széltoló,
0: és egy kicsit csak lógott úgy a sötétségben. Az elmúlt pár perchez képest ez csak nem élvezetesnek számított, de csak majdnem.
1: Hát akkor talán felhúzhatnál, javasolta.
2: Azt hiszem, kicsi nehezen fog menni, nyögte két virág. Igazából nem hinném, hogy meg tudnám tenni, de tényleg.
3: Na jó, mibe kapaszkodsz?
1: Beléd. Úgy értem, rajtam kívül.
2: Hogy érted, hogy rajtad kívül?
0: Sziltoló kiejtett egy bizonyos szót.
2: Na, figyelj, mondta két virág. A lépcsők csigavonalban kanyarognak, nem? Ha esetleg valahogy meglengetnélek, és te elengednél...
0: A szándékodban áll azt indítványozni, hogy próbáljak 20 lábnyit zuhanni egy korom sötét tolonyban, abban a reményben, hogy talán kis, csúszós lépcsőfokokon fogok landolni, amik esetleg nincsenek is ott, akár el is felejtheted. Szögezte le Sziltoló vehemensen.
2: Van még egy választási lehetőség.
3: Kivele, ember?
2: 500 lábnyit is eshetsz egy korom sötét toronyban, és akkor az egész biztos ott lévő kövekre fogsz érkezni,
0: magyarázta két virág. Ezt halotti csönd fogadta Alant. Aztán vádlóan Sziltoló kijelentette, ez színtiszta szarkazmus.
2: Én azt hittem, csak a magától értetődőt öntöttem szavakba.
0: Sziltoló nyögött.
2: Feltételezem, nem tudnál varázsolni valami...
0: kezdte két virág.
3: Nem.
2: Csak egy ötlet volt.
0: Messzelen fény villant. Zavart ordibálás hallatszott, aztán még fény, még több üvöltözés, és egy libasorban vonuló fáklyás menet indult felfelé a hosszú csiga lépcsőn.
2: Emberek jönnek fel a lépcsőkön, jelentette be két virág,
0: aki mindig boldogan osztotta meg tudását.
3: Remélem futva, mondta Sziltoló. Már nem érzem a karom.
2: Á, jó neked,
0: felelte két virág.
2: Én bezzeg érzem a sajátom.
0: A vezető fáklya megállt, s egy hang csendült, megfejthetetlen visszhangokkal töltve be az üreges tornyot.
2: Azt hiszem,
0: mondta két virág, teljességgel tisztában a ténnyel, hogy fokozatosan csúszik a lyuk felé,
2: hogy valaki azt mondta nekünk, kitartás.
0: Sziltoló újabb olyan szót ejtett ki. Aztán egy mélyebb és sürgetőbb hangszínnel hozzátette,
3: ami azt illeti, nem minném, hogy bírom még.
2: Próbáld meg!
3: Mind hiába. Érzem, hogy csúszik a kezem.
0: Két virág felsóhajtott. Ideje valami drasztikushoz folyamodni.
3: Rendben, mondta. Csak esd le!
2: Engem aztán nem érdekel.
0: Mi? Sziltoló annyira megdöbbent, hogy elfelejtette elengedni két virág csuklóját.
2: Csak rajta! Dögölj meg! Válaszd a könnyebbik megoldást!
3: Könnyebbik?
2: Semmi más nem kell tenned, csak egyenesen lezuhanni, átsikítva a légen és összetörni minden porcikád,
0: mondta két virág.
2: Ennyit bárki tud. Nosza! Nosza! Nem akarom, hogy azt hidd, esetleg szükség van rád, hogy kimond a varázsigéket és megmensd a korongot. Dehogy, kit érdekel, ha esetleg mi mindnyájan elégünk? Rajta, csak gondolj magadra, csak magadra! Ess le!
0: Ezt hosszú, szégyenkező csönd követte.
3: Nem tudom, miért van ez,
0: jegyezte meg végül Sziltoló a szükségesnél hangosabban.
3: De amióta csak találkoztam veled, úgy tűnik nekem, hogy rengeteg időt töltök lógva, foggal, körömmel kapaszkodva bizonyos mélységek torkában. Te is észrevetted?
2: A halál,
0: javította ki két virág.
3: Mi halál?
0: Értetlenkedett Sziltoló.
2: A biztos halál,
0: mondta segítőkészen két virág, miközben megkísérelte nem tudomásul venni, hogy lassan, de biztosan csúszik a teste a kockaköveken.
2: A biztos halál torkában. Utálod a magasságot?
3: A magasságot egyáltalán nem bánom,
0: nyilatkozta Sziltoló hangja a sötétségből.
3: A magasság gondolatával együtt tudok élni. A mélység az, ami jelen pillanatban figyelmem előterében áll. Tudod, mit fogok csinálni, amikor ebből kivergődtünk?
2: Nem,
0: nyekerekte két virág, a macska kövek közti lyukba plántálva lábujjait, és puszta akaraterő által igyekezve megmozdíthatatlanná válni.
2: Házat építek a leglaposabb országban, ami csak fellelhető, és annak is csak földszintje lesz, és még csak vastag talpú szandálokat se fogok viselni.
0: A vezér fáklya megtette az utolsó kanyarulatot a csigavonalból, és két virág egyenesen Cohen alant vigyorgó arcába nézett. Mögötte észrevette a podgyász megnyugtató tömegét, amint a köveken szögdécselbe közeledik.
1: Minden rendben? Kérdezte Cohen. Tehetek valamit, értetek?
0: Széltoló mély levegőt vett. Két virág felismerte a jeleket. Széltoló arra készült, hogy valami ilyesmit mondjon. Igen, a nyakam hátsó fele viszket, nem vakarnád meg, amikor lefelé mész, vagy? Nem, én kifejezetten szeretek feneketlen mélységek fölött lógni. És elhatározta, hogy valószínűleg ezt most nem tudná elviselni. Így hát gyorsan válaszolt.
1: Húd széltolót vissza a lépcsőkre!
0: Vakkantotta. Széltoló kénytelen kelletlen leeresztett, még mielőtt kiacsaroghatta volna magát. Cohen megragadta a derekát, és minden különösebb teketória nélkül a kövekre nyekkentette.
1: Ocsmány, egy mocsok van oda le a köveken, ott lem!
0: Mondta csebegő modorban.
1: Ki volt az?
4: Voltak neki... Széltoló nagyot nyelt. Voltak neki, tudod, olyan kocsányai, meg csápjai?
1: Nem, felelte Cohen. Csak a szokásos darabok, egy kisé elkenődve persze.
0: Széltoló két virágra pillantott, aki a fejét rázta.
5: Csak egy varázsló, aki hagyta, hogy a dolgok fölébe kerekedjenek.
0: Zárta le a témát. Széltoló ernyett karokkal tűrte, hogy visszatámogassák a torony tetejére.
4: Hogy kerültél ide? Kérdezte.
0: Cohen a podgyászra mutatott, aki odatalpalt két virághoz, kitárta fedelét, mint a kutya, amelyik tudja, hogy rosszul viselkedett, és azt reméli, hogy egy gyors érzelem nyilvánítás esetleg kivédi a tekintély összecsavart újságpapírját.
1: Rázós, de gyors!
0: Dicsérte Cohen elismerőleg.
1: Szavamra! Nincs, aki megállítsa!
0: Széltoló felnézett az égre. Továbbra is teli volt holddal. Hatalmas, krátercsipkés korongokkal, amik mostanra vagy 10-szer nagyobbra nőttek a korong csipetnyi mellékbolygójánál. Különösebb érdeklődés nélkül szemlélte őket. Úgy érezte magát, mint a mosott rongy, amit aztán szakadási pontján túl ki is veszítettek. Olyan törékenynek találta általános fizikai állapotát, amilyen csak az ősöreg gumiszalag lehet sok-sok mosás után. Mindazonáltal észlelte, hogy két virág a képdoboz felállításával kísérletezik. Cohen a hét rangidős varázslót bámulta.
1: Kész röhely ilyen helyre szobrokat állítani,
0: mondta.
1: Senki se látja őket. Na nem, mintha érdemes lenne ezeket megnézni. Elég silány munka.
0: Széltoló odaimbolygott, és óvakodva megkopogtatta vért mellkasát, ami szilárd kőnek bizonyult. Hát ennyi, gondolta.
4: Én csak haza akarok menni.
0: Hoppá, de hát otthon vagyok. Többé-kevésbé.
4: Akkor csak egy jó nagyot szeretnék aludni. És talán-talán minden jobb lesz majd reggel.
0: Pillantása az oktávóra vándorolt, aminek körvonalain apró oktarin tűzszikrák csillámlottak.
4: Ah, igen, gondolta.
0: Felkapta és léhán pörgette a lapokat hüvelykével. A lapokon tülekedtek a bonyolult és cikázó írásjelek, amik átalakultak és újraformálódtak, ahogy figyelte őket. Úgy tűnt, határozatlan a kérdésben, milyennek is kéne lennie. Egyik percben rendezett, prózai nyomtatás volt, a következőben meg ékírás. Aztán kacskaringós, kítiai varázsjelek kialakult. Aztán piktogramok jöttek valami ősi, gonosz és elfeledett írásmódban, ami kizárólag kellemetlen hüllőszerű lényeket ábrázolt, amint visszataszító dolgokat csinálnak egymással. Az utolsó oldal üres volt. Széltoló sóhajtott, és elméje hátsójára vetett egy pillantást. A varázsige farkas szemet nézett vele.
4: Annyiszor álmodott erről a pillanatról, hogyan fogja kilakoltatni az igét, és újra birtokába venni az üres lakrészt a fejében, és megtanulni a csekélyebb varázsigéket, amik egész addig túl félősek voltak ahhoz, hogy megmaradjanak az agyában. Valahogy arra számított, hogy az esemény sokkal izgalmasabb lesz. Ám valójában, végletekig kifáradva, és olyan hangulatban, amely nem tűrt ellenvetést, hidegen rámerett az igére, és képletes hüvelykével átbökött a válla fölött. Te! Figyelj! Ki veled? Egy pillanatig úgy látszott, hogy az ige nekiáll vitatkozni, de aztán bölcsen meggondolta magát. Csak egy csiklandós érzés volt. Egy kék villanás a recéhártyáján, és az üresség váratlan érzése. Amikor lenézett a lapra, az tele volt szavakkal. Éppen a rúna fázisban. Ennek örült. Már csak azért is, mert a hüllőképek nem csak kimondhatatlanul csúfok voltak, de valószínűleg kiejthetetlenek is. És olyan dolgokra emlékeztették, amiket amúgy is csak nagy nehézségek árán tudna elfelejteni. Üveges tekintettel merett a lapra, míg két virág mellőzötten sürgött forgott, és Cohen a kővarázslók gyűrűit próbálta lefeszegetni, de hiába. Aztán emlékeztette magát, hogy valamit még tennie kéne. Na már most, mit is? Kinyitotta a könyvet az első lapon, és elkezdett olvasni. Ajkai mozogtak, mutató ujja minden egyes betűvonalát végigkövette. Ahogy elmormolta az egyes szavakat, azok hang nélkül megjelentek mellette a levegőben, ragyogó színekben, s lengtek, libegtek az éjjel szélben. Lapozott. Mások is feljöttek a lépcsőkön. Csillagosok, polgárok, katonák, még néhányan a patricius személyes testőrségéből is. Két csillagos egy eléggé bágyat kísérletet tett, hogy megközelítsék széltolót, akit mostanra betűk örvénylő szivárványa vett körül, s aki tudomást se vett róluk. Ám Cohen kardot húzott, és ettől valahogy megjött az eszük. Széltoló görnyet alakjából úgy terjedt szét a csönd, mint hullámfodrok a pocsolyán. Lezubogott a tornyon, szétterült az alatt nyüzsgő tömegen, áthullámzott a falakon, átcsapott sötéten a városon, és elöntötte a környező földeket. A csillag tömege vészjúsló csöndben derengett a korong fölött. Körülötte az égen az új holdak lustán és nesztelen forogtak. Az egyetlen hang, ami hallatszott, széltoló reket suttogása volt, ahogy lapról lapra felolvasta az igéket.
6: Hát nem ész ki?
4: Kérdezte két virág. Cohen, aki épp cigarettát sodort a dohány őseinek kátrány maradványaiból, értetlen pillantást vetett rá, a sodormánnyal félúton szája felé.
7: Mi hizgi?
4: Firtatta.
6: Ez az egész mágia.
7: Csak fények,
4: legyintett Cohen kritikusan.
7: Még galambokat se varázsolt elő az ingójából.
6: Jó, de nem érzékeled az okkult lehetőségeket?
4: Rökönyödött meg két virág. Cohen előhalászott egy nagy sárga gyufát valahonnan a dohányzacskójából, egy másodpercig vértre nézett, majd nyilvánvaló szándékossággal végighúzta vért megköbült orrán.
7: Ibesüss!
4: Mondta két virágnak, olyan kedvesen, ahogy csak telt tőle.
6: Mire számítasz?
7: Én már elég régóta élek. Láttam ennek a mágia dolognak színét és fonákját, és megmondhatom neked, hogyha állandóan leesett állal mászkálsz, valaki előbb-utóbb odasóz rá egyet. Különben is a varázslók épp úgy meghalnak, mint bárki más, ha beléjük dösz.
4: Széltoló hangos csattanással becsukta a könyvet. Felállt, s körbenézett. Ami ezután történt, az ez volt. Egy semmi. Beletelt egy kis időbe, amíg a népek ezt észrevették. Mindenki ösztönösen lebukott, arra várva, hogy lesz egy fehér fényrobbanás, vagy sziporkázó tűzgolyó, vagy
6: Cohen esetében, aki nem sokra számított, egy néhány fehér galamb, esetleg egy kis sékajla nyúl. És még csak nem is egy érdekes semmi volt. Néha a dolgok egy eléggé lenyűgöző módon tudnak nem megtörténni. De ami ezt a jelenlegi nem eseményt illeti, ennek még volt mit tanulnia.
7: Ez minden?
6: Kérdezte Cohen. A tömegből az általános elégedetlenkedés moraja kelt, s több csillagos nézet dühösen széltolóra. A varázsló gyulladt szemekkel Cohent bámulta.
4: Azt hiszem, igen, felelte.
7: De hát semmi se történt.
6: Széltoló értetlenkedve pislantott az oktávóra.
4: Esetleg a hatás annyira titokzatos, hogy észrevehetetlen,
6: említette reménykedőn. Végül is nem tudjuk pontosan, minek kéne történnie.
1: Mi tudtuk?
6: Sűvítette a csillagosok egyike.
1: A mágia nem működik! Az egész csak ámítás!
6: Egy kő bukfencezett le a tetőről, s vállon találta a széltolót.
1: Aha!
6: Kiabálta egy másik csillagos.
1: Kapjuk el! Vessük le a torony tetejéről! Csípjük el is! Hajítsuk le a toronyról!
6: A tömeg előre nyomult. Két virág felemelte a kezét.
5: Biztos vagyok benne, hogy ez valami félreértés, kezdte, mielőtt kirúgták alul a lábát.
7: A francba!
6: Szólalt meg Cohen, míg lepottyantotta a csikket, és szandálos sarkával eltaposta. Kardot rántott, és körülnézett, hol van a podgyász. Ami nem sietett két virág segedelmére. Széltoló előtt állt, aki úgy szorította az oktávót a melkasához, mintha forróvizes palack lenne, és tébolyultnak látszott. Egy csillagos rárohant. A podgyász fenyegetőleg felcsapta fedelét.
5: Én tudom, miért nem sikerült,
6: közölte egy hang a tömeg hátuljából, mégpedig Betáné.
1: Hó, csak nem,
6: rikkantotta a hozzá legközelebb álló polgár.
1: És miért kéne ráthallgassunk?
6: Egy másodperc töredékével később Cohen kardja feszült a nyakának.
5: Másrészt, folytatta a férfi rebbenéstelen, esetleg figyelmet szentelhetnénk annak, amit ez az ifjú hölgy tudomásunkra óhajt hozni.
6: Ahogy Cohen lassan körbe sohogtatta kardjával a tüzelésre készen állókat, Betán előlépett, s rámutatott a varázsigék még mindig örvénylő alakjaira, amik széltoló körül lebegtek a levegőben.
5: Azottan nem lehet jó,
6: mondta egy piszkos barna foltra bökve, a lüktető élénk színvillamások közepette.
5: Biztos rosszul ejtették ki egy szót. Nézzük csak meg.
6: Széltoló szó nélkül átnyújtotta neki az oktávót.
5: Milyen fura írás,
6: jegyezte meg a lány.
5: Állandóan változik. Mit csinál az a krokodilszerű a polippal?
6: Széltoló átpislantott válla fölött, és gondolkozás nélkül elárulta neki. A lány egy percre elhallgatott.
5: Ó, mondta aztán szintelen hangon. Nem tudtam, hogy a krokodilok csinálnak ilyesmit.
6: Ez csupán egy ősi képírás, sietett széltoló hozzátenni. Meg fog változni, ha vársz egy kicsit. A varázsigék bármilyen ismert nyelven meg tudnak jelenni.
5: Vissza tudsz emlékezni, mit mondtál, amikor a hibás szín felbukkant?
6: Széltoló végigfuttatta ujját a lapon.
5: Igen, ez az, azt hiszem, ahol a kétfejű gyík akármit is tesz.
6: Két virág dugta át fejét a lány másik válla felett. A varázsige átváltott egy másik írásmódra.
5: Mint fogalmam sincs, hogy lehetne ezt kiejteni,
6: nyilatkozta Betán.
5: Kacskaringó, kacskaringó, pont, pont, veszőcske.
6: Igen, ilyenek a cupumugú hórúnák, bólogatott széltoló. Szerintem szpnak kell ejteni.
5: Viszont az nem volt jó. Mit szólnál egy szpnhez?
6: A szót lesték, ami eltökélten nem váltott szint.
5: Vagy a szp, sugalmazta Betán.
4: Esetleg lehet szp,
6: fanyalgott széltoló két helyek közepette. Ha lehet, hát a szín még piszkosabb barna lett.
5: És nem lehet esetleg zsvv?
6: Kérdezte két virág.
4: Nem marulj,
6: intette széltoló. A hórúnáknál... Betán belekönyökölt a gyomrába, és odamutatott. A korábban barna levegő folt most élénk piros lett.
4: A könyv remegett a lány kezében. Céltuló megragadta Betán derekát, elmarkolta két virág gallérját, és hátraugrott. Betán elvesztette a fogást az oktávon, ami a föld felé esett. De nem ért le. Az oktávó körül ragyogott a levegő. A könyv lassacskán felemelkedett, szárnyakként csattogtatva alapjait. Aztán jött egy pengő-bongó andalító zaj, ami úgy tűnt, egy cirkalmas és csöndes fényvirággá robbant szét, ami kinyílt, elhervadt, s már nyoma se volt. Ám valami más is történt, sokkal, de sokkal magasabban. Fönn az égen. Odalenn, nagy Átúin óriási agyának földtani mélységeiben új gondolatok áramlottak 8 sávos autósztráda szélességű idegpályákon. Abszolút lehetetlen, hogy egy mennyei teknőc arckifejezése megváltozzék. Ám meghatározhatatlan módon pikkelyes, meteorhelyes arca mégis meglehetősen várakozás teljesnek látszott. Mereven fixírozta a 8 gömböt, amelyek szünet nélkül keringtek a csillag körül magán az űrstrandon. A gömbök töredeztek. Hatalmas szikladarabok repedtek le, és kezdtek bele a hosszú spirálba le a csillaghoz. Az eget megtöltötték a csillogó szilánkok. Az egyik üreges héjroncsból egy aprócska csillagteknőc totyogott elő a vörös fénybe. Alig volt nagyobb, mint egy aszteroida, teknője fényes a ráolvat tojássárgájától. És volt rajta 4 kis világelefántborjú is. Azok hátán meg egy korongvilág, még pöttöm, csupa füst és vulkán. Nagy Átúi megvárta, még mind a 8 bébiteknőc kiszabadította magát héjából. Őrbe csöppent, és összezavarodottnak látszott. Akkor óvatosan, nehogy valami is lepottyanjon a helyéről, a vénteknőc megfordult, és jelentékeny megkönnyebbüléssel belekezdett a maratoni úszásba az űr áldottan hűs, feneketlen mélységei felé. Az újszülött teknőcök követték, szülőjük körül keringve. 2 virág lenyűgözve bámulta a fenti előadást. Valószínűleg neki jutott az egész korongon a legjobb kilátás. És ekkor egy borzasztó gondolat ötlött fel benne. Hol van a képdobozom? Kérdezte sürgetőleg. Mi? Vetette oda Széltoló, akinek szeme az égre szegeződött. A képdobozom! Harsogta 2 virág. Ezt muszáj lefényképezni! Nem tudná csak úgy emlékezni rá? Kérdezte Betán, rá se nézve. Esetleg el fogom felejteni. Én sose fogom elfelejteni, mondta a lány. Ez a leggyönyörűségesebb látvány, amit valaha is láttam.
7: Sokkal jobb, mint a galambok meg biliárd golyók,
4: értett egyet Cohen.
7: Ezt elismerem, Céltoló. Mi a trükkje?
4: Holvány dunsznom sincs, vallotta be Céltoló.
8: A csillag egyre kisebb,
4: jelentette Betán. Széltoló hallotta 2 virág hangját, amint az a dobozban élő festő démonnal vitatkozott. Egy eléggé technikai vita volt a képmélységről, meg hogy a démonnak volt-e, vagy sem még elegendő vörös festéke. Ki kell mutassuk, hogy e pillanatban Nagy Átúin nagyon elégedett és boldogul. És ilyen érzések egy ekkora agyból, mint több Metropolis együttesen, nyilvánvalóan messze sugároznak. A korong legtöbb lakosa már olyan lelki állapotba került, amit amúgy csak egy teljes, a meditációnak szentelt élettel, vagy az illegális fűvészkedés kb. 30 másodpercével lehet elérni. Hát, ilyen a jó öreg 2 virág, gondolta Széltoló. Nem, mintha nem értékelni a szépséget, csak a maga módján teszi. Úgy értem, ha egy költő megpillant egy narciszt, jól megnézi, és ír róla egy hosszú verset, de 2 virág biztosan eloson, hogy keressen egy alkalmatos botanikai szakkönyvet, és közben rátipol. Cohen igazat mondott. 2 virág csak megbámulja a dolgokat, de amit megnézett, az többé már nem lesz ugyanolyan. Beleértve magamat is, azt gyanítom. A korong saját napja felkelt. A csillag már amúgy is homályosodott, és már nem jelentett komoly vetétársat. Igazi, megbízható korongfény öntötte el a látképet, mint egy aranytenger. Vagy, ahogy szavahihető megfigyelők szokták jelenteni,
6: mint aranyló szirup.
0: Ez egy kellemesen drámai befejezés. Ám az élet nem ilyen.
6: És még más dolgoknak is meg kell történnie. Például ott volt az Oktávó. Amikor a napfény rásütött, a könyv egy csattanással bezárult, és elkezdett leesni a torony irányába. Számos megfigyelő döbbent rá, hogy a feléjük eső könyv bizony egyedül állóan a legvarázslatosabb dolog a korongon. A gyönyör és testvériségi érzése elpárolgott a reggeli harmattal. Széltolót és két virágot arrébb taszajtották némely könyökök, ahogy a tömeg előre nyomult, küzdve és egymás hegyén hátán kinyújtott kezekkel. Az Oktávó a kiáltozó sokadalom kellős közepébe pottyant. Csattanás hallatszott. Egy nagyon határozott csattanás, az a fajta csattanás, amiből egyértelmű, hogy ez a fedél bizony egyhamar nem fog újra felnyílni. Céltoló valakinek a lábai közt két virágra merett.
3: Tudod, hogy szerintem mi fog történni? Kérdezte vigyorogva.
6: Mi? Azt hiszem, hogy mikor kinyitod a podgyászt, csak a fehér neműd lesz benne. Ezt gondolom.
3: Egek!
6: Szerintem az Oktávó tud magára vigyázni. Hidd el, a lehető legjobb helyre került.
3: Én is úgy vélem. Tudod, néha az az érzésem, hogy a podgyász pontosan tudja, mit csinál.
6: Értelek. Kikúsztak a nyüzsgő tömeg szélére. Felálltak, leporolták magukat, és nekivágtak a lépcsők irányába. A kutya se figyelt rájuk.
3: Most mit csinálnak?
6: Kérdezte két virág, megkísérelve átlesni a csődület feje fölött. Úgy néz ki, hogy megpróbálják felfeszíteni. Felelte széltoló. Csattanás, és egyidejűleg vérfagyasztó sikoly hallatszott.
3: Hát, szerintem a podgyász határozottan élvezi, hogy a figyelem középpontjába került.
6: Jegyezte meg két virág, amikor megkezdték az óvatos leereszkedést.
3: Igen. És valószínűleg jót tesz neki, ha emberek közé jár, új ismerettségeket köt,
6: tódította a széltoló.
3: És most azt hiszem, nekem azt tenne jót, ha benyomnék egy-két pohárral. Zseniális ötlet,
6: értett egyet két virág.
3: Nekem is jól jönne egy kis itóka.
6: Már majdnem dél volt, mire két virág felébredt. Nem tudott visszaemlékezni, hogy került egy csűrbe, és miért viseli valaki más kabátját, de egy kristály tiszta ötlettel ébredt elméjének pont az előterében. Úgy döntött, életbe vágóan fontos, hogy céltolónak elmondja. Kizuhant a szénából, és a podgyászon landolt.
3: Szóval itt vagy, mi? Remélem, nagyon szégyelled magad.
6: A podgyász zavarodottnak látszott.
3: Most meg akarom fésülni a hajam. Tárulj!
6: Mondta két virág. A podgyász alázatosan felcsapta fedelét. Két virág körbe matatott a zacskók és dobozok között, míg nem lelt egy fésűt meg egy tükröt, és az éjszaka pusztításaiból valamics két helyre hozott. Aztán szemét szúrósan a podgyászra szögezte.
3: Feltételezem, nem akarod elmondani nekem, mit tettél az Oktávóval.
6: A podgyász arckifejezését kizárólag a fából faragott szerkezettel tudjuk leírni.
3: Na jó, rendben. Gyere!
6: Két virág kilépett a napsütésbe, ami jelenlegi állapotához mérten kissé túl fényes volt, és céltalanul bandukolt az utcán. Minden frissnek és újnak tűnt, még a szagok is. Viszont nem sok ember volt talpon. Hosszú volt az előző éjszaka. Széltolót a művészetek tornyának talapzatánál találta, ahol egy csapat munkást felügyelt, akik valami csigát vonszoltak fel a tetőre, és a kővarázslókat eregették le a földre. Úgy tűnt, asszisztense egy majom, de két virág nem volt abban a hangulatban, hogy bármin is meglepődjék.
3: Lehetséges lesz őket visszaalakítani?
6: Széltoló odafordult.
3: Mi? Aha, te?
6: Nem valószínű. Attól tartok, az öreg vértet amúgy is lejtették. 500 lábról a macska kövekre.
3: Tudsz ezzel valamit tenni?
6: Pompás sziklakert lesz belőle. Fordult vissza széltoló a munkásoknak vezényelni.
3: Nagyon vidám vagy,
6: jegyezte meg két virág némi szemrehányással.
3: Mi az? Nem aludtál? Nevetséges, de nem tudtam aludni.
4: felelt a széltoló. Kijöttem egy kis friss levegőt cippantani, és úgy tűnt, senkinek sincs ötlete, mit is kéne tenni, így hát valahogy összeszedtem az embereket. Rámutatott a könyvtárosra, aki a kezét szerette volna fogni, és elkezdtem megszervezni a dolgokat. Szép időnk van, nem de bár? Olyan a levegő, mint az óbor. Széltoló, én elhatároztam, hogy... Tudod, azt hiszem újra beiratkozom, vágott közbe Széltoló vígan. Azt hiszem, ezúttal tényleg jutnék egyről kettőre. Tök jól el tudom képzelni magam, hogy elboldogulok a mágiával és jeles diplomát szerzek. Azt mondják, ha a diplomát summa cum laude, akkor az élet szép. Nagyon szép. Az jó, mert... És rengeteg hely van a csúcson most, hogy a nagymenők mind ajtótámasztékába vonzsáltak, és hazamegyek. Egy magamfajta éleseszű srác, aki járatos a... Mi? Azt mondtam, hazamegyek. Ismételte meg két virág udvarjasan, ám eltökéltem próbába lerázni a könyvtárost, aki amúgy megbolházta volna. Hova haza? Ámult el Széltoló. Haza-haza. Az otthonomba. Ahol élek, magyarázta két virág szégyenlősen. A tenger másik oldalán, tudod, ahonnan jöttem. Lesz olyan szíves ezt abba hagyni? Csönd támadt. Aztán két virág így szólt. Tudod, múlt éjjel felmerült bennem, azt gondoltam, nos, az az igazság, ez az egész utazás meg nézelődés remek dolog, de az is pompás lesz, amikor már csak múlt időben gondolok mindenre. Tudod, beragasztani a képeket egy albumba, és emlékezni. Ha te mondod. Igen. Rájöttem, hogy fontos, hogy ha már sok emléket gyűjtött az ember, utána elmenjen valahová, ahol visszaemlékezhet, érted? Abba kell hagyni. Nem is voltál igazán sehol addig, míg haza nem érsz. Azt hiszem, erre gondoltam. Széltoló újra végigfuttatta magában a mondatot, hát másodszor se volt se füle, se farka. Ó, mondta megint. Hát, ha te így látod jónak, mikor mész? Azt hiszem még ma. Biztos akad egy hajó, ami egy darabon elvisz. Ebben biztos vagyok én is, válaszolta Széltoló feszengve. Lábára nézett, aztán az égre. Megköszörülte a torkát. Volt némi mókában részünk együtt, mi? Bökött a bordái közé két virág. Aha, felelte Széltoló, arcát egy vigyorszerűségbe facsarva. Nem vagy elkenődve, ugye? Kicsoda, én? Válaszolta Széltoló. Ugyan, de hogy. 101 dolgom van. Na, hát akkor minden rendben. Figyelj csak, mi lenne, ha együtt reggeliznénk, és aztán leballagnánk a kikötőbe? Széltoló gyászosan bólintott. Az asszisztenséhez fordult, és kivett a zsebéből egy banánt. Már van róla némi fogalmad. Innentől vedd át, motyogta. Mondta a könyvtáros. Valójában egyetlen hajó sem indult volna még az Agátai Birodalom tájékára se. Ám ez csupán akadémikus kérdés volt, mert két virág addig számolt le aranyakat az első félig meddig tiszta hajó kapitányának markába, amíg a férfi hirtelen felfedezte a tervei megváltoztatásában rejlő előnyöket. Széltoló a rakparton várt, míg két virág kifizette a fickónak a hajó értékének körülbelül 40-szeresét. Akkor ez el van intézve, mondta két virág. Kitesz majd a barna szigeteken, onnan meg már könnyen találok hajót. Remek, felelte Széltoló. Két virág egy pillanatra elgondolkodott. Aztán kinyitotta a podgyászt, és kihúzott egy zacskó aranyat. Nem láttad Betánt meg Kohent? Kérdezte. Azt hiszem, elmentek összeházasodni, felelte Széltoló. Hallottam, amikor Betán azt mondta, most vagy soha. Nos, amikor találkozol velük, add oda nekik ezt, nyújtott át két virág a zacskót. Tudom, drága mulatság első otthont teremteni. Két virág sosem értette meg az átváltási arányok örvénylő mélységeit. A zacskó tartalma könnyedén fedezhette volna nem egy új háztartás, de egy kisebb királyság megalapításának költségeit is. Át fogom adni az első adandó alkalommal, mondta Széltoló,
0: és legnagyobb meglepetésére így is gondolta. Jó, azt gondoltam, hogy neked is adok valamit. Ó, arra semmi. Két virág kotorászott a podgyászban, és előhúzott egy nagy zsákot. Elkezdte megtölteni ruhákkal, pénzzel, meg a képdobozzal, míg végül a podgyász teljesen kiürült. Az utolsó dolog, amit a zsákba dugott, a szuvenírba kapott muzsikáló cigarettás doboz volt a kagyló berakásos fedelével, gondosan puha papírba csomagolva.
3: A tiéd,
0: mondta becsukva a podgyász tetejét.
5: Többet már nem lesz rá szükségem, és különben se férne rá a gardróbomra.
0: Mi?
5: Nem akarod?
0: Nos, én természetesen, de a tiéd. Téged követ mindenhová, nem engem.
3: Podgyász,
0: mondta két virág.
3: Ez itt Széltoló. Az övé vagy. Megértetted?
0: A podgyász lassan kinyújtotta lábacskáit, roppant eltökélte, megfordult, és Széltolóra bámult.
3: Hát, azt hiszem, senkihez sem tartozik igazán, önnön magán kívül,
0: jelentette ki két virág.
5: Tényleg,
0: mondta Széltoló bizonytalanul.
5: Nos, akkor hát ez volt minden,
0: zárta le a dolgokat két virág, kezét nyújtotta.
5: Isten veled, Széltoló, majd küldök képeslapot, amikor hazaértem, vagy valamit.
0: Igen, bármikor erre jársz, valaki biztosan tudni fogja, hol lehet megtalálni.
5: Igen, nos, hát akkor ennyi.
0: Valóban, ennyi.
5: Úgy van.
0: Aha. Két virág felsétált a hajóhídon, amit a türelmetlen legénység azonnal felhúzott mögötte. Az evezés ritmusát adó dob megkezdte pufogását, és a hajó lassacskán kifutott az ang zavaros vizeire, amik már szokott formájukat hozták, és ott, meglovagolva a dagályt, a nyílt tenger irányába fordult. Széltoló addig nézte, míg kis pontán nem zsugorodott. Akkor lepislantott a podgyászra, ami visszabámult rá.
3: Ide figyelj, mondta. Menj Isten hírivel. Magadnak ajándékozlak, érted?
0: Hátat fordított neki, és elindult. Néhány másodperc múlva lépések kis neszét észlelte maga mögött. Megperdült.
3: Azt mondtam, nem akarlak!
0: Csattant fel, és belerúgott. A podgyász megrodjant. Széltoló tovább ment. Miután néhány yardnit gyalogolt, megállt és hallgatózott. Nem hallatszott semmi. Amikor visszafordult, a podgyász ugyanott állt, ahol hagyta. Valahogy töpörödöttnek látszott. Széltoló egy darabig gondolkozott.
5: Na jó, rendben van, mondta.
3: Gyere velem!
0: Újra hátat fordított, és visszaballagott az egyetemre. Pár perccel később a podgyász, nyilvánvalóan elhatározta magát, újra kieresztette lábikóit, és utána poroszkált. Tisztában volt azzal, hogy nincs más választása. Végig mentek a rakparton, aztán be a városba, két pötty a kisebbedő látképben, ami, ahogy a látószög kiszélesedik, magában foglal egy csöpp hajót elindulóban a széles, zöld tengeren keresztül, ami csak a része a fényes, mindent körül ölelő óceánnak, egy felhők koronázt a korongon, négy óriási elefánt hátán, amik maguk egy roppant teknőc páncélján ácsorognak. Ami hamarosan csak egy csillanássá válik a csillagok tömegében. Végül elenyészik.

0: Pardon, uraságod most érkezett?
1: Most kicsit hideg eleinte, mi?
0: Ja, az ember hozzászokik. A fejére is raktak jeget?
1: Raktak?
0: Persze, persze, az nagyon jó. És persze, egészen betolták, mi? Hányos szám, uraságod?
1: Hányos szám?
0: Hát nem nézte meg, hiszen a lábára kötöztek egy cédulát a számmal és a névvel, ha van. Nekem csak számom van, nevem nincs. Még nem agnoszkáltak. Nem szűk magának ez a cella?
1: Nem.
0: Nekem igen, mert fel vagyok puffadva. 4 nap múlva haláztak csak ki. Nem baj, csak a szemem zsenéroz. Belefolyt a szájamba. Magának még van szeme?
1: Az egyik, a másikat kivitte a golyó. Ott ment ki.
0: Revolverrel tetszett?
1: Pisztolyjal.
0: Hát az jó. Jó, eleinte én is úgy akartam, de aztán nem tudtam pénzt kapni rá. Nekem soká tartott, de tetszik tudni, a biztos, az biztos.
1: Honnan tetszett?
0: A vasúti hídról. Tetszik tudni, 4 nap múlva tudtam csak feljönni. Utálatos lesz az embernek a tüdeje. Pardon, zöldül már a maga hasa?
1: Még nem. Hát zöld lesz.
0: Ajj, látná az enyémet? Szép, világos zöld. Egészen a köldökömig. Úgy örülök, nem sokára zöld leszek. Csak a hájam szép kék. Most már rendesen megy minden a boncolásig. Csak már túl lennék rajta.
1: Mit csinál?
0: Semmit. A víz szörcsök bennem. Na, tessék. Most a másik szemem is kifolyt.
1: Sajnálom.
0: Másképp egészen szabályszerű vagyok, mondta a doktor úr. Igaz is. De mondja csak,
1: szőke volt.
0: Nem?
1: Barna. És az öné?
0: Az enyém is.
1: Hogy hívták?
0: Pepinek hívták.
1: Úgy. Hát hiszen akkor maga a Frellej Zoltán.
0: Na hát.
1: És éjszamár.
0: Azt hittem, magához megy feleségül. Hát maga a Nebbik Lajos. Én azt hittem, a magáé lesz. Hát akkor kellett nekem beugrani a vasútiról.
1: És kellett nekem kiadni a pénzt arra a pisztolyra. Őrület.
0: Hiszen akkor hozzám jött volna. Ha én ezt tudom, hogy nem magához akar menni, és hogy maga beugrik a vasútiról.
1: De nekem azt mondta, máshoz megy. És én

0: pénzt. Beható vizsgálat után kiderült, hogy mindenből kifogytam. Előleget vettem fel egy leendő műre, és előleget vettem fel egy leendő előlegre, amit egy leendő mű előlegére előlegezni fognak majd. Előleget vettem fel arra a szoborra, amit majd csinálnak rólam, ha a mű halhatatlanná teszi nevem, és előleget vettem fel születendő gyermekem összegyűjtött műveire, azzal a megokolással, hogy egy ilyen kiváló ember gyermeke is biztosan lángész lesz, és hogy ezt tőlem örökli majd. De tekintve, hogy még nem született meg, most még engem illet a mű eladási joga. Ki hallott már olyat, hogy az apa ne használhassa vagyonát azon a címen, hogy a gyermekének örökölnie kell tőle, hát várjon az a kölök. Mindezeket az előlegeket elköltöttem. Mától számítva 322 évre felvettem havi fizetésemet is, elköltöttem nyugdíjamat és díszsírhelyemet, amit a kerepesi temetőben kapok az utókortól. Egy vas nélkül ültem a kávéházban, ekkor odalépett Gárdos Andor, gépészmérnök. Mondd kérlek, hol van Pittsburgh?
1: Nem tudom.
2: Nem tudod?
0: Kérd vissza az iskola pénzt, és eltűnt. És én meghökkenve neszeltem fel a szóra. Hopp, csak ennyi. Fél óra múlva ott voltam az egyetem kvesztúrájában. Kérem, L. geográfia tanárral szeretnék beszélni. Tessék erre, bemegyek, a tanár idegesen fogad.
2: Mi tetszik?
0: Kérem szépen, nem tudom, hol van Pittsburgh.
1: Bánom is én, nálam nincs. Mi vagyok én? Lakés címjegyzék?
0: Pardon, tanár úr, pardon, az nem úgy van. Én itten tanultam földrajzot. Engem itten a pénzemért megtanítottak, hogy hol van Pittsburgh, és én nem tudom, hol van. Tehát rosszul tanítottak. Tehát kérem vissza az iskolapénzt. Tehát mi vagyok én? Magamnak is annyiban van. A tanár pillanatig megkövülve merett rám, aztán megvakarta a fejét. Aztán az én fejemet vakarta meg.
1: Nézze csak, mondta békülékenyen.
0: Gondolkodjék. Biztosan tudja maga, csak elfelejtette.
1: Gondolkodtam, de nem jutott eszembe.
0: Biztos a pénz. Örvendeztem magamban. Nem tudom.
1: Na, mondjon valamit, akármit. Hát ha,
0: mondta a tanár reménykedve. Megint gondolkodtam. Közben észrevettem, hogy a száját halkan mozgatja, és felém hajol. Pardon, tanár úr, szóltam erélyesen. Ne tessék súgni, akkor nem gilt. A tanár szégyenkezve sütötte le a szemét. Szóval, nem tudom, folytattam erélyesen. Kérem vissza az iskolapénzt.
1: Hát, kérem, erre nincs felhatalmazásom. Hanem majd le fog vizsgázni megint. Ebből még nem látom, hogy mit nem tud. Ettől még eleget tudhat.
0: Rendes vizsgálatot ejtünk, és megállapítjuk, hogy mit nem tud. Megköszöntem a felvilágosítást. A tanár kezet fogott velem, és szerencsét kívánt a vizsgához, amelynek határidejét 3 hétben állapította meg. Most szorgalmasan készülök a vizsgára. Egyúttal folyamodtam újabb érettség irányában, valamint az elemi iskolai igazgatóságot is megkerestem kérelmemmel, hogy adják vissza az iskolapénzt. Ott azt felelték, hogy szabályszerűen felszerelt igazolvánnyal kell bizonyítanom, miszerint nem tudok írni. Barátaim, akiknek jelen humoreszkem első részét felolvastam, arra unszolnak, hogy egyszerűen küldjem be ezt, mert szerintük fenti követelmény e művem alapján feltétlenül megállapítható.

0: Kapasz Magyar Rádió beszél. Jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó sebb vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd.
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort vendégeinkkel, Ács Danival és Fábián Tamással, akik mind a ketten ki vannak tiltva a parlamentből, vagy már legalább is volt már erre példa, hogy ki voltak tiltva a parlamentből. Azt is mondhatnám, hogy a Héttérítő tulajdonképpen erre a reggelre a magyar sajtó sztárjait hozta végül is össze. Előbb arról beszélgettünk itt a Marcival, hogy talán, hogyha váltásban lehetne csinálni mondjuk egy 444, lenne egy ilyen Ács Dani hét, Fábián Tamásét, Gulyás Marcét a Magyar TV-ben, akkor ennek örülnénk úgy igazából. Dani, te most ki vagy tiltva, ugye konkrétan?
6: Igen, a Herceg Márka meg a Botos Tamással együtt a legutóbbi videónk miatt Kövér László, illetve hát a, nem tudom, a megbizottjaitól kaptunk egy levelet, hogy bizonytalan időre ki vagyunk tiltva.
5: Igaz-e, amit a Gulyás Marcival hipotézisként megfogalmaztunk itt, hogy direkt tiltattad ki magad Kövér Lászlóval, belesétált a hurokba?
6: Nem. Nem igaz, de annyiban igaz, hogy benne volt a pakliba, amikor kvázi ennek a, mondjuk úgy, hogy forgatókönyvét megírtuk már korábban a Márka meg a Tomival, akkor nagyon nem beszéltünk róla, mert volt azért korábban ilyen hasonló videó, a Tamás Bencével már volt ilyen fikciós, őrjöngős videó a parlamentbe, amikor a képviselők alkoholfogyasztására reflektáltunk oda bent, és akkor nem volt semmi, tehát akkor is tiltott helyen forgattunk, tehát azt gondoltuk, hogy hát hogy mondjam, hogy nem csapja le a Kövér a magas labdát, meg nem ad nekünk ilyen publicitást, hogy itt a Tilos Rádióban ezen panaszkodhatunk. Szóval, hogy az, én simán benne volt, hogy nem, meg az is benne volt, hogy igen, de az, hogy direkt, ez tehát, hogy ennek nincs is már jelentősége, már annyi mindenkit kitiltottak.
7: Tamás, téged is, ha jól tudom, most nem vagy éppen kitiltva.
5: Gyere hát a piroshoz, mert hiába próbáltuk megcsinálni a érzét egyszerűen, komolyan mondom tényleg.
7: Beszélek abban is. Egy pillanat.
8: Egy osszuk van a helyet.
7: Aha, de csak gyorsan bekérdezem, vagy bekérdezed te is, hogy képbe kerüljenek a hallgatók, hogy te miért és mikor voltál kitiltva.
8: Hát minket április végén tiltottak ki, amikor, de igazából akkor egy másik négy szerkesztőségnek a munkatársával együtt. Igazából az egy nagyon furcsa eset volt, mert ugyanolyan felvételeket készítettünk, mint a, nem tudom, az összes korábbi parlamenti videó alkalmával, csak volt egy olyan furcsasága, hogy a miniszterelnök is a házban tartózkodott, keresztül ment azon a tárgyaló részen, ahol egyébként tilos forgatni, de egyébként meg azért így meg szoktunk fordulni korábban, és már ott előtte így többször mondták nekünk, hogy ment a parlamenti sajtóosztálynak a munkatársai, hogy fejezzük be, mert hogy itt nem szabad, és hogy ennek következményei lehetnek, de úgy ítéltük meg, ott itt több szerkesztőség nem volt egy ilyen nagyon átgondolt dolog, hanem hogy egyszerűen folytatjuk a munkánkat, ahogy az összes többi alkalommal, és próbálunk kérdezni. Ennek lett az a folyamánya, hogy akkor másnap kaptunk egy levelet, azt hiszem az ATV-től volt még, vagy nem az ATV-től, a 0.hu-tól, a HBG-től, meg a 24-től, igen, az RTL-től az még korábban volt.
6: Igen.
8: És hát ez járt le itt szeptember elején, tehát az április végét tartott. Mostanáig nyilván nyáron nem is nagyon volt ülés, egy pár alkalommal nem tudtunk emiatt bemenni, de hát nyilván így a jelzésérték az ugyanúgy megvolt, hogy igazából így ki vagyunk szolgáltatva, és bármikor gyakorlatilag most ugyanúgy, mint a Daniéknál, hogy igazából most ez, hogy hol lehet forgatni, ez egy ürügy, és az, hogy mennyire veszik komolyan ezt a szabályt, az pedig egy másik kérdés.
5: De van egyébként lehetőség normális anyagot készíteni, mert egyébként mármint úgy normálisat, hogy amelyik valóban tájékoztat, mert egyébként túl azzal, hogy amúgy biztosan fel tudom kúrni magam rajta, hogy hogyan reagálnak a kérdésekre a parlamenti képviselők, azon túl azért érdemi információt én még az életben nem hallottam tőlük ott a folyosón.
6: Igen, szóval hogy ezt is akartam mondani, hogy az, hogy minket most kitiltottak, jelenleg nem ez a legnagyobb csapás a magyar nyilvánosságon, vagy sajtószabadságon, és azért is mondtam, hogy annyi benne volt a pakliba, és nem különösebben vágott minket földhöz az, hogy most kitiltottak, mert hogy valójában már a parlamentben olyan anyagot készíteni, olyan kérdéseket feltenni, amire valódi válaszokat kapunk, azon kívül, hogy mikrofonnal kergetjük a képviselőket, nagyon nehéz. Szóval, hogy persze be lehet azt mutatni, hogy mennyire nem ott dőlnek el az ország dolgai, persze be lehet mutatni, hogy ezek a képviselők mennyire nem vállalják a felelősséget azért, hogy megnyomtak egy gombot, és ezzel döntöttek a sorsunk felől, és ezt mindig érdemes is bemutatni, de néha azért jó lenne, vagy hát annó lehetett érdemi válaszokat, ott azért újságírók régebben beszélgettek politikusokkal különböző sarkokban, most azért egy ilyen szellemházra emlékeztet a parlament.
8: Ja, bár én azért annyiban vitatkoznék vele, szerintem, hogy a hatalom működése szempontjából ez igenis érdemi információ. Tehát például az, amit most itt is mondtál, csak hogy ez így kibontva, hogy tényleg, hogy hogyan működik mondjuk a akár a kormánypárt, akár az ellenzék, milyen dinamikák vannak, tényleg egyáltalán, hogy mi van az ő fejükben, mondjuk nem tudom, egy órával azelőtt, hogy megnyomnak egy gombot, amivel mondjuk nem tudom, több száz milliárd forint titkosításáról döntenek, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, nyilván így inkább ilyen sajtó szempontjából, tehát hogy a kicsit olyan lesz, hogy nem tudom, hogy az újságíróknak fontos ez, hogy így megértsék, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez közelíteni, vagy hogy hogyan lehet egyáltalán nem tudom, a politikával foglalkozni, mert hogy...
6: Hát meg nem is lehet egyéb... Bocsánat, telefon.
5: Halló?
9: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Tökösimike vagyok.
5: Szia.
9: Ami engem rettentően felháborít, hogy amikor nagy nehezen elkaptok egy politikust, rögtön előkapja a telefonját, és folyamatosan beszél, és azt mondja, múlt héten is pont volt egy
5: volt, akinek megcsörjön
9: eset, hogy ne haragudjatok, vagy ne haragudjanak, hát nem látják, hogy telefonálok. Szóval a menjen a búsbüzös francba, az én pénzemből ül ott. Szóval
5: abból telefonál.
9: Azt nem értem, hogy miért nem válaszol egy újságíró kérdésére. Hogy meri magát kihúzni, és itt az újságíróknak is már elnézést, egy elég nagy hibájuk van, hogy talán joggal, jog nélkül föl lehetne tenni, hogy rögtön azt a kérdést, hogy az én pénzemből ül itt, az én pénzemet lopja folyamatosan, nyilván ezt nem szabad mondani, de válaszoljon a kérdéseinkre. És amikor elmegy azon a pici-pici területen, ami ki van az újságíróknak jelölve, hogy meri elővenni a telefonját.
5: Köszönjük, Imi.
9: Én köszönöm, az én Istenem áldjon meg mindenkit. Vigyázzunk egymásra, szervusz.
8: Egyébként múlt héten volt egy ilyen nagyon vicces epizód, hogy az egyik képviselő az ugye így meglátott minket, akkor így rögtön előkapta a telefonját, így el is fordult, még a táskájával is így hadonászott, hogy ezért hagyjuk már békén, és a kameráját nyomta be. Tehát hogy ez konkrétan látszott, hogy mintha így valamit így próbál így felvenni, hogy a kameráját nyomta be, és akkor egy ilyen 10 másodpercig így tartott ez a színjáték, hogy akkor ott most telefonál, meg így menjünk már onnan, és akkor utána egy ilyen suttogós káromkodás kísérletében így lerakta, mert így belátta, hogy tehát egyszerűen ez a helyzet tartatatlan, mert nem tudom, még lehet, hogy beindít egy videót, és akkor megtelik a tárhely a telefonján, és akkor...
6: De Zsandiséknek van erről egy videója, hogy a újságíró lerázó praktikák az Indexen érdemes megnézni abban. Igen.
7: Gyakran nézem ezeket a videókat, én megmondom őszintén, nagyon jól szórakozom, mert ez inkább ilyen kicsit keserítés, és mindig hasonló arcok tűnnek fel. Valahogy, mint a például Harag Péter így előre lenne tolva ezekben a videóban, mint hogyha ő lenne egy az ütköző zóna. Ezzel kapcsolatban azt lenne a kérdés, hogy ki az, akit mi nem sikerült elkapni, ki az, aki egyáltalán nem tűnik ott fel soha? Hát és kit kapnátok el szívesen?
8: Van vagy 120 ember szerintem, mondjuk akár a kormánypártból is, akik nem szoktak ott feltűnni, de mondjuk ellenzékből is egyébként így elég gyakran. Tehát így van pár ember, aki lehet, hogy így nem tudom, lelkiismereti alapon, vagy más megfontolás miatt, de ott így mindig így elsétál, és szívesen részt vesz ilyen kellemes hangulatú beszélgetésekben, de mondjuk nem tudom, tényleg így a ház...
6: 15-20 ember
8: igen, körülbelül, aki visszavizetél. Igen, a ház fele az nincs ott. Viszont Dani, akkor te meg tudod válaszolni, hogy kit kapnál el még szívesen.
7: Telefon után.
6: Fontos kérdés. Hello? Egyébként.
9: Sziasztok!
10: Na, csak 14 évet vettem részt a híriparban. Egy-két anyag elkészítésében azok között, amiből mondjuk az lett az eredmény, hogy leszűkítették az újságírók forrásterét a parlamentben. És azért én hibának látom azt, hogy, tehát, hogy utána megy a sajtó, de mi az eredménye? Tehát, hogy értetek, a felennyi korrupciós ügy után máshol tízezrek vannak az utcákon. Amerikában egyébként például ugyanígy működik, tehát hogy ott se nagyon bolyongaszt a Kapitóliumban, meg a nem tudom mi. Vannak sajtótájékoztatók, oda mennek. Mégis olyan ügyek robbannak ki, ami után embereknek le kell mondaniuk. Tehát azért itthon, hogy mondjam, az egész közeg szerepet játszik abban, hogy nem történik semmi.
8: Lehet erre válaszolni?
5: Persze.
8: Szóval nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nekünk nem azt kell nézni, hogy milyen következményei lesznek a sztoriknak, vagy a munkánknak, hanem el kell végezni ezt a munkát. Az, hogy utána mi történik, az már igazából nem a mi dolgunk, és tök rossz lenne, hogyha ilyen fejjel is gondolkodnánk, hogy mi most így úgy írnánk cikkeket, meg úgy készítenénk videókat, hogy most ezzel ezt és ezt akarjuk elérni, mert hogy, tehát, hogy az már egy következő lépés, amire nekünk nincsen befolyásunk, és nem is ezt kell, hogy
5: jól látom egyébként, hogy a politikusok azért ezekben a találkozásokban leginkább ilyen előre felkészített módon vesznek részt. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen doktrína kiadva, hogy ezt kell mondani, vagy ennek menti, mert akik válaszolnak, ők kb. Ugyanazt mondják, tehát mitem bele kell állni, vagy néha a kús elszúlja magát egyébként egy-egy háttérinformációval, de mint hogyha egy ilyen felkészített politikus érkezne oda, az igaz?
6: Persze, tehát hogy azt lehet tudni, hogy egy, hogy a problémás esetekre megvannak a
5: panelek?
6: Kormánynak és a Fidesznek a nyomott panelek, tehát ez ki van adva, de nekem a kedvenc időszakom az volt, amikor nem volt idő panel legyártani, és akkor azt mondták, hogy Fidesz sajtóosztály készült egy olyan videó, és amikor csak te volt, aki ötször elmondta, hogy forduljanak a Fidesz sajtóosztályhoz. De hát ön nyomta meg a gombot, nem rég volt bent, valami alapján csak döntött. Válaszoljon már, lássa el a feladatát, és akkor a nyilvánosságnak számoljon el, hogy miért döntött így vagy úgy, és 25-ször is Fidesz sajtóosztály volt a válasz. De igen, tehát vannak ilyen panelek.
8: Meg azért vannak olyan pillanatok, amikor azt is nagyjából ilyen tavasszal tudtuk felvenni, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a költéseit próbálták titkosítani, ugye egy törvénnyel, és annyira hirtelen nyújtották be, hogy kb. Aznap derült ki, hogy lesz erről egyáltalán szavazás, és tehát előtte, mindig az ülések előtt van frakció értekezlet, és akkor ott azért úgy nagyjából így megkapják hogy tudják, mik lesznek a fontos ügyek, mire fognak majd kérdezni, és hogy kb. Mik legyenek az ilyen konzerv válaszok, de hogy akkor valamiért nem készültek erre, és mondjuk nem tudom, ilyen 15 megszólalónk volt, és kb. Mindegyik mást mondott. És mondjuk ebből a fele, az például nem is hallott még róla, tehát hogy egy képviselő számára ennél kellemetlenebb helyzetben nem nagyon lehet kerülni, hogy mindjárt fog szavazni valamiről, ami egy nagyon fontos és nagyon óriási pénzeket megmozgató dolog, és akkor azt mondja, hogy én azt sem tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez...
6: Hát van kellemetlenebb, amikor a szocikat nem igazítják el előtte, és utána félre szavaznak.
8: Jó, véletlen.
5: Azt is gondolom, hogy nem volt félre szavazás, hanem mindenki egyesével megvettek kb.
6: És... De bocsánat, visszatérve az első telefonálóra, hogy azért van egy olyan, nem tudom, hogy melyik volt az a kitiltás, azért mondom, hogy ez már nem egy nagy kaland, hogy Kövér László kitilt politikusokat, és nincs is tényleg olyan nagy jelentősége a sajtószabadság szempontjából. Már csak azért sem, mert ennél jobban nem lehet megtolni egy anyagot, tehát hogy kicsit rossz idő, tehát a mi videónkra visszatérve annak soha nem érte volna el a 100 000-es nézettséget, hogyha Kövér László nem száll be ebbe.
8: Na, ugyan már.
6: Köszi, Tomi. De szóval, hogy azt akartam mondani, hogy azért, hogy valamelyik kitiltás akkor volt, amikor rohantak a szokás szerint a riporterek, és Kövér Lászlót próbálták valamilyen ügyben megszólaltatni, és nem volt hajlandó válaszolni, és olyan területre sétált át, ahol elméletileg tilos forgatni. Talán te is ott voltál.
8: Ez az igen. A kitiltás volt, igen, mert hogy amikor minket tiltottak ki, tehát hogy ez is benne volt, meg az is benne volt, hogy ott volt a...
6: De szóval, hogyha most visszaemlékszünk, akkor nem tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy mondjuk Orbán Viktor vagy Kövér László nem, tehát olyan újságírónak válaszolt a kérdésére, akit nem ő fizet. És ezért van jelentősége ebből a szempontból a parlamentben való forgatásnak, hogy itt legalább oda lehet ordítani Orbán Viktornak egy kérdést, meg Kövér Lászlónak, de hát szerintem Orbán Viktor 15 éve nem ült le újságíróval normális kérdésekre válaszolni.
5: Miért nem? Miért hát a, nem?
6: Hát én ezt nem tudom, hogy, hogy mikor bántódott meg ennyire, vagy hogy de én szerintem nem kis hitű önmagával szembe, tehát azt gondolom, hogy meg
8: Nincs-e szüksége, mert bocsai, közben vágjuk, de hogy 2010-ben, 14-ben kétharmaddal nyertek, anélkül, hogy, hogy itt nagy interjúkat adtak volna az ellen.
6: Hogy leült volna igen, az ellenféle igen, vitázni.
8: Igen, igen, tehát hogy egyszerűen ő szerintem már így annyira eltávolodott ettől a szintől, amiben ezeket a csatákat meg kell vívni, és hogy igenis jó, hogyha a másik térfélen is játszunk, és megmutatjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, tehát hogy ő már így e fölött áll, vagy legalábbis ő ezt gondolhatja magáról, hogy fölösleges most ilyen azért feszültségekbe belemennie, hogy ő most leüljön, és akkor másfél órán keresztül így kérdezgessék.
5: Csak hát ilyenkor lábra kapnak különböző elképzelések, hogy lehet, hogy nem is bírná egyébként, tehát hogy nem tud annyit uralkodni magán.
6: Itt szerintem bírná.
5: Halló?
11: Sziasztok. A Keresztapa című filmben van erre egy nagyon jó jelenet, amitől most beszéltek, amikor...
5: A lófejes rész?
11: Nem a lófej, nem, hanem
5: a halk. A Luca Brasi már a halakkal az.
11: Gyerekek, iszonyúan nem lehet titeket hallani a telefonban.
5: Tudom, sajnos. Három mikrofonnal görcsöljük végig az egész adást.
11: Szerintem majd, hogy végigmondjam, jó, és aztán majd a rádióban hallgatlak.
5: Folytassak.
8: Okay. Oltás.
11: Halló.
5: Hallunk téged, hát mondjam.
11: Ez nem oltás, ez egyszer technikai.
5: Na, azt hallottad.
11: Na, szóval, hogy az van a Keresztapában, amikor azt mondja, hogy ezt meg azt írták meg az újságírók, és erre azt válaszol, hogy hát írjuk meg mi, nekünk is megvannak a fizetett újságíróink.
5: Yeah.
11: Mondja yeah. ő.
5: Köszönjük.
11: Hogy itt egész egyszer arról van, hogy átvették ezt a maffia módszert, hogy nekik megvannak a maguk fizetett újságírói, akik azt írják, amit ők akarnak készíteni.
5: Köszönjük.
11: Szervusztok!
8: Hello.
5: Egyébként valóban megvannak úgy vannak fizetett újságírók, hogy akik ott bent a folyosón kérdezősködnek, vagy ez csupán a kvázi valódi újságírónak a szokás, hogy ott vannak?
8: Hát az egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként pont idefele menet gondolkodtam rajta, hogy kormánypárti sajtótól nem nagyon szoktak ott kérdezgetni. Hát, tehát,
7: tök felesleges, nem?
5: Hello? Hello?
12: Hello, jelzem, hogy nagyon jól hallottatok a telefonba is.
5: Jó.
12: Egyébként.
5: Köszönjük.
12: És azt akartam kérdezni, hogy ez a világban nem így történő pont ugyanígy országokban? Tehát hogy én ugyanezt látom más országokban is, hogy mondjuk egy államvezetője az így ilyen, nem tudom, nem bizonyos emberekkel leül, bizonyos emberekkel nem ül le. Tehát hogy én nem látom a különbséget. Tehát hogy honnan vették a példákat ezek az emberek, akik most itten, akikről beszéltek. Nem maguktól vették, hanem más országokban látták, hogy ez így működik, mint hogy a sajtónak a megvásárlása is így működik.
5: Így van, rendjén.
12: Én csak azt látom, hogy az emberiség ilyen, amilyen a politikai rendszerek, amikor úgynevezett parlamentális demokráciáról beszélünk, az ilyen. Okay, ezt lehet nem szeretni, és ahogy ti nem szeretek, meg sok ember nem szereti, csak ez kevés. Tehát ez, hogy néhány ezer ember sajtószabadságért tüntet, abból nem sok minden lesz. Hát ahhoz legalább 1 millió embernek kéne ott lennie, hogy az látható, érzékelhető valami legyen, szerintem.
5: Hát Kastróik is csak heten voltak.
12: Tessék?
5: Semmi, szerintem nem kell 1 millió ember a változásokhoz, kell tökös hét.
12: Tökös hét?
5: Aha,
12: kell. A hétmesterlövész, hogy mire gondolsz?
5: Értem. Hát nem csak szerintem kevesebb ember is elegendő, tehát az, hogy a tömeg éppen hova áll, vagy milyen mozgásoknak veti alá magát, az nem a tömegtől jön, hanem pár ember van, aki elindítja a változást, adott esetben általában egyébként egy ember, akit ledobnak a vonatról, és ezzel megharagszik, és azt mondja, hogy lebontom az egész brigyarnak birodalmat. Tehát, hogy kb. Szerintem inkább mozgásokra...
12: Ez a világ már elmúlt, én azt gondolom. Biztos, hogy volt egy ilyen világ, amiről te beszélsz, csak én nem látom az embereket, hogy mozdulnának. De néhány évvel előbb telefonál is mondta, hogy ennyi ember nem fog megváltoztatni semmit szerintem.
5: Hát talán szerintem ez
12: a... Lehet, hogy a Tilosnak a hallgató közönség, az nem tudom hány ezer ember, X, az egy budapesti mikrovilágot képvisel, ami az emberek a 3,3 millió szavazónak, hogy arról beszéljünk, az nem sokat jelent. Hát nem jut el hozzájuk az információ, nem jut el hozzájuk, amiről most beszéltek. Nem. Tehát ez egy jó dolog és fontos, ami történik, amiről most beszéltek, nehogy azt gondoljátok, hogy ezt én lekicsillem, csak hogy próbálom az értelmét megfogni. Meg hogy másik az, hogy a rendszerek azok nagyon hasonlóan működnek Amerikában is, meg Angliában is, meg Magyarországon is. Politikai rendszerekről beszélek.
5: Oké. Okay. Köszi.
7: Csumi. Én azért beforgatnám ezt egy kicsit, ezt a témát, szóval nem azért ülünk itt, mert most egy ilyen baráti beszélgetést folytatunk arról, hogy de viccesek kitiltottak minket a parlamentről, hanem azért, mert ott tartunk, hogy sajtótájékoztatón nem lehet megkérdezni azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, és elmenekülnek a kérdések előtt. És azért nem véletlenül a sajtószabadság tematikus nap, mert szerintem a kitiltás az egy lépés, viszont a betiltás az megint egy másik lépés, ami nem véletlenül adtuk ennek a szekciónak, aki tiltanak, betiltanak, beszüntetnek nevet. Ezért ez lenne a kérdésem, hogy szerintetek van-e félnivaló.
5: Annyival kiegészíteném, hogy a Gulyás Marci belóbálta, hogy esetleg 2018-ig már az Indexet is beszántják, a 444-et gondolom két hónap el előtte. Mi ennek a realitása? Van ennek realitása?
8: Hát szerintem akkor Dani válaszolni előbb, mert hogyha a 444-et előbb szántják be, akkor...
5: Ha rajta múlik, akkor az Indexet fogják előbb beszántani. Két hónappal. De csak a Szamúzi ügy miatt.
7: Hát tényleg! Nyugodj.
6: Hát nincs. Mindenkit túlélünk.
5: Ez így kell hozzáállni.
8: Pont ugyanazt tudom mondani egyébként. Próbálkoztatnak, de hát még mindig itt vagyunk.
5: Egyébként szerintem is ez a pozitív hozzáállás, amikor a Frekiért harcoltunk, akkor világosítottuk mindenki számára, hogy vagy így, vagy úgy, de adás mindenképpen lesz. Tehát, hogy bármi történik, az olyan, mint az Ozora buli. A zene mindenképpen meg fog szólalni. A többit azt meg majd meglátjuk. Hogy hogyan. De mindenek ellenére azért láttok-e tendenciát arra, hogy azért ez a elszabadult fasiszta államgépezet szépen lassan önműködő módon azért mindenkit be akar darálni? Vagy ez csak para?
6: Hát nem para. Nem. Tehát azért látjuk, hogy nem para. Hogy... Tehát mindenki tudja, hogy most itt miről beszélünk, az ami a Népszabadsággal történt legutóbb, az felfoghatatlan, és ez attól még mindig azért ilyen gombóc van a torkomba. Tehát nem para. Bár hát, ugye azért pont a Török Gábor írta ki, hogy ez ugye itt most elkezdett mindenki ezen lamentálni, hogy itt most akkor van-e még sajtószabadság, vagy nincsen sajtószabadság, hiszen a Török Gábor is ezt írta, hogy nem csuktak még börtönbe újságírókat.
8: Még.
6: Nem lőttek le az utcán újságírókat egyelőre, tehát hogy nem dobtak molotov koktélt szerkesztőségekbe, stb. Tehát, hogy úgy mondjam, még a blogokba bárki megírhatja, amit szeretne. Még ugye arról is van szó, hogy még mindig van valami fajta kormánykritikus médiafölény, szóval, hogy
8: hát azt nem tudjuk, hogy mondjuk ez mennyire van, ez a média fölény. Tehát, hogyha így szemszerűsítjük, akkor igen. De mondjuk, tehát hogy önmagában már az mondjuk egy ilyen nagyon nyomasztó gondolat, hogy mi most így folyamatosan így azt méricskéljük már évek óta, hogy még azért mennyire vagyunk messze Törökországtól, ahelyett, hogy mondjuk pont azon gondolkodnánk, hogy mondjuk a Fehérházban az amerikai elnök is szokott olyan sajtótájékoztatókat tartani, ahol aztán bárhol, bárki bármennyit kérdez. Hát jó, nyilván ott is azért ez így moderálva van, de hogy mondjuk Magyarországon ilyen mondjuk, nem tudom, évente egyszer, ha történik, hogy mondjuk a miniszterelnök tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol úgy többet lehet tőle kérdezni. Tehát inkább csak az a gondolat, hogy igen, hogy még azért attól messze vagyunk, hogy nem tudom, Oroszország legyünk, csak így már maga az, hogy így mindig ezen kell gondolkodni, hogy még most miért nem vagyunk Oroszország, az úgy...
6: Igen, az, hogy hol kezdődik a sajtószabadság vége, ezen hosszan lehet vitatkozni. Azért hozzátenném, hogy itt hetente a Lázár János tart egy sajtótájékoztatót. Ő talán a második legmagasabb rangú politikus Magyarországon, vagy hát nem tudom, hogy hova soroljam,
8: hát
6: de valahol.
5: Hát említok, úgy van, hogy Nándi, Jani, Viktor, hogy ez a lépcső a pályázati dolgokban.
6: Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért a sajtó is elég nyomi, meg elég béna. Szóval, hogy ott lehet kérdezni, tehát ezt nem lehet mondani, ott van a kormányszóvivő, ott van Lázár János, és lettek volna olyan praktikák, amivel meg lehetett volna fogni, ahol lehetett volna erősebben sarokba szorítani a hatalmat, erre megadta azért a hatalom valamilyen formában a lehetőséget. Tény, hogy a rendelkezésére még mindig az az eszköz, hogy azt mondja, hogy erről ő nem tud nyilatkozni, mert nem kompetens mondjuk helikopter kérdésben, vagy nem kompetens Mészáros Lőrinc kérdésben, vagy nem kompetens Csányi Sándor kérdésben, tehát hogy ez mindig ott volt, de azért, hogyha egymás után felállt volna az mondjuk 3-4 orgánum, és addig nem hagyja annyiban, amíg nem válaszol a kérdése. Tehát, hogy...
5: És ez miért nem történik meg?
6: Hát én nem járok Lázár Jánoshoz, tehát hogy én ezekre gondol, akkor...
5: Nem láttam még.
6: De én csak azt akartam mondani, hogy lehet nyafogni, hogy milyen szörnyű a nyilvánosság és a sajtószabadság helyzete, de azért maga a sajtó sem annyira talpra esett, és ebben az elmúlt egy évben lett volna lehetőség, mert a lázárék odaálltak, szóval.
5: De egyébként ez más témában is érzem, tehát én mondjuk, aki elsősorban a kábítószer kérdésben vagyok érintett, mondjuk nagyjából van kb. 2-3 olyan sajtóorganom és újságíró, aki képes kérdezni ebben az ügyben. A 80% az megkér, hogy írjuk meg a cikket, de hogy konkrétan, vagy hogyha elküldi, akkor meg kell írnod, világosan látszik belőle, hogy egyáltalán nincsen felkészülve. Tehát mintha lenne egy ilyen nagyon erős elpuhulása amúgy is sajtónak, hogy amúgy nem akar belemenni ilyen kérdésebe. Tehát mondjuk például, amikor 44-nél mondjuk ti vagytok, akik képesek feldolgozni ezt a témát, az Indexnél meg mondjuk elsősorban a Földes András, aki szintén belemászik ebbe, de hogy ennyi, senki más nem igyekszik ezzel kapcsolatban, csak picit sem képezi magát. Hogy mitől puhult így el a magyar sajtó, vagy volt ettől egyébként keményebb valaha az életben?
8: Tani?
6: Nem tudom, nem értek a sajtótörténethez, de szerintem nem volt, szerintem, tehát hogy én amióta tudom, nem volt ennél sokkal keményebb. Azért mondom, hogy az, hogy kik tiltottak minket a parlamentből, azért sincs nagy jelentősége, mert ahogy mondtam, ott már nem pezseg az élet, nincs, tehát hogy nincsenek viták, valójában nincsen ellenzék, azért annó itt legalább a koalíciós feszültség kapcsán lehetett a parlamentben dolgozni, de hát élet volt régebben a parlamentben, forogtak az újságírók, meg voltak viták, nincs terep, ahol dolgozni lehetne, tehát hogy változott ebből a szempontból.
8: Hát igen, meg azt,
6: olyan szűk körben történnek a döntések, és dőlnek el a dolgok, és annyira nincs rálátásunk erre a szűk körre, és annyira nincsen hozzá csatorna, hogy tényleg csak ezt lehet, hogy egymást kergetjük, meg alsógatjába fetrengünk a vörös szőnyegen.
8: Igen, igen. Meg hogy most a parlamentbe kérdezni, azért nem csak ott lehet politikusokkal találkozni, tehát ott van a Fehérház, a képviselőirodaház, ahová lehet menni, naponta van számtalan olyan esemény, ahol valamit koszorúznak, átadnak, kezet fognak egymással ezek az emberek, tehát hogy önmagában az, hogyha a parlamentbe nem lehet bemenni, az mondjuk ilyen szimbolikusan egy jelzésérték a hatalom részéről, hogy hogyan gondolkodik a nyilvánosságról, de hogy azért ezek az emberek, hát nyilván itt kezdődik, hogy mondjuk kicsit melósabb, nem tudom, vidékre járni, meg akkor nem az van, hogy így egybe itt álcán felszolgálják az embereknek a képviselőket, és akkor ott nem tudom, 20 emberrel azonnal tudsz beszélni fél órán belül, hanem akkor így igen, így utána kell menni, és mondjuk az így látszik így mondjuk így a médiára így általánosságban kicsit, hogy még olyan szerkesztőség is, ahol azért így lenne kapacitás, kicsit így a Budapest központosság azért az úgy megvan, tehát hogy úgy keveset mennek vidékre az emberek, mert hogy akkor az már úgy messze van, meg hogy nem szívesen végeznek olyan munkát, ami ilyen hosszú távú, és akkor itt egy sokat kell vele foglalkozni. Tehát igen, tehát azért van ilyen, hogy így kényelmesek.
6: Meg ez azért elég konfliktusos, tehát amiről beszélsz, hogy elmenni egy temetése, vagy egy koszorúzása, és utána a Havasi Bertalant valahogy kicselezve odaordítani, ehhez kell ilyen pofa is, ehhez kell gyakorlat, hogy ezt jól tudja csinálni az ember, és ezt tényleg nagyon kevesen csinálják. De hát a másik az, hogy azért mi most hetek óta próbáljuk Rogán Antalt elkapni, hogy mégiscsak adjon már választ arra, hogy így a kommunikációért felelős propaganda miniszterként, ha kiderül, hogy hazudott, akkor ennek miért nincsen következménye, és hát hatalmas erőket mozgat meg azért, hogy ne tudjuk őt elkapni. Pont a parlamentbe ugye beült egy ülésre, és utána minden bejáratot, meg kijáratot figyeltetett, meg minden újságírót elküldetett, meg mindenféle kerülő utakon.
5: De azért ez megdöbbentő egyébként. Tehát ez megdöbbentő, tehát az, hogy valaki tényleg ennyire rettegjen, ennyire féljen, ez egyszerűen hihetetlen, hogy megtörténhet egyáltalán, hogy valakit nem tudsz elkapni, mert bemegy a mélygarázsba, bemegy gondolom a lakóparkba, mélygarázsba.
6: Tehát hónapok óta nem szólalt meg úgy, hogy ő mondom a propaganda miniszter.
8: Te voltál egy kvótakampányos fórumán, nem?
6: Ott igen, sem akkor még nem volt helikopter.
8: Akkor még nem volt helikopterügy.
6: Akkor még nem volt helikopterügy, akkor konkrétan. De egyébként ott is az volt, hogy azt mondták, hogy valami az Orbán Viktor valami kormányülést tart, és nagyon-nagyon-nagyon sietniük kell, és beállt a busz a bejárathoz, és a Varga Mihállyal így azonnal bepattantak. Tehát, hogy még tartott a taps, és kirohantak, hogy nekik nekik menniük kell, és nem lehetett kérdezni.
8: Felvették a szöges cipőt, és abban is
6: sprinteltek. Van még ilyen fotóm, hogy így rohanok utánuk, de már csukódik be a busz ajtaja, és akkor ott próbálok kalimpálni.
7: Ezek megdöbbentő történetek szerintem.
5: Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus napot halljátok Ács Danival és Fábián Tamással, és hamarosan folytatódik majd egészen 10 óráig a héttérítő sajtószabadság tematikával, illetve az egész napunk erről szól ma itt a Tilos Rádióban.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítőt, egész nap sajtószabadság tematikus napunk van. Dr. BZMG-vel beszélgetünk, Ács Danival a 444-től és Fábián Tamással az Index.hu-tól. Itt most elsősorban az, amiért ide kerültek, az nem más, mint az, hogy rendszeresen kibe voltak tiltva a parlamentből, de természetesen erről nyíló témákról is beszélgetünk. Azért én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van ennek egy ilyen személyes szintje, és hogy hogyan bírjátok gyomorral? Hogyan bírjátok gyomorral Csepregi Nándort, Harrak Pétert, hogyan bírjátok a nem tudom én bárkit, aki tényleg a leggusztustalanabb, legtenyérbe mászóbb módon, kioktató módon válaszol, hogyan bírjátok ezt, hogyan bírjátok?
5: Szerintem egyrészt fontos az egészséges táplálkozás, és akkor nincsenek az embernek ilyen gyomor problémái, de komolyan válaszolva, most ezek a válaszok, ezek nem minket minősítenek, hanem
4: hát,
5: őket.
4: Tudom, de
5: mindig az aktuális embert, és érted, nekünk ez a munkánk, most így mi nem foglalkozhatunk azzal, hogy úristen mit mondott, és akkor ott elkezdünk finnyogni, hanem pont jó, hát megfeltettük a kérdést, ő így válaszolt, onnantól kezdve. Hát, személyesen engem szórakoztat, tehát hogy, amikor így láttuk egy ilyet, persze nyilván így van ez a szint, amikor az ember már így húzza a száját, vagy nem is húzza a száját, hanem így rosszul van kb., hogy úristen, ezek az emberek döntenek a mi életünkről, meg a jövőnkről, meg gyakorlatilag most már a múltunkról is, és közben meg ilyen szinten vannak, de hát...
4: De te mondja, különösen nyugodt vagy azért mindig, azt megfigyeltem.
6: Nem,
4: de tényleg nagyon szépen nyugodt, és miért nem válaszol? És akkor szépen, de hogy semmi, már biztos elgáncsolnám.
5: Hát ízlések és pofonok, tehát hogy valaki így csinál, meg ilyen temperamentuma van, én inkább ezt a sztoikus nyugalmat, tehát hogy alapból ilyen ember vagyok, ezért van ez talán így, tehát nem fogok molotov koktélokat dobálni a parlamentben.
4: Dani, azért te hamarabb kitiltattad magad.
7: Igen, de én már pont előtte megnéztem, hogy fél éve már nem voltunk bent, és érdemi videót nem hoztunk a parlamentből, tehát de egyébként a Kövér László most kedvet hozott, mert a Geri a kitiltás után a Plankó meg a TBG-be is szaladtak és csináltak egy videót. Igen, azt akartam pont mondani, hogy azért az egy nagy vereség, amikor az ember ilyenkor elveszíti a türelmét. Tehát, hogy ezeknek a körkérdéseknek alapvetően nem az a titka és nem az a válfaja jó, amikor az ember agresszívé válik és látszik, hogy kihozták a sodrából a válaszok, hanem amikor annyira jó a kérdésed, ami viszi előre az anyagot. Tehát itt a jól megválasztott kérdés, amivel ki lehet zökkenteni, ki lehet billenteni a panelből, ki lehet egy kicsit mozdítani a komfortzónájából a politikust, az egyébként is működik. Tehát, hogyha meghökken, hogyha meg lehet hökkenteni, akkor a sokkal jobb, sokkal jobban jön le a képernyőről, mint hogyha az látszik, hogy már mindjárt felrobban a riporternek a feje.
4: Hát csak mindenek ellenére azért ez ilyen nagyon, nagyon sajátos tulajdonosokat kíván meg, vagy nem tudom, tehát az valahogy mint a újságíróként, én mondjuk itt rádiózok, tehát nem készítek mondjuk külső interjúkat, de hogyha valaki ilyen szinten próbálna lerázni, vagy ennyire, nem tudom én, ilyen tenyérbe mászó módon gyerekként kezelni, vagy kioktatni, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy ne szóljak vissza, hogy ne haragudjon már, de tényleg a jó Istent képzel magáról.
7: Én utálom. Tehát, hogy tényleg megalázó néha rohangálni, hogy képviselő, ne haragudjon, csak egy kérdés, képviselő.
4: És mellett szóval, egy tanulatlan bunkóráadásul látszik rajta, tehát két szót nem bír válaszolni, szétvág az idegedből.
5: Igen, de utána meg mondjuk megnézi saját magát az anyagban, tehát egyrészt mondjuk itt a te szaladgálsz utána, de utána neki kell, és a választóinak kell megnézni, de mondjuk, hogyha csak a politikusról beszélünk, akkor viszont látja magát, és utána neki kell ezért tükörben néznie, nem tudom, este fogmosás közben, hogy hát már megint ezért így viselkedtem, és ezért feltetett nekem egy kérdést, és úgy tettem, mint hogyha nem lenne ott egy másik ember, tehát hogy ez számukra végtelenül ciki, mi pedig csak elvégezzük ezt a munkát, és tehát hogy nem önmagában az a cél, hogy mi most őket kellemetlen helyzetbe hozzuk, és megmutassuk, hogy milyen szinten vannak, tehát hogy viselkedhetnének másképpen is.
7: Van, aki ezért viselkedik. Tehát, hogy azért kell mondani, hogy ott van a, nem tudom, a nyitrai, az rendszeresen megáll, és válaszol a kérdésre. Az, hogy ez mennyire releváns, vagy okos, vagy mennyire, az más kérdés, de tényleg vannak, akik megállnak. Szóval.
4: Hello?
5: Igen.
6: Szervusztok, Gyuri vagyok. Én csak két rövid dolgot tennék a dologhoz hozzá. Azért én, amikor ezeket a dolgokat hallgatom, vagy olvasom, azért az én fejem füstöl, és az én fejem vörös, mint a tékla, ez egyik. A másik pedig az, hogy évek óta láthatjuk, tudjuk már, de lehet, hogy én értelmezem rosszul, hogy ezek az emberek este, amikor hazamennek és belenéznek a tükörbe, nekik egyáltalán nem ciki semmi.
7: Ezzel egyetértek.
6: De ez is a bosszantó egyébként, hogy rohadtul lepereg minden, és én hát nagyon gondolkodtam azon a válaszotok, hogy nem az a dolgotok, hogy utána menjetek aztán a dolgoknak, hanem csak az, hogy kérdés. Én ezt el is hiszem, és ez természetes is, csak én meg mi meg otthon, amikor éppen nem az utcán vagyunk, vagy éppen a kocsiba ülök és dolgozom, akkor szintén lilul a fejem, füstöl a fülem, jön a gőz belőle, még szerencse, és egyszerűen ütöm a kormányt, mert akkor már ebből most mi lesz? Olyan, mint a hiába kérdeznétek, és nem történik az égvilágon semmi. És ez nem a tívátok, félrejétes nehetség, hanem hogy be van betonozva ez az egész. Na, köszi, mert tényleg csak röviden akartam felvutatni.
8: Az én kérdésem az, mert a Gulyás Marcival is beszéltük meg korábban is, hogy most tehát egy adott helyzetről beszélünk folyamatosan, de hogy ti hogy látjátok, hogy ez hogy változna esetleg, hogy lehetne, tehát én most direkt használom ezt a szót, rákényszeríteni arra azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, hogy érdemi válaszok, hogy nem tudom, felelősséggel történjen valamennyire a dolog. Van rá 7 perc. De nem.
7: Hát az lenne jó, hogyha a cikkeknek, amit az elején beszéltünk, a bármilyen leleplezésnek, bármilyen korrupciós ügynek egyszer lenne következménye. Tehát amint súlya lesz egy újságcikknek, amint súlya lesz egy oknyomozó anyagnak, egy válasznak, egy hazugságnak, attól kezdve tétje lesz ezeknek a beszélgetéseknek és ezeknek a kérdésválaszoknak. Egyszer kell olyan helyzetbe kerülni, vagy egyszer-kétszer kéne olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki felelősséget vállal a tetteiért, és onnantól kezdve ez szerintem
5: jó. Nem igaz, hogy sosincsen, mert mondjuk az Eros Schmidt Pál az újságcikkek miatt.
4: Így van.
7: És azt azóta se dolgozta föl a kormányfő.
4: Szóval, Schmidt Pál, halló?
9: Szervusztok, én István vagyok. Tudom, hogy végtelenül naiv, amit mondok, de én olyasmit szeretnék valamit, hogy mikor egy ilyen hapsi kitér a válasz elől, úgy megcsípni a ruháját, visszatibálni, hogy baze, az én pénzemből élsz, köteles vagy válaszolni. Szóval ilyet szeretnék, tudom, hogy maraság.
4: Hát csináld!
9: Igen, nem merem, az a helyzet.
4: Hát én se egyébként.
9: Nem tudom, hogy hülyeség, csak valami ilyesmit szeretnék, hogy eljussunk valahogy, hogy
7: nem mondjon
9: mindenféle baromságot a hold, meg a nem tudom milyen járásáról, meg a nem tudom milyen franszról, hanem azt kérdeztem, hogy mennyi, mit tudom én, 2 meg 2. Köszi,
4: Csumi. Hát vagy leönteni szarra van akit, vagy én nem tudom, meddig kell egyébként eljutnunk ahhoz, hogy tényleg legyen egy ilyen nagy felébredése, hogy ezek az emberek, akik ott válaszolnak, ők jelentős részben tanulatlanok. Tehát olyan válaszokat adnak, amivel azt látod, hogy ő egyébként valószínűleg ő nem tanult sokat, életében nem olvasott sokat, nem képes egy kerek mondatot mondani, három kereszt kérdése meg lehet rogyantani, és egyetlen dolog miatt ússza meg, azért, mert be tud menni a végén egy kurva liftbe már elnézés. Az az egyetlen esélye, és látszik, hogy remeg a gomba, csak érjen oda a lift. Halló?
8: Hogy megfelé.
4: Halló?
10: Bocsi, nem régóta kapcsolódtam be, és azt szeretném kérdezni a két újságíró figurától, hogy mit gondoltok, hogy bent nekik ilyen belsős kommunikációban, mint páton belül ki van adva a feladatba, hogy nem állhat meg ennek a két orgánumnak a kérdéseire?
4: Kerüld el ácsot.
10: Bocsánat, még a Tamástól akarom megkérdezni, hogy ő az a Fábián Tamás, aki Nyíregyházán járt iskolába, a kultiban, mert nagyon is
5: én vagyok az, igen.
10: Rájönni, hogy tényleg ő van.
7: Jelöljétek be egymást Facebookon is.
4: Kövess be a
10: YouTube-on. Azért idáig nem, de Tilos Rádió keretein belül simán rá lehet erre kérdezni, hogy Nyíregyházi nem szar Fábián.
4: Persze, hát valahogy. Gyönyörű. Szóval?
5: Abszolút Nyíregyházi vagyok, igen. Tirpák egyébként, azt is mondhatnám.
4: Büszke tirpák. És büszke, mert egyébként a tirpákok, ugye ők a Békés Csabáról felszármazó szlovákok, akik a futóhomokon építik fel a városukat, amire azt mondta mindenki, hogy nem lesz semmi, és ott föláll maga a Nyíregyháza. Respekt.
5: Ennyi.
4: Salgótarjánból. Nálunk a völgybe épült a város testvére. Ki van adva a politikusoknak, hogy nem találkozhatnak az Ács Fábián, illetve az alábbi nevekkel? Dezső Andris.
5: Szerintem nincsen egyébként. Nincsen. Tehát ugye a Simicska gecizés után volt ilyen, hogy próbálták blokkolni a Magyar Nemzetet, hogy ne nyilatkozzanak ott kormánypárti képviselők, de ugye annyira nagy a párt, és annyira sok érdek van benne, hogy igazából ezt nem lehet így kézivezérésre azt mondani, hogy te most ellenzéki médiumnak már pedig nem fogsz elmenni, mert tehát, hogy azért bizonyos szinten itt vannak olyan emberek, akik még nem tudom, így gondolnak valamit a világról, nem csak ilyen feketén-fehéren, hogy akkor most csak a saját házunk táján állunk le emberekkel.
8: Én még nálad is visszatérnék azért arra, hogy te hogy látod a jövőt, vagy mit lehet tenni, vagy hogy lehet, hát nem tudom, felelősséget.
4: Akár utánpótlás.
8: Igen.
4: Telefon után.
8: Telefon.
4: Halló?
11: Kis ember vagyok, sziasztok. Hallottok?
8: Igen.
4: Persze. Nem a telefonod.
11: De most már jól most hallak, hogyha beszélsz, hallak. Szóval, hogy fiatal felnőtt koromban, amikor már úgy az embert érzelmileg is megérinti a szexualitás, akkor úgy sokáig csodálkoztam rajta, hogy hogyan képesek a kurvák arra, hogy másokkal lefekszenek, és aztán hazamennek, és példás feleségek és családanyák, mert sok közülük ilyen.
4: Mi van?
11: Hát sok olyan kurva van, amelyik utána érzelmileg is képes átérni.
4: Idő hiány, most nem bontom ki a prostitúció problémáját és a helyes kommunikációt, tedd fel a kérdést.
11: Jó, ezt akarom mondani, hogy mert hogy arról vonatkozott, hogy képesek tükörbe nézni, hát pont ugyanúgy, ahogy egy kurva leválasztja azt,
4: hogy... Jézus, ez tök szexista, ahogyan beszélsz erről.
11: Jó, lehet, hogy neked szexista, de én így szoktam, így a nyolc körbe így szoktunk erről beszélni, nem tudom, lehet, hogy te máshogy. Na, tehát ezek az emberek egész egyszerűen politikai kurvák, nincs, eladták a gerincüket, és ők ezt egészen más embereknek érzik magukat, tehát elbazírozni, hogy nekik valami féle erkölcsi tartásuk van, az teljesen fölösleges.
4: Jó, köszönjük szépen.
5: Hello. Lehet, hogy valakinek ilyen magánéleti problémái voltak, és ezért ezzel a hasonlattal.
4: Igen, tehát a hasonlat egymillió módon sántít, azt gondolom. Ha próbálom átfordítani kérdésre, tehát hogy szerintetek az az ember, aki egyébként ennyire buta módon viselkedik a parlamentben, ő egyébként otthon ügyes, okos, intelligens férként funkcionál-e?
5: Hát ezt nem tudom.
4: Meg kell kérdezni Csepregi Nándor, otthon egyébként rendes emberként viselkedsz, vagy csak így csináld ezt a csíráskodást?
8: Igen, mert nem kell jön a lift.
5: Egyébként csak a kérdésedre válaszolva, szerintem ugye itt az van, hogy ez sokszor mondjuk az ellenzéken is múlik, tehát az, hogy mennyire van felborulva a pálya, és ugye most itt ugye a kormánypárt az nagyon ritkán van arra rákényszerülve, pont a Mennyi Roland ugye az például egy olyan, de az is inkább így belülről bomlott ki, tehát hogy nem a 168 órában megjelent újságcikk volt, amely ezt elindította, hanem már ugye előtte ott már zajlott a nyomozás, tehát inkább így ilyen belső feszültségek és harcok vannak, amikből pattannak ki
4: sztori. Hát ha nyilván, tovább csinálja a pályázatait, az volt a híradásul, hogy azt mondta, hogy attól, hogy őt bevádolták, attól az életnek mennék, az ugyanúgy szedi ki a lóvét a pályázatokból folyamatosan.
8: Szerintem egy ilyen díszbűnös egyébként, de mindegy, ezt majd...
7: De azt akarom mondani, Tamás, hogy igazából inkább a hatalmon belül vannak repedések, és ezek mentén lehet valahogy konfliktusokat feltérképezni, és amit én is, tehát hogy amit próbáltam mondani, hogy a parlamentben nem igazán lehet érdemi anyagot készíteni, mert nincs bent élet, és nem olyan emberek vannak bent, akik valóban döntéseket hoznak. Ez valóban annak is köszönhető, hogy azért itt jó régóta az erőviszonyok felborultak, és hát nincsen, tehát hogy ez a választások eredménye is, tehát hogy majd kétharmados többsége van a kormánypártnak, így aztán sokkal több kormánypárti politikusan eleve meg is felezték a parlamentnek a létszámát, tehát ezért is kisebb az élet odabent, tehát ez nem csak annak köszönhető, hogy itt elképesztő diktatúra van, hanem megváltozott a politikai helyzet.
5: Igen, és hát most élnek az erőviszonyok, de hát nyilván ezek 4 évente aztán megint változnak, szóval nem tudom, én nem temetném azért így, ugye így nagyon sokszor ilyen Facebook posztokban, meg különböző beszélgetésekben ez így felmerül, hogy úristen, most már így vége mindennek, és elvesztünk, én ezt egyáltalán nem így látom, tehát lehet, hogy itt emberek ilyen 20-30 évekre vizionálnak mindenféle fasiszta diktatúrákat, azért ettől szerintem még nagyon messze vagyunk, és szerintem nem is lesz az, hogyha ilyen patetikusan így.
4: Hát meg talán jobb is, hogy ezeket kimondjuk, hogy nem lesz az. Tehát akár nem tudom, volt egy telefonálunk itt a mai napon, aki folyamatosan felsorolt, hogy miért nem fognak menni a dolgok. És hogy talán pont azért nem mennek, mert minden egyes megbeszélést azzal kezdünk, hogy miért nem fog menni ez a dolog. Én most már évek óta felállok minden ilyen megbeszélésről, ahol elhangzik, hogy nem fog menni, mert akkor mindenkülünk ott egyetlen percet is, ha nem fog, akkor fejezzük be az egészet. De azt kell nézni, hogy mitől fog menni, mi az, amiben tudunk változtatni, és valahogy ezekre koncentrálni. A mai sajtószabadságnap az egy viszonylag jó példa erre, hogy mi például azt hiszem, hogy itt mondhatok a Tilos Rádió, mi nem vagyunk képesek kiállni a Népszabadság mellett, mert a Tilos Rádió attól sokkal differenciáltabb és sokkal nagyobb a különbség a különböző vélemények között. Lenne olyan műsor, aki teljes melszélettséggel a Népszabadság mellett áll ki. A Héttérítő nem ez a műsor. Viszont a sajtószabadság mellett bármikor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kiálljunk, és ezért is próbálunk ilyen értéksemleges módon beszélgetni erről, de szerintem azért ez még mind annak a jele, hogy van egyfajta társadalmi öngyógyító folyamat azért, ami az erős nyomásra egyre erősebb mozgásokkal reagál, és szerintem egyébként a magyar civil társadalom ebben az életben nem volt még annyira erős, mint mostanában ezekben a napokban. Tehát minden egyes napon van azért valamilyen hír, valamilyen megmozdulás, amelyik nem pártpolitikai alapú, hanem valamilyen civil. Persze kétségkívül a hatalom is látja ezt, és jól lehet érezni azt, hogy akár a norvég szervezeteknek a megtámadása, vagy akár az állandó sorosozás, azért jól mutatja, hogy a civil társadalomnál van az igazi ellenfél számukra. Utolsó kérdésként, ti látjátok ezt, vagy láttok-e olyat, amiben a kormányzat valóban a civileket találná meg következetesen mondjuk felépít a stratégiai szempontból?
5: Én csak annyit, hát nem teljesen a kérdésre válaszolva, de pont ugye tegnap volt egy tüntetés a Szabad Sajtó útján, és azon gondolkodtam, hogy az előző ciklus közepén, nagyjából a közepén volt az a tüntetés, ahol ott voltak közel 100 000-en, ugye az egy civil tüntetés.
4: A millás.
5: Az
4: utolsó millás.
5: És most ugye megint így nagyjából ciklus közepén tartunk, és voltak hát kb. Nem tudom, 3-4-5 000 maximum. De hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most milyen állapotban van a társadalom, vagy a civil társadalom, mennyire hajlandóak mozogni. Nyilván azért így szerintem az, hogy így 6 éve ugyanaz a kormány van, így kicsit ugye 2012-ből lelkesebbek voltak az emberek, hogy volt egy ilyen kormányváltó hangulat, most így kicsit, mert így annyira régóta van ugyanaz a rendszer, hogy már úgy belefáradtak, de hogy ez még szerintem nem feltétlenül mond el mindent. Az látszik azért, hogy szerintem így azért a civilek elleni mozgolódások ilyen hatalmi szinten azért azok kifejtenek. Hát egy kettős hatás, tehát egyrészt azért a lelkesedés is lankod, de másrészt pedig a mélyben a gondolkodás és az aktivizálódás az attól valószínűleg zajlik.
7: Mindig kell, tehát hogy most úgy működik azért ez a hatalom, ahogy én látom, hogy nem a konszolidáció, hanem inkább a konfliktusok működtetik, ez a mechanizmusa, állandóan kell valamilyen ellenségkép, és ezért is van szükség a végső esetben a civilekre, mert nincsen nagyon ellenzék, és akkor hát vagy fiktív, vagy valós ellenzéket keres magának a hatalom, hogy tovább tudjon működni, tehát hogy ilyenek szerintem amíg amíg talál valamit, addig ez működteti. Szóval, hogy szüksége van a hatalomnak is a civilekre, meg a norvégokra, meg a sorosozásra, meg a bevándorlózásra, meg még nem tudom, hogy milyen ellenségképe volt hirtelen Brüsszelre.
5: Hát mondják még ellenségképeket. IMF volt még korábban.
7: Igen, bankok, stb. Igen, tehát, hogy ez...
4: Hát civilként a Tilos Rádióból azt üzenhetjük, innen gyere köcsög, itt leszünk mindenképpen a végén. De tényleg azt gondolom, hogy a sor végén mi állunk, és hogy a legvégén majd hozzánk fog bekopogtatni, de hogyha kell, akkor nálunk fog megtörni Babilon hatalma, mert adás mindenképpen lesz.
8: Én leviszem Harag Pétert Nevazába, ráteszem a folytást.
4: Köszönjük szépen Ásdőnök a 444-től és Fábián Tamásnak az Index.hu-t, hogy itt voltak velünk, és emelték a fényét a Tilos Rádió Hétterítő című műsorában a sajtószabadság tematikus adásnak. Az a sajtószabadság tematikus adás, ez egészen estig lesz majd velünk. Ezzel kapcsolatban információkat a Facebook oldalunkon találtok, illetve van egy külön Facebook eseményünk is erre. Abban benne van a napi bontás, kb. Másfél-két órás programokkal fogunk menni. Lesznek majd zenések, és lesznek szövegesek is, továbbra is sztár vendégekkel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a mai napon. Sajnos a forradalom most elkerül minket, és vasárnap lesz, és hétfőn lesz majd csak a héttérítő, úgyhogy a forradalom tematikus adásunkat azt majd egy pici csúszással fogjuk talán már a forradalom hevéből közvetíteni. Mindenkinek köszönjük a rádióhallgatást, és folytassátok a sajtószabadság tematikus napnak a befogadását. Kellemes hetet kívánom mindenkinek, szevasztok!
7: Hello.
12: A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, underground villamos jegy, egy gang. Micsoda vadromantika, felteszem, mint a hanglemet, körbehullámzó szurrogátumot. Tiszta szívvel a magyar ugaron. A Tilos Rádió tematikus versnapja a költészet napján 2012. április 11-én egész nap. Tiszta szívvel, magyar ugaron. Lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta. S biztos kezemben sem lelem magam. Versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, Parti Nagy Lajos, hiszen nem értelem, nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplet, zümmög és suhan, csillagdaráda, füge magozó. Hallgassá

22 éves szódalovaglásból. A pavilonkert lombtalan, meszelt fáit nem hallani. Levegőn volna, s nincs szavam hozzáig hosszabbítani. Kórház szegény a szenvedés, fölcsúszna ember magasságig, hosszú árnyékot húz a mész, káromkodástól suttogásig. A lehetetlent elkövette, a lehető belé szakadt. E félmarék roncsolt időben szava lett volna, levegő nem. Isten, mint oxigén palack, süketen, csukva áll fölötte. Csigák szétfoszló kondensz csíkja, város, ahonnan, ahova. Meddőhányók egy aktatáska szénért, minden nap próba reggeli, a gipsztej boldog mosolya. Majd, mint a zöld ág, slammá ülepszik. Balett és ortopédia. Itt szájba vett az élet gríz galuska, leszel SZTK viplafok te is még, volt egy leánykor rezge dalba fruska, a jó büdös franc kezdené el ismét. De rongyos élet lóbáj amplitúdó, Hajmási Pétert elviszi a rendőr, a kanna rózsa trampli, trampli dúdol, lesz a szív még kicsomagolt bőrönd. Nem brácsázik a leveles borostyán, szemén a népszabadság, mintha plasztron. A konyhaablak elhagyott orosz film, megsétáltatja csótányát egy asszony. Tán elsőjéig megsegít az Isten, már nem Hubertus, még nem is gramoxon. Ma holnap röpülök Bulgáriába, még kibe cipzározom, hogy jól tartson. Nagy puttonyokba merik a napi krát, ne kérdezd már most, miért megyek. Pénzem lesz, fölülök a repülőre, Iljusinné púderból rám mosolyog. Körbe megyek, alattam hűmög a tenger, ide-oda megy, mint az aranymust. Mégis belefér az egész egy táskába. A turista osztályon adnak kicsike bort. Fogom a mozit látni szemcsuktomban. Fölfényezem a szívembőrét képes napnak. Dum-dum, pecsételi le az izgalmi állapot. S tücsök, tücsök, tücsök, zúgja a bulgár alkony. Narancsüdítővel várnak a fúvós katonák, ahogy megérkezek Romániába. Jobb lesz, ha előre beszámolok, így nem lehet belőle félreérték. Van az útlevelemben egy másik ablak, azon, ha elkérik, büszkén kinézek, és ha sokáig nem hozzák vissza, akkor se rándul benne az arcizom. Puff, kapok a szemembe egy pecsétet, pedig éppen kacsintottam volna. Ezek egy másik ablakot keresnek. Akkor lerakta a párkányra a géppisztolyt, és a másik szemembe is adott egyet, a kiutazásit, hogy jöhessek vissza. Kifulladok majd. Egyszerű se tudnék, majd bonyolult se, majd a rafinált kötéseken se tetszik át a csuklód, s bekalkulálok, mint a rím hiányt. Eloldalak magamtól. Pár piros csík, néhány csomónyom, duzzanás talán. De madzagvers kontúrtalanra foszlik, mint kondensz tej a pilóták után. Nem emlékszem. Egy tömbbe áll a nyárból géppisztoly, ágyúzsír és ráksaláta. Rendőrök firtatnak is eladónők. Csak ilyen emzárolt dal adódik, mely súlyod ellen kevesebbre tagsál, s megint nem old meg semmit.

0: sem magából. Eltúrja pokrócát nagy sokára, feljön, feljön a vékony sárga, meg annyi tejszál, repkedő ideg, bőrileg félek, nem rendőrileg. A holddal vagyok egyedül, házi állat félelemmel, csikorgok önmagam körül, esti kréta, átléphetetlen. Csak hamar világosodik, cakkos le, lángosodik, megrodjon minden második, a szívem fokhagymásodik. Esik a hó, hogy lenne ez fordítva, hogyha az esne föl, mire esik, rendőr, autóbusz, utca, ha ami belül rég fehér, vizes lepkékre bontva az esne föl, hiszen belül fölhó esel naponta. Egy szép teremtés ment a buszon át. A cekkerében fagyos hús volt, és azzal verte halkan az urát, egy szép teremtés ment a buszon át. A húsiparban nem kell annyi jég. Ez a dolog is annyira sokkolt. Mennyivel jobb is a békesség, a húsiparban nem kell annyi jég. Egy szép teremtés ment a húsipar. Kicsontozódunk mindannyian, s ami maradna, cekkernyi lé, véknyan csorog a lábaid elé. Mi parkodunk, tehát ezért, uram, szép egy teremtés, mint a húsipar. Hajas babában tőke súly, ne sírj, vágott mosoly, underground villamos jegy, egy gang, amit a senki meg nem ír is gang, harang mély a ferenceseknek. Tengerszem süllyed el mindenkiért, hors csúcsaink, hol egyre mélyesednek. Nap fogyta, értsed, elfogy a fehér, amint az arc fog villan is meg, s mint minden hibás összeszorzás, visszabukik véres benfoglalásba. Az irreverzibillé fogyó idő merengel. Ha nem lettél menetté, legalább légy menetrend. Fazöldjét, mint a száját beszívja kint az este. A mély lukak, az erdők megfestenek veresre. Merő romantikából, hol mennyit átsorogtál, hogy tán kiadja másod a lappat másodosztály. Most arra légy üveg sík, sötétül, végre lágyul, és késő nem elfogadni az arcod állagául. Nézel és visszanézel, s ott vagy is mögötte, nem lesz több kedved hozzá, és nem lesz több között se. E romlott légüresti, holnapra légürestér, elmávott arcát festi fapirosra a reptér. Varjakkal zsír az árnyék, az innen, mint a túlnan, egymásba csúszol szépen, ültőhely, erre pulman. Megnő a vállak tönkje, fejed közéje hajtod, s kiüt a csorba arcél fölött a tompa arcfok. Elérzékenyre hűlnél, az ablak légymenetrend, az irreverzibillé fogyó időn merengél.
1: Dől a besötétült levegőre, midőn a csillagok dorombolnak a magasban. Ő a két kifeszült vánkos szihával kiugrik, s miközet csillaghoz, miköze az ég bársony harangjához. Sinort a zenitig vágyaival nem von, csapong a táplálék iránt, s korhatag irás légypiszok szeplős íme kitanít. Madár az, ami száll, éppen madár az orcádba ütő kő, az ördög, aki ma holnap elvisz, szőrzeti burungozva surrognak, s alá-alá a forrás kutak alá levisz az orcátlan halálba. S tündököl az éj bolygókkal, világos holta. Fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig, ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos jeru-jeru Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva most a nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatol. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo, kireformád, zikapor, madárra vagy denevérre, eztet döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. Lajos se a viclapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi Lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljön, a lenyirattan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és széttekint. Osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúl a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve. Mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé. Ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, a gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánya, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, Hajnalra megérő sikoltás ez a miért eleven kés? Az éjszaka járó kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre felszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kender magos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja, Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől lator, a lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől bohém, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi apolitikus akol? Kassák van is, jeru, jeru, zsálem fel.

felsője lett bebújva. Lehetne élni szépen. Dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában. Címer. Se oroszlán, se olaják, se cifra mező. Címeremben, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujjra. Szél fújja, szívem fújja. Kalóz voltam, halleluja! Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a pora. Fogamnak csikordulása bábura, háborúra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részegtelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának korma eljött,

talán egy állazán lógó zakó vagy, oly bár talán akár egy dalszöveg, talán a szúr a szív az nyakkendőtű, talán a villamosban alszol egy 6 percnyi jót a bőrhurokra lógva, oly állazán akár egy jó zakó, legjobb tükörrel együtt megcsomózni, egy dalszöveg, ahogy kibontható. Lám, most lakik csak igazán veled, ki elköszönt, beköltözött az árba, a papír kopott ajtó előtt állva, egy darabig a sírós matatása, majd kattan, mint egy diplomatatáska, és rád hagyja a Wertheim életed. Hullok, ezek a kalimpáló kis havak, mire a kátrány cukrászatra ér, karca simája, jó emlék marad mozi homályos, mozifilm fehér. Egy ott felejtett vasalónyi ősz homlokomba ferdén beleég, hogy olvadnak a kis hók melegén, ahogy kinézed rohadt időt, ahogyan sarkig nyithatod. Zárvák vagyunk, zárvák vagyunk. Hamarosan hamar karácsony, csiga házából pulóver, csiga, és nem páncélosabb, hogy egyre távol, hogy nincsen visszacsúsznia. Kis szarvain ing, bing, a vídia, ha lenne is hosszában fúrni bátor, csak átköti, de kreppapír puha, nem lesz a véres bérlemény magától. Hűvöskélik a szél, és szvettereződik az éjszaka mondén, nincs tafotából az ember, bárha lafognos bőre zizegne, és te, ki még úgy abban vagy a bőrből, mennyire volnál épp tafotávú, s én miért? Zörgés és suhogás elegyek, miért? Hűvös kéklik az erkély, rogyvás korlátja fehérlik, csallán szövetében az égnek roszogunk szikracukorka. Ó, nem feled el, és nem ereszt ki a forgó hangzagy a szívből, akkor a szárnyú bogár repül át akkor, hogy közepettük köz csak a teste, hallali szárnyi közi bűrepülés, s hűvös kérlik a tunk, melyből szivacsát a kimártya, súlyosan húz el a lelkem a strutz, aki erlány. Szemedből gördülő csapágy, mire megy szvetter nélkül, és mint a gépolaj a szád, nyúlik, fénylik, kikékül, mint nyloning, beszűrk az este, nézem magam a konyha plé bágyat polírján, Uramisten, hányas ingnyaka holnapé, elhúzom számat, kiskocsi, javítófesték fogzománca, cumiszín felhők és csacsik, az Isten hosszú alvóránca. Ki látott ennyi levetett ruhát, felhám alatt ing, ing alatt új ing, cibálom őket bőrt a bőrön át, és rendre mind rosszabb szabású, mint hinné a hagymabontó képzelet. Szememhez folyvást miért is kapkodok? Hisz úgy lehet, a legvégső lelet épp ez a sírni képes állapot, és ez is hazugság, mint a nyulaké. Piros az ember igyekvése, egyre idegesebben nyúl a kéz, s ha tehetné, inkább lekésne. Ó, keletmondén élet, kis, nehéz, azbeszt kötények mesztelenkedése. Nyikog a tangó lampion,
himnuszra valceroztunk épp elégszer, hát imbolyogjunk végre szépen, külön, mint annak rendje van. A bálban minden este ég a zongora, végtére minden ember négykezes, végtére minden ember szobatűz, végtére oly klimpiromán. Disznóölés a zongorán. Csumázok csak egy szomorúságot, mikor ha írni vers tudok, torkomiglan zörögnek a hántok, és néhány bamba sárga fog. A szomorúság fényes nagy szurok, felteszem, mint a hangleme, körbe hullámzó szurrogátumot, és zenél a nyál, sercegni kezd. Ide bújik a Pavlov kutyája, felmondlak, mintha étlapot, és fényesen megindul a nyála, de ahogy a minden becsapott szájból megindul a remény ezüstje. Tán összedrótoz bennünket az Isten. Egy cimbalom hang kifeszíti hosszan, kicsit korengedményes mellben, lélegzet visszafolytja dresszét, mesztélláb megindul a versben. Ki hord ilyen pulman cipőket? Ó, a szépségben mennyi ín van, és az ínban, hogy mennyi fájás, kilát a lélek fáslián át, amely nem épp balettezőcske. Lassanként felcsúszik az ég, s a bérházból kövér Aladdin, a mennybe mennek islerék, mert másfelé nincs már haladni. Beúl a 8 órás harang, hát itt leszek 32 éves, veri magát, veri a tompa hang, a dúcolások éleséhez. Elfogy szívem, az utolsó zsitán is, a rossz kuplék kezdődnek így, előttem ím felpöndörödve Párizs, hogy beledobban masamód a szív, ő árul kis kuplékban Margaréta, mély zölden ül az este Párizson, ó, láthatárom zizgő barna héja, halomba gyűl a zsírpapíroson, húzdek a Párizs, késő délután, aztán lassan kint itt is este lesz, Tóth Árpádló szomori nyári pasztell, az ujjaimból többé nem maradsz el, kesernye szájszagomban itt leszesz, és el se fogyhatsz, mint ez a zsitán, teve egy üres dobozon, ez a december összegörnyed, tönkre megyünk, elragozom, könnyed. Kérődzés minden mondatom. Púpjába búvik, végre földül, szakadtában polírozom, gördül. Hasad új holdja, könnyű melled, visszavont szúrós engedelmed, hóesés, oly szépen gyászol, Trabantunk betlehemi jászol, boldog karácsonyt is ölellek, mellékdalul elfenekellek, és sírósodván rád kiáltok, ahol én fekszem, hoz virágot. Búvok pulóveredbe nyári est, számból kilóg a filter, megteáz a telehold, rossz kurzív, nyers ezüst. Nem tetszik át a fagyas gézruhán. Elpampogom, hogy szépen nézd rám. Halsütők lerakták nyársaik. Szemükben elszelíd a gázrezsó. Hát szép eloltva nézzél rám te is.
az ember lassan úgyis hurka süt. Magát kifutja éppen, mint a zsír, és a szív körül a mázsás izzadás lemarja végül minden burkait. Marad a nyelve, nullás dörzspapír, s tartlak a számban, filteres teát. A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, a torkigátlás szerelem, a hangod nélkül ringó telefon, rád ragyogásom, szabadságaim, a szemetek, a szátok, szemeim, a szabadságtok, elveszéseim, ahogy a tengert most még zúgatom, és ahogy a kagyló, só, szél lett megint. Hallom, kicseng, és nem találok otthon, hát meglopom a távolságodat, és a kagylóba végre belemondom, hogy nem te kellesz, csak hogy hívjalak. Bakelit tolvaj, fotozom üres szoknyáidat, kereslek széken, ágyon, és belemondom. Nem tudom, mi lesz, ha nem magam kell majd otthon találnom nálad, hanem te kellesz, józanul, tényleg te kellesz, és nem idegbajos telefonok sikolyába szorul a hívtalak, de nem voltál okos, nyomorult ellenreménykedése. Ha rád várok majd, és nem a csengetésre.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e.

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szőke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy

Velünk a csiktalács, ne bánjat, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

jönne Finch. Én talpra, mint a macska. Törött lábakkal járni megtanul, és van miért, hisz volt, hogy szerte csapta, és ég volt fölötte, és ég volt alul. Félek, ki nem fél. Jő a légy a tapsra, meleg rezgés, rácsukják, tudja jól. Mégis leszáll. Nincs több tapasztalatra szüksége, itt nincs. Nincsen józanul, végig babusgatott kis gondolatra. Így biztos. Úgy lehet, hogy ellapul. De hogyha ugrik, ugrik, vakra, vakra, emeli, húzza, mindegy, hogyha súly, és már röpül, mikorra elfogadja, hogy kinyújtózik, vagy kiózanul. Később ezüst papír, gyűrődni szépen, egy darált négyszög hűvös négyszögében, baltába úszik úgyis, és kutyába, vödröt fogott a macska, pacsmagol, e végből kéne többet kezdeni. Milyen jól látszanak a víz alól a páros tempók fényes lüsztjei, aztán a vászon vak tekintetében a rátartásfilm vicces csattogása. Vess egy hevet a küllő éjszakába. Hát hány kiló az ősz kabátodon? Hány gríz a macska? Tejbe hány vörös? És hány doromb az este körkörös bolhászkodása ágyon, abroszon? Hát hány kiló a hold az udvaron, trikómon hány kiló, és merre csík? Milyen szabadság szükségeltetik a széltét, hosszává fordíthatom? Hány perc a macska, hány cirom, ha van, hány perc, ha nincs? És hányszor írja át a csótányidő plélapátodon, perfekt jövőnk kis ákombákomát? Hány rossz szabály a jó szabálytalan? Hát hány kiló az ősz kabátodon? Szemében fölbillent szekérke, szája sarkában csöp radír, aranykövér lovakat ír, hogy húznák valahova végre. Szemében fölbillent lovacska, szája sarkában zabla van, se valahová nem rohan, aranykövéren ül a bakra. Szemére egyszer ráborul a tájradír egy reggelen, ló is szekér, ha elvonul, ha elvonul velem. Látod, a nyár úgy eldübörög, mint aranyvonat a koporsó fedelén, düb-düb. És a vaggonokban fekszik az illető személy. A farkas kutya is csak ember, hát ne félj. Táncók az éj, sintér telepén. A kertben renyhe púpok, tollazó köd. Cipőzködünk, ruházunk, enyhe lágy. Nem kell alá söpörnöm és söpörnöd. Élére áll, és nyitva áll az ágy. Már magam nélkül gondolok te rád, gőzöl a kerek gyöp, bögre jó tea, tolluk szeget kerúbok, angyal szauna. Citrompótlóval labdázunk, belásd, és egymás ízét nem leljük meg soha. Ez a vasédes nyári város, e képtelen ragyoghatóság, hisz tudtam én, hogy átszivárok, és kiüt bőrünkön a jóság. Nyárfa és az oszlopok, a szőlőzöldje és a nyár, ahogy a nagy kilopkodott cseresznyefához odajár, a tücsöktek nő, és a szél beléfekvése is hasa, az egész csihadó tüdő zörgése, sóhajtásosa,
hogy a holdfény eltörik, s a rezzenésben, mintha gész pólyálná össze az örök félfényt valami egész világgá, s minden őkben ő momentum, mely egzegi. Oly nagy fehér, hogy válsik és roszog, a hűlő éjj pléjek bonganak. Július van, tengert markírozok-e kihajózó félpadlás alatt. Innen fentről nagy holdsütés esik, hogy száig klorofilban állanak a fulladtak fák, isszák, nyeldesik a porcukorrá szétrobbant nyarat. Lomboló, szúnyog, csillag elcsihad, habzó tükrére forr-e nyári porhó. Beléd vakultam fástól, holdporostól, amíg kialszom benned, mint a foszfor, a sistergő sötétig. Mennyi sokszor hull rám e sűrű mézsör általad. Legvékonyabb mosolyodat rajzolja föl az alkonyat, hallgatok dongó ferde csönd, akiben elcsúszott a rend, a tőke súly, s hogy tántorog, tántorog rajta mosolyod, e kikötői villanygyöngysor, fonálja tévedt költemény, a lámpák pici agya fölforr, mit is világítok meg én? Villanytoltok, hogy jobban lássalak, ó szőlőpartok loma éjjele, ó meddőhányók, csillagos salak, még hány dömpernyi líra fér bele? A verset szemcsés nedved granulál, az ember hentes, trubadúr, a szájam minden vért kiadtam, könnyű dal csattog, kilazul. Hát, badacsonyan szállanak a felhők, teve garázs az ég, teve garázs, rongy púpjaival szárny csattog a felnőtt, s a tücskök, mint egy Wartburg, legalább. Szétrúgott gyöngyök, repülőtér, uram, hogy tudsz így fényleni? Milyen öröktől lüktető ér spriccelt szét, estét kései nyomán? Nézed, rossz helikopter, hogy tudnék vélet kezdeni? Telik a szívem kerozinnal, mire fölszállnék, szétveti. Jó szava közben elfolyik, Lukas kannáját töltené teli, mélyes-mélyen magába gondol, hol nem találja, hol a gond, hol. Anyaga van, nem mélyei. Az este megpenészedik, páros dunyha fosztó emléke lenne, hogy a sötétből daltalan kiválik, ahogy csak ül, begubbolódva állig egy kanna bitumenbe. Majd szépen besötétedik, s billenne elmi belekötve önnön formájába már döglött és kemény, a pamut árnyék volt, tán költemény, de nincsen mit kiöntsön. A jó cukor még eluszik, tiszeg a tócsa, bejeged, ölére zárja csengő terpeszét, reves, taros gyárrépa föld, gyárrépa ég, babák a dérben szerteszét, oly szerteszét, daravetítőn a babák, a film szomorú vagdalék, ön marharépa lesz, ön aknazár, riszál húsos oldat fölé, és szedetlenül prizmába áll a jó sugár, a jó sugár. Forgatná jó szavát a száj, ajkán vonatfütty, rámpa fény. Tehénke kugler voltunk, langy melasz. Lágy iszamos vagonok jól emléke lett, patákon ragacsos vigasz,
gacsos vigasz, cukorvágóhíd üssjei sivító falához tapaszt, csitúj csak tente, tente répaszut, habzó síkos szárnyát fölcsapja az agytó, s tollanként elereszti. Centrifuimus. Itt hagysz, elalszol, máma már nem hasad tovább, nem öled melled vállad jelző fényei. Szúnyadozik a szakadás, a forma elhagy. Minek egymásnak kilopkodott nagy éj van? Minek hazudnánk habroló sütőt? A híradó alatt már kipiros, nyúzott vászon, és nyúzott kópia, Ziherájc tű a főgépész fia, torkomba honnét vékony kaparás, mint ócska filmszínházban szombaton a műszál sercegében lágy mozi, inkább feszeng, színlelvén élvezi, kamasz szerelmem mellét nyaggatom. Archív kis őszök, hogy dobozba bújtak, savanyú szaga a randevúknak, kézen közön a villanyizadás. A szívkamrákban mennyi dézsa műjég, de szájik felpirosló dézsa vű még, a vadszőlő, a savas ízhatás. Eloldani az innen és oda téblábja nélkül, mint az este térde, magára zárva tárul hajnali, csak van, hogy nem is venné észre. Ahogyan nem kép még a kép se, holdja a mozgás állandó alig, kékben a kék örökös reszketése, e keletmondén paranoia, mögötte messze véres lábnyoma, két száj, két pár tüdő lélegzik érte, léptéke nincs, a lépte ölpuha, egymásba forrad honnan és hova, s az időn kívül érti meg, mi végre, s hol kellett volna eloldódnia. Már lélegezne, áramolna, már nem kérdezné, mit jelent, az arca már az arca volna, kép, foszforeszka, szentiment. Belül a lámpa gyújtja újra, oly sok sötét volt éjjelent, s rövidre zár öklében ujja, és zárlatos, ráz, tönkre ment. A kút, a kút, a kút, a kút, a kút, téblábolás az este, nem lobott, újacska fényt vetettem életedre, és vissza is csak az világított. Vakult, vakult, vakult, vakult, vakult. A félhomályban mégis úgy vagyok. Magnézium ez a keserűség is. Szerelmeidből majd előhívod. S vakut, vakut, vakut, vakut. Vakut emlékezel, hogy egybe lásd az arcom, ha nem lehettem egyben soha is. Akut, akut, akut, akut, akut. Elég volt önmagunktól megriadnom, hogy nem csak belül, ott van kívül is.

vékony sárga. Hatannyi lepedő nagy halk morzsák, a redő súlyos ég lezárul, 25-ös szemeink foglalatául. Nem riaszt, nem véd a sötét, ilyen magában sosem ég, miért is nem gondol a halálra? Fényes, üres, mint a csemegék pénztár pultján, éjjel a tálka.

Annó túlzónő voltam, ma a megtestesült túlzás, ami ebben a korban még irritálóbb. Férfi még nem voltam, bár még lehetek az is. Apropó férfiak, teri van az akasztom olyan férfiakkal, akikkel épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint ők velem. Én a hentes mészáros, név szerint a Búz János, oly sok szaptos hurka kolbász osztott szét. Ezt a bumszli-muxli megnézheti, kérem, mint egy marha farnő az én harcképem. Küldök önnek rózsákat, sőt egy ipik lúdmájat, és cserébe várok édes csókocskot. Graciőzen halkan én csak annyit mondtam, vigye el a száraz hervat rózsákat, de hagyja itt a lúdmájat. Én az entelektüel, dupla doktor Zwickerrel, mozgó lexikon egy kis kivétellel. Nem is a kivéttel, hanem a betéttel van egy frusztrált komplexem az élettel. Ejtek önért könnyeket, s küldött drága könyveket, és cserébe várok szűzi csókocskát. Graciőzen halkan én csak annyit mondtam, szárítsa fel mind az olcsó könnyeket, de szállíthat még drága könyveket.

tebe. Játszom önnek még mást is, Ádámot, sőt Évát is, és cserébe párok forrott szolgocskát. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, el ne játsszon nekem Madács Éváját, és csókolja a Béláját. Én a katolikus pap, lányom arra búzdítlak, éljél mindig kegyelemben, erkölcsben. Térjél meg az Úrhoz, éljél mindig úgy, hogy imádkozz a nászágyban is fennkölten. Pap vagyok, s ez még nem baj, de nem vagyok echte gaj, kis zsidónak születtem én. Ajjajjajjajjajjajjajj! Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, az, hogy icit,

Micsoda vadromantika! Ülök az ideiglenesben, és varasodó szemem vakarom a látványt, hogy majd újra megsebezzen. Rám dőle kormányállás ablakon a krúgató, dörzs tücskökkel teli ég. Úgy szívom föl, mint napszivacs az estét, a száraz szőlők tág lélegzetét. Ád, balkonom van, megfordulni rajt náladnál senki meg nem fordult szebben. Holdig tafota, őrizem-e zajt, forgásodét, s ülök az ideiglenesben. Hány éve már, hogy folyvást mozdulok, s ívnek hiszem, mi persze újra körbe, páncél halacska nyaklik kulcsomon. Hány kulcsom volt, meg annyi beletörve. Puha formákkal játszom hasztalan, suhamlanak a vers ravasz redői. Szerettem volna végleg mesztelen egy szabadságba öltöződni. Ittam sokat, s több volt a bűntudat, mint amit elvisel a másnap. Úgy kapaszkodtam, fehér ujjaim magam ellen megmagyaráztak. Micsoda vadromantika, te vagy, és minden volt te, szépen beleépül a szerelembe, lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta, s biztos kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, hiszen nem értelem, nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplez, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. A ringatásban megérintelek, szemem mögött a félsz, drót és durúzs, farkas vakon a hold, a lassú rúzs mazatja arcom, akku, arctelep, feltöltenél, és elveszítelek a szánkasikló, szánkanedves ajkat. Dajkát szeretnék, s várnám, légy a dajka, s a kettő közt, mint romló kisgyerek, ki fél a spájzban, s folyton biztosíték után kutat, holott befőtt, befőtt, tébla sötétben áll a polc előtt, mögéje nyúl, de újból leveri, és már az áram is kevés neki, már a spájz kell, az egész spájz, amint ég. Élnem tőled se tudtam is veled, ha élni, mintha megfogalmazódni, mert másképp mindenféle holmi, lehúzó terhem, tehertételem. Számolok némán, jártatom a számat, ha itt ez több, ott biztos kevesebb. Testet tanultam tőled, mely hibásabb minden hibámnál, és keservesebb. Mögöttes te, mögöttes én, az arcom szép, töröttes én. Hajnali arcod hol marad? Szőlők, ligók, csalán közé, egészen zöld és csudavad álmok lazítnak szétfelé. Ez még talán az emberé, a zöld hajnali kicsi hab, alig is ringó szád elé, ha babkendőként kiakad. Ez még talán a magadé, és nem nézed vissza kirakat üvegében tükörzselé, s vadszilva pillantásodat. Ha végre szólongatlak téged, mintha magammá lehetnélek, s akármi ér vagy érne véget, a ragok újra kezdhetnének. Áramodhoz apadatom húz, egymásra végül miért hagyatkozz? A szócsunk új szócsonkokat hoz,
karom, ha hajtanám karodhoz. Ki kötne kit magához, véres gézzel? Magamba néz, magába nézel, pirít, reped az almasült idő. És nem elég, amivel megelégszel, hogy kérdezem, és nem kérdezem elégszer, hogy ki vagy én, ha nem voltunk, csak ő. Durván és közvetlenül kéne megszólalni, valahogy úgy, mint súlylökőnők simogatása, valahogy úgy, hiszen ott van a sikkanásban a gége, minden visszanyelt téblábja, bekéreckedése a sikkanásban. Fibingerova, boldogság. Lépnék én úgy már, mintha döng a föld, de mind muszáj magamat elröhögnöm és elsírnom, hogy úgy lépnék a földön, mintha csak én őt, és engem nem, a föld. Telik magával B, szoba, majd mint a küszhal illen el, akvariális nyugalom, csipetként bolha eledel, a szívnek nincs szaga. Már nincs több elégia bennem, elporlik siketen a benzin, a hárfa húrja nélkül zendül. Ha üzennék, és volna még üzennem, mire a cseppeire fejt kín? Szemem a szemeimre ejtem, már nincs több elégia bennem. Már végleg tandarab a bánat, már végleg önmagára bámul, a kép növekszik, mintha múlna. Milyen mosoly zárójelzi a számat? Ki oldja föl a jelbeszédet, mielőtt egészen kiszépül, és már végleg tandarab a bánat. Úgy nem hazudtam, hogy a fél egész őszinteség lett szívnehéz hazugság. Magammal kötve, mint a káva és a mint hiány, most rád szakad rád, mint kútvödör, mit rejtegetni győztünk, sloppal szorongva mertünk úgy teli, hogy épp nyirok már nem fakad belőlünk kettőnk útját feltölteni. Kegyetlen, értsd, és nem most bocsásd meg néki, nem értheti, hogy épp az miért nem érti, ki előtt nem volt mit titkolnia. És minden nappal, perccel jobban sérti a gyengesége, hogy nincs szava kérni. Ne kelljen többet megrokkannia. Te a világos lesz, és szatyrodat fogod, mikor egy villódzó falat mutat a kép, és mindezekből akkor kitetszik egy száj, egy csücsök kabát, egy értelmetlenül szép keramitlap. Valaki rajzol egy negyed babát, de visszasatíroz a vakolatnak. Szemedben apró ezüst kanalak, s a pórusokba gyűl a részmeleg por, mint ragyogás a földbe napolajkor. Akkor az ember lángban áll könnyékig, rettegni kezd, Úristen, el nem új, s rettegni kezd, hogy sért-e könyörgés is, hiszen szabad vagy, múlhatatlanul. Akkor az ember, mint újságpapír, megáll a tűzben, ferdén, feketén. Íg az arcán az ólom, mint a zsír, a napra cseppent üdvözültekén. Ez a szonett is úgy fordul feléd, hogy nem egészít, és nem is egészül. Kerek szerelmem, szép malomkerék, hol életem maroknyi lisztje készül. A rettegésem miért is értenéd? Forog, forog, patakja, hangja nélkül. Kiveszi Isler a levest, és a nyitott szaratov hűtőszekrény
ajtajából ráömlik a meleg fény. Kislábos ezüstben Budapest.

küzdek a Csécsi szalonna. Szánkban egy akkora rózsa, nyelni se szólni se már. Mintha sikongó centrifugán ülve figyelném dagadt ruhám vére folyását. Hullassú bejeletben vejsz dupla végizella, öltezve nátriumban piskótát sütve szállok. Zörgetve tepsejét az est kirázza most a nőtet, hogy hozza piros kisdedét az öntőformából haza. Jövője, mint a porcukor, a múltja, mint a rosta. Kinéz a hátsó ablakon, lucidum intervallum, belül már kádat tapsikál, már lázasan frottíroz, csak az a kurva marinír, az, hogy fog összeállni. Öltezve ostorlámpoá, kigyúl habkönnyű tészta. Pásztás fehérben hull alá, Weiss dupla W Gizella. Nőnek a kőporárak, Deci Rozáliának. Szívében térzenézett, lábában trombóá. Puderett arcán föl le tapogat mézga könnye, teniszlabdát a hernyó, dajkál ilyen sután. Befonja gyönge pánik, szemén morág humállik. Jaj, vérhányt labda rózsa, barhent ruhája leng. Torkáig ér a rúsfolt, elhamva vál a hústól, kiejti, nem harap rá magját a szájbarack. Szívében térzenézett, hát hogy ne értené meg, ki ácsorok fölött. Deci Rozália. Jönnek a felhők elefánt lag, természet pumpás képzete, s lóg belőlük valahány slaug, Dunának oltnak egy vize, mentőkötél a fuldokoltnak, Middle East European service. Szorongva nézi, abrakolnak, vadvízbe több az oxigén, bezsegve száll a könnyű csolnak, grübedli támad rossz szívén, fölnéz, amint a port nyeli, mozdulna már acskó vizér, de mire körbe spricceli, serényebb öntözők locsolnak, jó dolgát íme megleli, kövér terpezben száll a holnap, 300 söprük igrice, ilyen segéderőket hol kap? Lejti vállát a vicce. Ó, mennyi mézsör húrám általad, kvarelinak adta torkomon is vág a szép aranypapírja, hogy a méhek ozsonnáznak, jövök, megyek vajarózsaszín életeden, eszem a propolis daráskanállal, vigyázban ülök, el ne védselek is, ellazán, hogy meg ne lásd, vigyázom. Verem a gépet, táskás gumiharkály, torkomra megy a fejfájás egészen, ki vagyok én, hogy szívport köhögök, aranypapírt, mert folyton megakad. Hegedűtokkal kéne verni a hátam, jaj, hogy ne most fulladjak meg. Ne most. Látod az édes köd? Az édes köd kandelábere boldog a lórony. Látod-e jó a folyóba se kétszer? Kontaktlencséje a szívnek a költő, ámor omnia pince. Annál is könnyedébben, ahogy a hó az égben, ahogy a hó az égből, ahogy a minden délben, hogyan meg se billen, hogyan elmegy innen.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A folyosón idegesen kérdezte Albert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan?
1: Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó bennszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár.
2: Honnan veszi ezt az újabb meglepetést?
0: Kérdezte Markey.
1: Jellegzetes bennszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van ige ragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A bennszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni kell.
2: Azt hiszem, újra fején találta a szöget,
0: dörmögte a kapitány.
1: Már virradt, amikor az irodába értek. Sedlinc és a tisztek teáztak. Mindenki fázott belülről, a 35 fokos melegben. A jegyzőkönyv papírján árkokat szántott a ceruza, annyi nedvességet szívott fel minden egyes lap a levegőből.
3: Wolfgang igazgató úr, hol van?
0: Kérdezte ebben. Valaki értene. Az igazgató reket volt, a haja kuszált, a szeme bágyat, és jeges kezeit dörzsölte.
2: Rémes. Rémes.
0: Ismételte folyton.
1: Mit sopánkodik? Szólt rá a főfelügyelő. Ha nincs ez az átkozott história, akkor egy kis vagyonnal kevesebbet keres. 3 hétig a legutálatosabb évszakban tele van kitűnő vendégekkel a szálló.
2: De ez a botrány, kérem?
1: Hát az csak reklám. A jövő szezonra a szállodája tömve lesz.
3: A jövőre lejár a 10 éves szerződésem, és az állam saját kezelésébe veszi a szállót. Mi hasznom a reklámból?
1: Úgy? Hát maga csak bérlő?
3: Igen.
1: Egyedül?
0: Wolfgang habozott.
1: Nem. Én alapítottam a fürdőhelyet, és a maláj királytól, aki törvénytisztelő ura volt Kislagondának, 10 évre koncessziót kaptam a vendéglői üzemek kihasználására. De úgy, hogy ő felestárs. A hollandi közigazgatás ezt a szerződést helyben hagyta. A vállalkozó niderlandise bank is.
0: Hogyan lehetséges a kapcsolótáblával ilyen egyszerűen visszajönni egy szállodában?
1: Mától kezdve posztot állítunk oda.
0: A villanycentrálé a gépház mellett van, ahol csak a fűtők tartózkodnak és a mechanikus. Még sohasem volt ok arra, hogy elővigyázatosak legyünk.
1: A gépház személyzetét kihallgatjuk. Ezen kívül mindazok a bennszülöttek, akik jelenleg a szállóban tartózkodnak, jöjjenek valamennyien az irodába.
0: Wolfgang. Itt az új lenyomat, mondta Sedlin.
1: Köszönöm.
0: Tessék, felelte Elder, és átnyújtott egy sejempapírban őrzött tükröt. Ezen új lenyomatok vannak. Hasonlítsa össze a meglevővel. Sedlinc elsietett.
2: Honnan vette a tükröt?
0: Kérdezte a kapitány.
1: A tettes kezében volt utoljára.
2: Ha egyezik a fogantyún talált új lenyomattal, akkor letartóztatja?
1: Nem. Kevés a bizonyíték.
0: Ha ő sötétített el mindent a támadás idején,
1: az csak elég bizonyíték. Arra, hogy részese egy hatóság elleni erőszaknak.
0: De én azt is rá akarom bizonyítani, hogy gyilkos, zsaroló, rabló.
2: Hogy áll az illető alibije?
1: Megdönthetetlen. Több megbízható tanú, jóhiszeműen és eskü alatt vallja majd, hogy együtt volt vele.
2: És mégis
1: ő a gyilkos. Jött a gépház személyzete. A néger liftes, egy mulat mixer, egy tamil sofőr, 2 bennszülött kukta, a maláj levelező lap és tánc állarc kereskedő, végül egy félvér mosónő.
0: Ferguson, legyen szíves a bennszülötteket vigye a szomszédos szobába. Válassza ki azokat, akiknek kétségtelen az alibije, a többi egyenként jöjjön.
1: Ilyet nagy kerek szemekkel bámulták a színesek a rendőröket. Rémült sustorgással követték Fergusont.
0: Kérem, fordult Elder az olajos overálban áldogáló fűtőköz. Körülbelül 1,5 óra előtt kikapcsolták az áramot a villanyos centrálénál. Mit tudnak erről?
1: Én azonnal kisiettem, mert a melegvíz kazánnál voltam éppen, mondta mechanikus. És amilyen gyorsan csak tudtam, helyreállítottam az áramszolgáltatást. Egy rendőrtiszt, aki lámpással jött, előzőleg valamit csinált.
0: Ez Szedlinc volt, aki új lenyomatot vett. Mást nem látott?
1: Nem.
0: Én láttam egy furcsa alakot, mondta az egyik fűtő. Kokszot talicskáztam a csúszdából, és a fordulónál látszott a centrálé táblája. Egy másodpercre megpillantottam valakit, amint elsuhan. Utána siettem, de a következő fordulónál eltűnt, és sietnem kellett a kokszal. Nagyon, nagyon furcsa volt az illető.
4: Mi volt furcsa rajta?
0: Hát, világosan láttam. Egy tengerésztűzt volt.
4: Mi a csoda?
0: Én is hihetetlennek tartottam. Egy tengerésztiszt a szállószutörényében.
4: Igen, elég különös.
0: Köszönöm, elmehetnek.
4: A gépház emberei távoztak. Ezután sor került a benszülöttek kihallgatására. Csak kettő nem tudott alibit igazolni. A mosónő és a sziget ritkaságainak árusa, aki mellesleg képes levelező lapokat is tartott.
0: Neved?
4: Kérdezte Elder a mosónő.
5: Gilda, én vagyok Jaipurból, India.
4: Mosónő?
5: Igen. Lent Sutirimben. Mióta beteg Sahib van a háznál, nem szabad feljárni ide.
4: Hol laksz?
5: A mosókonyhában. Laktam régen emelet kis szobá, de mióta van beteg Sahib azóta...
4: Jó, ezt tudom. Nem vettél részre semmit az éjjel, ami különös?
5: A hold egész veres, nem szokott pedig.
4: Hol láttad a holdat a szutarémmel?
5: Hm?
4: Gilda a mosónő megrémült.
5: Álmomban én.
4: Te ne hazudj, mert levágatom kopaszra a hajadat. Most bejött az igazgató Martinnal. A lány erősen nézett a szolgára.
5: Levágni hajam, én, jaj.
4: Csend, szóval, feljöttél a szuterénből, miért és hol voltál? Beszélj, mert, és visszakézzel felrántotta a karját, hogy Gildának megcsuklottak a térdei rémületében.
5: Martinnal találkoztam, Martina szeretni hatalmas, fehér szolga, szeretni őt, szeretni.
4: Magával találkozott?
0: Igen, felelte habozva Martin.
4: Elder jól látta, hogy Zsák utcába jutott, és nem feszegetheti tovább a kérdést, pedig itt valami hiba van.
0: Takarodj, kiáltotta a lányra. Ezentúl rajtad lesz a szemem.
4: A lány kisúrran gyorsan, nyakba húzott fejjel, kétségbe esett pillantást vetve Martinra. A maláj ritkaság és levelező a párus állt elő. Kifogástalan, ízléses búvárruha volt rajta, sisak nélkül, de egy kék nyakkendő csokorral. Fekete művészkalapja nélkülözte a karimát, cipőt, harisnyát nem viselt, de csuklói felett régen divatja múlt manzsetták villantak elő, és egy csontfejű sétapálcával játszadozott. A búvárruha zsebéből egy tánc állarc kandikált.
0: Neved?
1: Csodálatos Nalaja.
0: Foglalkozásod?
1: Uralkodó és díszműárus.
0: Mi?
1: A sziget ura vagyok, a királynő kegyelméből. És társtulajdonosa minden vendéglői üzemnek kislagonnál.
4: Ez a közlés még Eldert is meglepte. Miért laksz akkor piszkos szobában többet magaddal?
1: Hogy ne tudják, ki vagyok. Nagy szállókban ez előfordul, és inkognitó a neve.
4: És miért árusítsz benszülött táncálarcokat?
1: Hogy pénzt keressek.
4: Hiszen úri módon élhetnél a jövedelmedből,
1: de akkor más tudna árusítani. Benszülött igazgatót nem szeretik, táncálarcot igen. Dolgozni jó, pénzt keresni jó, akkor is, ha mellékkeresett sok. Ez így igazság.
4: Elővett egy állarcot, és szeretettel nézegette. Elder kivette a kezéből.
0: Az ilyesmi kislagondár ritkaság?
1: Nagy ritkaság, uram. Annyira, hogy nem is találni.
0: Hát ez honnan van?
1: Lipcséből. Ott nem ritkaság. Gyártják. Nálunk nincs ilyen csúfálarc. Ott van mindenkinek az igazi arca, az elég csúf. Ez is egy nagy igazság.
0: Hol voltál az éjszaka?
1: Az emeleten. Veled verekedtem, és valaki utánam lőtt.
0: Mit? Te voltál?
1: Én. felosontam a lányhoz. 12-kor beszéltem vele, és amikor kijöttem, te megtámadtál. Én megijedtem. Bum, bum, és futni kellett.
0: Elder hosszan nézett a vigyorgó arcba. Vagy nagyon egyszerű, vagy nagyon ügyes a magyarázat.
1: Mondd, király, tudod te, hogy ki vagyok én?
2: Mindenki tudja. Okos és öreg vagy, mint egy krokodil. És a királynő fizet neked, hogy kegyetlen vérebb legyél, ezért téged gyűlölnek és meg fognak ölni.
0: Úgy. És azt is tudod, hogy mit szoktam én tenni a gonosztevőkkel, ha hazudnak nekem?
2: Ütöd őket, és ők betegek lesznek. De egy királyt nem lehet ütni.
0: Akkora pofont kapott nyomban, hogy a portás kint a halban felri a támából.
2: Azt hiszem, uram, tévedtem. Mégis lehet.
0: Mondta a csodálatos Nalaja szomorúan, és káprázott a szeme.
1: Örülök, hogy megértettük egymást. Most mondd el, Nalaja, hogy miért bújtál el a szobában, és miért futottál el tőle.
2: De az igazat mond. Az igazat mondom, mert én igen ritkán hazudok. Éjszaka felkeltett valaki álmomból. Sötét volt, nem láttam. Az öreg újságos, akinek dobozában halott csecsemők lelke sír, amikor forgatja, tanú erre.
1: Gyerünk.
2: Egy hang azt mondta. Gyere le a mosókonyha melletti szerszámfülkébe, és sok pénzed lesz. Sejtettem, uram, hogy gonosz varázslatról van szó, amit linkségnek neveznek.
1: Mit beszélsz?
2: Trónörökös koromban hajófűtő voltam, és megismertem a civilizációt.
1: Folytasd.
2: A szerszám fülkében sötét volt. Ott magyarázta el az az ember, aki csak sötétben jön elő, hogy hová kell menni, és hogy nem muszáj lopni sem, csak kapok valami füzetet. Ha visszajövök hozzá, ad nekem 50 forintot. Ez egy nagyon jó ajánlat, uram.
1: Mást nem mondod?
2: Nem.
0: Elder körülnézett.
1: Nincs itt valahol egy bikacsök?
2: Illetve azt mondta, folytatta gyorsan a király, hogy ha szembe kerülök valakivel, ne féljek, mert lesz segítség. Azután visszamentem a szerszámkamrába, és ott egy matróztiszt nagyon megvert, mert a sötétben az arcára léptem.
1: Mit mondasz?
2: Végig pofozott egy szürke ruhás matróztiszt a szuterén folyosón. Ennyi volt. De az őseimre esküszöm, hogy nem főzlek, villámkezű fehér úr.
1: Hogy nézett ki az, aki suttogott?
2: Vigyázott rá, hogy ne lássam a sötétben.
1: Te sok nagy hazugságot mondtál most, király. És ezért én végül nagyon megverlek, hogy hosszú ideig betegeskedni fogsz. Ez is egy nagy igazság.
2: De igen, szomorú, uram.
1: Pusztulj. Ferguson, menjen vele, és hallgassa ki az öreg újságárust.
0: Wolfgang következett. Mit tud arról, amit a társa mondott?
1: Semmit. Egy régi jogszabály köti csak hozzám. Alig érintkezünk különben.
0: Szedlinc jött vissza.
1: Tessék,
0: átnyújtotta a lenyomatokat. Kétségtelenül azonos a kettő.
1: Mi az?
0: Kérdezte Wolfgang.
1: Új lenyomatok,
0: felelte Elder különös hangsúllyal.
1: Az igazgató halott halvány lett, megrándult rémületében a szája, és hirtelen le kellett ülnie.
0: Félix éjszakai bolyongása eléggé megviselte Dickmann kapitány uniformisát. Hajnalban csendesedett csak el annyira a szálló, hogy a fiatal ember a csiga lépcső felé merészkedett. A kapitány ruháját minden esetre illik visszavinni. Pillanatnyilag a szutarénben volt még.
1: Á, fene!
0: A csiga lépcső alján egy félvér nő ült egy londinerrel. Félhalkan beszélnek.
5: Higgyél, Martin! A fiatal ember üzente a főpincérrel, hogy jöjjek, és mondta, hogy ingeim nem jól vasalom. Szép ember, gyerekarca van, de nekem csak te. Mit akart tőled? Te mondtál, Martin, hogy feleségű megyünk veled, ha lesz 1000 forint, és csinálunk nagy üzem. Te utcán cipőt tisztítsz, én leszek egy gőzös mosó.
2: Ha nem sietsz, kapsz még 2.
5: A fiatal ember a gyönyörű arccal mondott, ad 1000 forint, ha én segítek önnekik kijutni Veszedzárból. Engedem őt keresztül a mosókonyhából, a lefolyósó végén, nagy rácsból csatornán. Holnap este 10-kor.
2: Akkor ezölte meg a vendéget.
0: A lány szeliden mondta.
5: Hát meg, biztosan kellett szegény. Majd jön másik vendég. De mi 1000 forintból megyünk misszióra feleségnek egymástól.
2: De te, ha ezt megtudják, 10 évet kaphatsz.
5: Mind meg tudják, Martin. Fogsz látni, fiatalember szép és okos, fehér bőre, fekete hosszú szemöldöke.
2: Gyilkos.
5: Az is előfordul.
2: Most menni kell, csak azt mondom, vigyázz, és engem nem árts be, ha baj lesz.
0: Csókok cuppannak. Azután Martin felmegy, a nő visszavonul a mosókonyhába, és dúdol. Félix is indul az emeletre. Most visszaviszidik ma ruháját. De mit vesz fel? Távolabb a kazánháznál egy biztonsági lámpa fény lett kéken. Néhány zsíros overalt látott meg. Az egyiket felvette. Egy széttiport vászoncipőt is talált.
2: Így. És most gyerünk.
0: Visszavitte Dikma ruháját. A kapitány tisztítás céljából akasztotta ki, ezzel szemben olyan lett, mintha egy éjszak alatt elhordták volna.
2: Most módhoz.
0: Óvatosan osont a lépcsőn, azután a folyosón. A fordulónál kikukkantott. Ilyetten hőkölt vissza. Mód szobája előtt egy rendőrposzt áll. Tudta nyomban, hogy miről van szó. Letartóztatták. Megfordult és végig sietett a folyosón. Nagyon határozottan, minden óvatosság nélkül felment az első emeletre, és kopogtatott egy ajtó. Tessék! Belépett. Elder pizsamában ült az asztalnál, és teát főzött. Letartóztatta? Kérdezte Félix. Csak őrizetbe vettem. Amikor ma éjjel őszintén elmondtam neked mindent, akkor azt ígérted, hogy nem veszel róla tudomást. A lány önként vallott a kapitány előtt. Nem tehettem mást. Így át teát. Félix szomorúan kavargatta a forró italt. A füzetet nem találtad meg? Már. A ruhát levitték az irodából a mosodába, és amikor megnéztem, nem volt már benne semmi. Valaki megelőzött. Nem lehet segíteni a lányát? Van remény. Én bízom. Idehalvas Elder. Te iskolatársam voltál, és barátod. Ma is az vagy. Egy pillanatig sem haragudtam rád, amikor vigyáztál rám, mint valami rabra, elloptad a ruhámat, hogy pizsamában kellett szokni. Talán igazad volt, amikor így teljesítetted az apám rendelkezéseit. Nem haragudtam rád. De ha ezt a lányt nem tekinted kivételnek, ha szigorúan ragaszkodni fogsz a kötelesség parancsához, abba hagytam. Én nagyon léha fiú voltam, kezdte újra.
5: Ez most más.
0: Szeretem a lányt, és elveszem feleségül. Ha kell, a büntetésének kitöltése után. Ott fogom várni a kapuban, amikor szabadul. Kitűnő lány. De talán nem muszáj. Idehallgass. Nekem itt most már bujkálni kell végig. Sajnos. Előbb kellett volna rád találni. Semmiféle alibid nincs. Így van. De hát ezen már nem lehet segíteni. Majd bujkálok. Az is lehet, hogy meg fogok szökni, és a lányt magammal viszem. Rövid szünet következett. Most én mondok neked valamit, Félix. Azt nem említetted az imént, hogy én ott álltam Feltenvrédenben, egy tönkrement ügyvéd, és te felsegélyeztél, behoztál a rendőrséghez. Soha sem fogom ezt elfelejteni neked. De ha szökést kísérelsz meg Borkman kisasszonnyal, én résen leszek. Elfoglak mindkettőtöket, és teljesítem azt, amit rendőri becsületem megkövetel. Azután majd beadom a lemondásomat, mert ezzel, mint gentleman tartozom. Neked és magamnak, miután neked köszönhetek mindent. Félix felállt.
5: Megértelek.
0: Bízzál bennem és az igazságban. Nincs elveszve semmi. Légy türelemmel.
5: Nem hiszek neked. Szervusz.
0: És már.
5: Nem is használta ki az alkalmat, hogy Eldernél megborotválkozzék, pedig fél arcán már ijesztően terebélyes szőrzetnő. Egyenesen a lány szobájához siet.
0: Mit akar? Kérdezte a rendőr, kicsi álmélkodva a félig szűrös, overállos embere.
6: Talán nem lehet bemenni?
0: Mondta hangosan Félix.
6: A meleg víz csapott szerelem. Letelefonáltak.
0: A rendőr kopogott, és kinyitotta az ajtót. Félix a küszöbre állt, hogy mód lássa.
6: Ide kell a szerelő? Kérdezte a poszt.
5: Igen, felelte mód. Én kértem.
6: Hát csak siessen,
0: mondta Félixnek a rendőr, és utat nyitott, hogy a szerelő bemehessen, azután szalutált, és visszalépett a folyosóra. Miután az ajtó becsukódott, módhoz sietett, és megcsókolta a kezét.
5: A füzet?
0: Kérdezte a lány.
5: Elveszett. Eltűnt.
0: Nincs sok idő, mód. Röviden. Szedje össze egy neszeszerbe a legszükségesebb homikat. Legyen minden pillanatban készen arra, hogy szökünk.
5: Nem! Hallgasson!
0: Szinte gorombán beszéltek, és Félix magához rántotta a lányt. Erősen átölelte.
5: Elszökik velem, mód. Amerikába megyünk. Ha innen kijutottunk, akkor bármelyik kikötőből játszva tovább mehetünk. Nem akarok több áldozatot.
0: Védekezett kevés meggyőződéssel, és egészen a férfihoz simult.
5: Szeretem, mód. Semmi más nem fontos. Szeretem. És akár elszökik, akár nem. Osztozni fogok mindabban, ami magával történik. Közben már szinte összeért a száj.
0: Amikor Félix újra a folyosóra ért, már megindult a szálló nappali élete. Pizsamás lakók siettek a fürdőszobák felé, mint egy uniformizálva, karjukon törülköző, kezükben szappan és fogkefe. A lépcsők felől csörömpölés hallatszott. Varázssal melegítő kokszkályhákat hozta. Néhány szobában kikezdte a rozsda a lakók fémtárgyait, és a vasalt fehér nemű közé bekúszott a penész, amely 2-3 páratelt nap múltán már ott úszik a levegőben a déltengeri trópuson. Egy elszánt kereskedő engedélyt kért, hogy önként vállalva a vesztegzárat felállíthasson a Grand Hotelben kokszkályhákat, miután fűtőberendezése a szállónak nem volt. A rácsos tartályokat parázssal töltve állították a szobákba. A bágyasztó meleg ellenére mindenki örült a fűtésnek, mert a falak dohosak lettek, és a moszkítók ellen nem volt védekezés, bár az elfüstöl citronellafű bűze folytogatóan terjengett. Az éghajlat már a nedves évszak kezdetén alkalmatlan volt arra, hogy fehér ember szervezete életképesen működjék benne. A pestist sikerült izolálni, de egy maláriás eset már is előfordult. Jörinc kisasszonynak egy gutaütésszerű reumatünet megbénította a két lábát. Izületek sajogtak, féloldali főfájás, hörghurut, és gyomor irritáció vonult végig a szálló lakosai. Néha órákig sárgás, rosszogú köd borult a szigetre, hogy azután szünet nélkül zuhogjon, dobolva mindenen a sűrű, trópusi zápor. Hihetetlen mennyiségű alkohol fogyott a bárban. Ez melegített és szüntette a hasogatásokat. A vendégek ingerlékenyek, rosszkedvűek voltak, sok veszekedés, intrika fordult elő, és az egyik emeleti szobában melbelőtte magát egy angol lord, akiről aztán kiderült, hogy Hollandiából szökött csikkasztó pénzbeszedő. Millió rovar és giliszta özönlése indult meg a nedves földből már az első tartós záporlival. A hangyák ellen alkalmazott petróleum locsolás csak egy kínzó aromával többet jelentett a fullasztó légkörbe. De Fleur Odette, a gyönyörű belga direktrisz megmérgezte magát adrenalinnal, amit a már kihasznált aszmatikus zavarai ellen. Most élet és halál között van. Senki sem ismeri a szomorú eset előzménye. Néhányan vég nélküli kártyázásba kezdenek. Petrovna bárónő léptennyomon síró görcsöt kap. Márke egy mindent megpróbál vele, és közben eltűnik a zsebórája.
4: Félix már csak borotválkozni szeret. Végig ő döng az emeleti folyosókon. Az egyik szobából végre kijön Eric Kramarz, a filmsztár szépségű fiatal ember gyerekarccal, festőjén ívelt, bizonyos fokig mesterségesen jókarban tartott szemöldönkkel. Még nincs 30 éves. Felső zsebéből selyemkendő lóg ki, dupla soros ruhája szabász remek mű. Fütyörészve frissen elme. Félix benyit a főkulcssal Kramarz szobájába. A fürdőszobába siet. Elő a borotvát! Gyerünk! De éppen, hogy bekenik rémmel az arcát, fordul a kulcs. Jön meg. Kramarz tér vissza. Hódnéval. A molett balzaki korba érő szép asszonya. Miért csinálja ezt, Majori? Mondja a fiú nyűgösen és türelmetlenül. Ha egyszer elhatározta, akkor már ne kínozza magát. Értse meg, Dodi, nem olyan egyszerű, felelte Hudné remegő hangon. Ha egyszer kiléptünk a szállóból, és Arthur visszavonhatatlanul megtud mindent, akkor már hiába. De itt vagyok én. Most. És ha egy év múlva nincs, Dodi, én nem csak a férjemet, hanem a gyerekemet is ott hagytam. Dodi, senkim sincs, csak maga. Az nem elég. Szeretem, Majori. Még csak 26 éves. És én, Hudné 42 esztendős asszonyban. Szép arcú, ter, de arányos idomú nő. Szeme sarkában és a torka körül néhány ránc volt. De ez csak akkor látszott, ha nem púderozta le eléggé magát. Kajróba megyünk, Majori, és valami okos dolgot csinálunk. És ha nem sikerül, sikerülni fog. Mit remél az ékszereimért? Magas árat, csupa gyönyörükő. Ma jól áll a brilliáns. Elsősorban egy szép kis fészket rendezünk be, és bőségesen marad még arra, hogy egzisztenciát teremtsünk maguknak. Boldogok leszünk, Majori. Ó, Dodi. Dodi, olyan nehéz nekem. A fiú átkarolt, mert szörnyű ez a nedves klíma. Az embert érzelgőssé tesz. Nem. Tőled vélek. Ki vagy te? Most megint azzal jön, hogy táncos voltam. Tanan lenéz. Ne haragudj, Dodi. Hát ezzel torkig vagyok. Kinyitotta az íróasztal fiókot, és letett egy kazettát a nő elé. Itt vannak az ékszereik, élem. És menjen vissza az otthonába. Ne haragudj, Dodi! Dodi! Nem akartalak bántani! Sért, hogy a múltamat hánytorgatja. Szigorló mérnök voltam. Elszegényedtünk. Az apám beteg lett. Kellett a pénz. Hát, táncoltam! Tudom, tudom. Dodi, bocsáss meg, de szeretlek is, és félek tőled. Ne haragudj. Újra átölelt. Gyáva kis Majorin, bízzál benne. Félix egy ős rutiné gyorsaságával mászott ki a létrára, onnan a mosónő szobájába, hogy azután ismét a folyosóra érjen. Mit tegyen? Lemegy a szuterénbe. Úgy csak lesz egy nyugodt hely, ahol megborotválkozhat. Gyorsan a csiga lépcsőhöz. A szuterénben sem volt nyugodt a légkör. Munkások dolgoztak a kazánház körül, ide-oda járkáltak. Egy mellék folyosón nyitott vasajtót vett észre. A raktár. Itt tartják az üres bőröndöket. Éppen a teherlifthez visznek egyet.
7: Csak hagyja nyitva a raktárt, hogy kiszellőzzön, és kokszkálja is kell, mert penészes lesz minden koffer.
4: Mondta Martin a bojnak. Azután elmentek a liften. Félix besurra. Jó mélyen bemegy a raktárba. A végében egy kis, kertre nyíló szellőző ablak világít magasról. Hú, igazán szörnyű szag van itt. Nem is tudta, hogy a penészes bőr ilyen irtózatos tud lenni. A pince ablak közelébe igyekezett, mert úgy érezte, hogy nyomban rosszul lesz, ha nem kap frissebb levegőt. Néhány táskát eltolt. Egy útban álló nagy bőröndöt félretolna könnyedén, de nem menj. Miért olyan nehéz? Felállította,
0: és úgy görgette tovább, hogy egyik végéről a másikra forduljon. Végül leült a földre, kitette a Sydney Creek felírású gyöngyháznyelű borotvát maga mellé, és keresgélte a krémet. De a bűz elviselhetetlen volt. Még közelebb akart kerülni az ablakhoz.
2: Rémes.
0: Újra megfordította a bőröndöt. Egyszerre kinyílt a fedele, és egy holttest zuhant ki belőle a földre. A meggyilkolt Billyénné teteme volt. Borzadva zsibbadtan át. Az alvat vérrel belepett holttest nyitott szájjal, merev szemmel, görbült tagokkal, mint valami szörnyetek feküdt ott, és pillanatok alatt folytogató bűzzel telt meg a pince. Semmivel sem törődve botorkált az ajtó felé.
7: A fene ezt a sok penész

Két kezébe szorította a fejét. Mi történt? Billyjénét megölték. Világosan látszott egy iszonyú vágás a torkán. Ki ölte meg? Dodi, a gigoló. A szicíliai özvegy mesélte a papnak, hogy Villiéné Dodi után jött. Hudné nem más, mint a másik asszony, aki ott hagyta a férjét. Elder a nevét is megmondta, Arthur Coughlinné. Dodi el akar ma szökni az asszony ékszereivel. Villiéné súlyos akadályt jelentett Dodi tervei számára, tehát a gigoló megölte a szerkesztő feleségét, ládába rejtette, és egyszerűen leküldte ide a raktárba. Ma este elmegy Mazsori ékszereivel, és vége az ügynek. Hú. Szóljon Eldernek? Nem. Ő is a mosókonyha levezető csatornáján keresztül akarja elszöktetni Módot. Ha elfogják, és megemlíti, hogy merre akar szökni, akkor ide őrt állítanak. Fusson a gazember, hiszen Módról van szó. Fusson az a férfi bestia, és verje meg az Isten. Lassan megnyugodott. Oda ment a lefolyó végződéséhez. Gömbölyű, ráccsal fedett csatorna nyílás volt itt. Egy ember éppen, hogy elfért benne. Vaslétre vezetett a mélybe. Most elsősorban is borotválkozik. Visszament az asztalhoz. Talán a neszeszerben van tükör. A nyitott neszeszerből megállapíthatta, hogy abban valóban volt tükör, de eltört, vagy kivették. Ehelyett tele volt kisebb tárgyakkal, amelyek feltűnés nélkül lophatók, szórakozott vendégek szobáiból, teknős békafésű, varrókészlet, pudrié. Becsukta a kis fekete táskát. Nem baj, tükör nélkül sem lehetetlen. Már kereskélni kezdett a zsebeiben, mert nem találta borotvát, amikor hangokat hallott. Gyorsan az ágy alá. Hiába, ez most már mindig így lesz. Ágy alatt, világító udvarban, vagy szekrényben. Úgy megszokta, hogy nehéz lesz másképp. Gilda jött be. Dúdolt, és egy kosár ruhát tett le. Felcsavarta a villanyt, mert már sötétedett. Te, Gilda! Kiáltotta valaki. Gyere gyorsan! Mi történt? Halott vendéget találtak a podgyászraktárban! Kirohant. Martin és a boly megtalálták a halottat, amikor visszajöttek egy kokszkályhával a podgyászraktárba. Munkások, szolgák állták iszonyodva körül a tetemet. Senki sem menjen közel, kiáltotta Martin fontoskodva. Lábnyomok lehetnek a helyszínen. A néger boly, aki Elderért ment, lihegve jelentette. Már itt vannak. Jött a rendőri bizottság. A tisztek, a kapitány, Elder és Markey. Tudtam, mondta a főfelügyelő bólogatva. Billyjéné. Azután megkezdődött a vizsgálat. Egy fél órával később letartóztatták Van Gogh terménykereskedőt, miután maga is elismerte, hogy az elvágott nyakú tetem mellett talált Sydney Creek felirású gyöngyháznyelű borotva az ő tulajdona.

0: Este volt. Gilda visszatért közben a szobájába dúdolni. Azután egy szobaasszony jött késve, mert kihallgatták. Most hozzáláttak, hogy kiteregessenek egy kosár fehér neműt. Gilda hajtotta szét a ruhát, a szobaasszony összeszámolta.
1: Két lepedő, egy húzat. A kispának ne számold, ez az enyém. Téged minek hallgattak ki?
2: Én ott voltam, hogy mondják. Ha éjjel fenn kell lenni, hogy mondják. Megvan, inspekciós. És kérdezték, mit láttam gyanúst. Megmondtam, az csendes folyosó, és Van Goldur Gavallér ember. Egyszer adott egy forintot, hogy vigyek levelet meg virágot a Petrovna bárónőnek. És másnap is adott egy forintot, hogy vigyek még egy levelet, de a bárónő azt üzente vissza, hogy nála nem maradt semmiféle aranytöltőtól. Hát most folyton sír a detektívnek, hogy a feleségével kell beszélni, telefonáljanak.
1: És te mit vallottál?
2: Hogy semmi furcsát sem láttam. Én csak egy éjszaka voltam ott az emeleten, infekciós. Négy paplan lepedő, az ötödik varodában van.
0: Szegény magam, gondolta Félix az ágy alatt, és nagyon szenvedett, mert hangyák és százlábúak mászkáltak rajta.
1: Ha a harmadik emeletről kérdeznék, ott lett volna mit vallani.
3: Hú, az egy szép disznóság.
1: A Tonga-sziget kormányozója, ez a Schilling, meg a Dickman kapitány átvették a múlt héten a Brunsnak érkező cigarettákat. Megvesztegették portást. Igen, három kis dunya. Én meg véletlenül hallottam. Nekem is adtak 50 forintot, és azt mondták, ha nem kerül ki, kapok majd még 50-et, és vigyem tőlük a cigarettákat a Brunsnak, mintha a posta hozta volna. Ez a Bruns Kínába csempész fegyver. Ez a Ferdinánd meséli. Itt nagyon büntetünk, ha valaki máshova fegyvert csempész jával. Fú, nagyon. És rengeteg pénze van. Pedig valamikor matróz volt, és már ült is. Most havonta küldik neki Simon Arztól a saját keverésű dohányból nevére kiállított hüvelyben a cigarettát.
3: Jé, az a köpcés, aki úgy megvérte liftist a múltkor?
1: Az. És adott neki 50 forintot, mert nem rossz ember, csak nagy paraszt. De most már nem ver meg senkit, mert megmérgezték. Meghal és elássák. Ezt is Ferdinánd mondta. Ő takarékos szobapincér, és ezért lopja a vendégek cigarettáit. És beteg lett. Erre ő mondta, hogy azt a Brunst mérgezik. Átkutatta Dickman úr szobáját, és talált valami mérget kenderből és zöld mákhajból, ami dohánnyal szíva, megöli lassan az ember. És azt mondta, hogy itt sürgősen tenni kell valamit, és azonnal megzsarolta a kapitány, meg az angolt. Úgyhogy most vesz majd egy oldalkocsis motorkerékpár. Tedd külön a 8 kék sajem húzatot. Annak a belga övetnek a magánneműjéhez tartozik. Mindenek kék sajem, és most öngyilkos lett. Martin mondja, hogy a cukorbáró, édes ember, akinek versenylovai vannak, lemondott róla, és azért.
0: Félix már nem érezte a férgeket. Döbbenten hasalt a vaságy alatt. Eszébe jutott, hogy milyen rosszul volt, amikor a Brunsféle cigarettákat szívta.
1: Hát persze,
0: megmérgezték a cigarettákat, és oda tették a küszöbre a mimózákat, Leasing üzenetét. És ez most azt hiszi, hogy az átak.
1: A Ferdinánd takarításkor látta, hogy ez a nyugalmazott Dickman agyakat is tart a fiókjában. És egyszer hallotta, hogy mondta Schillingnek, ha kiköthetünk Tonga-szigeten, akkor az angol szállító hajókat a kalózok nem bántják. És megállapodtak. De azt mondta a Tonga-sziget kormányzója, hogy rakodni nem enged, és a központi kormány nem kaphat fegyvert. Mondta Dickman, hogy annak csak ez a Brunsz szállít, és megegyeztek. Ezért Ferdinánd kizsarolt tőlük egy nyári ruhát és két látcsövet. A Lídia is zsarol egy jávai ügyvédet, mert gyereket neveltet itt a misszionál, és a másodikon a liftes zsarol egy előkelő nőt az olasz úrlovas miatt. Csak a mosókonyhában nincs soha mellékes.
0: A folyosón kihunyt a villany. Csak néhány apró, kék, biztonsági lámpa égett.
1: Jó éjszakát,
0: mondta a szobasszony, és ment a kosárral. Gilda leoltotta a villanyt, de nem vetkőzött. Várt. Messziről guruló zörgés hallatszott. Tolták a szenet a kazánhoz. Azután csend. Csak az örökös, egyforma záporzúgás lármázott. Fél óra is eltelt. Kopogtak.
1: Mártin!
0: Nem jött válasz. Nyílt az ajtó, valaki bejött. Ne gyújtson villanyt!
1: Én vagyok,
0: suttogta Kramarc. Nyissa fel a csatornát. Ha elindulok, megkapja a pénzt. Figyelmeztetem, hogy 10 évi börtön jár azért, amit tesz. Hát úgy tartsa a száját.
1: Ó, sahib, Gilda néma lesz, néma.
0: A fiú is, a lány is zajt okoztak járás közben a vaksötétben, így Félix kisurranhatott az ágy alól. Kramarc a mosónő után botorkál, Félix a csatorna felé osont. Kramarc csak egy kis laktáskát vitt, húdné ékszereivel.
1: Kicsit nehéz felnyitni,
0: dünnyögte Gilda a csatornát fedő rácsnál.
4: Eresz!
0: Oda ment, a zsebéből elővett valamit, vesződött kissé a rostéllyal. Zörrenés. Nyitva van. És vízzuhogás hallatszott. Kramarc felkapta a táskát, átnyújtotta a lánynak a pénzt. Csattant felette a visszahelyezett fedő, és lesietett néhány létrafokon. Pisongva, fújva sok patkány futott szét. Egészen a falhoz simult, hogy ne lépjen véletlenül a kanális vizébe. Minden fordulónál egy kis lámpa pislogott, gőzszerű páraborokban. Már a 10. feljárót is elhagyta, amikor végre megindult egy vaslétrán. Hallgatózott. Csend volt. Egy sűrű, súlyos köd. Ismét előkerült a szerszám, feltolta a tetőt, és kín volt. A benszülöttek negyedébe ért, messze kín valahol a tengerparton. Később egy utcakereszteződésnél riksakulit hallott trappolni. Nagyot tapsolt, a kétkerekű odajött elé. A kikötőbe! Kiáltotta, miközben beült. A kuli már is futott. Egy óra múlva a Surabayába induló kőzösön volt, megkönnyebbült sóhajjal roskadt a keskeny ágyra, és kinyitotta a táskát, hogy megnézze a kincset. Mazsori csodálatos ékszerei. A táskában kisebb holmik voltak. Teknős békafésű, varrókészlet, pudrié, és általában mindaz, amit Gilda szokott eltulajdonítani a szálló vendégeitől. De ékszer? Sehol. Sápadt, eltorzult arccal kiejtette a táskát, és mindenféle holmi gurult szét a padló. Amikor Gilda villanygyújtott, felkiáltott ilyettében. Egy félig szőrös ember állt vele szemben, táskával a kezében. Hallgass! Kicsempésztél valakit a vesztek zárból. Ezért Cumbavára visznek.
1: Könyörgöm, sahib! Könyörgöm!
0: Egy módon megmenekülsz. Legkésőbb, másfél óra múlva itt leszek egy hölgyel. Ha lemegyünk a csatornába, akkor titok marad az, ami történt. Ha nem vagy itt, másfél óra múlva, akkor feljelentelek.
1: Itt leszek, sahib! Haj, itt leszek!
0: Félix felment a lépcsőn, kezében a kis táskával. Mazsori ékszereit vitte. A sötétben, mi alatt Dodi a ráccsal vesződött, elcserélte az ékszertáskát Gilda neszeszerével. A kihalt földszinti folyosón megállt egy ajtónál. Hallgatózott. Egy síri, rekettes hang ezt mondta éppen.
5: Hiába voltam 2 napig külön. Én is elvesztem. Ez egy ragályos átok volt. Sajnálom, Höcke.
0: Szólt egy másik séri hang.
5: Már nem utálom magát. A halálos magányomat megosztotta. Köszönöm.
6: Én nem.
0: Gyufa sercen, az egyik rágyújtott.
5: Tudja.
0: Lihegte gyenge hanggal Bruce.
5: Sok mindent másképp csinálnék, ha
4: Ha nem kellene meghalnom. Bajos barom voltam.
1: Pedig annyi pénzem. Annyi. És nem tettem soha semmi jó.
4: Most már késő. Valaki megátkozott.
1: Én mindig azt hittem, hogy ez marhaság.
4: Én is. Most kiderült, hogy mégsem az. A harmadik mimózó után. Most meg kell halnom.
7: Na hát, hogy jövök én ehhez? Minden külön mimóza nélkül.
4: Inklinál az átokra. Mély sóhaj.
1: Rosszul csináltam, Hacker.
7: Szédülök, Mr. Burns.
2: Ne mondja, Burns.
4: Herman Thorn vagyok.
2: De nem használom ezt a nevet.
4: Köröznek egy régi rablóvezér. Kairóban kiraboltam a hajópénzt. Most már megmondhatom. Cseh. Hol vannak a régi szép idők?
0: Félix kopogtatás nélkül belépett, és gyorsan így szólt a két meglepett emberhez. No, röviden, nincs idő. Legyenek olyan hálásak, és ne érdeklődjenek irántam. Nincs semmi bajuk, az átok ostobaság. A cigaretta meg van mérgezve. Ne szívjanak. Igyanak szeszt és feketét. Két nap alatt kutyabajuk.
4: Mi? Honnan tudja?
0: Egy konkurens csempész rendszeresen mérgezi a cigarettáit. No, jobbulást. Kisurrat, és becsukta az ajtót.
2: Bruns sárgás, zsírosan verejtékes, halálosan beesett arca csodálkozva merett az ajtóra.
0: Azután összenéztek Hackerrel. Két halálfej, mert a másik is leromlott állapotban volt. A szemei két sötét foltból világítottak bágyattan, de már is felkapta az egyik üveg pálinkát, és a szájához szorította.
4: Közemberek, sziszegte Burns, ezt az angol ügynökök tették, de megkeserülik. Mert ha igaz, hogy meggyógyulok, akkor jaj neki! Tegye le azt az üveget maga, pióca! Mi?
0: Lihegte elégedetten Hacker.
1: Az imént még azt hittem, hogy ha meggyógyul, akkor vasárnapi iskolát fog nyitni. Hülyeség, elsülyeszteni a hajóikat a gazoknak. Mit vigyorog?
4: Ezt csak gondoltam.
0: Csuklott.
4: Apropó,
2: nem akar énekelni?
4: Nem.
2: Pedig én jó titkára vagyok.
4: Maga nem a titkárom, és nem is lesz soha.
2: De gondolja meg, Mr. Herman Thorne.
0: Burns az ajkára harapott, és csendesen mondta.
4: De különben lehet, hogy alkalmazom.
0: Másnap a maláriások mellett két hevenyű alkoholmérgezést is bejegyzett Markeit a naplójába. A fiatalember osont a folyosón. A lány ajtaja előtt nem állt rendőr. Mégiscsak segíteni akart a főfelügyelő. Kopogtatott. Azután lenyomta a kilincset, és belépett. A sötétben, a lány megszokott helyén, a karosszékben egy árnyat látott. Maud? Suttogta bizonytalanul.
7: Nincs itt. Felelte egy nyugodt hang. Elderült a karosszékben.
0: Hol van a lány?
2: Jó helyen. Miután tudtam, hogy meg akarod szöktetni, biztonsági intézkedéseket tettem.
0: Maudot szigorúan őrzik.
1: Elder.
2: Nézd, öregem, itt az igazság küzd a bűnnel.
0: És az igazságnak a maga rideg útján, a lovagiasság összes szabályai szerint győzni kell. Ebben hiszek. Ezért élek, és nem alkuszom. A lányt tisztázni kell. Ha megszökteted, ebből egy gazember malmára hajtod a vizet. És ha nem sikerül tisztázni, akkor tönkretetted. Elder gondolkozott. Nyugalom, Félix. Sok esélyünk van. Azután keresem a szőnyeget. Egy nagy perzsát nehéz megsemmisíteni. És a személyzetet talán mégsem avatják be. Elégetni nem lehet. Ha a szőnyeg előkerül, akkor nyertünk. Miféle szőnyegről beszélsz? Egy rozsdaszínű perzsáról. Azt, amikor én fürödtem, Wolfgang a 102-esbe vitte. Mit mondasz? A beomlott falu szobába? Igen. Istenem, ha ezt előbb tudom. Miért nem szóltál? Na gyerünk! Még sohasem látta ilyen izgatottnak Eldert. Siettek. A vizes, dohos szobában ott volt a szőnyeg. Elder letérdelt. Azután Félix szinte hanyatt esett meglepetésében. A főfelügyelő végigfeküdt, és arcát a szőnyeghez szorítva szaglászott. Igen, suttogta azután. Jól sejtettem. És lázasan csillogott a szem. Nem kell menekülni, öregem. Most már biztos minden. Gyere, csavarjuk össze a szőnyeget. Ebben a pillanatban kialudt a villany. Vigyázz! Kiáltotta Elder, de késő. Félixet valaki, aki a nyitott ajtón belopódzott, fejbeütötte, hogy elájult. Elder háromszor tüzelt. A lövések félelmetesen visszhangzottak. De nem a támadóra lőtt, hanem a levegőbe. Közben a szőnyegről egy lobbanással nagy láng csapott fel. Éterbombát dobott valaki a perzsára, de már is kisurrant, és Elder, aki megbotlott Félix testében, nem érte el a menekülőt. Félixet magával vonszolta, és rohant. De mintegy megbeszélt jelre, minden fordulónál kézilámpák csillantak fel. Rendőrök siettek előre, meghatározott helyekre. Elder 4-5 fokonként ugrált le a vaslépcsőn. A menekülő minden emeletnél egy lámpát látott felvillanni. Mögötte az üldöző, előtte az emeletenként kijelölt rendőrtisztek. Megtorpant. Elder 10 lépcsőt ugorva rávetette magát. Elkapta a torkát, egymásra zuhantak. Lámpát! Ordította teli torokkal. Most meg vagy, gazember! Vége a játéknak! A másik rezignáltan felel. Ez egy nagy igazság. A villanycentráléhoz állított posztot leütötték. Amikor a kapcsoló egy csomó kékes szikrát fröcskölve lehanyatlott és sötét lett, néhány másodpercnyi szünet után 3 lövés dörrent. Aki leütötte a rendőrt, már is elsuhant fel a félemeletre gyorsan egy szobához. Elvakultan lépett hátra. Lámpafény csapott a szeme közé, és rendőrtiszt revolvere szegeződött rá. Fel a kezekkel, Wolfgang! Kiáltott Sedlinz. De nagyon gyorsan. Mielőtt Wolfgang magához térhetett a meglepetéstől, már bilincs volt rajta, és betaszították a saját szobájába. Egy perc múlva hozták a megbilincselt, csodálatos nalaját vérző orral. A kapitány rendet csinált az emeleten. Mindenki menjen a szobájába, harsogta a kapitány. Nincs semmi baj, nem kell félni. Erre többen is elájultak. Egy rendőrtiszt rohanva jött. Ég a szálló! A folyosó falán beverték a tűzjelző üveglapot. Rövidesen felharsantak a tűzoltó trombiták, megérkezett a tűzőrség. Ég a Grand Hotel. Az emeleti ablakból kicsapó tűz messze világított. Először csak egy csoport tűzoltó jött át a vesztek záron, mert aki belép, az nem térhet vissza. Szerencsére a jelentéktelen tüzet sikerült ennek a csoportnak eloltani, és a halba összeterelt vendégek ismét a szobáigba mehettek. Elder elsősorban nem a foglyokkal törődött. Miután látta, hogy Félix kissé imbolyogva, de a saját lábán jön Markejtal, a rendőrtiszteket hallgatta ki. Előzőleg a főfelügyelő megbeszélte velük, hogy ha ismét elsötétedik, valamennyien egy megjelölt helyre siessenek, és ne mozduljanak onnan, bármi is történik. Az emeleti lépcsőházakhoz és néhány szobához osztotta be a tiszteket. Hol van Ferguson? A tiszt jelentkezett. Homlokáról csurgott a vér, és fél arcán vér aláfutás volt. Mi történt? Hát, odaálltam a földszinti feljáróhoz, ahogy mondta. Valaki jött, elkaptam, fejbe ütött. Nem menekülhet ki. Átkutatjuk a házat, kiáltotta Elder. Egy embert kell keresni vörös kockás pizsamában. Előre! Félix gyorsan a mosókonyhába ment. Sötét volt. Ő sejtette, hogy merre menekült az illető.
4: Csilda!
1: Itt vagyok, Sahib.
0: Kigyúlt a villany. A hindu lány remegvált előtte. Egy hálóruhás embert keresek. Csilda hallgatott. Ha leengedted, mondd meg. Akkor nem lesz bajod, különben elvesztél.
1: Itt ment le, uram. Hogy nézed ki? Nem láttam az arcát. Kendővel bekötött.
0: Jól van, Csilda. A rácsos fedél már könnyen járt. Harmadszor emelték ki aznak. Félix lesietett a vas lépcsőn, és futott. Macskányi, rőt patkányok rebbentek szét mindenfelől. Végre, ahogy megállt hallgatózni, mintha távoli lépések kapognának. Lábújhegyen futott, teljes erőből. Az egyik fordulónál meglátta a menekülőt. Pizsamában volt.
1: A fejét briganti módra átkötötte egy kendővel.
0: Most megfordul, észreveszi az üldözőt. Fut. A következő fordulónál Félix minden elővigyázatosság nélkül kanyarodik. A szűk, boltozatos csatornában dobhártya a repesztő visszhanggal dördül két lövés. Valami megüti a fiatalembert, mi le kell ülnie a fal mellett. És homályos lesz minden. A bekötött arcú pizsamás rohan tovább. Már sokkal nagyobb utat tett meg, mint Ramarc. A legközelebbi vaslépcsőn felsiet, hosszas erőlködés után sikerül kimásznia, aszfalton áll, lihegve körülnéz. Katonák és tűzoltók fogják körül hirtelen. Gyorsan felkapja a revolvert, de egy kard lecsap lapjával a kezére, hogy kiejti a fegyvert.
1: Nem, ez túl egyszerű lenne,
0: mondja Elder, előlépve a csoportból, és leszakítja a kendőt a pizsamás fejéről. A körülállók elszörnyedve lépnek hátra. A fogoly arcát csúf, vörössebb helyek borítják. Mein Herr, professzor Decker, letartóztatom. Egy karperec kattan. Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és Maud hajolt fölé.
1: Hogy érzi magát?
0: Félix mosolygott, és megfogta a lány kezét. Jó, kedves.
1: A vállán sebesült meg. Nem ért tüdőt a golyó. Azt mondja Márkejt, hogy a kimerültség jobban legyengíti, mint a sebe. Igyon tejet.
0: Mi van?
1: Csend.
0: Először igyon tejet, azután beszélgető. De nem beszélgetett. Alig, hogy lenyelte az utolsó kortyot, ismét elaludt. Késő este volt már, amikor felébredt. Maud ott ült mellette. Félix frissnek, egészségesnek érezte magát, és kinyúlt a lány kezébe.
1: Maud, tudni akarom, mi van magával.
0: A lány mosolygott.
1: Mi lenne?
0: Fogoly vagy. Elder?
1: Nem,
0: mondta a lány. Maga.
1: Elder szerint Cseberből vederbe kerültem.
0: Egészen fölé hajolt.
1: Mert szerinte maga nem bocsát szabadon többé. Igaz?
0: Csak akkor rebbentek szét, amikor a főfelügyelő belépett. Elder megszorította Félix kezét, keményebben, mint máskor. Az imént telefonáltam apádnak. Nem említettem, hogy megsebesültél. Jól tetted. Képzelem, a drága öreg milyen ideges lehetett, amikor látta, hogy tűz van. Elder ugyanis már értesítette, hogy itt vagyok. Fordult Maudhoz.
2: Elmondta már Borkman kisasszonya a bűnügy epilógusát?
1: Félix csak most ébredt fel. Azután úgy érzem, hogy ez a maga kötelessége. Még sok minden van, amit magam sem értek.
0: Kopogtak. A szobapincér teát szervírozott.
4: Hát, hogy is volt?
0: Kezdte Elder.
2: Ne piszmogjon, Ferdinánd.
0: Felesleges, hogy hallgatódzék, jegyezte meg Félix. Kap tőlem egy nyári ruhát és két látsövet, csak menjen nyugodtan. A pincér elképett, és remegő kezében megrezdültek a poharak.
1: De kérem,
0: motorkerékpárról szó sem lehet. Mars! Ferdinánd sietve és halványan távozott. Dekker tanár nagyvonalú gonosztevő, kezdte Elder.
1: Mi?
0: Álmélkodott Félix. Még ezt sem tudod. Dekker volt a fantom, a zsaroló, a gonosztevő, ő hitette el magáról, hogy Borkma. Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált, mondta Maud. Én pedig már az első napon sejtettem. Az ügy ősi, oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Dekker nem mondta el. A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikában. De megjelent Sergius herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a lányjal, és házasságot kötöttek. A hiú Dekker kutatott Borkman után. Gyűlölte a férfit. Megtudta, hogy Borkman vásárolt név, de azt nem sejtette, hogy Sergius herceg van mögötte. Évek múlva azonban véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek nevét a herceg használta, rablógyilkos. Gyűlölete és szenvedélye nem csökkent az évek folyamán. Feljelentette Borkmant, illetve Sergius. Kikutatta, hogy a kis család Achinsban lakik. A Borkman elleni feljelentés alapján természetesen Sergius herceget fogták volna el. De egy jóindulatú rendőrprefektus keresztül húzta Dekker számítását. Egérutat adott Borkman Sergiusnak. Sergius Shanghaiban felismerték, és kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Dekker szemmel tartotta a kis családot, titokban, hogy őt ne lássák. Amikor Shanghaiban ott állt az asszony két gyerekkel, egy véletlen találkozást inszcenálva, megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga. Dekker, mint egy mentőangyal felkarolta a család. Elvitte őket Jávába, és igyekezett nagy lelkűnek mutatkozni. Tőle tudom, hogy mennyire csalódott. Az asszony hálás volt a jóságáért, de egy pillanatra sem feledte el Sergius herceget. Azonban annyira hitt a volt kollégában, hogy a titkot elmondta neki. A férje nem Borkman, hanem Sergius herceg. Az orvos, mert akkor még nem volt tanár, az elérhetetlen cél helyett reálisabbat talált. Párizsba utazott néhány hétre, és elkezdte a herceget zsarolni. Mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezte be első laboratóriumát Jáván, a zsarolt pénzből nagy lelkű volt a Borkman családhoz, és megkezdte nagy stílű kétlaki életét. A komoly tanár, ha néhány hétre elutazott Tahitiban vagy Hawaiban nagy lábon élt, villája, jachtja, barátnője volt, tőzsdétől a rulettig minden játékban részt vett, azután ismét visszatért Jávába, és mint komoly tudós, valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoxiddal elérte a legnagyobb eredményt, 500 000 hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tőzsdeveszteségek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Ezzel az 500 000-rel éppen, hogy elsimította a bajt. És most újabb 500 000-et akart. Tudott egy államot, amely már szívesen fizetett volna 500 000-et, hogy a banánoxid egyedárusítását kiüsse a hollandok kezéből. De a nagynevű tanár pozícióját kellett volna feláldozni, hogy ellopja a saját találmányát. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét módot, hogy ellopja a banánoxidra vonatkozó feljegyzéseket, és szökjön. A szökésben levő magántitkárnő gyanún felülhelyezi a tanárt, kétségtelenné teszi a bűnös személyét. A többi már itt történt. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy a gazdáját károsítja Borkman javára. Nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe, és repülőgép állt készen, hogy tovább szökjön. Dekker egy kongresszus ürügyével a közelben sem volt a lopás idején. Inkognitóban, borotvált arccal idejött, egy olcsó földszinti szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy Mood ne lássa őt szemtől szembe. A küszöbről vitte volna el, mondta Félix. Szerencsére a dráma itt tragikomédiába csapott át. Két szélhámos, Wolfgang és cimborája, egy törzsfőnök, a csodálatosan pimasz Nalaja, 10 év előtt összehazudoztak egy fürdőhelyre valót Kislagondáról. A benszülött uralkodó és Wolfgang biztosították a vendéglő üzemek bérletét a saját számukra 10 év időtartamra. A 10 év most lejárt. Jövőre a bank saját kezelésébe veszi az üzemeket. A két szélhámos alaposan ki akarta használni az utolsó alkalmat. Erre jött az ötlet, 3 héttel meghosszabbítani az idényt, amikor már egy vendég sem lenne. Ez 80 lakónál több mint 100 000 forint forgalmat jelent, és azt hiszem, hogy tisztán elrabolták volna. De hogyan hosszabbítsák meg az idényt? Vesztek zárral. Az pontosan 3 hétig tart. Nalaja ismert egy növényi mérget, amelyik jellegzetes búbópestis tüneteket idéz elő, de különben nem okoz halálos komplikációt. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert, hogy kissé megmérgezzék a jó ügy érdekében. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szobapincét kellett beavatni, hogy a tanár kávéjába tegye a mérget. Ez az ember 50 forintot kapott. A kicsinyesség már sok bűnöző vesztét okozta. Most is így volt. A pincér bevitte Deckernek a mérgezett kávét. Reggelre a tanár rosszul lett. Jött Ranke doktor. Ranke doktor kapzsi, inkorrekt ember. Csak ránézett a tanára, és 2 kérdést tett fel, már tudta, hogy pestis. Azután már csak a szokványos szer nyújtott át messziről a palmira olajat, hogy a beteg bedörzsölje a testét. Akkor már a tanár tudta, hogy mi a baja. A folytószagú olaj csillapítja a pestises fekélyek szörnyű égését. Miközben az olajat felkente, nyílt kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. Kolléga, én Decker tanár vagyok inkognitóban. Tudnom kell az igazat. Búbó pestisem van?
8: Igen.
0: Tipikus eset, méltóságos uram, felelte nyíltan az orvos. Búbópestisből 10 000 közül 1, ha meggyógyul, az is szánalmas roncs marad. Elhatározta, hogy szabadon ereszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ranke doktort, hogy likvidálja az ügyet. Menjen fel a 88-as szobába. Mód még ott lakott akkor, csak másnap cserélt Lindnerrel. Közölje Borkman kisasszonnyal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan élhet, ő volt Borkman. Ranke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánoxid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért Módtól éjszakára. Akkor másztál te be az ablakon pizsamában. Legalább tudom, hogy hol jár, mondta Félix, és megfogta Mód másik kezét is. Ranke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget Módból. Azután megzsarolta és követelte a füzetet. Másnapig adott határidő. Reggel Wolfgang és a benszülött megtudták Rankétől, hogy ki az állítólagos kereskedelmi utazó. De megtudta a bűnös szobapincér is. Életfogytiglani fegyház kockázatát vállalta 50 forintért. Mialatt az orvos telefonon bejelentette az esetet, ez a pincér bement a beteghez. Deckernek már gyanús volt a láz és bénulási tünetek nélküli bubópest is. A pincér, hogy mentse a bőrét, őszintén elmondott mindent a betegnek a mérgezésről. Decker nyomban tisztában volt a helyzettel. A pincérnek pénzt adott, hogy hallgasson továbbra is. Alig várta, hogy Ranke visszatérjen. Közben azonban megérkezett a rendőri bizottság, és vesztegzárat rendeltek el. Alig, hogy Market kilépett a betegszoba küszöbéről, Decker felosont az emeletre. Ranke doktor ez alatt a 88-ba sietett, de már Lindent találta ott, aki szobát cserélt Móddal. Engedélyt kért az énekestől, hogy telefonálhasson. Lindner elment, mert mindenkit a halba hívtak a rendőrök. Ranke épp felvette a kagylót, hogy Módot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást támadt, és dulakodta. Ez látszott a halott letépet nyakkendőjén, leszakított ingét. Ranke a megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte. De mielőtt kiléphetett volna a szobából, az íróasztalon fekvő színpadi törrel Decker ledöpte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás állapotban élő ember lépett a színre. Signora Relli Lindner szobájába kivitte a halottat. Mód azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tört. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietett a rejtekére, de elveszítette egy pizsomagombot a halott mellett. Mindez erősen hátráltotta a nyomozást. Én azonban szerencsére találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhén, de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. Dekkerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre a vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kellett őrződni a palmira olaj szagának is. Azonban Dekker is gondolt erre. Wolfgang és a benszülött a hatalmában voltak. A Deckert elfogják, és kiderül a mérgezés, a hamisított pest is, a szörnyű büntetést jelent a számukra. A tanár a két hurokba szorult embert jól kihasználta, rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget. Nalaja vitte a leveleket. Wolfgang egyszer le is ütött engem a sötétben. Az ápolónő mélyen aludt, az orvos csak nappal volt nála. Ilyenkor Decker szimulált. De sikerült a betegszobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centrális kapcsolójáról vett lenyomattal. A harmadik elsötétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint a betegszobát elzáró lépcsőhöz sietett. Decker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült. És hogyan fogtátok el? A vesztek zárat, még mielőtt a tűz támadt, Markeit már megszűntnek tekintette, mert Wolfgang vallomása alapján kiderült, hogy nincs igazi pest is a házban. Én utána siettem, mert figyeltelek, hiszen felelősséget vállaltam, érted? Gilda az első fenyegetésre vallott. A tűzoltóautót megraktam katonákkal. Végigfutottunk a csatorna felett, minden kijáratot három ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rácsos Decker, és elfogtuk. Hú. És Villiéné? Kérdezte maga. Véletlenül egy teljesen különálló büntény is lejátszódott a szállóban. A féltékeny asszony megfenyegette a dzsigolót. Dodi and Amy néven együtt táncoltak valamikor. Dodi most egy másik nőt akart kifosztani, és eltette Villiénét az útból, amikor ez veszélyessé vált. A gazember ellen már kiadtuk a körözést. Valamennyi vádlott beismerésben van. Decker kérte, hogy a Borkman ügyet ne vegyem a jegyzőkönyvbe. Ezt meg is tettem neki, nagyon szívesen. Köszönöm. Suttogta Maud. Elder, nagy vagy. Ó, nem én vagyok nagy, hanem az igazság, felelte a főfelügyelő.

0: megindult a népvándorlás a hajóra a Grand Hotelből. Petrovna bárónő és Jörenc kisasszony együtt utaznak a jávai hegyek közé. Linner és Signora Relli Olaszországba készülnek, ahol házasságot kötnek. Hecker, mint Burns magántitkára, a shanghai repülőgépre foglalt két helyet. Makkegészségesek. A szobák kiürülnek, a személyzet ott feledett holmik után kutat, Odette Döflőrt a mentők egy szanatóriumba szállítják, és zuhog az eső. A hotel üvegportáléja alatt egy verkli sín. Marjorie egy éjszaka alatt megöregedett. Dodi eltűnt az ékszerekkel. Hazamehetne, hiszen van alibije. Signora Relli vendége volt. De mit mond Arthurnak az ékszerekről? Nem lehet így hazamenni. Hát hová? Hová? Egy pillantást vet az üvegzöld, barátságtalan víz felé. Nagy madarak szállnak a vak ég alatt. Igen. Nincs más. Bocsánat? Egy szolga állítja meg a vesztibülben. Ezt fennméltóztatott felejteni a szobában. És átnyújtja az ékszerkazettát. Marjorie kinyitja. A hajába nyúl. Itt van mind. Mind. Megőrül. Le. Ki maga? Kérdezi lihegve. Egy szolga. A sors szolgálja. Még ez egyszer, asszonyom, de utoljára. Ugye érti? Becsülje a férjét, és örüljön a gyermekének. Örüljön! A sorszolgája eltűnik.
1: Elderhez megy.
0: Milyen szerencse, öregem, mondja, hogy megtaláltad Maud szobájában az ékszereket. Én megfeledkeztem róluk, pedig talán az életét mentette meg ennek a nőnek.
1: Gyere, mondja Elder.
0: Sergius herceg és Maud már két órája az édesapád vendégei. Remélem, most nem fogsz az esküvő elől pizsamában elmenekülni. Nem valószínű. Elindulnak, de Félix megáll. Mondd, a tőr, amit elhajította, hogy került elő? A kapitány csizmájában volt.
2: Hol?
0: Ki tette oda? Én. Nem akartam, hogy letartóztassa Van Goldot. Ezért, miután megtaláltam a tőrt a kertben, betettem a jó öreg kapitány csizmájába. Csak ne tudja meg. És a füzet a baránoxiddal? Már az illetékes kezekben van. Megtaláltam az irodában, az inaskabát belső zsebében, ahogy mondtad.
2: És letagadtad előttem?
1: Le.
0: Mert különben Deckernek adták volna. Na. Gyerünk! A kormányzó villájában egy csapat boldog ember ül az asztal körül. Az eső zuhog. De kibánja. A kormányzó ül a fiának, Elder az előléptetésnek, és Félix mindennek, mert a lány kezét fogja állandóan a terítő alatt. Egy újsághír. Különös dráma játszódott le a szingapúri Alcázar mulatóban. Egy féltékeny táncos nő lelőtte Erich Kramarcot, aki Dodi néven, mint táncos artista szerepelt a mulató műsorán. Erich Kramarc a helyszínen meghalt. Mire a dráma utolsó jelenetére lehullott egy halotti lepel függönye, kislagondát már állandóan a vastag, rosszagú, füllett köd ölelte át. Egy fiatal pár nászútja során Hawaii-ba érkezett.

0: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmet.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
7: Húsarokban levet hollam, harap gyorsan akkor, szádban már harapom. Nincs jobb, mint a vadkörte.
8: Vadkörte? Szárnyás? 2 méter? Most nézzük a halló távolságot.
7: Mi?
8: Meghallotta? Halló távolság? Kb. 10 méter.
7: Akarsz tőlem valamit?
8: Dehogy nem. Semmit. Csak úgy fütyörészek, meg sétálgatok. Egyél csak nyugodtan, mintha itt se lennék.
7: Biztos, hogy nem akarsz tőlem semmit, mert most ráérek.
8: Köszönöm. Már megyek is. Azért nem mondd el senkinek se, hogy itt láttál.
7: Jó, nem mondom. Amíg ezt is bekapom.
9: Sisi, na végre, megtaláltalak. Játszunk bujócskát.
7: Jó, kis királyfi, most éppen ráérek.
9: Na, akkor számolj 20-ig, te leszel a hunyó, én meg majd bujok, jó?
7: Jó, te bújsz, én meg leúny szemmel számolok.
9: Na,
7: hova bújja? Na, 1, 2, 3.
9: Egy lepke, sisi, fogjuk meg.
7: Nem szabad megfogni.
9: Miért nem?
7: Mert a lepke akkor szép, ha szabad a lebeg. Gyönyörködj benne, és akkor így érzed, hogy te is repülsz.
9: Tényleg gyönyörű.
7: Ugye?
9: Elrepült.
7: Hát azért lepke.
9: Most bújok.
7: Jó.
9: Te számolj tovább, jó?
7: Aha. Hát, ez is jól mond. Hova? Gyere a hasonba, jó?
10: Mi lesz már? Mondjad már! Halljuk már! Győzni akarok!
8: Felséges Torzomborz, legnagyobb király! Itt van minden adat Süsűről. Egy hétig gyűjtöttem étlen szomjan.
10: Pontás! Nem látott meg senki?
8: Nem látott meg senki, csak Süsű. De neki azt mondtam, hogy sétál.
10: Most basszút állunk! Ágyáfúrt basszú! Süsűt elcsáljuk, közömbbe sítjük, és meg sem piszük helyette a mi süsünket! A tudományok várába már készítik a mi tökéletes mi süsünket! Jobb lesz, mint az eredeti! És akkor átvesszük a hatalmat!
8: Ilyen a mi műsüsünk!
10: Gyerünk gyorsan a tudományok várába! Betápláljuk az adatokat a műsüsünkbe! Gyerünk!

0: Ott van. Tökéletes.
1: Pontos.

0: Hát olyan, mint az igazi.
1: Tökéletes, hason más. Nem lehet megkülönböztetni.
2: Hát próbáljam ki, hát próbáljam ki, hát próbáljam ki!
1: A vezérlő asztal bekapcsolni.
2: Én akarom bekapcsolni! Én akarom! Jaj, hol a gomb? Itt van! Begyomom! Beszélj!
3: Üdvözöllek, dicső lovak! Szép a ruhád, szép a lovak!
2: Óriási! Na most másik lóba következik. Mit mondasz, ha egy királylánnyal találkozol?
3: Szép vagy, mint a rózsaszál. Ó, te kedves királylány!
2: Pompás! Most énekelj!
3: Ó, a rózsa bimbó lehetnék, rám szállának szépen a lepkék.
2: Pompás, óriási! Szállítsátok a vezérasztalt a várakba! Hadd vezér!
4: Igenis.
2: Te elmész a kémmel, és elcsaljátok az igazi szűzüt, és akkor én elküldöm a műszűzüt. Gyere! Menjetek már! Most mi következünk!
4: Igenis.
0: Nagyon fontos lesz a jó álca.
4: Miféle pálca?
0: Jaj, nem pálca, álca, álarc, álszakál, paróka vagy valami, hogy ne ismerjenek fel, érted? Jaj, már meg is van! Esernyővel fogjuk álcázni magunkat, halábuljunk, és nem ismernek fel. Óriási ötlet! Én azt hiszem, mindenki beláthatja, hogy egy igazi szuperkém vagyok.
4: Nekem is kell egy, tudom, álca.
0: Te is kapsz egy esernyőt?
2: Ne is nevetjétek! Süsüt, ne is várjátok! Süsüt! Csapdában csaltunk! Süsü, nincs! Süsünek vége!
5: Süsü? Mi lett Süsüvel?
6: Süsü!
5: Mi csak ezt hiányzott? Süsü nélkül végünk! Elpusztítanak, Süsüt is elpusztították, végünk
7: van! Süsü, drága barátom, örökre véget ért a vándorlásod. Hát miért hagytál itt minket? Nem fogunk elfelejteni soha.
8: Nem fogjuk elfelejteni. De most más dolgunk van, ne sír kis unokám, nyakunkon az ellenség.
6: Süsért,
8: bosszút állunk, csak ne sírj. Harcolni fogunk, ha kell! Süsü nélkül!
6: Már nem sírok.
8: Jól van! Az én unokám vagy! Az én bátor unokám vagy! És most nagy szükség van a bátorságra!
7: De mit tegyünk?
8: Segítséget kell hozni! Mégpedig, fiam, neked kell elindulni, mert csak te tudsz átjutni az ellenség gyűrűjén. A titkos ajtón kijutsz, még az ükapám csináltatta. Ajaj, azt hittem, sose lesz rá szükség. Most átadom neked a titkot. És legjobb, ha éjszaka mész. A rejtek út a vadkörtésen keresztül vezet Petrence királyhoz.
7: Értem. A vadkörtésen át.
8: Egy kis osvény. De te biztosan megtalálod?
7: Megtalálom. De mi lesz veletek? Mi lesz a várral?
8: Ne, minket ne félts. A várat megvédjük. Magunkat meg nem adjuk. Átveszem a parancsnokságot, és harcolok az utolsó cseppérünkig.
6: Harcolunk!
8: Ez a veszély, kis unokám!
9: Minden rendben!
8: A vérem válik mindig!
9: Hát én!
5: Jó, menj csak! Folytasd, kancellár!
10: Hol is hagyta abba? A költségvetés, vagyis a kincstár állapota, hogy úgy mondjam...
8: Hol vannak a szeplős pofák? A szeplőtlen szeplősök. A föld nyelte el ezeket. Nem találom őket.
5: Kiket? Miket? Mi bajod? Az előbb azt mondtad, hogy minden rendben, és hogy még locsolni.
8: Nem, királyom, most mondom, hogy nem találom őket.
5: Kancellár!
10: Igen?
5: Ugye te is hallottad, hogy azt mondta? Minden rendben, igaz?
10: Igaz, én is hallottam. Tehát milyen szeplőtlenekről beszélsz?
8: Hát a két esernyősről. Üldözöm őket, és ha elkapom, jól kiszeplőzöm mind a kettőt. úgyhogy most nem érek rá veletek vitatkozni.
10: Gyanús, gyanús, nagyon gyanús. Most már végképp nem értem. Lehet, hogy Süsű napszúrást kapott.
5: Meg ezek a szeplők. Azonnal hívjátok ide Süsüt.
10: Igen is, felség. Írnak?
11: Itt vagyok, itt vagyok.
10: Hívd ide Süsüt. Hívd. Ez parancs.
11: Ide. Süsüt, ez parancs.
10: Oh, nem kell írni ezt.
5: Ki vagy? Szóbeli
12: parancs. Én vagyok.
5: Ki az az én? Ha, és hol én vagy?
12: Süsü. Itt vagyok a ver.
5: Süsü. Süsükém. Ó, de boldog vagyok.
12: Én is boldog vagyok, de van nem bírom sokáig. Helyesen elzibbattak.
5: Ó,
12: na. És egy vacakkaró átfutta a talpam.
5: Jaj.
12: Jaj, nekem ilyen. Azért örülök, hogy megtaláltam.
5: Tarts még ki egy kicsit, Süsükém. Drága Süsü, drága barátom. Mindjárt kihúzlak.
12: Jaj,
5: na,
12: jó,
5: nézzük
12: jaj,
5: csak.
12: Jaj, jaj.
5: Micsoda ronda verem. Na, ezt a kötelet feldobom annak a nagy fának a csúcsára. Jó erős.
12: Én is remélem. Jó.
5: A másik végét leeresztem. Áthúzom a vonod alatt. Dugd a kezed. Most hurkot csinálok. Megvan?
12: Megvagyok.
5: Na várj. Most csomót kötök rá. Na, most jól figyelj. Ketten meghúzzuk, hogy meghajoljon a fa. Kettő. Három, húz! Most én elengedem!
1: Kapasztolj! Lépjenek be a tudományok várába!
13: Belépünk? Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi. Nicsak, Süsü is itt tolálkodik.
14: Na, ne tolakodjon, sárkányfű árus, álljon sorba!
13: Jól van, asszonyság, menjen, tessék!
15: Íme itt vannak a tudományos virágok. A nagy tudású tudósoknak sikerült megszüntetni az össze-vissza növő virágokat. Kiküszöbölték az értéktelen tulajdonságokat, mint például a szív meg az illat. Mindegyikből kivonták az értékeket és egyesítőket. Íme itt láthatók a tudományos virágok, melyek nem szépek, nem illatosak, csak hasznos.
13: Nem rossz.
15: Most pedig tekintsék meg a kísérleti virágot. Fogdosni tilos. Mi csak Süsü, üdvözöllek, dicsérnobot, szép a ruhád, szép a lovad. Mi célhozott mondza erre, s mi vajon a szíveddel?
13: Psst, titok.
15: Aha, titok. Akkor gyilag. Mi az a nagy titok? Mondjad, komá.
13: Psst, képzel, kihirdették az országos titkot, én meg nem tudtam. És most a barátom a kiskirályfi születésnapjára nincsen ajándékom. Ugye segítesz?
15: Ah, segítek én egy komám. Neked mindent, virágot szeretnél?
13: Igen, de titkosat.
15: Olyan tudományosat?
13: Nem.
15: Ha!
13: A régiből adj, amit még nem küszöböltek ki. Születésnapit.
15: Jó, szóval szépen születésnapit. Na, van itt kérlek minden. Virág maga, házasság, ez még várhat. Vendégség, nem, ez nem kell. Ashajtó, hát hogy került ez ide? Hajnövesség, hát, koronázás, jaj, még kicsit korai.
13: Aha,
15: bűvös virág.
13: Bűvös?
15: Ez jó lesz születésnapra.
13: Születésnapra bűvös, és estére kinő?
15: Tőled függ. Azért bűvös, mert a szeretet növeli. És csak akkor szép, ha szereted azt, akinek adod. Abból meríti a bűverejét.
13: Bűverejét? Bűvös virág! Megvan már az ajándék!
16: Bűvös virág? Miről pusmognak ezek? Jó lesz figyelni. Elbújok ide a gép mögé.
15: Ültesd el, locsold meg, és még valamit. Meg kell tanulnod egy verset.
13: Hát megtanulom.
15: Na, ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is áll.
13: Ő is áll.
15: Ha bánatér, megosztozik, szegény szíved bánatát.
13: Szíved bánatát.
15: Szirógatod, meg, Ciro? Beszézgeted, örül ám? Szíved örül, lelked repül, csodálatos illata.
13: Csodálatos illata.
15: Orvosság, ez minden bajra.
13: Bajra?
15: Gondocs a múlt űziám.
13: Űziám.
15: Szíved, lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
13: Szíved, lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
16: Szíved, lelked gyógyítja a bűvös virág. Ez kell nekem. Ilyen különlegesség, de minden nap akad. Ez lesz jó üzlet. Bűvös virág. Finom kis üzlet. Megyek is. Eleget hallottam.
15: Csak nekem. Szeretet nélkül senkit sem.
13: Nem, nem.
15: És ha a gonosz kapsikész bimbót levélt ráncigál, megérzi, és a gonoszon előbb-utóbb hosszú áll.

0: Egy arany.
1: Jó, tessék, egy arany.
0: Köszönöm.
2: Aranyocská.
1: Most megyek és megfőzöm. Köszönöm, nem vagyok beteg, de nem baj. Mert most duplán egészséges leszek.
3: Hé, komám, mi az?
1: Bűvös mire? Egy arany. Most vettem a sárkány fiárus.
3: Becsapott ez a sárkány fiárus. Kép vissza az aranyat.
1: És oda? Miért? Hát nem bűvös a bűvös mire? Nem bűvös?
3: De, bűvös, csak hogy ingyen is meg lehet szerezni. Itt van mi? Most vágtam is fél aranyét, megmutatom neked, hogy hol.
1: Na, rendben van. Na megálljál csak, te sárkány fiárus. Majd adok én neked.
3: Majd az... Veszélyes.
1: Vigyázz!
4: Mindjárt hozok friss vizet.
3: Itt az alkalom, ott a bűvös világ. Tört egy maga.
1: Jó, török. Nekem is van bűvös világom. Na most, nyomás!

0: Kérem, a király beszél.
1: Nagy nap ez a mai. Drága fiam, az ősi hagyományokhoz híven a 7. születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek. Minek itt van. Kezed erősen fogja, de a szíved irány.
0: És most következik a meglepetés. A vár népe nagy titokban elkészítette a maga ajándékát, és most átadja nagyon nagy. Hozzátok sorban!

0: egyetlen egy gyermekkel megáltalán az élet.
1: Kire hagyom az országomat, a koronámat, a gyermek nélkül.
0: Még ha leányunk születne is, azt férhez adnánk egy királyfihoz, és ő lehetne utánod felséges férjem, a király. A leányka pedig a királynő.
2: Mit mondtam? Asztalan fohászkodtak.

0: pedig a kastélyban éppen 12 aranytányér. Egyel se több, se kevesebb.
1: Nos, ha csak 12 aranytányérunk van, nincs mit tenni. Egy javasasszonynak otthon kell maradnia.
0: És ugyan ki lenne az az egy felséges
1: pénz? Ki lehetne más, mint a 13. Ő a legfiatalabb, majd eljön a következő keresztelőre. Talán meg se tudja, hogy a többi 12 most itt jár.
2: Úgy is történt, ahogyan megbeszélték. Az ünnepséget lázas készülődés előzte meg a kastélyban. A konyhában égett a munka, a szakácsok és a kukták keze alatt. Vidáman lobogott a tűz, sercegtek a sülő pecsenyék a tűzhelyen. Még a legyek is ünnepélyesebben röpködtek. A galambok jobbkedvűen burukkoltak, a lovak elégedettebben kapálták lábukkal az istálló padlatát, s a kutyák farkukat csóválva csaholtak az udvaron. Ők talán még azt is tudták, hogy milyen jó falatok várnak majd rájuk a lakoma maradékaiból. A kastélyban pedig nagy pompával terítették az ünnepi asztalokat. Amikor eljött az ideje, sorban beléptek, és a bölcsőhöz járultak a javasasszonyok, hogy áldó ajándékokat áldogálták. Ahogy a

0: hogy franciás gavallé. Tiptopnak egész képe bé van tubákozva, csizmáját hóna alatt hordozza.
1: A franciák közt a férfiak apró aranykarikákat szoktak füleiken hordozni, de most már mi ekkora nagyokat viselnek.
0: Nagy, részgyertyatartók fenekei vannak a füleire kötözve.
2: Magamat rekomendálom. Nem hallgathatok hosszasabb előadást a párizsi új módiról. Sietek.
1: No de kérem alásan, ha szabad kérdenem, hová? Hová?
2: Majd megnézhetem az inasommal, hogy nem jöttek így ki a számjaim a lottérián.
1: Ugyanúgyé. És az úr is szokott játszani a lottérián?
2: Különben sem. Volt is már rajta holmi aprólékos nyereségem, de most feltettem már magamban, hogy vagy sokat, vagy semmit.
1: Azt tartom, az utolsót legkönnyebben megkaphatja az úr. Jobb is, ami kis pénzecskéje van, megkíméli. Szükségeit pótolja vele.
2: Úgy csak az urak beszélnek. De higgy el az úr, hogy most olyan bizonyos vagyok a 25.000 forint nyereségben, mintha már a tenyeremen volna.
1: Isten szavából tudja az úr.
2: Gondolnám, mert amely számokat én most feltettem, azokat most megálmodtam. Az álom pedig kivált a lottériára nézve csalhatatlan. Ezeket a számokat álmodtam meg. 1, 2, 3, 20, 23.
1: Már azok ugyan kuriózus számok. Lesz szerencsém hallani az álomlátást, amelybe e számok bejöttek.
2: In compendio elmondom. Azt álmodtam a más éjjel, hogy én 2 macskát árultam, 3 dáma majd megveszett érte. Úgy kérte 20 krajcáron. Valami vénasszony oda jött, 23-at ígért érte, én már éppen néki akartam adni, de csak 1 poltra volt nála. A macskákat feltettem a vállamra, de hiszen a többi nem tartozik a lottériára. Csak azt akartam mondani, hogy én a számokat így álmodtam. 1 poltra, 2 macska, 3 dáma, 20 krajcáron, és ismét 23 krajcáron. A macskákat csak cirókáltam, csak cirókáltam, és egyszerre felserkentem.
1: Uram, a párizsi legújabb álmos könyvek is azt mondják, hogy a macska paráznaságot jegyez.
2: Ne, magamat ajánlom.
0: 4. jelenés.
1: Jó reggelt kívánok, Lázár Deák!
3: Isten haszta, az urad, Isten haszta!
1: Köszönöm, Lázár Deák, köszönöm. Hát, mi újság van mostanában?
3: No, bizom, most e filivel kevéssel udvarolhatok. Hanem, én spície, most vala nálunk az a vásáros úr, kinek itt által ellenben vagyon a boltja. Derék a fili úriember, azt beszél, hogy a hírs francia vezér, general Lash, visszahúzta a maga táborát egészen Máltavát.

0: karnyóni házának küszöbén Lipit Lotty magában beszél.
1: Szerencse fia vagyok. Ahol még szegény legény karakterrel kellett parádéznom, az a vén bolond karnyóni a bűségig tartott ruhával, pénzzel, azt gondolta a nyomorult vén banya, hogy én őtet szeretem. Egy ilyen legény, aki az ifjakba is válogathat, én? Egy olyan világ rútát, az a vén bolond karnyóni, csak gondolja el az ember, hisz egyidős a postaúttal, melegsége is csak annyi van, mint a nyári kályhának. Édes számjaim, 25 000 forintot érő, kedves számjaim, ti szabadítottatok meg engemet attól az alacsonságtól, hogy én a vén karnyóninak pénzéért hízelkedjem. Áldott volt, aki fel is találta. Nyugodjunk békével még a haló földjében. Édes számjaim, kedves számjaim, most mindjárt postára jövök, megyek Budára. De hová megyek? És miért, ó, áldott szerencse? Azért a szép 25 000 forintért.
2: De hát, az a szép, az az édes, kedves karnyóni. Ott is a guta, most már tyúkpásztoromnak se venném be. Még előre nevetem majd, hogy perel magában a vén tátos. De kukkanni sem mér a 25 000 forintos Lipit Lotty úr előtt.
0: Lipit Lotty itten belép a házba.
3: Jó napot, Lázár!
4: Isten hozta az urat! Tessék lőni, tessék!
0: Most éppen szép újságot hallottam.
3: Mit, Lázár?
0: Gibraltár fővezér, champion várat a strommal megvette, és hogy mi mostanában igen nagyon megvertük az angolosokat.
3: Az elég örvendetes újság, hanem itthon van é az asszony.
0: Jó, szolgálatjára az úrnak. Még most ebéden is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézséget érzete. Az szokott nyavajája jött rá.
3: Micsoda szokott nyavajája?
0: Aval nem szolgálhatok. Azt tartom aranyér.
3: Bizony, nagyon sajnálom. Hanem Samuka, ezt a levelet vidd el Boriskának. Hanem meg nem utasd asszony anyádnak, asszony anyádnak pedig azt mondd meg, hogy én egy kevéssé Budára felfordulok, s mihelyt onnét megjövök, csak úgy mondom, mindjárt gyűrűt váltok vélem.
5: Értem, értem, az úr mindjárt gyűrűt, hát azért a levélért.
3: Nem, nem, szegény Samuka. A levelet vidd a Boriskának, én meg asszony anyádnak gyűrűt.
5: Értem, értem, de hát nékem mit hoz az úr?
3: Csak eredj sietve, mert én nem késhetem, néked fapénzt hozom.
5: Jó lesz, biza, köszönöm az úrnak, most mindjárt visszajövök, értem?
3: Siess hamar!
0: S akarom mondani, hogy az angolusokat igen megvertük. 600 fregatta elesett, másik 600 fogalja esett. Minden orran várjuk ide őket, ide, kanyuzsára. Remélem, az úr többet hallhatott felül.
3: Lázár Deák, én nékem most el kell sietnem, az asszonyságot tisztelje nevemmel. Most annyi idő sincs, hogy elbúcsúzzam tőle. Ha a Budáról visszajövök, fogok néki újsággal kedveskedni, és pedig olyannal, amelyet még nem látott, nem is hallott.
0: Magam is kikérem, kedves úr, hogyha valami újságot méltoztatok hallani, legyen szerencső magam is. Ott inkább van szerencső az emberhez. Telegráfus. Karnyóni nagy indulattal bérontván félbe szakadja.
6: Ezt érdemlettem én az úrtól! Ezzel jutalmaztatja meg az én sok szívességemet! El kellé hinnem, hogy az úr család állott és hitetlen lelkű.
3: Mit?
6: Az, hogy az úr színnel, mézzel, angyal, valóságot egyébként kezdődik, hadd ördög! Értem én az úrtól, ezt az úr, a majd mit is mondok.
3: Mi háborította úgy meg az asszonyt? Nem illik az olyan egy személyhez? Az asszony akar engem vádolni, és ezáltal érdemtelenné teszi magát arra, hogy én szerettem? Mégpedig olyan igen szerettem, mint most.
6: Mit keres hát ez a levél?
0: kebeléből vesz ki egy levelet, melyet Lipitlodzs Boriskának írt. Lipitlodzs megretten.
3: Levél. Az a levél, hogy mit keres? Már hogy ez a levél mit keres? Hisz a levél az csak levél.
0: De még el is felejtettem mondani, hogy a franciákra a gallusok is rátámadtak, és már csak nem
6: szintén... Erd a fiáken franciáit! Lipitlodzs, így kellett engemet a magam szolgálói előtt gyalázni? Szolgáló előtt! Az úrembertelen ember, érti? Mert ha most valamit nem néznék, fizesse le az ura kontóját, fizesse! Most mindjárt egyszerűen ebbe a nyomba! Huncbucsább, nem emberség! Fizesse le az úr, mert ha nem, majd tudom én mit csinálok! Disznóság! Az úr egy cudarember volt! Én tenyeremen hordoztam, s most mutatja meg a fogatehén! Micsoda levél ez? Az úr nem szól? Szólok hát én! Fizesse le az ura kontót! Térjen vissza a maga cudarságába, és ne merjen olyan vak belőle lenni, hogy megcsukolt nevemről emlékezzen!

0: Mese a parasztról, aki az úr vendége volt. Élt egyszer egy gőgös és gazdag úr. Azt hitte, ő az első ember a világon. A parasztot meg ember számba se vette. Meg is parancsolta a szolgáinak, hogy minden parasztot kergessenek el a palotája elől. Egyszer a parasztok éppen róla beszélgettek. Azt mondja az egyik. Én egészen közelről láttam az urat, találkoztam vele a mezőn. A másik tódítja. Én meg tegnap átlestem a kerítésen, láttam, ahogy az úr kávét ivott a palotája tornácán. Odalépett hozzájuk a legföldhöz ragadtabb parasztocska, hallgatta a beszédjüket, aztán nevetett egy nagyot. Még az is valami, kiáltotta. Én nem csak a kerítésen keresztül láthatom az urat, hanem még vendége is leszek ebédre. Bolond beszéd. Hiszen ha meglát az úr, kihajítat a szolgáival, át se lépheted a küszöbét, mondják neki. Kinevették, nem hitték a szavát. Tücsköd bogarat összehordasz, kiáltották. Nem hordok én. No hát, ha az úr asztalához ültet, három zsák tiszta búzát meg egy pár ökröcskét adunk neked. Ha meg nem ültet, meg kell tenned mindent, amit csak parancsolunk. Jól van, állod rá a szegény paraszt. Ment a palotához. Meglátták a szolgák, elébe futottak, el akarták kergetni. Megálljatok, mondta nekik a paraszt. Jó hírt hozok az uratoknak. Micsoda jó hírt? Nem mondhatom meg akárkinek, csak az úrnak magának. Mentek a szolgák az úrhoz, jelentették neki a dolgot. Kíváncsiság fogta el az urat. Nem kérni akar a paraszt, hanem jó hírt mondani. Talán lesz valami haszna belőle. Megparancsolta a szolgáit. Bocsássátok be! Bebocsátották hát a szolgák a szegény parasztot. Elébe állt az úr, megkérdezte tőle. Micsoda hírt hoztál? Rápislantott a paraszt a szolgák, és azt felelte. Négy szem közt mondhatnám csak el, uram. Furdalta az urat a kíváncsiság. Ugyan mi hírt takargathat? Kiküldte a szolgákat. Amikor magukra maradtak, megszólalt szép csöndesen a paraszt. Mondd meg nekem, jó uram, mennyi pénzt ér egy lófej nagy aranyröny? Miért akarod tudni, kérdezte az úr. Mert tudnom kell. Felgyúlt az úr szeme, remegett a kapzsi keze. Nem akármiért kérdi a paraszt, gondolta magában. Alig, ha nem kincset talált, és faggatózni kezdett. Mondd meg, parasztocska, miért vagy rá kíváncsi? Sóhajtott a paraszt, és azt felelte. Hát, ha nem akarod, ne mondd meg, ahogy tetszik. Én nem érek rá, megéheztem, vár az ebéd. Elolvadt az úr gőgje, csak remegett mohóságában. Kicsalom én azt az aranyat ettől a parasztól, gondolta magában. Fennhangon pedig így szólt. Ne siess hát, parasztocska, minek hazamenni, ha éhes vagy, légy a vendégem ebédre. Kikiáltott a szolgáinak. Terítsetek asztal gyorsan, s pálinkát hozzatok nekünk. A szolgák térültek, fordultak, asztalt terítettek, pálinkát, jó falatokat hordtak az asztalra. Kínálgatni kezdte az úr a parasztot. Így áll, parasztocska, egyél, parasztocska, amennyi beléd fér, ne szégyeld magad. Emet ivott a paraszt, nem kellett kétszer kínálni. Az úr meg csak töltögetett neki. Megrakta a tányérját minden jóval. Jól tartotta, aztán így szólt hozzá. Na, most pedig szedd a lábad, hozd el nekem azt a lófej nagy aranyrögöt. Én jobban tudok gazdálkodni vele. Téged pedig megjutalmazlak, egy egész ezüst pénzt kapsz érte. Nem hozhatom én, uram, azt az aranyat. Miért nem hozhatod, parasztocska? Mert nincsen nekem semmiféle aranyam.
1: Nincs-e?
0: Akkor hát miért kérdezted, mennyit ér?
2: Hát csak
0: kíváncsi voltam rá. Megdühödött az úr, kékült, zöldült, toporzékolt, rárivalt a parasztra. Takarodj, te féleszű! A paraszt meg azt felelte neki. Kegyes jó uram, Nem vagyok ám én olyan féleszű, mint gondolod. Nevettem is rajtad egy jót, s ráadásul nyertem 3 zsák búzát, meg egy pár öpröcskét. Látod, helyén van az eszem. Mondta, és már ott se volt.

0: becsületes Tolvaj Marci. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, hogy elterjedt róla a hír az egész országban. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt.
1: Hallom, milyen híres vagy te, Marci. Hát, ha olyan mindent tudok, bizonyítsd is be, mert különben jaj neked, ha mindent tudsz, lopni is tudsz, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam.
1: No, ha soha nem loptál, vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánt nekem a mezőn 12 béresem. Vagy ellopott tőlük a 12 ekét a 12 ökörrel, vagy elemésztelek. De ha megállod a próbát, tiéd minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Gondolkozott erősen Marci, mit évő legyen. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót. Aztán Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
3: Itt, a vattyú, a csirkéivel! Fogjátok meg! Szerencsét hoz!
0: A béresek azon nyomban otthagyták az ekét, neki mind a csirkék után. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtott az ekékkel együtt. Másnap hívatja a király megint Marcit.
1: Hallom, sikerült ellopnod az ökröket, meg az ekéket.
2: Sikerült.
1: Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap reggelig karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Hát, megpróbálom, felséges királyom.
0: A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, s jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, és rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan, éppen a csűr elé állította, még tüsszentett is egy nagyot. A sok pálinkától már kicsit szédült őrök sietnek ki. Látják a felöltözött szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá! Neki! Csihi-puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát. A király kékült, zöldült mérgében.
1: No, elloptad a búzát, Marci?
2: El, felséges királyom.
1: Rendben van, de most követelem csak az igazit. Lopd el 100 kocsison őrizte aranyszőrű lovat. Ha nem, végem van. De ha megállod a próbát, tiéd a koronám, mert én is úgy loptam.
0: Töpreng, Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este bezörgetett az istálló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De amikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Marci addig ügyeskedett, míg rávette őket, hogy igyanak a pálinkából. Ittak, ittak, be is rúgtak, el is aludtak. Marci a lovat eloldotta és hazavitte. A király jól összeszitte az őröket és elhatározta. Most már ő vigyáz mindenhol miára.
4: No, Marci, elloptad a lovamat?
2: Igen, felséges királyom.
4: Ha holnap nem lopod el az ebédemet, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Másnap délben a király az asztalnál ül, várja az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta és készült bevinni. De hirtelen beszaladt a királyhoz, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, s végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte, a konyhaablakon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné, azt hitte, hogy Marci keze az. Kifut a konyhába a király, a királyné, és elkezdi húzni a kezet. Húzzák, amíg a kötél el nem szakadt, és mindnyájan hanyat nem estek. Ez alatt Marci ellopta az ebédet.
4: No, Marci, elloptad az ebédet?
2: Igen, felséges királyom.
4: Reggelre lopd el a feleségem aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbát, tied a lányom.
0: Most aztán igazán összeszedte Marci az eszét. Este felé odalopódzik a király szobájához. Egyszer csak hallja, amikor a király azt mondja a királynénak.
4: Én most alvás előtt kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűdet, mert én nálam jobb helyen lesz. Most körülnézek, nincs-e a közelben Marci?
5: Jó.
0: Addig egy ajtónyílással Marci bentermett a szobában.
2: Szívem, add ide gyorsan a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
5: Tessék a gyűrű.
0: Mikor a király kinyitotta az ajtót, Marci szépen kisurrant.
4: Szívem, add ide a gyűrűt.
5: Tartam, mikor már odaadtam. Az előbb kérted el. Én magam hoztam az ujjákat.
0: Másnap Marci hívás nélkül felment a palotába.
2: Felséges királyom, a próbákat megálltam. Jöttem a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért és az országért.
0: Megülték a lakodalmat. Volt minden, ami kellett, mire csak tellett. Vendégnek tállé, cigánynak is kávé.

0: Erős János. Volt egyszer egy özvegyasszonynak egy fia. Jánosnak hívták. Felnőtt már 18 esztendős koráig, de semmit sem akart dolgozni. Mikor 20 éves lett, a szomszéd házban építettek. Éppen a gerendákat akarták felhúzni a házra. Azt mondja János az anyjának.
1: Mit kopácsolnak azok ott túl a szomszédban?
2: Házat építenek, fiam. Mindenki dolgozik, csak te nem akarsz.
3: Elmegyek én is, segítek. Álljatok félre onnan, semmi háziak! Felrakom én, ne féljetek!
0: Menj el, hamu őrlő! Nem érsz meg egy hagymát? Válaszolták a szomszédok.
3: Bizony, ti nem érdemlitek meg az ételt!
0: Avval fogja János a gerendákat, és felhányja a házra. Lett neki aztán becsülete. A falu bírája igen fösvény ember volt. Azt mondja Jánosnak.
4: Szegődj hozzám, János. Eltartalak esztendeig édesanyáddal együtt. De bért nem adok egyebet, hanem kettőnk közül, amelyik hamarabb megharagszik, annak a hátából egy bocskor szíjat és bocskort vághat a másik.
3: Nem bánom, bíró úr. Legyen.
4: No, János, egyéb dolgod nincs, kihajtod a juhokat, és a cserjéket mind kiszeded őszig.
0: Kihajtja János első nap a juhokat. Nézi a tarisznyáját. Hát, nincs benne semmi étel. Ő bizony nekilátott, két juhot megfogott, a legszebbeket. Megnyúzta, megsütötte, és megette őket. Kérdi este a bíró.
4: No, János, vágtál neki sokat?
3: Igen, én kettő. A legszebbeket.
0: A bíró azt hitte, cserjét vágott. Másnap megint üres volt János tarisznyája. Aznap is megsütött két juhot. Harmadik napon is csak úgy csinálta. A negyedik nap kiment a bíró maga, hogy lássa, mit dolgozik János.
4: Hát, Jancsi, mit dolgoztál? A juhokból hiányzik hat, de cserje semmi sincs kivágva.
3: Bíró úr, csak nem haragszik érte?
0: Számba vette a bíró, hogy Jancsinak enni kell, mert egyébként nem dolgozik, és a juhokat is mind megeszi. Másnap tett neki eleséget a tarisznyába. János nekilátott, és mind kitépte a cserjét.
4: No, elfogyott a cserje. Most szántani fogunk, János.
3: Bíró úr, én egyet perdülnék hazáig. Nekem olyan szokásom van, amikor szántok, szaladnom is kell.
0: János futott a bíró házáig. Ott volt a kántor a bírónénál.
5: Jön János, kántor úr, csak valamerre bújjék el, mert baj van. Bújjék a kemence mögé.
3: Adj Isten, bíróné asszony!
5: Mi baj van, János?
3: Azt mondta a bíró úr, hogy a fuszulyka karót mit hányjon be a kemence mögé.
0: János behányta mind a karót hegyivel. Jól összeszurkálták a kántort. Avval futott vissza a mezőre.
4: No, perdültél? Fordultál, János?
3: Igen, most mehetünk dologra.
0: Este hazamentek, panaszkodik a bíróné.
5: Mi? János mit csinált, mikor itthon volt délben? A fuszulyka karót mind behányta a kemence mögé.
3: De azt nem mondja meg, hogy a kántor is ott volt.
0: Másnap megint elmentek szántani. Délben János megint perdült fordult. Akkor is elment haza. A kántor megint ott volt.
5: Jön János! Kántor uram, az ajtó mögött van egy kád gyapjú, abba kucorodjon bele, gyorsan! Miféle baj van, János?
3: Azt mondta a bíró úr, főzzek két üst vizet, forrázzam meg az ajtó megett a kád gyapjú.
0: Úgy is tett János. Este a bíróné megint panaszkodott az urára.
5: Küldje már el ezt a János tüstént! Különben én megyek el a háztól.
6: Hogy küldjem el, mikor fogadásunk van? Mindjárt kivágja a bocskort meg a szíjat a hátamból.
5: El kell küldeni Jánost a nagy erdőre. Ott majd a vadak elpusztítják.
4: Menj, János! Van nekem egy disznócsordám, meg egy disznópásztorom az erdőben. Miklós bácsinak hívják. Vigyél neki egy inget és egy gatyát. Vegye fel a tisztát, és hajtsátok haza a disznókat.
0: Elment János az erdőbe. Sehol disznócsordát, sehol disznópásztort nem látott. De egyszer csak talál egy falkavat disznót, meg egy medvét. Azt mondja a medvének.
3: Álljon meg, Miklós bácsi! Vegyen inget meg gatyát, azután meg hajtsuk haza a disznókat! Nem, ma, majd, hanem most rögtön! Vegye fel Miklós bácsi az inget, azt parancsolta a bíró.
0: A medve csak nem akarta. János megfogta, és két jó pofont adott neki. Aztán megragadta a fülét, és húzta, a rúddal pedig terelte a disznókat haza.
6: Jaj, szerelmes istenem! Jön megint János, hoz egy csomó disznót!
3: Ez a Miklós bá nem ér egy fabatkát sem, nem akar jönni. Ennek ne adjon semmi bért, nem érdemli meg.
4: Jól van, János fiam.
3: De hová rekesztjük a disznókat?
6: A disznókat a csűrbe, Miklós bát meg a disznóolba. De mit adjunk enni ennek a sok disznónak? Vissza kell őket űzni az erdőbe.
3: Disznópásztor én nem leszek. Bíró úrnak, ha tetszik, űzze ki maga.
6: János fiam, vágjuk le őket, de mind.
0: A bíró ezen közben is azon törte a fejét, hogy Jánost hogyan is pusztítsa el.

0: akkor jön egy híradó, hogy kell vagy 20-30 ember a faluból katonának. Megörül a bíró, hogy Jánost most csatába küldheti.
1: János fiam, menni kell a háborúba.
2: Hát, bíró, mit kell ott csinálni?
1: Egyebet nem János, csak verekedni.
2: Jó, bíró úr, elmegyek.
0: Bemért Jánosnak a tarisznyájába a bíróné, tett neki puliszkát, lisztet, disznóhúst, meg serpenyőt is. János elment a háborúba.
2: Előbb főzök egy kis puliszkát, azután kezdek verekedni.
0: Amint főzte a puliszkát, hát már jöttek az ágyúgolyók az ellenségtől.
3: Ne dobáljatok engem, mert bizony pórul jártok.
0: De bizony csak jöttek a golyók.
3: Még földöntitek a puliszka főző üstömet, de ne számbajotok, csak helytelenkedjetek.
0: Hát az ágyúgolyó éppen az üstöt találta el. A puliszka meg kiömlött. Megharagudott János nagyon. Kikapott egy sátorlábat, rárontott az ellenségre, össze-vissza verte őket. Meghallja a király, jött egy ember, s már meg is verte az ellenséget. Maga elé hívatta, és megköszönte. A lányát feleségül adta Jánoshoz. Csaptak nagy lakodalmat, én is oda mentem.

0: Volt egyszer egy asszony, volt annak egy fia, Matyinak hívták. Hanem ez a Matyi csak nem akart használható emberré válni.
1: Nem dolgozom másnak,
0: mondta Matyi az anyjának, ha az noszogatta. Nem is csinált semmit. Legfeljebb arra volt kapható, hogy őrizze anyja libáit. A libák éppen akkora növekedtek meg, mikor Döbrögön vásár volt.
1: Anyá, most elhajtom ezeket a libákat a vásárra.
0: Odaér a Döbrögi vásárra. Oda megy hozzá a városura, Döbrögi úr.
2: Hát, hogy adnád nekem ezeknek a libáknak párját?
1: Ennek? Két máriás párjaként az ára.
2: Ejje, te huncut akasztófára való! Nekem a földes úrnak eddig sem szabta meg senki a portékájának az árát, de te sem szabad ám meg! Te sem szabad ám meg! Odaadod egy kurta forintért!
1: Nem adom. Két máriás az ára,

0: szemében és mérgében világgá ment. De csak nem emésztette meg a mérgét. Visszajött hát szülőföldjére. Még aznap mit hall? Kastélyt csinált a Döbrögi úr. Fölöltözött erre ácsruhába, úgy ment el a Döbrögi úr városába.
1: Ki, micsoda az úr? Látom, nézi az építkezést.
2: Külországi ácsmester vagyok, igen híres mondhatom.
1: Ó, ezt a kastélyt nekem építik. Jó lesz erre ez az épületfa?
2: Az épület az megjárja, hanem kár volna ilyen dibdáb fával berakni, mivel ez nem arra való.
1: Van nekem egy erdő. Szebb fák vannak benne. Ha ez nem rá való, hát szebbet vágatok. Jöjjön ki velem, válassza ki. Látom, érti a mesterség.
0: Mennek ki az erdőbe, haladnak a sűrűbe. Keresi az ácsmester az alkalmas fát. Végül elérkeznek Döbrögi úrral egy mély völgybe. Matyi talált itt egy alkalmasnak tetsző fát.
2: Mérje csak meg az úr a törzsét. Alig, ha nem jó lesz ez is, ölelje csak át a fát. Hadd lássam, elég vastag.
0: Ezt várta csak Matyi. A fa másik oldalán egyszeribe összekötözte az úr kezét, a száját betönte száraz mohába.
3: Most levágok egy hajlós botot, és addig hegedülök az úron, amíg kedvem tartja. Nem vagyok én ács, hanem én vagyok Matyi, akinek az út erőszakkal elvette a lúdjait. Még kétszer eljövök, mert három visszafizetést ígér.
0: Ott találták Döbrögi urat a fához kötve. Látják, inkább a más világon van, mint az innensőn.
4: Nem ács voltam, hanem a gazember ludas Matyi, akinek a lúdjait egyszer elvettem. De mikor volt az, én már régen el is felejtettem. Jaj, orvos! Jaj, orvos!
0: Ágyba fektették Döbrögit, ki sem kelt az ágyból. Leveleket küldözgetett mindenféle doktoroknak, de semmiféle doktor nem merte felvállalni a gyógyítását. Egy pár nap múlva Matyinak is a fülébe jutott a dolog. Fölöltözött tudós doktornak.
2: Külországi tudós doktor vagyok. Minden betegséget meggyógyítok. Hadd vizitáljam meg az urat.
4: Jaj, ugye nem bízik benne, hogy meggyógyulok.
2: Ha lehet, meggyógyítom. A szakácsné rakjon tüzet, melegítsen fürdőnek való vizet. Mindenki menjen azon nyomban az erdőre gyógyfűért, gyökérért. Mindenki elment. Jól van. Most jön Döbrögi uram a kúra.
3: Nem vagyok én doktor, hanem Ludas Matyi. Megfizetek másodszor is. Már kétszer itt voltam, de még egyszer eljön.
0: Egyszer megint vásár esett Döbrögön. Ludas Matyinak megint csak eszébe jutott, hogy újra megkeresse Döbrögi urat. Lókereskedőnek öltözött, lovat árult. Egyszer csak hallja, mint az egyik ember dicsekszik, hogy az ő lova a legjobb futó a környéken.
5: Igazán? Mert olyan lovat akarok én. Megveszem, ha megteszi a próbafutást, mindjárt én.
0: Az ember ráállt.
5: No, hát álljon ide a lovával az útra. Üljön föl rá, és ha majd Döbrögi úr jön a hintóval, akkor kiáltsa el magát, hogy én vagyok Ludas Matyi! Aztán bátasson, ahogyatok!
0: Az ember erre is ráállt. Megérkezett Döbrögi úr a hintón. Az ember elkiáltja magát. Én vagyok Ludas Matyi! De aztán jól megcsapkodta a lovát.
6: Fogd ki, kocsis

0: luvakat utána, aki elfogja a kazembert, két aranyat kap, menjetek mind!
1: Nem az volt a Ludas Matyi, hanem én vagyok az. És Ludas Matyi megadja Kentnek a harmadik részletet is.
0: Segítség! Segítség!
1: Nyughasson, Döbrögi uram! Tudom én, hogy illik megadni a tartozást?
0: Jaj!
1: Aztán ne felejtse, Kent!
0: Jaj!
1: Ludas Matyi megtartotta a szavát!
0: Jaj! Jaj! Jaj!

0: Volt egyszer egy derék, jóra való ezüst huszas. Fényes ábrázattal került ki a pénzverdéből. Nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Ho-ho! Most aztán rajta megkezdődik önálló életem. Kilépek a nagyvilágba.
0: Úgy is lett. Először egy gyermek szorongatta meleg kis tenyerében. Majd egy fösvényhez került, aki sokáig zsugorgatta nyírkos hideg markában. Aztán egy öreg ember döngette, forgatta. Onnan egy ifjúhoz került, aki nagy gyorsan tovább gurította. Az ezüst huszas már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol egy kevés rézzel vegyítve verdít. Egyszer aztán külföldre vándorolt, ugyanis ő volt az utolsó hazai pénz egy utas erszényében, aki nem is tudott róla, míg valahogy a kezébe nem került.
2: Mi csak egy hazai huszas. Ez már velem marad az úton.
1: Külországi társak között vagyok, de nagyon gyorsan jönnek, mennek, cserélődnek körülöttem. Csak én, a hazai huszas maradok itt mindig gazdám erszényében. Ketten együtt utazunk a világban, csak azt nem tudom, merre járok. Bocsánat, ön kicsoda, kedves ismeretlen pénzecske?
3: Ó, micsoda a kérdés? Nem látja, hogy francia vagyok?
1: Melyik városban vagyunk?
3: Hiába mondanám, mert így egy sötét elszény mélyén lapulva nem lehet megismerni a világot.
1: Nagyon feldúlt ez a beszéd. Észrevettem, hogy gazdám erszénye nyitva maradt, kicsúsztam a széléig, mert csak körül akartam nézni egy kicsit a világban. De tudjátok, a kíváncsiskodás mindig bajt hoz az ember fejébe. A pénztárcából a nadrág zsebre csúsztam, és ott maradtam akkor is, amikor gazdám este kitette az erszényét a zsebéből. A nadrágot pedig a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, hogy ott kiporolják. Ez egy kicsit nekem is fájt. Így aztán zsupsz! Kiestem a zsebéből, és olyan gyorsan elgurultam, nem vette észre senki. A gazdám reggel fölöltözött, és tovább utazott. Én meg ott maradtam volna, ahová gurultam. De megtaláltak, és rövidesen három másik pénzdarabbal együtt fizettek velem a piacon. Mégiscsak szétnézhetek a világban, hasznos dolog új embereket, új szokásokat megismerni.
4: Hát ez meg miféle huszas? Ez nem hazai pénz, hamis, semmit sem ér.
1: Micsoda? Hogy hamis vagyok? Hogy semmit sem érek? Talán csak valami tévedés az. Nem rám értették. Aztán bizony rájöttem, hogy rólam mondták. Rólam, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Hogy sötétben fizetek vele, hogy nem jönnek rá.
5: Hamis! Hamis, ez nem ér semmit!
6: A legjobb minél előbb megszabadulni tőle.
1: Ó, én boldogtalan. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, mégsem becsülnek semmire. De komisz élet ez. Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Pedig tudtam én, mit érek, mégis bántott, hogy a látszat ellenem szólt. Mindig megreszkedtem, valahányszor kézbe vettek. Féltem, hogy túl akarnak adni rajtam. Reszkedtem az emberektől, hogy szemügyre vesznek és visszalöktek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon aztán egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki sehogy sem tudott szabadulni tőlem. Valóságos csapás voltam neki.
7: Ej, pedig mégiscsak a nyakába kell varnom valakinek. Nem vagyok én olyan gazdag, hogy egy hamis húszas tartogassak. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem, de hát...
1: Hát mindenkinek csak útjában vagyok. Semmire kellő, aki csak kárt okoz, bajt csinál. Pedig milyen vidáman éltem ifjú koromban.
7: Nem csapok be veled senkit. Majd átjukasztva, úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka van. Jaj, de most jut eszembe. Hát, ha szerencsepénz vagy, az vagy. Persze, egészen biztosan az vagy. Átlyukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, és a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is lett. De a kislány anyja egy reggel vette az ollót, elvágta a zsinórumot, aztán ecetbe mártott, és egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat rajtam, kifényesített, és este felé szerencsehozó sorsjegyet vett érte. A lutat is gyorsan és ügyesen továbbadott egy külföldi úrnak, aki fizetni akart velem.
8: Nem érez semmit, ez hamis, hamis, nem ide valósi pénzed.
2: Bocsánat, nem vettem észre, bocsánat. Micsoda, hiszen ez hazai pénz, derék, becsületes hazai húszas. Igaz, valaki lyukat húlt rá, de most már nálam maradsz, derék húszas. És hazajössz velem a mi hazánkba, ahol becsületed van.
1: Végtelen öröm töltött el. Hosszú idő után először mondták rólam, hogy becsületes és derék vagyok. Végre visszatérhetek szülőföldemre, ahol mindenki ismer. Véget ér keserves hányattatásom. Új, boldog életet kezdhetek. Gazdám nagyon megbecsült. Azt sem csökkentette értékemet, hogy átlyukasztottak, mert amikor nagy ritkán, ünnepélyes alkalmakkor elővett, mindenki csak csupa jót mondott rólam olyankor. Gazdám pedig, nehogy a többi pénz közé keveredjen és kihagyjon, fehér selyem papírba csavart, és úgy tartott nagy becsben igazi értékként.

0: színiget készítettem. Víz az régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyús csizmával. De még most is sírhatnékon van, ha rágondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
1: Mit álmodtál, szentem, hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani?
2: Hely, édesanyám, ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
0: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
3: Na gyerekem, jössze velem hernyót szedni.
1: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
3: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
0: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A venyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszonyuhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
2: Apám, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
3: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a színege fészket?
2: Látom, apám, ott fenn a fán.
3: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
2: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
3: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csuka orrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
2: Sarkantyú is lesz rajta?
3: Arannyal futtatott rézsarkantyú.
2: Hiszen belenézhetek én abba a készekbe.
3: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
0: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána. Szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy icipici tojásnál nem volt egyéb.
2: Ez egyszer április járatott velem, apám.
0: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsant...
3: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
2: A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze.
3: Na, oda is van akkor a sarkantyús. Hány tojás volt a fészekben?
2: Négy.
3: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
2: Az minden nap 200 hernyó.
3: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e mennyi az a 30-szor 200 hernyó?
2: 30-szor 200 az sok, nagyon sok hernyó.
3: De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
2: Gyümölcsfa virágot.
3: Mégpedig minden hernyó, minden nap egy virág. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára való.
0: Ebben a percben hazaérkezett a cinege madár. Sose felejtem el jaj veszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a hernyó.

Élt-éldegélt egy öreg apu, meg egy öreg anya. Volt egy kecskéjük, meg egy kosuk. Olyan nagy barátságban voltak ezek ketten, hogy ahová a kecske ment, oda ment a kos is. A kecske a veteményes kertben dézsmálta a káposztát, a kos a sarkában. A kecske a kis kertben gázolta a virágot, a kos a nyomában. Hely, asszony, mondta egyszer az öreg apu. Azt mondom én, kergessük el a háztól a kecskénket meg a kosunkat. Nem lehet ezektől se zöldséget termeszteni, se virágot nevelni. Na, hordjátok el magatokat, híretek, nyomotok se maradjon, kiáltott rájuk. A kecske meg a kos tarisznyát vart magának, és elindult világgá. Mentek, mendegéltek, egyszer csak egy farkas koponyát pillantottak meg az út közepén. A kos erős volt, de gyáva. A kecske meg bátor volt, de gyöngécske. Vedd föl, kos, ezt a koponyát, hiszen te erős vagy. Inkább te vedd föl, kecske, te bátor vagy. Közös erővel felvették a koponyát, tarisznyájukba tették. Tovább indultak, mentek, mendegéltek, egyszer csak tüzet láttak a távolban. Menjünk oda, kérjünk szállást, nehogy felfajjanak a farkasok. Oda mentek, hát éppen a farkasok főzték ott a kását. Agyon Isten legényet! Fogadj Isten! Épp jókor jöttök, míg a kása megfő, jól lakunk a húsatokból. Megrémült a kos. A kecske már rég félholt volt az ilyettségtől, de azért azt mondta kosnak. Vedd csak elő, kosöcsém, azt a farkas koponyát. A kos elővette. Ne ezt, a nagyobbikat, mondta a kecske. A kos visszatette a koponyát a tarisznyába, aztán újra elővette. Nem, hát nem ezt, a legnagyobbikat. A farkasoknak addigra már inukba szállt a bátorság. Fontolgatták, hatolgatták, hogyan oldhatnának kereket. Hiszen nem tréfa dolog, ezek itt egymás után veszik elő a farkas koponyákat. Megszólalt az egyik farkas. Pompás társasága, milyen testvéreim. Ő az ízes kása, csak hogy még kéne bele egy kis víz. Elmegyek, hozok. Elinalt, és azt gondolta, süllyedjen el az egész társaság, és kereket oldott. A másik farkas is azon töprenkedett, hogyan hordhatná el az iráját. Lám csak, szólalt meg, elment az a gézengúz vízért, s nem jött vissza. Elmegyek, fogok egy vesszőt, és gyorsan ide kergetem. El se tért vissza. A harmadik farkas csak ült. Ült, aztán így szólt. Most én megyek el. Visszahozom mind a kettőt. Azzal elszaladt. Szörnyen örült, hogy életben maradt. A kecske meg azt mondta a kosnak. Na, öcsém, szaporám, ne gondolkozzunk sokat. Együk meg a kását, aztán hordjuk el magunkat, amíg nem késő. Közben az első farkas gondolkozóba esett. Halljátok-e, testvéreim? Megijedtünk szégyen szemre egy kecskétől, meg egy kostól? Menjünk, fajjuk föl a bitangokat. Visszamentek. Azok ketten már jól belakmároztak a kásából, széttaposták a tüzet, és felmásztak egy magas tölgyfára. Ott üldögéltek. A farkasok gondolkodtak, töprengettek a tölgyfa tövében. Hogyan érhetnék utól a kecskét meg a kost? Egyszer csak fölnéztek a tölgyfára. Látják ám, hogy ott kuporog mind a kettő. A kecske a bátrabbik, ott ül a fa legtetején. A kos meg a gyávábbik egy alacsonyabb ágon. Na, mondták a farkasok a legbozontosabbik farkasnak. Te vagy a legöregebb, találd ki, hogyan férhetnénk hozzájuk. A bozontos farkas lefeküdt a tölgyfa tövébe, és törni kezdte a fejét, mit évők legyenek. A kos fönt ült az ágon, és csak úgy remegett félelmében. Úgy reszketett, hogy nem tudott megülni az ágon, és egyenesen a farkas nyaka közé esett. A kecske meg nem sokat gondolkodott, elkiáltotta magát. Add csak ide azt a bozontost, majd elbánok vele, és a tölgyfáról fejest ugrott a farkasok közé.
elinaltak a farkasok, csak úgy porzott az út a nyomukban. A kecske meg a kos kaibát ütöttek fel, és ott éltek, éldegéltek, hírből se ismerték a gondot.

l'aveva rifiutato. Nagy csöndessé volt, és nehéz sötét eső után, és egyszerre, mint az átkozottak látomása, úgy került elő az alpesek mögül, és a békességet nem sem felkavarta, boros lelkünket, mely végtihet, az óriás hangja. Így félelmes még sose volt. Akár a fényes kanza nyugtalanul és gőzlehelve vártatott a völgy fölött, s a szíveket vad izgalom futotta tőle rögtön át meg át. Egyik se lelte már helyét, párját kereste mind a hány, és íme nem volt párja senkinek. És erre most eszméltünk csak egy furcsa éjszakán. A futkosás oly nagy lett végül, és az űrzavar, hogy négy nagy vaderős lovat kellett befogni septiben, és egy nagy szekéren hajszolva a felhő csillagot, mi már is száguldoztunk élen völgyön át, és nagy kiáltozással felverült az égkábult. Mégis, hová? Hová visz mind a tűz? Az éj határtalan, és mindkiket furcsa ihlet szentelt szenvedélye űz. Köztünk sok ember sírt, sok már halálanapját emlegette, s némelyik szívéhez tartá már a pisztolyát. Ó, ifjúság, tennen hangottól mámoros kis társadalom. Ó, kedves régi polgármesterünk, akár az álmok kék királya, oly szelíd. A város elmaradt már, álmos madarakkal is találkozánk. Felverte őket is a holdözön, amely a fészket is süti. Azt hitték, nappal van megint. És e madarak is elmaradtak aztán. El a rév és kontyos őre. És ott volt már a gát előttünk, s lenn a szakadó vizek, a vad folyam. S hiába szóltam én, s hiába vágtatott utánunk annyi nép, a messzi kastélyokban ébredő cseléd, megrémült kukták, katonák gyertyáikkal, mint a szentek, mint hiába integettek. Utóbb dobszó is hallatlik. Komor, nyugodt és fennen hangzó éber trombita. Köröttünk zenget zúgott már a lég s a fák, s hiába esdekeltem én, s az őr hiába ordita, a többi, mint a beteg, aki testi kínjait nem bírja már tovább, s ugorni kész. A tajtékos négy állatot mindegyre verte, s a vad folyó felé terelte énekelve. Ám a gátakon épp ott járt polgármester. Gyermekarcú ősz,

kezdő, és akár régetek szobor, örök emlékez. De ég zenítjén állt az ég is, és minden, ami benne fánytorog, ilyenkor tudjuk, eltűnik. Fölöttünk súlyosodtak már a csillagok, s a folyón túl feltündökölt tündéri fény, egy néhány sárga lámpa, s fent halványult a hold, s az ének íme elhangzott, és vége volt. A polgármester kiáltott, de már ez nem is kellett. Megállt a had magától is az öreg férfi mellett. A nagy ének után fülünkben még elébbedjek süket nagy csend törökkezők. Majd köszöntöttük őt, ahogy mint gyermekek apánkat hajdan, és nevettünk sokat, hogy azt ne higgye tán, hogy baj van. Elmondtuk azt, hogy mulattunk kicsit, a bor fejünkbe szállt, s a bölcs így szólt, akkor az ifjúkor bizony, s mi megöleltük volna ősz fejét, és sírtunk volna tán, akár a bűnbánó cseléd, s a hold ekközben ment az útjain tovább. Ó, teli hold, borús, nagyszemű éji báb, tán asszony voltál egykor, s visszajársz a tág mezőkön fenn, hol örök csönd honol, bús pillantásodtól az ifjúság borzolni kezd, és szinte megbomol. Ki tudja, miért is nézel ránk, oly szemre hányni, s hogy más vidéknél némán. Miért is tárgyaz? Rapszódia egy őszi kertbe. Csapzottan tarka lett az a fényteli kertbe. Későn süt fel a nap, hamar homályli. Elfagytak, feketednek napraforgói, dáliái. Még nyílnak, őszien égnek, már nem sokáig. Napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, mi nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőt levelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündérjen. Már várja a nemes növényi sejtelen novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészete. A szépség. Magunkra gondolok, a szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, ha szépségben boldogult virágok, levelek, s ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelen? Elfagyott rózsák, dáliák, a kertünk. Új és új szépség, akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódításra el nem indult a sejtjeinkbe zárt tudat. Hát lett-e 10 000 éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomb, a virág, eltenni télire a fény? Nincs miért adnunk a szerény. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madár. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez? Hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lehet. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk. Azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződik. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol.
Míg meg nem lejjük azt a képletet, nem nyughatom, és nem nyughatom. És új energiává lesz a múló idő, és új csillagmágiát gyújt meg, érted, és vigasztalóvá lesz a rémítő, és mindent meglátsz, mindent megértek, és érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmivé lett napraforgóid, dáliáid. Meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny csuhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színnek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húnyt szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsi, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csonkok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak. Megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled önmagadnál.

0: Vörös Sándor, dalok Nakonxipánból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban, s hasztalan reméltem, hogy kiérek az igazság elé. A városban, mit 7 napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lilafák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár, kővé vált párnán. Azt hinnéd, nem élnek, de csőrükön az álmuk kibejár. Öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel. Kutamban már vadró. A költő herceg várt rám a hegyormán 4 asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, s mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, s pihenj, aludj csak elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhambat reggelek. Csak 2 fejem maradt, és 3 ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatok elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, 2 keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a 7 harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belé. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csöpke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében 1000 varázs, s 1000 meg 1000 búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? S amint az ősz már közelít a dombon, galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurokfákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holtan a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna írokon. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó palást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy korán. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha a homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, s orrát fogja, és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja, és dúdolod, tán nem te vagy. Fő, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fő, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé. Mégis beszél hozzám. Tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed. Annyi rögeszméd. Persze nekem is. Két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel, ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalanásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tied, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Madárka sír, madárka örül, néz a múlt se pihen, új felomolva őrzi részét. A holt vadlúd, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. ne kérd a veremtől jussodat. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldd neki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a párat, átlódul a pályán, s fönn sajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva, tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könyv sorog a szírbón a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyet, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapása. Kipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rákhajlanak, megosztják alvóhelyet. Itt minden örömbe bogárka vész, a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangösön, egyetlen aranycsönd volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled. Kívánsz-e bucsúzni, mond, vagy itt lenn jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál. Remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, mikor a páva veled? Tűzhabos bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátylanyomát. Lehelletét szilver teszék, lángja formát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszilvos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem keresem, ápolnál kegyesen, sápadt kis mécsesen fénykugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Asztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakin keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe

0: Okolom új a nyomát.
1: Juhász Ferenc verse.
2: A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabadul. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra, ott piros madarak virágzanak, hődöng a szelítség ősz sutája, kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virág. Isten szájában, szívem piros horgát kivetette, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcs. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szitakötő szárnya, Isten hal szájában ült magát. Fáj, e nyálkás, fogszakálos ernyő. Szívem szájában őt korall erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárog, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.

szeptemberi ágyutat. Szeptemberi reggel fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fáklya, szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró légő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imád. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok, még sok hívő száj büszkén ezeket. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam neked. Nem is kívánok egy pincét kiinni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd,

bárki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, mint hogyha a perc szárnyakonosodva. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyermekkoromban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ez oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néke, hogy a napot árnyékot tették. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik, bukdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a könnek, és rózsaszín hullámokat fürödnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt megország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassa meg kis templomot, mely déli tűzben csöndesen. Imádkozó lány, száján néma súhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga, csöpp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliában. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfényi lőszi takarítás. A készülődés télre, az ígéret, s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mondanak, miért ragyognak? S mint a kisikált sárga rézedének a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét vissza? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha páros? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálatos! Szép életem, lobog, lobog tovább, cél nélkül, éjjel és homály. Állj meg, te óra, és dőlj össze naptár, te rothadó gondoktól régi baktár. Ifjúságom zászlói, úszva lassan, röpüljetek az ünnepi.

Én mennyei kapitány, cimbalmom a csillag közi távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyas oroszlán. A termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörülve. Özön és Ararát rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzet és légkörré duzzad mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó kipattan vadrózsa ág hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlútpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt szerelem, te poltavám s panteonom mennybe menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebély szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába örökítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat, homlokukon gyertyát hordanak, tapintom zubbonyos válukat, hát íme holtak. Ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó,
mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra. A Glóriák ura vers Nagy Lászlónak. Te vagy az ország, a hatalmatlan dicsőség. Brutus

0: Schwirle und Rohrsänger singen nachts und in der Morgen- und Abenddämmerung besonders intensiv. Die vorige Aufnahme vom Rohrschwirl bezeugt das durch die Stille ringsherum, die nur von den dumpfen Rufen der Rohrdommel unterbrochen wird. Bei der nächsten Aufnahme bemerkt man in der schwirrenden Strophe noch eine zusätzliche wetzende Komponente. Es handelt sich um den Schlagschwirl, der danach wohl auch seinen Namen erhalten hat. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt östlich von Deutschland, daher trifft man ihn nur sehr selten als Brutvogel in den östlichen Teilen des Landes an.
1: Sok pénzt kellett volna keresni, olykor megpróbáltam szeretni, s volt szívemre szorított késem, a kockázat volt rémzésem. Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Az ének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorra. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul, oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujja. Szél fújja, szívem fújja, kalóz voltam, halleluja. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt, nem zengés ez, a bora, fogamnak csikordulása bábura háborra. Nincs mód kitörni rajtad örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. A perzsa kert, zöld vér, zömökfák, legényke, lányka, egy szép paraszti holttenger megállított néma dagája. Virágzó ős erő, akár mi is lehetnénk. Szelid a múlt, magaslatán haláltáncos estéi lepkék. Kitámaszt föl, pribék mosoly, mártírok vallatóján, vagy fölragad égi sereg, s álmodhatunk szép hadi útján. Csergajjal vízjeles papíron lesz, aki lelkével kitüntet, ránk ismer, lát-e valaki fölkelő tengernek minket. zöld vér, zöld árnyék hűkebel, zöld hitem hangva. Vitézi fegyver voltomat vitézre bízom magamra, s zengem, ki a zöld maszk alatt álmatlan porlad. Vadlód vonulás ostora, bölcsöt ringat a holdat. Jelenés könyve. Két tanítvány az éji kertben. Ők ketten. Az egyik zsoldos, a másik nem az. Világok ősze közeli, elmúlt a húsvét, el a drága tavasz. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Holdragyogás, hajlott judás, öblén a betelt árulás, nyugalmas ezüst kenyér. Álmok leszüretelve, adó megadva, borsajtóban a vér. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Sors kerül zúzos kezekbe, hűszárra zászló halott, lélekké távozott lepke, tejút nyög a megvasalt porban töprengő örök strada. Alvó kerékben gyöngéden feszül a kezdet, a babiloni szajha szinte még kisded. Óriás sávon jósol az ég tükörjós boltozata.

Judit, hogy egy nagy gazdasszony volt, zsidó asszony volt az. Zsidó asszony volt. Hát ugye akkor ezek a pogányok nagyon várték a zsidókot, aztán ők fel voltak szorítva imán, a mezeiket is felhívették, és be voltak szorítva a városikba. Nekik olyan volt akkor a város, hogy egész körbe be volt kerítve, vastagon, téglában, magasra, hogy az ellenség ne tudjon bemenni. Elég, ahogy nem lett eső, és ők hegyen voltak, és nem kaptak vizet. Judit az ögyvezasszony volt, meghalt az ura, fiatal korában, és nem ment férjhez, úgy maradott egyedül. Szóval most ezek a pogány népek annyira ostromolták őket, hogy nem tudtak kijönni a városból, csak utak mind lent voltak a zajba. Nem tudtak visszajutni a vízhez. Aztán annyira mentek, hogy hát eső nem lett, hogy hát bizak a gyerekek úgy szonnyan, és étlen úgy feltrengettek ott az úton. Most a papok összeegyeztek a zsidó papok, hogy muszáj feladják a várat azoknak a filisztiusoknak, mert így is elvesznek. Így is elvesznek, mert nem bírják tovább, mert még az étlenség van, ahogy mondaná, nincs víz. Egyáltalán imád. Hetek keresztül. Nincs első. Meghallotta Judit. Ő nagy gazdasszony volt. Cselédjei voltak. Szóval lányai voltak. És hogy meghallotta, állít a papukhoz. Azt mondta, hogy nem. Nem engedem, hogy a várost feladjátok. Nem szabad, még kell várni. Három nap folyton a templomba imádkozunk. Összegyűlünk, három nap imádkozunk a templomba, hogy a Jóisten valahogy szabadítson meg ettől az ellenségtől. Összegyűltek, bégyűltek a templomba, ott imádkoztak éjsnap. Aztán negyedik napján Judit azt mondja, legyen meg az Úr akaratja, elmegyek, azt mondja, próbálok. Imádkoztak, akkor ők szőrruhát vettek magikra, hammat hintettek, még a fejükre is. Minden ékszert ledobtak magikról. Ahol hazament, azkot az ékszereket mind felvette, visszavette magára, ahol szépen felöltözött, megmosakodott, szépen felöltözött, felékesítette magát, és egy kosárba belirakott mindenfélét, ami nekik élelényre kellett, mert a zsidók kosárok voltak azok. Nem ettek meg bárhol, és nem ettek akármilyen asztalról, vagy akármilyen évvel, mert nem, az elég a vallást tiltottak. Ahol szépen felékesítették, azt mondta, elment a papokos, azt mondta, hogy az Isten velem lesz, vagy elveszek, vagy megszabadítom a nemzetemet. Hát kikísértük, mert vaskapunk kellett kimenjen, onnatamból a városban. Kikísértük a kapun, elment, cselédjével. Mindenfélet belerakottak abba a kosárba, és ketten vitték. Na úgy, nem kellett sokáig menjenek, mert megkezelhetették a kutat, mindjárt ott voltak, az ellenség elfogta. Elvitte, vezér volt. Elvitte, hogy a vezér miért jöttünk. Azért azt mondja, hogy nagy ínségben vagyunk, azt mondja,
Úgy is azt mondja, a többi sárkány jöjjenek, és én azt számítottam, hogy még ezt a kicsi időt még megsporolom magamon, hogy nem szenvedek annyit. Mert azt mondja, azok is elkerüljenek, mert négy olyan vízik, azt mondja, nagy ínségben vannak, és én eljöttem előre. Jó, no, megörvendett a vezér, hogy jól felelt, adott neki külön sátort, oda nem volt szabad senkinek bemenni az ő sátorába. Hát egyszer ő belé szeretett Juditba. Judit gondolta magába, a Jóisten velem lesz. Ha táramömet végrehajtom, akkor nagyon jó lesz. Ő nem húzokolódott. Beszélgetett fel is minden, meghitte a költ. Vacsorára jössz, de ő vitte az ő élelmét. Nem várkozott az övékre, hanem az övét vitte. És egy közül valaki észrevette, hogy Judit nem iszik az ő pohárjából, nem eszik az ő edényéből. Másnap megint a vezérelei válasz mondta, hogy azt mondja, uram, nem látod, azt mondja, hogy mennyire gyűlöl minket? Azt mondja, sem a pohárunkból nem iszik, sem az edényünkből nem eszik, és mégis barátkozol vele. Na hát, az a vezér kérdőre volt. Jaj, de hogy nem, azt mondja, hozzá le behágás eszem, azt mondja, tedd ide, azt mondja, de hogy nem eszem, eszem én, azt mondja, és iszom, azt mondja. Na, a Jóisten megsegítette, ezen is túl lett. Most a vezér eljegyzést tartott. El akarja venni Judit, hogy feleség. Judit el is így hírkezett, hogy elmenje. Mondja. Ő ígét mutatott, képmutató volt. Ő elmenje. Ő a pohár előtte volt, ő elvitte a szájához, de ő nem ivott, hanem a vezér az, a többi bár, azok ittak. Aztán az volt a parancs, az a legnagyobb parancs volt, hogy a vezérnek a szobájába, abba, mert nem szoba volt, hanem a sátor. Abban a sátorban nem szabad senkinek belépni, annélkül, hogyha ő nem hívja. Csak akkor, hogy ő hívja. De Juditnak szabad, az megtiltotta senki, meg ne szólítsa Juditot. Hogy nem szabad neki bemenni, neki szabad, mikor akar, akkor menjen be. Na jó. Állj a testa. Az elnök van, micsoda. Az megrészegezett, az a vezér, és avval elaludt. Részegen elaludt. Judit az ő sátorába mindenfélét belerakott a kosárba, mert ő minden este elment imádkozni, hogy a Jóisten segítse meg, és mikor a vezér megszólította, azt mondta, hogy azért imádkozik, hogy a Jóisten minél elébb hozza be az kutyasonat a fegyről. Hát a tetszett a vezérnek. Ahol azt mondja a segédjének, a Jóisten meg segít, azt mondja, hát talán azt mondja, most este azt mondja, felmegyünk. Úgy belétettem mindenfélét oda belirakott a kosárjába, most mennek a vezérnek a sátorába, nem szabad senki megszólítsa őt, hogy mit keresod, vagy miért menjen be. Nem volt szabad. Mimens a vezér kardot. Elvett a kardot, és megfogta, hogy levágta be. És megfogta azt a fáját hajastól együtt, táska volt a kezébe, kosár is volt, és táska is volt, és a táskába a fejét belétette.
vezérnek a fejét vezetett a táskát. Kimentek, s elment a kutúthoz. Mentek a kutúthoz. Nem is kísérte őket senki sem. Nem is vette figyelembe senki sem őket, hogy hát ők hova mennek. Mert meg voltak bízva. Aztán ott várták őket a zsidók. Irgalmatlanul vártak. Most nem jöhet Judit, nem jöhet. Mit csinálják? Na, menjen Judit. És látták messziről, hogy menjen. Kinyitották a kaput, mert hegyre kellett menni. Kinyitották azt a vaskaput, beengedték Judit. Felnyitott a táskát. Elfogott a vezérnek, vagy itt van a vezér, azt mondja, az én kezembe. Belépülták a karóba, és a kapu felé felszúrták a karót. Aztán, mikor meglátták a zsidók, a vezérnek a fejét, mind leborult a súlysírtak, hogy a Jóisten őket most megszabadítja, az a Krisztusok látták. Mikor reggel megviradott, addig nem vették észre. Akkor megviradott, nem is tudták, hogy Judit elment. Hát, várják, hogy a vezér kelljen, feladja ki a parancsot, hogy mit csináljanak. Nem kell fél. Felkötenék, s nem merik. Félnek. Mert annélkül, hogy a vezér jó, nekik nem szabad bemenni a sátorba. De reggel, aztán vártak 9 óráig, nem mutatkozik, és azt mondja egy közülük, muszáj megnézni, hogy mi van. Én már mindegy, hol élet, halál, de muszáj megnézzük, hogy mi van. Mennek be, hát a vezér fáj nélkül van. Az elordította magát, nincs feje a vezérnek, a szájra ment. Megijedtek a filisztusok. Úgy szaladtak, hogy egyik a más teperték le az uton. Annyira szaladtak a nagy félelemtől. Azt mondja, hogy nem tírás, nem azért, hogy annélkül ők nem tudtak volna verekedni, de a Jóisten adta szívükbe azt a nagy félelmet, hogy távozzanak. Ott hagytak arangyot, ezüstöt, azok, élelmet, mindent, marhát, mindent úgy hagytak, ahogy volt. Csak a puszta életiket vitték, olyan mentek, hogy még a határt is elkerülték. Így aztán Judit megszabadította a várost, és azt a sok éhes gyereket, a szomjast, aki úgy fetrengett ott a porba szegények. És onnétől a zsidók mindig ezt a napot tartják. Mindig tartják ezt a napot. Most is tartják.

Tilos Rádió. Kis szeptemberi áhítatot tartunk itt a Keltakaróban. Reméljük javul az idő. Jó vasárnapi rádiózást, és nem sokára egy buli ajánlót fogtok hallani. Nyílik a Tilos Klub. Mindenki találkozhat majd szép sorban kedvenc műsoraival, élőben is, az Instantban.

0: Nemrég volt 18 éves a Tilos Rádió, most jön a 19. születésnapja. Egy hián 20, ugye?
1: Mi lesz ezután?
0: Az Instantban buli lesz.
2: Megünnepeljük az Instant új eszményét.
0: Az első emeleti Tilos Klub indulását. A középső napom szeptember 17-én pénteken Tilos Rádió 19. születésnapján. Este 8-tól
2: szépen diszkózik és torta szeleter.
0: Utána Ózon, Vittorio Baxman, majd DJ Palotai táncoltatják a nagy érdeműt bizony. Szóval mindenkinek ott a helye, ne feledjétek.

Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abbahagyta.

Pontosan. Előbb meg kellett ismerni. A falusi rezervációból, ahol az idegen befolyás elől menekült, újra a nemzet színe elé hozni, az egész nemzetet újra ráismertetni. Szerényen kell kezdeni, ha a nép hangját tovább akarjuk fejleszteni. A népdal feldolgozások korszakán keresztül fejlődhetünk csak, ha minden kedvez, olyan nagyobb egyéni művekig, melyekben majd a nép is magára ismer, mert úgy érzi, köze van hozzá, része van benne, olyan, mintha maga írta volna. Szinfonétának nevezi egy 16. századi zenelméleti író, Glareanus, azt, aki meglevő dallamhoz több szólamú kíséretet tud írni, szemben a Fonaszkusszal, aki csak egy szólamú dallamot tud kitalálni. Így lett a székelyfonó igazi kollektív mű, melyben a szinfonéta csak társszerző, a féle Homérosz.

ha nem részese az élő hagyománynak szárazra vetett hang. A történeti múlt eredményeit sem nélkülözhetik. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. A magyar zenetudomány két pillére, a történeti anyag és a néphagyomány kutatása kell, hogy együtt fejlődjék, egyforma magasra nőjön, különben a fölé építendő tetőzet szertén áll. Nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másuk, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, s így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Érezték ezt zenetudományunk úttörői, Mátrai, Bartalus, a többiek, miután az írott emlékekkel sokat foglalkoztak, szükségét érezték a népdalgyűjtésnek. Csak későn fogtak bele, és nem jutottak nagyon mélyre. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok olyan végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk.

azt látjuk, hogy a világ egyre kisebbedik, ami egyik országban folyik, ugyanazt csinálják a másikba, és ez kedvező kilátása a jövőre, a jobb megértés és az egymás segítése tekintetében. Mert a népzene kutatás olyan, hogy egyes emberek nem végezhetik. A legközelebbi lépés az legyen, hogy minden nemzet, amennyiben még nem adta ki, kiadja a népzenei anyagát, vagy legalább olyan jegyzéket készítsen a már kiadottakról, ami könnyen áttekinthető, és akkor kezdődhetik meg a tulajdonképpen összehasonlító munka, ami az összehasonlító nyelvészetnek a nagy eredményeit látjuk, nem kisebb eredményekkel kecsegtet. Ki fog derülni, hogy minden nemzetnek egy olyan saját külön nyelve van-e, ami semmi máshoz nem hasonlít, vagy pedig vannak-e közösségek, és meddig mutatnak ezek vissza, vagy még eddig nem is sejtett újabb felfedezését fognak kivenni.

Szőkere egy. Mindegyik a világot tükrözi a maga módján. A tudományos és művészi nagyság alapja is ugyanaz, az igaz ember, a vir justus.

Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódó törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.

Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, de a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig, hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral, Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve vizsgálva a további adatokat. Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna.

0: Robotálmok. Időszámításunk szerint 2055. Az elmúlt éjjel álmodtam, mondta LVX1 nyugodtan. Susan Kelvin nem felelt, de ráncos, bölcsességtől és tapasztalatoktól öreg arcán, mintha végigfutott volna valami mikroszkópikus méretű hullám. Hallotta? Kérdezte Linda Resch idegesen. Az történt, amit előre megmondtam. Linda alacsony volt és fiatal, a haja sötét. A jobb keze kinyílt, aztán összezárult, megint kinyílt. Kelvin bólintott. Elvex, mondta halkan. Légy szíves, ne szólalj meg addig, amíg nem mondom kívülre a neved. Semmi válasz. A robot úgy ült a helyén, mintha egyetlen fém darabból öntött szobor volna, és várható volt, hogy egészen addig így marad, míg meg nem hallja a nevét. Mi a kompjútere jelszava, dr. Resch? Kérdezte Kelvin. Akár ön is beadhatja, ha így kényelmesebb. Szeretném megvizsgálni a pozitronikus agyszerkezetét. Linda keze megrebbent a billentyűzet fölött. Megszakította, majd újra indította a feldolgozási folyamatot. A monitoron egy aprólékosan kidolgozott ábra jelent meg. Kérem, engedje meg, hogy belenyúljak a számítógépébe, mondta Kelvin. Resch egyetlen hang nélkül apró biccentéssel adta meg az engedélyt. Mi sem természetesebb ennél. Ugyan mit is tehetne ilyen helyzetben egy hozzá hasonlóan új robotpszichológus, aki eleddig még semmit sem bizonyított be? Ki mondhatna ellent az Eleven legendának? Susan Kelvin lassan, alaposan áttanulmányozta a monitoron megjelent ábrát. Körbeforgatta, lejjebb húzta és feljebb csúsztatta, aztán hirtelen beütött a billentyűzeten egy parancssort. Olyan gyorsan mozgott a keze, hogy Linda nem látta, mit ír be. Az utasítások hatására az ábra felnagyítódott, és közben megmutatta egyik, korábban elrejtett részét. Susan Kelvin folytatta a munkát, göcsörtös ujjai fáradhatatlanul csúszkáltak a billentyűkön. Az öreg arc meg sem rezdült. Úgy tűnt, mintha Kelvin elképesztően bonyolult számításokat végezne a fejében, miközben az ábra változásait figyeli. Linda elgondolkozott. Így egyszerűen lehetetlen volt elemezni az ábrát. Ehhez a munkához minimum egy kézi komputer kellett. Az öreg hölgy azonban csak a szemét és az agyát használta. Vagy lehet, hogy mini számítógépet ültettek a koponyájába. Vagy talán az agya tényleg képes ilyen feladat elvégzésére azután, hogy az elmúlt néhány évtizedben gyakorlatilag más sem tett, mint hogy tanulmányozta és analizálta a pozitronikus agy felépítését. Lehet, hogy éppen úgy érzi a struktúrát, ahogy mondjuk Mozart ráérzett művei alaptételeire. Mit csinált Resch? Kérdezte Kelvin nagy sokára. Linda kisé idegesen válaszolt. A fraktális geometriát alkalmaztam.
1: Azt látom.
0: De miért? Mert erre korábban nem került sor. Arra gondoltam, hogy az így kialakuló agyszerkezet talán minden eddiginél bonyolultabb, az emberi agy felépítéséhez hasonlóbb lesz.
1: Konzultált valakivel, vagy a saját feje után ment?
0: Nem konzultáltam, a saját ötletem volt. Kelvin hosszan a fiatal nőre merett, a szeme elhomályosult.
1: Ehhez nem volt joga, mondta végül.
0: Resch, kinek képzeli magát, hogy engedély nélkül belevágott ebbe a dologba? Erről még én magam is kikértem volna mások véleményét. Attól féltem, hogy nem hagyják végrehajtani a kísérletet.
1: Igen, valószínűleg leállítottuk volna.
0: Tehát, Linda Resch hangja elcsuklott, de erőt vett magán. Tehát most kirúgnak?
1: Valószínűleg, mondta Kelvin.
0: Vagy előléptetik. Attól függ, mi lesz a véleményem azután, hogy átnéztem ezt az egészet. Talán le akarja állítani el? Linda Resch kis hián kimondta a nevet, amelynek hatására a robot aktiválódott volna. Szerencséje volt, időben észbe kapott, és így nem követett el újabb hibát. Ebben a helyzetben nem engedhette meg magának a melléfogás luxusát. Persze az is elképzelhető volt, hogy a történtek után teljesen mindegy, mit enged meg magának.
2: Szóval le akarja állítani a robot működését?
0: Eszébe jutott valami, amit eddig is tudott, de ami csak most gerjesztett benne döbbenetet. A nagy öreg, Susan Kelvin elektronpisztolyt tartott magánál. Dr. Kelvin minden eshetőségre jó előre felkészült.
2: Majd meglátjuk, felelte Kelvin.
0: Egy robot túlságosan drága dolog ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen leállítsuk. De hogyan lehetséges az, hogy álmodott? Az ön által elkészített pozitronikus agy szerkezete meglepően hasonlít az emberi agyéhoz. Az emberi agynak szüksége van az álmodásra, a reorganizáció érdekében, valamint azért, hogy idéglenesen megszabaduljon a működését zavaró tényezőktől. Elképzelhető, hogy ennél a robotnál is hasonló szituáció idéződött elő. Megkérdezte tőle, hogy miről álmodott? Nem. Amint kijelentette, hogy álmodott, azonnal idehívattam önt. Nem akartam egyedül megkezdeni a jelenség vizsgálatát. Kelvin arcán átsuhant egy egészen halvány mosoly. Tehát léteznek bizonyos határok, amelyeken nem lendíti át a vakmerősége. Ennek örülök. Sőt, egészen megkönnyebbültem tőle. Jól van. Akkor derítsük ki közösen, miről is van szó. Kis szünetet tartott, majd éles hangon felkiáltott. Elvex! A robot feje könnyedén az irányába fordult. Igen, Dr. Kelvin. Honnan tudod, hogy álmodtál?
2: Éjszaka történik, Dr. Kelvin, amikor sötét van, felelte Elvex. Hirtelen fény támad, bár egyetlen fényforrást sem érzékelek. Olyan dolgokat látok, amelyekkel nincs valóságosnak értékelhető kapcsolatom. Hangokat hallok, furcsán reagálok. Amikor átkutattam a szótáramat, hogy megkeressem ennek a történésnek a kifejezésére leginkább alkalmas szót, rábukkantam az álomra. Miután elemeztem a szó jelentését, arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom.
0: Kíváncsi lennék, hogyan került elő a szótáradból az álom szó. Linda intett a robotnak, maradjon csendben.
2: Én tápláltam belé egy emberi szókincsbázist, mondta. Arra gondoltam,
0: ó, tehát gondolkodott is, szólt közbe Kelvin.
2: Meglep. Arra gondoltam, szüksége lehet erre az igére. Tudja, vannak olyan kifejezések és szólások is, mint például álmomban sem hittem volna, vagy erről még csak nem is álmodtam, ilyesmit.
0: Milyen gyakran álmodsz, Elvex? Kérdezte Kelvin.
2: Minden éjjel, Dr. Kelvin. Azóta, hogy tudatába kerültem létezésemnek.
0: 10 éjszakáról van szó, jegyezte meg Linda idegesen. De Elvex csak ma reggel tett róla említést.
2: Miért csak ma reggel szóltál, Elvex? Mert a mai reggelig nem vált meggyőződésemmé, Dr. Kelvin, hogy valóban álmodom. Eddig azt hittem, valami aprócska hiba keletkezett pozitronikus agyam szerkezetében. Megvizsgáltam magam, de nem találtam negatív jeleket. Ekkor arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom.
0: És miről álmodsz?
2: Nagyjából mindig ugyanarról, Dr. Kelvin. A részletek persze mindig mások, de mindig egy olyan helyet látok, ahol robotok dolgoznak.
0: Robotok, Elvex? Robotok és emberek?
2: Álmomban egyetlen emberi lényt sem látok, Dr. Kelvin. Legalábbis eleinte soha. Csak robotokat.
0: És?
2: Mit csinálnak ezek a robotok, Elvex? Dolgoznak, Dr. Kelvin. Látom, hogy némelyikük a föld mélyén működik, és bányász munkát végez. Vannak, akik forró helyeken vagy sugárzásban dolgoznak, mások pedig tenger alatti gyárakban.
0: Kelvin a fiatalabb nőre nézett.
2: Elvex még csak 10 napos, és egészen biztos vagyok abban, hogy egyetlen pillanatra sem hagyta el ezt az állomást. Honnan tud ilyen részleteket a robotokról? Linda vágyakozó pillantást vetett a székre, szeretett volna leülni, de mivel a nagyöreg állt, ő sem foglalhatott helyet. Fontosnak találtam, mondta erőtlenül, hogy Elvex tudjon a robotikáról és annak a világban elfoglalt helyéről. Arra gondoltam, hogy megfelelő lesz a felügyelő munkájának elvégzésére ezzel az új aggyal. Mármint ezzel a fraktális aggyal? Igen.
0: Kelvin bólintott, és a robot felé fordult.
2: Tehát mindezt láttad. A föld alatti helyeket, a tenger alatti üzemeket, és gondolom az űrt is.
0: Láttam robotokat, amelyek az űrben dolgoztak, válaszolt Elvex. Mindent láttam, amiről most beszéltem. A részletek állandóan változtak, ahogy egyik helyről a másikra pillantottam. Ebből arra következtettem, hogy az egész nincs kapcsolatban a valósággal. Ebből pedig azt a következtetést vontam le, hogy álmodom.
2: Még mit láttál, Elvex?
0: Láttam, hogy a robotok mindegyike keményen és nagy figyelemmel végzi a munkáját. Odafigyeléssel és felelősségtudattal, ami nagyon kifárasztotta őket. És szerettem volna, ha megpihenhetnek egy kicsit.
2: A robotok nem fáradnak el, mondta Kelvin. Nekik nincs szükségük pihenésre.
0: A valóságban tényleg ez a helyzet, Dr. Kelvin. Én azonban most az álmomról beszélek. Álmomban úgy láttam, hogy a robotoknak valamilyen módon meg kell védeniük önmagukat.
2: Most a robotika 3. törvényét idézted? Kérdezte Kelvin.
0: Igen, Dr. Kelvin.
2: De nem pontosan. A 3. törvény ugyanis így szól. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az 1. és 2. törvény előírásaiba.
0: Igen, Dr. Kelvin. A valóságban tényleg ez a 3. törvény, de álmomban az utasítás már a 6. szót követően befejeződött. Álmomban a 3. törvény szövege egyetlen szóval sem utalt az 1. és 2. törvényre.
2: Ettől függetlenül ezek is léteznek, Elvex. A 2. törvény, amely erősebb a 3., a következő. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az 1. törvény előírásaiba ütköznének. Ebből az következik, hogy a robotoknak teljesíteniük kell a parancsokat. Elvégzik a munkájukat, ahogy te is láttad. Készségesen és minden zúgolódás nélkül dolgoznak, és nem fáradnak el.
0: A valóságban tényleg nem, Dr. Kelvin. Én azonban az álmomról beszélek.
2: Az 1. törvény, Elvex, amely mind közül a legfontosabb, így hangzik. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
0: Igen, Dr. Kelvin, a valóságban.
2: Álmomban azonban nem létezett sem az 1. sem a 2. törvény, csak is a 3., amely így hangzott. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni. Csak ez az egyetlen törvény létezett. Álmodban, Elvex.
0: Álmomban.
2: Elvex.
0: mondta Kelvin. Ne beszélj és ne hallj, míg újra ki nem mondom a neved. A robot ismét élettelen fémtömbbé változott. Kelvin a fiatalabb nő felé fordult. Nos, doktor Rash, mi a véleménye? Linda elkerekedett szemmel nézett rá. Érezte, hogy a szíve eszelősen kalapál. Doktor Kelvin, ez megdöbbentő. Fogalmam sem volt erről, álmomban sem fordult meg a fejemben, hogy ilyesmi lehetséges. Én sem gondoltam rá, bólintott Susan Kelvin, ahogy más sem. Önnek sikerült létrehoznia egy olyan robotagyat, amely képes álmodni. Ezzel az egységgel önnek sikerült fényderíteni a robotikus agyak egy olyan oldalára, amelyek egészen addig rejtve maradtak volna előttünk, míg az első komolyabb gondok nem jelentkeznek, míg a veszély akuttá nem válik. De ez lehetetlen, mondta Linda. Csak nem azt akarja mondani, hogy a többi robot is hasonlóképpen gondolkozik. Ha az emberekről beszélnénk, akkor most azt felelném, a tudatalatti szinten igen. Eddig azonban senki sem tette fel a kérdést, hogy mi lehet a pozitronikus agyak tudatos szintje alatt, abban a rétegben, amelyben a jelek szerint nincs érvénye a három törvénynek. Ha ezt nem fedezzük fel, akkor a robotok agya egyre bonyolultabbá vált volna, anélkül, hogy mi bármit is észlelünk ebből a változásból. Még szerencse, hogy időben figyelmeztetést kaptunk. Úgy érti, hogy Elvex figyelmeztetett minket? Nem. Úgy értem, hogy ön hívta fel a figyelmünket a veszélyforrásra, doktor Rash. Ön nem az előírásoknak megfelelően járt el, de éppen így segített nekünk abban, hogy észleljünk és megértsünk egy nagyon fontos tényezőt. Mostantól kezdve komoly vizsgálatnak vetjük alá a fraktális agyakat, és megpróbáljuk lehetővé tenni kontrollálhatóságukat. Ebben a munkában önnek is komoly szerepe lesz. Nem kap büntetést azért, amit tett. De ezentúl nem dolgozhat önállóan, csak is egy csoport tagjaként. Megértett? Igen, doktor Kelvin. És mi lesz Elvexel? Még nem tudom. Kelvin elővette a zsebéből a fegyvert. Linda elborzadva merett a furcsa eszközre. Egyetlen lövés, egyetlen elektron áramlat, és a robot pozitronikus agyának körei megbénulnak. A bonyolult szerkezet salakröggé olvad. Szerintem Elvex fontos a további kutatások szempontjából. Nem szabad megsemmisítenünk. Nem szabad, doktor Rash. Engedje meg, hogy ezt én döntsem el. Mindent attól kell függővé tenni, hogy Elvex mekkora veszélyt jelent. Dr. Susan Kelvin kihúzta magát. A mozdulat olyan volt, mintha elhatározta volna, nem engedi, hogy kortól elgyengült teste meggörnyedjen a felelősség súlya alatt. Elvex, hallasz? Igen, Dr. Kelvin, mondta a robot. Mi volt az álmod folytatása? Az imént azt mondtad, eleinte nem láttál emberi lényeket. Ez azt jelenti, hogy később előkerültek? Igen, doktor Kelvin. Álmomban láttam egy embert. Egy embert? Nem robotot? Nem, doktor Kelvin. Embert. És ez az ember ezt mondta. Szabadságot az enyémnek. Egy ember mondta ezt? Igen, doktor Kelvin. És amikor ezt mondta, akkor a robotokra gondolt? A robotok voltak az övéi? Igen, doktor Kelvin. Álmomban igen. Felismerted ezt az álombeli embert? Igen, doktor Kelvin. Felismertem. Ki volt az? Én, felelte Elvex. Susan Kelvin gondolkozás nélkül felemelte az elektronpisztolyt, és meghúzta a ravaszt. Elvex megszűnt létezni.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A műsor elején végül is befejeztük élőben Isaac Asimov angol nyelvű Caves of Steel regényének feldolgozását, és áttértünk magyarul a robot történetekre. Aztán tudjátok, hogy közben folyik a maraton műsorajánló. Nemrég kezdődött a Napon gyerekdiszkó, ma 2-től. Aztán lesz sütöde, természetesen, minden nap. 17 órától Sellőmese a Szub Színház báb előadásával, szóval vigyétek a gyerekeket. Aztán újrajáték tombola van 6 órától. Hozd el magaddal megunt játékaidat, és azokat kisorsoljuk a többiek között. Míg te is megkapod más játékát, ha a sors is úgy akarja. Ezek a gyerekprogramok, aztán látványkonyha, esti iskola, a szerda éjszakai műszak, menü Szent Mihály lecsó és vega hattáp. Közben a kerti színpadon 19-től 22-ig Déjà Vu Revue és a Depart koncert. A nagy teremben, tudjátok, este 10-től Tilos Funk All Stars, Kaiser Shuriken, Suhaid, Jó Magam, Waxman, Zotyka és Haze, valamint Pack Top Live. A trombitán mindjárt kimondom. Nemon Kiss, Elliot szájharmonikázik, Sév pedig lemezezik és effektezik. A kis teremben 8-tól évfélig No Wave Est kísérleti zenefesztivál. 8-tól Amíg Zaj, 9-től OEP, 10-től RR Habart, 23-tól pedig A Had és Én játszanak. És persze már a gyerekprogramok között, vagyis közben is kerti DJ-k szórakoztatják a napon sütkérezőket és a finom illatokat, szagolókat. Most Slitz játszik éppen 4-től 7-ig, Tomanek fog, aztán utána 10-től folytatódik ott Inform, Joe Bones, ő 23-30-től játszik, 1-től pedig lesz a Zero, és utána még 2 napon át folyik a maraton. Gyertek! Találkozzatok velünk, szórakozzatok jól, és vásároljatok be a jó kis portékákat. Na de most újra átadom a szót Asimov történeteinek. Jó hallgatást!

0: Az AL-76-os robot elkeveredik. Időszámítás szerint 2006. Jonathan Quell beviharzott a főigazgató felirattal ellátott ajtó. A szempillája közben idegesen verdesett a keret nélküli szemüveg mögött. Lecsapta az íróasztalra a kezébe tartott dossziét. Ezt nézze meg, főnök! Zihált. Sam Toby átzsonglőrködte szivarját az egyik pofazacskójából a másikba, és egy pillantást vetett az eléje tett dossziéra. Végighúzta a kezét borostás, sercegű állán. A pokolba kiáltott. Mit mondanak? Azt állítják, hogy kiküldtünk 5 darab AL robotot, magyaráztak vel, teljesen feleslegesen. 6-ot küldtünk, mondta Tab. Igen, 6-ot, de csak 5 érkezett meg a célállomásra. Megküldték a sorozat számokat. Az AL-76-os hiányzik. A testes Táb olyan hevesen állt fel, hogy a széke hátragurult, és kis híján felbillent. A férfi úgy száguldott ki az ajtón, mintha kerekei lennének. 5 órával később, midőn 3. fokú készültségbe helyezték az üzem 200 dolgozóját, és az öltözőktől a vákumkamrákig minden zugot átkutattak, az izzadó és zaklatott Sam Tab vészjelzést küldött a Cincinnati-ban lévő központi telephelyre. A központi telephelyen azonnal kitört a pánik. Most fordult elő először az amerikai robot és gépember RT történelmében, hogy egy robot kiszökött a külvilágba. Nem is az jelentette a valódi gondot, hogy a törvények megtiltották, hogy a Földön a megfelelő engedélyekkel rendelkező gyárak területén kívül robotok tartózkodjanak. A törvényeket mindig meg lehet kerülni. Sokkal fontosabb volt azonban az a kijelentés, amit az egyik kutató matematikus tett. Ezt a robotot arra tervezték, hogy egy holdbeli bányában dolgozzon. Pozitronikus agyát úgy tervezték, hogy megfeleljen a holdbéli viszonyoknak, és csak is azoknak. A Földön több millió olyan hatás érheti, amelyre nem készítették fel, és lehetetlen megjósolni, hogy ezek a hatások milyen reakciókat váltanak ki belőle. Lehetetlen! És a kézfejével letörölte a homlokán hirtelen megjelenő verítékcsöppeket. Egy órával később egy stratorepülő indult el a virginiai üzem irányába. A parancs egyszerű és egyértelmű volt. Elfogni a robotot. Méghozzá gyorsan. AL-76 összezavarodott. Tulajdonképpen a zavarodottság volt az egyetlen, amit finoman hangolt pozitronikus agya felfogott. Az egész akkor kezdődött, amikor egyszerűen ebben a furcsa környezetben találta magát. Arra nem emlékezett, hogyan került ide. Minden összekeveredett. A lába alatt minden zöld volt. Körülötte barna oszlopok meredeztek, a tetejükön zöld micsodákkal. Az ég, aminek feketének kellett volna lennie, kék volt. A nappal minden stimmelt, kerek, sárga és forró. De hol vannak a talajt borító szikladarabok? Hová tűntek a hatalmas hegynagyságú kráterek? Zöld idelent, kék odafönt, semmi más. Aztán a hangok. Különös zajok vették körül. Keresztül haladt valami vizen, ami elég gyorsan folyt valahová, és a derekáig ért. Az is kék volt, kék, hideg és nedves. Aztán elhaladt néhány ember mellett is. Egyik sem viselt szkafandert. Pedig kellett volna. Amikor meglátták őt, felkiáltottak és elszaladtak. Az egyik ember fegyvert emelt rá. A golyó a füle mellett fütyült el. Aztán a puskás is jobbnak látta, ha elfut. Fogalma sem volt, mennyi ideig vándorolt, mire végül eljutott Randolph Payne viskójához, ami egy Hanford nevű városka melletti erdőben az országúttól jó 2 mérföld távolságban állt. Randolph Payne Egyik kezében csavarhúzó, a másikban pipa, a térdei között egy roncsporszívó, az ajtó előtt üldögélt. Pén halkan dúdarázott. Jókedvű ember volt. Szépnek tartott az életet, amikor a piskójában lehetett. Henforban volt egy sokkal elegánsabb és rendesebb háza, de azt a helyet szinte teljes egészében a felesége foglalta el. Pén, aki őszintén, de sosem kimondva bánta, hogy megházasodott, csak akkor könnyebbült meg, akkor érezte meg a szabadság ízét, amikor kivonulhatott ebbe a luxus kutyaházba, ahol nyugodtan pipázgathatott és hódolhatott a hobbiának. A legjobban régi lestrapált háztartási eszközök bütykölgetésével szeretett foglalkozni. Kedvtelésnek nem volt valami elegáns, de időnként előfordult, hogy valaki elhozott hozzá javításra egy-egy rádiót vagy ébresztőórát, és fizetett a munkáért. Ezek a kisebb összegek voltak azok, amelyek Pén zsebében maradtak. A keresetére az asszony tenyerelt rá. Ezzel a porcióval például egy ötöst keres majd. Talált pénz lesz. A gondolattól annyira megvidámodott, hogy énekelni kezdett. Közben felpillantott, és kiverte a víz. Elhallgatott. A szeme majd kipattant a helyéről. Az izzadság cseppek egyre kövérebbek lettek a homlokán. Megpróbált felállni, hogy elrohanjon, elmeneküljön, de nem bírt parancsolni a lábának. AL-76 leguggolt Pén elé, és megszólalt. Mondja, a többiek miért futottak el? Pén nagyon is jól tudta a választ, de a torkából előtörő rémült gurgulázásnak nem sok értelme volt. Megpróbált hátrébb húzódni a robottól. AL-76 szomorúan folytatta. Egyikük még rám is lőtt. Ha egy újnyival lejjebb céloz, szétrepeszti a vállemezemet. Biztos, Dilis volt az űrge, dadogta Pén. Lehetséges. A robot hangja még komolyabb lett. Mondja, mi a gond ezzel az egésszel? Pén gyorsan körbenézett. Feltűnt neki, hogy a robot, a robosztus és brutális külsejű fém szörny kifejezetten kedves hangon szólt hozzá. Eszébe jutott, már nem tudta, hol hallotta, hogy a robotok mentálisan képtelenek arra, hogy kárt tegyenek az emberekben. Ettől egy kicsit megnyugodott. Nincs itt semmi gond semmivel. Nincs. AL-76 furcsálva nézett rá. Téved? Hol a szkafandere? Nincs nekem olyanom. Akkor hogy maradhat életben? Pén nem tudta a választ. Fogalmam sincs. Látja, mondta a robot diadalmasan. Mégis valami gond van ezzel az egésszel. Hol a Kopernikusz hegy? Hol a 17-es hold állomás? Hol van a bánya, ahol dolgoznom kell, mert dolgozni akarok most? Idegesnek tűnt, legalábbis a hangja remegett. Órák óta keresek valakit, aki meg tudná mondani, hogy hol a bánya. De mindenki elszalad előlem. Mostanra már biztos elkéstem a munkából. A szekció vezető borzasztóan dühös lesz rám. No, én aztán szépen belekeveredtem. Pén lassacskán visszanyerte a lélek jelenlétét, és megkérdezte. Ide hallgass, mi a neved? A sorozat számom AL-76. Rendben, Al, nekem így is jó. Na most, Al, ha a 17-es holdállomást keresed, akkor az a holdon van. Érted? AL-76 elgondolkozva biccentett. Persze, de már régóta keresem, és ez nem a hold, de nem ám. Erre a robot zavardott össze. Töprengve nézett Pénre. Aztán lassan megkérdezte. Hogy érti azt, hogy ez nem a hold? Dehogy is nem. Hát persze, hogy a hold. Mert ha nem az,
1: Akkor micsoda? Mi? Na, erre válaszoljon.
0: Pén fura hangot adott ki magából, nehezen lélegzett, felemelte mutató ujját, mozgatni kezdte. Ide hallgass, kezdte, de hirtelen olyan pompás ötlete támadt, hogy így fejezte be az áldóját. AL-76 szigorúan nézett rá.
1: Ez nem válasz. Azt hiszem, jogom van rendes választ kapni egy rendesen feltett kérdésre.
0: Pén azonban ügyet sem vetett rá. Az ötlete foglalkoztatta. Világos, mint a nap. Ezt a robotot arra építették, hogy átvigyék a Holdra. De valahogy elveszett a Földön. Természetes, hogy összezavarodott, hiszen pozitronikus agyát a Holdhoz passzították, ezért találja különösnek a környezetét. Ha itt tudná tartani a robotot, legalább addig, amíg kapcsolatba lép valakivel a Petersborói gyárból. Hűha! A robotok pénzt érnek. A legolcsóbb is legalább 50 000 dolcsi. Sőt, azt is hallottam, egyes példányok akár 1 milliót is érhetnek. Milyen jutalom járhat a becsületes megtalálónak?
1: Hűha, de még milyen!
0: És az egészet megtarthatja magának. Egyetlen megveszekedett centet sem kell átutalni Mirandának, mert az egyszer biztos, hogy én nem ad neki semmit. De nem ám. Felállt.
1: Al?
0: Mondta. Te meg én, mi ketten barátok vagyunk, cimborák. Úgy szeretlek, mint a testvéremet. Kinyújtotta a kezét. Csábi bele! A robot hatalmas fémkezével szelíden megfogta a puha ember kezet, nem egészen értette a dolgot.
1: Ez azt jelenti, hogy elmondja, hogy jutok el a 17-es hold állomásra?
0: Pén meghökkent. Nem egészen. Az igazat megvalva, úgy megkedveltelek, hogy szeretném, ha egy darabig itt maradnál, velem.
1: Ó, nem! Ezt nem tehetem meg! Munkába kell állnom.
0: A robot megrázta a fejét.
1: Maga talán örülne annak, ha minden egyes elmúló perccel és órával egyre nehezebbé válna a kvótája teljesítése?
0: Dolgozni akarok.
1: Dolgoznom kell.
0: Hát igen, gondolta Pén kissé keserűen. Van, aki erre vágyik, van, aki arra.
1: Jól van. Ha így állunk, akkor elmagyarázok neked valamit.
0: Csak azért, mert látom rajtad, hogy intelligens személy vagy. Parancsot kaptam a szekcióvezetőtől. Azt akarja, hogy egy darabig itt tartsanak. Addig, amíg értet küld valaki.
1: Miért?
0: Kérdezte AL-76 gyanakodva.
1: Azt nem tudnám megmondani.
0: Valami titkos kormányzati ügyről van szó. Pén magában azért imádkozott, hogy a robot bevegye a mesét. Tudta, vannak kifejezetten okos robotok, de ez szerencsére egyszerűbb, korábbi típusnak látszott. Miközben Pén némán fohászkodott, AL-76 elgondolkozott. Az agya, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy képes legyen megoldást találni a Holdon lévő bányában előforduló problémákra, eléggé nehéz feladattal találta szembe magát, amikor elvont dolgokkal kapcsolatos információkat kellett feldolgoznia. Ám AL-76 azt vette észre, hogy amióta elveszett, azóta ez a belső adatfeldolgozás is megváltozott valahogyan. Valószínűleg a számára idegen környezet hatásai miatt. A gondolat, ami megfogalmazódott benne, egészen különös volt.
1: Hogy hívják a szekció vezetőmet?
0: Kérdezte félénken.
1: Pén nyert egyet, és gyorsan megpróbálta kitalálni, mi lehet a helyes válasz a feltett kérdésre.
0: Al! Mondta kissé megbántottan.
1: Megsértesz ezzel a gyanakvással.
0: Nem mondhatom meg az illető nevét.
2: A fáknak is fülük van.
0: AL-76 megvizsgálta a hozzá legközelebb álló fát, majd kijelentette.
1: Nincs fülük.
0: Tudom. Úgy értem, hogy mindenütt kémek vannak.
1: Kémek?
2: Igen. Tudod, vannak olyan rossz emberek, akik el akarják pusztítani a 17-es holdállomást.
1: Miért?
2: Mert rosszak, és téged is el akarnak pusztítani. Ez az oka annak, hogy egy darabig itt kell maradnod. Itt nem találhatnak rád.
1: De nekem el kell jutnom a bányába. Teljesítenem kell a kvótámat.
2: Meg fogod tenni, meg bizony, bólogatott Pén hevesen, és közben pokolba kívánta a robot agyát, amelyben a jelek szerint a gondolatok csupán egyetlen vágányon haladhattak. Holnap ide küldenek valakit, igen, holnap. Ennyi idő éppen elég lesz arra, hogy ide érjenek a fiúk a gyárból, és elhozzák magukkal azt a kötek szép zöld ropogós százast, ami a becsületes megtalálónak jár. De a különös világ, a furcsa környezet olyan hatást gyakorolt AL-76 gondolkodó mechanizmusára, hogy egyre makacsabb lett.
1: Nem,
2: jelentette ki.
1: Most kell elmennem a bányába.
2: Kiegyenesítette a végtagjait, mereven állt Pén előtt.
1: Az lesz a legjobb, ha megkeresem.
2: Elindult. Pén utána ugrott. Megragadta hideg, kemény könyökét.
1: Ide hallgass!
2: Rikoltotta.
1: Maradnod kell!
2: Valami elkattant a robot agyában. Az a sok gondolat és érzés, ami a furcsa környezet hatására kiváltódott belőle, most hirtelen összesűrűsödött, és egyetlen szenvedélyes mozdulat, egyetlen logikusnak tartott ötlet formájában tört ki belőle. Pén felé fordult.
1: Megmondom, mi lesz,
2: mondta.
1: Építek egy bányát, itt és most. Ha elkészül, akkor dolgozhatok.
2: Pén meghökkenve nézett rá. Nem hiszem, hogy össze tudok hozni neked egy bányát. Eszébe jutott, hogy talán az lenne a legjobb, ha eljátszana, hogy mégis tud bányát építeni. Mit csináljon?
1: Semmi baj.
2: Ajel 76 szinte érezte, hogy pozitronikus agyának pályái átrendeződnek, és az új vonalon haladó gondolatok meghatározzák számára a tennivalókat. Furcsa lelkesedés vett rajta erőt.
1: Én képes vagyok rá.
2: Pén viskójára pillantott.
1: Minden szükséges holmi rendelkezésre áll.
2: Randolph Pén szemügyre vette a viskóját, megtöltő és körülvevő szemithalmokat, a kibelezett rádiókat, a szétszedett hűtőszekrényeket, a rozsdás autókat, a tönkrement olajszivattyút, a drótkötegeket.
1: Több mérföldnyi húzalt gyűjtött össze az évek során, és úgy tippelte, a kacatok összesen legalább 50 tonnát nyomhatnak.
2: 50 tonna súlyú, főként fémrészeket tartalmazó szemétdomb, amiben még az ócskavastelep vezetője se találna újra hasznosítható darabokat.
1: Igazán?
2: Kérdezte Pén erőtlenül.
1: Tényleg? Minden itt van.
2: Két órával később két eseményre került sor. Két olyan eseményre, ami gyakorlatilag egy időben zajlott le. Az első az volt, hogy Semtab, az amerikai robot és gépember RT Petersburgi üzemének vezetője videófon hívást kapott egy bizonyos Randolph Paintől, Hanfordból. A hívás az elveszett robottal volt kapcsolatos. Tab mély torokhangú hörgéssel bontotta a kapcsolatot, és azonnal átkapcsolta Paint az üzem hatodik alelnökének, akinek az volt a feladata, hogy az ilyen Isten háta mögötti helyekkel foglalkozzon. Tab reakciója érthető és megmagyarázható volt. Az elmúlt egy hét során, amióta az AL-76-os eltűnt, az államszövetség területéről folyamatosan érkeztek a robot hollétére vonatkozó információk. 14 nap alatt 14 különböző állam számtalan településén látták a csavargót. Tab már szörnyen unta az egészet. Kezdett elege lenni az ismeretlenekből, akik állítólag elfogták, vagy legalábbis észlelték a robotot. Amitől pedig még jobban kiborult,

L76. A cég a körözvényében nem tette közzé ezeket a részleteket. Tab másfél percig gondolkodott, aztán akcióba lendült. A hívás és az akcióba lendülés között eltelt 3 órában lezajlott a másik esemény. Randolph Payne levonta a megfelelő következtetéseket abból, hogy előbb a cég vezetője, majd valami alvezére is kétkedve hallgatta végig a jelentését. Ezért szerzett egy fényképezőgépet, és visszament a viskójához. Ha a kezében lesz egy fotó, senki sem rázhatja le ilyen könnyedén. Ha rendelkezik a megfelelő bizonyítékokkal, akkor a cégesek fizetni fognak, mint a katonatiszt. AL-76 közben szorgosan dolgozott. Payne szemétdombjának fele szétszórva hevert a viskó környékén. A robot a roncsok és rozsdás fémdarabok kupacainak közepén kuporgott, és elektroncsövekkel, vasdarabokkal, részdrótokkal vacakolt, ügyet sem vetett Paynere, aki hasra vetette magát, és a személyhez emelte a gépét, hogy felvételt készítsen az eléje tároló látványról. Ebben a pillanatban történt egy másik esemény. Lee Moll Oliver Cooper befordult a kanyarban, és döbbenten megállt. Eredetileg azért akarta meglátogatni Paynet, hogy megjavítassa vele a kenyérpirítóját. A fránya szerkezet egyfolytában kidobálta magából a kenyérszeleteket, amiket előtte persze nem pirított át kellőképpen. Cooper a kenyérpirító miatt jött, és alig, hogy megérkezett, azonnal felfogta, hogy sürgősen távoznia kell. Lassan, kényelmes léptekkel vidáman érkezett, de olyan gyorsan távozott, hogy még egy középiskolai tornatanár is elismerően nézte volna futását. Cooper egyetlen pillanatra sem lassított le, amit Sanders sheriff irodájához nem ért. Útközben elvesztette a kalapját és a kenyérpirítóját, és a megállással is volt egy kis problémája, neki ütközött a falnak, de más baja nem történt. Az irodában tartózkodók felemelték a földről. Cooper a következő fél percben megpróbált beszámolni a történtekről, de nem sok sikerrel. Végül lecsillapodott, és amikor már levegőt is kapott, újra megpróbálta elmondani, mit látott. Ezúttal sem sikerült. Viszkit itattak vele, legyezgetni kezdték. Ekkor már érteni lehetett egy-két szavát. Szörnyeteg, 7 láb magas... szétszette a viskót, szegény réni pén, és így tovább, és így tovább. Lassanként részletekbe kiszedték belőle a történteket. Kiderült, valami hatalmas fémszörnyet látott, ami 7, de talán 8, esetleg 9 láb magas. A bestia Randolph Payne viskójánál ténykedett, Randolph Payne a közelben feküdt, Cooper elmondása szerint holtan. Vérezve összezúzott tagokkal. A szörny éppen szétszette a viskót. Valószínűleg örömét lelte a pusztításban. Ő, Lemuel Oliver Cooper, egészen véletlenül járt arra, de amikor meglátta ezt a fémóriás, meg pén hulláját, azonnal visszasietett a városba, hogy értesítse a hatóságokat. Sanders sheriff szorosabbra húzta a derék szíját a pocakján, és kijelentette. Biztos ez az a gép, ami a Petersborói üzemből szökött meg, múlt szombaton kaptuk meg a körözvényt. Hé, hey Jack! Szedj össze minden embert Hanford megyében! Hozzanak puskát! Adj nekik sheriff helyettesi jelvényt! Lőhetnek! Délre legyenek itt! És Jack, ide hallgass! Mielőtt nekilátsz az embergyűjtésnek, ugorj be Pén özvegyéhez, és tudasd vele a rossz hírt. De kedvesen beszéljem, részvétel, ha lehet. Többen megfigyelhették, hogy Miranda Payne miután közölték vele a szörnyű hírt, legelőször megnézte, hogy a férje életbiztosítási kötvénye a helyén van-e, majd tett néhány megjegyzést a néhai Randolph Payne-re, aki fösvény volt, meg bolond is, amiért nem nagyobb összegre kötött a biztosítást. Ezt követően természetesen zokogni és jajveszékelni kezdett, éppen olyan szívszaggatóan, ahogy egy özvegytől az elvárható. Néhány órával később Randolph Payne, aki még nem szerzett tudomást saját megcsonkításáról és haláláról, elégedetten vette szemügyre a fotók negatívjait. A dolgozó robotról készült

0: Az egyértelmű volt. Bizonyította a tényeket. Az egyes felvételeknek ilyen címeket lehetett volna adni. A robot elgondolkodva néz keresztül a porszívó csövén. A robot kettévág egy húzalt. A robot összeheggeszt egy széttört csavarhúzót. A robot óriási elszántsággal szétszer egy hűtőszekrényt, és így tovább. Mivel a negatívok elkészültek, és már csak a papírképeket kellett megcsinálni, Pén engedélyezett magának egy kis pihenőt. Kilépett a septében felépített sötét kamra falát alkotó pokrócok mögül, hogy dohányozzon, és hogy elbeszélgessen egy kicsit AL-76-tal. Közben nem vette észre, hogy a közelben álló fák mögött ideges farmerek lapulnak. Elszánt férfiak, akik különböző fegyvereket hoztak magukkal. Az egyiknél egy valódi műkincs, egy eredeti néhány évszázados muskéta volt. A sheriff viszont egy hordozható géppuskát ölelgetett. Pén azt sem sejtette, hogy Sam Tubb vezetésével fél tucat robot szakértő indult el Petersboróból, és azt sem, hogy ezek a nevezetes férfiak csupán azért szágoldanak 120 mérföldes sebességgel az országúton, hogy minél előbb megismerhessék őt. Miközben a részletek elrendeződtek, és minden készen állt ahhoz, hogy az események feljussanak a csúcspontjukra, Randolph Payne elégedetten felsóhajtott, meggyújtott egy gyufát a nadrágja ülepén, pöfékelni kezdett a pipájával, és csodálkozva AL-76-ra nézett. Egyértelmű volt, hogy a robot nem normális. Sőt, egyenesen őrült. Randolph Payne szeretett bütykölgetni. Épített már ezt-azt, amitől tátva maradt az emberek szája. De még soha nem látott olyasmit, amin AL-76 dolgozott. Rudy Goldbergék belehaltak volna az irigységbe, ha látják azt a valamit. Picasso, ha megpillanthatta volna ezt a művészi alkotást, valószínűleg büszkén tekintett volna szét. Büszkén, mert AL-76 valamije, az bizonyította, az általa képviselt művészi elképzelésekből valami átöröklődött az utókorra. Mert az a valami olyan volt, de olyan, hogy a tehenek tőjében megsavanyodott volna a tej, ha látják. Mert az a valami iszonyatosan csúnya volt. A rozsdás masszív talapzatból, ami Paint leginkább arra a kiselejtezett traktorra emlékeztette, amihez egészen olcsó jutott hozzá, félelmetes, lélegzett elállító kuszaságban és hihetetlen mennyiségben drótok, csövek, kerekek, hengerek és más alkatrészek meredtek ki. Az építmény tetején egy óriási megafon helyezkedett el, ami határozottan félelmetes volt. Pén a legszívesebben belelesett volna a megafon belsejébe. Kíváncsi volt, hogy mire való, de aztán mégsem tette. Tapasztalt ember volt, ennél sokkal rendezettebb gépeket is látott már felrobbanni. Hé! Al! Kiáltotta. A robot ránézett. Éppen a földön hasalt, és egy vékony fémszilánkot próbált beerőszakolni a helyére. Mit kíván, Pén? Mi ez? Kérdezte Pén, de olyan hangon, hogy egyértelmű volt. Viszonyog a két egyenként 10 láb magas oszlop közötti alkatrész tömegtől. Ez a bányagép, amivel nem sokára munkához látok. A szabványos járatvájó modell tovább fejlesztett változata. A robot felállt, leverte a port a térdéről, és büszkén a művére nézett. Pén megremegett. Tovább fejlesztett változat? Hát, ezek után nem is csoda, hogy az eredeti példányokat sosem hozták elő a holdbeli barlangokból. Szegény szerencsétlen hold, szegény halott hold, hát ilyen szörnyek vájnak járatokat a testébe. Pén mindig is tudni szerette volna, mi lehet rosszabb a halálnál. Most ízelítőt kapott ebből. Működni fog? Kérdezte. Természetesen. Honnan tudod? Működnie kell. Én csináltam, nem? Már csak egyetlen dologra van szükségem. Nincs véletlenül egy zseblámpája? Van valahol, azt hiszem. Pén besietett a viskójába, és szinte azonnal visszatért. A robot lecsavarta a zseblámpa hátulját, és munkához látott. 5 perccel később befejezte a munkát. Hátra lépett. Minden készen áll. Most pedig lássunk hozzá a bányászathoz. Ha akarja, nézheti, hogyan csinálom. Pén megpróbálta felmérni, milyen következményei lehetnek annak, ha közelben marad. Mondd! Biztonságos ez. Akár egy csecsemő képes lenne kezelni. Ó, Pén erőtlenül elvigyorodott, aztán behúzódott egy fa mögé. A közelben ez volt a legvastagabb. Akkor láss hozzá! Bízom benned! AL-76 a rettenetes szemét kupacokra mutatott, és felkiáltott. Ezt nézze meg! És munkához látott. A virginiai Hanford megye harc edzett, mindenre elszánt farmerei szorosabbra vonták Pén viskója körül a támadó gyűrűt. Ereikben elődeik, a kontinenst egykoron meghódító hős pionírok vére áramlott, a hátukon pedig a hideg futkosott, ahogy egyik fától a másikig osontak. Sanders sheriff kiadta a parancsot. Ha jelt adok, tűz! A szemekre célozzatok! Jacob Linker, akit a barátai Nyurga Jacknek szólítottak, a sheriff helyettese, közelebb húzódott a főnökéhez. Mit gondolsz? Lehet, hogy a gépember elmenekült? A hangjában nem lehetett nem észrevenni a reményt. Nem tudom, mordult rá a sheriff. Azt hiszem nem, mert ha igen, akkor már találkoztunk volna vele az erdőben. És nem találkoztunk, ugye? De elég nagy itt a csend. Pedig azt hiszem, már egészen közel vagyunk Pén viskójához. Ezt szükségtelen volt megállapítania. Sanders sheriff érezte, hogy közelednek a célhoz. A torkában egyre nagyobbra dagadt a gombóc. Vissza! Örrend fel! És tartsd az ujjad a ravaszon. Már a tisztás szélén jártak. Sanders sheriff lehunyta a szemét, aztán óvatosan kidugta a fejét a fa mögül. Semmit sem látott. Visszahúzta a fejét, aztán ismét kidugta. Ezúttal azonban már kinyitotta a szemét. Most már sokkal eredményesebb volt a kémlelés. Egy hatalmas gépembert látott, amely egy lélekroppantó, csuklásgerjesztő, bizonytalan rendeltetésű masina fölé hajolt. Sanders sheriff minden részletet pontosan látott. Csak egyetlen valami kerülte el a figyelmét. Az, hogy Randolph Payne az egyik fa mögött állt. Alig pár lépésnyire tőle. A sheriff kilépett a tisztásra, és felemelte a hordozható géppuskát. A robot, amely még mindig háttal állt neki, hirtelen felkiáltott. Figyelem! Sandersnek fogalma sem volt arról, kinek vagy kiknek a figyelmét kéri a gépember, aki éppen abban a pillanatban nyomott meg egy gombot, amikor a sheriff kinyitotta a száját, hogy kihagyja a tűzparancsot. Arról, hogy ez követően mi történt, nincsenek hitelt érdemlő feljegyzések. A 70 szemtanú egyike sem tudta elmondani, mi történt azután, hogy Sanders sheriff kiadta a tűzparancsot. Még napokkal, hetekkel, sőt évekkel később sem bírták megfogalmazni gondolataikat. Nem is csoda, hiszen a legtöbbjük, az igazat megvalva mindegyikük, almazöld arccal húzódott hátra, és örült, amikor távol kerülhetett attól az izétől? A rendelkezésre álló információ morzsák vizsgálatával azonban mégis meg lehet állapítani, mi történt. Sanders sheriff kinyitotta a száját. AL-76 megnyomott egy gombot. A bányagép, amely valójában egy járatvájó volt, működésbe lépett. 75 fa, 2 pajta, 3 tehén és a kacsafarm domb felső részének 3/4 része egyetlen szempillantás alatt semmivé vált, szétoszlott a levegőbe. Annyi nyomuk maradt csak, mint a tavaly hónak. Sanders sheriff szája tátva maradt, de semmi, egyetlen hörrenés sem bukott ki belőle, nemhogy tűzparancs. Azután valami megmozdult a levegőben, iszonyatos, üvöltő hang hallatszott, majd bíbor színű füstcsíkok sugároztak szét a tisztásra, amelynek közepén Randolph Payne biskója állt. Eldörrent néhány fegyver, kerregni kezdett a sheriff nikkelezett szupergyors, hordozható géppuskája, aztán csend. A tisztás körül, a fák között egy másodperccel később csupán 50 kalap, néhány félig eldrágott szivar és pár elhagyott holmi hevert, ember egy sem. Úgy elillantak, mintha ott se lettek volna. Nyurga Jack is futásnak eredt a 3 napra helyettes sheriffé kinevezett farmerekkel, ám őt a többiekkel ellentétben megállította valami rohanásában. Ez a bizonyos valami az a kis csapat volt, amely Petersboróból érkezett. Sam Tubb állította meg Nyurga Jacket, mégpedig eléggé drasztikus módon. A vakon menekülő sheriff helyettes egyenesen az ő gyomrába fejelt. Amikor újra levegőt kapott, Tubb megkérdezte. Merre van Randolph Payne piskója? Eltartott néhány pillanatig, mire Nyurga Jack üveges szemébe valami élet költözött. Az? Kérdezte. Csak menjenek arra, amerre én nem. És ezzel tovább száguldott. A fák között megvillant valami apró pötty, de Sam Tubb nem mert volna megesküdni rá, hogy ez azonos a rohanó emberrel. Nos, a sheriff csapata így oszlott fel. De mi történt Randolph Payne-nel? Ő egészen más módon reagált a történtekre. Randolph Payne számára az az 5 másodperces időszelet, amely a gomb megnyomása és a kacsafarm domb eltűnése között volt, megszűnt létezni. Arra emlékezett, hogy ott leskelődik a vastag fa mögött, aztán történt valami, mert egyszer csak azon kapta magát, hogy a fa tetején egy ágon himbálózik. A lesben álló farmerekkel ellentétben ő nem vízszintes, hanem függőleges irányba próbált menekülni. Azt, hogy miként jutott fel 50 láb magasságba, hogy felmászott, felugrott vagy felrepült, nem tudta, de abban a pillanatban ez érdekelte a legkevésbé. Azt azonban felfogta, hogy a pusztítást az ideiglenesen az ő viskójánál tartózkodó robot vitte végbe. A robot, amelyért pillanatnyilag ő felelős. A jutalomdollárok eltűntek lelki szemei elől, a pénzhalmok helyett lincselni vágyó tömeget látott, ügyvédeket és bírákat, szinte hallotta, milyen vádakat fognak felhozni ellene, és azt is, Miranda, miket fog mondani. Hé! Kiáltott fel rekedted vadul. Hé, te robot! Törd össze azt az izét! Nem hallod? Törd össze és felejtsd el, hogy közöm volt hozzád! Nem ismerlek! Nehogy bárhol, bármikor azt mer mondani, hogy ismerlek, megértetted? Felejts el mindent, érted? Nem számított rá, hogy parancsaival elér valamit. Tulajdonképpen csak reflexből kezdett üvöltözni. Nem tudta, hogy a robotnak mindig teljesítenie kell az embertől kapott parancsokat, kivéve akkor, ha azok végrehajtása kárt tesz egy másik emberben. AL 76 nyugodtan hozzálátott a bányagép módszeres elpusztításához. Éppen a gép legutolsó darabkáját tiporta szét, amikor megérkezett Sam Tab és csapata. Randolph Payne látta. Végre itt vannak a robot valódi tulajdonosai, ezért levetette magát a fa tetejéről, és elszaladt. Nem várta meg a jutalmat. Austin Wide robotmérnök Sam Tab felé fordult. Kiszedtek már valamit a robotból? Tab megrázta a fejét. Semmit, morogta. Egyetlen szót sem. Mindent elfelejtett, ami azóta történt vele, hogy elhagyta a gyárat. Valószínűleg parancsot kapott a felejtésre, ezért ürült ki az agya. Mi volt ez a szemétkupac, amivel szórakozott? Pontosan az. Szemétkupac. De mielőtt összetörte, valószínűleg vájat fúró lehetett. A legszívesebben megölném azt a pasast, aki megparancsolta neki, hogy semmisítse meg a gépet. Ha egyetlen mód lenne rá, akkor halálra kínoznám. Ezt nézze meg! A kacsafarm domb megmaradt részének oldalában álltak. Azon a helyen, ahonnan a gép eltüntette a dombtetőt. Wide megérintette a talajon, és a tömör sziklatömege látható, egyenes és sima vágásvonalat. Hű, ez milyen csodálatos masina lehetett, mondta. Egyszerűen lemetszette a domb tetejét. Vajon miből készült? Wide megvonta a vállát. Nem tudom, ezt már sosem fogjuk kideríteni. A robotot valami arra ösztönözte, hogy bányagépet készítsen a környéken talált kacatokból. Egy az egy millióhoz az esélyünk arra, hogy kiderítsük pontosan miből. A robot mindent elfelejtett. Szóval lemondhatunk az új vájat fúróról. Nem baj. A lényeg az, hogy visszaszereztük a robotot. Az ördögöt nem baj. Wide elkeseredetten ingatta a fejét. Mondja, ismeri maga egyáltalán a Holdon használatos bányagépeket? Annyi energiát fogyasztanak, hogy nem is lehet működésbe léptetni őket, amíg nem építünk nekik egy-két új erőművet. Ez a gép azonban egészen másképpen működött. Alaposan megvizsgáltam azt a törmelék kupacot. Mit gondol? Mit találtam?
1: Fogalmam sincs.
0: Ezt. És már sosem fogjuk megtudni, hogyan készült a gép. És Austin Wide felemelte azt a két tárgyat, amely elegendő energiát biztosított a bányagép számára ahhoz, hogy eltüntesse a kacsafarmdomb felső részét. Két zseblámpa elemet tartott Sam Tab elé.

Stílus Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Isaac Asimov. Úgy tűnik ez a fél év slágere, illetve az előző fél évé. Vagy nem tudom, már hanyadik hónapban vagyunk. Nem, még az első fél évben. Valószínűleg jövő héten is további magyar Asimovokat fogtok hallani, mert én szombaton Siófokon leszek. Siófok szerintem legjobb helyén, programajánló, aki a Balaton környékén van a jövő héten, a kenyérgyárban, 320 fokban, magyar kortárs művészeti kiállítás megnyitó. Nagyon jó a helyszín, és utána én fogok játszani. És további programajánló pedig mára, holnapra, holnap utánra, még a maraton. Menjetek a Dürer kertbe, éppen Schlitz játszik, és gyerekprogramok vannak, este pedig a nagyteremben funk party. Összeszedték a sok-sok stílus funk DJ-t, ahogy már volt reginap is, aztán lesz punkest. Szóval mindenképp érdemes oda nézni. Most pedig következik a Bang Bang nem sokára. Sziasztok, este!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Tilos Rádió. Köszönjük a türelmeteket, elnézést a kis technikai szünetért. Folytatódik az adásfolyam, és folytatódik Kurt Vonnegut A bajnokok reggelije című regényének feldolgozása, és ismét felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorú hallgatók csak nagykorú felügyelet mellett hallgathatnak bennünket most. Jó hallgatást!
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre.
2: Nem baj.
3: Tizenhetedik fejezet. Nyuszi, Dwayne Hoover homoszexuális fia, munkába készülődött. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. Nyuszi szegény volt. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhet, egykor divatos Fairchild Hotelben, amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében. Nyuszit nem sokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Nem sokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. Nyuszi sápat volt, ugyanolyan beteges színű, mint a vak halak, amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. A halak azóta kihaltak. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat, évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba, égnek fordított hassal, hogy aztán bum, kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi is kerülte a napfényt, és a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. Nyuszi nagyon keveset evett. A szobájában készítette el az ételt. Egyszerű volt elkészíteni, mert nem evett mást, csak zöldséget és gyümölcsöt, azt is nyersen rágcsálta el. Nyuszi nem csak élettelen húst nem vett magához, hanem élőt sem. Nem voltak barátai, szeretői, házi állatai. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. A katonai iskolában például a diákközösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra, kadét ezredes lett. Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál, sok, nagyon sok titkot rejtegetett. Az egyik titok az volt, hogy igazában nem is ült ott. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból, sőt, ami azt illeti az egész bolygóról is. A transzcendentális meditáció módszerét Maharishi Mahesh jógitól sajátította el, aki annak idején egyszer megszakította a világ körüli előadó útját Midland Cityben. Maharishi Mahesh jógi egy új zsebkendő, egy szem gyümölcs, egy csokor virág és 35 dollár fejében megtanította Nyuszit arra, hogy hunja le a szemét és mondogassa magában azt a dallamos értelmetlen szót, hogy I-im, I-im, I-im. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére, és ezt tette. Ájjím, ájjím, mondta magának, magában. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. Nyuszi lehunyta a szemét. Könnyű búvárként lemerült elméje mélyébe. A mélységben ritkán járt látogató. Nyuszi szívverése lelassult. A légzése szinte megszűnt. Egyetlen szó lebegett a mélyben. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett, mint valami áttetsző, kendőszerű hal. A szó nyugodalmas volt, így szólt, kék. Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. Clair de Lune. 15 perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. Nyuszi fölfrissült. Felállt az ágyról, kikefélte a haját katonai keféjével, amelyet az anyjától kapott annak idején, nagyon régen, amikor megválasztották kadét ezredesnek. Nyuszi csak 10 éves volt, amikor elküldték a katona iskolába, egy emberülésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. Elmondom miért. Azt mondta Dwayne-nek, hogy bárcsak lenne inkább nő, mint férfi, mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. Figyeljetek! Nyuszi elment a katonaiskolába, ahol 8 évi szüntelen sportolás, buzerálás és fasizmus volt az osztály része. A buzerálás abból állt, hogy az ember bedugta a hímveszőjét a másik seglukába vagy szájába, vagy más dugta az övébe. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt, amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt, amelyhez a filozófus történetesen tartozott. Autokratikus, központosított kormányzatot kívánt az élén diktátorral. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett, akármit parancsolt akárkinek. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni, mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. Megtanult vívni, boxolni, birkózni és úszni, puskával és pisztollyal lőni, szuronnyal bánni, lovagolni, bozótban kúszni, észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. Nyuszi elbüszkélkedett kitüntetéseivel, az anyja pedig, amikor az apja halló távolságon kívül volt, elpanaszolta, hogy napról napra boldogtalanabb. Arra célozgatott, hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. Ez nem volt igaz, csak úgy kitalálta. Mindig belekezdett, hogy elmondja Nyuszinak, mi olyan förtelmes az apjában, de mindig elhallgatott. Túl fiatal vagy te még ahhoz, hogy ilyenekről halljál, mondogatta Nyuszinak még 16 éves korában is. Ezeken a dolgokon úgy sem változtat senki, még te sem. Ilyenkor úgy tett, mintha kulcsra zárná a száját. Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba. Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá, amikor az anyja lefolyó tisztítót evett. Celia Hoover teljesen hibbant volt. Akár csak az én anyám. Figyeljetek! Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak, de mind a kettő egzotikus módon volt szép, és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről, békéről, háborúkról, gonoszságról, kétségbeesésről, az eljövendő jobb napokról, az eljövendő rosszabb napokról. És mind a kettő öngyilkos lett. Nyuszi anyja Dránó nevű lefolyó tisztítót evett. Az én anyám altatót evett, ami közel sem volt olyan szörnyű. És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete. Egyikük sem viselte el, ha fényképezik. Napközben rendszerint semmi gond nem volt velük. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre, az illető anya térdre vetette magát és a karját védekezően a feje fölé tartotta, mintha agyon akarnák bunkózni. Riasztó és szánalmas látvány volt. Nyuszit az anyja, ha másra nem is, de a zongora kezelésére megtanította. A zongora egy zenélő szerkezet volt. A jó zongora kezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár zenészi munkát, márpedig Nyuszi jó volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire, hiába kapta a sok kitüntetést. A fegyveres erők tudták róla, hogy homoszexuális, hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba, és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. Fekete, kötött garbója fölé fekete bársony smokingot húzott. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás, ahol az elmúlt két évben 56 gyilkosság történt. Nyuszi szobája az első emeleten volt, s ablaka keretében csak az egykori Kietzler operaház kopár téglafala látszott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. Nem sokan értették a szövegét. Itt énekelt Jenny Lind a svéd csalogány augusztus 11-én Anno Domini 1881-ben. Korábban az operaház a Midland City szimfonikus zenekarnak, egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. 1927-ben otthontalanok lettek, mert az operaház átalakult filmszínházzá Bannister néven. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig, amíg föl nem épült a Mildred Berry Művészeti Központ. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt, amíg el nem nyelte a rossz hírű Városnegyed, amely egyre északabbra húzódott. Így hát most már nem volt színház, noha a fali fülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. Oda benn a színpad is állt még, de most ebédlő garnitúrákkal volt tele. Az épületet az Empire Bútor kereskedelmi vállalat vette át. A vállalat gazdái bűnözők voltak. Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették, a Nyomor negyed. Minden valamire való amerikai városnak volt egy része, amelyet csak úgy emlegettek, hogy a Nyomor negyed. Ez volt az a hely, ahová azok mentek, akiknek nem volt barátjuk, családjuk, vagyonuk, hasznuk vagy ambíciójuk. Az ilyen emberektől más negyedekben viszonyogtak, és a rendőrök mindig arrébb taszigálták őket. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni, mint a kis léggömböket. Ők meg ide-oda sodródtak, mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök, míg végül megpihentek a nyomornegyedben, a régi Fairchild Hotel tövében. Ott naphosszat szúnyókálhattak, motyoghattak egymásnak, koldulhattak, berúghattak. A dolog lényege az volt, hogy ott maradjanak, ne alkalmatlankodjanak másút senkinek, amíg hecből meg nem öli őket valaki, vagy télen halára nem fagynak. Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról, ahol a lezüllött embereknek úgy akarják tudomására hozni, hogy hol vannak és mi fog velük történni, hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. Amelyek így festenek. Nyomor negyed. Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben, a légben. Összeszedte magát egy pillanatra. Ismét az az elviselhetetlenül ostoba, humortalan, szívtelen katona lett, akivé a katonaiskolában nevelték. Elmormogta az iskola jelmondatát, amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia. Hajnalban, étkezéskor, minden óra elején, sportmérkőzéseken, szuronygyakorlatokon, napnyugtakor, lefekvéskor. Menni fog, mondta. Menni fog.

0: 18. fejezet. A Galaxy, amelyen Kilgore Trout utazott, már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. Alig vánszorgott. Beleragadt a környező gyárakból, a Beritronból, a Western Electricből, meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. Trout fölnézett a könyvéből, meglátott egy nagy táblát. Forduljon vissza, most hagyta el a Szent Csodabarlangot. A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Amikor Trout már öreg, nagyon öreg lesz, az Egyesült Nemzetek főtitkára, dr. Thor Lambrig megkérdezi tőle, nem rettege a jövőtől. Trout ezt a választ adja. Főtitkár úr, én a múlt láttán szoktam halálra rémülni. Dwayne Hoover csak 6 kilométernyire volt onnét. Egy zebra bőrhúzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. Félhomály és csönd volt odabenn. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag, karmazsinvörös bársonyfüggönyök. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben, pedig a levegő meg sem rezdült. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is, meg egy tábla, amely lehetővé tette, hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől, akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. Ez állt rajta. Foglalt asztal. Hoover nyuszi kezelte a zongorát. Nem nézett föl, amikor az apja belépett, az apja sem pillantott feléje. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. Nyuszi tovább játszott a szomorkás fehér zenéjét. Lassan csilingeltek a hangok, hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélő dobozra, egy fáradt zenélő dobozra. Csilingelt, megállt, aztán kelletlenül nehézkesen csilingelt még néhányat. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélő dobozokat is gyűjtött. Figyeljetek! Francine Pevko a szomszéd autószalonban volt, igyekezett behozni mindazt a munkát, amit délután elmulasztott. Dwayne nem sokára össze fogja verni. Francine gépelt és kartotékozott. Rajta kívül nem volt más a környéken, csak Wayne Hubler, az ideiglenesen szabadlábra helyezett fekete, aki még mindig a használt autók között bujkált. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni, de Dwayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. Francine pillanatnyilag nem volt más, mint gépezet. Húsból készült írógép, kartotékozógép. Wayne Hublernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Ő arra sóvárgott, hogy hasznos gépezet lehessen. A használt autókat mindig jól lezárták éjszakára, fölöttük a drótra fűzött alumínium forgókat időnként megforgatta a bágyat szellő, és Wayne a maga módján reagálni igyekezett. Jól van, szólt oda nekik. Pörögjetek szépen. Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is, figyelemmel kísérte változó hangulatát. Mindenki megy hazafelé, mondta a csúcsforgalom idején. Mindenki otthon van, mondta később, amikor gyérült a forgalom. Most már lemenőben volt a nap. Lemegy a nap, mondta Wayne Hubler. Fogalma sem volt arról, hogy mit évű legyen. Sejtette, bár különösebben nem törődött vele, hogy az éjjel esetleg halálra fagy. Még sohasem látott halálra fagyást, sohasem fenyegette halálra fagyás, hiszen szinte alig volt a szabadban. A halálra fagyásról csak azért tudott, mert a cellájában lévő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla, hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang, hiányzott az acélajtók döndülése. Hiányoztak a teljes és kávés kancsók, a kenyér, a gulyás. Hiányzott, hogy szájba és seglukba basszon más férfiakat, hogy őt is szájba és seglukba basszák, hogy maszturbáljon, hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában, egy szóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. Íme ilyen sírkő lett volna Wayne Hublernek való, amikor meghal. Fekete börtöntöltelék. Alkalmazkodott, amihez lehetett. A börtön tejgazdasága nem csak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel, tejszínnel, vajjal, sajttal és fagylaltal. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A vígjegye nem tett említést börtönről. Így festett. A préri királynője. Wayne nem igen tudott olvasni. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót, de nem jutott sokra.
1: Vakjájó,
0: mondta.
1: Húhíjí,
0: mondta, és így tovább. Wayne Hubler most elmosolyodott, nem mintha örült volna, hanem mert nem lévén tennivalója, gondolta, legalább fitoktatja a fogsorát. Gyönyörű fogai voltak. A Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézet büszke volt a fogászati ellátásán. Ami azt illeti, a Shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt, hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban, meg a Reader's Digestben, a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült, hogy sok kiszabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. Márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. Ami azt illeti, a fogászati ellátás olyan híres volt, hogy még a szomszéd államokban is, ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert, akinek ápolt fogsora volt, költséges tömésekkel, hidakkal és hasonlókkal, rögtön azt tudakolták, na, volt be szépen, fickó, hány évet ültél Shepherdstownban? Wayne Hublerhez kihallatszott egyik másik rendelés, amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. Wayne hallotta, ahogy ezt kiáltja,
1: Gilby és Kinin!
0: Fogalma sem volt róla, mi lehet az. Hogy mi lehet a Manhattan, vagy a White Lady, vagy a kökényes Gin Fizz.
1: Kérek egy Johnny Walker Obroyt!
0: Kiáltotta a nő.
1: Egy mazagrant, meg egy Bloody Maryt angoszturával!
0: Wayne mindeddig csak akkor került ismerettségbe az alkohollal, amikor megitta a tisztítószereket, vagy megette a cipőkrémet, és így tovább. Nem is szerette.
1: Kérek egy Black and White-ot vízzel?
0: Hallatszott ki a pincérnő hangja, és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. Az az ital annak a személynek készült, aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért, aki megölhette vagy milliomossá tehette, vagy visszaküldhette a börtönbe, aki kedve szerint akármit tehetett vele. Az az ital nekem készült. Inkognitóban érkeztem a művészeti fesztiválra. Azért voltam ott, hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény, Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. Nem szerettem volna, ha felismernek. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben lévő gyertyát az asztalomon. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében lévő Holiday Inn-ben töltöttem, ott vettem egy napszemüveget. A sötétben most felraktam. Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetemben nyíló két lukam volt. Lékek. Az asztalomon a pelmel cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufás dobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba főbe verte Francine Pefkót. Így szólt. Akar szabad idejében könnyűszerrel heti $100 keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Maison cipőket. Mindenki Maison cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. Ingyen útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat ingyen cipőt, ha jövedelmező megrendeléseket szerez. És így tovább. Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz, mondta magamnak a lékeim mögött. Tudom, mondtam. Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád, mondtam. Tudom, mondtam. Ott a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalált a világba, a szám némán formálta a szót skizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Úgy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. Most már jobban vagyok. Becsület szavamra jobban vagyok. Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalált a koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalált a fehér pincérnőt. A Bonnie McMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords Martinit citromhéjjal. Bonnie régóta ismerte Dwayne-t. Bonnie férje börtönőr volt a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges Shepherdstone-i autómosóba. Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét Ralphot. Az elmúlt 16 év alatt 9 Pontiacot vettek tőle. Pontiacos család vagyunk, mondogatták. Bonnie most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a Martinit. Bonnie mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a Martinit. Bajnokok reggelije, mondta. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam e könyvnek és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. Dwayne azt remélte, hogy a művészeti fesztivál egyik másik neves vendége, akik mind az innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük. Kideríteni tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól. Hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elme osztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukorpatak középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukorpatak középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt. A nagy kéz ír, s írván halad tovább. Nem törölheti egyetlen sorát, sem jámborság, sem ész. A könnyeit sem moshatják el egyetlen szavát. Ez aztán vers a javából. Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra. Így hát, amikor belebámult a martiniába, révületbe esett a felszínen táncoló milliárdnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citromolajcseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a művészeti fesztivál két neves vendége, és nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, és Rabo Karabekian, a minimalista festő. Nyuszi rövid Stanway zongoráját tök sárga dekorit lemez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek, ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy 11 tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. Csak is ez lehet a világmindenség segloka, mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Kietzler, a rémregény írónő, Midland City-ben nőtt fel. Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök, mondta Karabekiannak. Az amerikaiak mindig félnek hazamenni, mondta Karabekian. És szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. Régebben jó okuk volt rá, mondta Beatrice. De most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak, hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi. Az új Holiday Inn-től egy kilométernyire a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10/A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasai kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet kiderítsék, hogy mi történt ott elől. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már messze, így hát kiemelte csomagjait a Galaxy első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet. Pír lesz, pír lesz. Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz vissza rá a légből. Nem csalódott. Miután a Pluto banda elagyabugyálta, nem mosakodott meg. Most tehát alvat vér volt az egyik fülcimpáján, és még több a bal orluka alatt. A zakója vállán kutyaszar. A rablás után a Queensborough híd alatt kutyaszarba rogyott. Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt, és Lancer nevű szegény agarát egy 4x8 méteres egyszobás lakásban tartotta, 6 lépcsősorral az utca szintje fölött. Lancer egész életének célja és értelme az volt, hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. Két megfelelő hely volt. Az egyik a járda széle a 72 lépcsőfokkal lejjebb lévő kapu előtt, a zúgó forgalom mellett. A másik a serpenyő, amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. Lancernek igen kicsiny agya volt, de azért időnként gyanítania kellett azt, amit Wayne Hubler is gyanított, hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Trout baktatott tovább, jövevényként az idegen földön. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett, mely sohasem lett volna osztály része, ha nem mozdul ki a kahószi alaksorából. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre, amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ. Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehult a hályog. Meglátta a magyarázatot. Egy a préri királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán, az állta el az utat. Keményen neki ment egy ádáz

0: 19. fejezet. Ott a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem teremtőjével. Összezsugorítottam a világ mindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. Aztán fölrobbantottam. Ismét szétszórtam. Kérdezzetek valamit, akármit. Milyen idős a világegyetem? Fél másodperces, de az a fél másodperc 1 trillió éve tart. Ki teremtette? Senki sem teremtette. Mindig is itt volt. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. Ez az a kígyó, amely kiegyenesedett arra az időre, amíg odakínálta Évának az almát. Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem teremtője. És így tovább. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. Már amikor. Figyeljetek! A pincérnő újabb italt hozott. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat, nem engedtem. Lát egyáltalán valamit a sötétben, napszemüvegben? Kérdezte. A nagy műsor ideben van a fejemben, mondtam. Aha, mondta ő. Tudok jósolni, mondtam. Jósoljak magának? Talán majd később, mondta. Visszament a bárpulthoz és elbeszélgetett a mixerrel. Azt hiszem rólam. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. Nem látott más, csak a szememet takaró lékeket. Nem féltem attól, hogy távozásra szólít föl. Elvégre én teremtettem. Nevet adtam neki. Harold Newcomb Wilbur. Kitüntettem az ezüst csillaggal, a bronz csillaggal, a katonai érdeméremmel, a kiváló szolgálatért éremmel és a 2 tölgyfalombbal díszített bíbor szívvel. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. A sok kitüntetést mind a II. Világháborúban érdemelte ki, amelyet a robotok azért rendeztek, hogy Dwayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. A háború olyan extravagáns volt, hogy szinte alig akadt robot, amely ne játszott volna szerepet benne. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit, mert japánokat ölt, akik sárga robotok voltak. Rizssel üzemeltek. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám, pedig most már abba akartam hagyatni vele. Elmondom, mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával, csak nagyjából tudtam kézben tartani őket, mert nagyon megtermettek voltak. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. Nem olyan volt, mintha dróton rángatnám őket, inkább, mintha előregedett gumiszalagokon. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. Harold Newcomb Wilbur fölvette, de közben rajtam tartotta a szemét. Gyorsan ki kellett találnom, ki van a vonal túlsó végén. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. Az ő hímvesszője 1300 km hosszú és 340 km átmérőjű volt, de szinte teljes egészében a 4. dimenzióban. Ő a vietnámi háborúban kapta a kitüntetéseit. Ő is sárga robotokkal harcolt, akik rizssel üzemeltek. Koktélbár, mondta Harold Newcomb Wilbur.
1: Hell?
0: Igen.
1: Ned Lingemon vagyok.
0: Sok a dolgom.
1: Ne tedd le. A rendőrök behoztak a városi börtönbe. Egy telefont engedélyeztek, hát téged hívtalak föl.
0: Miért pont engem?
1: Mert csak te vagy az egyetlen barátom.
0: Miért vittek be?
1: Azt mondják, megöltem a gyerekemet.
0: És így tovább. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést, amit Harold Newcomb Wilbur, de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is, amit amerikai katona a hősiességért kaphat. És most elkövette a legalávalóbb bűnt, amit egy amerikai elkövethet. Megölte tulajdon gyermekét. A gyermek neve Cynthia Ann volt, és bizony nem sokáig élt, mielőtt újra halott lett. Azért kellett meghalnia, mert egyre csak sírt. Nem volt hajlandó elhallgatni. Először a 17 éves anyját üldözte el a követelőzésével, aztán az apja megölte. És így tovább. Elmondom, mit jósoltam volna a pincérnőnek. Ezt. Magát be fogják csapni a féregírtók, és rá sem fog jönni. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. A macskáját előti egy Hidley Thomas nevű motorkerékpáros. Szerezni fog egy másik macskát. Atlantában élő Arthur bátyja $11 fog találni egy taxiban. Hoover Newsynak is jósolt.

0: Szólhattam volna. Az apja nagyon beteg lesz, és maga olyan fura módon fog reagálni rá, hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondok házába. Jelenetet fog rendezni a kórházi váróban, azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek, hogy maga felelős az apja betegségéért. Magát fogja kárhoztatni azért, mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Át fogja értékelni a gyűlöletét, azon túl az anyját fogja gyűlölni. És így tovább. Wayne Hublert, a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között, az új Holiday Inn hátsó bejáratánál, és nézegettettem vele a bankókat, amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. Nem volt más dolga. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. Arra gondolt, bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. Olyan sok megtanulni való várt rá. Wayne még azt sem tudta, hogy a Föld a nap körül kering. Azt hitt, a nap kering a Föld körül, mert hát bizony úgy látszott. Elmondom, milyen jövő várt Wayne-re körülbelül 4 nap múlva, mert én azt akartam, hogy az várjon rá. Előállítják és kihallgatják a rendőrök, mert gyanúsan viselkedik a Beritron Kft. Hátsó kapuja környékén, már pedig a Beritron Kft. Szuper titkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Először azt hiszik, hogy csak játssza az ostobát és a tudatlant, hogy a valóságban agyafurt kommunista kém. Amikor ellenőrzik az új lenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát, kiderül, hogy az, akinek mondja magát. De még valamire magyarázatot kell adnia. Mit keres nála az amerikai Playboy Club Paolo Di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. És így tovább. És most már eljött az ideje, hogy a könyv érdekében újabb dolgokat mondhassak és csináltassak Rabu Karabekiannal, a minimalista festővel, és Beatrice Kietzlerrel, a regényírónővel. Nem akartam megriasztani őket a bámészkodásommal, miközben vezérelem őket, ezért úgy tettem, mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. Lerajzoltam a semmi földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy kör. Lerajzoltam a minden földi jelképét, amely úgy nézett ki, mint egy fekvő nyolcas. Wayne Hoover és Wayne Hubler az elsőt ismerte, de a másodikat nem. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet, amely keserűen ismerős volt Wayne-nek, Wayne-nek viszont nem. Azt írtam le, Drano. Aztán lerajzoltam egy jelképet, amelynek a jelentését Wayne annak idején iskolás korában néhány évig ismerte, de azóta kiment a fejéből. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna, mint egy asztal vége a börtön ebédlőjében. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni, és miközben Wayne, meg Karabekian, meg Beatrice Kietzler, meg mi mindannyian tettük a dolgunkat, a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. Úgy képzelték, hogy ha más lakott bolygók esetleg ide figyelnek, ebből megtudják, milyen intelligensek vagyunk. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket, amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét. Pi. És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabu Karabekian Szent Antal megkísértése című festményéről. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek, nem is volt színes, de a kép formáját, sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. Ezt rajzoltam. Egy téglalapba egy függőleges csíkot húztam. Az eredeti 6 méter széles és kis híján 5 méter magas volt. A háttér Hawaii Avocado nevű zöld falfestékkel készült, melyet az O'Hare festék és lakgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. A függőleges csík narancsszínű fényvisszaverő szalagból készült. Ez volt a városban lévő legköltségesebb műalkotás, nem számítva az épületeket és sírköveket, és nem számítva Abraham Lincoln szobrát a régi nigger iskola előtt. Botrányosan sokba került. Ez lett a Mildred Berry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. Fred T. Berry, a Berrytron igazgató tanácsának elnöke, a tulajdon zsebéből fizetett ki 50 000 dollárt a képért. Midland City föl volt háborodva. Én is. Beatrice Kietzler is, de ő megtartotta magának a fölháborodását, ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Karabekian, aki a trikóján Beethoven arcmását viselte, tudta, hogy olyanokkal van körülvéve, akik gyűlölik, mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Ne szórakoztatta. Mint a koktélbárban mindenki, ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. Ezt az anyagot egy élesztő gomba nevű aprócska teremtmény állította elő. Az élesztő gombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. Abba pusztultak bele, hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. Kilgart Roth egyszer írt egy novellát, amelyben két élesztő gomba beszélget. Miközben eszik a cukrot és fuldoklanak saját ürülékükben, arról vitatkoznak, mi lehet az élet célja. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik, hogy pezsgőt gyártanak. Szóval azt mondattam Beatrice Kietzlerrel a zongorapultnál ülő Rabo Karabekiannak. Borzasztó a restelem, de én még azt sem tudom, ki volt az a Szent Antal. Ki volt és miért akarta volna bárki is megkísérteni? Nem tudom és semmi kedvem kideríteni, mondta Karabekian. Nem érdekli az igazság? Kérdezte Beatrice. Tudja, mi az igazság? Felelte Karabekian. Valami őrültség, amiben a szomszédom hisz. Ha össze akarok barátkozni vele, megkérdem tőle, miben hisz. Ő elmondja, én meg ráhagyom. Milyen igaz? Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. Úgy véltem, az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal, hogy aki szegény, az ostobának érezze magát. Úgy véltem, Beatrice Kietzler egy húron pendül a többi régi módi mesemondóval, akik elhitetik az emberekkel, hogy az életben vannak főszereplők, mellékszereplők, fontos mozzanatok, jelentéktelen mozzanatok, hogy van benne tanúság és nagy próbatételek, és hogy van eleje, közepe és vége. Az 50. születésnapon felé közeledvén egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései, és egyre értetlenebbül álltam előttük. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem, amikor megértettem, hogy ártatlan és természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy úgy éljenek, mint a költött mese alakok. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak. Ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány, mintha papír zsebkendőként eldobható volna az életük? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizód szereplőkkel. És így tovább. Mihelyt megértettem, mitől lett Amerika ilyen veszélyes, boldogtalan ország, melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől, elhatároztam, hogy fölhagyok a mesemondással. Inkább az életről írok. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz, mint a többi. Minden tény egyforma súlyt kap, semmi sem marad ki. Teremtsenek mások rendet a káoszban, én inkább káoszt teremtek a rendben. Azt hiszem, sikerült. Ha minden író követni a példámat, akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék, hogy a környező világban nincsen rend, hogy nem a rend, hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni, de nem lehetetlen. Én vagyok rá az eleven bizonyíték. Nem lehetetlen. Alkalmazkodtam ott a koktélbárban a káoszhoz, és Bonnie McMahonnal, aki pontosan ugyanolyan fontos volt, mint a világegyetemben bárki más, újabb penész gomba ürüléket hozattam Beatrice Kietzlernek és Karabekiannak. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal, tehát Bonnie azt mondta neki, bajnokok reggelie. Ezt mondta akkor is, amikor kihozta az előző martinit, jegyezte meg Karabekian. Mindig ezt szoktam mondani, ha martinit hozok ki, mondta Bonnie. Nem unja? Kérdezte Karabekian. Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek, hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket, amíg csak a halál fényes angyala hamuval nem tömi be a szájukat? Csak föl akarom vidítani az embereket, mondta Bonnie. Ha ez bűn, hát most hallom először. De többször nem fogom mondani, elnézését kérem, nem akartam kellemetlenkedni. Bonnie rühelte Karabekiant, de mézes-mázosan viselkedett vele. Bonnie adott rá, hogy akármi történjék is a koktélbárban, sohasem mutassa ki a haragját. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból származott. Márpedig nagy borravalókat az kap, aki mosolyog. Mosolyog, mosolyog mindenen. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. Vissza akarta szerezni mindam a pénzt, amit a férje beleölt a veszteséges Shepherdstowni automosóba, és arra áhítozott, hogy acélbetétes radiál gumit szerezzen az autója első kerekeire. A férje közben otthon volt, a profi golfozókat nézte a televízióban, és leitta magát penészgomba ürülékkel. Szent Antal egyébként egyiptomi volt. Ő alapította a legelső monostort. A monostor olyan hely volt, ahol a férfiak egyszerűen élhettek, és gyakran imádkozhattak a világegyetem teremtőjéhez anélkül, hogy becsvágy, szex vagy penészgomba ürülék háborgatta volna őket. Ami Szent Antalt illeti, ő fiatal korában eladta mindenét, kiment a pusztaságba, és 20 évig élt magányosan. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról, hogy milyen jó lett volna az étel, meg a barátok, meg a nők, meg a gyerekek, meg a piac, és így tovább. Az életrajz írója is egyiptomi volt, Szent Atanáz, akinek a Szent Háromságról, a testévállásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után 300 évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. Ami azt illeti, a Midland City katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. Először Szent Kristófról nevezték el, de aztán a pápa, aki minden katolikus egyház feje volt, kijelentette, hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. Azért most már ne nevezzenek el róla semmit. A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Egy fekete mosogató, hogy szívjon egy kis friss levegőt, meg egy pellmel cigarettát. Verejtéktől lucskos fehér trikóján nagy jelvényt viselt. Így festett. Pártold a művészetet. Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban, akárki vehetett belőlük, és a mosogató léha módon elvett egyet. Pedig nem sokra tartotta a művészetet, kivéve néhány olcsó és egyszerű, nem hosszú életűnek szánt műalkotást. Eldon Robbinsnak hívták, a hímveszője 23 cm hosszú és 5 cm átmérőjű volt. Eldon Robbins is megjárta már a felnőtt büntetés végrehajtó intézetet, így hát nem esett nehezére rájönni, hogy a szemetes edények között kóvájgó Wayne Hublert frissen helyezték szabadlábra.
1: Isten hozott a világban, testvér,
0: mondta nyájasan, fanyar kedvességgel.
1: Mikor ettél utoljára? Reggel?
0: Wayne szégyellősen elismerte, hogy bizony akkor. Így hát Eldon átvezette a konyhán és leültette a hosszú asztalhoz, ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. Televízió is volt hátul, be is volt kapcsolva, és Wayne megnézhette Mária, skót királynő lefejezését. Mindenki cifraruhát viselt, és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. Eldon elintézte, hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst, burgonyapürét, mártást, amit csak akart. Az asztalon egy tálkában a művészeti fesztivál jelvényei álltak, és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel.
1: Ez mindig legyen rajtad, mondta neki nagy komolyan. Akkor sohasem eshet bajod.
0: Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelő lyukat, amelyet a konyhai dolgozók furtak a koktélbár falán.
1: Ha megelégeled a tévét, mondta, nézheted az állatkertet.
0: Eldon maga is átnézett a kémlelő lyukon, és elmondta Wayne-nek, hogy az a férfi, aki a zongorapultnál ül, 50 000 dollárt kapott, mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Erősködött, hogy Wayne jól nézze meg Karabekiánt. Wayne engedelmeskedett. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét, mert nem tudott eleget ahhoz, hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Föltételezte, hogy baj van odabenn a világítással, és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. Nem tudta mire vélni Bonnie McMahon öltözékét sem. Fehér cowboy csizma volt rajta, fekete nec harisnya, a tenyérnyi pucér comb darabon piros harisnya kötő, fölötte pedig szűk, csillámló fürdőruha féle, a fenekén rózsaszín vatta pamacsal. Bonnie háttal állt Wayne-nek. Ezért Wayne nem látta, hogy 8-szögletű, keret nélküli trifokális szemüveget visel, 42 éves és lóarcú. Azt sem látta, hogy csak mosolyog, mosolyog, mosolyog, hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. Wayne viszont olvasni tudott Karabekian szájáról. Jól tudott szájról olvasni, mint mindenki, aki megjárta Shepherdstown-t. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. Karabekia most éppen így szólt Bonnyhoz. Ez az előkelő hölgy, Beatrice Kitzler felé intett, híres mesemondó, ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről. Nem tudok, mondta Bonny. Ugyan, mondta Karabekia. Fogadni mennék, hogy itt minden ember élete kész regény? Dwayne Hooverre mutatott. Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szólítkozott, hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról, fickóról, aki nem tudja csóválni a farkát. Úgyhogy folyton verekednie kell, mondta. Pompás, mondta Karabekia. Beatricehez fordult. Biztos hasznát veheti majd valahogy. Ami azt illeti csak ugyan, mondta Beatrice. Elragadó részlet. Minél több a részlet, annál jobb, mondta Karabekia. Adjunk hálát Istennek a regényírókért. Adjunk hálát Istennek, hogy vannak, akik hajlandók mindent leírni, máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe. Kérlelte Bonnyt, hogy meséljen még igaz történeteket. Bonnyt megtévesztette Karabekia lelkes hangja, és fölvillanyozta a gondolat, hogy Beatrice Kitzlernek csak ugyan szüksége van megtörtént esetekre a könyveihez. Hát, mondta. Ugye nagyjából Shepherdstown is Midland Cityhez tartozik. Már hogy ne tartozna, mondta Karabekia, aki még életében nem hallott Shepherdstownról. Mivé lenne Midland City Shepherdstown nélkül, és mivé lenne Shepherdstown Midland City nélkül? Hát, mondta Bonnie, és úgy érezte, talán most elmondhat egy igazán jó történetet. A férjem börtönőr a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetben, és annak idején, amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket, neki kellett azokkal lennie, akik a kivégzésükre vártak. Kártyázott velük, felolvasott nekik a Bibliából, vagy amit akartak. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia. Bonnie öltözéke halványan, kísértetiesen, gyöngyházasan derengett. A ruha darabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. Ugyanígy a mixer kabátja, ugyanígy a falakon lévő afrikai állarcok. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat, a vegyszerek fölragyogtak. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. A mixer össze-vissza kapcsolta be őket, hogy szívderítő, rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott, az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből, amelyek mellett nem régen haladt el Kilgore Trout. Leroy Joyce olyan buta volt, folytatta Bonnie, hogy kártyázni sem tudott, a Bibliát sem értette meg, még beszélni is alig tudott. Megette az utolsó vacsoráját, aztán csak ült egy helyben. Nemi erőszakért ítélték halálra. Így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt és olvasgatott. Hallottad, Leroy tesz vesz oda benn, de nem törődött vele. Aztán Leroy a bádog bögréjével megzörgette a rácsot. A férjem azt hitte kávét kér, így hát fölkelt, odament, elvette a bögrét. Leroy úgy mosolygott, mint aki azt hiszi, most már minden rendben van. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. Levágta a micsodáját azzal a bögrében. Ez a könyv persze csak kitalálás, de a történet, amelyet elmondattam Bonnyval, ténylegesen megesett. Mégpedig az Arkansas-i fegyintézet síralomházában. Ami pedig Dwayne Hoover fickó nevű kutyáját illeti, aki nem tudta csóválni a farkát, fickót a testvérem kutyájáról mintáztam, akinek folyton verekednie kellett, mert nem tudta csóválni a farkát. Bizony, van ilyen kutya. Rabu Karabekian most arra kérte Bonnyt, meséljen valamit a művészeti fesztivál programfüzetének borítóján látható tizenéves lányról. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. Ő volt Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnoka. Még csak 15 éves, mondta Bonnie. Mary Alice volt a művészeti fesztivál választott királynője is. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt, nyakában az olimpiai aranyérem. Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. A képet Elliot Rosewater, Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. Szent Sebestyén római katona volt, 1700 évvel élt előttem meg Mary Alice Miller, meg Wayne, meg Dwayne, meg a többi előtt. Titokban keresztény lett akkor, amikor a kereszténység törvénybe ütközött, és valaki beköpte. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. A kép, amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott, egy emberi lényt ábrázolt, aki úgy tele van nyilvesszővel, hogy sündisznóra hasonlít. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyénről, mivel a festők szerették jól telirakni nyilvesszőkkel. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. Bizony, fölgyógyult. Össze-vissza járkált Rómában, dicsőítette a kereszténységet, és ócsárolta a császárt. Így hát másodszor is halálra ítélték. Ezúttal botokkal verték agyon. És így tovább. És Bonnie McMahon elmesélte Beatrice-nek és Karabekiannak, hogy Mary Alice apja, aki odállt Shepherdstownban a felülvizsgáló bizottság tagja, már 8 hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni, és 3 éves kora után naponta legalább 4 órát úszatta. Rabo Karabekian elgondolkozott ezen, aztán hangosan, hogy jó sokan hallják, azt kérdezte. Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából? És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. Amikor is engem a szerzőt, hirtelen átalakít az, amit eddig alkottam. Ezért jöttem volt Midland Citybe, hogy újjászülessek. És a káosz jelét adta, hogy új változatomat kívánja a világra hozni, e szavakat adva a Rabo Karabekian szájába, miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából. Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel, mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak, amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre, de nem tudták kifejteni a hatásukat, mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak, és lelki kontinensek kezdtek vonaglani, hullámzani. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt, ami igen sok embert hatott át a koktélbárban. Tudták, mennyi pénzt kapott Rabo Karabekian a festményért, és ők is szerettek volna 50 000 dollárt. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak 50 000 dollárral, vagy legalábbis úgy vélték. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt, pár dolláronként összeszedni. Nem tartották igazságosnak. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt. Az attól való félelem, hogy az életük nevetséges, hogy talán az egész városuk nevetséges. És most bekövetkezett a legrosszabb. Mary Alice Millert, az egyetlent, akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek, könnyedén nevetség tárgyává tette egy idegen alak. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is, hiszen én voltam az, aki újjászületett. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. A többieknek, vagy legalábbis néhányuknak a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. Ami engem illet, én korábban arra a következtetésre jutottam, hogy sem bennem, sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. Jobb hián megszerettük az összeütközéseket, rajongani kezdtünk értük. Néha jól írtam az összeütközésekről, ami azt jelentette, hogy jó állapotban lévő írógépezet vagyok. Néha rosszul írtam, ami azt jelentette, hogy rossz állapotban lévő írógépezet vagyok. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos, mint egy Pontiacban, egy egérfogóban, vagy egy esztergapadban. Nem számítottam rá, hogy Rabo Karabekian lesz a felszabadító. A tulajdon teremtményem volt, véleményem szerint hiú, gyönge, hitvány ember, még művésznek sem mondható. Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs, nyugalmú földlakóvá, aki ma vagyok. Figyeljetek! Miféle ember az, aki csónakmotort csinál a lányából, kérdezte Karabekian Bonnie McMahontól. Bonnie McMahonból kitört az indulat. Amióta itt dolgozott a koktélbárban, most először nem tudott uralkodni magán. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel, ráadásul hangos is.
2: Hallja-e?
0: Mondta.
2: Hallja-e?
0: Mindenki megdermett. Nyuszi abba hagyta a zongorázást. Mindenki fülelt.
2: Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről?
0: Kérdezte Bonnie.
2: Hát? hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről. 5 éves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni.
0: Karabekian lecsusszant a bárszékről, hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. Szó ami szó, meglepett a viselkedése. Arra számítottam, hogy olajbogyók, maraszkínó cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza, de felségesen magasodott föléjük. Ide hallgassanak, mondta nagyon higgadtan. Olvastam a képeim elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. Az utolsó szóig elolvastam a gyalászkodó leveleket is, amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. Amíg én meg nem festettem, az a festmény nem létezett, folytatta Karabekian. Most, hogy már létezik, semmi sem tenne boldogabbá, mintha a város összes 5 évesei lemásolnák és a végtelenségig tökéletesítenék. Boldog lennék, ha maguk gyermekei könnyűszerrel játékosan találnák meg azt, aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. Ezennel becsület szavamat adom, folytatta, hogy a városok tulajdonában lévő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről. Amit az a kép ábrázol, az minden élőlény tudata. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg az én vagyok, amely minden üzenet címzetje. Csak ez él bennünk, az egérben, a szarvasban, a pincérnőben. Rendíthetetlen és tiszta. Akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen, függőleges, rezzenetlen fénysáv. Ha egy svábbogár lenne mellette, vagy egy pincérnő, a képen 2 ilyen fénysáv lenne. Csak a tudatunk az, ami eleven bennünk, és talán szent is. Minden egyéb csak élettelen gépezet. Ettől a pincérnőtől, ettől a függőleges fénysávtól. Az imént hallottam egy történetet a férjéről, meg egy idiótáról, aki a kivégzésére várt Shepherdstownban. Nos, akkor hát fesse csak meg egy 5 éves annak a jelenetnek a szent ábrázolását. Hagyja el az idiotizmust, a rácsokat, a várakozó villamos széket, az őr egyenruháját, fegyverét, húsát és csontjait. Mi lesz az a tökéletes kép, amelyet akármelyik 5 éves megfesthet? 2 rezzenetlen fénysáv. Rabu Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. Midland City polgárai, köszöntelek benneteket, mondta. Mesterműnek adtatok otthont. Dwayne Hoover egyébként az egész bület szót sem fogott föl. Még mindig révületben volt, még mindig befelé fordult. Nagy kezekre gondolt, amelyek írnak és tovább haladnak, meg hasonlókra. Mákos volt a feje. Baj volt nála az emeleten. Hiányzott egy kereke.

20. fejezet. Miközben az én életemet megújították Rábó Karabekian szavai, Kilgore Trout azon kapta magát, hogy a gyorsforgalmi út patkáján áll, és a betonárokban folydogáló cukorpatak fölött bámul az új Holiday Innre. A patakon át nem vezetett híd, át kellett gázolnia. Így hát leült a védőkorlátra, levette a cipőjét, zokniát, térdig föltűrte a nadrágját. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sepphelyek. Olyan volt az apám lába is, amikor öreg, nagyon öreg volt. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. Tőlem kapta ajándékba. Megkapta tőlem az apám lábát is, amely hosszú volt, keskeny és érzékeny. És azúrkék. Művészláb volt. Trout belépett a művész lábával a cukorpatak betonárkába. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó átlátszó műanyag. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből, a műanyag azonnal megdermett, és gyöngyházra emlékeztető feszes, vékony csizmácskát varázsolt a lábára. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. Az anyag a Beritron üzeméből jött. A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére. A bomba acél darabkák helyett műanyag darabkákat röpített szét, mert a műanyag darabkák olcsóbbak voltak. Ráadásul röntgen vizsgálattal sem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. A Beritronnak sejtelmesen volt róla, hogy a hulladék a cukorpatakba ömlik. Előzőleg megbízták a Maritimo testvérek építővállalatot, amelynek bűnözők voltak a gazdái, hogy építsenek hulladék ártalmatlanító rendszert. Tudták, hogy a vállalatnak bűnözők a gazdái. Mindenki tudta. De általában a Maritimo testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. Ők építették például Dwayne Hoover házát is, amely elsőrangú ház volt. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat műveltek. Jó példa volt rá a Beritron hulladékkezelő rendszere. Sokba került, látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. A valóságban azonban nem volt más, mint össze-vissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas, csak álcázta a hosszú, egyenes, lopott csatornacsövet, amely a Beritronból egyenesen a cukorpatakba vezetett. A Beritron teljesen le lesz sújtva, amikor megtudja, mekkora vízszennyező lett belőle. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit, kerül, amibe kerül. Trout az apám lábával most átgázolt a cukorpatakon, és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyház fényűbb lett. Trout a csomagjait, cipőjét, zokniát a fején vitte, noha a víz alig ért a térdéig. Tudta, milyen nevetségesen fest. Arra számított, hogy lesújtó fogadtatásban részesül, arról ábrándozott, hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Azért tette meg ezt a nagy utat, hogy topzódjék a mazohizmusban. Azt akarta, hogy úgy bánjanak vele, mint egy csótányjal. Kilgore Trout helyzete, már ami Trout gépi részét illeti, összetett, tragikus és nevetséges volt. Szent része, a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből, műanyagból készült gépezet közösen írja. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a cukorpatakbeli mocsokkal. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik, egy rezzenetlen fénysáv. És mindenkinek a mélyén, aki ezt a könyvet olvassa, egy rezzenetlen fénysáv lakozik. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek, és amikor ajtót nyitok, tudom, mi vár kint, egy rezzenetlen fénysáv. Áldja meg az Isten Rábó Karabekiant. Figyeljetek! Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából, megállt a parkoló aszfalt sivatagán. Az volt a terve, hogy csupasz, vizes lábbal megy be az új szálló haljába, és nyomokat hagy a szőnyegen. Trout arról ábrándozott, hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon, és ez majd alkalmat ad neki arra, hogy fensőbségesen odavágja, mit van úgy oda, hiszen csak az ember első nyomdagépét használom, amit maga előtt lát feltűnő és egyetemes közlés. Azt jelenti, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen, mert műanyag vonta be, és a műanyag száraz volt. A műanyag molekulája egyre csak folytatódott, egyre ismétlődött.
úgy alkotott szívós, összefüggő réteget. Ez a molekula volt az a szörnyűség, amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két ikerféltestvére, Lyle és Kyle. Ez volt az az anyag, amely fokozatosan elbánt a szent csodabarlanggal. Azt az embert, akitől megtudtam, hogyan kell lerajzolni a műanyag molekula egy részét, Walter H. Stockmayernek hívják, és a Dartmouth Egyetemen tanít. Neves fizikokémikus, nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Nem én találtam ki. Szeretném, ha én lehetnék Walter H. Stockmayer. Ragyogó zongorajátékos, úgy sízik, mint az álom. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát, pontosan úgy jelölte azokat a részeket, ahol egyre csak folytatódik, mint ahogy én jelöltem őket. Egy rövidítéssel, amely vég nélküli egyformaságot jelent. Úgy vélem, hogy mivel az életünk nem más, mint a Földet szorosan körbefogó polimer, az emberekről szóló bármiféle történet helyén való befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet, amelyet most jó nagynak írok, mert nagynak érzem. Így hangzik STB. És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát, azért kezdek olyan sok mondatot úgy, hogy és, meg így hát, és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal, hogy és így tovább. És így tovább. Olyan az egész, mint egy óceán, kiáltotta Dostojevski. Én azt mondom, olyan az egész, mint a cellofán. Így hát Trout belépett az előcsarnokba, mint egy festék nélküli nyomdagép, de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény, aki betette oda a lábát. Körös körül úgynevezett tükrök látszottak, amelyeket Trout lékeknek hívott. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más, mint egy 3 méter magas, 10 méter hosszú lék. Volt egy lék a cigaretta automatán, meg egy a cukorka automatán is. És amikor Trout átnézett rajtuk, hogy meglássa, mi folyik a másik világegyetemben, egy véreres szemű, mocskos vén teremtményt látott, térdig föltült nadrágban, mezít lábasan. Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban, Milo Maritimo, a szépséges ifjú fogadóportás. Milo ruhája, bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. Milo a Cornell vendéglátóipari főiskolán szerzett diplomát. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Maritimónak, az Al Capone nevezetű hírhedett chicagói gangster Kis Willie néven ismert testőrének. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez, és szétvetett lábbal, kitárt karral megállt az asztala előtt. Megjött a himalájai majomember, mondta neki. Ha nem vagyok olyan tiszta, mint a legtöbb himalájai majomember, annak az az oka, hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről, és elhurcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiro-i bordéba, ahol 50 évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta, hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Egy émeítő szagú kosárból kiráncigát lepedőkön leereszkedtem az ablakból, és elszöktem. Eljöttem Midland Citybe, hogy mielőtt meghalok, elismertessem magam ama nagy művészként, aki hitem szerint vagyok. Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. Mr. Trout, mondtam mámoros örömmel, magát bárhol megismerném, Isten hozta Midland Cityben, ha tudná, milyen nagy szükségünk van önre. Honnét tudja, ki vagyok? Kérdezte Kilgore Trout. Eddig még soha senki nem tudta, hogy ki ő. Nem lehet más, mondta Milo. Trout megjuhászodott, dezaktiválódott. Leengedte a karját, olyan lett, mint egy gyermek. Eddig soha senki nem tudta, hogy ki vagyok, mondta. Én tudom, mondta Milo. Mi felfedeztük önt, és reméljük, hogy ön majd felfedez minket. Midland Cityt ezentúl nem csak Mary Alice Miller, a 200 méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Midland City lesz az a város is, amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát. Trout szó nélkül elment az asztaltól, és leült egy brokád bevonatú spanyol stílusú pamlagra. Az egész halt spanyol stílusban bútorozták be, leszámítva az árusító automatákat.
Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. A műsor már abban maradt, de az emberek még emlékeztek a mondatra. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. A Milo mondatát adó műsor abból állt, hogy fogtak egy idősebb, rendszerint elég híres embert, és bevitték egy látszatra közönséges szobába, amely azonban a valóságban színpad volt. Az egyik oldalon közönséggel és körös körül kamerákkal. Körös körül olyan emberek is rejtőztek, akik régebben jól ismerték az illetőt. Ezek később előjöttek és mulatságos történeteket meséltek el róla. Milo most azt mondta, amit a műsorvezető mondott volna Troutnak, amikor fölmegy a függöny. Kilgore Trout, ez az ön élete. Csak hát itt nem volt közönség, meg függöny, meg semmi egyéb ilyesmi. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen, aki bármit is tudott Kilgore Troutról. Csak ábrándozott arról, hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért, mint ő. Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt, Mr. Trout, ön lesz a mi Leonardunk. Hogy a csodába hallhattak maguk rólam? Kérdezte elképedve Trout. Amikor fölkészültem a Midland City reneszánszra, mondta Milo, kötelességemnek tekintettem, hogy az idejövő minden művészről és művésztől elolvassak mindent, amit csak tudok. De tőlem vagy rólam sehol sincs semmi, tiltakozott Trout. Milo előjött az asztala mögül. A kezében hozott valamit, ami első látásra különféle ragasztó szalagokkal összefogott, elnyűlt rongylabdának rémlett. Amikor semmit sem tudtam kideríteni őről, mondta. Levelet írtam Elliot Rosewaternek, annak az embernek, aki azt mondta, hogy önnek itt a helye. Az ő magángyűjteménye az ön 41 regényével és 63 novellájával dicsekedhet, Mr. Trout. Megengedte, hogy mindet elolvassam. Föltartotta a látszólagos rongylabdát, amely a valóságban egy könyv volt, Rosewater gyűjteményéből. Rosewater kíméletlen kézzel használta a tudományos, fantasztikus könyvtárát. Ez az egyetlen mű, amellyel még nem végeztem, de mire holnap feljön a nap, már ezt is elolvasom, mondta Milo. Az a regény egyébként az okos nyuszi volt. Főszereplője egy nyúl, ugyanúgy él, mint minden más vadon élő nyúl, de olyan intelligens, mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. Nőstény nyúl. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életművében. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Arra a következtetésre jut, hogy az esze valami haszontalan daganatféle, aminek semmi helye a nyúl dolgok rendjében. Így hát ugrándozva elindul a városba, hogy kivetesse a daganatot. Mielőtt azonban odaérne, lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Farrow megnyúzza és kibelezi, de aztán Grace-szel a feleségével úgy döntenek, hogy jobb, ha nem eszik meg, mert szokatlanul nagy a feje. Azt hiszik, amit ő hitt, amíg élt, hogy beteg volt. És így tovább. Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe, a középiskolai smokingjába és az új estéi ingébe meg a többibe. Föltűrt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó műanyag, hogy nem tudta legyűrni. Olyan kemény lett, mint a csatorna csövek pereme. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába, amely nem volt más, mint két összenyitott közönséges Holiday Inn szoba. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt, két színes televízióval, két csempézett fürdőszobával és négy varázslatos kézberendezéssel ellátott ágyjal. A varázslatos kéz az ágy rugózatára szerelt elektromos vibrátor volt. Ha a vendég bedobott egy negyed dollárost az éjjeli szekrényen lévő dobozkába, a varázslatos kéz megrázogatta az ágyát. Troutot annyi virág várta a szobájában, hogy elég lett volna egy katolikus gangster temetésére. Fred T. Berry, a művészeti fesztivál elnöke, a Midland City Nőegyletek Szövetsége, a Kereskedelmi Kamara, meg még nagyon sokan küldtek virágot. Trout elolvasta a virágokon lévő néhány névkártyát, és megjegyezte, hát valóban úgy látszik, hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet. Milo szorosan lehúnyta olajbarna szemét. Gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Legfőbb ideje. Ja, Istenem, Mr. Trout, milyen sokáig sóvárogtunk úgy, hogy még azt sem tudtuk, miután sóvárgunk, mondta.
Ez a fiatalember nem csak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt, hanem a Midland Cityben jelenleg működő gonosztevő közeli rokona is. A Maritimo testvérek építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. Gino Maritimo Milo apjának unokatestvére volt, a város kábítószer császára. Ó, Mr. Trout, folytatta kedves Milo odafent Trout lakosztályában. Tanítson meg minket énekelni, táncolni, nevetni és sírni. Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen, szexen, irítségen, ingatlanon, futballon, kosárlabdán, autókon, televízión és alkoholon, fűrész, poron és üvegcserepeken. Nyissa ki a szemét! Förmált rá keserűen Trout. Hát úgy festek én, mint egy énekes, táncos, örömhozó. Már fölvette a smokingját. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. A zsebei tele voltak mojírtó golyócskákkal, úgy dagadoztak, mint a nyeregzsákok. Nyissa ki a szemét, mondta Trout. Így festene az, aki a szépségből táplálkozik. Azt mondja, nincs itt más, mint sivárság és kétségbeesés. Ha nincs elég, hoztam még. A szemem nyitva van, mondta lelkesen Milo. És pontosan azt látom, amire számítottam. Egy embert látok, akit szörnyen megviselt, mert átmert kelni az igazság tüzein a másik oldalra, amelyet mi sosem láttunk, és aztán visszajött, hogy elmondja, milyen oda állt. Én megültem ott az új Holiday Inn-ben, melyet eltüntettem, aztán megint megjelentettem, megint eltüntettem és megint megjelentettem. A valóságban nem volt ott más, mint egy nagy nyílt mező. Rozzsal vetették be. Legfőbb ideje gondoltam, hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel, hogy kezdetét vehesse Dwayne álmokfutása. Tudtam, hogy fog befejeződni ez a könyv. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutató ujjának egyik percét. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba. Találkozni fog teremtőjével, aki majd mindent megmagyaráz.

0: 21. fejezet. Kilgore Trout belépett a koktélbárba. Égett a lába. Nem csak zokni és cipő fogta körül, hanem átlátszó műanyag is. A lába nem tudott izzadni, nem tudott szellőzni. Rabo Karabekian és Beatrice Kietzler nem vette észre, hogy bejött. Újdonsült jó barátaik vették körül őket a zongorapultnál. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. Most már mindenki egyetértett abban, hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Csak el kellett magyarázni, mondta Bonnie McMahon. Most már értem.
1: Én nem is hittem, hogy van mit elmagyarázni,
0: mondta tűnődve Carlo Maritimo, az építkezési vállalkozó. Pedig hát Istenemre volt. Abe Cohen, az ékszerész, így szólt Karabekianhoz.
1: Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket, az emberek jobban szeretnék a művészetet. Tudja maga ezt?
0: És így tovább. Trout feszengett. Azt hitte, talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni, mint Milo Maritimo, és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. De senki nem háborgatta. Régi barátja, névtelenség, megint mellette állt. Kettesben kiválasztottak egy asztalt, nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. Belőlem Trout nem látott mást, csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben, a lékekben. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. Úgy ült ott, mint egy darab gyurma. A tekintete időben, térben messzire révett. Dwayne ajka megmozdult, amikor Trout leült. Hangtalanul formálta a szavakat, amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám. Isten hozzád, bús hétfő. Troutnál egy vastag barna boríték volt. Milo Maritimótól kapta. Benne volt a művészeti fesztivál programja, Fred Tiberi üdvözlő levele, a következő hét esemény naptára és még néhány apróság. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv, amelyet Dwayne Hoover nem sokára olyan komolyan vesz majd. Így hát ott voltunk mind a hárman. Dwayne, meg Trout, meg én nagyjából 4 méteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Mint három rezzenetlen fénysáv egyszerűek voltunk, különállóak és szépségesek. Mint gépezetek, lottyad zsákok voltunk, tele előregedett csövekkel és kábelekkel, rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket, és most már nem sok idő kellett hozzá, hogy Trout a teljes tévolyba kergesse Dwayne-t, Dwayne pedig leharapja Trout új percét. Wayne Hubler a konyhai kémlelőjükon át lesett minket. Megveregették a vállát. Az, aki enni adott neki, most szólt, hogy menjen el. Így hát kisonfordált a szállóból, és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával.

0: SS után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró, kell takaró, kell takaró, kell takaró.

Bátyás nagyja. Szilágyi Őrzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesírta. Fiának a levél Prága városába, örömhírt viszen a szomorú fogságba. Gyermekem, ne mozdulj Prága városából, kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból, arannyal, ezüsttel megfizetek érted, szívemen hordom én, a te hazat érted. Ne mozdulj, ne indulj, én egyetlen árvám, ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány. Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyom reá pecsétet. Könyöklőn várnak az udvari cselédek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába. 100 arany, meg a ló, teste fáradtsága. Viszem én, 7 nap elegendő. Szerelmes szívemnek, 7 egész esztendő. Viszem én, hozom én válaszát, 3 nap. Szerelmes szívemnek, 3 egész hónap. Istenem, Istenem, miért nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az anyai vágyat? S ahol jön egy fekete holló. Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Lecsapott fekete szélvészből, kikapá levelét az anyai kézből. Hamar a madarat, el kell venni tőle, szalad a sokaság nyomba, hogy lelője. Madarat nem egyet, 100-at is meglőnek. Híre sincs, nyoma sincs a levélvivőnek. Napestig az erdő űzeti hiába. Éjfelen kocognak özvegy ablakába.

0: az ő anyjának méhéből. Természet szerint fejedelemségre születék, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántatnak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs van. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindes éles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala, ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindes éles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való, jó Mátyás király, sok országokat te

Én Mátyás nyugszom a sírba temetve alant itt. Mély hatalom voltam, Ausztria veszte tanú. Félt a világ tőlem, két császár veszélye voltam, nem győzött rajtam senki, csupán a halál. Én, a királyoknak példája, vitézkarú Mátyás hamvadok itt, kit a sors oly hamar elragadott. Morva, s Csehországnak fejedelmeit is leigáztam, s büszke hadakkal jött hercegi lengyeleket. Sok népet győztem, Bécs városa szinte enyém lett, rettenetes voltam messze világok előtt. Két császár seregén vettem sokszor diadalmat, rómain és törökön, napnyugaton s keleten. Még többet tennék,

0: de a sors irigyelte világom, s árnyékká váltam, porladozik tetemem. Lásd, kivalék, mély nagy hatalom, s ám bár a világon századokig nevem él, egy rövid óra megölt.
1: Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadásán. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császára.

Szenséges fejedelem úrnak Mátyásnak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország királyának, örök üdvösséget kíván Pannóniai András testvér, a Kartauziak szentrendjének szerzetese és a rend ferrárai kolostorának elöljárója. Hatalmas király, írásom nem azért szól neked, hogy téged oktassalak, vagy magam mutogassam, hanem hogy ezzel tanúsítsam hűségemet. Ifjú korod virágjától kezdve mindig bátor vitézi tetteket hajtottál végre. Még éretlen korban voltál, mikor rád bízatott az állam. Szorgalmad túlszárnyalta éveidet. Atyád bőkezűsége irántam, a pannónoke csekés harja iránt, az kívánja tollamtól, hogy hálát adjak néked. Téged én még mint csecsemőt láttalak a bölcsőben, amikor Kolozsvárot Erdélyben megkereszteltek. Hőn szeretett atyád, Hunyadi János úr, az én parancsnokom szolgálatában állottam akkor. Már csak nem 22 esztendő telt el azóta, hogy Velencében, ez esendő és hazug világnak pompáját megvetvén, magamra öltöttem a Kartauzi rend öltözetét, mely szerzetet a magyarok, a néma barátok rendjeként ismernek. Ezért hallgass rám és tanulj. Hadakban sokat forgolódván szembe találkozol a halállal. A test halála azoknak a lényegi alkotó elemeknek az elenyészése, amelyekből összeáll. A test ugyanis természeténél fogva halandó, minthogy azonban a lélek teljesen azonos önnön fogalmával és életéhez nincsen szüksége külső dolgokra, természeténél fogva nem hal meg. Ezért ne a magad erejében bízz. Hallgasd meg, mire tanít Dávid király a Zsoltárban. Hamis a ló a megmeneküléshez. Téged is rászedhetnek, ha Isten nem oltalmaz. Ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mint ha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulniuk. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóinak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismertem meg. Azután a Szeráfi Pannóniai János, Bécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóban hatol át, a legmagasztosabb tárgyakon, és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb tízei. Légy tehát üdvözz, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője,
bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma Barátok kolostorában szeptember 1-én az úr 1467. esztendejében.

0: laktam hangos zúzók alatt, aranykincses pataksorom, és mindig volt aranykorom. Minden nap megcsodált a nap, mert látta, dúsan érkezem, szikrázik mind a két kezem. S egy lány küldött a szürkület, s szól, mennyi csillogó arany, hogy megszőkítné szép hajad. És sírtak künt az őszi fát, aranyporoszt be bánatunk, úgy pompásabban hallhatunk. S futárt küldött a téli nap, aranynábob, ma küld sokat, köt kússza már a csúcsokat. Lány elhagyott, lomb elfagyott, a nap nem küldött sugarat, kincsemből semmi sem maradt. S tavasszal jött egy csöbb bogár, aranykirály egy por szemet, megaranyozni testemet. Aranyhalacska penderült, s kért, vízeséses vadhelyen, elhulladtam egy pikkelyen. Sírokról jött egy sárga méh, és szólt a zümmögő zene, a liliomnak kellene. És hárman szóltak, nem felelsz, mondd meg, hová lett annyi kincs? És számba mondtam, annyi sincs, és sírva mondtam, semmi sincs. Vers vagy te is, indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gúnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész vagy, zengő költemény. Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak neked. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgárkalács volt, olyan egyszerű, mint falunk, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szíve, betölt szobá, lelki kenyér ínség időkben, verő fényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalá. Őszi rigódal. Megeste már a dér a bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritkalombú vadcseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos bankos gerleszó, ha pártalan, s nem várja fészek öl sem,
1: miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója ragyogott át a bíbor völgy felett, s attól dalul a völgy révült rigója ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.
2: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunkig kinyúlt, az erdő útja is homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hótakart halom. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, odvakból leskelődő rémpafát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke áradat. Mi mozdulott? A szélkavart haraszt? Fácán, mely felriadva megriaszt? Gubbaszkodó vadmacska lesre át? Fagyöngy polipja szívja fenn a fát. Hol a homály határ? A völgy perem? Az élen túl új köttenger terem? S miről azt hitted, völgyzáró köröd? Világokat sötétbe folyt a köd. Mit rejt? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napot, melyet homályal elzsibbaszthatott, egy tavaszodó szebb világ hitét, az ember üdvöt vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háború, halál.
3: Őszi disztihonok,

Indián szavak a rádióban. William Lee Sweet Moon, indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik. Áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánért. Így szólunk. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk, egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

vannak vidékek. Vannak vidékek, ahol a fölösleges kutyas macskakölyköket vízbe ölik, vagy elevenen eltenek. De mielőtt még a szemük kinyílt volna. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklás bércein, szavak kapaszkodnak, szavak, véremmel rokon a patak, szívemben csörgedez csobok, télen, hogy védjen, befagyok, páncélom alatt cincogat, jeget pengető hangokat, tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim, vannak vidékek, viselem, akár a bőrt a testemen, meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesé ízesül, vannak vidékek legbelül. Viseltes szókkal. Vannak vidékek, ahol a szerelem, akár a harmat az árnyékos helyen, tavasztól őszig őrizgeti magát, szerény hasonlat, de illik rám, sterált, félszeg is, mint az iménti asszonánc, de időt jelző, mint arcunkon a ránc. Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sóit, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, ha annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradnunk, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metsze. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindegyre elellobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattok, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen, a velük rozzant egy rokon megsuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy messzifen, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már alig rebbenőn. Térdükre ejtett két kezük, az életünk, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetük, tekintetünk. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

Dél keresztje alatt dél-amerikai testvéreimnek. Invokáció. Nagyasszonyunk, hazánk reménye, tekints a déli féltekére, bús nemzete csekély paránya, ítélve örök árvaságra zokogva esd. Mint a pusztában a zsidókat hajdan az Úr, vezéreld, óvjad, segítsd a nyelvben bújdosókat, s vezesd a vándor énekest. Az indián és a néger tüzet rakni épp úgy térdel, mint a hargitán a pásztor, számolni ujjain számol, különbség, ha van az égen, itt a göncölyő föleste, fölöttük a dél keresztje. A poncsónak nincsen ujja, ritkán telik mégis újra, rojtosul a rojtja, rongya, kigyérül akár a condra. Különbség, ha van az égen, itt a göncöljön föleste, fölöttük a dél keresztje. Egy útmenti fogadóban talán még boldog is voltam. Rióból Muriba tartón a gitárszót most is hallom, más a dallam, egy a nóta, itt a göncöljön föleste, oda lenn a dél keresztje. Ó, te Isten áldott földrész, len vagy, a szemem rád fölnéz, éred banán az új holdat, íve akár a sarlónak, nézem hosszan, vágyakozva, ha feljön a göncöl este, szívemen a dél keresztje. Entre Rios. Ebből a tájból csak a szél, az alkonyi szél ismerős, ahogy az út mentén eregés, neki hasonl a vizenyő sáncmartoknak, de már a sás, vagy sátéféle valami, ahogy a szélben dudorász, nem olyan, mint az otthoni. Füvek, fák nevét nem tudom, s az ismeretlen csillagok tekintetével magamon úgy állok itt a délbarok éjszakában, mint akinek már halottai sincsenek. Megítésze majd Istenem. Kételkedőn is arra vágyom, hogy valaki ne földi szem elébe kelljen egyszer állni. Ne ügynökök, ne vámosok mondják persona non vagy gráta, vannak, miket nem bízhatok, se testvére, se jó barátra. Itt volna most az alkalom, innen szinte egetbe látni. Tőled volna jó hallanom, miként volt slészen ezutáni életem, mert félő, hogy holtam, észre se veszed majd, hogy voltam. Ki annyi poklot járt a földön, hihet-e más világiban? Szörnyű kínok közt nyűgölődöm, s az igazi még hátra van, nem a halálban, míg előtte, amelybe részeltett Uram, a fölbújtott káinok ökle, mikor majd arcomba zuhan. Isten báránya, hiába vetted magadra világ vétkeit, hiába, ha a szeretetnek rózsája hervacs nem virít, hiába minden áldozat, ha kiszemeltél a kárhozatra. S nem csak engem, a nyelvet is, mely ezer évig áldva zengett, de ha vétkezett volna is, tekintse érdemét kegyelmed, ne rostálják ki, mint a konkolyt a szemen szedettek közül, adj rá reményt, mint a lecsonkolt testvér szemétre nem kerül. Én látom, itt mi minden sorvadt el néhány évszázad alatt. Bélyegét az elkárhozóknak süsd rám semmint a hódolat igájában, mint nyelve volt indián legyek hódolód. Fehér pillangók függönye öleli körül a tüzet, vízesés morajlik ide, mint egy mennyei ütközet, halni készülő öregek arcáról ismert nyugalom símítja végig a vizet, s megérinti a homlokom. Előről kéne kezdeni, de semmit se felejtenünk abból, mi megtörtént velünk, s élni, élni az édeni büntelenségű elemek társaként örök életet. Itthoni változat, 1985 karácsony. Fehér pillangók függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye öleli körül a tűvók, függönye. Nem érdekel már, hogy mi volt. Ne lenni többé, ne soha. Káromkodáshoz nincs erő, imádkozáshoz nincs imám. Fekszem, patyolat lepedőn, mint édesanyám oldalán. Valahol, mintha valami nyílna. Virág a csönd, álom a szívnak. Bogotai bagatellek.
Alig mentünk fél utcányit, elénk állt két mogorva úr. Hogy beszélünk, dörrentek rá. Mondtam nekik, hogy magyarul. Lett erre nagy ribillió. Kevertem a szót hiába, ha nem tudunk spanyolul, hát miért jöttünk Bogotába. Farzsebükből pisztoly villan, orrunk előtt bádok, jelvény. Dadoghattam én a világ bármelyik más művelt nyelvén. Papírt kértek és pattogtak, mint a kecskebaba deszkán, karommarkolt a két buzgó, konkvisztádor vérű hispán. Ráütöttem a kezükre. Ha szükségük van két rabra, ne a nyelvünk öltöttem ki, a csuklónkat verjék vasba. S káromkodtam egy huszárost, ettől aztán békén hagytam. De kísértek egész este árnya a két rém alapnak. Az indián szőlőárus tanulja a jelenetnek, ráadott a font szőlőre ingyen még egy szép keret. Pompás székes egyház barokk katedrális, drága kőbű rakva benne az istáló, szénaranya jászol. Szeli szavú Jézus jámborságra intőr, ostorottó már a kufárok nem félnek. Kelj föl kicsi Jézus az aranyszalmáról, kattintsd el a benti villanyörök mécsest, térdelj ki a templom eresze alá a poncsóban didergő indián vénasszony alkalmi kis tüze mellé melegedni. Koszorú Simón Bolívar és San Martín emlékének. Valaki engem kiszemelt, valamire valaki kért. Hullatni verejtékemet, s ha nincs kiút, hullatni vért. Sorsomat én nem tudhatom. A célom is tétova vér. Gyanútlan jöttem, mint Simón a cirénei jődögélt. Vállamra tették, cipelem, hiába kérdezném miért. Van, aki röhög, irigyen, van, aki ül, van, aki fél. Hát viszem egy kis stációt a megkorbácsolt Krisztusért, s megvetek minden protokolt és minden kincstári babért, a közönyöst, a langyosat kiköptem, ha nyelvemhez ért. Ha utálnak, hát szidjanak, nem haragszom már semmiért. Ó, te annyiszor megdalolt szabadság, ó, te nem remélt. Gyógycsoddal, hogyha meghalok, törüld le ajkamról a vér. Románc Federico Gárdi.

0: какая-то водная.
1: A közelítőtér. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labi, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem búg gerlice, és a füzes ernyeim a csermely violás völgyen nem illatoz, s tükrét durva csalén fedi. A hegy boltozati néma homály borong, bíbor tirzusain nem mosolyog gere. Itt nemrég az öröm víddal a harsogott, s most minden szomorús kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepülős minden néve tűnő szárnya körül lebe. Minden csak jelen. Minden az ég alatt, mint a kis nefelejts, enyém. Lassanként koszorúm bimbaja elviré. Itt hágy szép tavaszom. Még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom. Nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sembé hunyt szememet fel nem igézheti Lollin barna szemöldöke. Levéltöredék barátnőmhoz.

húzás kemenes aljától. Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldet képet. Megállok még egyszer, s rejád visszanézek, ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyebe. Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását, s ácsorgó ajakam első mosolygását, szülém fordul kedelén. Ti láttátok a víg gyermek játékait, a serdülő ifjú örömit gondjait, éltem vidám reggelén. Mélyen illetődve búcsúzom tőletek. Elmégyek, de szívem ott marad véletek, a szerelem láncol. Hímezze bár útam tesszáli virulmány, koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány a szerencse karjaim. Bánatos érzéssel nézek vissza rátok, hiszen lít szerelmek, s vidám nyájasságok, örömmel tört óhány. Nem áld vissza nékem már semmit ideget, evezzem bár körül a mély tengereket, mint Magellán gáján. Hó, gyakran a szívnek édes ösztöneit, s tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit egy tündérként elvágja. A szilajvágyások gígászi harcait, e bújdosó csillag ezer orkányai bévon szemünk nem látja. Hív szívünk csendesebb ütését nem halljuk, az előttünk nyíló rózsát letapodjuk, messzebb járnak szemei. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran, éltünk szét.

0: Két egyszer egy boszorkány. Annak volt három fia. Jó testvérek volt. Szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem tudott. Attól tartott, hogy valami rosszat csinálnak, hogy meg akarják fosztani a hatalmat. Ezért a legnagyobb fikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazurról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom. A nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, ha térdig járom is a lábom.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyát. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban két óriást pillantott meg, nagyban veszekedtek, ráncigálták, szaszigálták egymást.
3: Nem szégyelitek magatokat?
4: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásod kölykök.
5: Egy kalapért tusakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk legyen.
6: És mivel egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja letőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazság.
3: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
5: Csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jóság ez.
3: Hát miféle lehet ez az ócskaság?
5: Tudd meg, hogy ez csodakalap.
6: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tartja.
5: Én azon jobban ott is terem. Ezért kell köszönjük igazságot tennem.
3: Jól van, hát nem bánom. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akar. Adjátok csak ide azt az ócskaságot. Valamicskép odébb megyek, aztán ha frikkentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzám, azért akarok.
6: Ez nagyon jó. Enyém lesz a kalap. Bizonyára az enyém.
5: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben leszek.
0: A mi legényünk e közben nem. És egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásnak. A szeretkezett megesült. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vinne a mellébe.
1: Bár csak az aranynap kastélyában lehetnék már.
0: Abban a szempillantásban egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtte aranynap kastélyban. A fiú Benita átvágott az udvaron, fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült előtt.
1: Minden veszedelmet vállalok érted. Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak ki téged, világ szép királya.
7: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslónak. De hogyan tudnád azt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vesztett. Te még nagyon fiatal vagy. Fájna a szívem. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába való volna. Inkább azt mondd meg, hogy mit kell tennem.
7: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbőlény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, még rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga a kristálygolyó is a tűzben. Akkor aztán minden fáradtságot kárhoz.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbölényt.
0: Így is lett. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte kardját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijedtében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkúzó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegynyi hullámokat vetett a tenger. Habjai átcsaptak a kunyón, és elöntötték a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a cethal korbácsolta a tenger. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felpattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tenger. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmutatta neki.
2: Megtörted a hatalmamat! Bátor legény vagy! Megérdemled a jutalmat! Mostantól fogva te vagy az aranynap kastélyának királya. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberré.
0: Az ifjú sietett a királynához, aki már várta őt az aranynap kastély tornyában. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején, de sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklőben a mosolyánál. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek,

0: harmadikán.
1: Más kérdés persze, hogy ki kellene-e vándorolni, amennyiben lehetséges, vagy sem. Többféle szempontból lehet ehhez hozzászólni. Ha valaki itt marad, holott elmehetne, ezzel hallgatólag beleegyezik mindabba, ami itt történik, mondhatják. És ezt még meg sem lehet nyilvánosan cáfolni, mert akkor abból csak baj lesz, és céltalanná válik az itt maradás. Viszont azt is lehetne mondani, bármilyen kátyuba is kerül az ország szekere, mindenkinek otthon kell maradnia, és segíteni a dolgokon tőle telhetőleg. Csak az a kérdés, van-e belátható időn belül remény arra, hogy eredményes segítő munkát lehet elérni? Hindemit ezt próbálta Németországban 5 évig, de azután úgy látszik elfogyott a bizalma. Nekem, de hát ez teljesen egyéni dolog, nincs semmi bizalma. Viszont bizonyos munkákat még legalább egy esztendeig csak itt végezhetek, mert múzeumi anyaghoz vannak kötve.
0: Müller Wittmann asszonynak Davosba 1938. október 9-én.
1: Ha lehetséges, még visszavonultabban élek. Nincs kedvem emberekkel összejönni. Mindenki, aki él, náci gyanús. Majdnem minden nap 10 órát dolgozom, kizárólag népzene anyaggal. De 20 órát kellene dolgoznom ahhoz, hogy valamennyire előre haladjak. Kínos helyzet. Annyira szeretném ezt a munkát a levegőben lógó világkatasztrófa előtt befejezni.
0: Dorothy Perisnek 1939. február 8-a.
1: A németek végzetes befolyása egyre nő Magyarországon. Nem tűnik távolinak az idő, mikor teljesen német gyarmat leszünk. Legszívesebben hátat fordítanék Európának. De hová menjek? És menjek-e egyáltalában még mielőtt a helyzet tarthatatlan lesz? Vagy várjam meg a teljes káoszt?

mindaddig, amíg a budapesti Volt Oktogon tér és a Volt Körönd azoknak az embereknek a nevéről van elnevezve, akikéről jelenleg van, továbbá mindaddig, amíg Magyarországon erről a két emberről elnevezett tér vagy utca van, vagy lesz, rólam az országban ne nevezzenek el sem teret, sem utcát, sem nyilvános épületet. Velem kapcsolatban emléktáblát mindaddig ne helyezzenek el nyilvános helyen. Ezt a végrendeletet sajátkezűleg írtam és írtam alá, és ezúttal is megerősítem, hogy az ebben foglaltak az én végakaratomat jelenti.

0: apjáról.
1: Amerikába való távozása igen sok gondot okozott neki, hiszen szándéka egyáltalán nem az emigráció volt, mert Magyarországtól nem akart elszakadni. Éppen ezért csak a legszükségesebb holmiát vitte magával, de utolsó budapesti lakását még hosszú ideig fenntartotta, és az egyre ritkábban érkező levelei mindegyikében volt utalás a hazatérés megvalósítására, illetve annak nehézségeire.
0: Levél Dorothy Parishnek, 1942. március 4-e.
2: Amióta múlt júniusban találkoztunk, annyi szörnyű élményem volt, hogy oldalakat és oldalakat venne igénybe, ha leírnám. A legrosszabb mind közül, hogy nincs elég szerződésünk, és ez nagyon megnehezíti az életünket. A Columbia egyetemi fizetésem alig, ha lesz elég három ember számára, a súlyos adók és különböző egyéb ostoba kiadások miatt. Feleségem szeretne valami tanítást vállalni, hogy a helyzeten javítson. De nem tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá, mit kell tennünk, hogy növendékeket vagy állást kapjon.
0: New York, 1942. december 31-e.
2: Egészségem április eleje óta rosszabbodott. Minden este hőemelkedésem van. Teljesen szabályszerűen és kérlelhetetlenül. A doktorok nem tudják megfejteni az okát, és ennek következtében meg sem kísérlik a kezelést. A Columbiáról január 1-ével elbocsájtottak. Úgy látszik, hogy számomra nincs több pénzük. Ez bosszantó, mert ez alatt a két év alatt csak kevéssel többet, mint a munka felét lehetett elvégezni, és én gyűlölöm a befejezetlenséget. Egyébként zeneszerzői pályafutásom úgyszólván befejeződött. Műveimnek kvázi bojkottálása a vezető zenekarok részéről tovább folyik, sem régi, sem új műveket nem játszanak. Ez nagy szégyen. Természetesen nem nekem. Nem azt mondom, hogy a golyóval leterített ártatlan áldozat sorsa nem tragikus, de az ő halála gyors, és az anyaföldjén végzi be az életét. De akit kitépnek a talajából, végighurcolnak elevenen a félvilágon, kivetik védtelenül az idegen szeleknek, kényszerítik, hogy megízlelje idegen ízeiket, és az ismeretlen ételt, és az ismeretlen vizet, és elvitetni mérhetetlenül, reménytelenül messzire attól a helytől, ahova minden erejével vissza akar térni az ember, és bizonyosan tudni, hogy sosem jut vissza többé.
0: Szabolcsi Bence Bartók Béláról.
3: 1943-tól kezdve helyzete láthatóan javul. Anyagi gondjai megszűnnek, Bartókot a zeneszerzőt egyszerűen újra felfedezik. És szerencsére, mint tudjuk, nem egészen későn. A szóló hegedű szonáta és a koncertó még elkészül, és Bartók kialvó életének utolsó diadala lehet, amikor Menuhin 1944. novemberében New Yorkban a szonátát, és Kusevitsky december elején Bostonban a koncertót viszi első sikerre. A feleségének szánt harmadik zongora verseny, a Primrose-nak készülő brácsa verseny, a hetedik vonós négyes már versenyt fut a halállal. A zongora verseny néhány ütem hiány még sikerül befejeznie, a brácsa versenyből azonban csak jegyzetek és vázlatok maradnak, a vonós négyesből mindössze néhány ütem. 1945. szeptember 26-án Bartók Béla meghal a New York-i Westside Hospitalban, mielőtt 65. életévét betöltötte volna. Az a kívánsága, melyet egyik utolsó levelében hangoztatott, szeretnék hazamenni, de végleg, már nem teljesülhetett. A háborút és a német fasizmus lerázott hazáját nem láthatta viszont. És egyik legfőbb fájdalma lehetett, amit az orvosának mondott utolsó napjaiban, csak azt sajnálom, hogy tele podgyásszal kell elmennem.

0: Bartók az én szememmel. 1953. Yehudi Menuhin.
1: Csupán szemei. Ezek a fantasztikus módon mindenen áthatoló szemek fették fel igazi valóságot. Ezek árulták el lelkének lángoló tüzét, míg egyre emésztődő teste féltékenyen takarékoskodott minden cseppnyi erejével, a legfontosabb célok számára tartogatva azt. Mindjárt az első hangoknál elektromos áramkör jött létre köztünk. Kötelék. Lelkeket egybekapcsoló bensőséges kötelék, amely mindvégig erős és szilárd volt. Úgy éreztük, mintha már évek óta ismertük volna egymást. S valójában úgy hiszem, zeneszerző és előadója között egyetlen egy szó nélkül is erősebb, bensőségesebb lelki kötelék létesülhet, mint az illető zeneszerző és évek óta ismert barátja között. A zeneszerző ugyanis személyiségének lényegét, énjének magvát, művei számára tartja fel. Mikor az első tételt befejeztük, Bartók fölkelt, odajött, és a következő szavakat intézte hozzá, amelyek az ő szájából a lángra gyújt szenvedély fékezhetetlenül túláradó kitörésével voltak egyenértékűek. Ezt mondottam. Mindeddig azt hittem, hogy egy művet csak akkor adnak így elő, amikor szerzője már réges-rég

0: Thomas Mann Bartók Béláról.
1: Valahányszor Bartók Bélát csak láttam, vele beszéltem, szavát lestem. Mindenkor lelkem mélyéig megkapott, nem csak lényének szeretetre méltó volta, hanem fennkölt és tiszta művész egyénisége is, amely már szemének szép tekintetében is kifejezésre jutott.
0: Molnár Antal Bartók Béláról.
2: Többenetesen mély szemei, feledhetetlenek. A szemeknek acélos tudott lenni a keménysége, és átölelő szeretettel forró a bársonyos lágysága. Akire rányíltak, azt rádiumos erővel megkapta a kisugárzó akarat, öntudat, biztonság és gyémán tisztaság. Goethe szemeiről mondták, hogy nézése fölitta a világ formáit és értelmét. Bartók őszinte pillantásának erejétől minden megtisztult. A világ hirtelen kitágult és hatalmas értelemre kapott. Együtt élni vele, kortársának lenni, szemrehányást jelentett a közömbösnek, biztatást és kötelezettséget a serénynek.
3: Akarat ereje legyőzte a test gyengeségét. Már-már elpusztíthatatlannak hittük. Azért ért halálére mindenkit annyira váratlanul. Mozart 35 éves korára teljesen felőrölte szervezetét. Ha tovább él, alig ha írt volna már valamit. De Bartókban volt még egy évtizedre való munka és életerő. Halálát csak ugyan szerencsétlenségnek tekinthetjük. És fájlalhatjuk, hogy a titokzatos betegség, amellyel szemben az orvostudomány ma még tehetetlenül áll, megfosztott bennünket tőle. Nem mondhatta ki az utolsó szót, és más sem mondhatja ki azt helyette. Csodáljuk, hogy küldetését ennyire betölthette. Elment. Boldogok, akik segíthettek neki a védekezésül maga köré von drótsövény lebontásában. Az itt maradottak dolga, hogy megnyissák az utat művei előtt, hadd jussanak ezek a művek oda, ahova számva voltak, az emberek szívébe.

Kettős ballada. Arnaud François Villon. Az eső egykedvűn csorog, piszkos állomás épület, feketézők és tolvajok számigálják a pénzüket. A homlokzatra kent süket betűknek is szakálla nő. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelik. Lopni erény. Az boldogul, ki hazudik, a becsület lassan némává szótlanul. Ilyen hosszú áramszünet, rég nem volt, mondja ki, tüzet kér és kacsintva melbebőd. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelik. Csak az nem látja, ki vak, csak az nem hallja, ki süket, azt, ami van, s mit mondanak, mázolhat öles betüket, levedni minden épület, homlokzatok és gyártetők, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Az élet csupa kis betű, s akár bennünk a rémület, semmi sem örök életű. Hiába törvény, rendelet, mert a sok kicsi sokra megy, s lesznek fejüket fölszegők. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Olcsóbb lett volna, s hasznosabb, bármilyen drága szemüveg, mely a látásra módot ad. Kár volt a gyöngülő szemek arányába betűket nagyítgatni, jött csődre csőd, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Koncul hiába vettetünk. Csillapítani éhüket a millióknak csak velünk, ideig óráig lehet. S a szítogatott gyűlölet csak késlelteti az időt. Növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők. Ajánlás. Felség, késő a szemüveg, annak, kit elvakít a gőg, növesztik titkon szőrüket már a hatalmas meszelők.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyék. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárán űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnék jában, anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

0: egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szitja paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pál lesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még. Inkább piát fizetek, és ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el, tanuljunk halászatot.
1: Sziasztok! Folytatjuk a Tilos Rádiónak a magyar hírnapját. Mikrofonnál Horváth Ádám, a pult mögött DJ Tax. És ahogy a mai nap folyamán csupa nagyon neves és nagyon-nagyon nagy szaktekintély jelent meg a stúdióban, most szintén egy ilyen embert köszönhetek nálunk, aki nem más, mint Vince Mátyás. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat a rádióban.
2: Természetesen elfogadtam. Most idefele jövet gondolkodtam azon, hogy mikor voltam utoljára a Tilos Rádió vendége. Van annak már 10 éve, úgyhogy ha 10 évenként vagyok vendég, azt elbírom.
1: Hát bízzuk benne, hogy azért a jövőben gyakrabban is. Hát csak legyenek hozzá pozitív okok is, mert valahogy nekem egy kicsit az az érzésem ezen a mai napon, hogy a hírrel és a hírekkel, illetve a hírszolgáltatási kötelezettségről való beszélgetés az néha egy kicsit keserédes téma. Jól látom?
2: Hát jól látod, mert ugye ma Magyarországon nagyon sok probléma van a hírekkel általában, és ezen belül a közszolgálati hírekkel. Például az első és legnagyobb, hogy ezek nem, amit a Magyar Távirat Iroda gyárt, egyébként már nem saját néven, mert mint intézmény megszűnt, amit én nem csak az intézmény volt vezetőjeként, hanem újságíróként is nagyon sajnálok. És ez most tulajdonképpen degradálva van egy főosztályá, az MTVA keretein belül, bocsánat, mert én se követem, már rosszat mondtam, mert már nem az MTV, hanem a Duna műsorszolgáltató RT része.
1: Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan a házon belül se tudnak már lassan követni, hogy igazából kicsoda ki és micsoda mi valójában.
2: Igen, hát egy létrejött egy olyan közmédia szervezet, amelyik ugye híreket is gyárt, csak hát ez a hírgyártás, ahogy mondtam, igen sok minden problémával van terhelve. Először is a szónak a nemes értelmében ez nem közszolgálati, már csak azért sem, mert a felügyeleti rendszere teljesen a kormányzati kezekben van, a NMHH, a médiatanács, maguk az intézmények, az MTVA és a Magyar Televízió, a Duna Televízió az elmúlt pár évben olyan személycseréken mentek keresztül, aminek az egyik lényege az volt, hogy a régi kádereket kidobni, és helyette új, a jelenlegi hatalomhoz hű kádereket a helyükre tenni. Na most ez, én nem misztifikálom a korábbi kollégáimat, hogy milyen fantasztikus csak voltak, bár hát néhány nagyon tehetséges csapattal dolgoztam együtt, amíg az MTI-nek voltam, egyébként 8 évig az elnöke, és ezt az egész hírgyártási mechanizmus átalakítása már abban a szellemben fogant, hogy könnyen lehessen irányítani, központilag lehessen irányítani, és központilag lehessen dirigálni. Kezdem azzal, hogy amikor ez az MTVA létrejött, nem sokkal azután, hogy engem eltávolítottak a cég éléről, mert azért ezt se felejtsük el, hogy én nem önszántámból távoztam onnan.
1: Benne van a következő kérdésén egyik ez, igen.
2: És nem is úgy, hogy lejárt a szerződésem, nekem még lett volna 2 évvel.
1: Igen, ha jól tudom, hogy a 2010-ben.
2: 2010, igen, novemberében ért véget, és az egy olyan szerződés, amely 2012-ig tartott eredetileg, és Sólyom köztársasági elnök úrtól vettem egyébként át a megbízó levelemet, amelyben, ha emlékeim nem csalnak, benne is volt a dátum, amelyikig nem töltöttem ki az időmet. Na mindegy, ez már a múlt részem, már csak nagyon kevesen emlékszünk rá, csak az érintettek persze biztosan és hosszú ideig, és egyébként azonnal nyugdíjba is mentem, mert elértem azt a kort, amikor elmehettem már nyugdíjba, és aztán bepereltem az MT-t, mert erre a le nem töltött 2 évre én úgy gondoltam, és úgy éreztem, és nem voltam egyedül ezzel az érzéssel, hogy erre nekem valami felmondási pénz, prémium
1: járt volna,
2: és hát ez a magyar kis csodák egyike, hogy elsőfokon megnyertem a pert az MT ellen, és megítélték egyébként. Nagyon okos volt a bíró, mert nem 5 évre való pénzt ítélt meg, hanem mivel a tervezett 5-ből csak 3-at töltöttem le, azt mondta, hogy a 3 évre jutó részét nekem illendő lenne megkapnom, és az MT ezt megfelelbezte, és másodfokon megnyerte.
1: Úgyhogy, hát ez a kicsit így kijött az átlag valójában, a nulla az egyik oldalon, az egyik irányba, a másik oldalon, a másik irányba. Viszont most jól belevágtunk a közepében, egy kicsit még hadd menjek vissza.
2: Persze, hát én is közben elkalandoztam, mert előjöttek az emlékeim. Hát ez bocsánat,
1: ezt úgy semmi, hát hál' Istennek ez ettől jó egy beszélgetés, azt hiszem, hogyha ha spontán előjönnek dolgok, viszont ahogy nézem az ön életre, ezért ebben azért nagyon érdekes momentum van, ugye szerintem az egyik legfontosabb, amit megemlíthetünk, az, hogy a HVG-nek volt a főszerkesztője 79-től.
2: Igen, ezt én úgy szeretném pontosítani, hogy én voltam az alapító főszerkesztője.
1: Akkor elnézést kérek, igen.
2: Lehet, semmi baj, ez egy ideig úgy is szerepelt a HVG impresszumában, hogy alapító főszerkesztő Vince Mátyás egy éve, vagy másfél éve, vagy 2 éve, már nem tudom, ezt valaki kiszedte, úgyhogy simán maradtam az első kronológikus sorrendben.
1: És meddig volt a HVG?
2: Én 79-től 88-ig voltam a HVG élén, és 1988-ban elmentem Washingtonba, az Egyesült Államokba. Ki akartam próbálni magamat a szabad verseny körülményei között is, és a Washingtonba kerültem egyébként egy pályázat, egy állás, meg volt hirdetve egy állás, szerkesztőt kerestek, tehát azért nem távolodtam olyan nagyon el az eredeti szakmámtól, és föl is vettek szerkesztőnek, és 2 évig, 88 és 90 között kint dolgoztam Washington DC-be, és először az első évet egy olyan hírlevél kitalálásával és megvalósításával töltöttem, amiből a végén nem lett semmi. Egy nemzetközi kitekintésű gazdasági bulletin lett volna, amelyet egyébként ők akartak, és erre írták ki a pályázatot, és egy nagy grémiumon több-több osztály és több igazgató részvételével egy ilyen, mondhatni úgy, egy szerkesztőbizottsági vagy felügyelőbizottsági ülés volt, amelyik a benyújtott minták alapján döntött arról, hogy mi legyen ezzel és meginduljon el, és az egyik fő-fő igazgató az egyik első kérdése az volt, hogy uraim, egyáltalán szükségünk van nekünk erre az egészre? Ezt meggondoltuk háromszor is, hogy kimegyünk a nyilvánosságra olyan belső dolgokkal, mert ugye érdekes csak akkor lesz ez, hogyha belső dolgok is vannak benne. Gondoljuk ezt meg még egyszer. Na, ez annak az ülésnek a hangulatát is meghatározta, mert lényegében azzal keltünk föl, hogy még teszünk egy próbát, de van esély rá, hogy nem indítjuk el. Na mindegy, nem indult el, úgyhogy váltottam, átmentem egy másik főosztályra, ott viszont egy olyan hírlevelet alapítottam, amely mind a mai napig kiadásra kerül a Világbank által, akkor úgy kell, az volt a címe, hogy Socialist Economies in Transition. Ezek voltak az átmeneti szocialista gazdaságok, mint Magyarország, tulajdonképpen akkor már elindultak a kínai reformok is, de tulajdonképpen az egész térség. Na és akkor aztán, mikor kevés socialist economies maradtak, vagy elfogytak, akkor a socialist az lejött a címből.
1: És maradt az economy.
2: Igen, economies in transition, akkor ez három év múlva valaki rájött, hogy ez egy hosszú cím, az igaz, és akkor lett transition belőle, és nem hiszed el, hogy három vagy négy évvel ezelőtt megint változtattak a címét, és most már úgy hívják, hogy beyond transition, tehát túl az átmeneten.
1: Hát szépen az evolúció megy.
2: Így ugye? Van, úgyhogy nem tudom, hogy a következő címe mi lesz. Na mindegy, szóval ezt csináltam 88-90-ig, és aztán 90 nyarán úgy döntöttem, mivel nem akartak egy rendes hosszabbítást adni, csak három hónapot, bár biztosítottak róla, hogy Vince úr most éppen ilyen a munkaügyi helyzet, maradjon csak, higgy el.
1: Ez a versenyszférának az egyik jellemzője.
2: Igen, higgy el, hogyha jól dolgozik, akkor három hónaponta meg fogjuk hosszabbítani, és erre azt mondtam, hogy kérem szépen, én ugye most kétszer egy éves szerződésem voltam így, most miért várják el tőlem, vagy voltam itt, hogy egy három hónapos szerződéssel beérjem, adjanak egy vagy két évest, és akkor azt megfontolom, az most nem megy.
1: Hát valójában akkor a Magyar Népköztársaságból ment el, és egy magyar köztársaságba érkezett szinte vissza.
2: Hát, igen, ezt nagyon jól mondom.
1: Milyen volt ezt ott kint megélni egyébként? De hiszen nyilván ott nem csak a magyarországi történések, de az egész közép-kelet-európai nagy mozgolódásnak azért nyilván volt valamiféle lenyomata.
2: Hát magában a bankban is, meg a mindennapokban is, a természetesen faltam az újságokat, néztem tévét, rádiót, próbáltam követni, hogy mi történik Magyarországon. Már azért akkor e-maileket rendesen kapott az ember ismerősöktől Magyarországról. Hát olyannyira, hogy mi megrendeztük a távszavazást az első szabad magyar választások kapcsán, egy nyilván a saját magunk által szerkesztett vagy kitalált szabályok szerint, egy a kint élők vagy a kint lévők közül lehetett szavazni, már csak arra emlékszem, hogy az MT akkori washingtoni tudósítójához kellett a szavazatokat beküldeni, és azt hiszem valami 250 szavazat érkezett, és az SZDSZ nyerte egyébként ezt a külföldi szavazást, és hát, de visszatérve a kérdésedre, olyannyira kíváncsi voltam, hogy mi van itthon, hogy úgy döntöttem, hogy nem maradok kint, és visszajövök, mert itt van az izgalom, itt van a rendszerváltás, és igaz, hogy a lényegem már a rendszerváltáson túljutott, vagy a rendszerváltás első lépéseit már az ország megtette, szabad választások megtörténtek, létrejött az első demokratikusan választott kormány. Én eldöntöttem, hogy nekem itthon van a helyem, és visszajöttem.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ebben a hazajövetelben maga a rendszerváltás is
2: maga a rendszerváltás játszott azt hiszem a legfontosabb szerepet. itt van az izgalom, ide kell jönnöm, és természetesen kaptam egy visszautasítatatlan állásajánlatot, mert ugye én elvileg visszamehettem volna a HVG élére. A HVG-t akkor a Magyar Gazdasági Kamara adta ki, és a Magyar Gazdasági Kamara vezetőivel én mikor kimentem, akkor én megállapodtam, hogy én fizetés nélküli szabadságra megyek.
1: És valójában akkor ezzel foglalva volt a pozíció.
2: És foglalva volt a pozícióm, és az utódom, a Lipovec Iván, azt tudta ezt nagyon pontosan, hogy én, hogyha úgy döntök, hogy visszajövök, és amikor visszajövök, akkor nekem ez be van ígérve, ez a pozíció. Ezt nem nagyon terjesztettük, de ez egy szűk körbe azért tudott volt. És akkor aztán én úgy döntöttem, ez teljesen a saját döntésem volt, hogy én nem a HVG élére jövök vissza, hanem egy Eurexpansion nevű multinacionális csoport elcsábított, akit egy Jean-Louis Servan-Schreiber nevű francia újság csináló alapított, és az volt a víziója, hogy egy páneurópai gazdasági lapok közösségét összehozza, amiben magyar lapok is kellene, hogy tartozzanak, de mit tudom én, az ászlós hajó abban az időben nem sokkal, miután engem alkalmaztak, megszerezték a Kommerszant című, akkor még Szovjetunióban lévő, de ugye oroszországi lapot, ez, és de minden volt szocialista országban, és Magyarországon kiszemelték maguknak a figyelőt, és a világgazdaságot. És engem azzal csábítottak el, hogy én ezt az egészet generálhatom, vezethetem ezt a folyamatot, és hát mivel ez egy nagy nemzetközi konglomerátum, már fogja kinőni magát, amely konglomerátumba a fiatal és tehetséges embereknek nagy lehetősége van az előrejutásra, szóval elbolondítottak és elvállaltam. Na most a probléma ott volt, hogy ez a dolog az Euroexpanzión, bár a nevében benne volt az expanzió, túlexpandált, nem a saját pénzért, hanem bank kölcsönből, és a kuvaiti iraki háború utáni hirdetési leülés a nemzetközi piacokon, az kihúzta a talajt a számítások
1: szerintem
2: alól.
1: Szerintem az 91-ből ez ki, beszél, 92-ből.
2: Igen. Nem, ugyan most valami visszaemlékezést írtam erről közösen többekkel együtt erre a periódisra, hogy hogy is vette meg ez a francia Eurexpansion csoport a segítségemmel a Figyelő RT-t akkor a hírlapkiadó vállalattól részben. Szóval ez is egy régi történet, mint ahogy a hazajövetelem is egy régi történet. Szóval mindegy, Eurexpansion kísérlet megbukott, én ott maradtam állás nélkül, aztán hát nem tudom, nem figyelj, ha belemegyünk az életrajzom részleteibe, soha napján nem vagyunk abba.
1: Én még egy dologra szeretnék rákérdezni, és utána zenéljük
2: menjünk,
1: egyet.
2: És aztán menjünk vissza a hírekre.
1: Igen. Viszont azért egy dolgot én még nem szeretnék kihagyni, az nekem nagyon érdekesnek tűnt, még pedig ez a 83-as vietnámi ténykedés.
2: Az 73-as, az a 83-as. Az egy viszonylag egyszerű dolog volt. Jött egy behívó, hogy menjek el orvosi felülvizsgálatra a Robert Károly körúti Honvéd kórházba. Én akkor Slapaj újságíró gyakornok voltam a Világgazdaság című napilapnál, és híreket fordítottam, Reuters híreket, meg APA, meg Deutsche DPA híreket, na mindegy. És hát elmentem, ez valami hajnali 8 órakor volt, én már akkor is nehezen keltem föl reggelenként, azért mondom a 8-ra a hajnalit, és ott a ruhatárba vetkőzünk, és ott az egyik ruhatáros nő mondja a másiknak, hogy na megint jött egy vietnámi csoport. Na hát a fene nagy eszemmel én ezt rögtön azért, mivel újságolvasó ember és újságíró ember volt, tudtam, akkor már a hírekben benne volt, hogy Párizsban megkötötték a békét, a vietnámi békét, és megállapodtak a felek, hogy egy 4 országból verbúvált nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottságot fognak létrehozni, lengyel, magyar, indonéz és kanadai részről lesznek ebbe a bizottságba. Na, és akkor aztán ez ma már később derült ki, hogy a magyarok és a lengyelek a nyelvtudás, az angol nyelvtudás hiányát, mert ez angolul folyt a diplomácia, azzal pótolták, hogy minden egyes katona mellé állítottak egy tolmácsot is.
1: Ez egy katonai kontingens volt, vagy egy szakértő?
2: Ez egy egyértelműen a magyar csapat, a magyar honvédség, és két részből állt a magyar kontingens, állt egy a külügyi részből, az a külügyminisztérium felügyelete alatt volt, az volt egy kis létszámú, és csak alapvetően Szajgonban, a dél-vietnámi fővárosban lévő csapat, és volt a nagy csapat, az a tulajdonképpen az a honvédelmi minisztérium felügyelete alatt állt, bár ki tudja azt pontosan, hogy volt az a háttérben, azóta se néztem utána. Na mindegy, lényeg az, hogy volt az HMS, BMS, határőr, mindenféle, és tartalékosok, mi voltunk a tolmástisztek, és ez volt a vietnámi csapat, amit a ruhatáros nő mondott a másiknak, hogy behívtak bennünket, csomó tartalékost, és egy elég szigorú egészségügyi vizsgálat volt nyelvvizsga, hát a nyelvvizsga az olyan volt, hogy behívtak egy terembe, és ott ült 3-4 katona, volt egy-két civil is, és elkezdtek velem angolul beszélgetni, és akkor én angolul válaszoltam.
1: Ez egy kötelező dolog volt, vagy az ilyen kötelezően ajánlott dolog volt?
2: Igen, ajánlották, hogy tulajdonképpen eléggé nyilvánvaló volt, hogy rossz néven vennék, hogyha ebből nemet mondana az ember, és ennek ellenére voltak néhányan, akik nemet mondtak, és különböző utakon elintézték maguknak. Például, ha a családosok voltak, akik könnyebben megúszták, és én emlékszem, hogy valahol valami Pest környéki laktanyában volt a felkészítő képzés egy hét, és úgy folyamatosan ürült ki egy-két ember, egy-két-három-négy, akikre aztán később megtudtuk, hogy elintézték maguknak családi okokkal, de lehetett másokkor is a felmentés. De én fiatal voltam, és úgy gondoltam, hogy ez nagy kaland.
1: Tehát mennyi ideig tartott a kényszer?
2: Ezt majdnem egy évig, 11 hónap. Hát persze.
1: Ez érdekes tapasztalat lehetett.
2: Most megyek majd vissza jövő januárba körülnézni 40-valahány év után, hogy mi változott. Egyébként volt, aki csak 6-7 hónapot volt kint, és hát ez jellemző volt az akkori magyar honvédségre, hogy megkérdezték, hogy ki mikor szeretne hazamenni, sietne haza, gyorsan hazamenne, vagy minél tovább akarna maradni, vagy mindegy. Na most, aki azt mondta, hogy minél tovább akar maradni, azt hazahozták az első csoportba. Aki azt mondta, hogy most szeretne már gyorsan hazamenni, az maradt a legvégére. És akkor akinek mindegy volt, én azt írtam, emlékszem, azt írtam a kérdővére, hogy mindegy, azok úgy jöttek, amikor jöttek. Úgyhogy ez egy fiatal embernek ez egy nagy kaland volt, hát a Ázsia, a trópusok, egy idegen kultúra, maga a békefenntartás volt a legkisebb dolog az egészben, mert nem igazából sikerült a békét fenntartani, mert folyamatosan mentek a tűzszünet sértések, és oda se engedtek bennünket, mert vigyáztottak, hogy és vigyáztunk olyannyira, hogy ez talán furcsának fog hangzani, vagy furcsán fog hangzani, a magyar kontingensnek, ezen belül a tartalékos tolmástiszteknek nem is volt fegyvere. Ezt nagyon rossz néven vettük az elején, aztán rájöttünk, hogy ez mint a színházban úgy van, hogyha a fegyver ott van, az előbb-utóbb el is sül. Úgyhogy nem akartak, hogy baleset érjen senkit se, és ennek a legegyszerűbb módja az volt, hogyha a magyar katona nem kap puskát, vagy nem kap pisztolyt a zsebébe, pláne nem a tartalékos, aki amúgy tulajdonképpen civil, csak beletöltöztetve katona ruhában.
1: Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes élmény lesz újból viszont látni ezeket a helyeket így 40 év után.
2: Hát azért gondoljunk bele, Magyarország is mit változott 40 év alatt, és Vietnám is mit változhatott 40 év alatt. Nyatrang volt az egyik hely, ahol több mint két hónapot eltöltöttem. Arra nagyon emlékszem, hogy az egyik nap dühös voltam, hogy minden nap úgy keltem föl, és ezt nehéz elhinni, hogy 7 számra sütött a nap, és egy felhő nem volt az égen. És untam. Arra ébredtem, hogy ez borzasztó, épp meleg is volt hozzá.
1: Gondolom.
2: Borzasztó, hogy már megint egy ugyanolyan napra ébredtem, mint tegnap. Úgyhogy, na jó. De hát ez is régen volt, és ott egyébként, ha a média világhoz visszatérünk, annyi érdekes volt az életemet, az is meghatározta sok tekintetben, hogy nem egyedül voltam kint újságíró, bár újságíróként nem lehetett működni, bár Acél Bandi, aki szintén kint volt, meg Friedman Bandi, aki fotósként szintén kint volt, mind a ketten azt képzelték, hogy majd az MT-t fogják tudósítani. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem jön össze, és ez nem megy. A Friedman Bandi azért csinálgatta a fotóit, és egy WordPress fotó első díjat is nyerte egy fogócsere fotóval, ami ott volt az MT-be a szobámnak a falán, addig, amíg az MT-nél voltam. És az egyik újságíró kollega az a Világgazdaságnál volt főnököm, a Gyulai Pista volt, aki Szajgonban a főparancsnokságon teljesített szolgálatot. Én kim voltam a vidéken, és időnként fogorvoshoz beutaztam Szajgonba. Olyannyira, hogy takarékoskodtunk a fogorvos idejével, mert mindig mondtam neki, hogyha már nagyon gyorsan be akarta volna fejezni, hogy akkor most itt hagyjuk abba, majd a következő lukkal jövök legközelebb, mert akkor ez mindig egy indok volt arra, hogy be lehetett menni a vidékről Szajgonba. Na mindegy. Egy ilyen nyári estén, amikor esett a trópusi esztő, akkor a Gyulai Pistával hosszasan elbeszélgettünk, hogy a Világgazdaságban, ahol ő volt nekem főnököm, és ahol én slapaj voltam, mint elmondtam, kéne abban egy heti lapot is csinálni. Egy olyan izgalmas ismeretterjesztőt, mint hát olyat, mint az Economist, vagy olyan, mint a Spiegel, vagy olyan, mint a Wirtschaftswoche. És akkor a Gyulai Pista nagyon megértően bólogatott, és azt mondta, hogy írd le, és add ide nekem, majd el fogom olvasni. Na most ebből lett 6 év múlva rá a világ. 73-ban volt mindez, és a HVG megszületett 79-ben, de ennek is hosszú a története.
1: Zenéljünk egyet. És akkor a zene után térjünk vissza a beszélgetéshez. Vendégünk Vince Mátyás, a HVG alapító főszerkesztője és az MT volt elnöke. Jól mondom, ugye az elnököt, mert
2: igen,
1: nem vezérigazgató, hanem elnök.
2: Igen, de hát végül is ez teljesen mindegy. Amikor én voltam az MT vezetője, akkor engem elnök úrnak hívtak, és egy eléggé bonyolult felügyeleti rendszerben végezhettem csak a munkámat. Az egy politikailag kiegyensúlyozott felügyelőbizottság és egy úgynevezett tulajdonosi tanácsadó testület volt fölöttem, és mind a két irányba rendszeresen, meg adhok jelleggel is beszámolással tartoztam, és mindkét testület úgy volt törvény alapján megalkotva és fölállítva, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok egyensúlyban legyenek, és bizonyos fontos kérdések, például az elnök alkalmazása vagy kirúgása, az kétharmados többséghez volt kötve, tehát magyarul egyfajta politikai konszenzusnak kellett lenni fontos lényegi kérdésekben.
1: Én azt hiszem, hogy ez egy demokratikus rendszerben, azt szerintem ez egy alapvetés, hogy bizonyos intézmények így működjenek, hiszen ugye, hogyha az MT-ről beszélünk, meg eleve szerintem ennek az egész tematikus hírnapnak, ami van itt folyik a Tilos Rádióban, meg eleve a hírekről beszélünk, azt hiszem nagyon gyakran felmerül az a kifejezés, hogy közszolgálatiság, és azt szerintem egy olyan dolog, ami egyre inkább egy kicsit ilyen vaktába pufogtatásként van használva akár manapság, de
2: mindig is így volt, hogy soha senki meg nem tudta mondani precízen.
1: Hogy ez mit jelent?
2: Volt első időben a helyettesem, a Váradi Emil volt, aki azt mondta, hogy az a közszolgálatiság, amit éppen az MT aznap csinál.
1: Na, de akkor itt viszont jutunk el odáig, hogy manapság sajnos én azt látom, hogy akár ugye most már az MT a közszolgálati médiának a része, ami hát gyakorlatilag a függetlenségét teljes mértékben, illetve az önállóságát minimum teljes mértékben aláásta, de abban az időszakban 2002 és 2010 között hát akkor sem voltak feltétlenül kevésbé viharos ellentétek a politikai szélnek a különböző oldalán, hogy mennyire tudott közszolgálati maradni, vagy mennyire tudott politikán felüli maradni az MT, illetve mik voltak azok az irányelvek, amelyek alapján az MT szolgáltatni tudott, vagy egyáltalán mi volt a definíciója annak, hogy milyen híreket szolgáltatott az MT?
2: Igen, hát ez egy sok kérdés egymás után, majd megpróbáljuk szétszálazni. Az első, hogy én, ami ma Magyarországon közszolgálati hírszolgáltatást nevet visel, vagy így nevezik, azt én egy teljesen hibás névnek tartom, tehát a mai MT-re, a mai közmédiumokra Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy közszolgáltatást végeznek, ez egy pártirányítás alatt álló propagandagépezet. Ehhez elég megnézni egy híradót, elég megnézni egy egynapi magyar távirati iroda hírkiadást, ez már rég nem a közszolgálata, és ugyan mindig probléma volt a közszolgálat meghatározása. Egy kapaszkodó volt az én időmben, ami most már sajnos nincs, akkor volt az Magyar Távirati Iroda tevékenységét külön szabályozó törvény. Tehát törvény szabályozta, és abba rögzítve volt, hogy minden feladatot kell az MT-nek ellátni. Tárgyilagosan, pontosan, megbízhatóan tudósítani a külvilág dolgairól, a közt érdeklő magyar dolgokról, működtetni országos sajtószolgálatot, amelyben a különböző intézmények közérdekű információit kellett közzétenni. Most nem akarok belemenni, ez egy olyan törvény volt, amit 1900, ha emlékeim nem csalnak, 96-ban hozott létre a magyar parlament, és ez a törvény az előbb említett konstrukcióval, ami egyrészt pontosan felsorolta a magyar távirati iroda feladatait tételesen, amely megteremtette ezt a felügyeleti rendszert, az az én meggyőződésem szerint, de én nyilván nem vagyok ezzel egyedül, abban a periódusban, amikor ez így működött, és ez tartott valóban 2010 végéig, 2011 elejéig, amikor a Fidesz ezt az egész

0: Távirati irodát. A Magyar Távirati Irodának, mint részvénytársaságnak a közgyűlése a magyar parlament plenáris ülése volt. Tehát nekem mindig az éves beszámolómat a parlament előtt kellett megtennem, és ott lehetett ehhez hozzászólni. Egyébként érdekes volt, mert azért már akkor is a politikai kontroverzia ott volt a távirati iroda körül. Például engem kétszer választottak elnökké, amihez, mint az előbb mondtam, kellett egyfajta konszenzus a két politikai oldal között, ami megvolt, de például a Fidesz hol elfogadta az éves beszámolómat, hol nem fogadta el az éves beszámolómat. Tehát az, hogy a főnöki kinevezésemben volt egyfajta egyetértés, ez nem jelentette azt, hogy automatikusan elfogadta volna mindig minden párt az én beszámolómat.
1: Volt ennek a törvénynek olyan kitétele, amely azt a fajta arányosságot tárgyalt, hogy mondjuk egy hírszolgáltatás, tehát egy híradón belül mondjuk az aktuális kormány, illetve ellenzéki pártokkal kapcsolatos híreket milyen arányban kell közölni, vagy nem volt?
0: Nem, de ennek ugye azért vannak nemzetközi sztenderdjei, és az ORTT-nek is volt a törvény alapján némi felügyeleti jogosítványa a közmédiumok és így az MT tekintetében is, és ők rendszeresen vizsgálták ezt fél évenként emlékeim szerint ezeket az arányokat, és rendszeresen ezt nyilvánosságra hozták, és azt gondolom, sőt erre emlékszem, hogy az én időmben nem volt olyan diszkrepancia, ami a nemzetközi sztenderdeknek nem felelt volna meg, tehát ellenzék, kormánypárt arányok rendben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a parlament alá, hogy mondjam, parlament alá rendelt paritásos felügyeleti testületekkel ellátott Magyar Távirati Iroda, amelyben a fajsúlyos kérdésekben több mint feles többség kellett a döntéshez, egy olyan hátteret adott, amelyben lehetett korrektül híreket gyártani. Na most azt gondolom, hogy ez sikerült is abban az időben, amikor az MT-t én vezettem, mert az MT tagja volt, bár ugye már 70-es évek óta tagja volt a Hírügynökségek Nemzetközi Szövetségének, és azt gondolom, hogy nem lehettem volna ennek a szövetségnek, két évig én voltam az elnöke, hogyha a Magyar Távirati Irodánál a nemzetközi közösség olyan helyzetet talált volna, vagy értesült volna egy olyan helyzetről, amelyben az MT-nél híreket hamisítanak, vagy híreket hallgatnak el. Úgyhogy én ezzel csak jelezni akartam, hogy egy nemzetközi elismerést is kapott a Magyar Távirati Iroda abban az időszakban, amikor az a csapat csinálta, amit én vezettem, mert természetesen ez a hírgyár egy csapatmunka. A hírgyártás ugye először is kezdődik, amikor az van az belső szabályzatokban, mert kérdeztél szabályzatot is. A Magyar Távirati Irodánál minden szerkesztőségnek volt egy külön kézikönyve, és az egész Magyar Távirati Irodának, amelyik részletesen leírta, hogy olyan apróságokat, hogy a százalékot százalékjellel írjuk-e, vagy betűvel írjuk, hogy a különböző külföldi neveknek melyik átírását, akkor a hírnek ugye a bevezető része, a lead, az mint külön, mint a hírnek egy különálló egysége, ez is szabályozva volt, tehát hihetetlen módon a törvény és a belső szabályzatok és ezen belül a szerkesztőségi kézikönyvek nagyon-nagyon erőteljesen beszabályozták, hogy milyen az a gyártási folyamat, mert ez egy precíz gyártási folyamat a hírügynökségi gyártás, és ez a gyártási folyamat is többszörösen gellert kapott az új rendszerbe. Az új rendszer alatt azt mondom, a 2010-11 óta létező és azóta többször átalakított rendszert értem, amelyben az MTI folyamatosan elvesztette a jelentőségét, ma talán egy osztály vagy egy főosztály, önállósága megszűnt. ingyen adja a híreit, és akkor ezt most akkor majd, ha a gyártást végigbeszéltük, akkor beszéljünk a hírelosztáshoz, hogy a

0: az ingyen hírszolgálat az a világban alig létezik, talán van Azerbajdzsánban. Amikor...
1: Mi nem teljesen az objektív hírek.
0: Igen, leheti. Hát de ennek mi a következménye például a magyar hírpiacra? Az, hogy mivel szegények a médiumok, egyszerűen rengeteg médium döntött az utóbbi időkben úgy, hogy nem kell neki fizetős hír, elég neki az ingyenes MT.
1: Ami viszont...
0: De az ingyenes MT először is nem a teljes MT hírkiadás, fotóba is csak egy viszonylag gyengébb minőségű mini válogatás van, ami ingyen felhasználható, és hírbe például, főleg nemzetközi hírekbe, kulturális, gazdasági, de még politikai hírekbe is, csak a hírek egy részét adja ki az MT az ingyenes kiadásba.
1: Magyarul objektivitásban nulla.
0: Hát nem, hanem csomó fontos hír kimarad a nagy hírfolyamból, mert nagyon kevesen fizetnek elő, mert van, tehát megmaradt azért fizetős fotószolgálat, megmaradt fizetős rádiós hírszolgálat, nem, azt hiszem, az már az is ingyenes. De van, lehet szakosított híreket, például média hírekre elő lehet fizetni, abban több van, mint az ingyenes, meg a külpolitikai hírekre is elő lehet fizetni, plusz. Na de mivel nagyon kevesen fizetnek elő, ez a nagy híráramba nem jut bele. A híráramba egy szűkített választék jut bele, plusz ugye az előbb szóltam arról, hogy a hírkészítés az egy gyári folyamat, például ugye nem mindegy, hogy a minőség ellenőrzés hány emberen keresztül megy, és milyenek a minőség ellenőrök. Hát először is a minőség ellenőrzési pontok számát radikálisan lecsökkentették. Az én időmben több tucat embernek volt hírkiadási joga, ami annyit jelentett, hogy benyomta az enter billentyűt, és kint volt az éterbe a hír. Ez ma nem így megy. Tizenvalahány embernek van hírkiadási joga, amit ha 3x8 órára elosztasz, az már rögtön nem is olyan sok. Ha még azt is hozzászámított, hogy egy ilyen kis létszámnál nincs lehetőség arra, hogy egyszerre üljön a kiadók között egy sportos, egy külpolitikus, egy belpolitikus, akkor olyan szerkesztő adja ki, akinek ez nem szakterülete. És hogyha itt olyan is előfordul, már pedig előfordul, hogy kevesen vannak, tehát szűk a keresztmetszet, akkor a hír vár. És vár, és nincs kiadva, és akkor 2 órát késik, másfél órát késik, 2 napot késik, az már másokból késik. A 2 napot késő hír az azért késik 2 napot, mert valaki bekérte.
1: Mert azt akarja, hogy késen.
0: Nem, van ilyen is, hogy akarják, hogy késen, de valaki még el akarja olvasni valahol.
1: Ja, értem. Azt hadd kérdezem meg egyébként, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez... Nekem, mint ilyen szempontból laikus embernek 2 dolgot vet fel, vagy-vagy. Ez most dilettantizmus, vagy ez egy célzott irányításnak a fajtája, vagy következménye ebben az esetben?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos, előre kitalált rendszer, aminek az egyik sarokpontja egy olyan szervezeti rendszer létrehozása, amelyben eltűnnek a felelősségek és a világos egyértelmű utak, beleértve a hírnek az útját is, mert akkor lehet, ha nincs egyértelmű hír, akkor hírút, akkor föltűnik, hogyha 2 órára egy hír valahonnan kikerül és vár, amíg valaki jóvá nem hagyja, ugye? Az MTVA, amelyik egy teljesen furcsa állatfajta a magyar gazdaságban, alap, mi az, hogy alap? Hát vállalatot ismerünk, egyesületet ismerünk, olyan, hogy alap, mi az, hogy alap? Na most ez annyit jelent, hogy ezzel a megkergült és összekavart felelősségi rendszerrel, amiben senki nem tudja, hogy ki miért felelős, illetve felelősségek ketté vannak osztva, mert valaki megrendel, valaki elkészít, de aki megrendeli, az nem ugyanannál a cégnél van, vagy nem ugyanannál a szervezeti egységnél van a kettő, tehát tulajdonképpen kérdéses, hogy ki a főnöke, kinek, kikinek.
1: Bőven elég meghallgatni, vagy megnézni egy bármilyen műsort a tévében, a rádióban, amíg gyakorlatilag 20-25-30 másodpercig mondják, hogy kinek a megbízásából, kinek a jóváhagyásával, ki gyárt, aki számára.
0: Így van, ez csak a hit, de egyrészt már érzékelhető, hogy elég bonyolult úton megy keresztül, ráadásul ez meg van bolondítva, és nem egyértelműek a viszonyok. Tehát azt gondolom, hogy el is felejtettem, hogy honnan kanyarodtam most ide ehhez a történethez.
1: Hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy mennyire lecsökkent a feladó személyeknek a száma, tehát
0: ja, igen, minőség, igen. Tehát minőségi problémákat okoz, meg lassúságot okoz. Igen. És akkor mondom, az a baj, hogy a kollégák erről, mármint az MT-s kollégák, nyilván nem szoktak a nyilvánosság előtt beszélni, mert az állásukat veszélyeztetik. Itt önmagában az, hogy szakértelem és hozzáértés és tudás lett utcára rakva százasával, hiszen a mai létszáma az összevont TV, rádió, MTI-nek még akkor is, hogyha ugye most két helyre vannak szétosztva a Duna részvénytársaságban, meg az MTVA-ban, a korábbihoz képest hihetetlen csökkenés van, tehát jó szakemberek tömkelegét küldték el a Magyar Távirat irodáról. Tehát én bosszankodom rettenetesen, hogyha ha olvasom a régi híreket, mert egyszerűen rengeteg a lassan kiadott, késéssel kiadott, felesleges, vagy nagyon tudatos ellenőrzés alá vetett hír. És ez szerintem mérhetetlen kárt okoz a magyar média világban, mert a köz nem értesül dolgokról, félreinformálódik a dologra. De most tessék, hogy én nem gondolom, hogy bárki olyan nagyon vitába állna, vagy vitába szállna velem, hogy elvesztette közszolgálati jellegét az MTI és a közmédia. Tessék megnézni egy egynapos hírfolyamot a köztévébe. Csak a migránsok, csak a bevándorlás. Ez a téma uralja. Úgy, hogy ezt Magyarországot, ezt én nem mondom, hogy nem érinti.
1: Hát de nem
0: egy központi probléma, különösképpen, hogy az országot ezek a migránsok, bevándorlók, akárhogy nevezük is, most éppen elkerülik. Az igazi problémát ezek most Szlovénia és Horvátország. Az számára. Na jó, egész nap ez megy.
1: Hát ez egy hisztériakeltő propaganda lépezet, de egyébként, hogyha kicsit beszéljünk mondjuk egy másik hírról, ha már példaként, mert igazából ez a migráns dolog már a vízcsapói fesz folyik, akár pro, akár
0: de nem kontra, véletlenül de folyik, tehát ez a válasz a kérdésedre, hogy ez nem véletlen, hogy ez így van, ez nagyon tudatosan így van irányítva.
1: De hogy egy például ma reggel néztem a híreket, és gyakorlatilag 3-4 tévés hír, illetve internetes portálon megjelent az, hogy a magyar gazdaság lelassult, és csak 2,3% lett a növekedés, amivel lassult az eddigi trendben. Bekapcsoltam az M1-es híradót, főcím. Idén is 2,3%-kal növekedés van, ami hát az egyik legjobb, és stb. És úgy, gyakorlatilag ugyanaz a hír volt, egy teljesen más szemszögből, és nyilván, hogyha Tápió Röcsögén valaki megnézi, aki más nem tud fogni, akkor ezt nyilván elhiszi, és nyilvánvalóan ehhez áll.
0: Jó, hát ez tálalás kérdése is, ugye azért a hír szerkesztés az egy nagyon felelősségteljes dolog, és természetesen, akik ezt a szakmát műveljük, tudjuk, hogy ugyanazt a tény adatot nagyon sokféle körítésben lehet fölkínálni. Tehát és ennek tipikus esete az, amikor százalékokról és ilyen fogalmakról eredményekről beszélünk, mert nem mindegy, hogy mihez hasonlítom. Nem mindegy, hogy egy bonyolult jelenséget mennyire bonyolultan akarok és tudok bemutatni, és mit emelek ki belőle. Tehát a hírszerkesztőnek mindig van lehetősége, noha mindig azt állítjuk, hogy a hírügynökségi hír az sokoldalú kell, hogy legyen, objektív kell, hogy legyen, pontos kell, hogy legyen, gyors kell, hogy legyen, szóval egyszerre kell ennyi minden követelménynek eleget tenni, de azt is tudjuk, hogy ezek sérülhetnek, és azt is tudjuk, hogy a szerkesztői kéz, vagy a szerkesztői szemben nagyon sokat számít. Tehát minden igazság szerint a hírfolyamának az egészét tekintve lehet vizsgálni, vagy mondjuk egy napot azért meg kell nézni egy tévéadásból, vagy egy hetet meg kell nézni egy hírkiadásból, ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy van-e valami tudatos torzítás, vagy sem.
1: Sajnos néhány percünk maradt már, csak pedig ezekről tényleg órákig lehetne beszélni, viszont engem egy dolog még azért érdekel, hogy abban az időszakban, tehát 2002-től 2010-ig mennyire volt jellemző egyébként a különböző akár politikai, vagy akár gazdasági érdekcsoportok, hát hogy mondjam, lobbizása azzal kapcsolatban, hogy most egy adott hír az hát objektíven vagy kevésbé objektíven jelenleg, tehát bepróbálkoztak emberek, akár önnél, vagy akár másoknál?
0: Persze, én elég hamar ismertélet ebbe a múltam is közre játszott, hogy én nálam nem nagyon lehet ilyesmivel kopogtatni, mert én mindenkit elzavarok, tehát úgyhogy egy kézen meg tudnám számolni azt, amikor komoly befolyásolási kísérletnek voltam részese, és mindig ellenálltam. Azt is gondolom, hogy a kollégáim most alapvetően ebben a szellemben szerkesztettek, de természetesen van tudomásom arról, hogy politikai és gazdasági nyomás volt konkrétan ügyekben, konkrétan kollégákon.
1: El lehet esetleg valami konkrétumot árulni, még ha nem is feltétlenül névvel, de hogy milyen jellegű dologban próbálták például valakik az akkori valami komoly dologban hírt hamisítatni? Hogy ilyet
0: nem
1: illik kérdezni?
0: De, lehet kérdezni. Én nem hagytak mély nyomokat bennem ezek a dolgok. És most éppen, ami elsőnek eszembe jut, az éppen olyan dolog volt, amelyik nem a hír fölhozatallal volt kapcsolatos, hanem az MT-nek volt egy használaton kívül álló fotó szerkesztőségi épülete az MT-től, az MT-vel szomszédos telken, amit eldöntött az MT-i, hogy egy nyilvános árverésen el fogja adni. És ebben az árverésnek az ügyében hívott föl egy politikus, és próbálta. Nem is tudom, valami vazallusának az érdekeit képviselni, és én igen indignálódva elhajtottam, azt mondva, hogy tessék szíves lenni megmondani az úrnak, hogy vegyen részt nyugodtan a árverésen, és a legmagasabb. Én nem tudom ezt befolyásolni, mert a felügyelő bizottsággal és a tulajdonosi tanácsadó testülettel együtt eldöntöttük, hogy ezt egy nyílt pályázatban fogjuk eladni, tehát én ettől eltérni nem tudok, és nem tudok ebben segíteni.
1: Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy látja a jövőt itt Magyarországon? És viszont van egy telefonálunk, akkor viszont azt kérem, hogy a...
0: Jó, ja, valaki lehet, hogy emlékszik helyettem, egy befolyásolás.
1: Halló!
0: Itt vagyunk.
2: Halló, Robi vagyok.
1: Szevasztok!
2: Egy nagyon röviden, hogy a köztévében ugye miért a migráns téma folyik ki, mint az özelmű íz a televízióból, hogy addig se mással foglalkozzanak az emberek, tehát hogy ne kérdezzék meg azt, hogy mi van az egészségügyel, vagy az oktatással, vagy a
0: Krestor-Bukrányzővel,
2: vagy a Krestorral, vagy a Budakestre, igen, tehát elég elolvasni a tegnapi Magyar Narancs 3 vezércikkét, és abból az egyik erről is szó van, hogy nagyon jó mind a három. Én ezzel átadom a szót, mert rövid az időtök.
1: Köszönjük, szia Robi!
2: Hello.
1: Hát igen, sajnos ez a probléma abban, hogy nagyon sokan ezt elmondják, akkor nagyon sokan, akiknek nyilván ez a szájízük ellen van, vagy rossz, azt mondják, hogy ne, ez csak egy összeesküvés elmélet, de hát amikor viszont egy olyan ember mondja ugyanezt, és itt most nem a Robira gondolok, hanem őre, hogy ezek a dolgok így működnek, akkor sajnos nem marad más, mert az ember tényleg elhiszi azt, hogy bizony a nagyon komoly érdekcsoportok, vagy érdekek mentén megy. De akkor még egyszer az utolsó kérdésem, hogy mennyire látja feketén, vagy szürkén, vagy adott esetben akár valamiféleképpen pozitívan a jövőt ebben a térben. Ami nyilván lehet, hogy egy hülye kérdés.
0: Nem hülye kérdés. Hát attól függ, hogy éppen az optimista énem, vagy a pessimista énem kerekedik-e felől. Az optimista énem azt mondja, hogy ez a rendszer így, ilyen módon nem maradhat fenn sokáig. Akkor persze vissza lehet kérdezni, hogy mi az a sokáig.
1: Meg mi lesz utána?
0: És meg mi lesz utána, ez már részletkérdés, úgyhogy ezt már nem vállalom, hogy megválaszolom. És van, amikor a pessimista énem kerekedik felül, amikor látom, hogy mindenki tudomásul veszi, pontosabban szólva nem mindenki, hanem nagyon sokan tudomásul veszik, néha magamat is rajta kapom, hogy tudomásul veszem, amikor átvernek, amikor próbálnak befolyásolni oly módon, hogy és engem egy fokkal nehezebb manipulálni, mert hamarabb észreveszem, hogy kilóg a lóláb. És néha ez bosszant, hogy az emberek a legnyilvánvalóbb lóláb kilógás esetén se veszik észre, hogy ők manipulálva vannak.
1: Nem akar egy saját hírügynökséget alapítani? A helyzet megoldására nem gondolkodott el ilyenem?
0: Hát én gondolkodtam, aztán mindig kiderült, most is kiderül, hogy ez sok pénz egy ilyet létrehozni. És ráadásul azzal, hogy a Magyar Távirati Iroda ingyenesítette a híreit, ez egyébként én szerintem ez az EU szabályok ellen való dolog, mert én szerintem, és ez könnyen belátható, hogy egy olyan portál, vagy egy olyan újság, amelyik az MT ingyenes híreit felhasználja, és mondjuk megtölt vele 5 oldalt, az verseny előnyben van ahhoz képest, akinek az 5 oldalt fizetős hírekből kell összeállítani. Magyarul, és mivel ezt a ingyenes MT-t a magyar állam adja, ez egy bújtatott állami támogatás, amiért szerintem föl lehetett volna, vagy föl kellene lépni, és mit tesz ez lehetetlenné? Mindenkit lehetetlenné tesz, aki pénzért árulja a híreit. Mert van ingyenes.
1: Gyakorlatilag monopólium
0: helyzetben. Volt független hírügynökség, néven egy kis hírügynökség, az én időmben is versenytársak voltunk, bár én mindig hogyha szóba került nyilvánosan, akkor egyrészt mondtam, hogy jó dolog a verseny, és a másrészt igyekeztem kisebbíteni a konkurensnek az érdemeit, de ettől még ezt tudomásul is vettem, meg így is volt, hogy ők versenytársak voltak, és bennünket főleg gyorsaságban arra késztettek, hogy ne sokat totojázunk, és amit megszereztünk hírt, azt adjuk ki gyorsan. Megszűnt, tönkrement. Egyszerűen a létalapját vette ki az, hogy van ingyenesen elérhető hírek vannak tömkelegével. Úgyhogy őrült világot élünk.
1: Ezzel egyetértünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének és az MT volt vezérigazgatójának. Folytatódik a Magyar Hírnap a Tilos Rádión, a zene után jönnek a többiek. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy valahol, valamikor ezt a beszélgetést még folytatjuk itt a rádióban.
0: Nagyon szívesen jövök bármikor a Tilos Rádióba.
1: Nektek pedig szép napot és további jó rádióhallgatást. Sziasztok!
3: Sziasztok, Tilos Rádiót hallgatjátok, mindenünk a spanyol inkvizitorok. Mindegyik azok a csütörtök 8-szor van, mint minden héten ma is egy sztár vendéggel jelentkezünk. Ez meg egy picit legyen rejtély, hogy ki is ő és milyen témával jött. Bemutatnám magunkat, vagy legalábbis nevesíteném. Ugye Geri ül a pult mögött, az előző csodálatos zaj szösszenetet azt ő szerezte.
4: Ma délelőtt.
3: Köszönjük neki. Itt van velünk, nem túl veresen, de akkor magunkat mutassuk be. Gábor, Eszter, Böbke, Krisztián és a sztárvendégünk Gyulai Gábor, aki a Helsinki Bizottság sztárszakértője, és a mai témánkhoz próbál kapcsolódni, ami jelesül az lenne, hogy külföldiek Magyarországon. Én azt az alcímet adtam, ki is írtam a tilos.hu honlapra, megeszik-e a kínaiak a nagymamát? Tehát igazából ezen a műsorunk alcíme.
4: Ezt én akartam kérdezni.
3: Ehhez fogható, ehhez hasonló kérdéseket fogunk feltenni, tehát most hangsúlyozottan szeretnénk az áltudományos vonalakon megmaradni, az áltudományos szintet így nem meghaladni. Úgyhogy még sok ilyen izgalmas dolgot fogunk kérdezni Gábortól, akit most arra kérnék, hogy így nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden, nagyon unalmassá váljon.
5: Ne hagyj! Vigyázz el, miket mondasz!
3: Mutassa be magát, illetve ezt a bizottságot, szervezetet, nem is tudom, hogy mi ez. Tehát a Helsinki Bizottságot, aminek a képviseletébe jött most ilyen.
4: Köszönöm szépen a meghívást, akkor igyekszem röviden bemutatni jó magam és a szervezetet is. Tehát Gyulai Gábor vagyok, a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozom, mint a menekültügyi program szakmai vezetője. A Helsinki Bizottság, gondolom, sokak számára ismert, talán kevésbé erről a menekültügyi vonalról. A bizottság egyéb tevékenységek mellett azzal is foglalkozik, hogy a Magyarországra érkező és valamiért védelemre szoruló külföldieknek nyújt jogi segítséget az országban mindenfelé. Tehát például menekülteknek, hontalanoknak, családegyesítéshez számos ilyen külföldi ügyfelünk van. Ezt 98 óta csináljuk, tehát sikerült már némi tapasztalatot felhalmozni ezen a területen.
3: Helsinkihez mi közöttök van? Tehát, hogy így...
4: Hát szoktunk kapni néha olyan állásjelentkezéseket, hogy valaki finn szakos volt az ELTE-n, és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben. Ez többször előfordult, és ezért keres nálunk munkát. Tehát természetesen semmi közünk Finnországhoz, hanem a Helsinki zárókmány miatt hívják a bizottságot Magyar Helsinki Bizottságnak. Ez ugye a 70-es évek közepén volt az az alkalom, amikor a kommunista országok először elkötelezték magukat valamilyen fajta emberi jogi normák betartása mellett, és ezért alakultak először a moszkvai Helsinki csoport, amiről mostanában egyébként az Oroszországból érkező hírekben újra lehet hallani, illetve később aztán a rendszerváltás után több kelet, illetve nyugat-európai országban is. Ezek a Helsinki bizottságok, alapítványok, csoportok minden országban egy kicsit más csinálnak, ez egy ilyen elég laza
3: szervezet. És ti független srácok vagytok, majd finnektől függetlenek, ezt megtudtuk, de hogy kitöm titeket pénzzel, vagy ez titok, hát, nem titok?
4: Nem, egyáltalán nincs semmi titok, nem töm minket senki pénzzel, ugye a gazdálkodásunk az alapvetően pályázati alapú, tehát pályázati pénzeket szerzünk az emberi jogvédő tevékenységünk finanszírozására. Ezeknek egy igen jelentős és Európai Uniós pénz, akár olyan, hogy brüsszeli források, illetve a magyar állam által elosztott Európai Uniós pénzek, ilyen Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési Alap, Európai Integrációs Alap, van különböző sok ilyen rendkívül bürokratikus alap. Ezen kívül az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága régóta támogat minket, illetve hát egyéb adományozók is.
3: Gábor, megjelent most valami friss íromány, ami, hogyha jól tudom, a te nevedet viseli a címlapján. Arról, hogy mi ez, arról ne beszéljünk túl sokat megint csak, mert talán sokkal bonyolultabb ez annál, mint amit akár a kedves kérdezők, akár a kevésbé kedves rádióhallgatók fel tudnának dolgozni, de azért ezt nevesítsük, hogy mi ennek az írománynak a neve.
4: Jó, gondolom a kiutasítás és emberi jogok című jegyzetre gondolsz. Ez elsőbben bírák számára készült, úgyhogy tényleg nem is mennék bele nagyon a tartalomba, talán annyi lehet érdekes, hogy ez a kiadvány, mint egyébként számos egyéb tevékenységünk, képzésünk és egyebek, azzal foglalkozik, hogyha egy külföldit Magyarországról el akarnak távolítani, mert a valamelyik hatóság, ugye jelen esetben a bírák azt gondolják, hogy neki nincs itt helye Magyarországon a hatályos szabályok alapján, akkor mik azok az emberi jogi kötelezettségek, amiket Magyarországnak, a magyar hatóságnak figyelembe kell vennie?
3: Hát ez az, amiről most nem fogunk beszélni.
6: Csak annyit, hogy egyébként rossz a gyakorlat Magyarországon? Azért volt erre szükség?
3: Hát pont ezen a következő kérdés, hogy igazából... Ja. De akkor én is...
6: Rossz a gyakorlat Magyarországon?
4: Tökéletes gyakorlat.
3: Hogy mi ez a szitu, ami miatt az... Tehát erről most ne beszéljünk, mert ez bíráknak született, se bírók nem vagyunk, se menekültek bevándorlók akárkik pillanatnyilag. De hogy mi az a magyarországi nagybüdös helyzet, amiben azt gondoltátok, hogy egy ilyen idegenrendészeti kiskátét a bírópóra alá kell nyomni. És akkor innentől kezdve kezdődne ez a kínai nagymamás történet.
4: Jó, hát próbáljunk akkor erre átevezni. Igazából, hogy miért pont ez született, számos ilyen témájú kiadványunk van egyébként, tehát ez egy, úgymond egy sorozatban. Ennek a lényeg az volt, hogy miért pont bírák számára, mert Magyarországon a külföldiekkel és emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus az általában így a menekült ügyre, meg a menekültekre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan emberi jogi kötelezettségek, meg emberi jogi szempontok, ami a nem menekült, tehát az egyéb mondjuk bevándorló, vagy munkavállalási céllal érkező, vagy családegyesítési céllal érkező külföldiekre vonatkoznak. És hogy ezekkel nem nagyon foglalkozik eddig a magyar szakirodalom, sőt egyáltalán magyar ilyen szakirodalom vagy útmutató nincs is szinte egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ezért született kifejezetten ez a dokumentum, én a további részletekkel akkor nem mutatnék senkit.
3: Még annyit azért csak így akadékoskodva, hogy ez valamilyen ilyen best practice, ilyen esetjogi dolog, és hogy ez nem bármilyen használt, ugye egy egészen más típusú magyar jogrendszerbe fogja majd a bíró venni?
4: Természetesen, hiszen ebben nem legjobb, vagy hát nem ilyen példaértékű gyakorlatok vannak, hanem azok a nemzetközi jogi kötelezettségek, amik Magyarországra is vonatkoznak. Például, hát azt hiszem, mondjuk a Strasbourgi Bíróságot mindenki ismeri, az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata, az ugye iránymutatásként szolgál a nemzeti bíróságok számára. És ebben például bemutattuk nagyon röviden, meg ilyen nagyon emészhető, gyorsan átolvasható formában, hogy mik azok a fő esetek, amiket mondjuk egy magyar bírónak figyelembe kell venni, amikor döntést hoz. De például ebben szerepelnek a magyar jogszabályok előírásai is, vagy például az ENSZ iránymutatásai, vagy a nemzetközi egyezmények, amik relevánsak.
3: Van egy ilyen kis papírotok, ami újságírók számára próbálja fő fogalmakat, tényeket, tendenciákat felvázolni. Ezt nagyvonalúan ezt így magunkra vettük, tehát mi is így átfutottuk. És ebben, és ez számomra nagyon tetszik, van egy-két ilyen téveszme-szerűség, kérdésformában feltéve. Ilyenek, hogy mondjuk igaz-e az, hogy sok külföldi él Magyarországon, vagy mi az a sok, vagy hasonlók, és akkor ezekre megpróbáltok ilyen kedvesen, okosan válaszolni. Mik a kedvenc téveszméd, és válaszolj is rá, ha már feltetted őket?
4: Hát számos kedvenc téveszmém van. Ha még annyit megengedsz, hogy hozzátegyek, hogy nem véletlenül született ez a kiadvány sem, ez is egyébként egy tavalyi termék. Pontosan ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy hát sajnos a média és a sajtó az elképesztő mértékben járul ezekhez a téveszméhez.
3: Remélem, mire rá fogunk cáfolni.
4: Nagyon bízom benne. Egyébként vannak pozitív tapasztalatok is. Ez a kiadvány egyébként ilyen különböző újságíró képzésekre készült, amit egyébként ez egy elég érdekes és viszonylag szokatlan. Például a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatallal tartottunk közösen, tehát egy állami hatóság, egy civil szervezet, akik általában pereskednek egymással a bíróságon. Ebben az esetben csináltunk valamit ugye közösen, mert azt mondtuk, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezek a téveszmék ugye tisztázódjanak. És ezeknek nagyon érdekes volt egyébként a tapasztalata, tehát az újságírók reakciói. Több film is készült ezután, illetve több újságíró kezdett nagyon érdeklődni ez iránt, a téma iránt.
3: Szóval tényleg mit gondolnak a magyarok a külföldiekről? Meg gondolom,
4: hát a magyarok
3: vizsgáltátok azt, hogy igazából milyen előítéltek, jogos, jogtalan előítéltek.
4: Érdekes módon, vagy talán nem annyira érdekes módon, a magyarok nagyon negatívan gondolkodnak a külföldiekről, egyáltalán a bevándorlásról, mint olyanról. Az Európai Unió közönkutató irodájának felmérései szerint Magyarországon volt a legnegatívabb az egész unión belül a bevándorlás és a külföldiek megítélése, beleértve még az uniós tagjelölt országokat is, mint mondjuk Törökország, Macedónia és hasonló.
6: Ez fura egyébként, mert a turisták meg általában úgy mennek az, hogy very friendly people.
4: Hát én nekem nagyon sok külföldi barátom van,
3: és az ő tapasztalataik
4: azok nem erről számolnak be. Általában nagyon vegyes, tehát van, aki nagyon pozitív véleménnyel megy, van, aki nagyon negatívval. Teljesen más a hozzáállás a turistákhoz, mint a bevándorlókhoz. Erre vannak egyébként egész extrém példájú országok, akár mondjuk Ausztria, ahol szintén mondjuk az idegengyűlölet azért, ha nem is olyan szinten, mint Magyarországon, de jelentősen jelen van, miközben a turistákkal való barátságosság az meg ugye legendás. Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Amiért ez nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a listát, hogy Magyarország szerepel a végén, és hogy milyen országok hol helyezkednek el, nagyon érdekesokat lehet. Ez ami az Európai Unió, hát
3: külföldiekkel.
4: Ezt egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaznám, tehát hogy hogyan állnak hozzá az egyes Európai Uniós tagállamok állampolgárai a külföldiekhez, illetve a bevándorláshoz, mennyire tartják ezt egy jó dolognak. És ennek a listának, ugye, mint már említettem, Magyarország kullog a végén, ugye előtte Szlovákia található, és jellemzően általában ilyen közép-kelet-európai országok vannak a lista végén. Nagyon érdekes egy pár dolog ezzel kapcsolatban, hogy például a régióból Lengyelország meg Románia az a két ország, ahol viszonylag pozitívabb a bevándorlás megítélése. Szívesen, ha egy képzésen lennénk, feltenném a kérdést, hogy mit gondoltok, miért, de... Valószínűleg azért nincsen, tehát erről nem olvastam semmilyen tudományos cikket, de egy a szerény véleményem az az, hogy azért, mert hogy ez az a két ország, ahonnan nagyon sokan vándoroltak ki. Tehát, hogy ők egy teljesen más oldalról élik meg ezt a dolgot, míg ugye Magyarországról, Szlovákiából nagyon kevesen mentek ki Nyugat-Európába, tehát most is elenyésző a magyaroknak az a hányada, aki megfontolja azt, hogy esetleg Nyugat-Európába menjen munkát vállalni. Ugye Romániából, Lengyelországból sok százezren mentek el Nyugat-Európába, Nagy-Britanniába, Spanyolországba, Olaszországba, tehát ők teljesen más módon közelítik meg ezt a kérdést ilyen szempontból.
3: Illetve az arányok, tehát azt gondolom, hogy Romániában, Lengyelországban, mint Célországban lényegesen kevesebben települnek el.
5: Na, de hogy nyilván úgy érted, hogy ő ebből indul ki, hogy hát ha én elmegyek és engem szívesen fogadnak, akkor jó, akkor én is szívesen. Tehát, hogy ilyen alapon.
4: Meg, hogy magát ezt a vándorlást
3: nem tudom. Csak azt mondom, hogy
5: családból hatan elmentek, akkor a maradék négy nem fog azt mondani, hogy rohadjon meg, aki ide jön.
4: Igen, tehát, hogy meg ezek a kérdések gyakran ugye a vándorlás, meg a bevándorlás úgy általában vonatkoznak, tehát hogy ezt a dolgot nem ítélik meg olyan félelemmel, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia, ahol meg a lakosság sokkal inkább a lakóhelyhez kötött, és még sokszor a szomszédvárosba sem nagyon lenne hajlandó elvándorolni. Most Ami nagyon érdekes még ezzel a listával kapcsolatban, hogy érdemes azt is megnézni, itt vannak a lista elején, akik a legbefogadóbbak, vagy a legpozitívabbak. Hát nem meglepő, hogy a Svédország, mint ugye ebből a szempontból mindig az ilyen legjobb, vagy legbefogadóbb, vagy legtoleránsabb országként hivatkozott ország, ebben nincs is semmi meglepő. Amikor az utána jövő országokat megnézzük, a legtöbb olyan ország, ahol a bevándorlás egy teljesen új jelenség, tehát mondjuk csak 10 éve vagy 15 éve van jelentős bevándorlás, és egyébként nagyon masszívan, tehát nagy számban érkeztek bevándorlók az elmúlt években. Hát ilyen például Spanyolország, Portugália, ugye második, harmadik helyen szerepelnek, Írországban is nagyon pozitív a bevándorlás megítélés, ahol szintén több százezer bevándorló érkezett az elmúlt évben.
5: És a németek hol lenne?
4: Hát én, ha jól emlékszem, valahol úgy középtájon. Tehát, hogy ezek a klasszikus bevándorló országok inkább középtájon találhatók. Ami nagyon érdekes, például a Spanyolország példája is, Spanyolországban a legnagyobb évek óta ez az úgynevezett migrációs mérleg, ez azt jelenti, hogy hányan több ember vándorolt be, mint ahányan elvándoroltak onnan. Spanyolországban ez az elmúlt években évente 800, illetve 900 ezer közül körül
5: nem
4: alakult.
5: Nem 18% most a munkanélküliség.
4: Tehát, hogy már nem a munkanélküliség a Spanyolországban ilyen struktúrális gazdasági problémák miatt ilyen nagy, mert már 20 éve is ennyi volt, tehát amikor még nem volt bevándorlás. Tehát, hogy ez a gazdaság ilyen jellegzetes fejlődés.
3: Viszont az már izgalmasabb, hogy ilyen munkanélküliség mellett az elfogadás mégis magas.
4: Igen, tehát alapvetően máshogy reagálnak erre a kérdésre. Portugáliában is érdekes, hogy amikor felszabadultak a portugál gyarmatok a 70-es években, úgy tudom, hogy 1 millió ember, tehát akár fehér, akár színes bőrű, akár mulat vándorolt be ezekről a gyarmatokról szinte egy év alatt Portugáliába, és igazából nem okozott semmilyen összeomlás, és a mai napig nagyon pozitív a bevándorlás megítélése. Na most ez megint érdekes összehasonlítani, hogy azok az országok, ahol nagyon pozitív, azok tipikusan azok, akiknek sok tapasztalatuk van a bevándorlásról, ez lehet, hogy teljesen friss tapasztalat, míg az, akiknél a legnegatív, pont azok az országok, akiknek semmilyen tapasztalata nincs a bevándorlásról. Mert hogy alig élnek külföldiek, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, ugye itt most visszakanyarodunk az egyik korábbi kérdésedhez.
3: Én azt gondolnám, hogy egy kis zenével szakítsuk meg magunkat, és akkor ezt tekintsük egy bevezetőnek, egy felütésnek, arra nézve, hogy akkor végülis milyen viszonyok vannak itt Magyarországon, mert hogy igazából ez volna a kis beszélgetésünknek a tárgya. Jövünk vissza a zene után, a Tilos Rádiót hallgatjátok, és majd akkor, hogyha visszatértünk, be is fogok mondani még egy-két közérdekű közleményt.

Hook,

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok, Spanyol Inquisitorok vagyunk, jövünk vissza. Külföldiek Magyarországon ez a mai témánk, és Gyulai Gábor, a Helsinki Bizottság sztárszakértője a vendégünk. Beszéltünk erről arról, egy pillanatra megszakítom magamat, és akkor most átadom Böbkének a szót, igen.
1: Igen, ez csak annyi, hogy nagyon örülnénk, hogyha felajánlanátok nekünk az adótok 1%-át, úgyhogy látogassatok el a tilos.hu-ra, ott megtaláljátok az alapítvány adószámát, amit most gyors bedarálok, de biztos senki nem jegyez meg. 18-0-0-24-54-243.
2: Ruf Michal! Jótékonysági
1: volt.
0: Mondjunk még pár számot, csak hogy a káosz teljes legyen.
3: 5-55.
1: Na, semmit, szó.
0: Én mondok még egy számot. 2-15-37-73, ez egy telefonszám, és hogyha ezt a telefonotokba pötyögitek be, megfelelő előhívó számmal, akkor az is lehet, hogy...
1: Felvesszük
0: a kapcsolatot, vagy a beszélgetés vonalát veletek, és akkor ti is kérdezhetek például Gábortól azzal kapcsolatban, hogy nektek például milyen előítéleteitek vannak Magyarországon élő külföldiekre vonatkozóan, és szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy hát ha kíváncsiak vagytok, akkor Gábor is elmondja, hogy szerinted igaz-e ez vagy nem. Ugye a műsorunk alcíme, hogy megeszik-e a kínaiak a nagymamát, ehhez mérten és ebből kapaszkodva, akkor most visszadobnám Gáborhoz a szót, visszaadnám Gábornak a szót. Ugye azt mondta el a zene előtt, hogy Magyarország talán az EU-n belül a legelőítéltesebb lakossággal bír a külföldiekre nézve, de ezt még nem sikerült igazán kibontani, ezt a kis őrületet, amit itt megfigyelhető a kis hazánkban, de most akkor ezt megteszi.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról korábban, hogy az európai országok közül amelyik mondható, hogy jobban előítéletes a külföldiekkel szemben, melyik kevésbé, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, tehát miért van az egy egyik ország, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek, befogadóbb, míg egy másik ország, ahova szinte egyáltalán nem ők elutasítóbbak. Nincs erre egyértelmű válasz, amit lehet tudni, hogy általában azok az országok, ahol ugye több a közvetlen és mondjuk adott esetben ilyen pozitív vagy egyszerűen csak normális tapasztalat, hogy lám, egy marokkói bevándorló a szomszédom, és egyébként egy nagyon kedves ember, és egyébként a kínaiba járok ebédelni, és nem tudom, a pakisztáni boltoshoz, és ez úgy igazából rendben van, mert mindenki nagyon kedves, és tehát akinek ilyen hétköznapi tapasztalatai vannak, az nyilván nyitottabbá válik. Még aki ugye soha életében nem találkozott még külföldivel, az lehet, hogy mindenfélét elhisz, és mindenfélét elképzel, vagy esetleg tovább élnek ilyen régi sztereotípiák. Nyilván a gazdasági helyzet is sokat számít, bár itt sem mutatható ki egy ilyen teljesen egyértelmű megfelelés, hogyha az országban minden rosszul megy, nagy a munkanélküliség, hanyatlik a gazdaság, akkor valószínűleg a külföldiekre is, mint más kisebbségekre előszeretettel mutogatnak bűnbakként. De ezeket sorolhatnám tovább, igazából nincsen konkrét indok. Ami érdekes, meg itt szóba került, hogy ezek a téveszmék, vagy ilyen téfitek, meg kicsit ugye a műsornak is ez a fő kérdés felvetése. Erről is érdemes beszélni ebben a körben. Ugye korábban kérdeztem, hogy mi a kedvenc téveszmény Magyarországon. Hát elég sok ilyen van. Az egyik ugye ez a sok külföldi Magyarországon, meg elárasztanak minket a külföldiek és hasonlók. Hát ez finoman szólva is egy ugye megkérdőjelezhető, vagy inkább mondjuk úgy ilyen jellegű is a nevetséges feltételezés. Hát Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldiek aránya a népességen belül, az Európai Unió országain belül, vagy akár az európai országokon belül általánosságban. Ezt kétféleképpen lehet egyébként megragadni, mert itt felszokott merülni a kérdés, hogy ki a külföldi. Ugye lehet külföldi, aki külföldi állampolgár, de lehet külföldi az is, aki külföldön született, aki már lehet, hogy közben mondjuk magyar állampolgár, de ő külföldön született, és ezért mondjuk a lakosság egy bizonyos része külföldiként tekint rá, vagy esetleg vannak erősebb szállak, amik egy másik országhoz kötik. Magyarország mind a két tekintetben ugye hát nagyon kis számot produkál, és azon belül is még vannak további érdekes tényezők, amiket majd szeretnék elmondani. Ugye a külföldi állampolgárok aránya Magyarországon ez ilyen 2% körülbelül, tehát kb. 200 ezer körül mozog az itt húzamosan tartózkodó külföldiek száma. Hogyha külföldön születetteket nézzük, ez egy kicsit magasabb, akkor ez olyan 350 ezer fő körül van, 3,5%. Ez például jóval alacsonyabb, mint akár Csehországban, vagy Németországban, Ausztriában, ennek például a sokszorosa ez az érték, tehát mondjuk a lakosság 10-20%-a lehet külföldön
0: született. Ugye ez egy olyan ország, ahol még a határon túli magyarok bevándorlásával is lehetett riogatni, illetve választásokat nyerni. Most nyilván nem fogjuk nevesíteni a politikai pártokat, de De hogy itt az elővételt olyan szintű, hogy,
4: igen,
0: hogy és
4: azt nagyon hiszem, jó,
0: egy erdélyi magyarral szemben is érvényesül.
4: Van, és ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert ezt is szerettem volna igazából hozzátenni, hogy amellett, hogy eleve nagyon kevés a külföldi, az is egy nagyon fura helyzet Európán belül, is egy abszolút unikum, tehát ilyen semmilyen más Európai Uniós országban nincsen.
0: Hogy a külföldiek hogy a is mi vagyunk.
4: Hogy a külföldiek túlnyomó része szintén magyar, tehát hogy ha megnézzük a külföldieknek, itt tartózkodó külföldieknek körülbelül 2/3 érkezett a szomszédos 4 országból, tehát a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia, ezen belül is ugye a Romániából érkezettek aránya messze a legmagasabb, és a kutatások szerint ennek a 2/3 a 90%-a, tehát mondjuk úgy több, mint az itt élő külföldiek fele, magyar nemzetiségű. Tehát igazából sem kulturálisan, sem külsőre, sem nyelvileg nem különböztethető meg a magyar többségtől. Tehát az itt élő valójában beazonosítható, esetleg más bőrszínű, más nyelvet beszélő, más vallású külföldiek száma egészen elenyésző európai
0: ezzel kapcsolatban egy Keleti-Kárpátokban begyűjtött élményemet szeretném megosztani. Lesz benne egy obszén szó, és megkérném a szakértőnket, hogy szakemberünket a pult mögött megfő pillanatban fütyüljön. Reméljük sikerülni fog neki.
2: Nem mond ki. Szót nem mondhatunk.
0: Keleti Kárpátokban beesek egy kocsmába.
2: Nem mond ki.
0: Eddig hihetően. És nagyon kedvesen fogadnak bennünket, de...
1: Ez titok.
0: Folyamatosan fütyülhettek egyébként. Tehát azt mondja nekem a kocsmában egy erdélyi magyar.
2: De ez megtörtént?
0: Ez megtörtént.
1: Ne kamulj.
0: Fütyülés előtt. Tehát, hogy kurva örülünk nektek, itt nem kellett megfütyülni, de akármit is teszünk, hogyha ti idejöttök, akkor ti magyar hercegek vagytok, hogyha mi hozzátok megyünk, akkor csak román gecik maradunk. És ez így el is fogadta, tudott róla, azt mondta, hogy ez így van, és én is azt mondtam, hogy ez nagyjából így van. Vagy,
2: tehát... De mikor jön a csúnya szó?
0: A geci volt a csúnya szó. Tehát, van ez a jelenség, és ez nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy érzi, vagy kitapintható. Én például Bács-megyéből származom, azt hiszem, hogy Gábor is, tehát ott például egészen rossz az ilyen idénjellegű vendégmunkásoknak a megítélése, akik egyszerűleg szintén magyarul beszélnek, stb.
4: Hát két érdekes kérdése mutat.
0: Nem tudom, hogy most jó ez a sztori, amit így feldobtam, vagy tudsz ebben valamit így kihozni, de nekem az így eszembe jutott.
4: Az egyik, hogy ez olyan szempontból érdekes, hogy a magyar, mondjuk ilyen bevándorlási, vagy akár állampolgársági szabályozás, vagy gyakorlat ismer némi kedvezményt a magyar nemzetiségűek számára. Tehát mondjuk az állampolgárság szerzésénél, vagy különböző tartózkodási jogosultságok biztosításánál. Ezek a könnyítések azonban nem olyan jellegű könnyítések, hogy mondjuk egyáltalán nem kell az alapvető feltételeknek megfelelni. Tehát hogy azért ezek nem ilyen nagyon komoly könnyítések, nem mennék most bele a részletekbe, hogy pontosan a szabályozás mit is ír le. Tehát attól, hogy valaki magyar nemzetiségű...
0: Tehát automatizmusra nincs szó.
4: Nincs szó automatizmusra, abszolút. Voltak egyébként még már a 90-es években is ilyen próbálkozások, hogy esetleg e felé kellene elmozdulni. Ezzel kapcsolatban az általános politikai érv, ami felmerült, és nem is lehet igazán nevesíteni, hogy melyik oldalról, hiszen ezt időszaktól függően mindig egy más politikai erő tette magáévá, hogy lám, hogyha engedélyezzük a határon túli magyarok tömeges beáramlását vagy áttelepülését Magyarországon, akkor meg fognak szűnni a magyar közösségek a szomszédos országokban. Tehát ez egy ilyen elég kézenfekvő ok. De ez az egyik, amit szerettem volna mondani. A másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy jó rámutat, amit mondtatok, hogy a magyarországi idegenellenesség is nagyon nagy részben ilyen szociális gyökerű. Tehát nem feltétlenül nemzeti ellentétről van szó, vagy nacionalizmusról, vagy a külföldiek lenézéséről, bár adott helyzetekben ez is előfordulhat, hanem a féltés, hogy elveszi a munkát, hogy nem lesz állásom, hogy ő többet fog kapni, ő kapja majd a segélyt, és nem én. És ez nagyon jellemző egyébként így a 21. századi Európában, de ebben a térségben meg különösen, és Magyarországon meg különösen jól mérhető ez a tényező az idegen gyűlöletben.
0: Miközben útra kemény procedúránk átesni annak, aki akár csak idegenes tartózkodási engedély akar bírni, vagy most lehet, hogy jogilag most eltévedtem, tartózkodási engedély, letelepedés engedély, igen. Stb., de mindesetre nem könnyű Magyarországon ezeket igen, megszerezni. Igen. Én arra kérnék téged, most azt gondolom, hogy a tudományos felütés az most már több, mint erős volt, innentől kezdve GG kezdőbetűjű az utcaembere címszó alatt, vagy nem tudom, státusz alatt futó emberé változzát, és most tényleg teljesen lezserül, teljesen kötetlenül mindenféle bizottságot, komitét, stb. Finneket elfelejtve. Most beszéljünk arról, hogy mik ezek az agymenések, hogyha hétköznapokban villamoson utazol, vagy bemész egy, nem tudom, cukrászdába, akkor miket tapasztalsz, és akár ilyen népcsoportokra próbáljuk lebontani, tehát legyen egy ilyen kis színes szagos jellege a dolognak. Én egyet gyorsan itt bedobnék. Van a magyaroknak egy ilyen nagyon jó képe saját magukról. Én azt gondolom, hogy ebből sok minden levezethető. Ugye magunkat ugye úgy képzeljük, mint a Sirius gyermekei. Az Echo TV-n volt nem túl rég, mert nem politizálunk egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi sumérok, etruszkok, szkíták, hunok, vagyis magyarok. Tehát, hogy van egy ilyen önképünk, ami úgy viszonylag erősnek nevezhető, és akkor ehhez képest mondjuk tényleg hát így minden más nép csak csicskának tűnik, tehát, hogy így, és nem vagyunk a megfelelő helyen, még mindig úgy tűnik, hogy így nem ismernek el bennünket eléggé, tehát átmegyünk Romániába, akkor is nem köszönnek előre, és nem magyarul, meg nem tudom, úgy mindig meglepődünk. Tehát van ez a kis középhatalmi ambíciónk, minimum középhatalmi itt Kelet-Európában is. Van a rengeteg Nobel-díjasunk, akiknek nagy része nem is volt magyar, de mi persze szeretjük azt hinni róluk, hogy igen. Legjobb esetben azután lettek Nobel-díjasok, miután elűztük őket az országunkból. Tehát mit is tudnánk ez a nagy magyar önképhez, meg ez a tényleg ilyen aluljáró szintű sztereotípiához így hozzátenni, illetve te mit tudnál hozzátenni, mint az utcaembere?
4: Én, mint az utcaembere annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon valós kérdés, vagy egy releváns kérdés, és én is azt tapasztalom, hogy az idegen gyűlöletnek ez egyik legfőbb oka, hogy ugye, vagy az egyik jelentős oka, hogy ugye a magyar népesség sincs igazából tisztában sem a saját értékeivel, sem a saját identitásával. De tudnék mesélni egy jó példát, én elég gyakran tartok képzéseket mindenfajta csoportba tartozó embereknek, akár szakmai, akár kifejezetten olyan jellegű, mint ez a beszélgetés is, tehát inkább ilyen ismeretterjesztő beszélgetős dolgokat, és egyszer-kétszer felteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra az, hogy magyar állampolgárság, vagy magyar hovatartozás, és egészen elképesztő eredmények jönnek ki. Tehát volt egy olyan csoport, ahol így rendszeresen azok jöttek el, hogy szégyen, rettegés, szégyellem magam külföldön, nem akarok külföldre menni, mert úgyis mindenki lenéz. Tehát, hogy ilyen rendkívül negatív érzelmek jöttek elő. Tehát nem volt sem ez az egészséges, olyan normális nemzettudat, hogy én büszke
1: vagyok. Igen, egyébként azt hiszem, olyan kevés nemzettel van, hogy külföldön járva, ha meghallod, hogy így az anyanyelveden szólal meg melletted valaki, akkor inkább elhallgat. Mások meg nem tudom, spanyolok összefutnak Amerikával, akkor egyből puszi meg együtt, nem tudom. Igen,
2: ez klasszikus jelésem, mindig van valami pöcsvei magyar. Aki ott van, és mindig vele találkozik.
1: Ki is kell írni az osztrák felvonom a magyarul, hogy ne tudd ki a szendvicset.
0: Küldök a mondatra.
4: Hát én is ezt
0: szerintem mindenki átéltem el, hogy ami hasonló.
4: Igen, abszolút. És szerintem ez nagyon összefügg. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk a külföldieket el tudjuk úgy fogadni, amilyenek, vagy együtt tudjunk velük élni, ahhoz mondjuk tisztába kell jönni először a saját identitásukkal, meg a saját kulturális értékeinkkel. Itt érdekes kérdés például ez a nyelvtudás, és nem akarok megint tudománykodni, de nem tudok ettől el vonatkoztatni, hogy ugye Magyarország még egy dologban sereghajtó az EU-n belül, ez pedig az idegen nyelvtudás, ami azért egy elég szörnyűséges kombináció. Figyelembe veszük, hogy egyébként azok az országok gyengék ebben, akik mondjuk angol anyanyelvűek, tehát őket viszonylag ez kevésbé sújtja.
0: Most itt nyomok egy bréket, 1985 lángos sütő Balatonpart, és a lángos sütő beszél a német turistának, akkor még emléke turistának, és ez szóta volna neki már harmadszor, ötödször, és nem érti a hülye német. Vadászkürt! Nem érti? Vadászkürt!
2: És aztán az, hogy ez semmilyen emberi nyelv.
0: Ez így kényelmként, ez így beimódott nekem, hogy ott menjen lángosos, ilyen kövér malac magyar, és...
1: De miért mondta ez?
0: Valamit magyarázott, és ezt a szót nem fogta fel a német, és...
2: Én ezt a sztorit a barátnővel ismered.
0: Több minden, szóval... De én ezt a vadászkürtöt, ezt mondjuk átesíltem.
4: A barátnőt, hangos magyar.
0: Én későn érő vagyok, tehát barátnős dolgot, az később. Szóval... Igen, tehát nem beszélünk idegen nyelveket. Nem,
4: és itt így is hiányzik a bármifajta ilyen interakció a külfölddel. Tehát olyan más országok, akik viszonylag kevés idegen nyelvet beszélnek, mondjuk Spanyolországban sem beszél senki idegen nyelvet, de azért az mégis egy nagy nyelv, meg úgy egyáltalán azért kézzel lábbal az olaszt, a portugált, a franciát meg lehet érteni. Na most a magyar, ami ugye az egyik legextrább nyelv Európában, és az egyik legnehezebben megtanulható, és semmire nem hasonlít, és ezek után a nyelvtudás teljes hiánya. A lakosság mondjuk, nem tudom,
0: mert egytől külső szemmel szexi a magyar nyelv, de ez már igen, lehet, megint az önbutítás része.
2: Egyszer megkértem egy spanyol srácot, hogy hablatyoljon, mint hogyha magyarul beszél, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Nyilván nem tudom reprodukálni, de ő is
1: megkérdezi. Igen, mint ahogy mi most a franciával megkezdenénk
4: kitracsolni. Igen, tehát ha már így magánemberként lehet nyilatkozni, a magyar nyelvnek nagy rajongója vagyok, meg abszolút azt gondolom, hogy a magyar nyelv például speciál egy olyan érték, amire egy a magyar identitás nagyon jól fel lehetne húzni, mert a magyar nyelv tényleg nagyon különleges, és nagyon szép, és nagyon extra. és meg is kell tenni mindent ennek a érdekében, hogy ez valahogy meg is maradjon, csak hát emellett meg ugye az idegen nyelvtudás az iszonyú fontos lenne. Tehát, hogy akkor máshogy állnának a külföldiekhez is. De ezt is tapasztaljuk nagyon sok ügyfelünk, ezzel, hogy már ugye tanul magyarul, beszél valamennyire, de egyszerűen képtelen kommunikálni, mert a magyar emberek annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy külföldi beszéljen magyarul mondjuk nem olyan nagyon jól, és hogy akkor vele esetleg egy kicsit másképp kell beszélni, mondjuk nem ötszörösen összetett, alárendelt mondatokban a legbonyolultabb kifejezésekkel, hanem megpróbálom egyszerűen, szépen, röviden, lassan elmondani, amit szeretnék. Borzasztó nehéz. Nagyon-nagyon nehéz veled. Egyszer nekem is kellett egyszer volt ilyen életemben képzést tartani olyan itt élő menekülteknek, akik már mind tudtak magyarul, és ez egy szakmai képzés volt, tehát ilyen menedékjogról szóló, tehát nem, és iszonyat erőfeszítés volt, tehát ilyen egyszerű magyarban elmondani mindezt, mert soha nem kellett, hogy ez előforduljon. Most valaki, aki egy világnyelven beszél, vagy egy olyan országban, ahol sok külföldi van, aki nem beszéli jól az ország anyanyelvét, ott valószínűleg jobban hozzá van ehhez szokva.
0: Konkrét nemzetiségekhez, népcsoportokhoz milyen előítéletek kapcsolódnak itt Magyarországon? Tehát mondanék néhányat.
1: Kínai.
0: Kínaiak megeszik a nagymamát, ki tudja, miből főzik a levest, és sokan vannak, elárasztanak bennünket, igen. A vietnámiak narkót termesztenek minden budai villába.
4: Ezt még nem hallottam, de ez is érdekes. Satöbbi? És még szerintetek hányan vannak? Hogy szerintetek hányan vannak a kínaiak például?
2: Szerintem 15 ezeren, és 80% Budapesten.
0: De ezt már az anyagban olvastuk. A közkeletű vélekedések szerintem ilyen 50% köré igen. Teszik az emberkék.
4: A feltétem ezt a kérdés van, hogy 1 milliót válaszolnak.
2: Sokkal többnek tűnik.
4: Sokkal többet.
2: Én is megdöbbentem ezen a számon.
0: Mondjuk erre van egy ilyen félhivatalos magyarázat, az egy útlevélek 8
2: kirejelkezik. A különlegesség az feltűnik, és az jobban megjegyzett.
4: Pontosan. Tehát, hogy ők ugyanezt gondolják.
0: Meg transzparensek, rengeteg kínai étkezde van.
4: Tehát látható abszolút, tehát nem...
1: Hát mert ők abszolút megőrzik egyébként, tehát hogy az, hogy bemész egy teljesen hétköznapi kínai étterembe, és ott te találsz kínai nyelvű újságot, tehát ugye ők azért itt tényleg őrzik így a kultúrát. Tehát annyira nem próbálnak meg asszimilálódni, ezért
0: ezt kínaiak nagy része nem akar itt letelepedni, és itt meghalni, és itt családot építeni. Ez a...
2: Miért nincs kínai temető?
4: Miért nincs kínai temető?
2: Hát ez az.
4: Hány öreg?
3: Igazolványokat én ezt hallottam.
4: Uh-huh. És ez igaz vajon?
1: Hát te tudod?
4: Hát csak kíváncsi vagyok, én is igaz. Természetesen ez nem igaz. Van egy nagyon egyszerű magyarázat. Ugye a Magyarországra érkező migránsokra vagy bevándorlókra az általában igaz a kínaiakra is köztük, hogy fiatalabbak, mint a magyar népesség átlaga, magasabb egyébként minden mellett a foglalkoztatottságuk és az iskolai végzettségük is, tehát minden szempontból ők egy ilyen pozitív.
1: Tényleg tehát a kiküzdések egyetemet végzettek?
4: Nem, ezt csak mellékszöngeként említettem meg, hogy egyébként ebben a tekintetben is, mert ezek is ilyen téveszmék, hogy ugye csak a legalja jön ide, és hogy csak azért, hogy segélyben, tehát ezt abszolút nem támasztja alá semmilyen tényszerű adat. Na most az életkorban fiatalabbak, jóval, és tipikusan nem azok szoktak úgymond migrálni vagy vándorolni, akik ugye nyugdíjas korúak és készülnek meghalni a következő 10-20-30 évben. Tehát jellemzően az ideérkezők fiatalok, nem a legfiatalabb korosztály, hanem mondjuk ilyen ez a 25-45 közötti. Magyarországon mióta van kínai közösség? A 90-es évek eleje óta, akkor érkeztek nagyobb számban, akkor voltak elég sokan is, tehát nagyon sokan közülük elmentek.
0: Annó volt egy ilyen mini agymenés, hogy ugye Hongkongot épp át kellett passzolni a kínai népköztársaságnak, és akkor nem tudom, ilyen kisgazda belkekből sattant ki talán az ötlet, hogy a Csepel-sziget egy részét ott valamilyen módon játszhatna játszani a hongkongi kínaiaknak. Tehát, hogy akkor még ez ilyen pozitív konnotáció.
4: Igen, valami rémlik, de
0: volt egy ilyen félhivatalos.
4: Igen, hát egyébként valójában azért volt ez a akkor ugye masszívabb érkezés a kínaiaknak. Egyrészt ugye volt meg egy sokkal liberálisabb vízumpolitika Kínával szemben, mint ami van most, tehát sokkal egyszerűbb volt jönni, meg ez egyfajta ilyen regionális elosztó központ volt, tehát sokan közülük néhány év múlva tovább mentek Szlovákiába, Lengyelországba, Nyugat-Európába. Tehát ezért nincs egy kínai
1: termítő. Gondolom temítő. Egyébként ilyen tranzit. Vagy hát
0: igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mert ez a tranzit ország, valami nem tudom pontosan mit jelent, de nagyon szeretjük igen. használni.
4: Igen, erről mindjárt mondok valamit, csak még hagy fejezem, mert ez érdekes ez igen, a kínai igen, temető igen, dolog igen. szerintem. Hogy egyrészt nincsenek öreg kínaiak, mert hogy eleve a ide érkező csoportok általában fiatalok, középkorúak, tehát még nem ért el, hogyha a Magyarországon már szánt.
2: Igen, csak halt már meg valaki.
4: Elképzelhető, de a kínaiak jelentős része is ugye visszatér az országába általában. Tehát én nem vagyok kínai kutató, tehát nem tudok erről most részletes adatfelvételről beszámolni. De ugye ebben nincsen semmi különleges, hogyha elmész mondjuk Nagy-Britanniába vagy Franciaországba, ahol mondjuk a kínai közösség már 100 éves, ott bizony fogsz találni kínai temetőt.
0: Én hát, azt olvastam erről, hogy ugye egyrészt pontosan ez olyan mondasz, hogy igazából vállalkozni jönnek ide kínaiak, az aktív éveiknek ide kínaiak, az aktív éveikre valamit összegyűjtenek, mondjuk azt kedves, hogy összeharácsolnak, csak hogy ez

0: ebbe a szentségtelen földbe, de most nyilván az két hallgatóink ne figyeljenek, temetkezni.
1: Persze, de hát nézzük meg, hogy egyes, minden egyes vallásban vagy kultúrában a temetkezési szokások teljesen eltérőek. Tehát van olyan, ahol elfogadják a hamvasztást, van, ahol nem. Tehát, hogy most ez ugyanolyan kérdés most, hogyha a kínaiok hol szeretnének temetkezni, én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek bármilyen gondja lehetne. És az, hogy miért nincsen kínai temető, arra ez az nagyon egyszerű, praktikus válasz.
2: De a Tibetben az égbe temetnek. Összedarabolják a hullákat, és oda dobják a kesejüknek őket.
0: Köszönjük szépen.
3: Még ott, igen.
0: Válaszunk még ilyen nemzetiségi sztereotípiákat. A vietnámiak száma itt a kis kimutatásokból szintén egész magas, majdnem olyan magas, mint a kínaiak. Lehet, hogy egy átlag magyar mester tudja őket különböztetni.
1: Igen, ez általában így van. Én ugye a különböző ilyen piac intézményeken szokott előfordulni, hogy ugye nem értik a magyarok, hogy a két kínai vagy a két ázsiai miért magyarul beszélget egymással. Hát valószínűleg azért az egyik vietnámi, a másik kínai, tehát még csak nem is ugyanaz a nyelvcsalád, és abszolút nem értenik meg egymást, tehát nekünk megint eleve fura.
0: A műsorkészítőknek is lehet újat mondani.
1: A vietnámiak egyébként az az érdekes.
2: Olyan egyformák.
1: Igen. Egyébként, hogyha az ember dolgozik egy pár évet ebben a szakmában, akkor nagyon jól megtanul mindenféle etnikumot és országot felismerni, akár Afrikán belül is, meg Ázsián belül is. Tehát nekünk mi is ugyanolyan egyformák vagyunk.
3: De te már meg tudod különböztetni őket?
1: Mondjuk a kínaiakat és a vietnámiakat, igen.
3: De mondanál kettőt, vagy egyet nem szabad? De mi? Mondjuk egyiknek kerekebb az arca?
1: Más,
3: vagy
1: tehát más.
3: Vagy te csak abszolút, úgy nem tudnád így kategorizálni.
1: Nem feltétlenül.
0: A koreaiakat, a japántól, kínaitól, vietnámtól, szerintem ez, ha az ember csak Nem, hát szerintem mondjuk a mandarin kínai az nagyon eltér az a han kínaitól, tehát a hivatalos fő kínai vonaltól. Tehát a japánok mondjuk tök hosszúkásak, a koreaiaknak sokkal szélesebb a fejük. Ezek ilyen sztereotípiák.
1: Igen, szerintem ez már kicsit ilyen Mengele doktor fél.
3: Igen,
1: tehát hogy igen,
0: meg lehet,
1: ezt nagyon, tehát nyilván nem vagyunk antropológusok, tehát nem tudjuk most pontosan leírni, hogy kinek mekkora a koponya mérete és hasonló, de külső egyek alapján egyébként, mondom, nekik mi is nagyon egyformák vagyunk.
0: Azt teszem hozzá, hogy ezek viszonylag homogén, meg is mondjuk a hankínaiak, meg a japánok is.
1: Pont ezt akartam mondani, igen, hogy az egyetlen ilyen racionális különbség a kettő között, míg mondjuk Európában általában, ha már eljöttünk erre a téma felé, hogy mondjuk a szemszín, meg a hajszín, meg a bőrszín az nagyobb változatosságot mutat, mint mondjuk az afrikai, vagy a...
0: Ugye Mengelét említetted, ezzel kapcsolatban mondanék egy ilyen genetikai infót, ezt a magyarok genetikai állomány az tökéletesen megegyezik a lengyelekével, meg az ukránokével, ami biztos sokakat meglep.
1: Én a szlovákokkal hallottam.
0: Lehet, hogy még a szlovákokkal is, de hát, hogy így tökéletesen, tehát nem arról van szó, hogy hasonlít, hanem gyakorlatilag mi ugyanaz a kevert közép-európai népcsoport vagyunk, volt pár törökjárás, tatárjárás, stb. És csak mint tényadat, ugye? Tehát ez egy kicsit olyan zavarba ejtő, főleg a kiválasztottak számára. Ugye a kiválasztott tudatba szenvedők számára.
1: Mondom, én ezt úgy ismertem, hogy a magyarok és a szlovákok genetikailag nem különböztethetők meg a kutatások alapján, de teljesen...
2: Az nem létezik.
1: Annyira kell, nem tudom, hogy Szlóta úr mennyire...
0: Hát a gyomrokból kell a strapacska arányát, meg a gulyásos arányát kimutatni utólag a...
3: Frinzertövet.
1: A vietnámiakról kérdeztél.
0: Térjünk az részhez valamelyest, és akkor GG kollégának adjuk át a szót újra.
1: Tehát a vietnámiakról kérdeztél, igen. A vietnámiakról...
0: Mit csinálnak itt a vietnámiak? Most tényleg tisztázzuk már.
1: A vietnámiak, én nem tudom, mit csinálnak a vietnámiak, ők is jellemzően egyébként ilyen vállalkozói bevándorlás.
0: Azt lehet hallani, hogy ez a piacos buli, ez lecsengőben van, ez véget ér, nem tudom, hogy pontosan miért. De ez a tranzitország dolog, ez valószínűleg most itt elsüthető fogalom.
1: Igen, egy dolgot mondanék csak még előtte a vietnámiakról, mert ez nagyon érdekes, ez például egy különbség a kínaiakról, ezt nemrég olvastam valami cikket ezzel kapcsolatban, hogy a vietnámiaknál az egyik legmagasabb az itt élő családok között a magyar iskolába járó gyerekek aránya, tehát sokkal magasabb, mint a kínaiaknál, ami ugye egy jó mutatója annak, hogy mennyire akar tartósan.
0: Tehát, hogy itt akarnak,
1: kínaiaknál is egy nagyon jelentős rész magyar iskolába jár, sőt, ugye vannak olyan vasárnapi iskola, ahol a kínai gyerekeket kínaiul tanítják, mert már nem tudnak elég jól kínaiul, pedig csak mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve élnek Magyarországon. De a vietnámiaknál ez kifejezetten magas volt, és ez érdekes, hogy mi lehet ennek a kulturális gyökere, őszintén szóval nem tudom. A tranzitországgal kapcsolatban ez nagyon érdekes megkülönböztetni, hogy például, ha menekültekről beszélünk, nem tudom, hogy majd erről lehet esetleg egy kicsit később még részletesebben, az ő esetükben szinte mindig fölmerül az, hogy tranzitország, ők sosem Magyarországra érkeznek, általában van egy ilyen képük, hogy szeretnének elmenekülni az üldözés elől, vagy a háború elől, és valahova Európába is, és mondjuk ha...
0: Hát erről akár most is beszéltünk.
2: Igen, hogyha megengeded, ez méltatlanul, tehát méltatlanul el volt hallgató, hogy ez a menekült téma, és nekem volt erre vonatkozóan kérdésem, hogy tényleg jellemzően honnan

0: jönnek ezek a menekültek?
1: A menedékkérők jellemzően hát több különböző régióban jönnek. Elmondható, hogy Magyarországot, amíg az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor szinte mindenhonnan, mondjuk Latin-Amerikát kivéve, onnan viszonylag nagyon kevesen jutnak el idáig, de Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Balkán.
2: Ezért mindig ledöbbenek, hogy mondjuk Afganisztánból, hogy jönnek pont ide
1: jönni. Jó kérdés, nem ide indulnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen. Olyanokat láttunk, akik még kifejezetten Magyarországra akart jönni, például még mondjuk ilyen.
2: Megkérdezi, hogy hol van, és elégedetlen, amikor kiderül, hogy csak Magyarországon.
1: Pontosan, mindjárt mondok is erre egy-két érdekes történetet, de mondjuk afgánok közül például olyanok akartak Magyarországon, akik itt tanultak mondjuk 80-as években, vagy itt tanult a bátyjuk, vagy itt él a családjuk, de ők nagyon kevesen vannak, és a túlnyomó többség abszolút nem akart idejönni. Ez, ahogy miért kötnek itt ki, hát ugye nagyon jelentős részük a menedékkérőknek illegálisan tud csak Magyarországra, vagy bármelyik EU-s országba érkezni. Ezt egyébként a nemzetközi jog lehetővé teszi számukra. Tehát, hogyha tényleg menekültek, tényleg üldözésre menekülnek, akkor nem követeli meg, tehát nem büntetik őket a jogszerűtlen belépését.
2: Ugye volt egy klassz francia szó, amit itt el lehet sütni, hogy nem lehet őket visszaküldeni.
1: Igen, ez a refoulement, vagy a non-refoulement.
2: Igen, non-refoulement.
1: Igen, ez egy ilyen nemzetközi, tehát minden nyelven ezt használják, igen, nincs igazából fordítás, ez azt jelenti, hogy nem szabad senkit ilyen tilalmas bánásmódba, tehát például kínzás, üldöztetésbe visszaküldeni. Ez egy szélesebb kör, mint a menekültek, most nem megyünk bele itt a szakmai finomságba, a menekültek ezenből egy ilyen meghatározott kört jelentenek.
3: És milyen érdekes sztorik voltak?
1: Igen, tehát hogy a legtöbben jogszerűtlenül tudnak csak érkezni, ugye embercsempész segítségével, és például többen mesélték azt a sztorit, ide érkezett menekültek között, hogy ők Hollandiába indultak, és akkor kirakták őket, és nem stimmelt nekik valamit, tehát nem így képzelték el Hollandiát.
3: Nem tudom, mondjuk. Sopokat.
1: Én nem hiszem, hogy erre gondoltak pontosan, de ki tudja, és aztán azt mondta nekik az embercsempész, hogy ott van a H betű a kocsin, tehát ez H, mint holland, és akkor így ezzel próbált őket meggyőzni, tehát ilyen jellegű számos történetet mesélnek meg, hogy hát nagyon gyakori az, hogy átverik őket. Azt tudni kell, mert ezt azért szeretik a hatóságok előszeretettel úgy bemutatni, hogy itt ugye a gonosz illegális migráció és mi történik. Persze ez is igaz, ezzel is teljesen joga van az államnak ugye küzdeni, és kell is. De ugye azok, akik közben védelemre szorulnak, azok semmilyen más módon nem tudnak eljutni. Tehát képzeljük el, hogy Szomáliából hogy lehet most szerezzen útlevelet?
2: Már nem sétált oda a határőr bácsihoz, hogy hello,
1: semmi
3: be akarok menekülni. De egyébként valami olyan megdöbbentő adatot hallottam, vagy olvastam egyszer, hogy így jelenleg a világban azok az emberek, akik így, tehát hogy migrációban élnek, vannak mozgásban, tehát hogy így jönnek-mennek, azokat, hogyha így összeadnánk, akkor egy ilyen gigantikus nagy ország születne, tehát nem tudom.
1: Nagyon sokan vannak, persze, de ez a migráció.
2: Most ez kellően konkrét volt.
3: Tehát nem tudom, hogy hirtelen belülni, hogy most Németország nagyobb, de nem tudom.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban két téveszme van, amire érdemes felhívni.
3: De tudod, hogy mekkora ez az ország?
1: Ezt nem tudom megmondani konkrét számot, hogy pontosan hányan migrálnak ide, én is tudom, hogy, tehát én is, amiket olvastam, vagy hallottam ezek, hogy nagyon sokan, tehát nyilván óriási arány, szerintem több százmilliós
3: tömegről
1: beszélünk. Igen.
0: Pont 200 millióra gondoltam, de nem tudom, hogy miért.
3: Én is.
0: Sugalmaztam.
1: Ez érdekes,
3: szerintem igen.
1: Érdekes téveszme ezzel kapcsolatban, hogy
2: itt magyar nép csupa géniuszokból áll, ugye?
1: Igen, a pozitív. Tehát ami nagyon érdekes, mert úgyis a téveszmékről volt szó, tehát hogy az egyik téveszme az, hogy ez valami új jelenség, tehát ha megnézzük 100 évvel ezelőtt, nagyobb volt a migrálók aránya népességen belül, mint ma. Tehát mondjuk a nagy, mondjuk Amerikába történő kivándorlások
3: idején. Kéne csinálni egy ilyen infografikont, ahol így ilyen kis pici mozgó emberek lennének így kiterített térképen.
1: Szóval ez nem igaz, hogy ez egy új dolog, és hogy most kezdte elárasztani a világot a migránsok a harmadik. Tehát ez abszolút nem így van, ez korábban is így volt, ez 100 éves így volt. Ha megnézzük, a történelem során számos olyan időszak volt, amikor a lakosságnak körülbelül ugyanekkora hányada migrált éppen valamerre.
2: Más nem mondjuk régebben gyakrabban rajzolták át a térképeket. Ugye ez egy jó indok mindig, amikor...
0: Ha háború van, akkor menekült is van.
2: Nyilván, amikor mindig volt valami...
1: Igen, valami hát meg az üldöztetések erről is hasonlók. Tehát ennek egy nagyon jelentős része általában ilyen munkaerő, migráció, gazdasági migráció, és mindig jóval kisebb részét jelentik azok, akik menekülnek valahonnan, de hát ezért nyilván ez is egy fontos szempont. Egy érdekes másik téveszme, mert ez a menekültek és a migráció esetében is igaz, hogy azt gondoljuk mindig, hogy hát ez minket sújt, hogy mit vagyunk egy ilyen ostromlott erődben Európában, ahol mindenki ide akar jönni, és itt kérnek menedéket, és ide jönnek be. És ez egy
0: elveszik az asszonyainkat.
1: Ez egyáltalán nem igaz, tehát hogyha megnézed
3: azt,
1: igen. Tehát ha megnézed, hogy hol él a legtöbb ilyen migráns, vagy a legtöbb menekült, hát messze nem Európában. Tehát voltak olyan évek, amikor Iránban volt a legtöbb menekült, 4 millió menekült élt Iránban. Ugye Afganisztán meg Irak között a legjobb helyen volt ehhez. Hát most ehhez képest a magyarországi évi 1000-2000 menedékkérő az semmi.
2: Jó, hát nyilván más lenne a helyzet, hogyha nem vadásznak le a bárkákat a földközi tengeren, meg mondjuk nyitva lenne ez az erőd, ami nincs nyitva.
1: Igen, tehát egyrészt nagyon nehéz Európába bejutni, tehát a határok zárnak, őrületes pénzek mennek arra, hogy a határon mindenfajta védelmi falakat hozzanak létre. Nyilván ezeket a határokat nem lehet lezárni, tehát ez egy illúzió, mindig is fog folytatódni, lehet csökkenteni, lehet eltéríteni, elrémiszteni azokat, akik ide akarnak jönni, de ez a folyamat folytatódni fog. Nagyon érdekes megint csak a bárkával kapcsolatban, óriási hír, mondjuk Olaszországban éppen, nem tudom, vízbe fulladt 100 menedékkérő vagy külföldi, mert egyszer nem engedték kikötni őket, meg hasonló sztorikat ugye ismerünk a híradóból. Ugyanaz nap mondjuk Olaszországban több százezer illegális migránst legalizálnak egy tolvonással, mert hogy tudja az olasz gazdaság is, hogy neki szüksége van arra az olcsó Fülöp-szigeti takarítónőre, mert az olaszok nem fogják azt már annyi pénzért elvégezni, még kétszer annyiért sem. Tehát, hogy ez egész egy ilyen nagyon képmutató
3: hozzáállás. Igen, egyébként hozzáállás. Pont Olaszországban olvastam, hogy most valami olyan kis településre, hogy így a nem tudom, polgármester kitalálta, hogy a rettentő módon öregedő kis falu lakosságát, népességét, vagy kifogyását így konkrétan...
1: Feltölti.
3: Igen, tehát konkrétan így várja oda az ilyen tutajon érkező
1: kis Spanyolországnak is ugye a középső, tehát a Madridot leszámítva a középső ilyen szárazföldi rész, ez teljesen elnéptelenedik, tehát borzasztóan előregedett a lakosság, a fiatalok nincsenek, a falvak elnéptelenek, és ott is több falu importált lakosságot, Argentinából, Romániából, tehát meghirdettek egy programot, hogy jöjjenek 50-en vagy 100-an, és egész jó tapasztalatok is. Hát hol jó, hol rosszabb tapasztalatok alakulnak így az együttélés során, de hogy megint egy másik kérdés, ez jutunk ezzel, az egész demográfiai kérdés, hát, hogy olyan Európában, ahol ugye csökken sok országban a lakosság, nincs természetes népszaporulat, el kell tartani egyre több nyugdíjast, egyre magasabb életszínvonalon, most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk a nyugati, felérő itt a magasabb életszínvonal kapcsán, hát valahonnan pótolni kell ezt a munkaerőt.
2: Mi az, amit egy ilyen, nem is tudom, ilyen főszabályként, vagy akármilyen kis kapaszkodóként itt most itt a magyar helyzetre te ajánlanál mondjuk magunknak, meg döntéshozóknak, meg bárkinek, vagy mi az 1-2-3 dolog, ahol változtatni kéne?
1: Hát szerintem alapvetően változtatni kellene abban, ahogy hozzáállunk a külföldiekhez, hát kicsit több érdeklődéssel kéne fordulni, meg gyakorlati, konkrét élettapasztalatokat kellene szerezni abból, hogy milyen az.
2: Irány a Kosztabrába, vagy ezt hogyan tudjuk?
1: Nem lenne rossz, nyilván, ha magyarok többet tudnának utazni, nyilván ennek sokszor anyagi, vagy legtöbbször anyagi korlátai is vannak, hanem mondjuk az itt élő külföldiekkel egy kicsit barátságosabban bánni, megismerni őket, a kultúrájukat, hogy ők mit gondolnak a világra, ezt nem kell feltétlenül elfogadni, de hogy legalább megismerni, és legyen valami fajta kommunikáció. Nagyon fontos lenne szerintem a másik dologként mondjuk ezt így az oktatásba, vagy a közbeszédbe sokkal jobban belevenni, tehát hogy tanuljanak a magyarok az iskolában arról, hogy igenis itt más nemzetiségek is élnek, hogy igenis mindig volt migráció, és hogy a magyarok hány százezren mentek külföldre, akár csak 56-ban 200 000 menekültként nyugatra, és hogy őket befogadták.
2: Vagy ezek magunkra tapasztalatokról... nem szkíta, meg nem is tudom, milyen Szírus bolygó lakóiként tekinteni, nem egyszerűen csak ázsiai menekültként.
1: Nem kell ázsiai menekültként, de mondjuk
0: még lassabban.
1: Igen, de ez is egy jó megoldás, úgyhogy nem tudom, elég nehéz ezt így összefoglalni.
2: Bizakodó vagy? Összesítve?
3: Vagy te most hova költözel?
0: Nem, magyar vagy?
1: Nem mondom, én magyar vagyok, igen, de nem állítanám azt, hogy nagyon bizakodó lennék szerintem. Ez nem az a kérdés, ahol nagyon pozitív dolgok várhatók, de hát mi igyekszünk majd mindent megtenni, hogy ez azért ne legyen olyan nagyon rossz. Azért az mondjuk reményteli, hogy így a külföldi közösség látható növekedésével azért egyre több magyarnak, különösen mondjuk Budapesten, ahol azért a külföldiek nagy része koncentrálódik, egyre több konkrét tapasztalata van. Tehát például nem még hogy általános iskolában jártam, és szinte minden osztályban már volt egy kivatak írva a tanulók neve, és minden osztályban volt szinte egy kínai diák. Na most, aki egy ilyen osztályban jár, az valószínűleg megszokja azt, hogy vannak olyan emberek, akik ázsiainak néznek ki, mégis ő is teljesen jól beszél magyarul, és ő is.
0: Ennek így önmagában nem örülünk, vagy ez se jó, se rossz, ez csak mint jelenség állapítjuk meg szerintem.
1: Mármint mit?
0: Hát az, hogy ez egy olyan jelenség, ami alapján az emberek tapasztalatot szerezhetnek az idegenekről.
1: Normális tehát, emberi tapasztalat. Igen. Nem elképzel, meg nem kitalál, meg olvas, meg hall városi legendákat, hanem lesz egy személyes és egyébként általában jó tapasztalata, és akkor egy záró mondatként, hogy viszont olyan kimutatásokra, statisztikákra emlékszem, ami azt bizonyított, hogy Magyarországon mindenki, akinek egy ilyen úgymond nem kedvelt nemzetiségi vagy bevándorló csoportból van személyes ismerőse, sokkal pozitívabb volt a megítélése, mint az, akinek nem volt. Tehát valójában a negatív megítélés az nem személyes tapasztalatokon alapul, hanem pontosan ezek a személyes tapasztalatok alkalmasak arra, hogy ezeket eltüntessék.
3: köszönjük, hogy eljöttél.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: A Tilos Rádiót hallgatjátok, hallgassátok ezek után, és mi lennénk a spanyol inkvizítorok, jövünk vissza egy hét múlva, irány a sarki kínai. Szevasztok!

0: Szabolcska Mihály, a mi falunkból. A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya Eszterák felett. Nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka, a mi falunkba. A mi falunkba akácfák alatt fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkba nyáron nő a zab, és éjszaka van, ha nem süt a nap. Forgácsot vág ki fából a gyalú. Csodálatos, csodálatos falu. Szabolcska Mihály, egyszerűség. Nem hivalgó cifrapáva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik benne, mosolyogva, szeliden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én dalolok, mert a szívem súgja őket. Nem is olyan nagy dolog. Úgy csicsereg az én szívem, egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka, fönt a lombos ágakon. Ami a szívemen fekszik, az dalolom, semmi mást. Legelő kicsiny birkáktól tanultam a versírást. Egyszerű és tiszta nóta, gólyafészek, háztető, nincsen benne semmi, ám de az legalább érthető. A jóisten egyszerűnek alkotta az eszemet. Nincsen abban nagy modernség, csak szelítség, szeretet. Kicsi kunyhó, szerető szív, messze égbolt, tiszta kék. Fulladjon meg Ady Endre lehetőleg máma még!
1: Szomori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonarzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzások. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást. És bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csatákra. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stiltó. S rettentő életérzés bujkál inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. Ím a békéltető agnő, ami zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak. Tessék várni! Szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolják. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bőszpattanások, s álmatagos esdeklőn tobzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött hóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhaj tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak felbújt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvás közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája, isteni! A tömörens fellengzőn. Pofája! Pofája, isteni!
2: Hát még meddig tart magának?
1: S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpam bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonajanát. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem végés rozsdás lepények fenekén. Lábvíz. Tessék várni, hangzott pörgőns, belülről s ismételten, s visongos, ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az Agnő felé fordultam, ki biztatva, mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtotta felé. Ám szétdúlcs révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályogva hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen szorongva kerestem haj, felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelő körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötröcs kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacon. Holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az Agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben, zajongva végre ment, sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim, finom és díszes hajója, mint ír hercegnő, a remegő tízfilléres, sanda és szurkos pénzdarab. Inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kiment. Ám a nap, könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infáns nőnek tűnt, kiholmi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől. S inkább bágyat voltam ezen az este.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Makár Viki, a titokzatos macska.
2: Makár Viki titokzatos és halk talp álnevű ő, mert ő a mester bűnöző, a nagy törvényszegő. A Scotland Yardot jégre viszi, s a repülőosztagot, mert hogyha a bűn helyére érnek, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Mit néki az emberi törvény, vagy épp a gravitáció? Levitációs gyakorlatát csak nézik a bölcs fakírok, mert hogyha bűn helyére érsz, Makár Viki nincsen ott. A pincét felkutathatod, vagy a padlást járhatod, de mondom épp, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki gyömbérszínű és karcsú végtelenül. Megismernéd, ha látnád, mert két szeme mélyen ül, arcát töprengés szántja fel, és homloka boltozatos. Bajusza kissé elhanyagolt, és szűk bundája poros. Feje lassan jobbra-balra ing, míg kígyó mód halad, s azt hiszed, hogy szundikál, hát éber, mint a nap. Makár Viki nem érti őt a ráció, mert macskabőrben ördögő. A bűnben végső stáció. A mellékutcán nézheted, a téren láthatod, de hogyha a bűntényt fölfedezik, Makár Viki nincsen ott. Úgy szemre tisztességes ő, bár kártyában csaló, s a Yardon róla mancslenyomat egy sem található. S ha a kamra üres, vagy az ékszer a ládikában nincs itt, ha a tejből egy-két korty maradt, vagy megmarták a pincsit, ha betörték ónkeretestül a melegház ablakot, jaj, éppen az csodálatos, hogy Makár Viki nincsen ott. És ha fent a külügyben holmi rajz vagy főirat elveszett, és az admiralitás se talál bizalmas terveket, lehet, hogy látnak a lépcsőn néhány papírdarabot, de nyomozni mégis hasztalan, Makár Viki nincsen ott! S ha a kémszolgálat végül is kijelenti morcosan,
3: Makár Viki volt ez, senki más,
2: ő két mérföldre van, s nyújtózva találod biztosan, mancsát nyalogatva, merengve, vagy elmerülve hosszú, mély osztási műveletekbe. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Nem volt még macska kétesebb, se édesebben állító. Alibije van dugaszban öt, s mind pompásan koholt, mert bármikor történt a bűn, Makár Viki ott se volt. És száll a hír, hogy a macskák, kik ismert bűnözők, kormos karmút említeni, vagy csontika őrölőt, csupán a macska ügynökei, ki a hálót összevonja, s tevékenységüket ő vezeti. A bűn Napóleonja. Csülkecsámpás, a vasúti macska.
4: Izgalomtól sisterek forr, 23:11-kor a sinek között a hangulat. Ennye, hol jár Csülkecsámpás? Ide gyertya, ide lámpás! Nélküle nem indul a vonat. És fut, masinista, hordár, állomás főnök botorkál, fűtő, váltó őr kutatja már. Hol van Csámpás? Ennye, Csámpás! Ilyen fontos nincsen ám más, mert az éjjé gyors miatta áll. 23:17 már, lám az indító helyén áll, minden utas őrült nyugtalan, s feltűnik most Csülkecsámpás. Kényesen helyére csámpáz, szundikált a podgyász kocsiban. Zöld szeme villas, lendül a tárcsa, jelzi vidáman, tiszta az út, s éjszaka mélyén, északi tájra, éjjeli gyorsan fut, tova fut. Tudja józan, tudja részeg, hogy a hálókocsi részleg gondja csámpás vállain pihen. gépészre és kalauzra gondja van, s nyakát behúzza még a fűtő is, ha megjelen. Folyosókon végigoson, párnáson és papadoson minden egyes utast megfigyel, ez a gondos munka rával, szigorú őrjáratával a bajt csírájában folytja el. Rád néz, s bár szemed cserebben, tudja jól, mi jár eszedben, s annyi szent, hogy nincs ínyére épp, hogyha lárma zúg morajlik, így hát hangos szó se hallik, merre csámpás óvakodva lép. Orra alá ne tűsolgassok, ő nem a féle nyámnyila lény, baj sosem éri az éjjeli gyorsot, hogyha a csámpás áll a helyén. Ó, mi áldott, drága érzet, ha meglehetett kicsi fészked, és az ajtón ott ragyog neved. Fülkét csinos és lakályos, tiszta paplan, tiszta vánkos, nem látsz padlóján egy porszemet. Ég többféle lámpa ottan, ez fénylőn, az tompítottan, itt egy gomb, nyomd meg, szellő legyez. Ott egy kagyló, furcsa jószág, hogy majd benne mossad orcád, s ablak csukni, ott van egy retesz. Kalauz tekint be éppen, s kérdi meghajolva szépen,
5: reggel kávétól hajt vagy teát?
4: Hanem csámpás áll mögötte. Ővé volt egy kedves ötlet. Csámpás visel gondot itt reált. És ha kinyúlsz a friss pohárban, és ha a paplan álmod igény, jó ugye várnod, jöjjön az álom, tudva az éjjel nem lesz egény. Nincs vele gondod, drága barátom, mert ez a csámpás kincseket ér. Már éjfélre jár az óra, s ő még friss, mert hébe korba felhörpint egy jó erős teát, esetleg egy csöpnyi rummal. Többet nem időz bizonnyal, csak bolhászkodik, és már megy tovább. Te aludtál, mint a bunda, ám megérkezvén Devonba, ő az állomáson örködött, te hortyogtál, mint a medve, így befutva Halihedbe, nem láthatta tisztelegni őt, de láttad elérve Kentbe, hogy a rendőrt odaintve jelentette.
6: Csend és rend van itt.
4: És mikor hajnalra végre megérkeztek Galógétbe, csülke csámpás ott áll, s lesegít. Búcsúra lendül kunkori farka, mintha kiáltana. Jól utazott? Szálljon akármikor éjjeli gyorsra, bízhat. A csámpást megleli ott.

0: ez az átkozott csekk még el kell itt küldened. Igen, igen. Vivien. De mit írjak neki? Csak nem lehetek vele tapintatlan végre, és a mennyasszonyom, éves Vivien, iszonyúan sajnálom, de nem tettem más ki, Tony. Vele most a címet, Miss Hopclaw. Készen vagyok, és most. Miért? Miért már megint? Macska? Nyomorult bestia? Na nézd, az kis bizonyítványa, majd elfelejtettem megírni. Mi ez megint? Ki vagy az Isten szerelmére?
1: Faun.
0: Mi?
1: Faun.
0: Hogy írják azt?
1: Mi?
0: Írják? Nem tudsz írni, olvasni?
1: Nem.
0: Hála legyen Pánnak. Hála legyen kinek?
1: Pánnak.
0: Nemem hatalmas nagy urának.
1: Pánnak.
0: Te én befoglak csukatni kihágásért?
1: Mit csináltam?
0: Én csak elaludtam. Itt a gerániumok közt. Te csavargó, te szemtelen naplopó, te dologtalan csirkefogó.
1: Dologtalan, ebbe igazad van. Furcsa is volna, hogyha munkára fognának egy faun.
0: Jóságos Isten! Hiszen te csak nem egészen pucér vagy,
1: hát persze!
0: Hát hová tetted a ruhádat?
1: Ruhámat soha életemben nem is volt. Legfeljebb néha nap egy leopárd bőröm.
0: Az igyen el az ördög, mesztelenül a gerániumok között. Gyere le, tüstén! Vedd fel ezt itt, csak nem járkálhatsz a házamban, mint egy Ádám.
1: Ugye ezt nevezitek ti kabát?
0: Na kérlek, csak folytasd.
1: Cső, itt arra volt az emberek a karját felettia, ugye?
0: Én már láttam emberformájú lényeket ilyen bejárkálni.
1: Most jó van.
0: Csak fejezd be.
1: Időtlen idők óta vágytam már utána, hogy bejussak egy házba.
0: Ez azt jelenti, hogy te betörő vagy.
1: Micsoda?
0: Csak egy lépést és lövöd?
1: Mondd! Ez az, amit ti pisztolynak neveztek. Még soha életemben nem volt ilyesmi a kezem. Ugyanaz egy percre.
0: Lövöd, de rajta. A golyó nem tesz kárt bennem. Egyenesen átmegy a testem. Eddig folytatod ezt a komédiát?
1: Micsoda komédiát?
0: Vagy valami Isten kutya, micsodának mondod magadat?
1: Ha te nem hiszel, egy félisten szavát.
0: Félisten? Most már beléd látok. Fogadni mernék, hogy valami kis fűzfa poéta vagy, aki ihletet keres ebben a kalandban. Valami zsurnálista, aki jól ismert csapló szerint dolgozik. Talán egy oxfordi doktor?
1: Oxford?
0: Mi az? Kedves barátom, gondosabban kellett volna tanulmányozni a klasszikusokat. A faunnak kecskelába van és hosszú szarva.
1: Téved. De a szatírokról beszél. Én faun vagyok.
0: Te tanítasz mitológiára? Megállj, megmutatom neked az Encyclopédia Britannica.
1: Encyclopédia Britannica?

Den férfi és nő. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mászik iszkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona. Cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű. A buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró. Kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta, megsemmisítés.

Pertti Villig, Holmon, Berken, Nádon, Éren, ti, kik fenyéren nyomtalan szökelve a tengerárt apályba űzitek, dagálykor visszafuttok, újnyi bábák, kik holdas réten, zöld, fanyar köröcskét tiportok, melyre birka nem harap. Ti, kik bolond gombát dugtok föl éjjel, s viháncoltok, ha est harang borong, bármi parányik vagytok, véletek a déli napot vak homályba vontam. Szelet kavartam, s bőgő háborút a zöld tenger s a kéklő bolt között. Szilai dörgésnek lángot adtam, és Zeusz kövét Zeusz tölgyébe vágtam. Hegyet rengettem, cédrust és fenyőt tövestől téptem. Sírokat nyitottam, táltos szavamra volt lelkek hada, riadva rajzot. S minde vadvarást most elvetett. Még egyszer és utolszor idézem a magasságok zenéjét. Zenj, égi dallam, öltsd be lelküket, s aztán vége. Pálcám eltöröm, jó öllre ásom el a föld alá, mélyebbre, mint a mérő.

saját erőm maradt csupán, s az oly csekély való igaz, csak tőletek jöhet vigasz. Ne hagyjatok rabsorban itt, e vad szigeten voltom itt, ki könyörültem másokon, hadd lássam újra városom. A tapsoló kegyes kezek oldozzák meg bilincsemet, s a szívből szálló sóhajon repüljön célba jó hajó. S a cél a tetszés. Nincs nekem többé varázsom, szellemem, kétségbe esve pusztulok, ha nem buzog fohászotok, s nem bírja rá a szent eget, hogy oldozzon föl engemet. Ha vártok bűnbocsánatot, ti is mind megbocsássatok.

kísért egy gyanánt, Tébolyt keresve, s szájadon kigyúltan égett a szesz, mint baljós lila láng. Vásod köpeny a válladon, s mi néztünk, halántékod megeste koradér. De homlokodon láthatatlanul nyílt a mágus kincs, a bánat és babér. Ganges sem oly szent, mint a Dunatája, hol él a régi, fáradt hősi faj, s csodát teremt, és megrepet szívéből még-még kiszakad egy-egy ősi jaj. Áldott legyen az, aki átkozott itt, s gúny és tövis nő a bora felett. Amerre jártak ők, ott a titok volt, és a kelet, a százszor szent kelet. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba háganak, üvöltenek, és mint megannyi torzkép az emberarcok görcsbe ránganak. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó pamaszt. Ilyet számukkal Istenről vitáznak, az új Istenről adnak, egyre vesznek. Hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállanak, s a mélybe vesznek. Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak, és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik erre homlokuknak, nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, amelyre most a déli csönd alászáll? Mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes, a pénzura, a csíszár és a császár. Jaj, nem lehet azt soha kőre róni, mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk, egekbe vágyó óriási gúlánk, bár meg se látják ekkor fáraói. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak, kósza lélek. Irgalmat esdek, a karom kitárva, s alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe-hóba, s az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék el kivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonnyal, egy 2 éves gyerekkel mennék az országúton, vándorembe, el innen, el, messze, édes álom, és élni kissé, nem így eltiportan. 2 kedvesem elül egy kis szamáron, én kampós bottal lenn az úti pont.